tisztul. Nagyon szép közmondás. A köntös sara mosással, a lélek sara megbánással tisztul. Az az ember, aki nem tudja megbánni azt a rosszat, amit elkövetett, az soha nem lesz boldog. Aki nem rendezi el a bűneit Istennel, soha nem lehet boldog. És Jézus a harmadik boldog mondásban újra egy újabb dolgot mond. Tudnék, az az ember, aki látja a gyengeségét, aki igazán látja azt, hogy ő rosszat tett, és szembe tud fordulni önmagával, milyen lesz az az ember? A harmadik boldog mondás így hangzik: boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az az ember szelíd lesz. Az az ember, aki látja, hogy önmagában mennyire gyenge, az az ember, aki látja, hogy miket elkövet az életben, az megértő lesz mások iránt is. Hatalmas nagy emberi érték bontakozik ki előttünk. Megértőnek lenni mások iránt. Nem úgy tekinteni másokra, hogy most megint mit csináltak, milyen rossz dolgot tettek, hanem megértéssel, hogy lehet, hogy ők rossz dolgot tettek, de talán nem akarták. Ők is ugyanabban a helyzetben vesztegelnek, mint mi. Mi is sokszor a jót akarva a rosszat tesszük. Tételezzük fel, hogy a másik ember is jót akar. Az indítékok tisztaságát ne vonjuk kétségbe. Tételezzük fel, hogy a másik ember is jót akart, és ugyanúgy becsúszott a rossz az életében, ahogy nálunk. És akkor nem visszavágni, nem megtorolni, nem visszafizetni. Ez a szelídség. Hatalmas nagy érték a Biblia szerint a szelídség. A Biblia nem azt mondja, hogy az a szelíd ember, aki meghunyászkodik, aki mindentől távol tartja magát és visszavonul, hanem az a szelíd ember, aki a rosszra soha nem vág vissza rosszal. Aki látja a rosszat, nem csukja be a szemét, vagy nem kendőzi el, látja a rosszat, de mégis külön tudja választani a rosszat és a rossz elkövetőjét, a bűnt és a bűnöst. Ez egy hatalmas nagy emberi érték, amit megint csak a Biblia szerint az Istennel való tapasztalatból szerez meg az ember, mert ezt az emberi világban nem látjuk. Az emberi világban azt látjuk, ez az emberi világnak a farkas törvénye, hogy ha valaki rosszat ad, azt viszonozd rosszal. Ha valaki megsértett, akkor valamilyen módon torold meg. Ha valaki megkárosított, akkor vágjál vissza. Az emberi világban valóban ez az az érdek, amire Petőfi is utalt. De hogyha valaki megismeri azt, hogy az Isten soha nem vág vissza rosszal, a rosszért, hogy ő a gonosz miatt is bánkódó, hogy megismeri azt a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az életét is hitvány, elvadult emberekért képes volt odaadni, a szelíd emberré válik. Megjegyzem különben, hogy ezt a harmadik boldog mondást Jézus a 37. Zsoltárból idézi egyenesen vissza. Tehát ez nem Jézusnak a külön kijelentése, hanem ez a 37. Zsoltárnak az első részében található. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a 37. Zsoltár Dávidnak olyan imádsága, ami a legteljesebb figyelmünket meg kell, hogy érdemelje. Tudnék, azt hiszem, nincs olyan ember, aki nem volt olyan helyzetben, mint Dávid ennek a Zsoltárnak a tanúsága szerint. Hadd olvassam fel a Zsoltár elejét. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Így kezdődik a Zsoltár. Tehát Dávidot is milyen kísértés érte el, hogy bosszankodott az elvetemült a gonosz emberekre, és irigykedett a gonosztevőkre. És azt hiszem, hogy ez a kísértés mindannyiunkat megkörnyékez itt a földi életben, mert nap-nap után látjuk azt, hogy milyen jól megy azoknak, akik talán megengednek maguknak tisztességtelenséget, becstelenséget, akik ököllel és szájjal harcolnak, nem pedig az igazság erejével. És nagyon sokszor az ember bosszankodik az elvetemültekre, vagy éppen irigykedik a gonosztevőkre, mert ennek a földnek egy újabb törvénye, hogy azoknak megy jól, akik megengednek maguknak erkölcsi visszásságokat, és nem tartják magukat erkölcsi érzésekhez. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyatnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt.
Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne, mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ugye ezt idézi Jézus. Boldog a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. És azt hiszem, hogy ennél a harmadik boldog mondásnál meg is állhatunk egy kicsit, mert ez már olyan csúcsnak látszik előttünk. Ugye az igazi szelídség. Ez már valami olyan megközelíthetetlen hegycsúcs, mert ki az az ember, aki elmondhatná magáról, hogy nem jön ki a sodrából, és mindig tud önuralmat gyakorolni, és mindig tud a rosszra is jóval válaszolni. Pedig milyen egyszerű logika. Hát boldogok lehetünk úgy, hogyha tele vagyunk haraggal. Lehet úgy boldogságunk, hogyha tele vagyunk mindig az, hogy mi mit kaptunk, és most én hogyan viselkedjem a másikkal. Soha itt nem lehetünk boldogok. Tehát ezek után szeretnék rátérni most a negyedik boldog mondásra, és ez pedig Máté evangéliuma 5. fejezet 6. versében található. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ugye, ahogy említettem, egymásra épül mind a 8 boldog mondás, mert vajon az az ember, aki már megízlelte, mit jelent a szelídség, aki már tudja, hogy a szelídségben nagyobb erő van, mint a haragban és a visszavágásban. Aki már látja, hogy a szelíd ember az erkölcsileg erős, nem a gyenge, hogy sokan képzelik. Annak az embernek az életében mi fog kifejlődni? Éhezni és szomjuhozni az igazságot, vagyis az életének minden területén igaz akar lenni. Nem csak bizonyos emberekkel, bizonyos élethelyzetekben, az élet minden területén igaz akar lenni. Szeretném itt megjegyezni, hogy az eredeti szövegben nem ez áll, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, hanem a régi nyelvekben, amelyek sokkal pontosabbak voltak az európai nyelveknél, akár a héber, görög vagy latin, az igazság szóban megkülönböztettek egy elméleti igazságot és egy gyakorlati igazságot. Ezt a boldog mondást így lehetne lefordítani szó szerint, boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet. Tehát nem csak arról van szó, hogy valaki többet akar tudni és az igazságokat fel akarja fedezni, hanem igazzá akar válni, az igaz életet akarja elérni. Mert kedves hallgatók, az életnek egy elég szomorú jelensége, amikor emberek értelmileg ugyan vágyakoznak műveltségre és tudásra, de az életüket nem akarják összhangba hozni a felismert igazságokkal. Amikor értelmes, művel, tudós embereket látunk, akik sok mindent felfedeztek és megértettek, de az életük hétköznapjaiban nem akarják összhangba hozni a felismert igazságokat a gyakorlati magatartásukkal. Jézus azonban azokra célzott, akik igaz emberekké akarnak válni. Nem egyszerűen csak egy elméleti igazságot keresnek, hanem ők az élet hétköznapjaiban minden emberrel és minden élethelyzetben egy tiszta, igaz emberi viszonyulást keresnek. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igaz életet. És ezután jön az 5. boldog mondás, ami így hangzik, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Megvallom őszintén, sokáig nekem ez egy nagyon nagy problémát okozott ez az 5. boldog mondás, mert az ember először elgondolkozik azon, hogy mi a különbség a szelídség meg az irgalmasság között. Hát nem ugyanaz a kettő? De figyeljük meg, hogy Jézus az életében soha nem ismételt semmit, és soha nem beszélt fölöslegesen. Tehát az biztos, hogy ha Jézus a 3. boldog mondásban azt mondta, hogy boldogok a szelídek, a 4. azt mondta, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet, az 5. boldog mondás egy újabb fokozat, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hát mi a különbség a szelíd ember között és az irgalmas ember között? Ha már azt mondtuk, hogy a szelídség is egy csúcs, hogy egy emberről el lehessen mondani, hogy igen, ez egy szelíd ember, ez nem lehet kihozni a sodrából, vagy nem lehet felpiszkálni, vagy ingerülté tenni, ez már egy hatalmas dolog. De az irgalmasság még ennél is több. Mert így lehetne a két magatartásnak a,
meghatározását megadnunk, hogy a szelídség egyenlő azzal, ha az ember nem vág vissza, nem torol meg valami rosszat. De az irgalmasság még ennél is több, amikor az ember a rossz.

Mit mond arról, hogy az ember miért nem tiszta? Először is azt a tévhiedelmet szeretném eloszlatni, hogy a Biblia nem azt mondja, hogy azért nem vagyunk tiszták, mert ilyennek születtünk. Tudnék, a Biblia szerint a természetünk ugyan gyenge és erőtelen, amivel születtünk. De a szív az más dolog. A szív az más dolog. A természetünk az gyenge, amit hozunk a világra, és öröklünk az őseinktől. Csak hogy a Biblia szerint a probléma ott következik be, amikor a mi örökölt természetünk legyőzi a belső gondolkodásunkat, és rávisz bennünket, hogy rosszat tegyünk. Tehát nem azért vagyunk mi tisztátalanok, mert embernek születtünk, és van egy kóros hozadékunk, hanem azért, mert az életben számtalanszor beleegyezünk a rosszba, belül meghozunk rossz döntéseket, és Jeremiás könyve 17. fejezet első verse azt mondja, hogy az ember, amikor a rosszat elköveti, akkor gyémánt heggyel és vas tollal marad beleírva a szíve táblájára a rossz. Ez egy nagyon szép költői kép, ezt ma egyszerű szavakkal így mondanám el, ha az ember valami rosszat tesz, nem csak a másik emberrel tesz rosszat, hanem a rossz emléke ott marad a gondolkodásában, az akaratvilágában, és belül az ember meggyöngítés, tisztátalanná teszi magát. Mert sajnos mi nem egyszer vagy nem kétszer teszünk rosszat, hanem bennünk megszokássá válnak a rossz döntések. Így mondja ezt Jeremiás könyve 13. fejezet 23. verse, hogy amiként nem tudja levetni a párduc a foltosságát, nem tudja elváltoztatni a szerecsen a bőre színét, úgy nem tudunk mi jót cselekedni, akik megszoktuk a gonoszt. Tehát itt ez a probléma az ember életben, nem az a nagyobb probléma, hogy embereknek születtünk, és hozunk magunkkal egy erőtelenséget, egy fizikai, lelki erőtelenséget a jóra, és egy nagy készséget a rosszra. Ez is rossz, de nem ez a legfőbb rossz. Hanem az, hogy a belső világunkban, a gondolat és akarat világunkban szinte úgy beleíródik a rossz, gyémánt heggyel és vastollal beleíródik, mert bennünk megszokássá váltak a rossz gondolatok és a rossz döntések. És akkor hadd tegyem fel a kérdést, hogy kiknek lehet tiszta a szívük. Ha a Biblia szerint mindenkinek a szíve tisztátalan, akkor hogy tisztulhat meg a szív? Ugye érezzük, hogy itt a boldog mondásoknak egyik kulcs helyzetéhez jutunk, mert itt meg tudjuk ragadni azt, hogy Jézus mit tanított a boldogságról. Most ki fogjuk mondani majd egy mondatban, hogy Jézus szerint mi a boldogság. De előbb válaszoljunk erre a kérdésre, hogy hogyan lehet az ember belső világa tiszta. A tisztátalamból hogyan válhat tisztává? Akiben kifejlődik a lelki szegénység. Az az ember, aki érzi, hogy gyenge. Az az ember, akiben kifejlődik az igazi megbánásnak a készsége, ami a Biblia szerint annak előrehaladása a megtéréssel azonos. Annak az embernek az életében, akinek az életében van igazi szelídség. És aki az életem minden egyes mozzanatában éhezi és szomjozza az igaz életet, és irgalmas ember lesz. Nos hát, ennek az embernek a szíve tisztul meg. Más embert nem lehet tisztának nevezni a Biblia szerint, csak ezt az embert. Jézus a tiszta szívet a 6. boldog mondásban említi. Tehát ennek előzményei vannak és feltételei vannak. És most hadd mondjam ki egy mondatban, hogy Jézus szerint mi tehát akkor a boldogság? A rossztól való belső megtisztulás folyamata. Jézus szerint az igazi boldogság a rossztól, az életet pusztító átkos elvtől, az önzés, a bűn elvétől való belső megtisztulás folyamata. Jézus azt mondta az első emberi boldogság eszmére, ugye emlékeznek, azt mondtam az előadás elején, hogy nagyon sok ember a boldogságot külső javak keresésében látja. Jézus erre a következőt mondta egyi beszédben. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a tolvaj ellopja, a rozsda megmarja, vagy a moly megemészti, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, vagyis kincseket, belső értékeket, rossztól való megtisztulás folyamata. Mit mondott Jézus Krisztus a második emberi boldogság elképzeléssel? Tetszenek emlékezni, azt mondta, hogy nagyon sok ember abban keresi a boldogságot, hogy mindenki jót mondjon felőlünk. Jézus erre azt mondta Lukács evangélium a 6. fejezet 26. verse szerint, jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek.
Érdekes bibliai kijelentés. Jaj néktek, ha minden ember

0: mond felőletek. Nem lehet minden embernek tetszeni. Aki mindenkinek ki akarja vívni a dicséretét, elismerését, az soha nem lesz önmaga, és az olyan megalkuvó, és olyan mézesmázos, vagy egy olyan ember lesz, akit mindennek lehet nevezni, csak egy igazi emberi egyéniségnek és személyiségnek nem. Jézus azt mondta, hogy az az igazi boldogság, amikor az ember a szíve belül megtisztul. Amikor az embernek tiszta gondolatai, tiszta érzései, épp kézláb akarata van. Amikor az ember belül harmóniába jut az élet törvényeivel, és amikor az ember belül felszabadul a bűn a rossz hatalma alól. Tehát tessenek megfigyelni, hogy Jézus Krisztus a hatodik boldog mondással nem fejezte be még a boldogságok sorozatát, hanem utána még két boldog mondást mondott el. Vajon miért? Hát úgy látjuk, hogy itt már be lehetne fejezni, mert ennél magasabb csúcs nincsen, hogy irgalmasság. És már az irgalmasságot értelmezi, azért itt a mellé a hatodik boldog mondás, a boldogok, akinek szívük tiszta, hát akkor Jézus miért mondott még egy hetedik és nyolcadik boldog mondás? Egy nagyon fontos dolog miatt. Hetedik boldog mondás így hangzik. Boldogok a békességet szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Ez az utolsó, hetedik és nyolcadik boldog mondás. Vajon Jézus mit ért a hetedik boldog mondásban azon, hogy boldogok a békességet szerzők? Kedves hallgatók, azért kellett Jézusnak elmondani még ezt az utolsó két kijelentését, mert az emberi élethez, az eddigiekhez képest valami még nagyon szorosan hozzátartozik. A Biblia azt tanítja, hogy csak önmagában az ember nem lehet boldog. Az ember úgy lehet boldog, hogyha a rossztól való megtisztulás folyamatát, annak tapasztalatát, annak törvényszerűségeit átadja másoknak. Boldogok a békességet szerzők. Ezen Jézus nem azt értette, akik mindent elsimítanak, meg emberek között minden peres ügyet elrendeznek, mert Jézust is fel akarták kérni egy alkalommal az élete során, hogy egyik testvér azt mondta a bátyjára, hogy hát ő el akarja venni az örökségemet, és tegyél igazságot közöttünk. És Jézus azt mondta neki, ki tett engem bíróvá és osztóvá közöttetek. Én nem ezért jöttem a világra. És a hetedik boldogmondás azt mondja, hogy a békességet szerzés az annyit jelent, hogy az embereket békességre vezetni egy valaki iránt. Mert a Biblia szerint egy valaki iránt békétlenek az emberek. És ez az egy valaki az Isten. Az emberek ösztönösen az Istent okolják mindazért, ami az életükben rossz. Ami a világban rossz és káros. És a békességet szerzés annyit jelent, mint részt vállalni az evangélium hirdetésében, az Istennel való megbékélés szolgálatában. Azt mondta Jézus Krisztus, hogy aki idáig eljutott a boldogság fokozatain, az természetesen vállalja az életben azt, hogy az embereket megbékéltetni az Istennel, mert az emberek között is azért van oly sok feszültség, mert egy valakivel nem békéltek meg. És ha azzal a valakivel nem békéltek meg, akiktől jót kapnak, akkor hogy békélnének meg egymással, akiktől nem csak jót kapnak? Tehát ez megint csak egy törvényszerűség. Különben ez a békességet szerzés a II. Korintusi Levél 5. fejezetében van részletesen jellemezve, tehát a II. Korintusi Levél 5. fejezetében, amikor azt mondja Pál apostol, hogy úgy járjatok az Isten követségében, mintha az Isten szólna ti általatok, Krisztussal, hogy emberek békéljetek meg az Istennel. Ugye az emberi világban azért van oly sok háborúskodás, gyűlölet, irigység, mert az ember nem ismerte meg a teremtőjét, és nem békélt meg, nincs harmonikus viszonyban Istennel. És ebből következnek ember és ember közötti feszültségek és viszontagságok is. És Jézus még egy boldog mondást utána tett, tehát a nyolcadik befejező boldog mondás a leghosszabb és a legkülönösebb. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Kedves hallgatók, itt megint egy nagy bibliai törvényszerűség van. Aki az igaz evangéliumot hirdeti, aki valóban az embereket Istennel akarja megbékéltetni, az mindig háborúságot szenved. Itt nincs kivétel. Ugye nagyon szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy a Biblia nem tanítja azt, hogy mindenki, akit üldöznek, az igaz lenne. De azt tanítja, hogy az igazakat mindig üldözik. Még egyszer hadd mondjam. A Biblia azt nem tanítja, hogy mindenkit, akit itt a Földön üldöznek, azok igazak lennének. De a Biblia azt tanítja, hogy az igaz embereket, a tiszta evangélium szolgálatában álló és élő embereket mindig üldözni fogják. Pál apostol így mondja ki ezt a 2. Timóteusi levél 3. fejezet 12. versében, hogy mindazok, akik igaz módon akarnak élni a Jézus Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. De hadd mutassak rá arra, hogy miért ez a boldog mondások koronája. Mert Jézus azt mondja, hogy eközben, miközben üldöznek benneteket, miközben rágalmakat szórnak rátok, miközben minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem, eközben a boldogságotokat nem tudják elvenni. Tehát itt látjuk meg azt, hogy Jézus mennyire valódi boldogságot jött hozni a földre. Jézus nem olyan boldogságot ígér az embernek, amit el lehetne venni tőle. Amiben az emberek a boldogságot keresik, attól mind meg lehet fosztani az embereket. Külső javak keresése, birtoklása? Elveszhet, kérem. Nagyon gyorsan elveszhet. Inflációval, háborúval, betöréses lopással, bármilyen fajta igazságtalanság. Az embereket megfoszthatnak a vagyonuktól, vagy a kincseiktől, és akkor az a bizonyos Árpágon jelenete áll elő, aki az asztal alatt keresi ugye a pénzed zacskóját, ugye, hogy hol van. Oda van az életem és a boldogságom. Vagy a hírnév. Hát a hírnév. Hát a mai napokban látjuk, hogy emberekről egyszer ezt mondták, aztán azt mondták. Sokszor ugyanarra az emberre és ugyanarra a cselekedetére egyszer hozsannát kiáltanak, másszor meg kígyót békát. Emberektől függni, és emberek elismerésétől függővé tenni a boldogságunkat nagyon törékeny dolog. De aki ennek a boldogságnak az útján indul el, akkor se tudják elvenni tőle a boldogságot, ha üldözik, ha rágalmazzák, ha gonosz hazugságot mondanak ellene, ha az igazságért, ha Krisztusért szenvednek, a boldogság elvehetetlen tőlük. Csak egyetlen egy példát hadd mondjak, Pál apostolt is bezárták a Filippi börtönbe Sílással, a munkatársával együtt, és úgy gondolták, hogy na most az apostol akkor szomorkodik és kétségbe esik, és akkor hallották a börtönőrök, hogy ők zsoltárokat énekelnek örömükben, hogy méltóvá tétettek arra, hogy ahogy Krisztus gyalázatot szenvedett, ahogy Krisztust is üldözték, mint ártatlant a nem ártatlanok, hogy Krisztus őket erre méltónak talált, hogy hasonló sorsra jussanak. És amikor ugye földrengés jött, és a börtön zárai megnyíltak, és mindenki hanyathomlok, menekült, vagy szabadulni akart, akkor ők nem szabadultak. Hanem utána elmondták a börtönparancsnoknak, hogy itt vagyunk, mi nyugodtan állunk az ítélet elé, és készségesnek mutatkoztak abban, hogy ők feltárják azt, hogy miért is vannak itt. Tehát egy ember, aki átment ezeken a boldog mondások fokozatain, aki belül megtisztult a bűntől, azon semmi külső rágalmazás, gyalászkodás, üldözés nem fog. Nem fog. A boldogsága közben elvehetetlen tőle. És azt hiszem, hogy mindannyian olyan boldogságra vágyunk, ami elvehetetlen tőlünk, mert az az igazi boldogság. Ha a boldogságon mi csak azt értjük, ami hol megvan, hol nincs meg, akkor megvan, hogyha jólétünk van. Ha a külső dolgok tekintetében rosszabbra fordul az életünk, akkor már nem vagyunk boldogok. Ez nem igazi boldogság. Ha akkor boldogok vagyunk, hogyha az emberek jót mondanak felőlünk, de hogyha bárki csak egy rossz szót mond rá, akkor már önmagunk alá hanyatlunk és kétségbe esünk. Ez se igazi boldogság. Az igazi boldogság ez, amit Jézus Krisztus ígér, és ahogy említettem, az előadást rövidre kell fognom, mert arról már egyáltalán nem szólhatok, hogy Jézus Krisztus a boldog mondásokat azért két részből állította össze. Boldogok a lelki szegények. És én arról már nem beszéltem, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igaz életet, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességet szerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Egy döntő dologgal kell lezárnom a mai tanulságunkat, és az a következő. Jézus Krisztus boldogságot ígért, mégpedig valódi boldogságot, amit nem lehet elvenni az embertől, de Jézus azt is érzékeltette a boldogmondásokban, hogy itt ezen a földön tökéletes boldogság nem lehetséges. A földön van valódi boldogság, tiszta, való, nem ámítás, nem csalás, nem a magunk szuggerálása, valódi boldogság. De vajon miért nem lehet itt a földön tökéletes boldogság? Miért lehet az csak az örök életben? Kedves hallgatók, egy egyszerű dolgot kell meggondolnunk. Itt a földön azért nem lehetünk tökéletesen boldogok, mert körülöttünk habzik, tajtékzik a szenvedések, az igazságtalanságok árja. Nem mehetünk el lakatlan szigetre, nem csukózkodhatunk be az otthonainkba, hogy na most én milyen boldog vagyok. Itt a földön lehetetlen is a tökéletes boldogság. Mert hogy lehetnék én itt a földön tökéletesen boldog, ha látom, hogy naponta emberek ezrei éhen halnak, ha látom azt, hogy embereket úgy gyilkolnak, ahogy mondja a Biblia, mint vágó juhokat, ha látom azt, hogy embereket betegségek hogy visznek el naponként tízezresével a sírba, amikor látom, hogy naponta milyen sok igazságtalanság gyülemlik föl, mint egy lavina a földön, itt a földön van valódi boldogság, de a tökéletes boldogság csak abban az életben lesz, amelyben bűn már nem lesz. Jézus itt világosan ketté választotta a boldog mondásaiban, igen, valódi boldog lehetsz itt a földön, de a boldogság kiteljesedése, továbbfejlődése az az örök életre vár. Viszont akik eljutnak az örök életre, azok meglátják majd azt, amiről így mondja Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Hogy milyen hatalmas boldogság lesz abban a világban élni, amelyben semmi bűn nem lesz, azt azok tudják igazán, akik már itt a földön a valódi boldogságot, annak a tökéletes boldogságnak az előízét megkóstolták.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. És egy történetet szeretnék ma is elmondani nektek, de előtte szeretném megkérdezni, hogy láttatok-e már olyan embert, aki nem lát? Hogy hívják őket? Hogy szoktuk hívni őket?
1: Vakok.
0: Igen, vakok. Segítettetek már esetleg vakoknak? Valaki? Te? Te is? Igen. Te is egy kicsikét? De jó. Mi a legnagyobb vágya szerintetek egy vakembernek, egy nem látó embernek? Mit szeretne a legjobban? Hogy újra lásson. Hát van, még azzal is megelégedne, ugye, hogyha egyik szemével lát. Meg nem. Igen. Hát köszönöm szépen, valóban a legnagyobb vágya a legtöbb vakembernek, hogy lásson. Ez a történet erről szól majd. Hogy arról szól, hogy egy messzi országban, egy nagyon szegény, távoli országban volt egy vakember. Hallotta, hogy valaki meg tudja gyógyítani, meg tudja operálni, vissza tudja adni a szeme látását, de messze él ez az ember, egy keresztény ember, egy orvos, és ez az orvos egy misszionárius. Tudjátok, kik a misszionárius? Országokban segítenek embereknek, hogy megismerjék a jó Istent. És nem csak misszionárius volt, hanem orvos volt, és gyógyította a betegeket, operálta, és hát most nagyon sokakat meggyógyított, így a vakoknak is segített látni, megoperálta a szemüket. Hát ez a vakember úgy gondolta, hogy hát mindegy, hogy milyen messze van, ő fogja magát, útra kell, felkerekedik, és elindul, és nagyon megteszi ezt a nagyon nagy utat, mert annyira szeretett volna látni. Hát napokig, sok időn át ment, utazott, még végül találkozott ezzel az orvossal, ezzel a hívő orvossal, és elmondta a szíve vágyát, hogy ő látni szeretne. Megbeszélték a dolgokat, megvizsgálta az orvos, hogy szokott lenni, voltatok már orvosnál, ugye? Hát legtöbben voltunk orvosnál. Tehát a gyerekek is megvizsgálta, mindenféle vizsgálatnak alávetette, és ezután úgy döntöttek, hogy megoperálják a szemét. Megoperálták. És amikor levették a kötést, mit gondoltok, vajon látott-e? Hát látott. De az operáció előtt, képzeljétek el, miközben tartottak ezek a vizsgálatok, akkor ez a vakember, aki a Jóistenről nem hallott, sem Jézus Krisztusról, azt hallotta, hogy ott a kórházban beszélgetnek az Isten szeretetéről. Beszélgetnek arról, hogy a Jóisten úgy szerette a világot, hogy még az ő fiát is elküldte ebbe a világba, és elkezdett ezen gondolkodni, erről ő még sosem hallott. És amikor levették a kötést a szeméről, és újra látott, annyira megörült, hogy mit gondoltok, mit csinált? Mi volt az első dolga ennek az embernek, aki visszakapta a látását? Mit szoktunk tenni, amikor megörülünk valaminek, igen? Így van, ezt is megtette, meg akarta ismerni Istent. Nagyon örült. Hát először megköszönte az orvosnak, megköszönte a jó Istennek, és képzeljétek el, hogy a következő, amit eldöntött magába, hogy minden vakembert, akit csak ismer, megkeres, és elhoz ehhez az orvoshoz. Hazament, bejárta a falvakat, bejárta a környező településeket, összegyűjtötte a nem látó embereket, a vakokat, hogy felkerekedjenek és elmenjenek ebbe a kórházba, hogy meggyógyítsa őket ez az orvos. És hát beszélt nekik az Isten szeretetéről is, Jézus Krisztus által.
1: Azt nem értem, hogy ha vak volt az ember, akkor hol talált be a kórházba?
0: Hát biztos kért neki kért segítséget. De jó kérdés, jó kérdés. Biztos kért segítséget, lehet, hogy valamelyik rokon elkísért, tehát történetben nem volt benne, de már láttam olyat, hogy elég találékonyak a nem látó emberek, és kérnek segítséget a járókelőktől az utcán, de minden bizonnyal volt neki segítsége. De hát hazamenni, már amikor már látott, hogy ez hosszú idő telt el, nem egy hét, nem egy két hét, lehet, hogy hetek, hónapok is elteltek, hazament, összegyűjtötte, akiket csak ismert, hogy elhozza ebbe a kórházba, hogy lássanak. A történetet nem tudom folytatni tovább, de ennek van a történetnek egy nagyon nagy tanulsága. Egyrészt ugye az, hogy a Jóisten, akik a Jóistent szeretik, az ilyen orvosok nagyon sok dolgot, nagyon sok jó dolgot tudnak tenni az emberekért. Nem csak, hogy meggyógyítják fizikailag, hanem az Isten szeretetéről is tudnak beszélni. De a másik, amit ez a vakember tett, hogy ami jót kapott, azt meg akarta tartani csak magának, hogy csak ő tudjon róla? Nem, nem. Hazament, és elmondta mindenkinek, hogyha ti is valami jót kaptok, ha valami szépet hallotok, a Jóisten szeretetét, ha megismeritek, én kívánom, ti is legyetek olyanok, mint ez a vakember, hogy mindenkinek tudjátok elmondani, a gyerekeknek az óvodában, az iskolában, mert nem csak a felnőttek lehetnek misszionáriusok és bizonyságtevők, hanem a gyerekek is, akik el tudják mondani azt, hogy mit tanultak a szombatiskolán, a gyerek szombatiskolán, mit tanultak az Isten tiszteleten, vagy mit tanultak a Bibliából. Képzeljétek el, én is meséltem az osztálytársaimnak bibliai történeteket, és felnőtt korukban is emlékeztek rá. Hát kívánom, hogy ti is ilyen jó misszionáriusok legyetek, mint ez a vakember lett, aki mindenkit, akit csak tudott, oda akart vinni a Jóistenhez és ehhez az orvoshoz, hogy meggyógyuljon, és ti is tudjatok beszélni az Isten szeretetéről. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és menjetek a helyetekre. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy ez a történet nem csak a gyerekeknek tanulság, inkább felnőtteknek nekünk nagyobb tanulság, hogy amit látunk, amit hallunk, amit megtapasztalunk az Isten kegyelméből, azt ilyen buzgón tudjunk továbbadni, hiszen ez a vakember látott, és azt szerette volna, ha minél többen láthatnának. Ha mi megismertük az üdvösség üzenetét, akkor nagyon nagy dolog lenne, és nagyon áldásos dolog lenne, és az a küldetésünk is, hogy minél több emberrel megismertessük. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az utóbbi időben, különösen Jézus Krisztus második eljövetele közvetlen közelségében ez a buzgalom az Isten népe között, ez halványulni fog, ebben elrestülünk, meggyengülünk. És a mai alkalommal azt az üzenetet szeretném felidézni előttetek, amit a korabeli hívőknek ír a Szentírás Jelenések könyve 3. fejezetében a laodiceai üzenetnek egy részletét szeretném felidézni, egy bizonyos, két bizonyos szempontból. A laodiceai üzenet fontosságával kapcsolatban egy néhány bevezető mondatot engedjetek meg, hiszen lesz olyan, amit már hallottunk, ez az üzenet, ez az a bibliai szakasz, amit talán legtöbbet olvastunk életünkben, de amit azt gondolom, hogy nem olvastunk eleget olyan szempontból, hogy nem látszik, és nem teljes mértékben látszik ennek az üzenetnek az eredménye, hatása az életünkben. Bizonyságtételek hangzanak el azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos, mennyire a korunknak szóló, a korunk vezetőinek, lelki vezetőinek és gyülekezeteinek szóló üzenet ez. A Tégéd igazság című könyvünk bizonyságtételeiből szeretnék egy néhány mondatot bevezetésként idézni, ezek után elolvasnánk az erre vonatkozó bibliai szakaszt is. A laodiceai üzenet kinyilatkoztatja gyülekezetünk állapotát, olvashatjuk. A laodiceai üzenet az Úr szőlője tétlenjeinek szól. A laodiceai üzenet azoknak szól, akik bár nagy világosságban és sok lehetőségben részesültek, mégsem értékelték ezeket. Az üzenet a mi állapotunkra vonatkozik, milyen világosan ecseteli azok helyzetét, akik azt hiszik, hogy minden világosság az övék, akik büszkélkednek igeismeretükkel, de a megszentelő erő nem érződik életükben. Hiányzik szívükből Isten szeretetének heve, pedig ez a szeretet hívség teszi Isten népét a világ világosságává. Ezért a mondatért szerettem volna igazából ezeket a gondolatokat megosztani veletek. Mi a probléma a végidő hívő közösségével, amit az Isten ugye megjegyez, amiben szeretne, hogy változás álljon be mindannyiunk életében. Hiányzik szívükből Isten szeretetének heve, pedig ez a szeretet hevesség, ez a szeretetben való buzgóság, lelkesedés teszi Isten népét a világ világosságává. És ezt a bizonyságtételt már nem is idézném most, amely arról szól, hogy a laodiceai üzenethez való viszonyulásunk, illetve a laodiceai üzenet a rostálás eszköze a végidő népe között. És ezek után nyissuk meg a Szentírást, Jelenések könyve 3. fejezeténél olvassuk el a 14-től a 22. terjedő verseket, és ebből a szakaszból majd én a 19. verssel szeretném, ha foglalkoznánk. Így olvasom, tehát Jelenések könyve 3. fejezetének 14-től a 22. terjedő szakasza. így olvas szakaszát, így olvasom. A laodiceai beli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Amen, az bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meg, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kent meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Laodicea üzenet egy nagyon határozott, egy nagyon kemény, feddő üzenet, de egyben egy bátorító üzenet is. Ma igazán a bátorító oldaláról szeretném bemutatni, és nem minden mozzanatát tudom kiemelni, de szükséges szót ejtenünk, és szükséges megvizsgálnunk a határozott kijelentéseit is. Nézzük meg, Jézus Krisztus hogyan mutatkozik be hű és igaz bizonyság Isten teremtésének, ugye a fejedelme vagy kezdete. Nagyon fontos ez, hogy hű és igaz bizonyság. Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy egyikünk sem gondolná azt, hogy téved, vagy tévedni tudna, vagy nem mondana igazat. De mégis nagyon fontos neki, hogy így mutatkozzon be ennek a korszaknak, ezeknek az hívő embereknek, hogy én igazán tudom, hogy te ki vagy valójában. Én igazán tudom azt, hogy mi van benned valójában. Tudja, hogy mi van a látszat mögött, mi van a felszín mögött, mi van a vallásos cselekedeteink mögött, milyen indítékaink vannak, ő valóságosan lát minket. Azt mondja, hű és igaz tanú bizonyság, és tudom a te dolgaidat. Ez egy nagyon fontos kijelentés, ezzel kezdi. Tudom a te dolgaidat, mindig tudja az én dolgaimat. És megdöbbentő az, amit feltár előttünk. Megdöbbentő ez mindannyiunkra vonatkozóan, hiszen nincsen kivétel. Nincs kivétel abban, ahogy a tízszűz példázatát is olvashatjuk, hogy a hívők közösségre mindenkire jellemző lesz, hogy elszunnyadnak és elalszanak. Mindenkit hatalmába fog keríteni egy bizonyos elgyengülés. Most fogalmazzunk így. Mindenkit. Egyikünk sem kivétel. Azt olvashatjuk, hogy tudom a te dolgaidat. De a Laodiceai levélben az a megrázó, hogy Jézus Krisztus nem csak azt mondja, hogy elgyengülsz, hanem nagyon határozottan sorolja fel, hogy az a baja, hogy se nem Istennel ellentétben áll foglalállást, sem Isten mellett, hanem úgy áll és úgy ismeri az Istent, vagy úgy éli a hívő életét, hogy tudja, hogy van Isten, de az a szeretet hívség, ahogy olvastam a bizonyságtételben, az nem jellemzi általánosságban. Ez az Isten iránti buzgó szeretet hívség nem jellemzi. János evangéliumában, az 5. fejezetben, 42. versben Jézus Krisztus elmond egy nagyon megdöbbentő kijelentést a zsidóknak. Ez a kijelentés ez így hangzik, hogy én ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. De nem csak azt mondja el itt Jézus Krisztus, hogy nincs meg az Isten iránti szeretet bennetek. Nagyon buzgók voltak a zsidó vezetők, hogy a zsidó előjárók minden vallási ceremóniában tudták, mit hogyan kell megtartani. De nagyon fontos dolgot mond, hogy az a szeretet, amely az Istenben van, amely az Istent jellemzi, az hiányzik. Hiányzik, mert az hiányzik, az a közösség, ami Krisztus által, vagy Krisztusban lenne veletek az atyával, az hiányzik. És ha hiányzik a Krisztussal való közösségetek, hiányzik az Isten szeretet, az Isten iránti szeretet is belőletek. Azt mondja, ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek. Én nem mondhatom, hogy én ismerlek benneteket. Csak azt tudom elmondani, hogy a Laodiceai üzenet szól mindannyiunknak. És azt olvashatjuk, hogy az a megdöbbentő állapot, amiben benne van, hogy Jézus Krisztus az ajtón kívül van és zörget. Tehát Jézus Krisztust ismerő, tudunk róla állapot, de Krisztussal való szoros közösség hiánya az, ami jellemzi a végidő hívő embereit, közösségeit. Nézzük meg, hogy mit fed, mit bírál Jézus Krisztus olyan határozottan a laodiceai gyülekezetben. Azt mondja, hogy azt mondod, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincsen szükségem, pedig te vagy a, hogy, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelem. Nézzük meg, van-e ennél nyomorultabb állapot, hogy valaki vak is egyszerre, mezítelen is, és még szegény is. Ez igazából nincs. Nyavajás is, ugye hozzáteszi. Tehát vak is, nem is lát, ruhája sincsen, és semmilyen pénze sincsen, semmilyen nincsen. Tehát nagyon megdöbbentő állapot az, hogy hiányzik az igei látás, az igei látáson keresztül az igazi bűnbánat a hívő közegtől. Nagyon megdöbbentő az, hogy nincs ereje a próbákban megállni a hívő embereknek az utolsó időszakban, azoknak, akik nem Krisztussal járnak, mert azt mondja, hogy nincsen tűzben megpróbálta, nincsen igazi gazdagsága önmagában az embernek. Tehát nincsen vagyona, nincsen önmagában hite, hogy meg tudjon állni a próbákban, és nagyon fontos, ami megdöbbentő, hogy nagyon keveseket jellemez, hogy Krisztust tudják bemutatni a világnak. De a feddő üzenet mellett ez az üzenet, ahogy említettem, a remény üzenete is. Mert úgy folytatja itt Jézus Krisztus, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Hogy nem egy reménytelen állapot. A laodiceai állapot nem egy reménytelen állapot. Nem arról szól csak, hogy Jézus Krisztustól távol levő embereknek az állapota, hanem arról szól, hogy lehetőség van a változásra. És én szeretném, ha ezt vennénk a szívünkre, hogy Jézus Krisztustól lehet igazi hitet nyerni, amely minden próbát kibír. Lehet olyan jellemre szert tenni, amely bemutatja őt az egész világnak, hogy öltözetünk legyen. Tehát azt olvashatjuk ebben a szakaszban, és hogy az igével lehet úgy élni, hogy én látom magamat valóságban, és tudok fejlődni, és tudok változni. És az a szakasz, amire szeretnék most kitérni, ez a 19. vers, mert Jézus Krisztus elmondja, hogy miért ilyen határozott, miért ilyen kemény. Azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, amikor ezt a bibliaverset elolvastam, újból és újból hosszabb idő után, akkor az a meggyőződésem lett, és a bizonyságtételek is ezt támasztották alá, hogy Isten szereti a laodiceai hívőt, szereti a végidő népét, ugye ezzel nem mondok újat. Azért fárad érte, azért feddi meg ilyen keményen, azért keresi meg ilyen határozott üzenettel, mert szereti azt, mi akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Első az, amikor megfed. Mindig, amikor először a gyerekeinket is szeretnénk megtanítani a jóra, akkor elkezdünk velük beszélgetni, ugye, megfedjük. A fenyíték utána jön, mert először megverjük, először azt se fogja tudni lehet, hogy miért kapott ki. Megfeddem és megfenyítem, de a hangsúly itt van azért, akiket én szeretek. Akiket én szeretek. Az egész üzenetet átjárja, hogy Isten szereti ezt a nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen népet, akik mi vagyunk, akik nagyon sokszor hozunk rossz döntéseket, akik nagyon sokszor járunk olyan utakon, amiken nem kellene, akik életében Jézus Krisztus állandóan és folyamatosan zörget, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Isten nem mondott le rólunk egyikünkről sem. Nem mondott le rólunk. Ezért keresd meg nap, mint nap, ezért küld fenyítékeket, ezért küldi a próbákat, a nehézségeket, ezért keresd meg olyan határozott üzenettel, noha nem mindig tetszik, és nem mindig kellemes ez nekünk. A zsidókhoz írt levélben elmélyül ez a gondolat, Mert a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 6. versében Pál apostol a zsidó közösségeknek, és rajtuk keresztül ugye nekünk is hasonló gondolatokat fogalmaz meg. Így hangzik. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ugye nem egy ismeretlen szakasz ez. Sokszor nem értjük, amikor nehézségek érnek minket, és mi imádkozunk, hogy nem kerültek el minket. Hogy nem került el minket. Ezen nem mi vagyunk az elsők, akik életünkben gondolkodunk. Ha a 73. Zsoltárt, ezt a Zsoltárt, az Aszáf féle Zsoltárt elolvassuk, akkor a Zsoltáréről hasonló válságon ment át. Sokszor én is voltam úgy az életemben, amikor imádkoztam, és úgy tűnt, hogy semmi nem történik, semmi, mintha meg se nem változna a világon semmi. És akkor gondoltam magamban, hogy most vagy elhagyott a jó Isten, vagy valami próba van, amit ki kell állnom. És az ember ugye hamar elcsügged, hogyha nem a kedvére történnek a dolgok, hanem a számításai szerint történnek a dolgok. És Aszáf is azt látta, hogy a gazdagok körülöttet vígan élnek, egészségesek, nem betegek, mindenben jó dolguk van. Szóval majdnem elcsúszott a hitben, majdnem elcsúsztak a lábaim, majdnem eliszomottam, ameddig be nem ment az Úr templomába, és meg nem értette a dolgokat. Meg nem értette azt, hogy mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz. Ugye megfeddem, megfenyítem, megdorgálom, megostorozom. Hasonló kifejezések. Megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Mert hogyha fenyíték nélkül valók vagytok, olvassuk az igében, akkor korcsok vagytok, és nem fiak. És ezzel nehéz nagyon sokszor szóbálni. Amikor a laodiceai üzenetet olvassuk, amikor újra és újra kezünkbe fogjuk venni, akkor jusson eszünkbe, hogy ez az Istennek az az üzenete, amiben szeretne minket felébreszteni, és nagyon-nagyon kemény, és nagyon határozottan bíráló, és azt mondja, hogy semmid nincs, se látásod, se ruhád, se vagyonod, semmid nincs nélkülem. De ott a remény üzenete, hogy de velem minden. És én ezt azért mondom, és azért teszem, mert szeretlek. Szintén Pál apostolhoz szeretnék hivatkozni a korintusiakhoz írt levélben, a 2. levél 7. fejezetében olvashatunk egy gondolatkört, amiben megkeresi a korintusiakat. Elmondja azt, hogy tudja, hogy az, amit mondott nekik, az, amit tett, az megszomorította őket. De milyen célból tette? Mi az, amit szeretett volna kiváltani az életükben is? És amikor minket is ilyen helyzetek érnek, amikor minket is feddések és fenyítékek érnek, akkor gondoljunk arra, hogy az Isten mélységes szeretetéből történik velünk. Minden, ami történik. Mert nem szeretné, ha korcsok maradnánk. Nem szeretné, ha fenyíték nélkül maradnánk, ha neveletlenek lennénk, hanem szeretné, ha fiak lennénk. A korintusiakhoz írt 2. levél 7. fejezetének a 8. versétől olvasnám a Szentírás szavait. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy az a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert ímé, ez a ti Isten szerint való megszomorodásotok milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezést, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok e dologban. Teljesítenünk kell ugye igazságszolgáltatást, lelkesedést, de amit szeretnék ebből kiemelni, hogy az Isten szerint való megszomorodás mit keltett? Buzgóságot keltett bennetek. Buzgóságot. Az Isten azért szomorít meg, vagy enged nehézségekbe is, azért fed minket keményen és dorgál, hogy buzgóságot keltsen bennünk a jobb iránt. Nem azért, hogy elkeserítsen, és ezért kezdi így, hogy akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. A gondolat azzal folytatódik, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. A légy buzgóságos kifejezés a fordításban, az eredeti szövegben nem sokat változik, buzgón törekedni valamire. Nagyon fontos dolog, ugye? Buzgón törekedni valamire. Mire is törekedjen buzgón ez a korabeli hívő közösségek, vagy hívő emberek? Buzgón törekedjenek arra, hogy megtérjenek. De mi mindenre lehet buzgón törekedni? Nagyon fontos a Szentírásnak ez az utalása, hogy buzgón törekedni. Buzgón törekedni lehet sok mindenre. De amire különösen a Szentírás hangsúlyt fektet, egy néhány rövid példán keresztül szemléltetni szeretném, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetéből találhatjuk meg. A 23. verstől a 28. versekig olvashatunk egy hívő emberről, aki buzgó volt valamiben. És nézzük meg, hogy mi is az, amiben buzgó volt. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 18. fejezetének a 23. versétől a 28. terjedő versekig olvassuk el a Szentírás szavait. És miután ott bizonyos időt eltöltött, eljárván rendel Galácia tartományát és Frígiát, erősítve a tanítványokat mind, ugye Pál apostol. Pedig Efézusban egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az Úrnak útjára, és lélekben buzgó lévén szólja és tanítja, nagy szorgalmatosan az Úrra tartozó dolgokat jól lehet, csak a János keresztségét tudja. És ez kezdett nagy bátorsággal szólni a zsinagógában, mikor pedig meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették őt, vagy vévén őt, nyilvánvalóban kifejtették előtte az Istennek útját. Mikor pedig Akhájába akart átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt, ki mikor odajutott, sokat használt azoknak, kik hittek a kegyelem által, mert hatalmasan meggyőzte a zsidókat, nyilvánosan bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Nagyon különleges ez a történet nekem abból a szempontból, hogy Pál apostol találkozik ez az Apollós nevű hívő keresztényel, aki a keresztelő János keresztségét ismeri, de nézzétek meg, hogy amit ismer, abban mit, hogyan éli meg, amit ismer. Azt olvas, hogy buzgó lévén lélekben. Buzgó lévén lélekben szólta és tanította, hogyan? Nagy szorgalmatossággal az Úrra tartozó dolgokat. Tehát amit megismert, azt nem ám, hogy csak ahogy kedve diktálta, vagy ahogy lehetősége volt, hanem nagy szorgalmatossággal tanította, nagy buzgalommal, nagy szorgalmatossággal tanította, lélekben buzgó volt, a lelkében buzgó volt. Nézzük meg Jelenések könyvében, mit olvashattunk. Légy buzgóságos azért, térj meg. Buzgolkodj abban, hogy térj vissza az Istenhez, erre majd szeretnék visszatérni később, egy picivel később, de hogy mi a probléma a laodiceai hívőkkel, a közösségekkel. Nem az, hogy nem ismerik az Istent, vagy nem tudják, hogy Isten létezik. Mi a hiány, hogy Isten szeretetének a heve, ez a lelkesedés, ez a buzgóság hiányzik a szívükből. Légy buzgó. Törekedj buzgón. Kérj buzgóságot az Istentől, mert a langyosságban nincs buzgóság. Azt mondta, az is dicséretre méltóbb, ha valaki ellene van valaminek, vagy nagyon mellette van, de az, hogy sehol nincsen, csak ilyen langymatag, az nem dicséretre méltó. És abban kell fejlődni, ami a gyengesége ennek a közösségnek, hogy ha Istent ismeri. Nagyon sok minden ismerettel rendelkezik, de az Isten szeretetének a heve nem lelkesíti őt abban, hogy embereket vezessen az Istenhez, hogy a világ világosságává váljanak ők. Figyeljük meg, hogy bátorsággal tanított a zsinagógákban, aztán Akvilla, Priscilla maguk mellé vették, megtanították őt, és utána még hasznosabb eszköze lett az Istennek. Mert hatalmasan meggyőzte a zsidókat, nyilvánosan bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. Nagyon fontos a buzgóság? Nagyon fontos. A lelkesedés fontos? Hát nagyon fontos. Lelkesedés nélkül ugye nincsen hatása annak, amit mondunk. A lelkesedés nélkül mondunk el valamit, akkor csak egy elmondott tanítás. Nagyon fontos, hogy az a szeretethívség, az a lelkesedés, az a buzgóság, az a lélekben való buzgóság, ami Pál apostolt is jellemzi, olvashatjuk vele kapcsolatban a 22. fejezetnek a

Kétségtelenül nem lesz semmire jó, olvashatjuk Máté evangéliumában, csak arra, hogy kidobják. Olyan hihetetlen, nem, hogy egy só megízetlenülhet, olyan hihetetlen. De mégis azt mondja, ha megízetlenül, ha elveszíti a buzgóságát, az Isten iránti lelkesedését, a szolgálatát, azt a küldetést, amire elhivatott, hogy embereket az Istenhez vezessen, akkor semmire nem jó, csak arra, hogy kidobják. Az Ellen White az egyik bizonyságtételben nagyon határozottan ír a gyülekezeteknek. Azt írja, hogy ha nem él az a vágy bennük, vagy benned, írja, hogy embereket, lelkeket az Istenhez vezess, szóval térj meg, és keresztelkedj meg újra. Mert a keresztségnek ez a lényege, hogy tanítvány vagyok, és tanítvánnyát teszek. Azt mondja, ha nem él benned az a vágy, hogy embereket, vagy lelkeket az Istenhez vezess, az Isten szeretetéhez, ha úgy érzed, hogy ez már kialudt ez a vágy, akkor térj meg, mert hiányzik belőled már a buzgalom, térj meg, és keresztelkedj újra, kösd újra szövetséget az Istennel. Mert ez a szövetségnek a lényege, testvéreim. Nagyon megrendítettek ezek az üzenetek. Megrendített, hogy az Isten szeret, határozott, de szeretetteljes üzenete, hogy az Isten szeret, és nem mondott le rólunk, hogy milyen hatást kell, hogy váltson, kiváltson az életünkben. Pál apostolról azt olvashatjuk, hogy buzgó lév volt az Istenhez, Apollós buzgó volt lélekben, és ezért ilyen eredménye volt az ő szolgálatának, hogy sokakat meg tudott győzni. Volt értelme, volt hatása az életének erre a világra. Én annyira kívánom mindannyiunknak, hogy éljen bennünk az Isten szeretetének ez a szeretete, ez a buzgóság, hogy hatással legyünk a világra, hogy igazi, valóságos sók lehessünk ebben a világban. Egy bizonyságtételt szeretnék ezzel kapcsolatban felidézni. A Jézus élete című könyvünk ezzel az ige részlettel kapcsolatos gondolatát. Minden áldozat sóval sózatik meg. Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással. Mindenkinek, aki odaszánja magát élő, szent és Istennek kedves áldozatul, részesülnie kell a megmentő sóban, megváltunk igazságában. Ekkor az ilyenek lesznek a földnek savai, akik visszatartják a gonoszt az emberek között, ahogyan a só megóva a romlástól. Ám ha a só elveszíti ízét, ha a kegyességnek csak a látszata marad Krisztus szeretete nélkül, akkor nincsen jótékony ereje. Az élet nem gyakorol megmentő befolyást a világra. Erőtök és sikeretek országom építésében, mondja Jézus, attól függ, megkapjátok-e lelkemet, kegyelmem részesévé kell válnotok, hogy élet illata lehessetek az életre. Akkor nem lesz versengés, önszeretet, sóvárgás a legfelső hely után, az a szeretet tölt be, amely nem a maga hasznát, hanem a mások javát keresi. Töltekezzünk be az Isten lelkével. A buzgósággal kapcsolatban még csak két rövid bibliai szakaszt, amikor a Jakab apostol levelét olvassuk, hogy mi mindenben vagyunk, ugye buzgók, vagy legyünk buzgók, hogy az imádságban buzgóság. De nagyon fontos, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, és azt olvashatjuk az egy helyesebb fordítás szerint, hogy buzgóságosan, ugye buzgón könyörgött Illés, és nem volt eső. És imádkozott, és újra volt eső. Ilyen ereje van az Isten iránti lelkesedésnek, szorgalmas imádságnak és buzgóságnak, és ezt az Isten kelti a szívünkbe. Ez nem önmagunktól. Ez nem önmagunkból fakad, mert nem fakadhat. Nem fakadhat. Az ige így folytatódik tovább, hogy légy buzgóságos azért, és térj meg. A legfőbb gondot az embernek arra kell fordítania, abban kell legjobban igyekeznie, buzgón arra kell törekednie, hogy visszatérjen az Istenhez. És akkor az a lelkesedés az Isten szeretetének a heve be fogja tölteni. Azt mondja, térj meg, tarts bűnbánatot.
A Szentírás, amikor a megtérés gondolatát tárja elénk, akkor nem csak a gondolkodásmód megváltozása az, amit általában szoktunk kiemelni ezzel kapcsolatban, hanem a fordítások azt mondják, hogy tarts bűnbánatot. Ellen White, amikor ezt az igét magyarázza a bizonyságtételekben, akkor folyamatosan csak arra hívja fel a figyelmet, hogy tarts bűnbánatot.

bánatot, térj vissza az Istenhez, keresd az Urat. És így változtass az életeden, így változzon az életed. Joel próféta könyvét szeretném felidézni ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy mit is értsünk azon, hogy térj meg. Hogyan is kezdődjön el ez a visszatérés az Istenhez, és milyen hatása, milyen eredménye lesz az életünkben, milyen eredménye lehet, ha ezt így gyakoroljuk. Joel próféta könyvéből szeretnék idézni a második fejezetből,

0: A 12. verstől. Joel próféta könyve 2. fejezetének a 12. versétől így olvasom a Szentírás szavait. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után étel és italáldozatot az Úrnak, a ti Isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szentejetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a menyasszony is az ő szobájából, a tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok, miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük. A zsidó nép történetében egy nagyon válságos időszak ez a történelmi időszak, amelyben megíratott Joel próféta könyve. Miben látja az Isten és Joel a menekülés útját? Mi is ez a megtérés? Tarts bűnbánatot és térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Hogyan? Nem megy olyan könnyen átértékelni a dolgainkat. Nem megy olyan könnyen, hogy igazán magunkba tudjunk nézni, hogy lássuk, hogy mennyi minden van ott, ami nem kedves Istennek. Ezért nagyon küzdelmes időszak lehet ez. Azt olvashatjuk, hogy böjtöléssel, sírással, kesergéssel. Amikor a szemgyógyító írról beszél Jelenések könyve, hogy ez a szemkenőcs, nem beszéltünk a történelmi, és a levél születésének a hátteréről nem beszéltem, hogy ez a szemkenőcs, amit felkínálott, szóval ez a kenőcs sokszor, azok az írek, azok a gyógykenőcsök, amiket használunk, sokszor csípnek. Ilyen ez ige is, nem? Az Istenhez, amikor közeledek, amikor hittem a Bibliát, sokszor úgy csíp. Csípi a szememet, hogy nehezen veszem. De mire jó? Mire jó ez a böjtölés, ez a sírás, ez a kesergés? A szívek megszaggatása, nézzük meg, milyen határozott hangot üt meg Joel prófét. Azt mondja, nem elég ennek a korszaknak, nem elég sem annak, sem a mostaninak, csak úgy felszínesen vizsgálódni. Szíveket meg kell szaggatni, nem csak ruhánkat, nem csak felszínesen tartani bűnbánatot, úgy térjetek meg az Úrhoz. Az Isten visszahív magához, azt mondja, csak úgy tudsz változni, csak úgy lehet lelkesedésed, csak úgy változtathatod meg az életedet, és változhat meg az életed, ha hozzám térsz vissza. Ahogy a 20. vers ír, aki beenged, meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nem megy másként. Szíveteket szaggassátok meg, térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkodik a gonosz miatt. Fújjatok kürtöt a Sionon, szentejetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet. Nem várhatunk áldást, ha nem rendeztük el a bűnöket a gyülekezetben. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket, a csecszopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, a menyasszony és az ő szobájából. Nem tudom, hogy el szoktatok-e gondolkodni, amikor elolvassátok ezt a szakaszt, de nem elég gyakran idézzük ezt is, hogy még a csecsemőket is, a csecszopók, a pici babák, szóval mindenkire, mindenre ki kell terjedjen, hogy az Istenhez viszem, hogy az Istennek ajánlom fel, a vőlegény menjen ki az ágyas házából, gondolom nem örömmel teszi. Mert örül, hogy ott bent lehet, vagy a menyasszony is az ő szobájából, mert örülhetnének egymásnak, és azt mondja, most nem ennek van az ideje. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, és úgy könyörögjenek, hogy légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok, miért mondanák a népek, hol van az ő Istenük. Tudjátok, hogy hányszor szégyellem magam, amikor nem látom, hogy különbek lennénk, vagy nagyobb áldások kísérnének minket, mint az Istent ennyire nem ismer őket. Miért szidalmaznák? miért mondanák, hogy hát miért vagytok ti különbek? Hát semmi különbség nincsen. Ugyanaz a bajotok, ugyanúgy éltek, ugyanúgy betegeskedtek. Mondjuk az Istennek, hogy légy kegyelmes, légy könyörületes. Könyörögjünk mindaddig, míg vissza nem tér a szívembe az ő jelenléte és az a buzgóság, ami valahol útközben többünknél elveszett. Mi az Isten válasza, és ez az utolsó rövid kis gondolat erre. Erre buzgólőn az Úrnak szeretete a főző földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Nem elvetette, hanem kegyelmezett. Mert ez azzal zárul a Laodicei üzenet is, hogy aki győz, beülhet az Isten királyi székébe. Milyen csodálatos üzenet. Azzal fejeződik be Joel próféta könyve, csak kivonatokat idéznék, hogy az Isten kiönti, lesz azokban a napokban, 28. vers, lesz azután, hogy kiöntöm az én lelkemet minden testre is profétálnak. Milyen csodálatos ígéret, hogy visszatér az a lelkesedés, ami elveszett, profétálnak, szolgálnak, mert ilyen komolyan tudtak könyörögni az Isten jelenlétéért az életükben. És itt a bátorítás, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megmenekül, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz szabadulás, amint megígérte az Úr, és megszabadultak között lesznek azok, akiket elhív az Úr. Hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, megtartatik. Olyan nincs, hogy ne tartassék meg, aki segítségül hívja. Olyan nincs. Az Isten jósága megtérésre indít, ilyen buzgóságra, ilyen lelkesedésre. És Jób könyvét szeretném idézni záró gondolatként. Jób ezt ilyen csodálatosan fogalmazza meg. Könyve 22. fejezetének a 23. versében, hogy ez a megtérés, ez az Istenhez való térés milyen ajándékot ad minden hívőnek. Kicsit összefoglalja az előző gondolatokat. 22. fejezetnek a 23. verse nagyon bátorító, így hangzik. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Nem csodálatos ígéret? Ha megtérsz, ha visszatérsz, ha keresed az Urat, és nem elégszel meg felszínes tapasztalatokkal, hanem ez a mély, szívet átható és lelkesítő Isten jelenlét után vágyódol, és ezt megkapod, akkor azt mondja, hogy megépítetel. Nagyon sokszor érzi az ember, hogy összeomlott körülötte minden. De ezeknek a hívőknek itt az ígéret. Itt az ígéret. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítetel, és az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. Nem csak, hogy felépülsz, mert gyakran tapasztaljuk, hogy újra erőnk van, újra lelkesedésünk van, hanem egy csodálatos ajándékot kap. Az álnokságot távol űzöd a te sátorodtól. A bűnt távol tartod magad a bűntől. Távol kerül tőled, és győzelmes életet élhetsz. Az Istenben, az Isten által. Távol űzöd. Lesz erőd távol űzni. Lesz erőnk távol űzni. Mert sokszor az a bajunk, hogy nincs erőnk nemet mondani a kísértéseknek. De aki az Istenbe kapaszkodott, aki ezért buzgón könyörgött, ugye, ahogy Jóvel könyvében olvashattuk, annak lesz ereje nemet mondani a bűnre. Lesz ereje. Megépítetik annyira, hogy távol űzi az álnokságot az ő sátorától. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, én kívánom, hogy mindezek beteljesedjenek az életünkben. Kívánom, hogy mindig jusson eszünkbe a Laodicei üzenetről, hogy aki Isten szeretete, hogy akiket én szeretek, azokat feddem és fenyítem. Jusson eszünkbe, hogy a buzgóságért könyörögnünk kell, és buzgón arra törekednünk, és bűnbánatot addig tartanunk, és keresnünk az Urat, míg a megtérésnek ez az állapota, ez az ajándéka, a Szentlélek munkája be nem teljesedik az életünkben, hogy a föld súly, a világ világosságává válhatunk, világosságai lehetünk, és hogy az álnokság távol kerül a mi sátorunktól. Egy záró bizonyságtételt olvasnék, néhány mondat. az utolsó napok eseményei című könyvünk elpecsételéssel kapcsolatos gondolatait. Az élő Isten pecsétjét csak azokra helyezik, akik Krisztushoz hasonló jellemmel rendelkeznek. Azoknak, akik az élő Isten pecsétjét kapják, és a nyomorúság idején védve vannak, Jézus képmását kell tükrözniük. Isten pecsétjét sohasem helyezik tisztátalan férfi vagy nő homlokára. Az sohasem helyezik bűnre vágyó, világot szerető férfi vagy nő homlokára. Mindazok, akik elnyerik a pecsétet, szeplő nélkül kell legyenek Isten előtt, ők a menny jelöltjei. Csodálatos. Mi a menny jelöltjei vagyunk, és kívánom, hogy állampolgára is legyünk, hogy ott legyünk a győzők között, mert visszatértünk az Úrhoz, és megkegyelmezett nekünk. Amen.
1: A délelőtti óránk lezárásaként a gyülekezet énekelje a 301-es számú ének első és második verszakait. Imádság után majd a harmadik verszakot fogjuk énekelni. Tehát most a 301-es számú ének első két verszakát énekeljük.

0: ha tehetjük is, mint hajtsuk meg térdünket.
1: Gondviselő atyánk, szerető Istenünk, hálás és alázatos szívvel fordulunk hozzád, hogy légy kegyelmes hozzánk. Szeretnénk megköszönni, hogy eddig is türelmes voltál, hogy nem mondtál le rólunk, hogy fárdozol értünk, hogy szólsz hozzánk, hogy megfeddesz és megfenyítesz, többször megkeresel, nem hagysz magunkra. Urunk, segíts, hogy lássuk ebben a te szeretetedet, lássuk azt, hogy azt szeretnéd, hogy fiak legyünk és ne korcsok. Urunk, irgalmazz nekünk, és légy kegyelmes, és bocsásd meg, hogy nem tudtunk a kegyelemmel úgy élni, ahogy te szeretted volna, hogy a szeretetedet nem tudtuk visszatükrözni a világnak, mert nem nyertük el tőled, csak alkalmanként irgalmaz nekünk, Urunk Istenünk. És segíts jelenlétedben maradnunk, segíts buzgónk keresnünk a te orcádat mindaddig, ameddig át nem járja a te jelenléted, a te lelked jelenlét az életünket, és be nem töltjük a mi küldetésünket, hogy a világnak súly és világvilágossága lehetünk. Segíts meg minket, kérünk, és áldjál meg minket, és kelts buzgóságot és bűnbánatot mindannyiunk szívében, kegyelmedből, az Úr Jézus szent nevében. Amen.
0: Amen. A megkezdett 301-es számainak harmadik verszakát énekeljük.

Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletünkön jelenések könyvéből szeretnék olvasni a 10. fejezetből annak a 3 utolsó verszakát. Kérlek benneteket, hogy lapozzuk fel a Bibliában jelenések könyvét, és olvassuk el az igét a 10. fejezet 9. versétől a 11. verséig terjedő ige szakaszban. Jelenések könyvéből olvasom az igét a 10. fejezet 9. versétől. Elmentem azért az angyalhoz, és mondtam néki, add nékem a könyvecskét. És mondta nékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredett az én gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked, sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. Illetve amennyire ismerjük a Bibliának az eredeti szövegét, értelmét, sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt, vagy királyok ért, vagyis minden emberért, minden teremtményért. Testvéreim, úgy gondolom, hogy többségünkben tudjuk azt és ismerjük azt, hogy jelenések könyve 10. fejezete az advent mozgalom születéséről, a végidő egyház megbízásáról és elhívásáról beszél. Isten megmutatja az ő szolgájának, János apostolnak, hogy majd eljön az az idő, ugye profétikus jövendőlésben megmutatja, hogy eljön az az idő, amikor Dániel könyve feltárul, ami egészen addig zárva volt és bepecsételt volt, de feltárul, ezt megértik, és tulajdonképpen ezt jelenti a felolvasott ige szakaszban az, hogy egy könyvet kapnak majd, és azt meg kell enni, azt magukévá kell tenni, azt meg kell érteni, fel kell dolgozni. És nagyon örülni fognak majd ennek, hiszen édes lesz a szájukban, és megértenek valamit, hogy Dániel jövendőlésének a 2300 éve az valamikor letelik, és valami hatalmas esemény fog majd bekövetkezni akkor. Azonban, amikor ez nem történik meg, és csalódnak, akkor keserű lesz a gyomrukban, megkeseríti az ő gyomrukat, és ennek nyomán újbóli megbízatást fognak kapni az Istentől, miután megértik ennek a csalódásnak a mikéntjét és az okát, és ezzel zárult a felolvasott rész, hogy ismét profétálni kell, vagyis továbbra is profétálni kell. Az advent mozgalom igazán tovább épül. Ennek beteljesedése a 19. századi advent mozgalom megszületésében ragadható meg, és ennek a legerősebb kibontakozása és megmozdulása Észak-Amerikában történt. Dániel könyve valóban feltárult, megértették, hogy a 2300 év 1844-ben lejár, és egy nagyon komoly készülődés hatotta át a világot, de leginkább Észak-Amerikát, mert 1844-re vártak valamit hónapra és napra, pontosan először augusztusra, majd aztán október 22-ére. Becslések és krónikák szerint akkor Észak-Amerikának a lakossága 13 millió volt, és ebből 1 millióan várták vissza Jézust. Hogy hogyan történt ez a várakozás, és mi is jellemezte ennek a várakozásnak a lelkületét és a hangulatát, hadd idézzek fel néhány sort erre vonatkozóan. Azt írja Ellen White testvérünk, hogy az az üzenet, ahol csak felhangzott, megérintette az emberek szívét. A Szentírás egyszerű, egyértelmű bizonyságtevése, amelyet a Szentlélek ereje kísért, olyan meggyőző erővel szólalt meg, amelynek kevesen tudtak teljesen ellenállni. Sereglettek az emberek az advent hívők Isten tiszteleteire. Gazdagok és szegények, rangosak és egyszerűek.
a saját fülükkel akarták hallani a második adventről szóló tanítást. Az Úr féken tartotta az ellenkezés lelkét, amíg szolgái elmondták, hogy miért is hisznek. Az összejövetelek résztvevői soha nem tudták elfelejteni azokat a jeleneteket, amelyeket ott láttak, és a mélységes érdeklődést, amelyet ott tapasztaltak. Akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták megváltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez záloga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz majd részük. Testvéreim, ez jellemezte az advent várakozást 1844-et megelőzően, azonban csalódtak a testvéreink, elődeink, mert Jézus nem jött el, és ezt vetítette előre a Biblia jövendőlés, hogy a szájukban édes volt, aztán a gyomrukban pedig megkeseredett. Gondoljuk meg, hogy nagyon sok emberre jellemző volt, nem csak az, hogy lerendezték a bűneiket egymással, és kérték az Istent, hogy tisztítsa meg szívüket, és várva várták Jézust, hogy vele tényleg találkozni fognak, hanem nagyon sokakat az jellemzett, hogy eladták mindenüket. És ott vártak a semmivel, és Jézus nem jött vissza. Valóban a gyomrukban megkeseredett ennek a bibliai résznek, Dániel könyvének a megértése, és nagyon sokan töprengésbe estek, hogy vajon tévedés volt ez az egész számítás, vagy lehet, hogy az egész Biblia hazugság. Nagyon sokaknak szinte a hitét alapjaiban rengette meg ez a keserű tapasztalat, és ekkor három részre szakadt ez az adventváró mozgalom. Háromféleképpen próbálták értelmezni és hitben megragadni, hogy most mi is történt valójában, hiszen valóban történnie kell valaminek 44-ben, de hát nem az történt, amire vártunk, és Jézus nem érkezett meg, nem tért vissza. És volt a három csoport közül egy olyan rész, amelyik ragaszkodott az időponthoz, de azt felismerték azt, hogy Jézusnak nem visszakitérni kell ilyenkor, hanem valami másnak kell történni 1844-ben. Tehát maga az időpont jelent valamit. Ez tényleg nem egy figyelmen kívül hagyható időszak. De ott volt a hiba, hogy mi Krisztus visszatérését vártuk, holott erre nézve nem ad a Biblia ígéretet. Ez volt tulajdonképpen az advent népnek az elhívása, és újbóli megbízást kapott ez a közösség, ugye azt olvashattuk Jelenések könyvében, hogy ismét profétálnod kell. Egy profétikus elhívású nép igazán itt indult útjára, és vállalnia kellett a proféta sorsot, ami azt jelentette, hogy a proféták, korábbi proféták tapasztalatát is el kellett fogadni, hogy az ellenkezésnek és a támadásnak még inkább ki lesznek téve a jövőben, hiszen micsoda mozgalom lehet az, ami már csalódással indul. Lehet-e az igazán hiteles mozgalom, és megérdemli azt, hogy figyeljünk az ő tanítására. Maga ez a nagyon apró, pici részlet a Bibliában, hogy ismét profétálnod kell, önmagában ez is nagyon elgondolkodtató, hiszen ezzel hitelesítette az Isten a csalódás ellenére ezt a mozgalmat, hogy noha várták vissza Jézust, és valamit nem értettek meg, és Krisztus nem tért vissza, de a mozgalom mégis Istentől volt, és a jövőben továbbra is hirdetniük kell az üzenetet, ismét profétálniuk kell. Kedves gyülekezet, ez az advent mozgalom elhívása, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy elhívott nép, ez egy megbízott nép, és ez nem egy igaz nép. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy ezt hangsúlyozzam, mert sokszor emberek úgy beszélnek az advent népről, az advent mozgalomról, és hát nyilván azok, akik hozzá tartoznak, hogy ez az igaz egyház.
Ha létezne igaz egyház ilyen értelemben a történelem bármelyik pontján is, akkor elég lenne csak hozzá tartozni, és mi automatikusan akkor az igaz egyházhoz tartozunk. Ilyen értelemben soha nem volt az Istennek igaz egyháza. Mindig mást jelentett a Biblia tanítása szerint az, hogy az Isten elhív egy közösséget, elhív egy mozgalmat, és megbíz valamilyen feladattal, és megint más az, hogy az Istennek vannak igaz emberei ebben a közösségben is, és vannak igaz emberei más egyházakban és más akolban is. Gondoljunk Izraelre, amikor Izraelt elhívta az Isten a népek sokaságából, akkor azt mondta, hogy nem azért hív el téged az Isten, mert bármely népnél többen volnátok, vagy bármely népnél jobbak volnátok. Izrael nem volt jobb egy néptől sem. Az advent mozgalmat sem azért hívta el az Isten egy küldetésre, egy szolgált betöltésére, mert bárkitől igazabb lenne. Testvéreim, mi senkitől, egyetlen egy keresztény embertől nem vagyunk igazabbak. Mi hit által és Krisztus által üdvözülünk. Krisztus által remélhetjük a megtartást. Annyiban vagyunk másak, és annyiban kell, hogy kiemelkedjünk ebből a világból és a kereszténység sokszínűségéből, hogy ránk az Isten bízott valamit, kezünkbe adott valamit az Isten, és ennek a betöltésében vagyunk mi elhívottak és kiemelkedőek, vagy megbízott közösség. Viszont elhívott egyházról mindenképp kell beszélnünk, és amikor mi megkeresztelkedtünk, és társultunk az Istenhez, társultunk Krisztushoz, akkor azért lettünk adventisták is ezzel együtt, mert mi ezt az elhívást is, ezt a megbízást is megértettük. És mi ezt is magunkénak tartjuk, ehhez az elhíváshoz mi is mi társultunk ezzel együtt. Testvéreim, amikor mi prófétálást olvasunk a Bibliában, akkor a jelennek szóló időszerű üzenetnek az átadásáról kell gondolkodnunk, és a jövőre való, az előttünk álló eseményekre, hogy felkészítsük a világot. Ez ezt jelenti. A prófétálás ezt jelenti, és mivel az egész név prófétai elhívással rendelkezik és bír, ezért minden egyes tagja és minden egyes embere erre a prófétai küldetésre hivatott el. Egyikünk sem lehet igazán az Istenhez, Krisztushoz tartozó, egyikünk sem lehet igazán adventista, ha ezt a prófétai küldetést nem tölti be. Ismét prófétálnod kell néked sok népek, nemzetek és királyok előtt, illetve az ő megmentésükért. Hogyan értették meg az advent úttörők ezt az újbóli megbízatást? Hát úgy értették meg, hogy mivel a csalódást követően a három résznek az egyik csoportját képezték, ezért nagyon komoly megértésre vágytak, és szerették volna megtudni azt, hogy mi vezetett odáig, hogy Jézus nem jött el 1844-ben. Mi vezetett odáig, hogy készültek valamire nagyon nagy örömmel, és aztán az, amire vártak, az mégsem valósult meg, és aztán csalódniuk kellett, és most ott állnak keserűségben, és hogyan tovább, kiúttalanul. Nagyon komoly megértésre vágytak ezek az emberek, hogy mit nem gondoltunk jól, vagy a felkészülésünkben mi volt a hiba, vagy most mit csináljunk, ami hitünkkel a jövőre nézve, mit kell tennünk. Nagyon komoly megértésre vágytak ezek az emberek. De testvéreim, szeretném hangsúlyozni, hogy ők nem csak vágytak a megértésre, hanem tettek is valamit ezért. És mivel tettek ezért valamit, ezért az Isten vezetni tudta ezeket az embereket, és újból megbízni tudta őket a feladattal. És erre nézve szeretnék megint idézni egy bizonyságtételt. A következő módon élték át ezek az emberek ezt a helyzetet és ezt a tapasztalatot. Akik az 1844-es időpont után, mint rejtett kincset kutatták az igazságot, aggódó lélekkel jöttünk össze, imádkoztunk, hogy hitben és tantételekben egységre jussunk.
Tudtuk, hogy Krisztus oszthatatlan. Minden esetben egy-egy tévedést vizsgáltunk meg. Tisztelettel nyitottuk meg a Szentírást. Gyakran bőjtöltünk, hogy jobban megérthessük az igazságot. Ha valamit nem értettünk, akkor komoly ima után megbeszéltük, és mindenki szabadon nyilvánította ki a véleményét. Majd ismét imában borultunk Isten színe elé. Komolyan könyörögtünk az egységért, hogy egyek lehessünk, ahogy Krisztus és az Atya egy. Gyakran sírva imádkoztunk, órákat töltöttünk el így. Sokszor az egész éjszakát a Szentírás tanulmányozásával töltöttük, hogy megérthessük az időszerű igazságot. Testvéreim, amikor én ezeket a gondolatokat el szoktam olvasni, akkor egyrészt az jut eszembe, hogy vajon jellemez-e bennünket is az Isten iránti és az ő megbízatása iránti szeretet így, mint ahogy ezeket az embereket jellemezte. Órákat és éjszakákat küzdöttek azért, hogy az Isten mutassa meg, mi a feladatuk és mi a helyük ebben a világban. Azért idéztem fel, mert az embereketben a kiúttalanságukban és talástalanságukban, hogy most hogyan tovább, most mi mit csináljunk, keresték az Istent. Komoly és aggódó lélekkel keresték. És erre az Isten válaszolni tudott, és megmutatta ezeknek az advent úttörőknek azt az öt alappillért. Ezeket az összejöveteleket nevezzük szombat konferenciáknak, és megmutatta az Isten azt az öt alappillért, amire az egész közösségünk jövője és hitélete épült, és azt az üzenet hirdetésnek azt az öt alapvető dolgát, amit azóta az advent nép leginkább a magáénak tart. Mi ez az öt alappillér? Az, hogy Jézus eljövetele közel van, noha nem jött el, amikorra vártuk, de azért közel van. A másik, a hármas angyali üzenetet nekünk kell hirdetni, mert nem a nagy kereszténység fogja hirdetni, hanem nekünk kell. A harmadik, a szombat szentségét helyre kell állítani és be kell mutatni a világnak. A negyedik, a halottak állapota volt, és az ötödik pedig az, hogy Krisztus a közben járó főpapi szolgálatát kezdte el 1844-ben, és az a bűnök eltörléséig vezet majd, ami az ő látható egyházán is meg kell, hogy mutatkozzék majd ennek a gyümölcse és eredménye. Tulajdonképpen erre azt mondhatjuk, hogy egyfelől tartalmazta ez az öt alappillér a mindenkori evangéliumot és örömhírt, illetve helyre kívánta tenni azokat a tévedéseket, amelyekben a kereszténység akkor is, és azóta is tévedésben és téveigésben van. Én szeretném, testvéreim, a következő szombatokon, amikor itt lehetek közöttetek, kicsit úgy átgondolni ezt az öt alaptanítást. És azért szeretném veletek átgondolni, hogy kicsit úgy rendezzük a gondolatainkat, és az Isten segítsen rendezni az érzelmeinket is arra nézve, hogy mi mitől vagyunk adventisták. Mit jelent ránk nézve, és a mi életünkben, és a mi napjainkban is az, hogy társultunk Krisztushoz, társultunk az advent mozgalomhoz, mint amely egy megbízott közösség, és itt van ez az öt alaptanítás, ami nem csak nekünk útmutatás, hanem amit megbízásként az Isten hát a képviseletünkre is bízott, amikor ebben az életben járunk és forgolódunk. És én most az első, mindezt bevezetésként mondtam el, az első mostani alkalmon én arról szeretnék beszélni az igehirdetés második felében, hogy Krisztus eljövetelének a közelségére mi hogyan gondolunk. Hogyan kap ez helyet a mindennapjainkban, tevékenységünkben, sürgölődésünkben, forgolódásunkban, időbeosztásunkban, törekvéseinkben, vágyainkban, terveinkben? Hogyan kap helyet? A mai advent mozgalmon látszik-e az, hogy Krisztus eljövetelére készül, hogy ezt hirdeti, hogy azután vágyakozik, hogy az örömmel tölti el? Mitől adventizmus az adventizmus ezen a ponton? És engedjétek meg, hogy kezdjem ezt a gondolatsort azzal, hogy a közeli advent reménységéről az úttörők miután átélték a csalódást, nem mondtak le. Tehát azt mondták, hogy igen, csalódtunk.
De az, hogy Jézus közel van, arról nem mondunk le, nem csak azért, mert szeretjük őt és vágyunk vele találkozni, hanem azért sem, mert az idők jelei azt mutatják, hogy ugyan a napot és az órát nem tudhatjuk, de bizonyosan egészen közel van. Új fényben tárult az akkor élők elé például a 10 szűzről szóló példázat, hiszen az, hogy késik a vőlegény, hogy kimentek a vőlegény elé, és elkészítették lámpásaikat, de nem jött a vőlegény és késett. Ezt beazonosították az ő helyzetükkel, hogy igen, vártuk Jézust, és nagyon vágytunk volna vele találkozni, de mégse tért vissza. Késik a vőlegény. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a napot és az órát senki nem tudhatja, hogy Jézus mikor jön el, de nem is fontos. Krisztussal igazán vágyni találkozni, és felkészítetnek lenni az ő eljövetelére. Ebben a dologban, ebben a lelki magatartásban és törekvésben és várakozásban nincs jelentősége annak, hogy valaki tudja, hogy Jézus mikor jön vissza, vagy nem tudja. Ebben nincsen jelentősége. Krisztus nem olyan várakozást kér tőlünk, ami egy időpontra való felkészülés, hanem Krisztus azt a várakozást várja tőlünk, amelyben nekünk közösségünk van vele napról napra, és teljesen mindegy, hogy mikor jön el. De legyünk készek. Legyünk készek, és várjuk őt. Az idők jeleit ugyanakkor az útörők is láthatták, és mi is láthatjuk, hiszen a Tesszalonikai első levél arról beszél, az 5. fejezet ezzel kezdődik, hogy atyám fiai, az időkről és az időszakokról nem szükséges, hogy írjak néktek. A Biblia arról beszél, hogy amiképpen a fügefáról, Jézus a fügefáról vette a példát, hogy amikor levele zsendül, akkor tudjuk, hogy közel van a nyár. Jézus arról beszélt, hogy amikor bizonyos dolgokat látunk az emberi történelemben beteljesedni, akkor ugyan a napot és az órát nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön el. De a közelségét mindenképp érthetjük, és mindenkor tudhatjuk biztosan. Közel van, testvéreim, Krisztus eljövetele nem csak olyan értelemben, hogy valaki bármikor élt a történelemben, tulajdonképpen annyira volt közel Jézushoz, mint amikor lezárult az élete. A zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy az emberek, lásd, ezt találtam, az emberek egyszer meghalnak, azután pedig az ítélet. Hiszen ha az emberek meghaltak 2000 évvel ezelőtt, és a halál állapota az egy pillanatnak tűnik, akkor tulajdonképpen az élet lezárulása egyenlő Jézussal való találkozással. Ha mi most megérjük még az időskort, és meg is halunk, és tapasztaljuk, megízleljük mi is a halált, az életünk elmúlását, akkor azt mondhatjuk, hogy néhány évtizedünk van, kinek mennyi, lehet, hogy annyi sem, és találkozunk Krisztussal. Testvéreim, szoktunk erre gondolni, de én azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak ilyen értelemben van Krisztus közel mindannyiunkhoz, hanem a föld történelmének a lezárulásaként is közel van Krisztus, és ezt nekünk hirdetnünk kell, és képviselnünk kell. Mennyire van ez közel, mennyire van egyre inkább közel, és a jelek miről beszélnek, én úgy gondolom, hogy nem szükséges erről túl sokat szólni. A természettudósok azt mondják a legutóbbi 30 évről, hogy a legutóbbi 30 év alatt annyit romlott a természet, a környezet, mint az egész emberi történelem alatt. És maguk a természettudósok, akiknek nincs a kezében a Szentírás, akik nem Krisztus után vágynak, azt mondják, hogy néhány évtized, mert az emberiség olyan úton halad, hogyha erről nem fordul vissza, és miért fordulna vissza? Tömegesen nem lehet csodát várni, és nem lehet az emberi szív megújulását várni. Akkor egyértelmű, hogy az emberiség feléli az életnek a feltételeit. Láthatjuk az erkölcsi romlást, az életnek az értékét, a közbiztonságnak az elveszését. A Noé és a Lót napjaihoz hasonlította Jézus a mi világunkat, és amikor látjuk a pornográfiát, a pedofiliát, a homoszexualitást, a gyilkosságokat, amelyek egyre inkább terjednek és gyarapszanak valláson kívül és valláson belül, akkor egyre inkább eszünkbe kell, hogy jussunk, hogy Jézus erről az időről beszélt,
és nekünk ébren kell lennünk, és nekünk tudnunk kell, hogy mire kell készülnünk. Természeti csapások, balesetek, földrengések. Ismeritek bizonyára Ellen Gouldvágy testvérünknek azt a bizonyságtételét, hogy amikor áradások, katasztrófák, balesetek a levegőben, a szárazföldön, a vizeken, amikor ezek felgyarapszanak, Krisztus akkor nagyon közel van. És hadd kérdezzem tőletek, gyarapszanak? Volt valamikor kezemben egy grafikon, aztán valahova sajnos elkeveredett, és nagyon sajnálom, hogy nincs meg, mert az elmúlt 2000 évről készít egy grafikont, 50 évenként halad előre, hogy mennyi földrengés volt a világunkban. És döbbenetes, ahogy felfelé megy. És az, hogy már Magyarországon is van, és egyre több van, és egyre több van, és senki nem várhatja azt, hogy jövőre majd kevesebb lesz, és 5 év múlva kevesebb lesz, hanem mindig több lesz. Tehát azt láthatjuk, hogy ezek olyan jelek, olyan bizonyságok, amelyek kétség nélkül mutatják azt, hogy Krisztus jövetele egyre inkább közel van hozzánk. A vallási, az eszmei zűrzavar, a Babilonhoz hasonló zűrzavar vallásokon kívül és azokon belül, amikor az emberek nem tudják már, hogy mi igazság és mi nem, de leginkább azt mondják, hogy nincs biztos igazság, és semmiben nem kell hinni. Szóval döbbenetes ezeket az állapotokat látni, a spiritizmusnak, a babonának, a jóslásnak a terjedését látni, ami elfogadott szinte a tömegek előtt. A valóságból a mesébe menekülés, ami jellemzi az embereknek a gondolkodását, hogy valahogy csak ússzuk meg ezt az életet, és valahogy bírjuk ki ezt az életet. Testvéreim, nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy elérkezett az az idő, amit a Biblia így mond, hogy az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Elérkezett az az idő. Elérkezett a nagy nyomorúságnak az ideje, ami világunkra. Elindultak már jó

és szabadítóként fog érkezni erre a világra. Ugye azt mondta Jézus, hogy amikor az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek. Mert Jézus, amikor az eljöveteléről beszélt, akkor azt mondta, hogy ez evangélium. A világ számára Jézus jövetele az az evangélium. Hiszen ki ad szabadítást ennek a világnak? Ki ad szabadítást a társadalmi szinten, a tömegek szintjén jelentkező válságokból? Tönkre megy az élet, és tönkre megy a világ. És ebben a helyzetben, és ahogy ez egyre inkább mélyül, mi úgy beszélhetünk Jézusról, mint aki megmenteni jön azokat, akik az oltalma alá helyezték az életüket. És testvéreim, szeretnék még arról is szólni, hogy hirdetni viszont, hát hirdetni ezt kell, de hirdetni csak azok az emberek tudnak bármit is, ami nekik nem csak, tehát ez nem egy feladat, és ez nem egy kötelesség teljesítés csupán, amiben ott van a lélek és az élet. Hirdetni Krisztus eljövetelét örömként azok az emberek tudják, akiknek maguknak is ez öröm. Akik maguk is erre örömmel tudnak tekinteni. Egy picit nem csak magamról szeretnék beszélni, hanem úgy érzékelem ezt, hogy a körünkben egy picit bennünket is jellemez egyfajta vajúdás, úgy belül a lelkünkben. Krisztus közeli eljövetelével kapcsolatban az a vajúdás jellemez bennünket, hogy hát egyfelől azt mondja az ember, hogy hát mindig hirdették, hogy Jézus visszajön, hát mióta már az apostolok is hirdették, és aztán nem jött vissza, hát akkor mi hirdethetjük ezt most egészen biztosan. Volt egy prédikátor, aki azt mondta az én gyerekkoromban, hogy Jézus 5 éven belül vissza fog jönni. Hát azóta én nem kicsit meggondolatlannak tartom, és én is óvatos vagyok az ilyen kijelentésekkel, mert hát Jézus azóta nem jött vissza. Tehát egyfelől ez van bennünk, ugyanakkor másfelől az is, hogy egyszer a Föld eljut egy olyan helyzetébe, amikor már nem bírja az emberi gonoszságot, és fel fogja mondani a szolgálatot, és maga a Krisztus is meg fogja elégelni ezt, és ha felkészülhet a világ az ő jövetelére, akkor ő mindenképp jönni fog. A vajúdás, ami bennünk van, olyan téren is megfogalmazható, hogy de mert azt mondja, hogy hát a tömegeket az Isten a lelkiismeretük alapján is meg tudja ítélni, hát akkor most mi szükség még itt evangélium hirdetésre? Régen is éltek nagyon sokan, akik nem hallották az evangéliumot, ma is éltek, hát az Isten meg tud bárkit ítélni lelkiismeret alapján is. Ugyanakkor, testvéreim, az is megfogalmazódik bennünk, és milyen jó, ha így van, hogy az emberek olyan szinten csalattatnak meg a jelenben. Sátán annyi mindent felvonultat, hogy a mai embereket lefoglalja, még azokat is, akiknek esetleg a szívükben ott van a jobb utáni vágy. De annyi minden van az életükben, és annyi információ, és annyi leterheltség, és annyi szaladozás, hogy mindenre marad idő, de igazán, hogy az élet felől elgondolkodjanak, és az örök élet ajándékát elfogadják és keressék, erre kevésbé. Tehát jó lenne erre a veszendő világra úgy tekinteni, hogy megcsalt emberek tömege él körülöttünk. És nekünk ezen a háttéren is ezt látva kellene értenünk az evangélium hirdetésének a megbízását. A másik dolog, ami kicsit úgy vajúdást kelt bennünk, hogy úgy várjuk is Jézust, meg nem is. Mert egyfelől, amikor nagyon közel érezzük magunkat a megváltóhoz, és átéljük azt, hogy mennyire jó benne élni, mennyire jó egymást szeretni, mennyire jó a világért élni, mennyire jó a szolgálat örömét tapasztalni, akkor azt mondjuk, hogy ja, Jézus holnap jöhetne már. Ugyanakkor átéljük azt is sokszor, amikor magunkban nézünk, akkor azt mondjuk, hogy Uram, még ne gyere, mert nem vagyok kész. És jó lenne felkészülni. És bizony ez is egy vajúdás bennünk. Vajudás az is, hogy nekünk nem öröm az a Földnek a pusztulása, mert sokat romlott ez a világ, de azért ez a természet még ma is mennyire szép, és nem öröm az, hogy ez el fog pusztulni. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Jézus jövetele viszont

0: szabadítás lesz, és ez az emberi világ olyan szinten fog eltorzulni arra az időre, és Krisztus új eget és új földet ígért azoknak, akik ő benne hisznek. És engedjétek meg, hogy néhány pontban beszéljek arról, ami miatt öröm mindannyiunk számára Krisztus jövetele. Miért kell, hogy betöltse örömmel mindannyiunk szívét az, hogy Krisztus visszatér, és mi vele találkozni fogunk? Péter apostol második levele arról beszél, hogy akik sóvárogjátok és sürgetitek az Isten napjának a jövetelét. Egy hatalmas kiváltság számunkra, hogy mi sürgethetjük Krisztus eljövetelét, és ez nem azt jelenti, hogy az Istennél nem elvégzett dolog az, hogy Jézus mikor jön el és szabadítja meg ezt a világot, hanem ez sokkal inkább azt jelenti, hogy a világ régen megért gonoszságát illetően arra, hogy begyűjtessék, és az Isten bearassa az igazakat, de az igazak nem készültek még el. Az igazak nem készültek el, és a világ megmentése még nem történt meg, illetve legalábbis annak a megpróbálása. Tehát kiváltságunk az, hogy mi sürgethetjük, és nagyon fájdalmas látni ezt a romlást. De milyen jó, amikor a mi szívünket azt tölti be, hogy mi Krisztus oldalára szegődtünk, mi Krisztushoz társultunk, mi az övéi vagyunk, mi biztonságban lehetünk, hogyha napról napra az ő gondviselésének a kezébe helyezzük a mi életünket. A másik dolog, ami miatt öröm nekünk erre gondolni, erre az eseményre és erre fel is készülni, gondoljátok meg, hogy amikor Krisztus visszatér, akkor mi kivel fogunk találkozni. Testvéreim, mi azzal a valakivel fogunk találkozni, aki mindenkitől jobban szeretett minket. Aki mindent megtett értünk, aki megkeresett, megtartott bennünket, aki az egész életünkön át hűséggel kísérte a mi életünket, ezzel a valakivel fogunk találkozni, aki erőt adott, aki mellettünk volt mindenben. Nagyon sok mindent elveszíthet az ember a földi életében. Nagyon sok mindenkiben csalódhat. De akiben soha nem csalódtunk az életünkben, azzal a valakivel tudunk találkozni. Erre nem lehet és nem szabad másképp gondolni, mint örömmel, nem? Péter apostol első levele, első fejezete, 13. versében azt olvashatjuk az igében, mint józanok, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik. Azt mondja itt a Szentírás, hogy Krisztust, akit várják, azért várják, és úgy várják, hogy ő kegyelmet fog hozni. Kegyelmet fog hozni, és ezért tökéletes kell, hogy legyen bennünk a reménység. Gondoljátok meg, hogy Jézus milyen ígéreteket társított ahhoz, hogy ő visszatér az emberi történelem végén. Milyen ígéreteket társított Jézus ehhez a visszatéréshez és ehhez az eseményhez? Arról beszél a Szentírás, hogy mi a lélek zsengéjének birtokosai, írja Pál a római levélben, mi magunk is várjuk a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Gondoljátok meg, hogy milyen evangélium az, hogy amit a mi belső emberünkben megismerünk és tapasztalunk ebben a földi életben, de ugyanakkor mindig átérezzük saját magunkban a testnek, az emberi természetnek a visszahúzó erejét. Ez Jézus eljövetelekor meg fog szűnni. Új testet, más életet fogunk kapni, arról beszél az ige, nincs már többé semmi, ami elválaszt bennünket Krisztus szeretetétől. Nincs kísértő és nincs kísértés. Nem kell erőfeszítést hoznia az embernek azért, hogy a jót cselekedje, mert mindez már természetesen ő belőle fakad. És Jézus azt is megígérte, hogy erre felkészít bennünket. Amennyire csoda volt az, hogy bennünk a megtérést Krisztus kimunkálta, és ez nem belőlünk volt, ezt nem mi produkáltuk magunkból. Olyannyira csoda lesz az, hogy bennünket fel is készít. A római levélben azt mondja Pál, hogy ha mi megbékéltünk az Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Jézus élete által. Mert Jézus miután meghalt értünk, utána azért él, hogy esedezzék értünk és bennünket megtartson. Legyen, testvéreim, tökéletes a mi reménységünk arra nézve, hogy ő elkészít bennünket. Ha volt erő abban, hogy Jézus értünk meghalt, és ez a megtéréshez oda vezetett minket, akkor hogy ne lenne erő abban, hogy Krisztus jelenleg azért él, hogy közben járjon értünk, hogy bennünket megőrizzen és megtartson. És lehet, hogy Laodíciának kell fenyítés, lehet, hogy kell feddés, lehet, hogy kell nyomorúság, lehet, hogy kell sok minden. De Jézus azt mondta neki, eszközei vannak, és az ő szeretete erős, Krisztus szeretete hatalom. Ő bennünket meg tud tartani. Amikor ebben van a reménységünk, akkor nem magunkra nézzünk, hanem akkor nézzünk Krisztus szeretetének a megtartó erejére. Mire képes az? Mit tud értünk, és mit tud bennünk megcselekedni? A Jézushoz vezető út című könyv azt mondja, hogy bízzátok lelketek megtartását Istenre. Ne aggódjatok és ne remegjetek a ti üdvösségetek és megtartásotok miatt. Ez nem a ti kezetekben van. Ezt mi naponta kérhetjük az Istentől. És testvéreim, nagyon röviden engedjétek meg az ige hirdetés végén, hadd idézzek egy igét és egy bizonyságtételt. Az igét Péter apostol második leveléből olvasom a harmadik fejezetből. A 13. és a 14. vers így szól. Új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Testvéreim, azt mondja itt a Szentírás, hogy azok az emberek, akik ha régen éltek, ha most élnek, közel ezekhez az eseményekhez. De akik hisznek abban, hogy új eget és új földet készít az Isten nekik, melyekben igazság lakozik, azoknak az embereknek szabad úgy, sőt, kötelező úgy igyekezni, hogy szeplő és hiba nélkül találja őket az Úr békességben. És engedjetek még meg egy rövid bizonyságtételt, hadd olvassak fel ennek kapcsán, és ez egy picit megint visszavezet bennünket gondolatban az 1844-es csalódásig, illetve az azt megelőző tapasztalathoz. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek e világi ügyeikkel. A hívők gondosan megvizsgálták szívük minden gondolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő, akinek már csak néhány órája van hátra. Nem készültek mennybe meneteli ruhák, de minnyájuknak a belső bizonyossága az volt, és ez volt a fontos, hogy elkészültek a megváltó fogadására. Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt, a jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére a bűntől megtisztított. Bár csak most is megvolna még Isten állítólagos népénél ez az önvizsgáló lelkület. Ez a komoly és őszinte hit. Azok az emberek ugyan napra készültek, de úgy gondolom, hogy a készülésüknek a szentsége és a komolysága, hogy semmit nem engedtek meg, hogy az ő lelkükön folt legyen. Én úgy gondolom, hogy ez, testvéreim, mindannyiunknak egy hatalmas példa. Az Isten áldja meg mindannyiunk szívét, törekvését, jövőképét, időbeosztását, vágyát, szemléletét, terveit, hogy mi Krisztus jövetelére, amit egyre inkább mutatnak, aminek a közelségét egyre inkább mutatnak a jelek, erre tényleg örömmel tudjunk készülni, és ez az igyekezet legyen bennünk, amit olvastunk az apostol szavaiban. Ami aztán jellemző volt az advent mozgalom úttörőire is, hogy szeplő és hiba nélkül találjon minket az Isten békességgel. Az Úr áldja meg ezeket a gondolatokat, és legyen kegyelmes abban mindannyiunkhoz, hogy mi ne nevünk szerint legyünk adventisták, hanem a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban, minden megnyilatkozásunkban ott legyenek azok a gyümölcsök, amelyeket, ha lát a világ, akkor tényleg azt lássa, hogy mi megváltott emberek vagyunk, és nekünk feladatot adott az Isten, és mi ezt szeretnénk képviselni, szeretnénk szavainkkal, cselekedeteinkkel bemutatni ennek a világnak. De nem csak azért, mert ez feladat, hanem azért, mert ez a mi reménységünk is. Ez a miénk. És mi igazán ebben találtuk meg az életünknek az egyedüli célját, értelmét. Az Isten adjon gondviselést és kegyelmet mindannyiunknak, hogy mi ilyen értelemben leessünk adventisták az ő kegyelméből. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként a 267-es énekünk első két versszakát, imádság után pedig a második két versszakát énekeljük majd el. 267-es énekünk.

Édesatyám, köszönjük neked, Urunk, hogy hozzád jöhetünk, megváltunk érdemeiért, és köszönjük neked, hogy őt értünk és nekünk adtad. Köszönjük, hogy általa biztosítottál bennünket szeretetedről. Köszönjük, hogy bűnbocsátó kegyelmed mindannyiunk életét, szívét megörvendeztette. És köszönjük neked, Istenünk, a megbízást is, hogy ismerjük meg a szolgálat örömét, ismerjük meg az önmegtagadásnak a győzelmét, és ismerjük meg, Urunk, a szolgálatnak a szépségét, amit ránk bíztál, és köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a megbízatás még most is tart. Kérünk, bocsáss meg nekünk, mert nagyon sok minden van a mi életünkben, Urunk, ami elé került ennek, és ami a jelenben is előtte van. Nagyon szeretnénk igazán, Istenünk, a tiéd lenni. Nagyon szeretnénk, hogyha te lelked áthatná mi életünket, szívünket, hogy igazi irántad és egymás iránti szeretetben tudnánk élni, és a világ veszendő voltára is tudnánk úgy tekinteni, mint ami megrázza mi szívünket, és hozzád való megtérésre és hozzád való könyörgésre készített bennünket, hogy mit cselekedjünk, mert nagyon erőtelenek, nagyon kevesek, nagyon kicsik vagyunk, Urunk. De benned bízunk, benned reménykedünk ki, idáig is küzdöttél értünk, hogy légy, ami megtartunk, Urunk, Krisztus által, légy, ami megtartunk és felkészítünk az ő jövetelének napjára, és munkáld bennünk, Urunk, kérünk azt a törekvést, azt az odaszánást, hogy mi szeplő és hiba nélkül valóknak találtassunk majd, amikor ő eljön. De kérünk, hogy az addig vezető úton segíts minket, hogy igazán csak a veled való szeretet közösségben találjuk oltalmat, és annak a szolgálatnak a betöltésében, amit ránk bíztál. Bízunk benned, Istenünk, hogy mi a tiéd lettünk, és így mindezhetünk el. Hallgass meg a mi könyörgésünket, Istenünk, és ezeket a gondolatokat áld meg a mi szívünkben, és hadd lehessünk igazán a te néped, hadd lehessünk igazán egymásnak testvérei, és hadd lehessünk a körülöttünk élőkért való küzdésnek is az emberei. Így bízzuk rád magunkat, ami drága megváltónkért. Hallgass meg bennünket, Atyánk.

Köszöntünk mindenkit. Gondolom, hogy a program mindenkinek a kezében van, és így tájékozottak vagyunk a mai témáról. Az ezévi sorozatnak ez volt a címe, hogy a Biblia legszebb történeteiből, és ennek során a Bibliában szereplő személyekkel és az ő élettörténetükkel is megismerkedhettünk. Ma a sorozatnak az utolsó alkalmán egy olyan bibliai fejezet a témánk, ami rámutat arra, hogy mi volt a közös mindezeknek a személyeknek a történetében, az életében, vagy mi volt az érték mindannyiuk esetében. Ez a fejezet pedig, amely összefoglalóan szól erről, a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Még igazából folytatódik ez a fejezet a 12. fejezetben is, tehát hogy tudjuk, hogy a fejezet határ az nem mindig logikai határt jelent. Nem haladunk végig egészen a 12. fejezeten, de a 12. fejezet első része még ennek a gondolatsornak a vége, ami a 11. fejezetben kezdődik. Talán hallottuk így emlegetni, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete a hithősökről szól. Nem volt módom utána nyomozni, hogy pontosan kinevezte el először így, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete az a hithősökről szóló fejezet, de talán nem is ez a lényeges. Mert azt kell mondanunk, hogy bár ez a kifejezés, hogy hős vagy hithősök nem bibliai kifejezés, mégis azt mondhatjuk, hogy van jogosultsága. Az emberiség történetének megvannak a maga hősei, nagy emberei vagy híres emberei, és ezek többnyire olyan emberek, akik valamilyen rendkívüli szellemi vagy fizikai teljesítményt nyújtottak, és más esetben pedig, és ez a pozitívabb értékelési szempont, valamit kifejezetten az embertársaik vagy pedig az egész emberiség javáért tettek. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete rátereli a figyelmünket olyan emberekre, akiket nem tart így számon, vagy ennyire számon a világ, hiszen nem is látja, nem is érti pontosan, hogy mi volt a rendkívül, és mi volt a különleges érték, vagy mi volt az, ami az egész emberiség javára szolgált az életükben. Így mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy rájuk nem volt méltó a világ, és ebben az is benne van, hogy nem is tanulta meg érteni, vagy értékelni őket igazán. Ezek az emberek a hit hősei. Tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy hősies dolog-e a hit? Hát ehhez nyilván azt kell először megválaszolni, hogy egyáltalán mi a hit? Valamilyen fő kérdés ez, hiszen a Bibliában is fő dolog a hit. És egészen természetes dolog az, hogy az ember sokat és sokszor birkózik azzal, hogy próbálja meghatározni, mi is ez a mindenek felett fontos, ez a fő dolog, ez a hit, ami olyan megragadhatónak tűnik, és mégis olyan megfoghatatlannak, és ha az ember meghatározni akarja, akkor mégis olyan nehéz. Tehát küzdjünk most is egy kicsit azzal, hogy mi a hit. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének mindjárt a legelején minden esetre találunk egy meghatározást a hitről. Olvasnám is a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első versét. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből idézem az első verset. A hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát minden esetre formailag megfelel egy meghatározásnak, mert rövid és frappáns. A hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Calvin János a zsidókhoz írt levél magyarázata című művében azt írja erről a meghatározásról, ez a két körülmény látszólag ellenkezik egymással, és mégis nagyon jól összeférnek, amikor a hitről van szó. Mert Isten lelke olyan rejtett dolgokat bizonyít meg előttünk, amelyről semmi ismeret nem juthat el érzékeinkhez. Próbáljuk csak megfigyelni. Azt mondjuk, hogy egy dolog vagy remélt dolog, vagy valóság. Azt mondjuk, ez a két dolog kizárja egymást, nem? Mert vagy valami vagy kézzel fogható valóság ebben a versben, vagy csak remélt dolog. Vagy pedig azt mondjuk, hogy
a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ha valamiről meggyőződésem van, ezt a kifejezést akkor használjuk, ha ennek valami köze van az érzékszerveinkhez. Ugye meggyőződtünk róla, mert hallottuk, mert láttuk, mert tapintottunk, szóval valahogyan megfogtuk. És erre utal itt Calvin, hogy látszólag két ellentétes dolgot fog össze ebben a meghatározásban az ige, mert azt mondja, a hitben ez így van együtt, hogy a remélt dolgok valósága, tehát mondjuk így a hitben a remélt dolgok valósággá válnak. Vagy így mondja, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a hitben meggyőződés van a nem látott dolgokról is. A későbbiekben, amikor különböző példákat idéz, hogy akik hittek, azok hogyan hittek, akkor többek között például Mózest is említi, és a 27. versben ezt olvassuk Mózesről, hogy ő erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Tehát amikor Mózesről ezt mondja, itt is az első fejezet első versében, illetve a 12. fejezet első versében található meghatározás cseng vissza, hogy a hit pedig a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát aki hisz, az erős szívű, mintha látná láthatatlant, meggyőződése van erről. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy van-e ebben valami erkölcsi motivum? Mert nyilván úgy érzi az ember, hogy csak akkor igazságos dolog hit és hitetlenség szempontjából megkülönböztetni embereket, ahogyan a Biblia mondja, hogy ezen dől el például, hogy egy ember üdvözül vagy nem üdvözül, vagy Isten szemében ezen múlik egy ember értéke, hogy hisz vagy nem hisz, vagy a összefoglaló szóval, akkor az ember elvárja, hogy ebben legyen valami erkölcsi motivum. Mert hát csak akkor igazságos megkülönböztetés ember és ember között. Sokszor mi a mindennapi életben küzdünk ezzel a hitnek a meghatározásával, és nem látunk benne erkölcsi motivumot. Például az egyik gyakori vélekedés a hitről, hogy a hit az egy alkati kérdés. Egyenesen azt gondolják egyes emberek, hogy hát ez egy ilyen intuitív készségnek, vagy képzelő erőnek a dolga, hogy valaki hisz vagy nem hisz. Ugye beleeshetünk ebbe a tévedésbe akkor is, amikor olvassuk, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, vagy a remélt dolgok valósága, akkor azt mondjuk, hát ez egy alkati adottság, akiknek jó képzelő erejük van, vagy intuitív készségük, azok tudnak hinni. Ismét mások azt mondják, hogy a hit egy kegyelmi ajándék. Míg azok, akik úgy gondolják, hogy alkati dolog, hogy tud vagy nem tud az ember hinni, ugye azok ezeket emlegetik, hogy tud hinni, nem tud hinni. Akik pedig úgy gondolkoznak, hogy Isten kegyelmi ajándéka a hit, azok pedig így szokták emlegetni, hát valakinek vagy adatik a hit, vagy nem adatik. Szóval tulajdonképpen nem rajta múlik. Kétségtelen, hogy a Bibliában olvasunk ilyen kijelentést, hogy a hit Isten ajándéka. Az Efézus beliekhez írt levél második fejezetében, a 8.-9. versben olvassuk, hogy kegyelemből tartattok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amikor azonban a Szentírás ezt mondja, akkor ezen kizárólag azt érti, hogy a hit az mindig Isten kezdeményezésére születik meg. Tehát hit soha sincs az Isten indító, kezdeményező munkája nélkül. Ő az, aki kinyilatkoztatja magát az embernek, vagy úgy, hogy az ő szavát világítja meg a Szent Lelke által, vagy pedig cselekszik az ember életében, vagy az ember szeme láttára, és annak a jelentőségét világítja meg az ember láttára, szeme láttára. De mindenképpen az Isten az, aki először kinyilatkoztatja magát és az ő igazságát, és ezzel ad az embernek késztetést a hitre. De ezen túl viszont a hit döntő módon az embernek a szabad választása. Nagyon-nagyon sok bibliai igében jut ez kifejezésre. Csak a Biblia főigéjét említeném, János evangélium a 3. fejezetének a 16. versét, ahol így hangzik az ige: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát ez az ige azt mondja, hogy Isten üdvözítő akarata, vagy Isten szeretete az egész világra, minden emberre kiterjed, de hogy ki fog üdvözülni, az mégis azon múlik, hogy ki hisz ő benne. Tehát ez az ige is azt érzékelteti, hogy ez embereknek a választása. És tegyük fel akkor azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miben áll ez a szabad választás, vagy mire vonatkozik a hitnek a szabad választása.
Mert szeretném hangsúlyozni, hogy a hitben csak ez a választás az ember része. Éppen itt a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében nagyon szemléletesen és összefoglalóan sorolja, hogy milyen nagy dolgok történtek hit által emberek életében, de rá kell mutatnunk arra, hogy magának a hitnek a teljesítménye, szóval ami hit által történik, az már nem az emberen múlik. Talán olvassuk el először az igét, amire az előbb utaltam, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 33. verstől a 35. vers első részéig. Így mondja, egyesek, ugye a hithősök sokasága, hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, és így tovább. Tehát nyilván ez csak egy részlete a felsorolásnak, amit még tovább lehetne folytatni. Tehát az már nem az ember része, hogy ilyen nagy dolgok történnek, mint amelyekről itt is olvastunk, mert a Szentírás azt mondja, hogy hit által az ember összekapcsolódik az Isten végére mehetetlen bölcsességével, az Isten tökéletesen igazságos jellemével, az Isten szeretetével vagy igazságosságával, és az Isten mindenható teremtő erejével. Tehát a nagy dolgok, amik történnek, azokat az Isten bölcsessége, az Isten igazsága és szeretete, annak az erkölcsi ereje, vagy pedig az Isten teremtő ereje, az egyedülálló isteni teremtő ereje műveli. Éppen ezért olvassuk a Bibliában, hogy a hitnek a teljesítményét az igazán hívő emberek a sohasem tulajdonítják maguknak. A Római Levél 3. fejezetének a 27. versében így mondja ezt Pál apostol, hogy a hit kizárja a dicsekvést, a teljesen kizárja a dicsekvést. Gyakorlati példaként említeném, hogy a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének a 9. versében Pál apostol például nagyon reálisan elmondja, hogy mi volt az ő apostoli teljesítménye. Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve. És rögtön hozzáteszi, de nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Tehát tudja ő, hogy mi volt ez a teljesítmény. Több volt, mint a többi apostoli együttvéve, de egy pillanatig nem tulajdonítja magának, hanem már az elején így kezdi, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és utána még egyszer nyomatékosan mondja, nem én, hanem az Isten velem lévő kegyelme. Tehát ezért mondtam azt, hogy ami az ember része a hitnek a cselekedetében, vagy a hitnek a teljesítményében, az kizárólag csak egy bizonyos szabad választás az ember részéről. Egy ilyen alig megfogható mozzanat. És tegyük fel akkor még egyszer ezt a kérdést, hogy miben áll ez a szabad választás, vagy mire vonatkozik ez a szabad választás. Én azt hiszem, hogy tömören így mondhatnánk, hogy ez az embernek az igazság szeretete. Szándékosan nem így mondom, hogy az igazság ismerete, vagy az igazság megértése, hanem így, hogy az igazság szeretete. Sőt, még ezt is fokoznám, az igazság mindenek felett való szeretete. Amikor az ember az igazságot jobban szereti a világon mindennél, önmagánál és önmaga minden pillanatnyi érdekénél. Amikor bármit kész és azért odaadni, és bármit feláldozni, és mindent alárendelni annak a bizonyos igazságnak. Ugyanis amikor az Isten a hitre való kezdeményezéssel megkeresi az embert, amikor Isten kinyilatkoztatja magát az embernek, akkor bármilyen formában történik ez. Olyan formában, hogy Isten az ő beszédét, annak valamely részletét világítja meg az ember előtt, vagy hogy valamit cselekszik az ember életében, és úgy nyilatkoztatja ki magát. Akármilyen módon is történik, de a lényege mindig az, hogy Isten rávezeti az embert arra, hogy minden földi nyomorúságnak, és minden földi szenvedésnek, minden igazságtalanságnak, a legtágabb értelmű szót alkalmazva, minden rossznak a gyökere ezen a földön az önzés és az én szeretet. És Isten viszont kinyilatkoztatja önmagát, mint aki a maga a megtestesült szeretet, ennek az ellenkezője, aki teljesen az ő teremtményeiért él, aki a teremtményeinek a szolgája,
aki szüntelenül munkálkodik másokért, aki a legnagyobb áldozatra, szinte felfoghatatlan áldozatra is kész az ő teremtményeiért. És azt érteti meg az emberrel, hogy a megoldás, az út az ember boldogságához, az ember szabadulása, a földi nyomorúságoknak a megoldása egyedül csak az lehet, ha az ember visszatalál a szeretet, az önzetlenség, az abszolút következetes másokért élésnek az életformájához. És tulajdonképpen, amikor hitről beszélünk, a hit szabad választása abban áll, hogy ezt az igazságot az ember nem csak felismeri, vagy elismeri, hanem ezt az igazságot az ember olyan szeretettel fogadja, hogy mindenek felett szereti, és még egyszer mondom, mindent kész ennek alárendelni, és mindent kész ezért feláldozni. Ezt az igazságot eleve csak azok az emberek értik meg, megérteni is csak azok az emberek értik meg, vagy így is mondhatnám, csak azok reagálnak rá, vagy rezonálnak rá, vagy azok fogékonyak a felismerésére, akikben már eleve van bizonyos igazságkeresés. Szóval, ahol akik a lelkükben érzik, hogy ez sem magyarázat, hogy valami erkölcsi ok rejlik a dolgoknak a legmélyén, az igazságtalanságnak, a szenvedésnek, a rossznak a gyökere valahol valamilyen erkölcsi okban keresendő, és az igazság is valahol ott kell, hogy rejtőzzék. A Biblia nagyon szép kifejező szóval úgy mondja, hogy vannak emberek, akik szomjúhoznak. Vannak emberek, akik szomjúhozzák az igazságot. Lehet, hogy nem egészen tudatosan, lehet, hogy féltudatosan. Lehet, hogy sokszor emberek ezt úgy fejezik ki, hogy rettenetesen szenvedélyesek és ingerlékenyek. Lehet, hogy sokszor úgy jut kifejezésre, hogy nagyon cinikusak és kételkedőek. Lehet, hogy ilyen önsorsrontó életformát folytatnak, és ezzel fejezik ki, hogy semmiben sem találják azt, amit keresnek. Tehát nagyon sokféle külső megnyilatkozása lehet ennek, és sokszor egyáltalán nem pozitív megnyilatkozásai, mert az ember egy olyan ellentmondásos lény. De a Biblia nagyon fontos tanítása az, hogy az Isten szeme az nem téved. Az az igazságra szomjúhozó lelket észreveszi a nagyon ellentmondású, sőt, sokszor nagyon visszás külső megnyilatkozások mögött is. Tehát szeretném elmondani, hogy egyáltalán csak azok ismerik fel, vagy értik meg ezt az igazságot, akikben ez a szomjúság van, akik keresnek tudatosan vagy féltudatosan, de valahol a lelkük mélyén vergődnek és keresnek, mielőtt az Isten kinyilatkoztatná nékik magát. Jézus mondott egyszer egy nagyon érdekes kis megjegyzést, ez a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el, de mert nagyon sokat gondolkodhat azon, hogy ez a kis rövid megjegyzés mi mindent foglal magában. Azt mondta Jézus Pilátusnak, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ugye el lehet ezen töprengni. Mi az, hogy egy ember az igazságból való, vagy nem az igazságból való? És Jézus azt mondta, hogy mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra, az meghallja, amit mondok, az megérti, amit mondok, az hallgat az én szómra. Hogy lássuk az ellenpontot is, János evangélium a 8. fejezetéből idézném a 43. és 44. verset. Jézus szomorúan állapított meg emberekről mást is, ennek az ellenkezőjét is. Földi szolgálata idején hangzott el ez a kijelentés, amikor Jézus minden erőfeszítést megtett, hogy egyszerűen, közérthetően tanítson, hogy egy tündöklő, csodálatos emberi élet volt ennek a hitele. És Jézus szóval, cselekedettel, példaadással minden módon igyekezett embereket rávezetni az igazságra. Teljesen az ő adott állapotukhoz alkalmazott módon, és mégis kemény visszautasításba, sőt súlyos ellenkezésbe ütközött. És így olvassuk János evangélium a 8. fejezetének a 43. és a 44. versében. Jézus a következő fájdalmas megjegyzést tette. Miért nem értitek az én beszédemet? Hozzátette, mert nem hallgathatjátok az én szómat. Majdnem, hogy ezt mondta Jézus, hogy nem tudjátok elszenvedni. Nem tudjátok elfojtani magatokban az ellenszenvet, ingerültséggel, ellenállással veszitek az én szavaimat. És azt kérdezte, miért? Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgathatjátok az én szómat. És így folytatta, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Tehát, mintha Jézus azt mondta volna, titeket nem csak megcsalt az ellenség, és a hálójába kerültetek,
Ti valahol az ő alapelveivel értetek egyet. Ti az ő kívánságait akarjátok cselekedni. Valahol a ti lelketek azzal van összhangban, ami az ő programja, az önzés, az én szeretet, a törtetés. Tehát gondolkodjunk csak el ezen, hogy itt kezdődik valahol a dolog, hogy egy ember meghozza a hitnek azt a bizonyos döntését, a szabad választásnak a döntését, hogy az igazságból való-e. Eleve benne van-e az a bizonyos szomjúság. De azt kell mondanom, hogy még itt is van egy nagyon-nagyon érzékeny különbségtétel. És ez az érzékeny különbségtétel, amire a Biblia sokszor rámutat, hogy lehet, hogy az ember meghallja, lehet, hogy meg is érti, lehet, hogy gyönyörködik is benne, lehet, hogy élvezi is, de miután egészen szembesült vele, mégsem azonosítja vele az életét. És nem jut el a hitnek a cselekvéséig, mégsem hozza meg a szabad választásnak a döntését. De vagy így mondhatnám, félig hozza meg a hitnek a döntését. Addig hozza meg a hit döntését, hogy kinyitja a fülét átvitt értelemben, meghallgatja, kinyitja az értelmét, megfontolja, talán az érzelem világa is kitárulkozik rá, és gyönyörködik benne, tehát eddig meghozza a hitnek a döntését. De elmarad a második fele, hogy ez cselekvéssé váljék, hogy mindent rátegyen erre a lapra, hogy így fogalmazza, mindent alárendeljen ennek, vagy mindent odaadjon ezért. Ugye a legszemléletesebb példája ennek a gazdag ifjú története a Bibliában, akiről azt mondja a Szentírás, hogy valahogy annyira megindította Jézus személye, cselekedetei, tanításai, hogy egyenesen odafutott Jézushoz, és az odafutamodás, és az a szenvedélyes kérdés, ami szinte kitört belőle, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, egy igazi igazság után való szomjúságról tett tanúságot. És hogy a füle nyitva volt erre. De amikor megértette, hogy tulajdonképpen mit jelent az igazságnak a követése, akkor és hogy önérdekeiről és önzéséről és becsvágyáról kellene lemondania, megtagadnia ezért, akkor ez nekem olyan döbbenetes szó mindig a Bibliában, azt mondja, megszomorodva elment. Tehát annyira megértette, hogy miről van szó, hogy tudta, hogy hatalmasat veszít. Logikájával teljesen felfogta, és mégis elment. Megszomorodva ugyan, a veszteségnek a tudatában is érzelmileg fájdalva, hogy miről mond le, de mégis elment, mert a hitnek a döntését teljességgel nem hozta meg. Ezért mondta Jézus ezt a nevezetes felhívását, akinek van füle a hallásra, hallja. Ez az eredeti szövegben felszólító mód, ami Károlyi fordításom, ugye nem derül ki mindig. Akinek van füle a hallásra, hallja. Tehát, mintha azt mondaná, aki az igazságból való. És ez, mert meghallani egyáltalán meghallja. Aki el tud odáig jutni, hogy érti, értékeli, élvezi. Ne csináljon fél munkát, hallja meg. Hozza meg a hitnek a döntését, a hitnek a bátor teljes döntését teljes egészében. És nézzük meg, hogy a zsidókhoz írt levélben hogyan magyarázza meg, hogy tehát akikben megvan a hitnek ez a szabad választása, ami az igazság szeretetükön múlik, az igazság mindenek velet való szeretetén, ezek az emberek el tudnak oda jutni, hogy nekik a hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Megmondom, hogy miért. Azért, mert nincsen bennük semmi önérdek, ami akadályozná őket, hogy az igazságnak a bizonyságait felismerjék. Megnyílik az értelmük, kinyílik az egész lelki-szellemi világuk arra, hogy az igazság bizonyságait felismerjék. Így mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, hogy három alapvető dolog van, amit hitáltal megértenek és elfogadnak. Így olvassuk a 11. fejezetnek a 3. versében, hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, és itt egy kicsit helyesbíteném a fordítást, mert nem szerencsésen sikerült itt, az nem valami foghatóból, meglévőből lett. Luther Márton egyenesen úgy fordította ezt a Biblia verset, nem szó szerint szabadon, de fogalmilag, tartalmilag mégis pontosan, hogy hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, az a semmiből lett. Tehát azt mondja, hogy az az ember, aki mindenek felett szereti az igazságot, aki Isten jellemében felismeri az igazság és a szeretet teljességét,
Az az ember könnyen és boldogan fogadja el, hogy ez a világ a semmiből teremtetett az Isten szava által, hogy mindennek a kezdetén ez az Isten van, nem vakon fogadja el, hanem miután semmi önérdek nem dolgozik benne, ahogy az előbb mondtam, meg tudja látni az igazságnak a bizonyságait a Szentírásban, a természetvilágában, az életben, és ő számára egy boldog tudat ez, hogy mindennek a kezdetén, mindennek az alapján áll az az Isten van, aki megtestesíti azt az igazságot, amelyet ő szeret, amelyet ő mindenek felett szeret. És hogy ez mindennemű életnek és létezésnek az alapja az egész világ mindenségben. Tehát azok az emberek, akik valóban meghozzák a hitnek a döntését, akik mindenek felett szeretik azt az igazságot, amelyet Isten Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban kinyilatkoztat, azok minden nehézség nélkül is teljes szívvel elfogadják, hogy ez a világ Isten beszéde által teremtetett, és hogy ami most látható, az a semmiből lett. Azután a 6. versben mondja a második dolgot, amit ezek az emberek elfogadnak. Azt mondja, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A második dolog, amit ezek az emberek elfogadnak, hogy Isten az imádságban személyes kapcsolatot létesít az emberrel. Nem csak azt hiszik el, hogy az Isten létezik pusztán, mint egy személytelen valóság valahol, vagy valamilyen ősoka a világnak, hanem azt fogadják el, hogy a szeretet és az igazság Isten, aki kinyilatkoztatta magát nékik, élő személy, és aki elé járul, és aki őt kéri, annak ő válaszol. Tehát, hogy az imádság egy valóságos dolog. Tehát, akik mindenek felett szeretik az igazságot, azok megtanulnak imádkozni. Azoknak abszolút bizonyosság az, amit Jézus így mondott, hogy amikor imádkozol, a te atyád titkon néz, és majd válaszol neked, megfizet neked, ezzel a kifejezésmóddal mondja a Bibliánk, válaszol neked nyilvánvalóan, kézzelfoghatóan. És egy harmadik dolgot is hisznek, erről pedig ezt mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, így olvasom a 13. és 14. versben. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. Tehát ezek az emberek még egy dologban érvényesítik ezt, hogy számukra a hit a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tudnélik abban a vonatkozásban, hogy hiszik, hogy ennek a földi történelmnek és az egyes emberi életnek csak az lehet a megoldása, hogy az az Isten, aki egykor teremtette a világot igen jónak, a jó és a gonosz nagy küzdelme végén, a megváltás nagy drámájának a végén újjá teremti ezt a világot. Ahogy Péter apostol mondja a levelében, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És így mondja, hogy idegenek és vándorok ezen a földön, mint akik jobb hazát keresnek. Szeretném, ha erre a kifejezésre felfigyelnénk, hogy hazát kerestek. Azt hiszem, tudjuk, mi mindent jelent ez a szó, hogy haza. Mindnyájan hallottunk talán a háborús történeteket, hogy hadifoglyok lesoványodva, tönkremenve, hihetetlen erőfeszítésekre voltak képesek, ami fizikailag szinte megmagyarázhatatlan, kilométereket tudtak gyalogolni, és talán összeestek, mire hazaértek, de hazaértek élve, csak azért, mert olyan nagy szó volt ez számukra, hogy haza-haza, a hazának a vonzása. És ezt a kifejezést használja ez az ige, ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek ezen a földön életidegenek, vagy közömbösek számukra a földi dolgok, hiszen gondoljunk arra, hogy Jézus ilyet mondott, így imádkozott a nevezetes főpapi imádságában tanítványaiért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól. Ugyanebben az imádságában így ezekkel a szavakkal fordult az atyához, tanítványairól ezt mondta, ahogy te küldtél engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba. A búza és a konkoly példázatában azt mondta Jézus, hogy az Isten országa fiait ő beleveti a világ szántóföldjébe. Tehát éppen, hogy beleküldi őket a világba, nem pedig a világtól való elzárkózásra szólítja fel. Tehát részt vesznek a világ életében, szeretik az embereket, szeretik az életet, segíteni akarnak a földi küzdelmekben, nem közömbös számukra, nem életidegenek.
Gondoljunk arra is, a Biblia hányszor szólít fel, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek, de tudják, hogy végleges megoldás ezen a földön nincs. Nem ebben a földi életben van minden föltéve a lapra. Bizonyos értelemben idegenek és vándorok mindenkor a földön, mert az ő gondolkozásmódjukkal, az ő ízlésükkel, az ő erkős fősodrása. És érzik is ezt az idegenséget. Ugyanakkor itt tartja őket a szolgálat, és keresik azt, ami jó, de viszont jobb hazát keresnek. Az igazi hazájukat Isten országában várják. A Bibliában így mondja, hogy Ábrahámról mondja, hogy várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy alapokkal bíró város. Ugye itt az bizonyos új Jeruzsálemre utal, az újjáteremtett föld fővárosára, hogy a Biblia jelképe.

újjáteremtett föld, egy új ég és új föld, ami igazság lakozik, ami az Isten szerinti igazságra, az önzetlenségre, az önzetlen másokért élésre, a másokért való munkálkodásra építetik, arra az igazságra, amelyet Jézus életével és tanításaival kinyilatkoztatott. Tehát szeretném összefoglalóan még egyszer mondani, hogy azok az emberek, akik a hitnek a hősei, akik meghozzák a hitnek a döntését, a hit, a szabad választásukkal ezt a választást teszik, tehát, hogy az Isten igazsága oldalára állnak, ez a három dolog nem okoz nekik semmi problémát, és ez a három dolog az életük és a hitük fundamentuma. Hiszik, hogy mindent az igazság és a szeretet Istene teremtett. Minden tőle származik. A világ mindenség az ő tulajdona, és az ő kezében van. És erkölcsi tartozásuk van az Isten iránt. Hiszik azt, hogy imádságban Istent mindenkor megtalálják. Hogy Isten nem csak pusztán létezik, hanem élő Istenként létezik, és válaszol azoknak, akik hozzá folyamodnak. És várják a jobb hazát, elégedetlenek el az emberektől és a földi élettől tudatosan, és az igazság győzelmét várják az emberi történelem végén, az Isten megváltási tervének a diadalaként. És ez a hitük készteti őket cselekvésre. Megfigyelhetjük, hogy a zsidókhoz írt levélben, ahogy sorolja a továbbiakban a hit hőseinek a tetteit, döntően erre alapoz mindig, hogy ezek mit cselekedtek. A hitük cselekedetekben nyilatkozott meg. És hogyha csoportosítani próbáljuk, hogy miféle cselekedetekben, akkor azt láthatjuk, így sorolhatjuk fel, hogy a hit önmegtagadáshoz adott nekik erőt. Azután azt láthatjuk, hogy a hit bátorságot adott nekik, a hit türelmet adott nekik, a hit szabadulást szenvedést tudtak vállalni. Szabadulást is tudtak elnyerni hitáltal, de látszólag megoldatlan, szabadulás nélküli szenvedést is el tudtak fogadni hitáltal. Ezeket sorolja fel itt az apostol különböző példák által. Nézzünk egy-két példát csak egészen vázlatosan. Például Ábrahámról emlékezik meg, több vonatkozásban is. Az egyik, amit Ábrahámról mond, a következő. Így olvassuk a 8. és a 9. versben. Hitált, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Ha valaki ismerős egy kicsit az ókori történelemben, vagy bibliai régészetben, akkor tudja, hogy az az Úr városa, amit Ábrahám elhagyott, hogy a Perzsa-öböl környékén van ez, az egy igen magasan civilizált város volt. Évekkel ezelőtt volt itt a bagdadi múzeum kiállítása, talán már másfél évtizede is van a műcsarnokban. Fantasztikus volt látni az Úr városából előkerült leleteket közvetlenül. És Ábrahám elindult innét, hogy egy nomád, civilizálatlan vidékre menjen. A Úr városában csatornázott, elegáns házakban éltek az emberek, ő pedig sátorokban lakott haláláig. És azt mondja a Szentírás, hogy ez részéről a hitnek a döntése volt. Kész volt önmegtagadásra, mert szerette az igazságot, mert mindenek felett szerette az igazságot, és annak a küldetésnek a teljesítése, amit Isten rábízott, és azok az ígéretek, amelyet néki adott, azok végtelenül értékesek és fontosak voltak számára. Hasonlóképpen szól a későbbiekben a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Mózesről. Így olvassuk a 24. verstől. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Ábrahám esetében is el lehet gondolkodni azon, hogy a bibliai kronológia szerint
illetve Mózes esetében,

A bibliai kronológia szerint Mózes a 18. dinasztia idején élt Egyiptomban, és nagyon jól azonosítható az egész története az egyiptomi történelemnek annak a korszakával, amikor az egyiptomi történelem egyetlen fáraó nője uralkodott, Hatshepszut, ő benne lehet felismerni Mózes nevelőanyját. És ha az ember a dicsőséges 18. dinasztiára gondol, és ennek az emlékeire, akkor elgondolkodhat azon, hogy mit is mond a Biblia, hogy tiltakozott hitáltal az ellen, hogy a fáraó fiának, leánya fiának mondják. Visszautasította azt, hogy ennek a birodalomnak a trónörököse legyen, és inkább választotta egy rabszolga néppel, egy megvetett, a rabszolgaságban, sok vonatkozásban lesüllyedt, tönkrement néppel való sorsközösséget, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert ő is mindenek felett szerette az igazságot. Mert megértette az Isten ígéreteit, megértette az Isten tervét, megértette a maga küldetését, és kész volt erre a választásra. Megemlékezik itt Ábrahámnak a másik tettéről is, amikor fiát, Izsákot áldozta meg. Erről azért nem szólnék, mert úgy gondolom előző előadásokon bőven volt róla szó. Ebből azt láthatjuk, hogy sokszor sokkal érzékenyebb döntéseket jelent a hit, mint a valamilyen vagyonról, vagy rangról, vagy földi érvényesülésről való lemondást. De Ábrahám a végsőkig kész volt a hit döntésére, mert annyira bízott az Isten igazságában, és az Isten igazságának a győzelmében. Azután itt a felsorolt példáknál szó van arról, hogy a hitnek a döntése bátorságot eredményez. Így olvassuk például a 11. fejezet, 29. versében. Ezt mondja az izraelitákról, hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön. Ugyan bizonyára hallottunk sokféle elmélkedést arról, hogy hogyan is volt ez a veres tengeren való átkelés. Itt nem is a hely az érdekes, ugye egyesek azt vallják, hogy kiindulva abból, hogy az eredeti szövegben nádas tengerről van szó, talán vannak, akik olvastak ilyen magyarázatokat, hogy ez igazából csak egy ilyen mocsaras rész volt. Teljesen pontosan nem is lehet megállapítani az átkelésnek, a veres tengeren való átkelésnek a helyét. Biztos, hogy nem egy hatalmas tenger rész volt, hiszen át tudtak egy éjszakán átkelni az összes izraeliták, de egy biztos, hogy mélységes víz volt. Károly Gáspár valami szépséges, szépen fordítja a Mózes második könyve 15. fejezetében, Mózes énekében, amikor így mondja, hogy a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Nem tudom, hogy micsoda művészete volt, hogy ezt ennyire eltalálta ezeket a szavakat. Tehát mikor visszatekintettek a dicsérő énekükben a szabadulásuk tapasztalatára, akkor így emlegették, hogy a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében. Tehát ha szóba állunk a Biblia Istentől ihletettségével, és ezt tényleg valóságnak tekintjük, megjegyzem egyébként logikai alapon is annak kell tekinteni, hiszen az izraeliták nemzedékről nemzedékre emlékeztek erre, és építettek erre, és elmondták fiaiknak. Szóval elég, logikailag is elég nehéz elképzelni, hogy ez a tapasztalat valótlanság lett volna. Ráadásul még egyszer ismétlődött hasonló tapasztalat az életükben, amikor Jerikónál, ugye átkeltek a Jordán folyón, mégpedig tavaszi áradáskor, és akkor is így mondja a Biblia, hogy leírja, hogy milyen távolságra fölül megálltak a vizek egy halomban, és nem indultak el addig, amíg mindnyájan át nem mentek. És ez is olyan tapasztalat volt, amit nemzedékről nemzedékre ismételtek. Tehát ha szóba állunk azzal a gondolattal, hogy ez valóság volt, akkor most egy pillanatra képzeljük el, hogy belépni egy ilyen helyre, ahol falként állnak a mélységes vizek, és áthaladni közöttük egy bizonyos távolságon. Erre mondja azt a Szentírás, hogy hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön. Tehát a hit bátorságot ad. Ha az ember mindenek felett szereti az igazságot, és abszolút bízik az igazság Istenében és az igazság győzelmében, akkor igen bátor tettekre képes, mert tudja, hogy ez az Isten kudarcot nem vallhat, és ennek az Istennek az ígéretei abszolút megbízhatóak, mert az igazság Istene, és az ő megváltási történet terve feltétlenül győzedelmeskedik végül. A 31. versben ezt mondja,
Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. Ez Jerikó elfoglalásához fűződik ez a történet, ez a Ráháb egy Jerikóbeli asszony volt, aki az izraelitáknak a kémeit élete kockáztatása árán bújtatta, majd kimenekítette a városból, azért, mert megérezte az erkölcsi igazságot az ő istenüknek a hitében, abban, ahogyan az Isten támogatja őket, és válaszolt erre az igazságra, és milyen sokat mondó az, hogy ez egy parázna asszony volt, egy felavatott parázna nő, és mégis az ő egész nyomorúságos múltja ellenére, épp úgy, mint később az újszövetségi történetben az a samaritánus asszony, mégis az Isten tudta benne és ismerte benne az igazságra szomjúhozó lelket. Tehát nagyon összegubancolódhat, nagyon ellentmondásossá válhat egy embernek az élete, és mégis lehet, hogy képes a hitnek a döntésére. És ennél az asszonynál is bátorságban nyilatkozott meg a hitnek a cselekvése. Mert Jerikónak az életveszedelemben lévő, az eleséstől rettegő városában ez akkora hazaárulásnak számított, amit ő tett, és olyan egyértelmű veszedelemben forgott, és semmiféle emberi biztosítéka nem volt arról, hogy nem a legrosszabb véget éri, de ő megragadta, hitével megragadta az igazságot, mindenek felett szerette az igazságot, és bátor tettre késztette ez. Azután megemlékezik az apostol arról, hogy a hit türelemre is késztet embereket. Így olvassuk a 13. versben sokakról. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén, hogy idegenek és vándorok ezen a földön. A hit nagyon hosszú kitartása és nagyon hosszú türelemre tud erőt adni. Mikor az ember bizonyos abban, hogy az igazság nem veszhet el, és az igazság Istene, ha sokszor számunkra érthetetlenül lassan és türelmesen bontakoztatja is ki az ő akaratának terveit, de minden tökéletesen cselekedik. És a végén látja az ember, hogy célba jutnak és diadalra jutnak az ő elgondolásai. Azután szól arról a 11. fejezetben az írás, hogy egyesek szabadulást nyertek hitáltal. Így olvassuk a 34. versben. Megoltották tűznek erejét, már az előbb is idéztük egy más vonatkozásban, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait. De milyen különös, hogy rögtön utána folytatja, hogy mások mást is el tudtak fogadni. Megoldatlan helyzetet, szenvedést, ebben a földi életben nem lett szabadulásuk. Nevezzük néven az igazságért való mártíromságot tudták bátran, reménységgel vállalni. Így olvassuk a 36. versben mások, az embereknek egy másik csoportja, megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecséknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva és gyötörtetve. Hát a történelem bőséges példával szolgál erre, és az ember sokszor csodálkozva kérdezi, hogy vajon emberek tényleg nem láttak meg semmit az ígéretekből. Az egész életük szenvedésben és küzdelemben telt el, sokszor mártírhalálban ért véget, és vajon hogyan tudták az emberek ezt csinálni? Azért, mert mindenek felett szerették az igazságot. És mindenek felett hittek abban, hogy az igazság és a szeretet Istene igazságot fog szolgáltatni egy napon. Lehet, hogy az igazság szolgáltatása elmaradjon. És lehetetlen, hogy az ő megváltási tervének a győzelme benne következzék. Tehát így rajzolódik ki előttünk mindig közelebbről, hogy a hit a remélt dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát látszólag ellentmondás van ebben a meghatározásban, benne pont ebben van a hitnek a nagyszerűsége, hogy a remélt dolog számukra valóság, kézzelfogható valóság, azért, mert mindenek felett szeretik az igazságot, és hisznek a győzelmében. És a nem látott dolgokról is
meg vannak győződve. Kétely nélküli bizonyosságuk van benne. És amikor ezeket olvassuk, akkor feltesszük azt a kérdést mégiscsak, hogy mi adott erőt nékik. Erről is olvasunk megjegyzéseket a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 4. versben, majd az 5. versben, először Ábelről, azután pedig Énokról a következőt olvassuk. Bizonyságot nyert affelől Istentől, hogy igaz. Az 5. versben Énokról azt olvassuk. Bizonyságot nyert affelől, hogy kedves volt Istennek. És későbbiekben is olvassuk, hogy mindezek bizonyságot nyertek az Istentől, hogy elfogadta őket. A 39. versben így mondja, mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Hozzátehetjük a végső ígéreteket. Nem következett be az igazságszolgáltatás az életükben, nem lett láthatóvá az igazság győzelme az ő életükben. De mégis bizonyságot nyertek, hitáltal jó bizonyságot nyertek. Tegyük fel azt a kérdést, hogyan nyerhet egy ember bizonyságot az Istentől a maga személyében, és a maga személyére vonatkozóan. Tehát lehet, hogy az egész élete szenvedésben, küszködésben telik el, és nem látja meg azoknak a dolgoknak a győzelmét, amiért küzdött, vagy annak az igazság, Isten igazságszolgáltatásnak az érvényesülését, amelyben reménykedik. De így olvastuk, hogy ezek az emberek valamilyen bizonyságot kaptak az Istentől, jó bizonyságot nyertek hitáltal, és ez volt a türelmük, az önmegtagadásuk, a bátorságuk titka. Hogyan lehet Istentől bizonyságot kapni? Nagyon nehéz ezt szavakkal megfogalmazni, de akik kapják, azok bizonyosan tudják. Egyszerűen az életüknek a vezetésében, az életüknek a tapasztalataiban, azokban a tapasztalatokban, ahogyan az Isten kinyilatkoztatja magát nékik, ahogyan egyre növekvő világosságot nyernek, ahogyan egész életükben növekszik bennük az a bizonyosság, hogy az az igazság, amelyet Isten feltárt előttük az önzésről és a szeretetről, az Isten erkölcsi jelleméről, az Isten megváltási tervének az alapeszméiről, az egyre bizonyossábbá válik, hogy az egyetlen igazság, amely a Földön létezik. Tehát bizonyságokat nyernek azáltal, hogy ez mind tisztában és mind világosabban tárul fel előttük. Hogy végül egyenesen így fogalmazódik meg bennük, ez így van, és másként nem lehet. És az élet minden történése és minden tapasztalata ezt igazolja számukra. Másrészt pedig a személyes életüknek a küzdelmeiben, a nehézségeiben bizonyságot nyernek arról, hogy egy résztvevő, egy őket ismerő, őket személyesen ismerő, és róluk gondot viselő Isten áll fölöttük, akinek nem közömbös a sorsuk, ha nem szolgáltat nékik azonnal igazságot, ha talán az egész életük küzdelemben, vagy nehézségben, vagy önmegtagadásban telik el, akkor is tudja az ő jó gondolatait felőlük. Bizonyságot nyernek arról, hogy Isten ismeri őket, tudja minden küzdelmüket. Az Isten jóváhagyása nyugszik meg rajtuk, az Isten együttérzése kíséri őket. És ezek azok a bizonyságok, amelyet erőt adnak nékik a kitartáshoz. Ezek a bizonyságok más embereknek nem igazán relevánsak, vagy csak részben relevánsak. Azoknak az embereknek igazán kézzelfoghatóak, mert az ő életüknek sokszor a legbelsőbb és legrejtettebb tapasztalataira vonatkoznak. Az ő szellemi tapasztalataiknak, gondolkodásuknak, vagy a mindennapi életüknek olyan kis mozzanataira, hogy igazán nekik kézzelfogható és hatalmas bizonyságok. A Biblia tehát azokat nevezi hithősöknek, akik merték mindenek felett szeretni az igazságot, az igazságra építeni, az alapokkal bíró várost várni, akkor is, hogyha ebben az életben nem látták ennek a beteljesülését, akkor is, ha keserű ellenkezéssel, vagy meg nem értéssel találkoztak, akkor is, ha emberi szemmel nézve veszteségnek és vereségnek tűnt az életük, vagy pedig értelmetlen áldozatvállalásnak. És ezekről az emberekről mondja itt a Szentírás, hogy nem volt méltó rájuk a világ. De mielőtt erről a kifejezésről még szólnánk, hogy mit jelent az, hogy nem volt méltó rájuk a világ,
valamint még egy különleges kifejezésül a 11. fejezetben, amikor azt olvassuk, hogy a 16. versben, hogy nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Ez két nagyon figyelemreméltó és nagyon érdekes megállapítás ebben a fejezetben. Előbb még a 12. fejezetnek az első verseire is vessünk egy pillantást, ahol a hithősöknek a sorát tulajdonképpen befejezi a bibliai leírás. Ahogy említettem, itt a logikailag folytatódik a gondolatmenet, igazából nincsen törés. Így olvasom a 12. fejezetnek az első 3 versét. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. És talán még a 4. verset is hozzávehetjük, mert még végig, hadd tegyem hozzá, hogy a görög szövegben ez olvasható, mert még vérig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. Tehát kivel fejezi be a sort, hogyan nevezi meg itt Jézust? A hit fejedelmének mondja. Csak egy rövid átgondolás erejéig tegyük fel a kérdést, és válaszoljuk meg, hogy miért Jézus a hit fejedelme. Miért, ha az ember fia Jézusra gondolunk, és őt az emberi hithősöknek a sorába állítjuk, akkor miért mondhatjuk azt, hogy ő a legnagyobb, és ő a hithősök között az első és a legfőbb? Ha Jézus életében nézzük mindezeket, hogy önmegtagadás, hogy bátorság, hogy türelem, hogy elfogadni a megoldatlanságot is, a szenvedést is, azt mondhatjuk, hogy Jézus mindezekben a legnagyobb. Vagy egyszerűen csak alkalmazzuk az alapvető meghatározást, amivel a fejezet indul, hogy a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus életéből csak a legutolsó mozzanatot szeretném említeni. Amikor Jézusnak a kereszt áldozatáláról, a haláláról van szó, akkor nézzük meg, hogy mit láthatott Jézus. Láthatóan miben bízhatott, hogy értelme volt annak, hogy ő erre a földre jött, és emberfiává lett, és végig élt, és végig küzdött egy életet, és végül vállalja a mártíromságot és a mártír halált. Emlékezzünk a Getsemáné kertbeli tapasztalatra, amikor tanítványait ezegyszer ő kéri, hogy imádkozzanak érte. Mond ilyen döbbenetes kijelentést, amit soha nem hallottak tőle, hogy szomorú, sőt felettébb szomorú az én lelkem, mint halálig. Látják őt, amikor fölállva az imádságtól oda megy hozzájuk, és látják, hogy egyenesen vércseppek serkennek ki a pórusain, hogy vért verítékezve küzd. Megdöbbentő az egész embernek a látványa, nem lehet ráismerni. És mindez az indíték, és mindez a késztetés kevés volt ahhoz, hogy kitartsanak vele egy óráig. Ugye, mert Simontól azt kérdezte, ezt mondta Péternek, hogy Simon, így nem tudtál egy óráig sem vigyázni én velem? Tehát egyetlen óráig nem tudtak Jézussal együtt imádkozni. Utána ez a történet folytatódik azzal, hogy végül minnyáján szétfutottak, ugye az egy János csendben meghúzódva maradt csupán ott, de ő is csak csendben meghúzódva, ugye ott volt a háttérben Júdásnak az árulása, akkor ott volt Péternek, a vezér szellemnek, az egyik legkülönbnek, és egyébként legszerető szívűbbnek, és hűségesebbnek is a döbbenetes tagadása a főpap udvarában, hogy Jézus mindezt követte a lelkével, és pontosan tudja, mi történik, az kiderül abból, hogy éppen a kritikus pillanatban rátekintett Péterre. Tehát ezek voltak a legkülönbek. Azon kívül pedig ott volt a gúnyolódó tömeg, akik a világon semmit nem értettek belőle, akik pontosan azt magyarázták, hogy azért nem tudnak hinni Jézusban, mert kiszolgáltatja magát, mert nem szabadítja meg magát, és az Isten sem siet a segítségére. Ugye ilyeneket kiáltoztak neki a keresztről, hogy szállj le a keresztről, és akkor hiszünk majd néked.
a két velette megfeszített bűnöző az azt mondta, először mind a kettő harsogta még, hogy szabadítsd meg magadat és minket is, ha Isten fia vagy. Megkérdezem, hogy mit láthatott ő? És ha emberek részéről semmi jót nem láthatott, legalább azt láthatta, hogy az Isten tud mindent, minden áldozat vállalását, az igazságban való kitartását, és az Isten feltétlenül mellette áll, és az Isten feltétlenül kihozza őt ebből a helyzetből, ezt láthatta, ezt sem láthatta. Hiszen ott van az örök dokumentum, hogy a kereszten elhangzik Jézusnak a fájdalmas kiáltása, aki soha semmit nem mondott komolytalanul, aki hirtelen érzelmi hatásra nem mondott ki valami csüggedést vagy kétségbeesést. Ha ő ezt mondta, akkor ez így is volt. És Jézus azt mondta, hogy én Istenem, mi. Jézus ebben a szituációban, amikor abszolút valószínűtlennek látszott, hogy ez a durva, ez a lelki felfogás nélküli tömeg, ennek valamit érjenek azok a tanítások, amelyeket ő tanított. Valamit megértsenek abból a példaadásból, ahogyan ő ezen a földön élt. És főleg pedig az ő áldozatát felfogják, és megértsék, hogy ez miért volt, és az rajtuk segítsen, ezt abszolút valószínűtlennek látszott. Ebből semmit nem lehetett. Nem lehetett elhagyta őt. És ezek között, a körülmények között Jézus mégis két szóval fejezte be az életét, és ez a két utolsó szó, ami a kereszten elhangzott, ez volt. Ugye a mi Bibliánk így mondja az egyiket, hogy elvégeztetett, de igazából ez nem a halálnak való megadás volt, hanem szó szerint ugye a görög szöveg az így adható vissza, ugye tetelesztáj, így van a görög kifejezés, és a telosz, a cél szó van benne. Tehát így lehet visszaadni a jelentését, beteljesedett. És a másik szava pedig az volt, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Tehát Jézus kijelentette, hogy hiszi, hogy a megváltás terve végbe ment. Noha úgy tűnik, hogy senkinek és semminek nem fog ez használni, hiszen a legkülönbek is szétfutottak és meggyengültek és elárulták és nem merik megvallani. Gondoljunk még az Emmauszi tanítványokra is, akik, hogy pedig mi azt hittük, hogy ő az, aki megváltja az Izrael. Tehát tulajdonképpen kimondták, hogy most is tisztelettel és szeretettel gondolunk rá, mert hát szeretetre méltó ember volt, de benne, mint messiásban vagy megváltóban való hitünk alapvetően megingott. Szóval ez már a múlté, hogy mi azt hittük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Tehát Jézus kimondta, hogy beteljesedett a megváltási terv, amikor úgy tűnt, hogy a világon senki nem érti, hogy mit történt. A világon senki nem mer amellett állást foglalni, senki nem segít, senki nem hisz ebben igazán, még a legkülönbek sem. És kimondta azt, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet vagy életemet, akkor, amikor tapasztalható valóság, a látható valóság csak az volt, hogy az Isten elhagyta őt, nem válaszol a könyörgéseire, kiszolgáltatja őt, áldáz ellenségeinek, nem siet a szabadítására, még csak semmilyen vigasztalásban vagy együttérzésben sem részesíti. Azt hiszem, ezen a háttérre megérti az ember, hogy Jézus nevezi a Biblia a hit fejedelmének, aki számára a remél dolgok valóságok voltak, a nem látott dolgokról meg volt győződve. Akkor, amikor külsőleg is sötétség borította a keresztet, ugye azt olvasom, hogy természet feletti sötétség volt fényes nappal, és belül a lelkében is csak reménytelenség és sötétség lehetett, ami az emberi dolgokat illeti. De az ő hitének a bátorságával, az igazság mindenek felett való szeretetével, az igazság győzelmébe és az igazság Istenébe vetett hittel, ő mégis úgy gondolkozott, hogy volt bátorsága letenni az ő életét, volt bátorsága kiszolgáltatni magát a halálnak, és nem élni az ő isteni hatalmával, hogy letette az ő életét az atya kezébe, és kimerte mondani, hogy beteljesedett, hogy a megváltási terv győzelemre jut, és meg fogja teremni a maga gyümölcseit. Tehát azt mondhatjuk, hogy valóban ő a hit fejedelme. És még egy fejezésre, amit említettem. Tehát a Jézusról említett
néhány megállapításhoz ezt a buzdítást fűzi az íge, hogy nézzünk mindenkor a hitnek fejedelmére. Tehát ha az emberi helyzetben vagyunk, akkor nézzünk a hit fejedelmére. Amit pedig az emberi hithősökről is mond az íge, az a két kifejezés, amire már előbb utaltam, a következő. Így olvastuk itt a 38. versben, akikre nem volt méltó a világ. Ebben a kifejezésben az is benne van valahol, hogy nem értette meg őket a világ, nem tudta méltányolni. És talán még az is, hogy nem tudja, hogy mit köszönhet nekik. Jelenések könyvében mondja később a Biblia, hogy ezek az emberek legyőzték Sátánt, a világ fejedelmét, olvassuk a 12. fejezet 11. versében. Az ő bizonyságtételük beszédéért, a bárányvérért, és mert az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Milyen nagy szó ez, hogy legyőzték a világ fejedelmét, legyőzték a hazugság, az önzés, a bűn szerzőjét, erkölcsi győzelmet arattak felette. Mégpedig éppen azáltal, hogy még az ő életüket sem kímélték, mint halálig. Azzal, hogy mindenek felett szerették az igazságot, és mindent odaadtak érte, és nem tört meg a hitük, és nem adták fel a hitüket és a bizalmukat az igazság végső győzelmében, az igazság Istenének az igazság szolgáltatásában. Ezek az emberek igazából erkölcsi tőkét gyűjtöttek, erkölcsi tőkét halmoztak fel a történelem folyamán, amire építve Krisztus majd megjelenik az emberi történelem végén, hogy kivegye a földet a világ fejedelme kezéből, és visszahelyezze az Isten uralma alá. Mert Isten mintegy azt mondja, az igazság Istenét erkölcsi elkötelezettség köti ahhoz, hogy megjelenjék az idők végén. Mert ezek az emberek, akik mindenek felett szerették az igazságot, amit mindent odaadtak azért, akik bizalmukat fejezték ki a sötétségben, a reménytelenségben is, az igazság Istenében és az igazság végső győzelmében, ezek meg nem szégyenülhetnek, ezeket csalódás nem érheti. Ezek az emberek erkölcsi alapot gyűjtöttek az Istennek a végső hatalom átvételéhez. Tehát ez mind benne van abban, hogy ezekre nem volt méltó a világ. Nem értette meg őket a világ, és nem tudta a világ, hogy mit köszönhet nékik. A másik érdekes kifejezés pedig, amivel találkozunk a 16. versben, azt mondja, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Az újjáteremtett földnek az örökösei a Biblia szerint nagyon különböző emberek lesznek, nem csak különböző korokból valók, hanem különböző képességű emberek, és különböző adottságú, született adottságú emberek, és különböző életutat megjárt emberek. Lesznek köztük olyanok, akik olyanok, mint a tűzből kikapott üszög. De mindezek az emberek végül váltak a jellemükben, a gondolkozásmódjukban, a lelkületükben olyan emberekké, hogy végül nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Ez a megfogalmazás a Bibliában párhuzamban van Jézusnak azzal a kijelentésével, amit földi életében mondott. Azt mondta, hogy aki szégyel engem a parázna és bűnös nemzetség előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, mikor megjelenik az ég felhőiben az ő dicsőségével. Elgondolkoztató mondat, nem? Tehát, mintha Jézus azt mondta volna, ha valakinek annyira gyenge az erkölcsi ereje, ha valaki nem szereti mindenek felett az igazságot, hogy így mondta Jézus, e parázna és bűnös nemzetség, azt hiszem érezzük, hogy ez egy kiélezett kifejezés, amivel azt akartam, hogy az egész emberiség nyomorúságban és bűnben vesztegel. És ha valaki ezeknek az embereknek a véleményét, a megbecsülését, vagy a kárhoztatását, azt olyan nagyra tartja, hogy ez megingatja őt az igazság szeretetében, vagy az igazság követésében. Tehát az, hogy mit mondanak és mit szólnak hozzá az emberek, az neki elég ahhoz, hogy ő az igazság szeretetét feladja, vagy annak a következetes követését. Azt mondta Jézus, akik szégyel engem a parázna és bűnös nemzetség előtt, hát az embernek fia is szégyelni fogja ezt a tanítványt elismerni, amikor az ő teljes isteni dicsőségében jelenik meg az idők végén. Itt viszont olvassuk ezt pozitív formában. Azt mondja, ha azokat az embereket, akik mindegy, hogy mit örököltek eredetileg, mindegy, hogy milyen életutat jártak meg, mindegy, hogy mi nyomorúság van a hátuk mögött, de végül kiragyogott az életükből az igazság mindenek felett való szeretete. És ennek mindent alárendeltek, és ezért mindent odaadtak, és ezért tudtak tűrni, és ez adott erőt adott nekik bátor döntésekhez.
ezeket az embereket nem fogja szégyelni, hogy Istenüknek neveztessék. Tehát azok az emberek, nyugodtan mondhatjuk, akik végül az újjáteremtett föld örökösei lesznek, a hitnek ezek a hősei, a hitnek ezek az emberei, ezek lesznek a földnek az igazi nemessége. Ezek lesznek azok az emberek, akiket az Isten értékel, akiket az Isten nem fog szégyelni, hogy az ő Istenüknek neveztessék, nem fogja őket szégyelni, mint teremtményeit, mert a legfőbb érték kikristályosodott, tündököl az életükben. És befejezésül mindezek után a következőt mondhatjuk. Azt hiszem, hogy kiderült a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a legelső meghatározásból, amivel ez a fejezet kezdődik, és mindabból, ahogyan a fejezet ezt gyakorlatilag tovább magyarázza és illusztrálja, hogy a hit az egyáltalán nem érzés például. Nem is képzelőerő, nem is intuitív készség, de nem is érzés. És itt szeretném befejezésül még erre nagyon fölhívni a figyelmet. Tapasztalatból látom, hogy sok lelkében, hogy így mondjam, igazságból való ember, hogy alkalmazzuk a bibliai kifejezést, akik szomjúhozzák az igazságot, és megvan bennük minden készség az igazság mindenek felett való szeretetére, mégis azért élnek következetlenül, és azért járnak be sokkal nyart, és azért vergődnek sokat, mert összekeverik a valódi hitet az érzéssel. Mindig az érzéseiknek a bizonyságára várnak. És amikor az érzéseik nem olyan szilárdak és biztosak, akkor elcsüggednek és elbátortalanodnak. Egy találó meghatározás azt mondja, a hit az olyan messze van az érzéstől, mint a kelet a nyugattól. A hit az végképpen nem érzés. Inkább azt mondanám, a hit az egy intelligens belső munka. A hit az egy gondolkodásbeli fegyelem. A hit az egy erkölcsi döntés belül. És ebben az erkölcsi döntésben benne van az is, hogy az ember, ha egyszer megismerte, hogy mi az, hogy igazság, és ha egyszer meggyőződött arról, hogy az igazság Istene létezik, és az ő ígéretei a végső megoldásra nézve, akkor az ember nem adja át magát hangulatoknak, és nem veti bele magát hullámzó érzéseknek a karjaiba, hanem nézzünk a hitnek fejedelmére, Krisztusra, aki tudott hallatlan gondolkodás és érzésbeli fegyelmet gyakorolni azok között a rendkívül megpróbáló körülmények között. Nem feltételezzük, hogy Jézus nem rohamozták meg érzések, amikor a tanítvány egy óráig se tudtak vele imádkozni, amikor Péter megtagadta, amikor Júdás elárulta, vajon nem, amikor olyan gonoszul gúnyolódott a tömeg. Ha érzéseire hallgatott, hallgatott volna, ha átadja magát az érzéseinek, nem vesztette volna el a hitét. És ha az érzéseire hallgatott volna, amikor az atya nem válaszol néki. Ugye, az az atya, akinek ő mindenkor azokat cselekedte, amelyek néki kedvesek, akit ő mindenek felett szeretett. De Jézus nem az érzéseire hallgatott, hanem Jézus egy gondolkodásbeli fegyelmet gyakorolt. És erkölcsi döntéseket hozott. És ebben is megnyilatkozott az igazság mindenek felett való szeretete. Tehát jegyezzük meg azt, hogy a hitnek az emberei, a hitnek a hősei, azokat az is jellemzi, hogy nem az érzéseiknek a hullámhegyei és a hullámvölgyei himbálják őket, hanem ezek az emberek megtanultak rendbe tenni az érzéseiket. És megtanultak intelligensen gondolkozni, értelemmel, igazság szeretettel, hittel gondolkodni, és fegyelem alá vonni az érzéseiket. Ezért lettek a hitnek a hősei, és ezért lett az életük teljesítménye az, amit itt a Szentírás sorol, és nem is képes felsorolni, hiszen érzékelteti, így mondja, hogy kifogynék a szóból, ha sorolnám még tovább és tovább, és itt csak a Bibliában ismert személyeket említi, de csak valahol az újjáteremtett földön, az Isten országában lesz majd még nyilvánvaló, hogy kik voltak ezek az embereket, akik felül az Isten ezt mondja, hogy nem szégyeli őket, hogy Istenüknek neveztessék. Mert az igazság szeretetük végül mindent legyőzött bennük. Annyira mindenek felett szerették az igazságot, hogy végül legyőzték még
a saját ingadozó belső emberüket is, legyőzték a saját érzelmi hullámzásaikat is, legyőzték az önsajnálatukat is, legyőzték a kétségeskedésüket is, minden belső ingadozásukat legyőzték, mert mindenek felett szerették az igazságot. És kívánom, hogy ez a nem könnyű téma, én is tegnap tudtam meg, hogy ma ezt az előadást kell megtartanom, és hát meggyőződtem róla, hogy a zsidókhoz írt levél nem egy könnyű téma, és nem könnyű ennek a lényegét igazán megragadni. Nem is hiszem, hogy ma este kimerítettük, de szívemből kívánom, hogy további gondolkodásra ihlessen mindannyiunkat, és vezessen el maga az Isten mélyebb és pontosabb megértésére mindezeknek. Hát akkor itt befejezzük, és ahogyan ez lenni szokott, egy rövid szünet után még egy kis beszélgetés következik, és szeretettel várunk mindenkit a beszélgetésre. Itt az asztalon látom a különböző elvehető anyagokat, hadd ismételjem el még egyszer, hogy itt van két előadásra a meghívás, akiknek Rákosliget nem elérhetetlen hely, és a Sola Scriptura főiskolára, ha valaki jelentkezni szeretne, Biblia oktató tagozatra, tehát rendes vizsgázó tanulónak, vagy közvetíteni valakinek a jelentkezési lapot, itt lehet jelentkezési lapot és tájékoztatót találni. Az újjáteremtett föld örökösei lesznek. Javasolnám, hogy gyűjtsünk először kérdéseket, jó? Mert hát, ha csoportosítani is lehet, legyen először egy szemle, és utána kezdenék válaszolni. Kinek van még kérdése? Igen? És akkor most nem is kérdezek egyelőre többet, mert egyelőre ennyi elég. Tehát akkor az első kérdés volt, hogy mit jelenti az újjáteremtett föld örökösen, de lehet megcserélném azért, mert el kell menni a másik kérdezőnek, jó? Tehát az volt a kérdés, hogy hát végül is azért bizonyságai voltak annak, hogy az atya nem hagyta el Jézust, akkor hogy van az, hogy ő mégis ezt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Szóval hogy élte ő ezt át? Hát miért nem következtetett mondjuk abból, hogy ott volt az a természet feletti sötétség a kereszt körül, ugye? Most itt erre azt szeretném mondani, hogy a természet feletti sötétséget lehetett nyugodtan úgy is értelmezni, mint az Isten haragja vagy neheztelése jelét önmagában. És szeretném, ha mindnyájan arra a természetes emberi szituációra gondolnánk, és ez talán segít megérteni ezt a dolgot, hogy mindenki tudja, aki már életében volt igazi jó, nehéz helyzetben, és elcsüggett, hogy akkor, amikor elcsüggett, hogy jött létre a csüggedés? Tulajdonképpen hogy jött létre? Olyan embert feltételezzünk, aki egyébként értelmileg nagyon tudja a Biblia tanításait, meg hiszi is, meg aki számos tapasztalatot szerzett az Isten szabadításáról. Mégis az ilyen ember is el tud csüggedni, mert a Biblia azt mondja, Ézsaiás könyve 40. fejezetében olvashatjuk, hogy elfáradnak az ifjak is, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, igaz? Így van megírva. Egy Illés is, aki pedig aztán igazán a hitnek az embere volt, mégis volt olyan, hogy megrettenve menekült a felbőszült Jézabel elől, és rettenetesen el volt csüggedve, és fügefalat leroskadt, és azt mondta, elég, hadd halljak meg, nem vagyok különb az én atyáimnál. Tehát a legkülönbek is, konkrét példa is van rá, mikor következik be ez a csüggedés. Szóval ez egy ilyen érdekes hajlam a mi természetünknek, hogy egy nehéz helyzetben sokszor beszűkül a látóhatár. Amikor nagyon szorongató a helyzet, és csak valami fekete valóság vesz körül minket, egyszerűen el tud tűnni az embernek a múltbeli tapasztalatok. És még akkor már ezek még a racionalitás is ezek mellett szól. Mert a kézzel fogható tények értelmileg is annyira súlyosak. Tehát úgy érzik, hogy itt nincs kiút, itt nincs megoldás. És ilyenkor nem számít az, hogy az ember egyébként mennyit tud, meg milyen tapasztalatai voltak. Ha bele tud kerülni ebbe a csapdába, hogy most ezeket a dolgokat nézi, és ezeket értelmileg értékeli, akkor csak ez a következmény. És Jézust is megérintette ez, de ez a csodálatos csak egy pillanatra. És hozzá kell tennem, hogy ez ezen kívül a fájdalomnak a kiáltása is volt. Ezt is hadd tegyem hozzá. Nem merek itt olyasmire bocsátkozni, amiről kinyilatkoztatás nincs, vagy olyat állítani, amit egyértelműen nem mond a Biblia, de én valahogy úgy sejtem, hogy talán még mikor Jézus ezt a kiáltást hallatta, talán még akkor is jelen volt valahol a tudata mélyén, hogy tulajdonképpen ő szereti az atyát.
és hogy az Atya szereti őt. Ezt azzal tudnám érzékeltetni, valahogy így próbálnám közelebb hozni, hogy mikor valaki nagy bajban van, mindenki azután kiállt, aki hozzá legközelebb áll. Ugye, vagy az édesanyját hívja, vagy a házastársát, vagy szóval valakit. És azt elgondolni, hogy érthetetlenül most nem áll mellette, és nem segít az a valaki, aki... Ugye? Még ha tud is egy racionális okot, ezt a helyettesítés eszméjét tudja, de az a puszta tény, hogy most ő, akire egész életébe támaszkodott, aki egyedül tudná őt megérteni, aki a legközelebb áll hozzá, ő most nincs, és az élete legnagyobb megpróbáltatásába egyedül marad, ez egyszerűen kihozza a fájdalomnak a kiáltását. Most nem tudom, milyen hasonlatot mondjak, hogy lehet valakinek például meghalt a házastársa, és hát értelmileg tudja, hogy nem lehet itt, és nem segíthet rajta. És lehet, hogy annyira hiányzik neki a jelenléte, vagy a vigasztalása, vagy a segítsége egy megpróbáló helyzetben, hogy egyszer csak önkéntől mégis felkiáll, hogy miért nem segítesz, miért nem vagy itt. Ugye? Mert tudja, értelmével tudja ebben az esetben azt, hogy ez lehetetlenség. Jézus esetében azt, hogy az Atya részéről ez csak a helyettesítés komolyan vétele, véghez vitele, de ténylegesen őt nem hagyja el. De a fájdalma annak, hogy most ő nincs vele, és nem akkor is kimondatja ezt a kiáltást. De azon kívül én úgy gondolom, hogy Jézusnál érvényes ez, hogy egy remény, volt olyan pillanat, és ez annak a dokumentuma, ez a pillanat, hogy egy reménysugársa hatolt át a sírnek a sötétségén. Szóval egy pillanatra, mint a legkülönbe, annyira körül volt véve a fekete tényekkel, hogy belenézett ebbe a mélységbe, hogy sehol senki, semmi. Ezt így mondja a 69. Zsoltárban, az egy profétikus Zsoltár, és ezt mondja, a szenvedő messiás szól, és azt mondja, várlak vala részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Vagy így mondja a Dániel könyve 9. fejezetében, hogy kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Tehát Jézus így élte át, hiába volt az ő isteni intelligenciája és tudása a megváltás tervéről, mikor ezek a tények körülzárták ezeknek a szörnyűség, egy hozzánk hasonló, élő, érző emberi lény volt, emberi természetben élte át, akkor legalábbis egy pillanatra őt a legkülönbét is körülzárta ez a sötétség, hogy senki nincs, részvét nincs, vigasztalás, reménytelennek látszik a feltámadás, vagy a megoldás, vagy a megváltási terv győzelme. Tehát így tudom közelebb hozni, hogy ez az emberi természetünkből, az emberi lényünkből fakad, hogyha a tudatommal bármit tudok is a legintelligensebb módon, és azt tulajdonképpen fel sem adom, akkor is pillanatokig lehetséges, hogy teljesen hatalmukba kerítenek ezek a tények, és az ezekből levont következtetés, és egy rövid ideig az ember semmit nem lát, csak sötétséget. És azon kívül pedig a legjobban együttérző és a hozzá legközelebb lénynek a hiánya, a fájdalmas hiánya, a legnagyobb szenvedés és megpróbáltatás órájában, ami ezt mondatta. Hát ennyit tudok mondani, nem tudom, segít-e. Igen. Jó, közvetlen ehhez szeretne valamit? Igen. De hogy éppen azért, mivel ahogy ön mondta, hogy Jézus valóságos Isten volt, és valóságos ember, és mind a kettő valóságos, azért mégis kell számolnunk azzal, hogy volt olyan, amikor Jézusnak is olyan hitre volt szüksége, mint nekünk embereknek, a látható valóságnak a szorításával szemben. Mert például a Jelenések könyve 14. fejezetében van is egy ilyen különleges kifejezés, hívő emberekről beszél, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Nem a Jézusban való hitet, egyértelmű a eredeti kifejezés, a Jézus hitét. A Jézuséhoz hasonló hitet, olyan hitet, amilyet Jézus is gyakorolt a Földön. Tehát emberfiaként neki is volt szüksége hitre, és emberfiaként ő is megkísérthető volt azzal, hiszen mondja is az ige, hogy mindenben megkísérthetett hozzánk hasonlóan, hogy mikor csak ezek a realitások vették körül, akkor neki is egy hitbeli erőfeszítést kellett tenni, noha neki az emlékeiben élt a mennyezzel, tökéletesen egyetértek, hogy ő utalt arra, ő látta az Atyát, ő tudja, hogy honnét jött,
De erre mondtam azt, hogy a mi életünkben is vannak dolgok, amelyeket szinte tudunk, amelyeket kézzelfoghatóan tapasztaltunk, és az élet adott helyzeteiben el tudnak homályosulni, szinte eltűnni a szemünk elől, és egy komoly hitbeli erőfeszítéssel kell újra beléjük kapaszkodni, és újra visszaidézni az emlékezetünkbe. Ugye itt az a különös, hogy Jézus, ahogy kiderül a bibliai történetből, percek múlva már hangzott is, vagy pillanatok múlva inkább helyesebb így mondani, a következő kiáltása, hogy atyám a te kezedbe tesz, elvégeztetett, és atyám a te kezedbe teszem le az én életemet. Tehát Jézus nem vesztegelt ebben az állapotban, hanem tényleg ezt a hitbeli belső munkát elvégezte, és végül a feltámadás reménységével, az atya igazolásának a reménységével teljes bizonyossággal halt meg. Ugye ezt fejezte ki ez az utolsó kijelentés. Tessék! Én kifejezésre juttatta, hogy abban a pillanatban, szóval hogy ebben a pillanatban tényleg így érezte, ugye? Hát gondoljunk arra, hasonlítsuk azért egy pillanatra a Getsemáné kertben, amikor Jézus imádkozik, azt mondja, hogy atyám, minden lehetséges néked, vedd el tőlem a poharat. Most megkérdezném, komolyan gondolta ezt Jézus? Ő szíve mélyében teljesíteni akarta a megváltási tervet, ugye? Előzőleg mondja a Biblia, hogy eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És mégis egy pillanatra megingott a kezében ez a bizonyos keserű pohár, és felvetette az atyának azt a gondolatot, hogy nem lehetne másképpen, nincsen más megoldás, mert megkísértetett mindenben hozzánk hasonló, mert valóban ember fiává lett. És azt hiszem, ebben az a csodálatos, hogy így kerül Jézus igazán közel hozzánk, nem? Tehát szóval, hogy ő nem egy elérhetetlen magasság, aki úgy átsétált a földi életen, és hát mint a pingponglabdával visszaütötte csak a kísértéseket, hanem azok a lelke mélyéig hatoltak, és ott volt a félelmetes kockázat, hogy nem bírja, vagy nem tart ki. Jézus így a hit fejedelme. És különben most jut eszembe, hogy tulajdonképpen ez a kérdés is, hogy ő a hitnek a fejedelme. Szóval nem is csak erre a kifejezésre kellett volna ugye hivatkoznom, hogy a Jézus hite, hanem ez is, hogy a hit fejedelme. Ugye arra, hogy bizonyos értelemben noha ő Isten fia volt, és ő neki emlékei voltak a mennyről, és közvetlen tudása volt a mennyről, meg az Isten dolgairól, mégis emberfiaként hitáltal kellett győznie, és hitet kellett tanúsítania az élet megpróbáló helyzeteiben. Hát akkor a következő kérdés az volt, hogy nagyon jó, hogy többen is hozzászóltak, és kiegészítették. Más kérdéseknél is örömmel vesszük ezt. Az volt a következő kérdés, hogy mit jelent az, hogy az újjáteremtett föld örökösei. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, és mindig is azért, bizonyos fokig azért nehéz egy ilyen előadást megtartani, főleg annak, aki egész évben nem volt itt, és becsöppen az utolsóra. Mert ugye egyrészt azt sem tudom, hogy ebben az évben miről volt szó, azt sem tudom, hogy pontosan kik jönnek, és hát milyen fogalmakról volt szó az eddigiekben. És ez tényleg így van, hogy sokan már sok minden előre haladott dolgot tudnak a Bibliáról, de ez egy olyan nagy homály, hogy van ez a végső üdvösség. Most nagyon röviden csak ennyit mondanék, hogy a legtöbb ember fejében az van, hogy na mi az üdvösség? Hát az üdvösség valahol a mennyország, ugye valamilyen van az emberek gondolatában. A Biblia szerint a megváltottak végső otthona az újjáteremtett föld. Beszél a Biblia arról, hogy egy átmeneti időre Jézus magával viszi az első feltámadás nyomán az ő visszajövetelekor a megváltottakat a mennybe, arra a bizonyos milleniumi ezeresztendős időszakra. De Jelenések könyve világosan mondja, hogy azután Jézus a megváltottakkal együtt visszatér a földre, és mindent újjátesz, és a megváltottak öröklik ezt a földet. Példaként említenem, hogy Jézus így mondja a hegyi beszédben, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Szerintem Jézus egyik legszebb mondása. És mindegyikünknek olyan vigasztaló lehet, mikor olyan csúnya ez a földi történelem. Tényleg úgy ragyoghat, mint valami reménység, ugye az előbbi kérdésre is, hogy itt az erőszakosoké a világ, de Jézus mondta azt, hogy a szelidek fogják örökölni a földet. És ha megnézzük a 37. Zsoltárt az Ószövetségben, ami egy profétikus Zsoltár a föld jövőjéről, tulajdonképpen Jézus is onnét idézte ezt, hogy boldogok a szelidek, mert öröklik a földet. Ott végig ez ismétlődik, hogy mi lesz ennek a földnek a végső sorsa, hogy a kivágattatnak mondja
innét az Isten ellensége. Azt mondja, a gonoszok, mint a liget ékessége, füstként múlik el. Nézed a gonoszt, nézed a helyét, és nincsen ott. Az igazak pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. És a Biblia szerint ez a megváltás tervének egy nagyon fontos eszméje, mert annak az az alapgondolata, hogy amit a bűn elrontott, azt mindent helyreállítani. Kezdetben Isten igen jónak teremtette a földet, és az ember uralma alá adta. Azt mondta, hogy uralkodjatok az égmadarain, a tengerhalain. Tehát a Krisztus megváltó műve akkor van befejezve, ha Isten újjáteremti a földet a bűn okozta rontás után, megint igen jó lesz, és megint az ember keze alá adja, hogy uralkodjatok az égmadarain és a tengerhalain. Tehát röviden, nem tudom, ennyi elége, hogy magyarázzam ezt, hogy az újjáteremtett föld örökösei. Tehát a Biblia szerint valahogy így van a megváltási terv eszméje, hogy először, hogy így mondjam, alkalmas embereket, lakókat, polgárokat kell teremteni az újjáteremtett földnek. Olyanokat, akiknek az elméjükbe és a szívükbe van írva az Isten törvény, akik nem fogják odavinni a bűn szertőzését. Ez folyik itt a történelem évszázadai során, hogy Isten embereket teremt újjá, hogy így mondjam, belülről kiindulva, azzal a lélektől való születéssel, ott kezdődik a dolog. Jézus visszajövetelekor van az egyes embereknek a testben való újjáteremtése is, ugye? Mert így mondja a Biblia, hogy amikor Jézus eljön, az első feltámadás az újjáteremtést is jelenti, mert így mondja, hogy szükség, hogy a romlandó test romolhatatlanságba öltözzék, a halandó test halhatatlanságba öltözzék, és hogy a Krisztus feltámadásához hasonló testet nyernek. Tehát akkor az első lépés a lélekben való újjáteremtés, a belső lelki újjászületés, a gondolkozásmód megváltozása. A második lépés az egyes emberi lényeknek a testben való újjáteremtése Jézus eljövetelekor. A harmadik lépés az egész földnek az újjáteremtése. De tehát ilyen kifejezések vannak a Bibliában, hogy Jézus visszajön, hogy kivegye a földet Sátán kezéből, tehát, hogy így mondjam, jön megmentőként és felszabadítóként, de utána, így mondja a Biblia, hogy visszaadja a földet. Így, Dániel könyvében például így mondja, a magasságos egek szentjei öröklik az országot. Tehát Jézus az a megváltó, aki az embereket is kiszabadítja Sátán földjéből, de az ő örökségüket, amit Isten nekik adott, ezt a földet, azt is kiszabadítja a Sátán, és azt is visszaadja nekik újjáteremtett állapotába. Tehát így kerek a Bibliában a kép arról, hogy Krisztus a megváltó, a szabadító. Tehát ennyit tudok róla mondani. Tessék? Igen, ez a kérdés is, érzem, hogy mi van emögött, mert tehát az volt a kérdés, hogy örök mennyei boldogság lesz. Igen, tehát mert nagyon sokszor emberekben ilyen visszás érzések vannak, hogy hát én nem nagyon kívánkozom az Isten országába, mert nem is tudom, hogy ott mi lesz. És az emberekben van egy ilyen fénelem, egy ilyen unalmas, monoton, rózsaszínű mennyországtól, ugye, hogyha egy kicsit kiélezetten akarunk fogalmazni. Nagyon szimpatikus az, és a Biblia hitelét mutatja, hogy a Bibliában nincsen semmiféle részletes, konkrétizált vagy kiszínezett leírás az újjáteremtett földről. Nagyon szűkszavú, de nagyon sokat mondó. És abból kiderül minden esetre az, hogy az újjáteremtett földön ugyanúgy van munka, ugyanúgy van fejlődés. Tehát nem egy unalom és nem egy tétlenség. Igen? Igen? Nem. Ezt pedig a Biblia így mondja, hogy igen, nagyon jó. Tehát a Biblia pedig, igen, értem. A Biblia pedig így mondja, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Tehát éppen azért, mivel Isten egy ilyen hosszú, türelmes módon számolja fel a bűntörténelmét, és engedi, hogy felgyűjjön az erkölcsi tőke negatív és pozitív értelemben egyaránt, tehát hogy a bűn önmagát kárhoztassa és semmisítse meg, az igazság tanúi és az igazság bizonysága is halmozódjanak. Végül ez egy olyan erkölcsi védettséget jelent a bűnnel szemben, hogy noha megmarad a szabad választás, de ezt így mondja ki Náhum könyvében, például egy Ószövetségi könyvben így konkrét, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Ugye a bűn szerzőjéről mondja például Ezékiel könyvében, többé örökké nem lesz. Vagy mondja az ős evangéliumban, a Biblia legelején, hogy a megváltó a kígyó fejére tapos. Ez egy teljesen átfogó kép, tehát megsemmisíti a bűnt örökre, végérvényesen, fejében, gyökerében. Jelenések könyve 21. fejezetében pedig azt mondja az újjáteremtett földről, hogy
hogy nem lesz sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És hozzáteszi, és semmi elátkozott nem lesz többé. Szóval tulajdonképpen ez az egyetlen megoldása az emberi életnek. Én sokszor szoktam fölvetni ezt a gondolatot, hogy na mi a megoldás? Hát végül is van egy csomó ilyen életidegen filozófia, nem? A keleti filozófiákba úgy beleszeretnek ma az emberek, de egy

Gyerekek, hát amióta járok ide Zugligetbe, nem győzöm törni a fejem, hogy milyen különleges állattal próbáljak hozzátok jönni, hogy az Isten teremtő hatalmáról gondolkodjunk. Beszéltem itt már kacsacsőrű emlőstől kezdve a bálnáig, meg mindenféléről. Én most egy olyan kis állatról szeretnék, az állat kapcsán szeretnék beszélni nektek az Isten szeretetéről, amit nagyon sokszor nem sokra becsülünk. Pedig a Biblia megemlékezik róla. Máté evangéliumában is, és Lukács evangéliumában is olvasunk arról, amikor Jézus azt mondja, hogy az aggodalmaskodó embereknek bátorításként, hogy hát nem, de két verebet meg lehet kapni két kis fillérért, vagy egy fél kis fillérért, hát és a mennyei atyának még a verebekre is gondja van, hogy az ő tudta nélkül egy sem eshetik le a földre. Hát ti meg akkor miért aggodalmaskodtok? Még a fejetek hajszála is számon van tartva. Így kérlek is, hogy mutasd meg nekik ezt a verébképet, hát nem hiszem, hogy nem ismeritek. Minden nap találkozunk velük. És ez a kis ártatlan jószág, amelyik sokszor az embereket bosszantja. Képzeljétek el például Kínában, okos emberek, de ezt most idézőjelben mondtam, mert nagyon buták voltak, azt mondták, hogy a veréb az haszontalan állat, mert megeszi előlük a rist. Na most képzeljétek, ez a pici kis madár mennyi rist tud megenni. De azt mondták, hogy nekik nincs szükség rá. Elkezdték kiirtani a verebet egy tartományban, aztán a következő évben a termés a tizedére csökkent. Mert annyi lett a kártevő, amelyik a verebek helyett sokkal több rist megevett. Tehát nem haszontalanul teremtette meg az Isten ezt a kis madarak között jelentéktelen kis jószágot. Hát igaz, hogy a kicsit távolabbi rokona, az albatrosz sokkal szebb nála, mert 3 méteres a szárny távolsága. Ennek a kis verébnek meg hát sokkal kisebb, szerényebb a tollazata, kolibrióval kisebb nála, de milyen gyönyörű a tollazata. Hát persze, mindegyiknek más és más a tulajdonsága. De azért ennek a kis verébnek is vannak olyan tulajdonságai, amin el kéne, hogy gondolkodjanak ezek az okos tudósok, akik azt mondják, hogy a hüllőkből lett a veréb. Képzeljétek el, hogy az a kis csőre, látjátok, hogy milyen ügyesen tud kapirgálni, meg mindenen kopogtat, gyorsan kibontja a szemeket, megeszi a magot, és a többi. Az a kis csőre olyan anyagból készül, hogyha ki lehetne belőle feszíteni egy hosszú húzalt, ha tudnának ebből az anyagból gyártani egy húzalt, akkor 31 kilométeres lenne a szakító szilárdsága. Tehát az egyik póznára kirakják ennek a csőrnek az egyik végét, és 31 kilométer múlva szakadne le a közepe a saját súlyától. A szuper technológiákkal gyártott űrhajók, repülőknek a palástját olyan anyagból készítik, hogy maximum 18 kilométer a szakító szilárdsága. Azért valamit tudott a Teremtő Isten, hogy ilyen anyagból készített ezt a könnyű kis csőrt. Meg hát ennek a piciny madárnak is ugyanúgy át van fúrva itt a könyök izületnél a csontja, és abba be van fűzve az a bizonyos íny, ami miatt gyönyörűen tud repülni, gyorsan tud repülni. És hát a veréb abban különbözik például a fecskétől, hogy a verebek itt maradnak, télen is. És bizony fagyoskodnak, fáznak. Én ezért gondoltam nektek, hogy most elolvasnék egy verset a verébbel kapcsolatban. Egy költő írta, Rónai György, ezt a verset, és a verebek kapcsán sok mindenen elgondolkodott. 18-20 fokos hideg volt idefönn a hegyvidéken, már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet se láttam. És mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kis maradék volt még a tálban, csak pár falat, de mégis étek. A cica kényes, nem eszi meg, eltenni kevés, kidobni vétek, no majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. Aztán megrebbent egy bokorág, és gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet, de akkor már új is új verebek, 10-15 is lehetett, ott tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna, majd hirtelen rászállt egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét kis kémlelés után, mint csöpnyi gomolyag,
oly puhán huppant le a hóba a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? Nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tálra, kikapott belőle egy rizsszemet, s eszeveszett iramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkonperemére, s onnét orvul, gyanakodva, félve a tálig, és egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát. És most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma, 20, 50, 100, a rózsadom valahány verebe ott zsibong azon az egy fán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat. Surrog-burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Nekilátnak, nyelik szaporán a rizsszemeket, s a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr. 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel, s mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb, a leghevesebb mosogatás után se lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréb lakoma van Budán a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb lakoma vendégségbe, mert van elég, s lehet -10, 20, 30, a telet majd csak kibírjuk, verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet. Hát ennyi volt a vers, amit megfogalmazott ez a költő, és hát kérlek benneteket, hogy menjetek most a helyetekre, és akkor figyeljetek majd a prédikációért is. Kedves gyülekezet! Én gondolom, hogy ti is halljátok a híreket, látjátok az eseményeket, amelyek szemmel láthatóan és érzékelhetően nagyon felpörögtek körülöttünk. Én most egy nagyon jó hírt szeretnék elmondani nektek. Szerintem mindnyájan tudjátok lelketek mélyén. Nagyon közel van Jézusunk eljövetele. Ebből ezt láthatjuk. És lehet, hogy ez most még sokunkat egy kis feszültséggel, rémülettel tölt el, hiszen tudjuk, hogy amikor Jézus második dicsőséges eljövetele bekövetkezik, már azelőtt jóval nem lesz lehetőségünk már a módosításra, nem lesz lehetőségünk a változásra, most kell megváltoznunk. És olyan sokunknak küszködés, kínlódás az életében, hogy ismerjük a kereszténységet, gyakoroljuk, sokan már évek, évtizedek óta talán szövetséget kötöttünk az Úrral, és amikor jön egy különleges helyzet, mintha elhagyna bennünket a kereszténység, mintha megint erőt venne rajtunk valami démonikus erő, és már megint ott vagyunk, ahol nagyon nem kellene lennünk. Én ezért a mai alkalommal János evangéliumában olvasható kijelentését Jézusnak szeretném megvizsgálni, hogy ez működik-e vagy nem. János evangélium 8. fejezetében, amikor a farizeusokkal ismételt szóváltásba volt kénytelen menni Jézus, ezt mondja a 29. verstől olvasom, hogy teljesen érthető legyen a szövegkörnyezet is. Tehát a János evangélium 8. fejezet 29. versétől: és aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak: ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Az igazság megszabadít a bűn szinte törvényszerű ismétlődésétől.
még a függőségekből is megszabadít. Hát egyenesen úgy fogalmaz később a 36. versben Jézus maga, hogy azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És ezzel szemben előtte pedig azt mondja, hogy aki a bűnt cselekszi, az szolgálja a bűnnek, az nem szabad. Tehát az eszmeileg hiába szabadult meg, az nem szabad. Tehát meg kéne vizsgálnunk ezt a kérdést, hogy most ez csak egy teológia, vagy pedig ez valóban gyakorlati valóság, csak valami hiányzik az életünkből, hogy ez nem következett be. Ellen Goldwight, Előtted az élet című könyve, amit nagyon sajnálok, hogy már nagyon régen nem lehet kapni, mert igen fontos írás. Gondolom azért többeteknek megvan ebben a kiadásban. Ez tulajdonképpen a Nevelés eredeti könyvnek a magyar fordítása. Ebben az angol oldalszám szerint a 225. oldalon olvasom a következőket. A jellem fejlesztése a legfontosabb feladat, amelyet valaha is emberre bíztak. És sohasem volt égetőbb igény, szükség erre, mint most. Egyetlen korábbi generáció sem volt szembeállítva olyan fontos feladatokkal, és fiatal férfiaknak és nőknek sohasem kellett szembenézniük olyan nagy veszélyekkel, mint ma. Gondoljunk bele. Tehát most, amikor az események pörögnek előre, akkor azt mondja Ellen Goldwight, ezt üzeni az Isten ihletésére, hogy a jellem építése a legfontosabb feladat. És a jellemet a szokás szerinti cselekedetek jellemzik. Nem az a jellem, amikor kiizzadok magamból valami jót. Az nem jellem. Hanem az a jellem, amikor szinte lehetetlen helyzetben van az ember, és mégsem tör elő az emberből az őstermészet. Mert valahol mindnyájan sajnos profi színészek vagyunk. A keresztényt el tudjuk játszani. Ugye szombatiskolában erről volt ma szó, hogy az őszinteséget is mi mindenre tudjuk felhasználni. És amikor jön egy válságos helyzet, akkor csak kijön belőlünk az őstermészet. És mondjátok meg, hogy ugye nyilván erről már nagyon sokszor hallhattatok, ti magatok is így gondoljátok, hogy igazán egy embernek a kereszténységét arról lehet meglátni, vagy igazán ott lehetne megtudni, hogyha mondjuk egy férfi testvérünkről van szó, megkérdeznénk a feleségét, hogy valóban keresztény-e a férje. És fordítva, a házasságban, a családban, ott derül ki igazán, hogy valaki keresztény vagy nem. Amikor nem a gyülekezet előtt kell szerepelnünk, hanem mi van bennünk ösztönösen. Mi az, amit sikerült legyőzni, mi az, amihez kaptunk erőt, mi az, amiben valóban győztünk, és mi az, ami még ott lappang a háttérben az óemberünkből, és ami megkeseríti a házastárs életét, a gyerekek életét, a szülők életét. Ezért lenne fontos, hogyha nem csak azok jönnének el a délutáni beszélgetésre. Én igazán nem tudtam készülni, én arra várok, hogy majd ti fogtok nyilatkozni, akik házasságban élnek és próbálják gyakorolni a szeretett kapcsolatot, hanem akiknek akár összetört a házasságuk, megözvegyültek, vagy egyedül élnek még, mert fiatalok, vagy bármilyen más helyzetben lévők. Mert ez mindenkire vonatkozik. A hűség, az, amikor az embernek a szívéből fakad a másik ember iránti elkötelezettség, a felelőssége, a családja, a gyermeke iránt, ez az igazi kereszténység. Ezt kellene tudnunk valahol megragadnunk, és ezután kellene járnunk, ismétlem, hogy ez a szabadokká tesz benneteket, ez mikor működik és mikor nem működik. Ugyanis van egy háromság, ami nem szent háromság, egy szentségtelen háromság, amelyik sokszor még a hívő ember életében is a jó szándékú törekvést, és még akár a hitáltali életet is valahol megakasztja. Ez a három dolog pedig a bűn, az én, vagy az önérzet, és a sátán.
És ez a három, ez nagyon összefügg. Mert a bűn az vakká tesz. Az énünk az azonnal önigazol és magyarázkodik, a sátán meg nagyon jól ismeri az emberi agy működését, egyre jobban ismeri, most már 6000 éve kutatja, működés közben látja. Hol van ehhez az orvostudomány ma? Egész pontosan tudja mindegyikünknél, hogy hol vannak a gyenge pontok. Na erre mondjuk, hogy mi a sátántól már eltávoztunk, hát kezdjük a legutolsóval, hát mennyire könnyen vagyunk. Azért Jakab levelében, ezért is szeretem nagyon Jakab levelét, mert olyan túl egyszerűen fogalmaz. És azt mondja Jakab levelében például az Isten igéje a 4. fejezetben, engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát azt mondjuk, hogy mi sátánnal szakítottunk, de akkor kérdezzük meg magunktól. Valóban engedelmeskedünk az Isten minden kívánalmának? Vagy pedig, ami már túl sok nekünk, arra azt mondjuk, hogy ez már törvényeskedés, hogyha ezt kívánná mondjuk a gyülekezet tőlünk? Nem a gyülekezet kívánja, az Isten kívánja. Ha valóban el akarunk szakadni a sátántól, engedelmeskedjünk az Istennek. Emlékeztek a gazdag ifjú történetére? Ez egy nagyon rendes írástudó lehetett. Biztos vagyok benne, hogy az átlagnál sokkal rendesebb volt. Én 100%-ig meg vagyok győződve, még ha nem is ír róla a Szentírás, hogy ez az ember rendszeresen adott adományt a szegényeknek a vagyonából. Volt miből. Őszintén akarta követni Jézust. Jézus megszerette ezt az ifjút. Olvassátok el a Jézus élete című könyvben. És amikor rámutatott a bálványára, azt mondta, hogy add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere és kövess engem, akkor ez az ifjú megszomorodva eltávozott. Nem szűnt meg a sátánnal való kapcsolata, mert függött a pénztől. Közülünk senki nem függ a pénztől. Nem hiszem, hogy vagyoni kérdés az, hogy kinek mekkora vagyona van, hogy mennyire függ a pénztől, az anyagiaktól. Aztán a hírnév, a divat. És nem akarom most felsorolni, hogy mi minden azok az érzelmek sejem szálai, amivel tulajdonképpen az ellenség úgy szórakozik velünk, ahogy akar, mint egy marionett figurát úgy ránt be nekünk, mikor pont nem kellene. Aztán a bűn vaksága. Hát gondoljatok bele, hogy milyen szemléletes a Szentírás, amikor például Ézsaiás könyve első fejezetében a bűn szörnyűségét a leprához hasonlítja. Mert a lepra betegsége, a bélpoklosság betegsége az, amelyik irtóztató, borzalmas és szörnyű halállal végződik, de vannak benne olyan dolgok, amelyek igazán veszedelmessé teszik. Először is, hogy nagyon fertőző. Nagyon fertőző a lepra. A másik az, hogy nem fáj. Egy daganatos betegnek nagyon nagy szenvedései és fájdalmai vannak. A leprás nem fáj igazán neki, és így vagyunk mi a bűnnel is. Amint elkövetjük, vakká leszünk. Amint benne vagyunk valamiben, és nem tudunk, nem akarunk elszakadni tőle, akkor már mindenre találunk valami magyarázatot. És mindez mögött, a két nagy ellenség, a bűn és a sátán mögött, ott van az énünk. Ellen Gould White Krisztusra vezető lépések című könyvében, az odaszánás fejezetben olvashatjuk. Mindegyikötök olvashatja. Személy szerint meg van nevezve egyenként mindegyikünknek a fő ellensége. Tudjátok ki az? Az énünk ellen kell leginkább küzdenünk. Az énünket kell végre elítélnünk. Az önérzetünket. Nem azért idézem annyiszor, mert én győztem volna e fölött, hanem azért, mert szeretnék így élni. És a különleges válsághelyzetekben is, de az egészen hétköznapi esetekben is. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Olvashatjuk a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben. Amíg önző énünk él, készek vagyunk minden sérelem és bántalom ellen védekezni. De amikor önző lényünk már halott, és Krisztussal együtt elrejtett életet élünk, a sértegetés és a bántás nem fáj többé.
süketek és vakok leszünk a gúnnyal és a bántalommal szemben. Győzelem? Szabadság? Gondoljunk bele, hogy nem azért nem szólalok meg egy helyzetben, vagy nem azért szólok hamarabb, mint kellene, mert fölment a vérnyomásom. Hanem történt valami, és nem ment fel a pulzusom. Mert abban a pillanatban, mint Nehémiás, tudtam fohászkodni, menj Istenéhez, hiába volt a perzsa király előtt. Magas mérce, de higgyétek el, érdemes ezt a lakmuszpapírt berakni a mi vegyületünkbe naponta, és ezen vizsgáztatni az önérzetünket, az énünket. Most más szempontból szeretném ezt a kérdést megközelíteni, hogy utána egy bibliai történet kapcsán megvizsgáljuk bibliai szereplőknél, hogy ki tudott győzni valóban a bűne felett, és ki az, aki bizonyos fokig eljutott, de mégsem, és mindezekkel az emberekkel hogyan viselkedett Jézus. De mielőtt ezt megvizsgálnánk, ezt a kérdést, úgy szeretném elmondani, hogy mi minden kell ahhoz, hogy nem képmutatásból, nem az üdvösség utáni vágyakozásból, nem a büntetéstől való félelemből motiváltan engedelmeskedjünk az Istennek, hanem szívünkből, hanem szinte automatikusan és természetesen, és maradéktalanul. Mi ennek a feltétele? Először is ahhoz, hogy egy ember engedelmeskedni tudjon az Istennek, feltétlenül az evangéliumot, a megváltás tudományát, Krisztust, Krisztus életét, áldozatát az értelmével fel kell fognia. Most mondhatjuk, hogy ez túl bonyolult. De ha jól megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor ez egyáltalán nem bonyolult. Jézus korában például a megváltás tudományát az egyszerű és az átlaghoz képest sokkal primitívebb halászemberek megértették. Sok bukdácsolással, ezt én tudom, de azért sokkal mélyebben megértették, mint a fennkölt filozófus farizeusok. Tehát egy ember fel tudja fogni az eszével, még akkor is, ha tagadja, hogy mit jelent az, hogy Isten hogyan akar segíteni rajtunk, hogy küldte el a fiát, mit jelent az ő élete, emberré létele, mit jelent a kereszthalála, mit jelent a feltámadása, és a többi. Ezt föl lehet fogni. Mi a bűn szörnyűsége? Tehát ezt mind értelemmel fel lehet fogni. Szeretném megkérdezni, hogy kell-e, hogy megtért ember legyen valaki, hogy a megváltás tudományának az alapjait megértse az értelmével? Szükséges, hogy megtért ember legyen az illető? Mit gondoltok, Sátán nem tudta azt, hogy Jézus egyszülötte földi édesanyától fog megszületni? Tudta ő ezt? Abszolút. És tudta azt is, hogy Jézus, bár ott lenne a lehetőség, de nem fog oda nyúlni az isteni hatalomhoz, amikor az életéről van szó, még akkor sem? Tudta ezt? Hát pontosan erre ment ki minden ténykedése az ellenségnek. Tudta, hogy Jézus a keresztfán miért nem száll le a keresztről, hogy mit jelentett neki az atyától való elszakadás, mind tudta ezt Sátán? Hát azért tett rá még egy lapáttal, hogy ne tudja megcsinálni Jézus ezt emberként. Sátán próbálta akadályozni Jézus feltámadását. Tehát magyarul tudta, hogy föltámad. Hát persze, tudta, hogy fönn van a mennyben. Tudta, hogy vissza fog jönni. Hát le van írva Jelenések könyvében, hogy pontosan tudja, hogy kevés ideje van. És Sátán megtért. Tehát látjuk, hogy nagyon fontos, hogy az értelmünkkel felfogjuk a Biblia igazságát, az igazság szabadokká tesz alapon, de ez nagyon kevés. Tehát valami több kell. És mi kell még? Hogy a szeretetünkkel átöleljük ezt az igazságot. Hogy a szeretetünkkel, hogy ne azért mondjunk nemet az Isten valamilyen kívánságára, mert nem tudom megtenni azt, nincs rá képességem, nincs rá lehetőségem, meg ez nem biztos, hogy igazi lenne, hanem azért ne tudjunk nemet mondani az Istennek, mert olyan szeretetnek, amit Isten bizonyított előttünk, nem lehet azt mondani, hogy én azt csinálok, amit akarok. Ha szeretetből engedelmeskedek az Istennek, akkor ez a mérce, ami sokszor olyan magasnak tűnik, nem lesz olyan magas.
Mert a szeretet által munkálkodó hit az embert képessé teszi arra, hogy az Isten törvényének engedelmeskedjék. De éppen a gazdag ifjúnál említettem, hogy ő megszerette Jézust, és Jézus is megszerette a gazdag ifjút. És a gazdag ifjúban ott volt, hogy ő megcselekedné, mert kérdezte Jézus, hogy mit tegyek, hogy én a tanítványod lehessek, hogy elnyerjem az örök életet. És mi volt az a pont, amit a gazdag ifjú nem tudott megtenni? Hogy az akaratát Krisztus akaratával egybehangolja. Sokszor nem is gondoljuk, hogy ez az utolsó lépés az, ami legtöbbünket elbuktat. Mert az, hogy mi szeressük Istent, és szeressük a megváltónkat, ehhez már tényleg megtért embernek, megtért gondolkodásnak kell lenni. Mert ezt egy megtéretlen ember nem tudja megtenni. De az, hogy az akaratunkat alárendeljük Krisztus akaratának, hát ez a megtéréseknél is csak az újbóli és újbóli megtérés esetén lehetséges. Mert annyira masszívak bennünk az akaratok, amelyek nem egyeznek meg Krisztus akaratával. Nagyon rosszul tesszük, amikor bármivel kapcsolatban, ami egy kicsit gyanús nekünk, megkérdezünk valakit, esetleg egy prédikátort, vagy egy még tekintélyesebb embert, hogy mit gondolsz, hogy ha én hívő vagyok, akkor szabad ezt és ezt tennem? Ilyet nem szabadnak kérdezni, hogy mit szabad és mit nem szabad. Hát ezt magunknak kell eldönteni. Hogy elkezdjük felállítani a szabályokat, hogy mit szabad szombatnapon, meg mit nem, akkor vagyunk törvényeskedők. Tehát nem ezt kell felállítanunk, ilyen listákat nézegetni, ilyen bűnlarajstomot, hogy ez szabad, ez meg nem szabad. Döntsük el magunk. Lássuk meg, hogy ezzel Krisztus iránt érzett szeretetünket kifejezzük, hogyha ezt tesszük. Vagy pedig éppen megszomorodik miatta. Isten akarata változhatatlan. Nem mondtam új dolgot, ugye? Jézus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Tehát Isten akarata az egyértelmű. Hogy mi az Isten akarata, elég világos felvilágosítást kapunk róla. Szentírásban minden le van írva. Ha ezt a megjobbulás utáni vágy őszinte lelkületével naponta olvassuk, akkor látni fogjuk, hogy az Isten akaratához képest az én akaratom milyen szögben és milyen fokban és milyen mértékig tér el. És ha az Isten akarata változhatatlan, akkor mit kell tennem? Mi az, amit az Isten akarata el akar venni tőlünk, azt akarja, hogy mondjunk le róla. Mi az a dolog, ami a javunkra válna? Létezhet olyan dolog, ami egyébként a javunkra válna, csak az Isten tiltja tőlünk? Mondjátok meg őszintén, létezik ilyen? Hát az, aki az életét adta értünk, és szabaddá akar bennünket tenni, hogy mi a szerintünk jó dolgok után ne vágyakozzunk, mert ha vágyakozunk és elkezdünk élni vele, és egyre jobban belekeveredünk, akkor rabjai leszünk. Emlékeztek erre a könyvecskére? Nagyon régen ott van a könyveink között, már több mint 20 éve, és még mindig van belőle egyébként a Spalding könyvespultján, ez a Te is járhatsz vizen. Abban a könyvben olvashatunk az indiánokról, erről a háromszögről. Emlékeztek erre? Hogy a misszionárius elmegy és beszél a lelkiismeretről, és nem akarják érteni az indiánok, aztán egyszer csak az egyik a fejéhez csap, hogy ja persze, az a háromszög. Na, akkor meg a misszionárius nem értette, hogy mi ez. Aztán van a szívünkben egy háromszög, amelyik, hogyha valami rosszat teszünk, akkor mindig fordul egyet, és a sarkaival karcolja a szívünket belülről. Csak az a baj, hogy puha anyagból van, és amikor másodszor cselekedjük a rosszat, akkor már nem karcol annyira. Így van? Tehát ezt ne méricskéljük, hogy most miről mondjunk le, miről ne mondjunk le. Ha mi igazán akarjuk szeretni, valamiképpen viszonozni akarjuk a Jézus iránti elkötelezettségünket, akkor ne ezeket az emberi mértékeket húzzuk meg, hogy én úgysem tudok engedelmeskedni, de ezt nem is várja el tőlem az Isten, mert ismeri a körülményeimet, mert én ilyen vagyok, meg a másik az meg olyan. Tudjátok, Ádám Évánál volt a bűnesetnél. Az asszony, aki te mellém adta. Én nem vagyok hibás. Tehát hibások a körülmények, hibás az Isten, hibás a sátán, hibás a minden, a másik ember természetesen, csak én nem.
hanem a szeretet által munkálkodó hit, amelyik a szeretetem által kényszeríti rá a tudatomat, a döntésemet, a választásomat, hogy én nem tehetek más, mint azt választom, amit az Isten akar. A Jézus élete című könyvben a 270-valahányadik oldalon, ha jól emlékszem, a fejezet címét most elfelejtettem, Jézus testvéreiről van szó, mikor vissza akarják hívni a szolgálatból. Most ebben a fejezetben írja Ellen White, hogy amikor egy megromlott természetű ember alárendeli akaratát Krisztus akaratának, akkor a megromlott emberi természetet természet feletti erő veszi birtokába. És ez a természet feletti erő szabaddá teszi azt az embert. Én nagyon emlékezem rá, hogy több mint 20 évvel ezelőtt, de akkor már évtizedek óta rabja voltam az italnak is, időnként dohányoztam is. Természetesen nem tartottam magam alkoholistának, sokan mondják, hogy nem is voltam, az csak egy olyan átlag ivós. Persze én emlékszem a kocsmai barátaimra, egyik se tartotta magát alkoholistának. Mindegyik azt mondta, hogy bármikor leszokok róla. Aztán jött az a bizonyos betegség, amiről kiderült, hogy nem is az életmódom miatt volt, de hát ez csak most derült ki tavaly, hogy születési rendellenesség. Én emiatt kényszerítve éreztem magam, hogy életmódot váltsak, és hát akkor izzadtam bele, hogy nem megy, nem tudtam leszokni róla. Úgy még korábban, mert a dohányzást azt már korábban sikerült elhagynom, de amikor le akartam szokni a dohányzásról, volt olyan május, hogy egy hónap alatt ötször szoktam le róla. Hát akkor valószínűleg nem szoktam le róla. Nem működik. Tehát tudjuk, hogy gyakorlatban ez nem működik. És amikor megértettem, hogy most vagy az Isten útján járok, vagy soha többet egy pohárral, vagy pedig maradok egy átlag rendes ember, és akkor időnként annyit iszok, amennyit jónak látok, mert hát azért az túlzott farizeizmus, hogy semmit se. Ebbe is beleizzadtam, ebbe a döntésbe, nagyon beleizzadtam, de sikerült meghozni. És utána elvette a kívánságot az Isten, de csak utána, és jóval később. Neil Nedley könyvében olvastam, hogy egy asszony 3 gyermekkel, akiket egyedül kellett nevelnie, bekerült a kórházba infarktussal. Mondták az orvosok, hogy el kell hagyni a dohányzást, nem lehet a dohányzással együtt. Ezt nem lehet megtenni. Az asszony megértette, elfogadta, hogy a gyerekeinek valóban jövőt akar, neki el kell hagyni a dohányzást. 9 napig volt benne a kórházban, sikerült elhagyni a dohányzást. Így bocsátották haza. 6 hét múlva visszament kontrollra, Neil Nedley azonnal látta, hogy ismét dohányzik. És mondta, hogy hát hívő asszony, hát miért nem maradt meg abban, hogy végre leszokott róla? Erre azt mondta, hogy azért, mert az Isten nem vette el tőlem a kívánságot. Miért venné el az Isten a kívánságot? Ha elvenni a kívánságot, akkor nem szoknánk vissza. Hát akkor szoknánk vissza még csak igazán. Az Isten azért nem veszi el a szenvedést, amikor valamiről lemondunk, mert bármiről lemondunk, az szenvedéssel jár. Az lelki küzdelemmel jár. Azért nem veszi el, mert ha elvenné, nem találnánk olyan visszataszítónak azt a bűnt. Előbb-utóbb ismét meggyőznénk az értelmünket, hogy azért kisi mértékben még szabad. De most végre említeném ezt a bizonyos bibliai történetet. Talán csak fejből, mert mindnyájan ismeritek. Ez a betániai megkenetés története. És azért is gondoltam, hogy fejből, mert tudjátok, hogy több evangéliumban van leírva. Tehát Lukács evangéliumában csak a Simon farizeussal és Jézussal való beszélgetés van leírva. A másik 3 evangéliumban pedig, amikor Júdás felpiszkálja a tanítványokat, hogy micsoda pazarlás ez, micsoda tékozlás ez. Figyeljük meg Júdás, a tanítványok viselkedését, megtérésének mértékét. A poklos Simon, hát gondoljatok bele, korábban farizeus volt, tehát a vallási vezetők felső rendjéhez tartozott, közben valamilyen módon leprás lett, kiterült nyilván lepratelepre. Jézus ebből a szörnyű, gyógyíthatatlan betegségből meggyógyította,
elismerte Jézust messiásnak, mert hatalmas dolog azért Jeruzsálemtől 8 kilométerre egy farizeusnak meghívni a vallási vezetés által átkozott megváltót, nem? Azért ez nem akármilyen vállalás volt. És meghívja az otthonába Jézust, ugye a jeruzsálemi bevonulás előtti szombat este. És figyeljük meg ezeket az embereket, a magatartásukat, és Mária Magdolnát. És Mária Magdolnát, aki ha hallott ilyeneket Jézusról, aki nemrég támasztotta fel a testvérét, akit nagyon szeretett. És hallott Jézusról ilyeneket, hogy hamarosan királlyá fogják koronázni. És Mária Magdolna tudta, hogy ha király lesz Jézus, az ő mestere, aki olyan sokszor ott volt az ő otthonukban, hát akkor olajat kell tölteni a fejére. De olyat is hallott, amit Jézus mondott, hogy hamarosan megölik. Nem értette tisztán, hogy miről van szó, de egyszerűen törődött vele Mária Magdolna, hogy egy farizeus házába ment be, ahol az előítéletek a plafon fölött vannak. Mária Magdolna tudta, hogy Simon tud arról, hogy ő valamikor parázna volt. Mások nem tudtak erről a faluban, mert azért ment el Magdalába Mária, és ezért lett Magdalai Mária, innen van a neve. És abból szabadította meg valamikor Jézus őt, de nem törődött az előítéletekkel. Gondolnia kellett volna, hogyha eltöri azt a szelencét, akkor az illat azonnal elárulja az ő cselekedetét, de ő nem tudott mit tenni, mert egyszer, valamikor korábban, amikor hetedszer látta Jézust sírva könyörögni a mennyei atyánál, hogy szabadítsa meg őt a paráznaságból, mert hatszor megtörtént, hatszor megszabadult és visszaesett. Ezért írhatja Lukács evangélium, hogy 7 ördögtől szabadította meg. És amikor látta, hogy Jézusnak milyen lelki küzdelmébe kerül, hogy ő érte imádkozik, akkor a Jézus iránti elkötelezett szeretete meghozta a döntést. Ha meghalok, én akkor se fogok engedni a testem bármilyen késztetésének. És ezért Mária Magdolna Jézus erejével győzött. Nem az ő megromlott természetével, hanem a Jézus ereje győzött ő benne. És ezt a szeretetét muszáj volt neki kifejezni ezzel az olajkenéssel, azért a fejét kente meg, de aztán a lábát és a könnyeivel öntözte, mert nem értette ezt az űrzavart, ami Jézus körül támadt. És amikor ebben megszólal Júdás, és megszólalnak az apostolok, persze sutyorogva, meg úgy lappangva, meg úgy titokban egy kicsit, de aztán egyre jobban hangulatot keltve. Micsoda tékozlás! Amikor a mennyei atya elküldte a fiát erre a földre, hogy megszülessen földi édesanyától, ezért az elvetemült emberségért, és megüresedett a menny a parancsnokától, az atya vette át Jézus szerepét a mennyben. Ez nem volt tékozlás? Micsoda tékozlás? Hát alig fog üdvözülni ember. Jelenések könyve 20. fejezetéből kiderül, hogy az üdvözültek létszámához képest a kárhozatra felszámadottak létszáma jóval több. Ezért fordul meg a fejükből, hogy igazat adjanak Sátánnak, hogy még egyszer forduljunk Krisztus és az övé ellen, mert most annyival többen vagyunk, hogy most már biztos, hogy le fogjuk győzni. Ez lesz a Gog és Mágog háborúja. Nem volt ez egy kicsit tékozlás? És ha most egyenként a magunk életére nézünk, és ott látjuk a megkötözöttségeinket, a rabságainkat, amiket mentegetünk. Mert nem olyan kirívóak, nem vagyunk alkoholisták, nem vagyunk drogosok. Akkor nem gondoljuk, hogy tékozlás volt, amit tett értünk Jézus. Micsoda tékozlás, mondták a tanítványok Júdás sugallatára. És a Simon mit mondott? Azt mondta, hogy ha ez próféta volna, hát gondoljunk bele, leprából szabadította. Hogy jutott eszébe, hogy nem próféta? De a következő kérdésem,
hogyha Mária Magdolnáról Betániában mindenki tudott, hogy ő valamikor parázna volt, akkor kellett volna prófétai tehetség ahhoz, hogy megmondja valaki őről, ahogy tisztátalan nő? Vagy pedig úgy néz ki, hogy Mártán, Lázáron és Simonon kívül Betániában senki nem tudott arról, hogy Mária Magdolna parázna volt? Logikailag ez az utóbbi az igaz. Simon megbánta azt a bűnét, amit a fiatal Máriával elkövetett, hogy ő vitte a bűnbe. Őszintén megbánta. Simon hitt, mert elhitte, hogy az Isten megbocsátotta az a bűnét. És mire gondolt, hogy Máriának? És ő miért nem foglalkozott Máriával? Miért nem segítette ő Máriát a megtéréshez? Miért van benne előítélet? Szörnyű gondolatok. Ilyen az emberi természetünk. De Simon...

0: hagyjad. Hát ő nagyon jó dolgot cselekedett. Hát az én temetésemre kente meg a testemet. Ne bántsátok ezt az asszonyt. Amit az asszony cselekedett, amíg a világ fennáll, hirdetni fogják. Micsoda szeretet! A megszabadult asszony példáját állította elébük, aki nem tehetett mást, mint megkenni a mesterét. Júdásnál nem jött el. És figyeljük meg, Júdásnál melyik ponton akadt el a dolog. A saját akaratát nem tudta Jézus akaratával összhangba hozni. Hajszálon múlik az üdvösségünk. De ez a hajszál, ez a mi kezünkben van. Ez nem az Isten kezében van. Nem hivatkozhatunk arra, hogy ilyen természettel születtem, hogy ilyen körülményeim vannak. És higgyük el, egyszerre nem százféle megkötözöttségből kell megszabadulnunk. Mindegyikünknek mindig egy adott dolog van, amitől meg kell szabadulni. De ezt ne fél szívvel, ezt ne fél vállal tegyük. Amikor azt írja az ige, hogy az igazságot, ha megismeritek, az igazság szabadokká tesz titeket, akkor ebben higgyünk. És hogyha mi valóságosnak vesszük Isten ígéreteit, és hiszünk benne, akkor ne a saját kudarcaink sokasága, ne a tehetetlenségünk tudata, és ne az eddigi eredménytelen és sokszor nem törvényszerű küzdelmei határozzák meg a mi hitéletünket, és esetleg feladjuk a küzdelmet, és abba hagyjuk. És ne az, hogy szenvedéssel jár egy függőségből való megszabadulás, hanem ez is inkább hálára ébreszze a szívünket, hogy még jobban meg akarja gyűlöltetni velünk az Isten a bűnt. És nem csak a bűn hajtásának az ágait szeretné, hogyha lenyírnánk, hanem azt szeretné, hogyha egyenként minden egyes ilyen megkötözöttséget, minden egyes ilyen függőséget a szívünkből tudnánk kitépni. És akkor, ha így élünk, ha hiszünk abban, hogy aki elkezdte bennünk a munkát, el is végezi a Krisztus Jézusnak napjáig, akkor felszabadító jó hír lesz mindnyájunk számára, megismétlem, Jézus második dicsőséges eljövetele közel van. És addig mindegyikünket megszabadít minden függőségből, ha mi is akarjuk. Szívemből kívánom, hogy az Isten iránt, Jézusunk iránt érzett, elkötelezett szeretetünk ne engedje, hogy az akaratunkat ne tudjuk átadni. Amen.
1: Isten tiszteletünk befejezéséhez keressük ki a 137-es számú éneket, és a 137-es számú éneknek mind a három versét énekeljük, tehát a 137-es.

0: Mennyei Atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy ilyen megváltónk lehet, mint Jézus Krisztus, aki nem tartott a tékozlásnak ezt a hatalmas szeretetet, ezt a szenvedést, amit ő átélt, amit mi felfogni nem tudunk, ezt a borzalmas állapotot, amikor átélte, hogy tőled is el kellett, hogy szakadjon. És mindezt azért tette, mert ő teljesen gyökerestől szeretne bennünket megszabadítani a bűn és a sátán fogságától. És köszönjük Istenünk, hogy olyan világosan rámutattál, hogy leginkább az énünk, az önérzetünk van útban, hogy ezt a nagy munkát elvégezd bennünk. Istenünk, add, hogy a mi életünkre nézve, ami most ezután következik, ne legyen hiába való tékozlásnak tűnő, ami drága megváltónk, értünk folytatott küzdelme. És bárcsak mi magunk is meglátnánk lelki szemeinkkel, amikor elesettek vagyunk, amikor nem sikerülnek a dolgaink, amikor újabb és újabb kudarcok jönnek, hogy a teljes szabadulásért, ami drága megváltónk, most is sírva könyörög, te előtted, mennyei Atyánk, és annyira adná az erőt, a természet feletti hatalmat, hogy győzzünk. De mi magunk ezt nem tudjuk elfogadni addig, amíg a büszkeség él bennünk. Add Istenünk, hogy meg tudjunk szabadulni énünktől, és add Istenünk, hogy csak is a te lelked tudná irányítani a mi életünket győzelemről győzelemre. És így felszabadultan tudnánk várni a mi drága Jézusunk eljövetelét. És így bármi van előttünk, bármilyen esemény, azok nem tudnának megrémíteni, mert ha te velünk vagy, kicsoda lehetne ellenünk. Ilyen értelemben adj mindnyájunknak egyen-egyenként erőt. Megváltónkért kérjük ezt. Amen.
1: Távozás előtt még keressük ki a 327-es számú éneket, és a 327-es számú éneknek az első és a negyedik versét énekeljük.

Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! A reggeli rövid bibliai gondolataink sorozataként a szeretet himnuszát gondoltuk át közösen az elmúlt alkalmakon. És elérkeztünk a szeretet himnusza csúcspontjára, amikor azt mondja a Pál apostol, hogy a szeretet soha el nem fogy. Igen, el lehet jutni a szeretetnek arra a fokára is, ami soha el nem fogy, ami mindig megmarad, mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél. Bámulatos magasságok ezek, de hogyan jellemzi ezután az igazi szeretet kérdését, és vajon mikor juthat el ide az ember, és hogyan juthat el ide? A szeretet himnusza befejező igeverseit szeretném önöknek felolvasni, ami tulajdonképpen átvezet már egy olyan világba bennünket, amikor az ember gyermekből felnőtt lesz, a tükör által homályosan látásból a színről színre látást tanulja meg, a rész szerinti ismeretből a teljes ismeretre juthat. A Biblia azt mondja, hogy ennek a szeretetnek a tanulása egy folyamat, egy olyan folyamat, ami örökre tarthat. De hogy ma mi emberek hol tartunk a szeretetnek a megvalósításában, és hova kellene eljutnunk, ezt a következő képpen fogalmazza meg az apostol. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályossal látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Pál apostol azt mondja ki ebben a pár mondatában, hogy mi jelenleg olyanok vagyunk, mint a gyermekek. Ebben a földi létben, amikor mi tanuljuk a szeretetet, tanuljuk az isteni szeretetet, olyanok vagyunk, mint a gyermekek. Habár a gyermekről mit mondhatunk? A gyermek nem alacsony szinten éli az életét, hanem a gyermeki egyszerűségében, a gyermeki értelméhez szabottan, a gyermeki szinten éli meg az élet teljességét. Úgy gondolkodik, mint a gyermek, úgy ért, mint a gyermek. De tudjuk azt, hogy amikor felnő egy gyermek, akkor elhagyja a gyermekhez illő dolgokat. A Biblia szerint ma mindannyian sajnos, amikor a szeretetről beszélünk, vagy a szeretetet gyakoroljuk, olyanok vagyunk, mint a gyermekek. Úgy gondolkodunk, úgy élünk, úgy bánunk egymással, mint a gyermekek. A Biblia azt mondja, ha valaki megismeri az Istent, ha valaki megismeri az igazi szeretetet, akkor igen, eljuthatunk a férfiúságra, eljuthatunk az érett szeretetre, az érett gondolkodásra, az érett belátásra, és az emberek iránti érett magatartásra. Akkor elhagyhatjuk a gyermekhez illő dolgokat. Egy másik hasonlattal pedig úgy világítja meg ezt a kérdést, hogy most mi tükör által homályosan látunk. Mi a dolgokat nem látjuk a maga valóságában, nem látjuk az embereket a maguk valóságában, összetettségében. Igen, az egész életünket most tükör által homályosan látjuk, az ókori tükör hasonlatnál maradva, ott nem ilyen tükrök voltak, mint amit ma használunk, hanem fémtükrök. Most mi egy ilyen fémtükörben látjuk csak magunkat, nem is ismerjük igazán magunkat, de eljön majd az a világ, eljön az az élet, és eljön az a világ, amikor majd színről színre láthatjuk egymást, amikor színről színre ismerhetjük a dolgokat, amikor nem rész szerint lesz bennünk az ismeret, hanem majd úgy, ahogy most ismer bennünket az Isten. Igen, a szeretet kiteljesedése ott fog megvalósulni. Ott lehet majd elmondani azt, hogy a szeretet soha el nem fogy. Gondoljunk arra, hogy nem csak itt a Földön kell szenvednünk, a szeretetet tanulnunk, ami egy öröm és boldogság is, hanem eljön egy olyan világ majd, ahol csak szeretet van, csak igazság, csak jóság. A Biblia erről nagyon

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk negyedik előadásához érkeztünk, és hogy látjuk a táblán a címünket, Sámuel első könyve első három fejezetét választottuk ki a mai estére, amelyben Sámuel prófétának a születése és gyermekkora olvasható. A Bibliának azért szép története, mert öröm és fájdalom vegyül ebben a három fejezetben, nem csak az egyéni életben, hanem a közösségi életben is Izrael népének egy rendkívül válságos időszakát írták ekkor, és a Mózes öt könyve, Józsué, Bírák és Rút könyve után Sámuel első könyve ezt az időszakot tekinti át. Mi a három fejezet egészét nem tudjuk majd felolvasni, mindenkinek otthoni elolvasásra azonban ajánlom, ki fogunk ragadni belőle részleteket. Először is az időrenddel legyünk tisztában, ugye a Bírák korában vagyunk, ahogy még az előző előadásban is mondtam, a Bírák kora időszámításunk előtt 1400-tól 1050-ig terjedt, tehát mintegy 350 éves időszak, amikor Izrael népe történetében királyok még nem voltak, hanem Istentől kijelölt bírák kormányozták az országot. Egyébként a bírák sorozatában az utolsó Sámuel. Tehát az a Sámuel, akinek most a születés és gyermekkorát fogjuk áttekinteni, az utolsó bíró. Ő utána következik Saul, Izrael első királya, majd Dávid és Salamon az egységes királyságnak a vezetői. Majd felolvasom a történetünknek a legelejét, de hol is játszódik a történetünk. Viszonylag nagyon kis helyen, ahol a történetünk kezdődik, volt egy ember Ramataim Cófimból. Júda középső részén, tehát az ország középső részén, kicsit nyugati irányban van ez a Ramataim Cófim nevű hely. Egyébként később talán ezt nevezték Arimateiának, amelyet már az Új Szövetséget olvasók ismernek, hiszen innen volt a főtanács egyik híres tagja, Arimateiai József, aki Nikodémussal együtt merte eltemetni Jézus Krisztust, tehát a 70 tagú főtanácsból két ember állt Jézus mellé. A másik színhely, amivel majd találkozni fogunk, innen egy 20-25 kilométerre fekvő Síló, mint a magyar szó, hogy Síló, csak ez itt helységnév. Sílóban volt az országnak a kultuszi, a vallási középpontja. Addig, míg a zsidók nem építették fel Jeruzsálemet és a jeruzsálemi templomot, és ez csak Dávid király idejére tehető, addig a honfoglalás utáni időszak, tehát az 1400-tól körülbelül 1900-ig tartó időszakban itt volt a Szent Sátor, ide kellett eljönni minden izraelitának az évenkénti ünnepekre. Ugye Isten hét ünnepet adott egy évben, a Páska ünnep volt az első, a Pünköst ünnepe volt a negyedik, és a nagyengesztelési nap volt a hatodik, és e három ünnep köré szerveződött az évi kultuszi rend. Az éves ünnepkörnek ezek voltak a kiemelt alkalmai. Ne csodálkozzunk, hogyha majd a felolvasásban ezekről olvasok, hogy ez a bizonyos férfi Elkána, Sámuel édesapja és Anna az édesanyja eljöttek Sílóba, hogy az Úr templomában áldozatot mutassanak be. Ha most már látjuk az időpontot és a helyszínt, akkor menjünk még közelebb a történetünkhöz, kikről is lesz itt szó. Szó lesz a történetünkben egy férfi emberről, akinek sokáig nem született gyermeke. Ugye ezzel már idáig is foglalkoztunk, hiszen nagyon sok bibliai történet szól olyan házaspárokról, akiknek nem csak évekig, évtizedekig nem születhetett gyermekük. Fel is írtam a táblára, hogy ilyen volt Ábrahám, akinek körülbelül 40, több mint 40 évig nem született gyermeke. Tudjuk jól, hogy Ábrahám 100 éves volt, amikor Sárától fogant Izsák, ugye a törvényes utódja. Aztán később a leszármazottai között is volt ilyen eset, Jákobnak is 20 évig nem születhetett gyermeke, illetve Izsáknak a házasságából, Rebekával való házasságából Jákob és Ézsau 20 év után született. Aztán Jákob történetében is olvashatjuk azt, hogy Rákheltől neki sem születhetett gyermeke, szóval a meddőség általános volt, illetve nagyon sok esetben előfordult. A mai történetünk is majd ezzel fog kezdődni, hogy Elkána elveszi feleségül Annát, nagyon szereti őt, de évekig nem születik gyermekük,
és ekkor a kor szokásának hódolva, hát Elkána egy másik asszonyt vesz magához, ezzel majd ezzel a kérdéssel külön szeretnék foglalkozni, hogy itt a szokások mennyire igazolhatnak bizonyos életbeli körülményeket. Ebben a családban nő fel Sámuel, a későbbi proféta, azzal a rendkívüli jellegzetességgel, hogy nagyon korán, amikor már el lehet választani az édesanyától a gyereket, mivel későn jött gyerek, és hát az anya a sok-sok küzdelme során megígérte Istennek, az elválasztása után rögtön elviszi Sílóba, és ott a főpapnak a gondjaira bízza. Egy kicsit bepillantást nyerhetünk az ország központjának az életébe, a főpap családjának az életébe, egyáltalán a legfelsőbb körök életébe, főleg Hofni és Finás lesz előttünk, Sámuel proféta idejében Éli főpapnak a két fia. És a történetünk majd azzal fejeződik be, hogy Isten szól Sámuelhez, és hogyan is szól, és milyen fordulatot vesz az országnak a történelme. A táblára felírtam a legfontosabb eszmei támpontokat, amelyeket szeretnék részletezni. Ez a történetünk azért nagyon fontos a Bibliában, mert beszél a hívő embernek a szokásokhoz való viszonyáról. Ez mindig nagy téma, Ószövetségben, Újszövetségben, a mai világban is. Nagyon röviden szeretnék majd erre kitérni. A történetünk azért is fontos, mert egy rettentő keserűség, szomorúság történetét adja, mármint a gyermektelen asszonynak a küzdelmét. Ezt is szeretném részletezni, és egyáltalán azt, hogy az életünkben, hogyha szomorúság, ha megpróbáltatás, a keserűség fordul elő, és ezek nem pár hétig tartanak, hanem hónapokig, esztendőkig, akkor mi itt a helyes állásfoglalás, és miben rendkívüli Annának a magatartása. Aztán harmadiként beszélek majd az egyházi állapotokról, amelyek nagyon lesújtóak voltak, de a Biblia egészét tekintve azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben lesújtóak az egyházi állapotok, mint hogyha azt látnánk, hogy egy nagy gonosz ellenség kifejezetten az egyházon vagy az egyházakon keresztül próbálja leginkább akadályozni az embereknek a megjobbulását vagy megigazulását. Aztán beszélek arról is, hogy Isten miért tűri el ezeket az állapotokat, és hogyan jelenti ki magát mégis az Isten, hogyan tudja Isten a történelmet befolyásolni, amikor a társadalmi életben is rendkívüli nehézségek vannak, az egyházi összevisszaságok is eléggé tetemesek, akkor Isten akarata hogyan érvényesül a történelemben, és Isten hogyan viszi előre a történelmet mégis ezeknek ellenére is. Ez a négy fő pont, amit szeretnék a történetből kiemelni, illetve kinagyítani. Mivel az egész sorozatunknak ez a cím, hogy a Biblia legszebb történeteiből, ezért arra törekszünk ebben az évben, hogy sokat olvassunk a Bibliából, hogy élvezzük a Bibliának a nyelvezetét, hogy megfigyeljük azt a hallatlanul pontos szóhasználatot, fogalmazásmódot. Most is sokat szeretnék olvasni, és rögtön el is kezdem Sámuel első könyve első fejezet első versétől. Volt egy ember, Ramátaim Cófimból, az Efraim hegységéből való, és az ő neve Elkána volt. Jerohámnak fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Só fia volt, Efraimita volt. És két felesége volt néki. Az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felment esztendőként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának Sílóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott Peninnának az ő feleségének, és minden fiának és lányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette. De az úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az úrnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel, mifeled bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek Sílóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az úrnak templomában az ajtófélnél ült székében.
és lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadást tőn mondván, seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló lányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Mivel hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelt az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló lányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló lányod, és elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. És reggel felkeltek, és minek utána imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. És történt idő múltával, hogy terhes lőn Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez a rövid bevezetés a történetünknek az eleje már is sok kérdést fölvet. Ugye azt olvastam a történetünk elején, hogy Elkánának két felesége volt. Nagyon sokszor találkozom bibliaolvasó emberekkel, akik az ilyen mondatnál megállnak, és azt mondják, hogy hát a Bibliában csak úgy kommentár nélkül van egy ilyen mondat, hát olvassuk a Bibliának az elején, Mózes első könyve, második fejezet, 24. versében, hogy Isten egy férfihoz egy asszony teremtett, és itt a Bibliának az egyik legszebb történet, amely egy proféta fogantatását mondja majd el, olyan természetesen mondja, hogy két felesége volt ennek az Elkánának. Hát ez hogy lehet? Isten miért tűrte ezt? Miért tűrte Isten, hogy Ábrahám elvegye Hágárt, hogy gyermeke legyen, mert hiszen nem várt 25 évig a törvényes utódjára? Hogy tűrte Isten Jákobnál, hogy amikor becsapta az apósa, és nem Rákelt adta feleségül hozzá, nem Leát, akkor ő is a többnejűségbe tévedt? És aztán hogy lehet így Elkánánál, és aztán utána az emberek még sorolják, főleg hát a legnagyobb példákat, hogy Dávidnak is több felesége volt, egy fél tucat, Salamonról pedig ne is emlékezzünk meg, mert amit ő csinált a királyi palotában, az egyenesen viszonyogtató, hogy szinte egy ilyen háremszerű többnejűségben élt. Valóban ez a kérdés fölvethető, és ezt a kérdést a Biblia szerint meg is lehet válaszolni, mégpedig helyesen kell megválaszolni, mert a Biblia, ha kimond egy törvényt, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ez van fölírva a táblára, az 1 Mózes 2.24, és ha a 10 parancsolatban van egy olyan parancsolat, hogy ne törj házasságot, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez Istennek egy örök érvényű törvénye, hogy a házasságot 1+1 alapon gondolt el az Isten. Csak hogy az emberiség történelmében nagyon régóta bejött a többnejűség. Egészen pontosan már az özönvíz előtti időszakban olvashatunk feljegyzést arról, hogy a többnejűség elterjedt a Földön, és ezt sokszor úgy okolták meg, hogy azért vesznek magukhoz a férfiak több asszonyt, mert hogyha nem születhet egy gyermek, akkor csak természetes, hogy egy családnak gyermekre van szüksége, és Elkána pedig elvette egy másik asszony, Peninnát. Miért tűrte ezt az Isten? Kedves hallgatók, az egész Biblián azt látjuk, hogy Isten soha nem kényszerrel és soha nem erőszakkal avatkozott be az emberi történelembe. Istennek el kellett tűrnie az emberek sok gonoszságát és sok igazságtalanságát. Isten nevelni és a rosszból kiemelni akarta az embert, ezért Isten megmutatta azt, hogy ez nem jó, de erőnek erejével, hogy úgy mondjam, nem nyúlt le az égből, hogy beleavatkozzék családok életébe, de a rossz választás, a többnejűség, mint rossz választás következményeit a soha nem függesztette fel, és abból meg lehetett látni, hogy mennyire rossz dolog az, hogyha az emberek ebbe tévednek.
Így volt ez Elkána családjában is. Elkána nagyon szerette Annát. Nagyon érdekes, hogy a Biblia többször idézi a szereplőitől egy az egyben a mondásaikat. Ez is a Biblia titkához tartozik, hogy a Biblia nem közvetett beszédben, hanem közvetlen beszédben nagyon sokszor beidézi a mondásokat. Az egyik legszebb mondás, ami olvasható a Bibliában, amivel lehet vigasztalni olyan házaspárokat, ahol nem születik gyermek, mert hát ilyen ma is van, és egyre több helyen van. Egy orvos mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy Magyarországon is már közzétettek statisztikákat arról, hogy hát azért nem születhet nagyon sok házasságban gyermek, immáron csak nem a házasságoknak egyharmadában, mert az emberek éppen ezt a törvényt nem tisztelik, amit a Biblia kimond, tehát a házasság előtti úgynevezett több partner váltogatásnak az eredményeképp körülbelül már 30% felé tart Magyarországon azoknak az asszonyoknak a száma, akik ezért nem kaphatnak gyermeket, amikor végre már egy házassághoz elérkeznek. De csak úgy zárójelben mondom, én azt a híres mondatot szeretném itt szó szerint felidézni, amit a 8. vers végén olvasunk, amit a férj mond a gyermektelen feleségének. Ugye nyilván ez a feleség rendkívüli módon elcsüggett Anna, de milyen szépen mondja neki Elkána, mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál. Nagyon érdekes a mondás, mert ebből látszik, hogy a régi világban is a fiúk voltak a gyerekek. Ugye? Tehát nem lányt mond, meg nem gyereket, hanem 10 fiút mond. A másik pedig, amiért érdekes, hogy egy házasság akkor is házasság, hogyha oda nem születnek gyermekek. És talán soha nem születnek gyermekek. A Bibliának ez a kijelentése, amit fölírtam a táblára, azért rendkívüli, mert ez szó szerint, még egyszer mondom, így hangzik, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test, és itt pont van. Itt nincs az, hogy születik egy gyermek, két gyermek, öt gyermek, kis család, nagy család. A Biblia családnak veszi a magyar szóhasználattal ellentétben. Ugye nálunk faluhelyen mindig úgy kérdezik, hogy hány családja van, de ez a Bibliában nem honos megfogalmazás. A Biblia családnak veszi már azt, ha két ember egymásra talál. És a házastársi szeretetnek egy csodálatos megnyilvánulás, ezt úgy érdemes megjegyezni, hogy nem többet érek neked 10 fiúnál. Szóval lehet látni, hogy itt Elkána nagyon ragaszkodott Annához. De milyen az emberi szív, micsoda labirintus, és mennyire kiismerhetetlen az ember. Hát ha valaki ennyire szereti a feleségét, akkor miért engedte meg azt magának, hogy egy másik feleséget vegyen? Mondom, az emberi szívről csak azt jegyezzük meg, amit Jeremiás könyve 17. fejezetében olvashatunk, hogy családabb a szív mindennél kicsoda ismerheti azt. Ez egy nagyon nagy kijelentés a Bibliában. Egyszerre szerette a feleségét, akkor is, amikor már két felesége volt, és egyszerre volt tulajdonképpen hozzá hűtlen, szóval nem volt könnyű, nem volt egy leányálom ez a házasság, főleg pedig azért nem, mert hogy a másik asszonynak, hogy sorra születtek a gyermekei Peninnának, elviselhetetlen lett a két asszonynak a kapcsolata. És mivel Elkána továbbra is ki akarta mutatni a szeretetét, és főleg az ünnepnapokon, amikor elmentek Sílóba, és adott az áldozati részből, amit bemutattak ott a templomban, a gyerekeinek, tehát a Peninnától való gyerekeinek, de azt olvastam, hogy Annának kétszeres részt adott. Tehát ő mindenféleképpen ki akarta fejezni, hogy Anna az ő törvényes felesége. Nyilván ennek az Elkánának azért komoly lelkiismeret furdalása is lehetett, de úszott a kor szokásaival. Hát itt szeretném az első kinagyítást végezni, mit is mond a Biblia a szokásokhoz való alkalmazkodásról. Van erről két nagy fejezet az Új Szövetségben, és ez a Korintusi első levél 10. és 11. fejezete. Akik a Bibliát komolyan, mélyen tanulmányozzák, éppen most adtuk ki erre a negyedévre ennek a levélnek a magyarázatát, és éppen az elmúlt héten volt ezt a megbeszélés tárgya. Mindenkinek ajánlom különben, hogy a Bibliát valahogy így tanulmányozza, hogy negyedévenként egy könyvet, de nagyon részletesen, nagyon mélyen, és itt van a segédanyag az első korintusi levélhez, ahonnan idézném a 10. és 11. fejezet tanulságát. A Biblia tulajdonképpen azt mondja, hogy ameddig az emberi történelem szokásai nem ütköznek bele az Isten törvényébe, hiába való a szokásokkal hadakozni, és nem érdemes a szokásokkal hadakozni. Például az első Korintus levél 10. fejezetében Pál apostol a hajviseletet és az öltözködési szokásokat hozza példakép. Ugye ezek az emberiség történelmében szokások, masszív szokások viszont állandóan változnak.
Tehát az ókori világban az asszonyok általában hosszú hajjal és lefátyolozott arccal jártak, főleg a Közel-Keleten, Palesztinában is, de a görög világban is, ma is az arab világban ugye ez a helyzet. Ismerőseim mondják, akik jártak Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten, hogy azért egy férjezett asszonyt valaki nagyon megnéz, megmer nézni. És mondjuk a férje ott van mellette az utcán, nem ritka dolog, hogy lelövi a férje az illetőt. Ugye, mert az asszonyt ott ezen a vidéken birtoktárgynak tartják, és az emberek indiszkréciónak vélik azt, hogyha valakit úgy nagyon megmustrálnak. Ugye Szabó Lőrincről, híres költőnkről beszélték, hogy az egyik budapesti hegyről jött ugye le mindig az otthonából a szerkesztőségekbe, és egyszer felszállt egy nagyon csinos hölgy, és Szabó Lőrinc nem leplezte az érdeklődését, és szinte kigúvadó szemekkel kísérte végig azt a hölgyet, aki a második megállónál rögtön leszállt ugye a buszról, mondván, hogy az ember mégse ló vagy tehén, akit mustrálni kellene vagy lehetne. No, ez egy örök probléma a régi világban, meg a mostani világban is. Pál apostol azt a választ adja erre, hogy a hajviselet, a ruházkodás az koronként változik, egy keresztény ember itt mindig alkalmazkodjék a kor szokásaihoz. Nincs értelme másképpen öltözködni, hajat viselni. Korintusban ugye az volt a probléma, hogy nagyon sokan a keresztények közül eltávolították ugye a kendőt, vagy más frizurát öltöttek, amivel teljesen kirítak az akkori tömegből, és megszólás tárgyai lettek, mert a férjezett asszonyok más ruhában és más hajviseletben jelentek meg, és ne felejtsük el, hogy Korintus hetérák városa is volt, tehát ott nagyon dívott a prostitúció, az illető hölgyek is egészen más hajviselettel és ruhában jelentek meg. Hát akkor, amikor egy keresztény lány vagy asszony ott inkább az erkölcstelen tömegekhez hasonlított, csak azért, mert ő más szokást akart követni, akkor Pál apostol természetes módon figyelmeztette ezeket, hogy ne tegyék, mert hogyha egy kornak, egy történelmi helyszínnek ez a szokása, akkor egy keresztény a szokásoknak aláveti magát, akkor, hogyha ezek az Isten törvényével nem ütköznek. Tehát egy keresztény nem csinál nagy problémát abból, hogy hogyan ruházkodik, nyilván, hogy nem akar a legújabb párizsi divat szerint ruházkodni, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, hogy nem akar slampos és visszataszító lenni. Egy bölcs középuton, ahol a megjelenése mindig rendes, de túlságosan figyelmet nem kell, tehát ez a Bibliának erről a kérdésről adott válasza. Egészen más viszont a helyzet akkor, amikor a szokások az Isten törvényeibe ütköznek. Ilyen eset volt ez is. Az Isten törvénye a házasság. És amikor ennek a házasságnak a törvényébe beleütközött Elkána, és itt úszott a korabeli szokásokkal, mert hiszen a többi népeknél teljesen egyértelmű és elterjedt volt ugye a többnejűség, akkor Isten ezt a rossz szokást és a törvényeinek a megszegését, ennek a következményeit nem függesztette fel. Tehát ennek a házaspárnak és ennek a családnak az élete perpatvarok sorozata lett. Felborult a családi béke, Peninna lekezelte Annát, ugye Anna volt a törvényes feleség, neki nem volt gyereke, Peninnának voltak gyerekei, és áldatlan szivakodások, vetekedések jellemezték a család életet, és főleg az ünnepnapokon, tehát ugye az ünnepeket még inkább keserűvé tették. Tehát mielőtt mennék a következő nagy gondolatra, hadd zárjam le ezt a témát, és hadd mondjam azt, hogy a keresztény ember tulajdonképpen az igazság elkötelezettje. Az Isten törvényeinek az útján akar járni. Egy keresztény ember a szokásokat mindig meg kell, hogy vizsgálja. Az emberi világban nagyon sok szokás van, ami magától értetődő, ami természetes, ami nem is rossz, nem is jó, elviselhető, de az olyan szokások, amelyek ellentétben állnak a hittel, és ellentétben állnak az igazsággal, azokat a szokásokat egy keresztény ne vállalja. Amikor a 16. század elején nagyon nagy kérdés lett ez a reformáció időszakában, egy olyan gondolkodó, híres európai gondolkodó, aki nem döntött a reformáció mellett, sőt Luthernek áldáz ellenfele lett, Rotterdami Erasmus, egy nagyon szép mondatot mondott, amit még latinul is érdemes megjegyezni, egy halhatatlan nagy mondata az egyháztörténetnek, ami így hangzik ezzel a tárgykörrel kapcsolatban: Dominus noster Christus non consuetudinem, sed veritatem cognominavit. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás,
hanem igazság által ismertetik. Nagyon nagy mondat. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismertetik. Aki Krisztust akarja követni, a szokásból nem teheti. A kereszténység, a keresztény hit nem szokás. Szokásból nem lehet senki se keresztény. A kereszténységhez kell a gondolkodás, a meggyőződés, a hitrejutás. Ez egy felnőtt kori szellemi lelki küzdelem. Valaki, ha meg akarja találni Jézus Krisztust, tegye fel az élet kérdéseit, keresse az igazságot, meg fogja találni. Ugye Coleridge-nak a híres mondását, a múlt század elejé angol költőnek a mondását nagyon sokszor idéztem már, aki azt mondta, hogy aki nem az igazságért keresi az Istent, az csak egy vallást vagy egy egyházat fog megtalálni. És aki egy vallást talál meg az Isten helyett, az előbb-utóbb önmagát is jobban fogja szeretni a saját vallásánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Ezért veszedelmes szokások alapján menni, hagyományok alapján menni. Ezért kell egy keresztény embernek arra bizonyos érett férfiúságra eljutni, amit mond az Új Szövetség, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Az első Tesszalonikai Levél 5. fejezet 21. versében olvasható ez. Sajnos Elkána nem vizsgált meg mindent. Igen, Elkánának úgy kellett volna maradni Annával együtt, ha gyermektelenül is, de ez már család volt, megkapta volna az élet örömeit és boldogságát, és Isten nem véletlenül tartogatta a gyermekáldást, mert Istennek terve volt ezzel. Elkána ebben a vizsgában elesett, elbukott. Igaz, hogy egy kicsit Anna is elbukott. Mert Anna is nagyon átadta magát annak, hogy a szokásokat elfogadja, igazságnak. Amikor már hosszú ideig tartott ez az áldatlan állapot, akkor jutott Anna igazi keserűségre. És ez a második dolog, amit a történetünkben meg kell figyelnünk, hogy miért is enged meg Isten olyan rettenetes állapotokat sokszor emberek életében, betegségeket, fájdalmakat, nehézségeket, kudarcokat, megaláztatásokat. Itt ugye Annának egyrészt hát megengedte Isten azt, hogy nem születhetett gyermeket, tehát lekezelték, megengedett egy veszekedős, áldatlan, feszült családi életet, és megengedett egy olyan szomorúságot, egy olyan keserűséget, hogy az ókori világban az az asszony, akinek nem született gyereke, szinte nem vették asszony számba. Lenézték. Ez ma is így van Kínától Afrikáig, az emberiség nagy részében ma is így tekintenek erre a kérdésre. A következő gondolat, amiben bele kell fognunk, és amit fel is olvastam, hogy a keserűségek milyen szerepet játszanak az ember életében. Bárcsak Anna korábban lett volna keserű. De amikor látjuk, hogy a probléma elmélyült, akkor fokozódott benne az a keserűség, de a Biblia szerint a keserűségnek nagyon nagy szerepe van az ember életében, ha az ember nem talál megoldást az élete problémáira. A Biblia nem bíztatja azzal, hogy gyors válaszokat találjunk, hanem a Biblia inkább azt tanítja, hogy igenis keressünk, bármilyen gyötrelmes is ez a keresés, és ha közben keserűek vagyunk, ez a keserűség mindig a javunkra, mindig az áldásunkra fog szolgálni. A keserűségről, az emberi életben a szomorúságról az egyik legszebb bibliaverset, néhány bibliaverset olvasok fel. Salamon prédikátor könyve 7. fejezetében olvashatjuk a 3. verstől a 6. Tessenek megfigyelni, milyen rendkívüli, váratlan megfogalmazások ezek. Vannak előadások, ahol emberek ezt teszik fel kérdésként, és én sokszor nyúlok ehhez a pár vershez, és múltkor is Szabolcs-Szatmárban jártam, és visszakérdezett rám egy idősebb hölgy, hogy azt mondja, ebből nem értek semmit sem. Hogy is van ez? Én nekem ilyen tapasztalatom nem volt az életben. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy az életben az az igazi keserűség, az a gyógyító keserűség, az a gyógyító szomorúság. Sokszor embereknek nem jut osztályrészül, mert az emberek hogyan akarnak élni? Kellemesen akarnak élni, könnyedén akarnak élni, és ami rossznak, keserűnek látszik, azt messzeívben ki akarják kerülni. A fájdalmat, a szenvedést minden ember nagyívben ki akarja kerülni, pedig nagyon sokszor az ember vágyott céljaihoz csak ezeken keresztül lehet eljutni. Így mondja bölcs Salamon, jobb a szomorúság a nevetésnél. Már megdöbbentő, nem? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hát már itt meg lehetne állni és erről az egy versről beszélni. Jobb a szomorúság a nevetésnél,
mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Kedves hallgatók, milyen életbeli tapasztalatot mond ki itt Salamond a Szentléleknek a megvilágosítására az azt mondja ki, hogy az emberi életben sokszor a szomorúság meg a keserűségek jobban előre viszik az életünket. A jólét, a kényelem, a kellemes érzésekre való törekvés sokszor elrontja az embereket. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Mondja az Pál apostol a Filippi belieknek, amikor arról beszél, hogy őnek is sok szomorúság van az életében, de azt mondja, nem panaszkodom a szomorúságokra, mert Isten mindig pontosan tudja, hogy az életünkben mennyi szomorúságot engedjen meg. Na, a Filippi levélben így mondja Pál apostol, szomorúságomra szomorúság nem jött. Isten mindig hagy azért időközöket. De azért enged meg Isten nem szeretem életkörülményeket, nehézségeket, mert tessenek megfigyelni, milyenek vagyunk mi emberek, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, ha megaláznak bennünket, ha szomorúak vagyunk, ha keserűek vagyunk, sokkal komolyabban gondolkozunk, sokkal komolyabban vesszük az embertársainkat, szóval egy szóval jobbá lesz a szív. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Hát ez meg mit akar jelenteni? Ez nagyon aktuális, nagyon időszerű vers. Tessenek megnézni, hogy ma is az emberek mire törekszenek. Az emberek többsége ma könnyed, kényelmes életre törekszik. Jól akarjuk érezni magunkat, nem? Mindig ezt halljuk, hogy jól érezted magad? Érezd jól magad. Jól akarjuk érezni magunkat. Néha az ember kicsit kötekedésből is, én azt szoktam mondani, például emberek eljönnek Isten tiszteletekre, és azt mondják, hogy itt olyan jól érzem magamat. És akkor azt mondom neki, hogy ha jól érzi magát, akkor nem volt még igazán Isten tiszteleten. Mert Pál apostol szintén a korintusiaknak fejtegeti az első korintusi levél 14. fejezetében, hogy az az igazi istentiszteleti tapasztalat és érzés, amikor valaki elmegy egy istentiszteletre, most a Biblia értelmű vett helyes istentiszteletről beszélek, ahol felhangzik a Biblia, felhangzanak bibliai történetek és kijelentések, és az ember találva érzi magát. Az ember úgy gondolja, úgy tapasztalja, mint hogyha egy történettel, mint egy kijelentéssel az Isten most szólt volna hozzám, és itt egy ilyen tízes találatot kaptam volna, most úgy pontosan látom, hogy mi a hiba az életemben. Hát ez nem jó érzés. Ez nem jó érzés. De ha jól akarjuk érezni magunkat az életben, minden örömhöz a szomorúságon keresztül vezet az út. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szíve. Szinte törvényszerű. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak elméje a vigasságnak házában. Ki a bolond ember? Aki mindig jól akarja érezni magát. Akkor, aki mindig víg és örömteli akar lenni. Ó, jaj, hány bolond ember van a világon? Már ilyen értelemben. És hány vallás és hány egyház bolondítja úgy az érdeklődőket, hogy bolondokká

tapasztalat után jut osztályrészünkül. Tehát tulajdonképpen az, amit az ezévi költőnk mond, ugye most ebben az évben nagyon sokat idézzük Arany Jánost, a könny nem éget már, de ragyog. A könny nem éget már, de ragyog. Először égetnie kell a könynek, hogy utána ragyogni tudjon. A könny nem éget már, de ragyog. Nagy költők, nagy gondolkozók ezt mindig is tudták. Hogy folytatja tovább Salamon? Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Jobb megfedve lenni, jobb az, hogyha megismerem az igazságot, jobb az, hogyha találva érzem magam, jobb az, hogyha a barátaim őszinték és bölcsek, jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mit akar ezzel kifejezni, amikor az embereket agyondicsérik, amikor az embereket ajnározzák, amikor jól akarja mindenki magát érezni, senki véletlenül csak a tyúk szemére se lépjen a másik embernek. Mindenki csak dicsérnilik, elismerni. Azt mondja Bölcs Salamon, így lehet tönkretenni az embereket. Mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Most hadd olvassam fel a 4 verset. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését, mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Nem tudom tovább elemezni ezt a 4 verset, csak fölhívom a figyelmet arra, hogy a Bibliának nem csak a Prédikátor könyvében szólal meg ez a tanítás, máshol is. Például Pál apostol több levelet írt a korintusiaknak, 3-at, ebből 2 került bele a Bibliába. Az első levél rendkívüli módon szigorú és feddő levél. Mondom, ebben a 4. évben ez a téma is. Ha valaki a mélyére akar nézni, hogy Pál apostol mit mondott a házasságban levő problémákról, a törvényszékek elé, ahogy mentek keresztények, hogy miért mennek oda, a lelkiismereti szabadságról, az öltözködésről, a frizuráról, stb. A kicsi és nagy kérdésekről, ami csak egy ember életben előfordul, nagyon kemény volt az első korintusi levél. És azt mondja a 2. korintusi levél 7. fejezetében, a 8. és 10. versben, hogy én magam is féltem, hogy hát ha a kelleténél jobban megszomorodtok és elcsüggettek. De én mégis megírtam ezt a levelet, mert én azt hittem, és azt reméltem, és most örül Pál apostol, mert hallotta a kedvező híreket az első levele nyomán, hogy Isten szerinti szomorúság lett bennetek. Hát ez is érdemes megjegyezni. Isten szerinti szomorúság. Aki önmagát látja a maga igaz állapotában, és lesújtó állapotában, de Isten soha nem lesújtóan közli velünk, hogy milyenek vagyunk, csak megmutatja az Isten, hogy milyenek vagyunk. A Biblián keresztül történetek sokasságával jönnek a 10-es találatok, hogy itt is rólam van szó, hogy Kierkegaard, a híres dán bölcselő mondta, ha valaki úgy olvassa a Szentírást, mint a szerelmes levelet, hogy 5-10-szer elolvassa a szerelmes, hogy mit is ír az neki, aki őt szereti, azt mondja Kierkegaard, hát az Isten nem szereti jobban az embert, mint bárki más ember őt. Hát az Isten szerelmes levelet írt az embernek, és hogyha az ember 5-10-szer elolvassa ezt a levelet, akkor kicsap belőle az Isten szeretete, de az Isten szeretete soha nincs igazságosság nélkül. Az Isten, amikor szeret, mindig igazságos. És ezért megszomorodik az ember, amikor látja az ember, hogy ilyen vagyok, így, ahogy az Isten bemutatja, ilyen vagyok, de amiután a könny égetett, a könny nem éget már, de ragyog, hogy mondja Arany János. És így tud megváltozni az ember. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy tulajdonképpen az emberi életben, aki igaz örömökre vágyik, az ne szakítsa szét a lelkiismeretet és az értelmet az érzésektől. Ez a mai emberek nagy problémája. Az emberek érzésekben akarnak élni, és élnek már nem érzésekben, már hangulatokban élnek, meg futó benyomásokban. Idáig korcsosult az élet. Aki azonban a lelkiismeretére hallgat, az értelmére hallgat, aki hitben látja az életét úgy, hogy az Isten mondja, annak is lesznek érzései, először rossz érzései, önmagáról, meg a rosszról, de utána az Isten ezeket a rossz érzéseket a helyes döntéseink nyomán meg tudja változtatni. Jó érzésekre akarunk törekedni, jól akarjuk érezni magunkat, éljünk a lelkiismeretünk szerint, éljünk a

az értelmi meggyőződésünk szerint, és egy idő után majd nagyon jól fogjuk érezni magunkat, tudnék azonosak leszünk azzal, amivé válni akarunk a legjobb szándékunk szerint. És még egy igét írtam fel a táblára, Mózes második könyve 12. fejezet 8. verse, ami a Páska elrendeléséből való, hogy Isten egy nagyon szemléletes eszközzel is szerette volna bemutatni, hogy a keserűség mennyire fontos az életben. Aki ismeri a Páska, vagy hát magyarul húsvétnak a szertartását, tudja jól, hogy a Páska bárány, tehát a húsvéti bárány mivel kellett elfogyasztani. Hát ilyen kovásztalan kenyérrel is, de a kovásztalan kenyér mellett még valamivel, keserű füvekkel. Keserű füvekkel. Isten miért mondta azt, hogy keserű füvekkel fogyasszák el a Páska bárányt? Mert az, hogy valaki értem az életét adta, hogy az Istennek meg kellett halni az emberért. Hát ez mondjuk, ez világít leginkább rá, hogy hova jutottunk mi emberek, hogy mi az Istent is megöltük, amikor eljött erre a földre. Amikor levágták a Páska bárányt, és meg kellett sütni, és a húsát el kellett fogyasztani, Isten nem véletlenül mondta, hogy az keserű salátával, keserű füvekkel egyétek, mert a legnagyobb keserűség az Isten halála, a megváltó halála, Krisztus halála. De aki ezt a keserűséget átéli, az fogja látni, hogy milyen iszonyatos a bűn, és mennyire nem jó a bűnben tovább élni. És abból az emberből lesz jobb ember. Arra lehet elmondani Salamon szavaival, hogy az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nos, hát én azért említem ezt önöknek, mert Annának is ez volt a tapasztalata. Anna kiöntötte a keserűségét az Isten előtt. Anna elment Sílóba, és letérdelt az Isten elé, teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem akkor térdelt le egyszer és kétszer, hanem ő komoly hívő asszony volt, de amikor elment ezekre a vallásos cselekményekre, ott nem a külsőségekkel foglalkozott, hanem azzal, amiért az Isten a templomot építeni és emelni tanította, tehát Anna letérdelt, és imádkozott az Istenhez, fel is jegyzi Sámuel könyve, hogy nem hangosan imádkozott, de az ajka mozgott. És ezért a főpap, aki ott ült, és rálátott az emberekre, rögtön kiszúrta ezt az asszonyt, hogy egy hosszú ideig ott van a templomban és imádkozik, de csak az ajka mozog, és ezért úgy gondolta a főpap, hogy ez az asszony részeg. Hát itt is hadd álljak meg egy röpke pillanatra. Miért gondolta azt Éli, Izrael főpapja, hogy ez az asszony részeg? Hát ez körülbelül fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Ez fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Isten a szeszfogyasztást az egész nép számára nem tiltotta meg. Tudnék, ugye erről már többet beszéltem önöknek a kelleténél is, hiába megtiltani a nagy tömegeknek a szeszfogyasztást, úgyis inni fognak. Isten azonban megtiltotta a prófétáknak, a nazíreusoknak, akik az életüket Istennek szentelték, és a papoknak szolgálatuk idejére, hogy ne fogyasszanak szeszes italt, hogy különbséget tudjanak tenni az igaz és az igazságtalan, a tisztátalan és a tiszta között. Ez a rendelkezésben van Mózes 3. könyve 10. fejezetében, onnan mindenki elolvashatja, Mózes 3. könyve 10. fejezetében. A század elején egy református lelkész nagyszerű kis könyvet írt, vannak benne hibák, persze minden emberi műben vannak hibák, de Harsányi Sándornak a Legyetek józanok, a Borszó a Bibliában című kis könyvecskét mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ő szépen leírja azt, hogy a Biblia nem ajánlja a szeszfogyasztást, mert hiszen mindaz, ami elveszi az embernek a legértékesebb részét, az értelmét, ami megöli az agysejteket és regenerálódni, ezek nem tudnak, azt a Biblia nem ajánlja. Isten nem teremtett bort és szeszes italt. Ugye Noé az özönvíz után jutott ennek a felfedezésére, és innen indul el az emberiség egyik leggyászosabb történelme, az alkoholizmusnak a történelme. De milyen vallási állapotok voltak akkor, amikor emberekre egy főpap úgy gondolt, hogy részeg. Hát ezek szerint a vallási cselekmények közben, a vallásosság közben a részegséget megtűrték, és ez általános volt. Megint nem akarok aktualizálni. Én is János vagyok, sok János van egy évben, de a karácsony utáni János napján Magyarországnak több száz helyén megáldják az alkoholt. Így mondják, hogy Szent János napi áldással. Ott vannak a borok, szeszes italok,
és állítólag Isten nevében áldást mondanak rá, hogy végezze el dicsőséges útját az alkohol. El is végzi. El is végzi. Anna nem volt részeg, de hogy neki magyarázkodnia kellett. Neki el kellett mondani a főpapnak, hogy itt nem részegségről van szó, hanem keserűségről van szó. Aztán nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Én sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Hát ez ilyen ritka volt. Izrael főpap ilyet nem látott. Kedves hallgatók, itt már térünk a következő harmadik nagy témánkra, hogy milyen mélyre süllyedt a vallásosság ebben az időben. Milyen mélyre süllyedt a vallásosság. Ha emberek igazán imádkoztak, azt a főpap nem imádságnak látta, hanem részegségnek. Ha emberek ott voltak az Isten előtt, és kiöntötték a szívüket, azt Éli nem a legmélyebb emberi tiszteletadásnak vette, ami az imádság, hanem úgy tekintett, hogy ezeknek az embereknek elment az eszük. Ugye nagyon érzékeltet itt a Szentírás, hogy a vallásosság rendkívüli mélyrepülésben volt. Megint nem akarok aktualizálni, mint ma. Mint ma. Na akkor menjünk a harmadik kérdésünkre. Miért volt ilyen a vallásosság? Az emberiség történelmében, és ugyanezt látjuk ebben a kis történetben is, minek köszönhető az, hogyha a vallásosság olyan nagyon mély állapotban van, és az embereknek el is veszi a kedvüket, mert azt látják, hogy a vallás tulajdonképpen az csak egy képmutatás. Ha csak az ember, bizonyos embereknek formákhoz való ragaszkodása és képmutatása. Erre a kérdésre megtaláljuk a választ a felidézett, ugye az első három fejezetet vesszük ma este, a felidézett részünkben a második fejezet 12. versében. Ez a Bibliának egyik legmegrendítőbb verse. Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, és nem ismerték az Urat. Még egyszer olvasom. 1 Sámuel 2.12. Az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Mi az, hogy Béliál? A Bibliában az ördögnek, sátánnak több neve van. Egyik ilyen neve, hogy Béliál. Más neve is van, például ilyesmi, hogy a legyek ura, és egyéb más, ugye a Baal-Zebub, ez annyit jelent, hogy a legyek ura. Ugye a környező népeknek az Isten neveit átvették az izraeliták, mint ördög neveket, ez igaz is. Éppen az első korintusi levél 10. fejezet 20. versében mondja a Szentírás, akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Ennyi a Biblia véleménye a Biblián kívüli vallásokról. Egy nagyon súlyos vélemény. Akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. És így mondja ez Sámuel, ugye a később általa megírt könyvben, az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Kicsit megakad a lélegzetünk. Papok, vallási vezetők nem ismerték az Istent, és az ördög gyermekei voltak. Kedves hallgatók, ez van megírva a Bibliában. A történetünk 3200 éves. 3200 éves. Semmi új nincs a nap alatt, mondja Bölcs Salamon. Az ördög nagyon támadja az embert azért, hogy az ember jó akar lenni. Az ördög támadja az embert, mint ordító oroszlán, mondja Péter apostol, támadja az embert erőszakkal. A sok vérontás, a háborúk, a kegyetlenségek mind az ördögtől származnak. De a Biblia felhívja a figyelmünket, megint csak a második korintusi levélre hivatkozom, akkor Pál apostol azt mondja, de az ördög beöltözik világosság angyalának is. Nem csak a durvaság jön az ördögtől, hanem az ámítás. A sokkal megfoghatatlanabb ravasság és csalás is az ördögtől jön, és a vallások leple alatt az ördög sokkal több gonoszságot megtett a történelemben, mint bármi más területen. Ezért halhatatlan Luther Mártonnak az a mondása, amit úgy gondolom, hogy egy keresztény ember fejből kell, hogy tudjon, akkor Luther egy ízben azt mondta, hogy az egyházaknak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól, sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a legnagyobb gonoszsága. Az egyháznak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a gonoszsága.
Mert a politikai hatalmak jönnek és mennek, emberek lenézik, bírálják, félredobják ezeket, de a vallási hatalom az évszázadokig, mit évszázadokig, évezredekig kitart, és az emberek tisztelik azt, hogy egy valaki lelkész, tisztelik azt, hogy valaki pap, és közben pedig elnéznek neki olyan dolgokat, amelyeket egy egyszerű embernél már régóta beszéd tárgyává tettek volna. Igazán nem akarok rossz dolgokat mondani, név nélkül mondom, Magyarország egy távoli falvában voltam, meghívtak előadásokat tartani, és abban a kis faluban ott laktam 3-4 napig. Megismertem annak a községnek egy kicsit az életét. Éppen akkor pár hónappal azelőtt egy nagyon nagy botrány zajlódott le a faluban, bejöttek ezek a játékautomaták, és az egyik lelkész, mondom, nem mondom, hogy melyik felekezett lelkésze, nagyon rászokott a játékautomatákra. És az embereknek az adományait, kiknek adják az embereknek az emberek az adományaikat, amikor Isten tiszteletre járnak? Hát Istennek. Szóval az emberek adományait a játékautomatákba csúsztatta. Annyira tönkre ment tőle az édesanyja, a saját édesanyja. Tudnék, hiába akarta megfékezni a fiát, aztán a játékautomata mellett még más játékok is voltak az életében, meg alkohol, meg a többi. Egy szó mint száz, az édesanyja fölment a lelkész laknak a padlására, és felakasztotta magát. Igen, ám de ezt nem vette észre a fia. Eltelt egy nap, két nap, annyira a játékautomatákhoz vonzódott, nem is kereste az anyját. Amikor már harmadik, negyedik napot a szomszédok meg több száz méter távolságban az emberek mondták, hogy ilyen szag nem volt a falunkban. És kezdtek az emberek súgni, búgni, hogy mi lehet, hát őt látjuk a játékautomatáknál, de a szegény édesanyja, aki annyit imádkozott ért, és annyira szerette a fiát, hogy sehol nincs, hát ő szokott jönni bevásárolni, milyen is sehol nincs. Hát akkor 4-5 nap után az emberek fölfedezték, hogy mi történt, és leemelték onnan a szerencsétlen asszonyt, és aztán eltemették. És mondom, néhány hónappal ezután voltam ott a faluban, és hát úgy mindig érdeklődni szoktam a falu életéről, és mondták, hogy a fiú már ott van újra a játékautomatáknál. És mondták azt is az emberek, hogy nem merünk szólni, mert hát ő más ember. És hogy kicsúszott a számon, hogyha ezt mondjuk ott egy hajléktalan tette volna, vagy esetleg egy bűnöző tette volna, hát az hogy kipellengérezték volna, pedig abban a faluban kinek volt nagyobb a felelőssége. És az emberek szépen fátyolt borítottak az egészre, és úgy gondolták az emberek, hogy 3 napig tart minden csoda, utána úgyis elfelejtjük, és minden ment a maga szép kerékvágásában. Az emberek adták továbbra is az egyházi adományokat, azok ismét belementek a játékautomatákba, és folyt tovább az élet, mintha mi sem történt volna, mint egy gogol elbeszélés végén, amikor azt mondja az Orr című elbeszélése végén gogol, hát sok minden érdekes dolgok megtörténnek ebben a nagy Oroszországban, megtörténnek, aztán el is múlnak. Kedves hallgatók, azért mondtam el ezt a fájdalmas történetet, mert a Biblia ezeket nem kendőzi el. Az Éli főpap fiai, Hofni és Fineás, nevüket is tudjuk, a Béliál fiai voltak, az ördög gyermekei voltak. Ezekről a gyerekekről most nem olvasom fel, csak elmondom önöknek, két dolgot jegyez meg itt Sámuel könyve első könyvének az első 3 fejezete. Egyrészt kabzsiak voltak, másrészt érzékiek voltak. A papoknak jutott bizonyos osztályrész nem az áldozati húsokból, hanem a hála és az ételáldozatokból, bizonyos dolgok elvégzése után. Ők oda mentek, szerkesztettek ilyen háromágú villát, és az emberek, amikor elvégezték az áldozatot, ők belebökték a villát a legjobb részekbe, és akár akarta valaki, akár nem, ellopták az emberektől azt a részt, hogy ők kereskedjenek vele, vagy pénzt szereznek vele, nem tudni miért. Minden esetre emberek mentek Sílóba, hogy a bánatukat elmondják a bűneik miatt, hogy meg akarjanak változni. Az életnek a legszentebb cselekménye, hogyha egy ember meg akar változni. Nem tudom, hogy ki hogy néz az élet bizonyos dolgaira, de hogyha egy ember meg akar változni, jobb akar lenni,
És elmentek ezek az izraeliták, hogy Isten előtt letérdeljenek, rátették a kezüket a bárányra, és azt mondták, hogy én ki akarom vetni a bűneimet, és de hát meg kell ölnöm ezt a bárányt, mert a bűneimért valakinek a büntetést el kell szenvedni, és a saját kezükkel megölték ezt a bárányt. És utána a hála áldozatnál jöttek ezek a papi emberek, és elkezdtek ott a húsokba belebökni, hogy ők a nagyobb részt hazavihessék, és pénzért elárulják, és nagy pénzüsse a margukat. Tehát tessenek meggondolni, azért mondom, hogy gondoljuk ezt meg, mert sokan fölteszik a kérdést, hogy Jézus miért űzte ki a kufárokat a templomból 1200 évvel ezután. Hát éppen ezért. Mert fölháborító. Fölháborító, hogyha valaki az emberek megjobbulni vágyásából csinál pénzkérdést, és nyerészkedni akar azon, hogy emberek jönnek és egy bizonyos vallási szertartást elvégeznek, de ez nekik nem volt elég. Amikor látták, hogy ott jönnek fiatal hölgyek is, meg szolgálnak ott a sátor nyilásánál fiatal hölgyek is, hát akkor megkívánták ezeket a hölgyeket, és a Biblia így mondja, hogy ezeket a hölgyeket magukévá tették. Tehát tulajdonképpen akkor az emberek hogy néztek a vallásra? Hogy néztek az emberek a vallásra, amikor azt látták, hogy a papok pénzszerzéssel foglalkoznak, és az érzéki kívánságai kielégítésével? Az emberek megutálták a vallást. És kedves hallgatók, a történelemben ez mindig így van. Az emberek általában azért utálják meg a vallást, mert egy vallásnak a leghivatottabb képviselői járnak elől a legrosszabb példaadásával, és akkor a nagy tömegek, akik nem járnak utána úgy a dolgoknak, hanem úgy visszaborzadnak, és azt mondják, hogy nekik szabad, ők ilyenek, és sarkon fordulnak, és ott hagyják az egészet. Sajnos az ember elköveti ezt a hibát, hogy emberekért, az emberi eszközöknek a rossz életpéldájáért azt mondja, hogy nincs is Isten. De Isten ezt kétszeresen számon fogja kérni majd azoktól az emberektől, akik ezt csinálták, sőt, a történetet, ha valaki elolvassa, akkor látni fogja azt is, hogy Isten nem csak ettől a két fiútól kérte számon, meg is halt ez a két fiú nagyon gyorsan, hanem számon kérte az apjuktól is. Az apjuk Éli, Izrael főpapja, rendes ember volt, becsületes ember volt. Látni fogjuk az utolsó mozzanatunknál, hogy mennyire szerette Sámuelt, és mennyire hitt az Istenben, de Élinek volt egy nagyon súlyos jellemhibája. És ez a súlyos jellemhiba mindannyiunkat fenyeget, az engedékenység. Az a jellemhiba, ami nagyon elterjedt az emberi világban, hogy úgy ráhagyjuk a dolgokat, menjenek a dolgok úgy, ahogy mennek. Éli is hírt kapott arról, hogy a fiai mit csinálnak, és hagyta őket évekig, évtizedekig, és felolvasom önöknek a második fejezet 22. versétől megint a Bibliának egyik legmegrendítőbb része, hogy amikor már tűrhetetlen volt a dolog, amikor már mindenki erről beszélt az országban, amikor már mindenki undorodott a vallástól. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit a fiai cselekedtek egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó? De a fiai nem hallgattak atyuk szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Két dolgot emelek ki ebből a rövid részedből. Az egyik, ha önök meghallják azt, hogy az egész környezetük már arról beszél, hogy milyenek a gyerekeik. Mert lehet azt mondani, hogy hát ez az apa nem járt kopó módjára a gyerekei után, hát van ilyen helyzet, hogy egy apa a legutolsó, aki megtudja, hogy mit csinálnak a gyerekei. Van ilyen. Tehát én azt nem mondom, hogy egy apának kell legelőször megtudni, hogy mit csinál a gyereke. De amikor megtudja egy apa, akkor mit kellene mondania? Mit kellett volna Élinek mondani? Ezt kellett volna mondani, hogy miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész, ne tegyétek, fia, így kellett volna. Elnézésre egy kicsit karikírozom, de hát ez körülbelül ez volt. Amikor valaki meghallja, hogy égbe kiáltó dolgokat csinálnak a gyerekei.
és már mindenki erről beszél, és mindenki ezen botránkozik meg. Mit kellett volna Élinek csinálni? Élinek bár apjuk volt Hofninak és Finásnak, bár ezek papi funkciót láttak el, rögtön le kellett volna váltani a papi tisztségről. Ez lett volna a legkevesebb, a legelső dolog. Ehelyett ezt mondani felnőtt gyerekeknek, hogy mit csináltok, hát már mindenki erről beszél. Szóval engedékeny volt. Az engedékenységnek nagy a skálája. Az engedékenységnek nem csak az tartozik ebbe bele, amikor valaki mindent elnéz, hanem amikor valaki nem lép fel határozottan. Ennek a könyvnek én nagyon sokat köszönhetek. Ebben a könyvben sok olyan mondat van, amit kívülről tudok, mint a Bibliának egyes mondatai. A következő mondatot hadd idézzem fel, így szól a szerző. Az olyan bűnökért, amelyeket a fellépésünkkel megelőzhettünk volna, de mégsem léptünk fel ellenük, és nem előztük meg őket, az ilyen bűnökért Isten majd úgy von bennünket számadásra, mintha mi magunk követtük volna el őket. És ez egy nagy mondat. Ha valaki látja azt a családjában, meg a környezetében, hogy égbe kiáltó gazságok vannak, és szólni kellene, és beszélni, és fellépni, pedig hány magyar ember tudja a Babicsnak a híres versorát, ugye a Jónás könyvéből, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Hát nem csak egyszerűen cinkos, hanem vétkesebb a vétkesnél. Igaz az a mondás, hogy a világunk nem csak azért van ilyen helyzetben, amilyenben van, mert sok a gonosz ember, hanem nagyon igaz az a mondás, ami azt állítja, hanem azért is ilyen helyzetben van a világunk, mert nem csak, hogy sok a gonosz ember, sok a félénk és gyáva igaz ember, aki nagyon is jól látja a dolgokat, mégsem meri felemelni a szavát. Ha a Bibliát végigolvastuk, és eljutunk az utolsó fejezetekhez, akkor meglepődve találkozunk a Jelenések könyve 21. fejezetében a következő verssel. 7. és 8. vers. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz én nékem. A gyáváknak pedig, ezzel kezdi a sort, a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt jegyzem meg, hogy tűzzel és kénkővel égő tó, ez jelkép nyilván, rögtön mondja utána, második halál. Nem kaphat életet az az ember, mi az első a felsorolásban? A gyáva. A gyáva. Tudunk olyan megrendítő történetről, amikor maga Isten fáradozott egy emberért, ott volt előtte, órákon át küzdött érte, de az illető gyáva volt. Elemeztük a tavaly előtti előadássorozatunknak egyik legmegrázóbb témája volt Pilátus esete, mindent látott Pilátus, gyáva volt. Éli is mindent látott, és ezt mondta az Isten színe előtt, gyáva volt, el is veszett, Éli a gyerekei együtt elveszett, és az ország is soha nem látott mélységbe zuhant alá. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék az utolsó nagy témakörre és levetítenék néhány kockát, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ahogy említettem, előre nem számoltam ezt ki, hogy ebben az évben milyen költőkről beszélek, mert hát végül is nagyon szeretek költőkről beszélni, de hát úgy hozza ez a sorozatunk, hogy itt csak Arany János fog porondon maradni. Eddig Arany János 4 sorosait idéztük, Arany Jánosnak a Széchenyi ódáját, Arany Jánosnak egy balladáját, és most is hadd idézzem Arany Jánosnak egy balladáját. Arany Jánosnak az életének egyik legnagyobb kérdése ez volt, miért züllik el egy országnak a vezetése, politikai és egyházi vezetése, és ez az elzüllés, mint egy maga után vonja a mélybe az egész nemzetnek az elzüllését és lehanyatlását. Ugye például a Toldi is ezen alapul. Főleg a Toldi estéje. Ugye a Toldi estéjének a híres nagy beszélgetése a király, Nagy Lajos király és az öreg Toldi között, hogy most fejlődni, amit a világ fejlődésnek tart, de hát ez erkölcstelenség. Amit fejlődésnek tartottak, az általában az erkölcsi értékek fellazítása, vagy ragaszkodni az erkölcshöz, de akkor mondjuk nem élhetünk olyan jól,
De hát mégiscsak fontosabb dolog erkölcsösen élni, mint jól élni, vagy kényelmesen élni. Ez volt Arany János egész költészetének a nagy kérdése. Erről írta például a Honnan, Hova című hatalmas versét. De hát most nem menjek messzire, rövid időnk van, hogy valamit is az előadásunkba betegyünk, újra egy balladához nyúlok. Ugye 1877-ben avatják fel, hogy is mondja Arany a versében, hogy a komoly hit avatja fel, a komoly hit. És ugye vidám szóval körmenet, komoly hit és körmenet avatta fel, és nyerte a szűz Szent Margit nevet, ugye a Margit hidat. És Arany János, aki hát különösen sokat játszott Petőfi Shakespeare darabokban, Petőfivel együtt, és fordított is Shakespeare-t, és a víziókhoz is volt affinitása, megírja az egyik legnagyobb balladáját, a hídavatást, amelynek a középpontjában újra ez van, mint ez a témánk, ez a harmadik témánk, hogyha egy ország eltorzul, ha egy ország központja eltorzul, és a nagyvárosok az eltorzulásnak a székhelyei. Ugye a Biblia Bábeltől indítja a sort, hogy nagyvárosok, ország központja, itt is Síló, nem ezek a kis vidéki helyek torzultak el, itt az ország központja Síló, később majd Jeruzsálem. Azt mondja később majd Jeremiás próféta, hogy a jeruzsálemi hamis profétáktól ment ki az egész istentelenség a földre. Ennyire el tudott torzulni a Biblia szerint. Egy központ, egy főváros a maga politikai, vallási vezető szerepével együtt meleg ágya lett a bűnnek, és Arany Jánosnak a víziója bekapcsol. Ugye megy valaki haza a vesztett kártyaparti után egy fiatalember, és lenéz ugye az újonnan felavatott hídról, és akkor látja, hogy a nagyváros tömegei szinte jönnek, és mindenki megy alá a mélybe. Ez egy valódi nagy vízió, amit mondjuk az orosz irodalomban Tolstoj vagy Dosztojevszki, és főleg előttük Gogol tudott megcsinálni, akik ugyanebben a korban élve látták, hogy a modern tömegkultúra, a modern nagyvárosok, azok viszik lefelé az embereket, de hogy a vallás nevében is viszik lefelé az embereket. Hát gondoljanak persze Aranynak a János Papországa című versére. Aranynak a János Papországa című versére. Aranynak az úgynevezett antiklerikális verseire, most nem divat antiklerikalizmusról beszélni, de minden esetre a történelem arra tanít meg bennünket, hogy a vallás nevében nagyon sok gonoszságot megtettek. És most itt álljunk meg egy pillanatra, és hallgassuk meg a magyar nyelvnek egyik legnagyobb művészét és az ő vízióját, egy józan embernek, egy alapvetően vidéki beállítottságú embernek, ugye Nagyszalonta után Geszt, ahol nevelte a Tisza család Domokos nevű sarját, elolvasandó a Domokos napra című verse, amit gyerekkoromtól fogva tartok az emlékezetemben az általános iskolánkban a tablókon, nagyon sok tablónkon ez a kiírás volt, nemes önbizalom, de ne az önhittség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, s a legnagyobb cél pedig a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Micsoda hatalmas négy sor ez a Domokos napra, ugye pár évig a vesztett szabadságharc után ott bujdosott, ugye a mai Békés megye legtávolabbi zúgában van ez a Geszt, aztán utána elment Nagykőrösre, világ életében szerette a csendet, a nyugalmat, a kevés emberrel való kapcsolattartás, vidéki ember volt Arany, az akadémia főtitkári székében érezte magát a legmagányosabbnak, meg itt Budapesten. Mindig menekült innen, állandóan ment a gyerekeihez, az unokához, a családtagokhoz, és ebben a vízióban szinte az egész Arany János benne van. Persze a többi ballada közül is idézhettem volna a Mátyás anyját, az Ötödik Lászlót, stb. De hát minden előadáshoz egy vers tartozhat csak. Sinkovics Imre mondja el a verset.

0: hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd. Még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri, éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri, len csillagok százezeri. S amint az óra csengve, bongva kivéknyan üt ki vastagon, s ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő ki állig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd! Avatni mind, vigan! Gyerünk, kikezdje, a galamb pár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor, bátran öregem. Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víz tükrelem. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S körd-körre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagyok, jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak, ugrom hát nagyot. Egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra váncorog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet, mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok, unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhán kikel. Á, kínos élet, reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont, a többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a kézfogásig, s elvette Alfred a hugom. Eltűnnek mind a jártuton. Pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként, seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak, föl-föl röppenve szállanak. Óriás szemekben hull ez ápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézd a fiú, nem látja többé, elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra? Egyetüt. Üres a híd. Csend minden.
1: Köszönöm szépen, kis mai korba való átjövés, amiután lépjünk vissza az utolsó mozzanat erejéig Sámuel életébe. Azt mondtam, hogy két dolgot emelek ki. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, a 26. vers. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt mind az úr, mind az emberek előtt. Az ember szíve összeszorul. Egy asszony vidékről fölhozta ezt a gyereket. Éli főpap gondjaira bízta. Ki volt ez az Éli? Egy engedékeny ember. A fiait hagyta, hogy megbotránkoztassák az egész népet. A fiai, amit csináltak Sílóban, és hogy az emberek viselkedtek, hogy az ember szíve összeszorul. Ez a Sámuel milyen világba jutott? És mégis azért szép a történetünk befejezése, mert elmondja nekünk, hogy a leggonoszabb és a legvisszataszítóbb világban is az ember megtarthatja magát tisztán. Az emberi jellem a legnagyobb hatalom. Az ember ellen föllázadhat a fél világ, látja a rossz mintákat, látja egy országnak a lesüllyedését, de egy ember, hogy gyerekkorától fogva igaz, tiszta jellemet akar növeszteni. A jellem a legnagyobb hatalom. Különben azért is mondtam erre a könyvről, hogy nagyon sokat kaptam tőle, mert ez a könyv, a teremtéstől Dávid király koráig nézi át a Bibliát, tele van az emberi jellemépítés törvényszerűségeivel. Rámutat arra, hogy Noé is hogyan lehetett tiszta jellem egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. És itt is rámutat arra, hogy Sámuel hogyan lehetett tiszta ember egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. A történetünk befejező harmadik fejezetéből az első verstől olvasom. És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Isten szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, ugye a frigyláda. Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Élihez szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig, már mint Éli felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdött. És szólította az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdött az ő helyére, akkor eljövén az Úr odaállott és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégezem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatossá magukat az ő fiai, és nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aludt azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtajait. És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Szólította azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam Sámuel, ő pedig felelt, imhol vagyok, és mondta, mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkold előlem. Úgy cselekedjék veled az Isten most és ezután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott néked. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott elő előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék ő úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevelkedett, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Sílóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Sílóban az Úrnak beszéde által. Idáig tart a kiválasztott történetünk. Isten nem közölte akaratát a főpappal, közölte akaratát egy gyerekkel. Ezzel a válasszal szeretném az eddigi sok-sok kérdést megválaszolni. Ugye említettem önöknek az előadásaira, és sok ember felteszi a kérdést, miért tűri az Isten, hogy az emberek ilyen házasságokban éljenek? Miért tűri az Isten, hogy ilyen nagy szomorúság és keserűség jöjjön rá az embereken? Miért tűri az Isten, hogy a saját egyháza nevében, vagy egyházak nevében visszaéljenek az ő nevével? Hát az Isten azért tűri, mert nem akarja, hogy bárki is elveszen. Isten mindenkiért küzd. Isten küzdött Hofniért, Fínásért, Éliért. És az Isten, amikor az események odáig vezettek, akkor megmutatta, hogy létezik, de nem a főpapnak mutatta meg magát, hanem a gyermek Sámuelnek. És a gyermek Sámuelnek előre megmondta a jövőt. Egy kis gyermekre bízta a proféciát. És mennyire világosan, mennyire egyértelműen megmondta, hogy az álnokság miatt, melyet jól tudott, ezért veszítem el Élit, hogy utálatossá teszik magukat az ő fiai, és nem akadályozza meg őket, és ezért fogja megtenni. És később, ha valaki elolvassa a filiszteusokkal való küzdelmet, a Fridládának az elrablását, Éli fiainak a csatában való elhullását, Éli, ahogy szembesül az egész dologgal, és hát egy nagy testű, idős ember volt, tehetetlen volt, hátravágódik a székében, és szörnyet hal. Hát ezt már én nem tettem bele, mert a Biblia legszebb történeteiből ez a sorozatunknak címe, ez valami vérfagylaló és félelmetes dolog. Az emberi életben a következmények mindig beérlelődnek. Isten ezt előre megjelentette egy gyerek számára, és ebből a gyerekből, Sámuelből lett az Izrael népének egyik legnagyobb prófétája. Sajnos a képzőművészet történetében Sámuel szinte alig ábrázolják, még a keleti művészet, az ortodox művészet igen, a nyugati művészetben nagyon kevés az ábrázolás. Ezért ezt a történetet azzal fejezném be, hogy akik talán eddig nem tudtak itt lenni, az eddigi első három előadáson röviden összefoglalnám azt az időszakot, a helyszíneket, a történeteket, ahogy idáig eljutottunk, és a következő ötödik előadáson tovább lépünk, és Sámuelnek egyik felkent emberére, Dávidra leszünk kíváncsiak egy bizonyos történeten keresztül, amikor Dávid haragos volt és ingerült volt, akkor nem egy gyermek szerelte le, hanem egy falusi asszony, egy egyszerű falusi asszony. A Bibliának egyik legszebb története lesz ez is, az Abigail története. Most azonban zárjuk le az előadásunkat az eddigi feldolgozások szemrevételezésével. Az ószövetségi szentírás történeteiből indítjuk, és el fogunk érkezni majd a tavasz végeztével az új szövetség legszebb történeteihez is. Az első történet, amit vettünk, csak jelzésszerűen említem fel, hogyan választott Ábrahám a fiának feleséget. Ugye a Rebeka a kútnál volt az első előadásunk tárgya. Rembrandtnak erről az olajfestményéről nincs színes felvételem, csak fekete-fehér, hogy Ábrahám fogadja a három mennyei küldöttet. Kinagyítanám a baloldali részt, Ábrahámnak az arcát. Nagyon jól értette Rembrandt, hogy azért lehetett a választott nép ősatja Ábrahám, mert gondolkodó ember volt, kereső ember volt, nyitott ember volt, az igazságra szomjúhozó ember volt. Gyönyörű ez az idős arcnak a megformálása, hogy fogadja azt a három küldöttet, és majd az egyik előtt könyörög Sodoma Gomoráért, de nem, hogy 50 igaz nincs benne, még 10 sincs benne, és ezért kell, hogy elfogadja azt, hogy Lót ugyan megmenekül az unokaöccse, de maga ez a két város kénköves esővel fog elpusztulni. Ez a közvetlenül azt megelőző történet. Következő kockáinkon látjuk azt, hogy Ábrahám Izsákot is így nevelte a fiát, ismét Rembrandtnak a részkarca, hogy viszi a fiát Mória hegyére, és beszél neki. A sokkal idősebb ember, ugye, hát 100 év van kettejük között, ahogy beavatja ebbe a dologba, amit Isten kér tőle, és amikor a jobb oldalt látható Izsák felteszi a kérdést, hogy hát apám, itt van a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány, és Ábrahám beszél a fiával. Ugye Ábrahám feleségének a sírja ma Dél-Palesztinában, a feltételezett sír, ami fölé egy épületet emeltek, tehát Sára sírhelye Hebronban. Ez megfordult. És a történetünk, amit vettünk, ez pedig a Rebeka a kútnál történet, tehát miután Sára meghalt, azért is van itt ez a fotó, miután Sára meghalt, Ábrahám elküldi Eliézert, hogy a fiának feleséget válasszon. És olyan feleséget választ, aki segítőkész, és aki szorgalmas. Látjuk itt a bizánci miniatúra előterében, 8.-9. századi az alkotás. Sára, illetve Rebeka vizet ad az Ábrahám szolgájának, és majd kiszolgálja a tevéket is, és a házukba invitálja a vendéget. Ugyanez a barokk korban, amikor Eliézer már a jegyajándékot is ott tartja a kezében, amit Rebeka meglepetéssel fogad el. Eliézer látja, a szolga látja, hogy igen, ő lesz az igazi feleség. Később a barokk korban sokszor látványosan, teátrálisan ábrázolták, főleg az olasz mesterek, akik a Bibliát mindig ilyen nyakatekert, nagyon színes és látványos módon mutatták be ezt a jelenetet. De aztán a németalföldi művészet egy kicsit a természet ábrázolást is behozta. Rebeka, hogy a nagy korsajából merítés ad majd Eliézernek. Aztán Rembrandt rajzát látjuk, hogy elengedik majd otthon a gyermeket, Rebekát, és a hosszú útra már készül a csapat, és elviszik, hogy Izsák felesége legyen. Aztán az angol művészet, ahogy elindul, megáldja az apa ott Rebekát a háttérben. A 18. században persze már háttérbe szorul maga a bibliai téma, és a természet ábrázolás jön előtérbe. De vannak olyan mesterek, főleg a Bibliát sokszor feldolgozó mesterek, mint Barocci például a 17. század elején, ahol akik ábrázolják azt is, ahogy megérkezik Rebeka, ugye Izsákhoz, és a feleségévé lesz. Jobb oldalt ugye a lány, és bal oldalt a fiatal, 31 néhány éves Izsák, hogy most látja először ezt a lányt, aztán megismeri, megszereti, és íme egy boldog házasság képe a Bibliában, noha 20 évig kellett gyermekáldásra várniuk. A németalföldi művészet ezt a témát Rembrandt által így dolgozza fel. Rembrandtnak az egyik szerelmes képe, ritka azért az ilyen intim bemutatás, ahogy hát Izsák magához öleli Rebekát, és azt a mély belső közvetlenségen alapuló boldogságot mutatja be, ami először olyan távoli volt, hogy nem is látta ezt a lányt, később, ahogy megismeri, megszereti, és a meghalt édesanyja sátrába viszi, és az eljegyzés után az esküvőt is megtartják. Rembrandt lánytestvéréről mintázta a képet, miután Amsterdamba ment, a családtagjairól is többször visszaemlékezve készített festményeket, a húgát látjuk, Rembrandt húgát. Rembrandt önarcképe, a nyílt tekintetű ember, aki mindig belenéz a másik szemébe. A bibliai történeteket is azért szerette Rembrandt, mert világos, egyszerű elbeszélésekben az őszinteség, nyíltság dicséretét látta. Édesanyját is, amikor megfestette egy mennonita prédikátorral, azt fejezte ki, hogy az édesanyja se az egyházi embert ajnározza, és nem őt tiszteli, hanem a prédikátor a Bibliára mutat, és Rembrandt édesanyja, a Molnár felesége is arra tekint. Később Rembrandt még ezt külön is megfestett, hogy édesanyja tanulmányozza a Bibliát, tehát nem csak úgy olvasgatja, hanem maga elé veszi és tanulmányozza. Most elmegyünk a következő történetünkre, tehát a Káleb történetére, ami a második témánk volt, és a Holtenger észak-keleti részén vagyunk, ahol az izraeliták megközelítették Jerikót, és a honfoglalás elkezdődött. Ettől a résztől nem messze volt a 12 kém elküldése. Bizonyos képeket csak most tudok levetíteni, mert most kaptam vissza, általában kölcsönözni szoktam a képeket, és most jutottak vissza. Ugye Káleb történetéből azt emeltem ki, hogy a 10 kém elcsüggesztette a népet, pedig ilyen hatalmas nagy rakománnyal érkeztek vissza az ígéret földjéről, akkor a szőlőfürtöt vittek, hogy két ember is alig bírt el rúdon a nyakukon, és gránátalmából vittek kosaranként, és mégis a két kémre, Józsuéra és Kálebre nem hallgattak. Ezért volt a 40 évi pusztai vándorlás, pedig Józsuét és Kálebet igazolta az Isten, például Jerikó falai, ahogy Lukács Kranach 16. századi metszete mutatja, hitáltal omlottak le, hatszor körbejárták az izraeliták a várost, és hogy a képen a fametszeten látjuk, a 7. napon fújták meg a kürtjeiket, és ott baloldalt már ábrázolja a híres bibliai illusztrátor Lukács Kranach, hogy ledőltek maguktól isteni csodaképpen Jerikó falai. Káleb és Józsué hitt ennek, a nép nem hitt ennek. Később is többször ábrázolták ezt a jelenetet, például Gustave Doré-nak a híres múltszázadi francia biblia illusztrációján, itt már egy kicsit külsődlegesebb a bemutatás, ugyanerre a témára, ahogy hétszer körbejárják baloldalt, látjuk a frigyládát, viszik magukkal, amit itt ebben a Sámuel történetében is olvashattunk, és a frigyláda volt az Isten jelenlétének a szimbóluma, ezt tették el a belső részben, a templom belső részében, hát Jerikóból ennyi maradt a 20. századi feltárások, Caitlin Kenyon angol régész feltárása által több méter, máshol 20 méter mélységig is felhozták ennek a városnak 4-5 rétegét is. Az elmúlt alkalommal beszéltem Debóra és Bárák történetéről, ugye itt a siserát, az ütközetből elfutó siserát, hogy a maga eszközeivel, más eszköze nem volt, hajtja végre az ítéletet rajta ez az asszony, aki addig békés viszonyban volt a sisera haddal, de látván az Isten igazság szolgáltatást, ő is felhatalmazást kapott arra, hogy a gonoszságban veszteglő emberen végrehajtsa az ítéletet. És a mai témánk, a Sámuel témája körülbelül ezeken a helyeken játszódott, Izrael középső része távolban az északi, kicsit az északi rész felé, ha megyünk a Genezáret tóval, jútenyésztéssel, állattartással foglalkoztak itt az emberek, és ezeken a festői szépségű hegyvidékeken éltek, mai felvételen látjuk. Az elmúlt alkalommal beszéltem a Tábor hegyéről, ez egy kicsit messzebb van a mai színhelytől, de ugyanez a Közép-Izrael kilátása Tábor hegyéről. Itt volt ez a híres csata, emlékezünk rá, két héttel ezelőtt erről szóltam, hogy ennek a hegynek a tetejére kellett, hogy felmenjen 10 000 fegyverforgató ember, és a Kíson megáradt patakja sodort el Siserát, akivel szemben a mennyből küzdöttek. Háttérben a Táborhegy, Közép-Izraelben vagyunk. De azért annak a témájára is, hogy mennyire elterjedt volt itt a bálványimádás. A mai izraeli múzeumokban nagyon sok ebből az időszakból való bálvány áldozati szentét, illetve kőfaragmányt mutatnak be. Például ezek a hátszori maradékok, különböző ugye Béliál és Baal-Zebub isteneknek készült szobrok, és persze a hétköznapi földművelés eszköze is kiállításra kerülnek. Hátszornak a feltárása, mint egy kánaanita székhely feltárása, nagyon előre jutott, és itt a turisták bejárhatják ezt a területet. Ez a honfoglalás és a bírák kora utáni időszakra vett fényt. De amit mondtam, az egyházi állapotoknak a süllyedéséről. Ez már délebre Jeruzsálem környéke, az Olajfák hegye. Talán nézzük azokat a feldolgozásainkat is, amelyek Jelenések könyvéből valók, hiszen Jelenések könyve is arról beszél, hogy a történelem végén szintén nagyon nehéz politikai és nagyon nehéz vallási állapotok köszöntenek az emberiségre. Például Jelenések könyve 13. fejezetének egy párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött miniatúrája van előttünk. Jobb oldal...
2: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el János evangéliumából, János evangélium a 21. fejezetéből, a 15-től a 17-ig terjedő verseket olvassuk el. János evangéliuma 21. fejezetének a 15-től a 17-ig terjedő verseit olvassuk el. Ugye ez Jézus kereszthalála és feltámadása utáni időszakban lejátszódó történet, Jézus mennybemenetele előtt. Azt olvassuk, amikor találkozott az ő tanítványaival, akkor megebédeltek, és mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondanéki: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki: legeltesd az én bárányaimat. Mondanéki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondanéki: igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki: őrizd az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondanéki: szeretsz-e engem? És mondanéki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki Jézus: legeltesd az én juhaimat. Ismerjük a történetet, ismerjük a történetnek az előzményét, hogy a kihallgatás éjszakáján, Jézus életének a leggyötrelmesebb napján és éjszakáján az egyik hozzá legközelebb álló tanítványa, Péter, megtagadta Jézust. Csúfosan megtagadta. És mielőtt Jézus a mennybe ment, előtte, mikor a tanítványaival találkozott, akkor Pétert ismét visszaiktatta a tanítványi szolgálatba. Péter nyilvánosan tagadta meg Jézust, és Jézus nyilvánosan kérdezte meg mindenki előtt, hogy szereti-e őt. Milyen érzés lehetett ez Péternek? Jézus megkérdezi tőle, hogy szeretsz-e engem? Szerette Péter Jézust? Szíve mélyéből szerette. Péter nagyon szerette az Urat. Ott volt ez a hatalmas nagy bukás az életében. És Jézus megkérdezte tőle nyilvánosan, meg kellett vallania mindenki előtt, hogy szereti őt, tiszta szívéből szereti Urát és Mesterét. De szeretném azt megkérdezni, és erről szeretnék a mai délelőtt közösen gondolkodni és beszélni, hogy vajon ez a kérdés csak Péterhez hangzott-e el? Ezt a kérdést Jézus csak Péternek tette fel, hogy szeretsz engem. Soha senki mástól meg nem kérdezte, egyedül Péterhez hangzottak el ezek a jézusi szavak. Szeretnék egy ószövetségi igét olvasni. Jeremiás könyve 12. fejezetének a 3. verséből, Jeremiás könyve 12. fejezetének a 3. verséből a következőt olvasom. Az első részét olvasnám az igének. Engem pedig ismersz te, Uram, látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzéseimet. Engem ez az ige úgy megragadott, és már olyan régóta ott van a szívemben ez az ige, mert nem azt mondja ez az ige, hogy az Isten ismer bennünket, ismeri a mi cselekedeteinket, ismer mindent a mi élet körülményeinkkel kapcsolatban, és megvizsgálja mindezt, hanem mit mond Jeremiás? Ismersz engem, Uram, és megvizsgáltad irántad való érzéseimet. Igen, az Isten folyamatosan figyeli a mi életünket. Folyamatosan figyel bennünket. És ez a kérdés Jézus részéről, hogy szeretsz-e engem, távolról nem csak Péter felé hangzott el. Ez a kérdés mindnyájunkhoz szól. Jézus ezt a kérdést mindannyiunknak felteszi. Szeretsz-e engem? De gondoljuk végig, hogy szeretjük-e igazából Jézust. Mit válaszolnánk rá, hogyha Jézus most személyesen itt lenne, és tőlünk kérdezni ezt, hogy szeretjük-e őt? Mit kezdenénk igazából ezzel a kérdésével Jézusnak? És annál is inkább megrázó ez a jézusi kérdés, és annál is inkább szívbe markoló Jézusnak ez a kérdése, mert gondoljuk végig azt, hogy mi mindent tett értünk Jézus. Gondoljuk végig azt, hogy Jézus nagyobb áldozatot nem hozhatott volna értünk, mint amekkorát hozott.
Szeretnék egy igét olvasni most János első leveléből, a 4. fejezet 16. versének az első részét hadd olvassam el. János első levele 4. fejezetének a 16. verséből az első részt hadd olvassuk el. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, mondja János apostol. János apostol elmondhatta, igen, hogy megismerte az Isten szeretetét, ami Jézus Krisztus áldozatában és életében nyilvánult meg. És azt mondja, hogy mi elhittük, megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Igen, az Atya szeretetét, hogy milyen mélységes szeretettel szeret bennünket, Jézus áldozatában tudjuk igazából megérteni. Ez a szeretet az Isten részéről, Jézus részéről mi irántunk örökké való szeretet. És nem általában az emberiség iránt táplált szeretet, hanem az Atya Jézus örökké való szeretettel szeretnek mindannyiunkat egyen-egyenként. Igen, gondoljuk végig azt, hogy ez a szeretet, ami bennünket ő hozzáköt, sokkal mélyebb és gyengédebb, mint amilyen a szülő és a gyermek közötti szeretet. Ezt a szeretetet mi csak valahol töredékesen tudjuk megérteni, csak azt az egyet látjuk, hogy ez minden értelmet felülhalad. A Szentírás azt mondja, hogy Jézus nekünk mindenné lett. A Szentírás azt mondja, hogy ő mindenben minden nekünk. Gondoljunk csak arra az egy ígére, amit így fogalmaz meg Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem tudom, hogy hányszor gondoltuk végig ezt az ígét. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ebben a három szóban, amikor Jézus ezt elmondta, akkor ezzel azt mondta el, hogy ő nekünk mindenben minden. Mit jelent, hogy ő az út? Mit jelent az út? Az útnak mi a rendeltetése? Az útnak mi a feladata? Mi a szerepe? Hogy valahova elvezessen bennünket. Hogy azon járni tudjunk. És ez az út, Jézus Krisztus, az ő személye, hova vezet el bennünket? Az Atyához. Azt mondja, hogy senki nem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Ezen az úton, ő az élő út, aki által az Atyával kapcsolatba kerülhetünk. Utána Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság. Az igazságot mutatta be a földi életébe. Ahol mi elbuktunk, ő győzött. Ő kiállta azoknak a kísértéseknek a próbáját, amivel mi csúfosan elbukunk. És az ő győzelme által győzelmet arathatunk. Az igazság testet öltött benne, és ez az igazság a miénk. Ezt nekünk adja. Az ő igazságának a palástjával övesz fel bennünket, ahogy olvassuk az ígében. És ő az élet. Ő általa van életünk, ő általa nyerhetünk bűnbocsánatot, ő általa nyerhetünk örök életet. Igen, ő a teremtőnk, ő a megváltónk, ő mindenben minden. És a Szentírás azt mondja, hogy ő közben jár érettünk, ő szüntelenül fáradozik érettünk. Mit mond a Szentírás? Hogy ő kezesünk élet. És milyen módon végzi ezt a szolgálatát? Olyan módon, hogy egy pillanatig el nem ereszt bennünket, egy pillanatig le nem veszi rólunk a tekintetét. Nem csak Péterért imádkozott Jézus, hogy majd a tagadás éjszakája után legyen ereje ismét hozzá visszafordulni, hanem mindannyiunkért imádkozik. Sokszor olyan megrázó, amikor imaórán vagy csoportosan imádkozunk, és hallunk egyeseket olyan szívbe markolóan imádkozni. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak volt már ilyen élménye. De ne feledjük el, hogy ember soha nem imádkozott olyan esdeklően a másik emberért, mint ahogy Jézus imádkozik mi érettünk az Atyánál. Jézusnak nem mindegy, hogy mi van velünk. Jézus nem szeretne nélkülünk a mennyben lenni az örökké valóságon keresztül. Igen, Jézus mindenben, mindenné lett nekünk. És ilyen háttéren, ilyen szeretet hátterén megkérdezi tőlünk, hogy szeretsz engem? Mit tudunk erre válaszolni? Hogy tudunk erre válaszolni? Mit tudunk ezzel a kérdéssel kezdeni? Én nagyon sokszor úgy érzem, hogy nekünk van egy hitünk, van egy vallásunk. Mi ismerjük az igazságnak a csodálatos kijelentett rendszerét. De ha ezt a kérdést tennék fel, hogy szeretjük-e Jézust, vajon tudnánk erre igazából mit válaszolni? Van-e vele élő közösségünk? Van-e vele élő kapcsolatunk? Ismerjük-e az ő hangját? Mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogy az enyéim hallják az én szómat, ismernek engem, megismerik a hangomat. Miért? Mert velük élő közösségben vagyok. Szeretjük őt, van vele élő közösségünk, ismerjük az ő hangját,
meg tudjuk különböztetni minden más hangtól, meg tudjuk különböztetni ezt a halk, szelíd kérlelést minden más hangtól. Igen, kimondhatjuk azt, hogy ha ez a szeretet nincs bennünk, az ő iránta való mélységes szeretet és ragaszkodás, akkor nagyon nehezen mondom ki, de ki kell, hogy mondjuk, hogy akkor a mi egész hitéletünk hiába való. Ha nekünk csak igazságismeretünk van, ha mi csak az igazságot követni akarjuk szeretet nélkül, Krisztus iránt való mélységes ragaszkodó szeretet nélkül, akkor hiába való a mi életünk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy minden nyomorúságunknak ebben az életben, a küszködéseinknek ez az oka, hogy nincs meg bennünk igazából az a szeretet, amit Jézus vár, hogy a mi szívünkben legyen. És figyeljük meg, hogy amikor Jézus Pétert visszaiktatja a tanítványi szolgálatba, akkor mit kérdezett tőle? Megkérdezte tőle, hogy emlékszel az összes kijelentésemre, amit tettem nektek? Mindent el tudsz mondani? Nem ilyeneket kérdezett, noha ez is nagyon fontos. A Szentlélek ugye eszükbe is juttatta Jézusnak az összes szavát és kijelentését. Jézus egyetlen egyet kérdezett, szeretsz-e engem? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a tanítványságnak a próbaköve, ez az alapja. Krisztus iránt való mélységes szeretet nélkül semmit nem ér a mi hitéletünk. És Jézus újból és újból felteszi nekünk ezt a kérdést, hogy szeretjük-e őt. És én azt hiszem, hogy erre a kérdésre eléggé nehezen tudnánk válaszolni, hogyha most úgy magunkban válaszolni kellene. Mi sokszor becsapjuk magunkat, mi sokszor azt hiszük, hogy hát persze, hogy szeretjük, hát természetes, hogy szeretjük. De Jézus ezt is látja, hogy mi annyira könnyen becsapjuk magunkat, annyira nem tudjuk igazából, mit jelent a szeretet, annyira összekeverjük csomó más érzéssel, vagy ki tudja, hogy mivel a mi életünkben. És ezért Jézus támpontokat ad nekünk arra, hogy meg tudjuk vizsgálni a mi életünket, hogy erre a kérdésre, az ő kérdésére igazából mit is tudjunk felelni. Ő támpontokat ad nekünk ehhez, és elmondja, hogy mit jelent igazából őt szeretni. Elmondja, hogy annak milyen következményei vannak, hogyha mi őt szívünk mélyéből, odaadóan, ragaszkodó szeretettel szeretjük. És nézzük meg mindjárt az első segítségét Jézusnak, hogy mit mondott el nekünk az ő szeretetének a következményéről, az ő szeretetének a gyümölcséről. János evangélium a 14. fejezetéhez lapozzunk. János evangélium a 14. fejezet 15, 21, 23 és 24. verseket olvasom. Tehát először János evangélium a 14. fejezetéből először olvasom a 15. verset. Jézus ezt mondja. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Utána a 21. vers ezt mondja. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magam annak. A 23-24. vers pedig ezt mondja, felelt Jézus és mondta, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Jézus többször hangsúlyosan kijelenti, hogy az ő szeretetének az egyik gyümölcse, hogyha bennünk igazából él az iránta való szeretet, hogy az ő törvényeit megtartjuk. Hogy azokkal összhangban kívánunk élni. Kimondhatjuk azt, hogy nem szerethetjük őt addig igazán, amíg az ő törvényeit nem tartjuk meg. Kimondhatjuk azt, hogy az Isten törvénye nélküli élet, és ne gondoljunk arra, hogy most mindennek hátat fordítunk, és teljesen a világba merülünk el, és az Isten törvényeit lábbal tiporjuk, de a bűnnek a melengetése, amit mindannyian jól ismerünk, hogy mit jelent ez, amiről tudva tudjuk, hogy nem helyes, mindennek a melengetése, elidegenít bennünket Jézus szeretetétől. Ha akarjuk, ha nem. Szeretnék egy olyan igét olvasni, amiről annyit szeretnék mondani, hogy én nagyon sokáig nem értettem, és nagyon sokáig kicsit úgy értetlenkedtem a lelkemben, és túl erősnek tartottam Jézusnak ezt a kijelentését. Lukács evangélium a 16. fejezet 13. versét.
Lukács evangélium a 16. fejezet 13. verse. Azt olvassuk ebben az igében, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok az Istennek és a mammonnak. Számomra azért volt ez az ige nagyon megrázó, mert én úgy gondoltam, hogy hát igen, azért ez is, az is, amaz is van, ilyen apróságok, ugye, amit úgy olyan apróként kezelünk az életünkben, tudjuk, hogy nem egészen jó dolgok, de hát azért mi szeretjük Jézust. Azért mi nem akarunk tőle elszakadni. És olyan kemény szavak ezek, hogy ha az egyiket szeretem, a másikat gyűlölöm, és fordítva. Tehát a kettőnek a szeretete nem élhet meg benne egyszerre az én szívemben. És én azt hiszem, hogy ez azért van, mert a bűnről kevés fogalmunk van. Nem értjük meg igazából, hogy a bűn mit jelent Isten szemében, a bűn mit jelent Jézus szemében. Mi a bűnt nem tartjuk olyan gyűlöletesnek. De ne feledjük el, Jézus szemében gyűlöletes a bűn minden megnyilvánulása, minden formájában, minden formája. És ezáltal nem bennünket akar elvetni, akik bűnökkel terheltek vagyunk, hanem pontosan a bűneinkből akar kiszabadítani bennünket. Gondoljuk végig azt ebben a földi életben, hogy ha két ember nagyon szereti egymást, és szoros kapcsolatban él egymással, és az egyik fél valamit gyűlöl, valamit kimondottan gyűlöl, és a másik rendszeresen azt cselekszi. Milyen érzést vált ki mindez? Lehet ott igazi, mély, bensőséges szeretet kapcsolatról beszélni. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a szeretet kapcsolatnak a tönkretevését jelenti, amikor folyamatosan azt teszem, ami a másik előtt gyűlöletes. És ki kell, hogy mondjuk, hogy bennünk okozza a legnagyobb kárt a bűn, mert bennünket idegenít el Jézus lelkületétől, Jézus szeretetétől. Elválaszt tőle. Nem szerethetjük őt igazából addig, amíg bűnt melengetünk az életünkben. Szeretnék egy idézetet olvasni a Jézushoz vezető út 44. oldaláról, néhány idézetet, rövid idézetet majd fogok ebből olvasni. Azt olvassuk, Krisztus iránti mély szeretet nem lakhat oly szívben, amely még nem ébredt bűnös voltának tudatára. Tehát itt még tovább megy ez az idézet, és azt mondja, hogy ha nem is látjuk igazából a mi bűnösségünknek a mélységét, de ha még nem is tudjuk, de ez is elválaszt bennünket Isten szeretetétől, Krisztus szeretetétől. És éppen ezért Krisztusnak az a munkája, hogy rávilágítson bennünket, rávilágítson a mi bűneinkre, hogy felismerjük a bűnt magunkban, hogy kérjük az ő erejét, hogy győzni tudjunk felette, hogy ez az elidegenedés köztünk és közte megszűnjön, hanem helyette igazi, ragaszkodó szeretet legyen a szívünkben iránta. Úgy végig gondoltam azt, az előbb két embernek a kapcsolatáról szóltunk, hogy milyen az, amikor valaki folyamatosan olyat cselekszik, amit a másik gyűlöl, de gondoljuk még azért végig azt is, hogy egy házastársi kapcsolatban milyen az, amikor egy harmadik is ott van jelen, megjelenik. Lehet-e igazi szeretet kapcsolatról beszélni férj és feleség között, hogyha ilyen akadály is közben van? És ne feledjük el, azért fontos ez a bibliai kép, mert paráznasághoz hasonlítja a Szentírás a mi bűneinket, amikor mi nem őt szolgáljuk, hanem egy másik úrnak akarunk szolgálni. Kialakulhat-e ott a házastársok között az a mély igazi szeretet, amikor ott van még valaki az útban? Igen, ne feledjük el, a bűn lehetetlenné teszi igazából Krisztusnak a szeretetét. De ugyanakkor szeretnék egy idézetet is olvasni a Jézushoz vezető út 31. oldaláról. A Jézushoz vezető út 31. oldaláról a következőt olvasom. Ha szívünk mélyében éreztük Krisztus és az Atya bensőséges szeretetét, akkor nem kérdezzük, mi fokig szükséges Isten parancsolatait megtartanunk, akkor nem akarunk megállni a legalsó fokon, hanem tökéletes összhangban kívánunk élni megváltónk akaratával. A Krisztusról való vallástétel iránta való mély szeretet hiányában üres beszéd csupán, értelmetlen külsőség és szolgai járom. Tehát viszont, ha Krisztus szeretete lakik a szívünkben, akkor viszont nem fogjuk azt kérdezni, hogy mi az a legkevesebb, amit meg kell tennünk, hanem egyre közelebb és közelebb akarunk hozzá kerülni. Akkor nem azt kérdezzük, hogy mi az a legkevesebb, amit meg kell tartanunk,
hanem akkor önként és szeretettel egyre közelebb és közelebb akarunk húzódni hozzá az ő akaratának a megtartásával és annak a követésével. És még egy idézetet szeretnék olvasni, mert Jézusnak ezek a szavai, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok és tartsátok meg, ez némi félreértésre is okot adhat más vonatkozásban is, és ezzel kapcsolatban nézzük meg ezt az idézetet. Sokan vannak, akik azt állítják, hogy Istent szolgálják, de mégis saját erejükből akarják parancsolatait megtartani, jellemüket átalakítani, és üdvösségüket biztosítani. Szívüket nem készteti Krisztus szeretetének mélységes tudata, hanem azért igyekeznek az Istentől rájuk bízott keresztényi kötelességeket teljesíteni, hogy a mennyet kiérdemeljék. Ilyen vallásnak nincs semmi értéke. Ha azonban Krisztus vonul be szívünkbe, akkor az annyira megtelik tiszta szeretettel és a vele való közösség szent örömével, hogy szakadás többé nem állhat be. Ha őre áttekintünk, megfeledkezünk önmagunkról. Krisztus szeretete életünk és tevékenységünk forrásává válik. Tehát nem úgy működik mindez, hogy Jézus ezt mondta, hogy ha engem szerettek, akkor tartsátok meg az én parancsolataimat, és akkor én ettől kezdve önerőből megpróbálom megtartani az ő parancsolatait, hogy majd szerethessem is Jézust. Nem erről van szó. Hanem a szívünket kell megnyitni Jézus előtt. Jézust kell beengedni a mi életünkben, az életünkbe. És ha beengedtük a mi életünkbe Jézust, akkor ő el fogja végezni mindazt a mi életünkben, amit magunktól, egyedül, önerőből soha nem tudnánk elérni. De nézzük meg, hogy mi a másik fokmérője annak, hogy mi szeretjük-e igazából Jézust. Kimondhatjuk azt, hogy a másik ember iránti szeretetünkön tudjuk lemérni Jézus iránt való szeretetünket. Szeretnék egy igét olvasni János első levele 5. fejezetének az első verséből. János első levele 5. fejezetének az első verse a következőt mondja. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Tehát, hogy mi Jézust mennyire szeretjük, hogy a szívünk mélyén van-e igazi szeretet Jézus iránt, azt lemérhetjük nagyon egyszerűen abban, hogy milyen szeretetet érzünk egymás iránt, hogy viseltetünk egymás iránt. Gondoljuk végig azt, hogy Jézus mit mondott. Jézus azt mondta, hogy amennyiben eggyel nem cselekedtétek meg a legkisebbek közül, velem nem cselekedtétek meg. Szeretném megkérdezni, hogy akit igazából szeretünk, azt éheztetjük-e? Akit igazából szeretünk, azt hagyjuk-e úgy, hogy magányosan maradjon, és nem látogatjuk meg? Akit igazán szeretünk, azzal bánhatunk-e durván, könyörtelenül, ingerülten, és még sorolhatnánk? És szeretnék annyit elmondani, hogy mi Jézussal mindig így bánunk, könyörtelenül, szeretetlenül, ridegen, amikor mi egymáshoz ilyenek vagyunk. Nem mondhatjuk azt, hogy mi Jézust szeretjük, tiszta szívből szeretjük, miközben ez a szeretet nem árad ki belőlünk egymás iránt. Önmagunkat csapjuk be. Magunkkal hitetjük el azt, hogy igen, bennünk van szeretet, de közben a szeretetről nincs is igazi fogalmunk, hogyha mindezt megengedjük. Szeretnék egy igét olvasni János első levele 3. fejezet 16. versében. János első levele 3. fejezet 16. verse. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta érettünk. Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket, ami atyánk fiaiért. Álljunk meg itt egy pillanatra, és gondoljuk végig. Mit mond a Szentírás? Mi is kötelesek vagyunk az életünket odaadni, ami atyánk fiaiért. Az életünket adni egymásért. Azt nem bírjuk elviselni, ha valaki egy rossz szót szól hozzánk. Vagy valaki nem olyan hozzánk, ahogy mi elképzeltük. És azt mondja a Szentírás, hogy az Isten irántunk való szeretete, Krisztus értünk való áldozata arra késztet, arra kell, hogy vezessen, hogy akár az életünket is adjuk egymásért. Tegyük fel még egyszer azt a kérdést, szeretjük-e Jézust? Vagy pedig csak egy önállítás van a mi életünkben? De ha szeretünk valakit, az miben nyilvánul még meg? Ha szeretünk valakit, akkor örömmel
zúgolódás nélkül hozunk érte áldozatot. Akit nagyon szeretünk, ugye akkor nem tűnik nehéznek az, hogyha valamiről le kell mondani a másikért, amikor egy kicsit szenvedni, vagy nagyon is szenvedni kell esetleg a másikért. Miért? Mert ott van a szívünkben a szeretet. Gondoljuk végig azt, hogy mennyi áldozatot hozunk mi Jézusért. Gondoljuk végig azt, hogy a mi életünk vajon nem olyan élet, hogy természetesnek vesszük az ő ajándékait. Örülünk az ő szeretetének, de olyan természetesnek vesszük. Ez az ő része, hogy így. Azért ne kelljen olyan sok mindenről lemondani. Valahogy nincs ez a gondolat mi bennünk sokszor, esetleg kimondatlanul is. Pedig ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus olyan áldozatot vállalt értünk, amit soha nem kér, hogy mi hozzunk meg ő érte, vagy egymásért. Annak a töredéke, amit Jézus vár tőlünk, ezt úgysem tudjuk utolérni, hogy úgy mondjam, Jézusnak a szenvedéseit, és nem is próbáltatunk meg soha úgy, mint ahogy Jézus megpróbáltatott, és amiket szenvedett értünk, és mégis ezeket a parányi szenvedéseket is, az ő szenvedéséhez mértem parányi szenvedéseket is, milyen nehezen tudjuk elhordozni. Milyen kevés áldozatkészség van bennünk, és pláne az, hogy örömmel szenvedjünk érette. Egy idézetet szeretnék olvasni, amire nemrég bukkantam rá a Jézus élete című könyvben. Lehet, hogy ez számotokra, mindannyiótok számára egy nagyon jól ismert idézet, számomra olyan egészen újszerű volt. És hadd olvassam el egy kicsivel hosszabb idézetet, mint amit korábban olvastam, de ebben az idézetben engem az ragadott meg, hogy Jézusnak mennyire meg kellett önmagát tagadnia azért, hogy rajtunk segíthessen. Hogy az irántunk érzett szeretete mire vezette és mire késztette őt. Figyeljük ezt az idézetet, a következőképpen olvasom. Bár a béke fejedelme volt, ő a béke fejedelme, és mégis kivont karddal kellett érkeznie. Őt, akire Izrael hagyomány és vallás rendszere épül, e szertartások ellenségének és lerombolójának tartják. Gondoljuk végig, hogy aki mindezt alapította, mivel vádolják meg, hogy ő ennek minden lerombolója és meg nem tartója. Őt, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, törvényszegőként ítélik el. Gondoljuk végig azt, amikor valamivel megvádolnak bennünket, amiről a lelkünk mélyéről tudjuk, hogy nem igaz, milyen érzéseket várt ki belőlünk. Jézus megtagadta önmagát, és elhordozta azt, hogy ő, aki kijelentette a törvényt a Sínai hegyen, törvényszegőként ítélték el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje Sátán hatalmát, minek nevezték? Beelzebúbnak nevezték. Senki a világon nem értette meg, szolgálata során egyedül járt, anyja és fivérei sem fogták fel küldetését, még tanítványai sem értették meg. Örök világosságban lakozott, egy volt Istennel, de földi élete magányban telt el. Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink, bajaink terhét. A bűntelennek éreznie kellett a bűn szégyenét. A legbűnösebbként halt meg Jézus, a bűntelen, az egyedüli bűntelen. A békesség kedvelőinek, harcban, kedvelőjének harcban kellett élnie. Az igazságnak hamisság közepette, a tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn, viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus lelkének. Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. Letette a saját dicsőségét, és magára vette az emberiség gyengeségeit. Gondoljuk végig az önfeláldozásnak, az önfeláldozó szeretetnek ezt a mértékét. És mégis, amikor áldozatról van szó, vagy szenvedés Jézusról, Jézusért, milyen módon viseljük mindezt? Milyen megszégyenítő, hogy Jézus mindezt elviselte, és ezek után még ő kérdezi meg tőlünk, hogy szeretsz-e engem. Ezek után még ő kérdezi ezt tőlünk. De nézzünk egy másik ismertetőjelet is, a szeretet egy másik ismertetőjelét. Jézus így fogalmaz János evangéliuma 14. fejezetében. János evangéliuma 14. fejezetének a 28. verse a következőt mondja. Hallott János evangéliuma 14. fejezet 28. verse. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy ezt mondtam, elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál.
mire utalít vissza Jézus ebben a kijelentésében? Ugye a 14. fejezet 3. versében a következőt olvassuk, ugyanebben a fejezetben Jézus itt a 3. versben a következőt mondja, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ugye itt a 28. versben visszautalás erre önmagában nehéz is lenne megérteni, mert azt mondja, ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az én atyámhoz. Ugye ez úgy tűnik, hogy annak örülnének a tanítványok, hogyha Jézus távol van tőlük. De visszautalás arra, amit mondott, hogy miért megy el. Miért megy el? Azért megy el az atyához, hogy az ő megváltottainak helyet készítsen. Hogy utána visszajöhessen, hogy a megváltási tervet le tudja zárni, a bűntörténelmét végérvényesen le tudja zárni, az övéit meg tudja tisztítani, és utána örökre magához tudja őket venni. És erre utal vissza Jézus, hogyha szeretnétek engem, akkor örülnétek annak, hogy én azt mondtam, hogy elmegyek az atyámhoz, mert ott van benne a reménység, hogy a helyet el fogom készíteni a ti számotokra, és veletek egy örökké valóságban együtt lehetek. Gondoljuk végig azt, hogy miért vágyódunk mi az örök életre, vagy vágyódunk-e egyáltalán az örök életre. Jézus eljövetelének a gondolata milyen gondolatokat ébreszt bennünk. Vágyódunk esetleg az örök életre, mert ott nem lesznek problémák. Vágyódunk azért az örök életre, mert nem lesz szenvedés. Vágyódunk azért, mert a könnyhullatás nem lesz. De vágyódunk-e azért, mert Jézussal örökké együtt lehetünk, és színről színre fogjuk látni majd az Atya orcáját? Vágyódunk-e ezért az örök életre? Várjuk-e Jézus eljövetelét? Vagy pedig ott van a lelkünkben, hogy igen, igen, jó lenne, de azért még előbb az én földi vágyaim hadd váljanak valóra. Még azért ezt is szeretném elérni, azt is szeretném elérni, és majd ha az meg lesz, akkor utána jó, akkor jöjjön Jézus. Hogy van ez a mi szívünkben? Vágyódunk-e mindennél jobban arra, hogy őt színről színre is lássuk? Mit mond Péter apostol? Most hogy vagyunk mi ebben a világban? Hogy noha nem látjuk őt, mégis szeretjük. De milyen lesz az a pillanat, amikor megláthatjuk őt színről színre, akit szerettünk? De mikor van bennünk igazi Krisztus várás? Mikor tudjuk az ő eljövetelét tiszta szívből várni, ha mi most igazából szeretjük őt? Ha ragaszkodó szeretettel, élő közösségben vagyunk vele, és akkor természetes, teljesen természetes, hogy alig várjuk már, hogy láthassuk őt. Nem tudom, hogy végig gondoltuk-e már azt, hogy Jézus mennyi mindent tesz értünk, mennyi tapasztalatunk is van az ő szeretetéről, de igazából látni még nem láttuk őt. Nincs bennünk vágy arra, hogy milyen lehet az a valaki, aki mindezt értünk, ezt az áldozatot értünk meghozta. Ha szeretjük őt, ha igazából szeretjük, alig vágyódunk a találkozásnak a pillanatára. Azt hiszem, hogy ebben a földi életben is pontosan tudjuk, hogyha két ember szereti egymást, akkor nagyon jó, hogyha telefonon beszélnek, meg írnak egymásnak levelet, nagyon jó. De alig várják azt a pillanatot, hogy találkozhassanak. Ha szeretjük igazából Jézust, akkor örülünk annak, hogy ő elment helyet készíteni, és nem sokára visszajön, és színről színre láthatjuk őt. És a Biblia tele van ígéretekkel azoknak, akik az Isten szeretik, akik Jézus szeretetét befogadták a szívükbe. Számtalan ígéretet kiírtam, most nem is szeretném ezeket részleteiben felolvasni. Mózes 5. könyve 7. fejezetének 9. versét majd olvassuk el. Az 5. Zsoltár 12. versét. Ugye az egyik helyen azt látjuk, hogy megtartja a törvény, megtartja a szövetséget és az irgalmasságot azoknak, akik őt szeretik. A másik helyen azt olvassuk, hogy megoltalmazza őket, és igazi örömöt és megelégedést, boldogságot ad azoknak, akik őt szeretik. Vagy a római ige, a római levél 8. fejezet 28. verse, mit mond, ne feledjük el. Olyan sokszor gondolunk az igének a második részére, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ugye ezt olyan szívesen idézzük ezt az igét, hogy minden javunkra van. Az Isten mindent az életünkben úgy igazgat, hogy elérjük a legfőbb jót az életünkben. De ne feledjük, hogy kezdődik az ige, akik az Istent szeretik, akik az ő szeretetét befogadták Krisztus által a szívükben, azoknak az életében válik ez az ígéret valóra. Igen, számtalan ígéret van, tele van a Szentírás ígéret azoknak, akik azok felé, akik az Isten tiszta szívből szeretik, akik Jézust befogadták a szívükbe. De szeretném azt a kérdést feltenni, hogyha erre a kérdésére Jézusnak, hogy szeretsz-e engem, nem tudunk igazából úgy válaszolni, ahogy Péter válaszolt, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged.
ha érezzük azt, hogy a mi szeretetünk fogyatékos, ha érezzük azt, hogy nincs igazán Krisztus a szívünkben, nincs az a szeretet, amit ő vágyva vágyódik, hogy legyen a mi szívünkben iránta, akkor mit tudunk kezdeni ezzel? Mit tudunk ezzel kezdeni? Mi a megoldás erre? Az úgy nem működik, hogy én elhatározom, hogy én mától kezdve tiszta szívből fogom őt szeretni. Hogy szól az első és legnagyobb parancsolat? Mit mond a Szentírás? Mit mond Jézus? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, ugye, és embertársadat, mint magadat, ugye ez a második parancsolat. Istennek egyetlen egy parancsolata is megtartható saját erőből. Ugye, hogy nem. Tehát az lehetetlenség, az járhatatlan út, hogy én elhatározom, hogy ettől kezdve majd őt szeretni fogom. Hanem akkor mi az ember része mindebben? Mi az ember része? Szeretnék két idézetet olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Egyiket a 19. oldalról a következőt olvasom. A bűnös ellenállhat ennek a szeretetnek, tehát Krisztus szeretetének, vonakodhat Krisztushoz közelebb jutni, de ha nem ellenkezik, Jézus végül magához vonja. Annyira bátorító idézet ez. Ellenállhatunk ennek a szeretetnek. De mit mond? Ha nem ellenkezünk végül is, tehát hogyha nem ellenkezünk, hogyha nem utasítjuk vissza őt, hanem ezeknek a kérleléseknek, az ő szeretete megnyilvánulása kérleléseinek engedünk, akkor Krisztus magához vonja az embert, és ad szeretetet, olyan szeretetet, ami magunktól nem fakad, hanem magunkból nem fakad, hanem csak is a vele való közösség eredményeként lehet a miénk. A 33. oldalról pedig a következőt olvasom. Habár szívedet meg nem változtathatod, és saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Így módon egész lényedet Krisztus lelke uralja, szereteted Isten fiában összpontosul, és gondolataid összhangban lesznek vele. Tehát, ha az ember nem áll ellen ennek a késztetésnek, hanem átengedi magát Krisztus szeretetének, és szívből imádkozik azért, hogy ez a szeretet az ő életében megnyilvánuljon, és Krisztussal való közösségre törekszik imádságban, az igéje tanulmányozásával. Az Isten ad szeretetet, Krisztus ad szeretetet olyat, amilyet magunktól soha nem tudnánk elérni az életünkben. És úgy végig gondoltam azt, hogy milyen mértékű alázat van Istenben, az Atyában, Jézus Krisztusban. Milyen el nem múló, valóban soha el nem múló szeretet. És ez miben nyilvánul meg? Hogy amikor ő látja, hogy milyen töredékes a mi szeretetünk iránta, ha látja, hogy mennyire nem igazi az a szeretet, ami bennünk van ő iránta, ő nem sértődik meg, ő nem vonul vissza. Nem azt mondja, hogy ha idáig nem szerettél, hát akkor én nem tudok veled mit kezdeni. Hanem ő a visszautasított szeretetre is szeretettel reagál. Azon fáradozik, mit mond Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és Jézus kitartóan állott mindannyiunk szíve ajtajánál, és kérlel bennünket az ő szeretetével, hogy nyissuk meg a szívünket ő előtte, hogy el tudja végezni bennünk azt, amit magunktól soha nem tudnánk elvégezni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy engedjük mindannyian Krisztust a mi szívünkbe. Legyen élő tapasztalatunk arról, hogy mit jelent vele járni. Legyen élő tapasztalatunk arról, hogy mit jelent hitben járni vele, és nem csak bizonyos igazságok szerint és külső igazságok külső megtartásával, hanem valóban mit jelent Krisztussal együtt élni és ő vele járni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy azt a szeretetet, amit ő tud adni, egyedül ő tud adni, mindannyian megtapasztalhassuk a szívünkben. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk neked mondani a te végtelen, soha el nem múló szeretetedért, amit Jézus Krisztus áldozatában és önfeláldozásában érthetünk meg valamilyen módon. De Urunk, te látod, hogy ezt a szeretetet csak teljesen töredékesen, alig-alig tudjuk megérteni, és Istenünk, az ország pirulása az, hogy amikor ezt a szeretetet, ha egész kismértékben is, de valamennyire megértjük, akkor a mi szívünkben nincs igazi szeretet, viszont szeretet te irántad,
Ó, Úrunk, bocsássad meg, hogy a mi szeretetünk olyan töredékes, olyan kezdetleges, olyan emberi, olyan elmúló, és Úrunk, azt is érezzük, azt is tudjuk, azt is látjuk, hogy magunktól képtelenek vagyunk téged igazából szeretni, de kérünk téged, adjad, hogy minden ellenállás megtörjön a mi szívünkben, adjad, hogy Jézusunk a te szeretetteljes késztetésedre és zörgetésedre mi igent mondjunk. Adjad, Istenünk, hogy megnyissuk a mi szívünket te előtted, és kérünk téged, végezd el a mi életünkben azt a munkát, amelyet magunkért nem tudunk elvégezni. Jézusunk, a te szereteted, vagy ha átalakítaná a mi szívünket, és kérünk téged, adjad, hogy veled élő közösségben tudjunk lenni. Adjad, hogy megtapasztaljuk a te veled való járásnak az örömét, és köszönjük neked, hogy megígéred, hogy ha mi téged keresünk, te benned soha nem csalódunk, te igaz örömöt, boldogságot és mennyei vezetést nyújtasz a mi számunkra, és elsegítesz bennünket abba az életbe, ahol ma nem csak hitben tudunk te veled járni, hanem téged majd színről színre láthatunk. Ó Jézusunk, kérünk téged, adjad, hogy a te áldozatod, vagy ha ne lenne hiába való értünk, ne engedd, Urunk, hogy a te szereteted, a te kérlelésed rideg szíveket találjon. Urunk, a bűnnek olyan rontása ez mindannyiunkban, hogy ilyen szeretetre is csak olyan vonakodva tudunk válaszolni. Jézusunk, kérünk, nyisd meg a mi szívünket te előtted. És köszönjük neked, Istenünk, hogy nem vetsz el bennünket azért, hogy olyan régóta veled járunk, és mégsem ilyen a mi szeretetünk. Köszönjük, hogy ezért nem elvetsz bennünket, hanem folyamatosan azért munkálkodsz, hogy ebből a kábult állapotból ki tudjál bennünket menekíteni. És köszönjük a te el nem múló szeretetedet és fáradozásodat mi érettünk. Urunk, te látod mindazokat az érzéseket, gondolatokat, amik a szívünkben vannak. Kérünk téged, könyörülj mindannyiunkon egyen-egyenként, ami szükségletünkhöz mérten, a te kegyelmedből. Amen.

Kedves gyerekek, megszokhattátok már, hogy mindig ti élveztek elsőbséget, na most elég kevesen vagytok, de majd biztosan találkoztok a barátaitokkal, elmondjátok, ha elmondásra érdemesnek tartjátok azt, amit elhangzott. Már sokszor panaszkodtam nektek, hogy mindig olyan nehéz nekem milyen alkalmakra készülni, mert hogy nehéz visszatöpörödnöm a ti méretetek szintjére, és hát ezért elég nehezen tudom már bele élni magam a ti helyzetetekbe, és én amikor hozzátok szólok, akkor nem csupán a saját gyermekkoromat próbálom felidézni, hogy valami élményanyagot abból elétek hozzak, hanem olyan jellegű élményeket is, amelyeket a mi közvetlenebb családtagjainkkal együtt éltünk meg. És ebből a kérdéskörből szeretnék egy-két dolgot említeni nektek. Ugye tudjátok, hogy az a közeg, amiben éltek, az egy család. Van apuka, anyuka, testvérek ott, ahol vannak, és nagyon jó együtt lenni. És tudjátok, hogy mindenki, aki egy családban él, a maga kis lényével, megnyilatkozásaival hozzájárul ahhoz, hogy az a család milyen, hogy ott jó lenni, vagy nem annyira jó lenni. Amikor az embernek nem teljesednek az elképzelései, akkor egy kicsit rossz lenni, azután apuka vagy anyuka megsimogat, vagy aztán később valamikor kapunk valamit, ami megvigasztal minket, akkor helyreáll a béke. Tudjátok, egy ilyen családon belül a közös élmények azok, amelyek összetartó erőt képviselnek, és egy ilyen jellegű dolgot szeretnék elmondni nektek. Ebben vannak személyes jellegű dolgok, és egyiket másikat én magam is olvastam. Egy kisfiú elment sétálni a közeli erdőbe, és egészen váratlanul egy óriási vihar csapott le rá. Hatalmas sötét felhők tornyosultak, villámok cikkáztak, és a kicsi állatok, akik tudták, hogy ez a vihar milyen következményekkel jár, szaladtak haza kiki olyan gyorsan, ahogy csak lehetett. Egy kis mókus felszaladt a kisfiút a fára, be az odvába, és mintha azt integette volna, hogy ide nem jöhet, ide nem férsz be. Hát ő eltűnt ott, és átvészelte a vihart. Egy másik, egy őzike, ugyancsak igen sietősre fogta a dolgot, de ő is valamiféle olyan üzenetet küldött, hogy velem nem jöhet, ahova én megyek, hogy csak mi férjünk el, neked valami más megoldást kell találni. És hogy fújt a szél, és egyre zordabb lett az idő, a kisfiú egyszer csak észrevette egy sziklahasadékot, ami éppen akkora volt, amiben ő bele tudott férni. Oda bekucorodott, és azt remélte, hogy a vihar hamar elmúlik. És ott, miután a szél oda rettentő sok avart hordott be, és már október vége, november eleje lehetett, valami kis mocorgást érzett, vagy hallott ott az avarban. Hát egy kis sünike volt, ott talált éjszakai szállást magának, és úgy felpislogott, mert már félig aludt, hogy akkor kijött ide be, kiháborgatja az ő álmát. Hát ez is egy óriási élmény, nem egy ilyen pici kis állattal találkozni, milyen kedves kis tapasztalat. Aztán ez a kis sünike visszaaludt, és a kisfiú, mert szerette az állatokat, betakarta őt avarral, hogy jó mélyen aludjon, és ne fázon a tél folyamán. De miközben az avart az egyik helyről a másikra elterelgette, egy érdekes csillogó dolog bukkant onnan elő. Képzeljétek el, hogy ez a kis barlang, ez a kis sziklamélyedés, tele volt hegyi kristályokkal. Olyannyira megtett,

0: tett ennek a kisfiúnak, hogy minden kedves barátját, ismerősét a későbbiekben ide vitte el, és segített nekik abban, hogy ilyen jellegű élményeket élhessenek át ők is, és amikor két kisgyerek közösen tapasztal valami érdekes dolgot, ez összekapcsolja őket. Még mi felnőttek is úgy éljük meg ezeket a dolgokat, ha elmegyünk kirándulni nagyobb közösséggel, és látunk szép dolgokat, legközelebb, amikor találkozunk, akkor egymásra már úgy tekintünk, hogy ezt a dolgot együtt láttuk. És ez sokkal közelebb segített bennünket egymáshoz. Hát így épülnek a kapcsolatok, így épülnek a barátságok. És egy dolgot hadd mondjak el én is a saját személyes tapasztalatom. Amikor olvastam nektek ezt a kis történetet, hogy majd valamivel ide elétek álljak, eszembe jutott egy kis történet. Gyakorlatilag én a hármas határegyen nőttem fel, mert hogy én minden délután oda kimentem csatangolni, hol egyedül, hol a barátommal, és esett az eső. Egy ilyen alkalom volt az is, és találtunk egy meredek szikla oldalon leereszkedve egy kis barlangot. Egy pici kis cseppkő barlang volt. Először megpróbáltunk bemászni, de aztán én beszorultam, a barátom valahogy kihúzott, és ott ültünk, vártuk, hogy az eső elálljon. És az ember egy kényelmes pózt próbál felvenni, és én így hátra támaszkodtam, és valami nagyon puhát fogtam meg. Addig bírta idegekkel egy nyuszika, és kivágtatott mellettem. Tehát ez is látjátok, hogy legalább 50 éve volt, vagy még régebben, és mindig emlékszem rá, mert olyan kedves kis élmény. Egy másik is, ez ide kötődik Zugligethez. Itt egy házal lejjebb, ahol az Egervári Laci bácsék laknak, alkonyodott, és én éppen ott voltam náluk. És tudjátok, mit láttam? Előjött egy süni, és három pici rózsaszín sünike. Gumitüskékkel. Olyan kis gumitüskéi voltak, hogy még lehetett hajlítani, nem szúrt. És az Ida néni kirakott oda egy cipőkrémes dobozba, annak a felső részébe tejecskét, a három pici kis süni körülállta és nyalogatta. Ez annyira jó pofa kis látvány volt, akkor még nem volt fényképezőgépem, de szívem szerint megörökítettem volna. Az ember nyitott szemmel jár, akkor ilyen élményekben lehet része, és ezt megoszthatja másokkal is, vagy ha együtt tapasztaljátok, akkor ez egy közös élmény lesz, és együtt mentek az iskolába, vagy ahova éppen, fel tudjátok idézni, hogy na, emlékszel? Tudod, igaz barátságoknak egyik jellemző vonása, tudod, emlékszel, akkor mi volt ott? És ez a barátságot is sokkal szorosabbá teszi. Hát én kívánom nektek, hogy sok ilyen tapasztalatban legyen részetek. Kedves testvéreim, már korábban idéztem azt a gondolatot előttetek, Pál apostol egyik megfogalmazását, miszerint egy igehirdetőnek, egy az Isten ügyét képviselő valakinek, mindegy, hogy milyen szinten teszi, az az első számú feladata, mint egy célkitűzése, hogy minden embert tökéletesnek állasson elő a Krisztusban. Voltaképpen tartalmilag ez azt jelenti, hogy az Isten iránymutatása alapján segítsen mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül, hogy megtalálja, megértse és közösséget vállaljon azzal az életcéllal, amit az Isten az embernek legjobb akarata szerint szánt. Hát én a mai alkalommal is valami eféléről szeretnék szólni nektek. Előzetesen azonban elmondanám, hogy valamiféle ilyen eszmei fejlődés formájában én honnan indultam, és hogy jutottam el idáig, tehát hogy milyen gondolatokkal kellett, és milyen benyomásokkal korábban megküzdenem, míg végül az ember előtt évek hosszú múlása során kikristályosodott egy bizonyos igei gondolat. Időnként így visszatekintve mindig azt sajnálom, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt már nem tudtam ezeket, de hát ha Jóisten türelmes irántunk, akkor mi legalább annyira legyünk türelmesek magunk iránt, mert úgyse tudunk ezen változtatni. Amikor keresztségre készültem, akkor mondhatom azt sokak tanúságtevésével megerősítve, hogy a lehető legjobb helyen tanultam. Általában, amikor tanulásról van szó, én igyekszem mindig megtenni minden tőlem telhető, de érdekes módon tanultunk a keresztségre, utána egyszer csak megkaptam a behívót, és mentem. Amikor leszereltem, újra előről kezdtük ugyanazt az anyagot. Ezek olyan biblia órák voltak, amelyek egyikében másikában legalább 102 igevers szerepelt, amit nekem kívülről meg kellett tanulni, és volt 33 biblia óra, tehát el tudjátok képzelni, hogy hétről hétre volt tanulnivalom. Azután bekerültem a teológiára, ott az első évben ugyanez volt a tananyag. Tehát háromszor vettem át mindazt, amit keresztségi felkészítés kapcsán egyszer is elég lett volna. És utána úgy derült égből villámcsapásként, egyszer csak meghívtak a prédikátori szolgálatba. Általában én őszintén szoktam az efféle dolgokat fogadni, és valami hihetetlen naivitással. Aztán ez a naivitás az idők során kicsit kopott, de szeretném visszaszerezni a maga teljességében. És egészen különleges gondolataim voltak ugye a megváltásról, megtérésről. Nagyon sok bibliai igével nem tudtam mit kezdeni. Ezeket úgy átléptem. Nem mertem belegondolni a tényleges mondani valójuk leglényegébe, és ezért olyan érintőlegesen foglalkoztam velük. Egészen addig, amíg meg nem ismertem azt a bizonyos 1888-as üzenetet, ami egyfajta rendező elvet képviselt az életemben, mert megértettem azt, amit Ellen White nem egyszer így fogalmaz meg, hogy olyan jól kell tudnunk, hogy hogyan lesz egy bűnös emberből igaz, amilyen jól tudjuk, hogy hogyan lett egy igaz emberből bűnös. Én akkor azt hittem, azt reméltem, hogy na ezen az úton most már kitágult előttem a világ, és már tudok válaszolni az embereknek ilyen irányú kérdéseire. Amikor megértettem azt, hogy győzhetek, vagy Krisztus győzött, ez volt szinte a dolgok legmagasabb szintje, csak azt fájlaltam, hogy akkor elterülöd a figyelem a lényegről. Mert egyfajta vitahelyzet alakult ki, és Krisztus testélételének a miben léte a központi kérdésé vált, és elméleti síkon maradt. És ráadásul egyensúlyát vesztett gondolattá vált, mert amennyire megörvendeztetett bennünket az, hogy Krisztus mindenestől fogva hasonlatos lett az atyafiakhoz, és mindenekben megkísértetett, ahogy mi, megrekedt a mi gondolatvilágunk ezen a síkon, mert ez akkor igazán elementáris erejű, ha ezzel párhuzamosan azt is hozzátesszük, hogy benne lakott az Istenség egész teljessége testileg. A Filippi beliekhez írott levélben Pál apostol éppen ezt a gondolatot fogalmazza meg, nem élt vissza Krisztus azzal, nem használta ki a maga előnyére, hogy az Istennel egyenlő, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel. Tehát minden egyes esetben, amikor a Krisztus testélételéről szó esik, akár a zsidókhoz írt levél első, második fejezetében, az első fejezet a Krisztus isteni mi voltáról szól, aki által a világokat is teremtette, és a második fejezet pedig szól arról, hogy mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, és hogy mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan. És én csodálkozom így visszatekintve a Jóisten türelmén, hogy nem kérte számon mindjárt a felismerés pillanatától kezdve, hogy ennek milyen konzekvenciái kell legyenek egy ember életében. Miután a figyelem a lényegről elterelődött elméleti síkra, ezért ennek a gyakorlati hozadéka és következményei nem kaptak akkora hangsúlyt, mint amekkorát kellett volna kapniuk. És amikor Amerikába készültem, és egyfajta nyelvgyakorlás ürügyén kaptam néhány kazettát, hogy hallgassam őket, hogy szokjam az angol nyelv különlegességeit, akkor egy jellemépítéssel összefüggő gondolatmenetet ismerhettem meg. És én részben erre szeretnék most utalni néhány rövid gondolat erejéig, mert úgy gondolom, hogy a szombatiskolában is lehet, hogy ti jobban felkészültek vagytok, mint én. Egyik-másik testőrünk megfogalmazta azt, hogy amit innen elviszünk magunkkal, az a jellemünk, és semmi más. És hogyha a jellemünk fejlesztésében, fejlődésében, alakulásának miben létében mi szerepet kapunk, akkor ez központi kérdés kell legyen. Ellen White a Nevelés című könyv 223. oldalán azt mondja, hogy az emberekre az Isten soha nem bízott annál nagyobb dolgot, mint a saját jellemének a fejlesztése. És ez olyan óriási horderei dolog, amihez fogható nem volt, és ennek a jelentősége éppen a mi időkben kap különleges hangsúlyt. Ezzel nem foglalkozunk. Szóval én magamra is ide sorolva ritkán nézek tükörbe. Pedig amikor az ember belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, mint tükörbe, akkor meglátja maga természet szerinti ábrázatát. De nekünk általában olyan sok dolgunk van, annyi sok ügyes, bajos dolgunk van egyházon kívül és belül, hogy önmagunkról eltörődik a figyelem, és olyasmivel foglalkozunk, ami az örökkévalóság szempontjából kevésbé fontos, persze fontos, biztos, de önmagunk jellemépítése, mint olyan, nem annyira központi kérdés. Pál apostol szavait idézném ismét, minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. A Galata levélben azt mondja, gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg nem kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez a központi kérdés. Egy gyülekezet életében, az egyéni keresztény életében ez a leghangsúlyosabb és a legfontosabb kérdés, mert minden más elmúlik, és ez megmarad. És ha megengednétek, akkor egy ilyen nagyon leegyszerűsített gondolatmenetben szeretném elétek tárni mindazt, amit én erről ezzel kapcsolatban megértettem. Lesz benne bizonyára némi ismétlés, de ezekre csak azért kell kitérnem, hogy a kép a maga egészében elétek kerüljön. Amikor az Isten bennünket önmaga képmására teremtett, akkor egy önmagával közösség alkotásra képes és kész lényt alkotott. És ebben meghatározta az ember teremtettségének a lényegét és célját. Az ember úgy ember és addig ember, amíg az Istennel közösségben van. Ez a bizalmatlanság révén, az ördög által keltett bizalmatlanság révén megszakadt, és az Isten a megváltás jegyében mindent elkövet azért, hogy a bizalmat helyreállítsa. Semmi másról nem szól a megváltás terve, mint arról, Krisztus áldozata is, amellett, hogy ami bűneinket a saját testében vitte fel a fára, tehát egyfajta helyettes áldozati szerepet is betöltött, de alapvetően leegyszerűsítve a kérdést, a bizalom helyreállítása volt a dolgok középpontjában. Amikor a 8. Zsoltárt idézzük, akkor azt mondja a Biblia, hogy kevéssel tetted őt már, mint az embert. Micsoda az ember, így kérdez. Kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, és mindent lábai alá vetettél. Az ember volt, az Isten kezéből kikerült, a maga tökéletes mi voltában kikerült ember volt, ennek a földnek az Istene. Szándékosan használom ezt a kifejezést, mert maga az üdvözítő használja, amikor azt mondja, hogy e világ Istene. Az ember azzal, hogy bizalmatlanná vált Isten iránt, mindazt, amit az ember, az Isten a teremtettség révén az embernek adott, átjátszotta. Az ember küldetése ezen a földön az volt, hogy hiteles képet nyújtson mindenkinek az Istenről, leegyszerűsítve, hogyha az Isten ember lenne, akkor az embert látva a szemlélő valós fogalmakat alkothasson az Istenről. Ez volt a mi küldetésünk, és ez maradt a küldetésünk, a megváltás ezzel a céllal született, hogy az embert ennek a földnek az Istenévé tegye, e föld királyává, ennek a folyamatnak az élén, ami példaképünk Krisztus áll, és Krisztus elmondhatta magáról, hogy aki látott engem, látta az atyát. Tehát mint ember töltötte be ezt a funkciót, mert miközben ő az Istennel egyenlő volt, akkor erre nem kellett volna külön kitérni, mert az természetes. De szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és ebben a mi voltában mondta ki azt, hogy aki látott engem, látta az atyát, mert betöltötte azt a küldetést, amit az Isten eredetileg az embernek szánt. És Isten bennünket ebbe az állapotba, erre a jellem magaslatra akar elsegíteni, a maga személyes példaadása és a szeretet elkötelező ereje által. Hogy elmondhassuk, hogy aki lát minket, az látja az atyát. Az valós fogalmat alkothat Krisztusról. Azt mondja a Biblia nem egy helyen, nagyon sok helyen. Például a predesztinációs isteni gondolatok közegében is arról olvasunk, hogy akik az Isten szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. és akikről az Isten előre tudta, hogy őt majd szeretni fogják, azoknak az életében gondoskodott az elhívásról, gondoskodott a megigazításról, és ilyen céllal gondoskodott mindenről, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És ez egy rendkívül beszédes kis gondolat. Amikor valaki keresztségre készül, és az első három Biblia óra valamelyikét olvassa, tanulja, akkor tudjuk, hogy Krisztus az Atya egyszülött fia. Most egyszülött, vagy elsőszülött. És itt szoktam én ezzel a szójátékkal élni, hogy az Isten a mi fiúságunkat is ennyire komolyan veszi. Először adoptált fiak vagyunk a teológia elgondolása szerint. És az adoptált fiú, aki a bizalom jegyében, az előlegzett bizalom jegyében az Isten közelségébe kerül, majd szemlélés által ugyanarra az ábrázatra elváltozva valóságos fiú lesz. Olyan valóságos fiúvá válik, aki hitelesen képviseli az Istent minden helyen. És ezért mondja a Biblia a Korintus beliekhez írott második levél harmadik fejezetében, csak itt jegyezném meg, hogy ezek a korintusiak, amilyen rosszak voltak az első levél tanúság tevése szerint, a második levél olyan sok gyönyörűséget sorakoztat, hogy érdemes rossznak lenni, bocsánat. Mert hogy utána a Biblia különleges kincsei bontakoznak ki. Azt mondja itt a harmadik fejezet 18. versében, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Ez az az életcél, ez az az embernek szánt isteni elgondolás, amivel nekünk közösséget kell vállalnunk. Az Isten dicsősége az ő jelleme. És mi egyik jellemmagaslatról az Isten szemlélése által a másikra jutunk, míg nem kiábrázolódik bennünk és rajtunk az Isten erkölcsi képmása, helyreáll az Isten teremtésbeli elgondolása. A bűneset nem ingatja meg, és nem teszi tönkre, és nem semmisíti meg az Isten emberre vonatkozó elgondolását. Isten a szeretet hatalmával véghez viszi mindazt, amit korábban a teremtés erejével vitt véghez. Nem véletlen, hogy a Biblia úgy beszél Krisztus szavairól és megnyilatkozásairól, mint amelyekben teremtő erő van. Az Isten ígéreteiben életet átformáló hatalomban a szeretet elkötelező ereje munkálkodik ebben. Amikor az ember bizalomra ébred az Isten szava iránt, és ilyen kijelentések születnek mondjuk egy-egy személyes tapasztalatot átél ember részéről, hitt az ember a szónak, mondja a kapernaumi királyi emberről a Biblia, akkor megvalósult mindaz, amit az isteni szó kifejezett. Akarom, tisztulj meg, és megtisztul. Mindenféle idői közbevetés nélkül, mert hitt az ember a szónak, mert komolyan vette és befogadta az Isten ígéretét. Az Isten velünk kapcsolatos elgondolása arról szól, hogy mi az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között, és elmondja a módját is, elmondja azt, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk. Az emberből, éppen azért, mert az Isten erkölcsi képmását tükrözi vissza, az emberből e föld királya lesz. Krisztussal együtt osztozunk a föld uralma felett. Amikor azt mondja a Biblia, a keresztségnél mindig sajnálom, hogy erre nem kerül figyelem, mert a keresztséggel összefüggésben nem csak annyit mond a Biblia, hogy egyesek, akik mondjuk a kereszt vízbe bemerítetnek, hogy meghalnak a régi élet szerint való embernek. És csak, még csak arról sincs szó, hogy a feltámadás, tehát a vízből való kiemelkedéssel lezárulna ez a folyamat. Azt mondja az Efézusi levél, hogy az Isten velünk együtt ültet, Krisztussal együtt ültet bennünket is az Isten királyi székére. Tehát a keresztségben benne van a végállomás is. Ha én meghalok Krisztussal együtt, az óembernek, a régi élet szerint való óembernek, és új életet támadok vele együtt, hogy Pál fogalma, az élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, akkor elindult a gyógyulás folyamata, és ennek a végállomása az, amit az Efézusi levél is így fogalmaz, hogy aki megkezdte bennetek a jó dolgot, a Krisztus napjára bevégzi, ennek a végállomása az, hogy ahogy győzött Krisztus, és ült az atya királyi székébe, úgy, aki vele együtt győz, az hasonló elbánásban részesül. És az ember oda kerül, ahova az Isten eredeti elgondolása szerint szánta. Egy-két gondolatot engedjetek meg, lehet, hogy eretnekségnek tartjátok, de próbáljátok egy kicsit belegondolni. Azt mondja Krisztus önmagáról, hogy a fiú semmit sem cselekedhet, hanem ha látja cselekedni az atyát. Mi ez, ha nem szemlélés? Ebben is példát mutat, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindannyian fedetlen arccal szemlélvén. Krisztus azt mondja, hogy a fiú nem tehet semmit önmagától. Ilyenek vagyunk mi is, nem? Nála nélkül semmi nem lehetséges, vele együtt viszont minden. Tehát ha vele együtt vagyunk, ha vele közösségben vagyunk, ha szemléljük az ő dicsőségét, akkor velünk együtt, ami akaratunknak megfelelően megvalósítja mindazt, amivel én amúgy is az ő szeretetteljes iránymutatása mellett közösséget vállaltam. Aztán azt mondja a Szentírás, idézném talán az Efézusi levélből, mert érdekes módon itt az Efézusi levélben nagyon sok olyan gondolatot találhatunk, ami talán ebben a megközelítésben újszerűnek tűnhet. Nem akarok különösebben újat mondani, inkább csak szeretném, hogyha ezzel a gondolatmenettel, az ezzel együtt járó konzekvenciák figyelembevételével együtt szóba tudnánk állni. Az Efézusi levél 4. fejezetének 13. versétől. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére. A 15. vers így fogalmaz, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk, aki a fej a Krisztusban. És csak a rend kedvéért idézem az 5. fejezet első versét, ahol azt mondja a Biblia egy másik fordítás szerint, két fordítási lehetőséget kínál, a Károli az nem egészen pontos, a Károli azt mondja, hogy legyetek követő az Istennek, mint szeretett gyermekek. Ennél egy kicsit pontosabb az, ami a görög nyelv segítségével felszínre jön. Utánozzátok az Istent, mint szeretett gyermekek. Tehát nyilván arra utalít a Biblia, hogy ha látjuk cselekedni Krisztust, ahogy Krisztus látja cselekedni az atyát, úgy cselekszik ő is, ahogy mi látjuk Krisztust cselekedni, hasonlóképpen tegyünk mi is, mert hogy ő a példaképünk, és a példakép akkor illik a nyomdokait követni. A másik pedig így fordítható, a másik variáció, hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek, ez pedig arra enged következtetni, hogy az Isten jellemét öltsétek fel, mindenestől fogva növekedve én abban, aki a fej, a Krisztus Jézusban. És hogy a Bibliában ez a bizonyos gondolatmenet mennyire egységes, és mennyire átjárja a Szentírás egészét, János első leveléből idéznék, a 3. fejezet első 3 versét. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Megint megjelent a fiúság. Ki a fiú? Aki követi az Atyát. Aki látja cselekedni az Atyát, aki szemléli az Atyát, aki ugyanarra az ábrázatra elváltozik. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Szerettei, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, miképpen ő is tiszta. Ebben az egyetlen rövid kis igeszakaszban az ember egész élet célja és lehetőségei benne vannak. A szemlélés a megismeréssel szinonim kifejezés, ha én megismerem, ha én közösségben vagyok valakivel. Ez azt jelenti, hogy ebben a belső ismeret közösségben, egy óriási érintkezési felületen én látom cselekedni az Atyát, vagy én látom cselekedni Krisztust. Én látom az ő erkölcsiségének a megnyilatkozásait, és ha fedetlen arca lesz szemlélem, akkor ugyanerre átváltozom. És van ebben egy törvényszerűség, még attól a bizonyos kisbácsitól hallottam, aki engem, hát hogy úgy mondjam, már időt nem is tudok mondani, mert az a ködbe vész, a múlt ködébe. Ő mondta, hogy mi szemlélés által változunk el, és ez érdekes módon mostanában fogalmazódott meg bennem gyakorlati konzekvenciák szintjén. Ebből az következik, amit a mértéketességi osztály más koncepcióban megfogalmaz, tudnék az, hogy ki mit eszik, azzá válik. Ugye, és csak azért mondom, hogy lehessen mihez kötni. Ez a Korintus beliekhez írott harmadik levélben található kifejezés pedig a törvényszerűséget így fogalmazza meg, ki mit szemlél, azzá válik. És ebből a gyakorlati konzekvenciák szintjén levezethető sok minden. Mivel mennyi időt foglalkozom? Mert miközben én itt élek nyitott szemmel a világban, óhatatlanul is belebotlok látványosságokba, nem? És ha elidőzöm ezeknél, lehet, hogy egyfajta életcél vagy követendő példa is kirajzolódik. Reklámtevékenység. Ugye valamit kínál. Egyikre, másikra oda tapad a tekintetünk. Hű de érdekes, hú de, akkor én nekem is kell, stb. Mivel mennyit foglalkozom? Mivel mennyit foglalkozom a szemlélés jegyében? Ellen White igen szerényen azt mondja, hogy töltsünk naponta egy csendes órát a keresztövénél. Nem akarok tévét károsztatni, csak az összehasonlítás kedvéért mondom. Amerikában egy átlagos gyerek körülbelül napi 5 órát nézi a tévét. Ehhez képest a fél óra elenyészően csekély, és ugye ez a generáció már nem is a verbális közlés híve, hanem inkább a látványé. Tehát hozzászokott a látványhoz. Most azt kérjük tőle, hogy olvasson, a sokkal kisebb hatásfokú, mintha látna valamit. Tehát ilyen szempontból is helyzeti hátrány érvényesül, mert miközben egy csendes órát foglalkozom efélével, aközben a látvány világa vesz körül, és foglyulejt és magával ragad, és az, amit én verbális közlés vagy írott anyag formájában ismertem meg, az nem hat rám olyan erővel, aki leszoktam az olvasásról, leszoktam az írásról, leszoktam a gondolkodásról, hanem a látványból élek. Szóval ez a világ úgy épül fel, hogy a látvány törvényszerűségeit beépíti a maga célja érdekébe, és megpróbálja elhitetni és eladni mindazt, amit látok. Ez egy törvényszerűség, az Isten helyezte az emberek lényébe, szemlélés által elváltozunk. És ha mi jellemet fejlesztünk, és nekünk fontos az, hogy milyen lesz a jellemünk, akkor ennek arányában kell azzal foglalkoznunk, amilyen kép másra el akarunk változni. Ahol a kincsünk, ott a szívünk. Ha valamit értékesnek tartunk, azzal foglalkozunk. Lehet, hogy már elmondtam ezt a példát. Iskolás gyerek voltam, szerettem szépen rajzolni, meg írni, és megjelent egy toll. Egy ilyen dobozban volt 3. 100 forint volt. És nekem az kellett. És bejártam egész Budapestet, és már nem volt egy se. És igen csalódott voltam, mert hogy nekem az kellett volna. Szóval ami kell nekünk, azt megpróbáljuk megszerezni, még akkor is, ha gyalog kell bejárni egész Budapestet. Egy értékrend akkor változik meg, vagy akkor lesz látványos a változás, hogyha az, amit én a legfontosabbnak tartok, az első helyre kerül, és annak érdekében, amit a legfontosabbnak tartok, annak elérése érdekében mindent megteszek. Megint idéznék néhány dolgot, de mielőtt idézném egy példát. Sok ember azért nem foglalkozik ezzel, mert nem hisz a változásban. Nem hisz a változásban. Én ilyennek születtem, ilyen génállomány jellemzi az én lényemet. Predesztinál vagyok bizonyos dolgokra. A Boanerges fiaira szeretnék hivatkozni. Ezek igencsak áldáz haragot tápláló emberek voltak, ugye János és Jakab. Rá akarták venni Krisztust is, hogy tüzet hozzon már alá az égből, mert ebben a faluban nem viselkedtek elég tisztelettudón feléjük. És ez a János, a Boanerges fiak közül az egyik, a másikat kivégezték, milyenné vált? És miért vált olyanná, milyenné? Hát azért, mert Krisztus kebelén nyugtatta a fejét. A lehető legközelebbről szemlélte Krisztust. Mondjuk, ha a képet megpróbáljuk egy kicsit a gyakorlat síkjára kivetíteni. Szeretetről beszélt, jó akarat jellemezte minden megnyilatkozását. Ő volt az utolsó nagy apostol, akit leginkább a krisztusi szeretet kinyilvánítása jellemzett, mert szemlélés által egy Boanergész fia is, egy dühösködő, egy áldás indulatokkal küszködő, vagy éppen nem küszködő valaki, az egyik legszelidebb emberré vált Mózes után, mert ugye ő volt a legszelidebb. Ő is elég messziről jött, és a pusztai vándorlás ideje alatt, és a saját személyes pusztai vándorlásának időszaka alatt, amikor óriási mennyiségben állt rendelkezésére idő, hogy szemlélje azt a valakit, akitől az elhívást kapta, akivel az égő csipkebokornál találkozott, és ugyanarra az ábrázatra elváltozott. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem működik, vannak példák. Vannak példák, és merem remélni, hogy hiteles példái vagyunk mi is, nem egy esetben ennek a lehetőségnek. Ilyenek voltunk, Pál is nem egyszer mondja, ilyenekké váltunk, mert szemlélés által, akiket az Isten jósága megérint, fogjul ejt, akik a szeretet fogjaivá válnak, azok ugyanarra az ábrázatra elváltoznak. Dicsőségről dicsőségre. És akkor most szeretnék idézni néhány igét, mert hogy már csak arra van idő és lehetőség, hogy idézzem. Azt mondja János első levelében a Biblia. Figyeljétek csak meg, az első fejezet, első verse. Mit mond? Itt is benne van ez a törvényszerűség, csak lehet, hogy talán kevésbé figyeltünk rá. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Ez volt a Krisztussal való személyes érintkezés és szemlélődés, egyik nagyon is kézzelfogható megnyilatkozása. Ugyancsak ez a János beszél arról, hogy mennyire fontosnak tartotta a szemlélést, hogy mennyire fontos volt a jellem átalakulás szempontjából számára is ez, ezért a leveleiben, az írásaiban többször is kitér erre. János evangéliuma első fejezet 14. verse. És az ige testé lett. Ugye palást nélkül, vagy fátyol nélkül szemlélhetjük az Úr dicsőségét, az ige testé lett, lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét láttuk. Láttuk az Isten erkölcsi képmását, láttuk az Isten jellemét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Evangéliumának az első részéből indul már ez a gondolatmenet, ami a jellem átalakulás kiteljesedésében ér célba. És az ember arra gondolna, hogy na, hát mindez az új szövetség, hát akkor jó, nekünk az Ószövetség az talán nem mond ennyit. Néhány igét szeretnék gyorsan az Ószövetségből is felidézni, hogy a Zsoltár író, amikor egyesek azt gondolják, hogy ilyen érzelmi ömlengés nyilvánul meg rajtuk keresztül, akkor mennyire nem arról van szó. Azt mondja itt a 73. Zsoltár végén. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. 28. vers, de én, Isten közelsége, oly igen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. 27. Zsoltár, 4. verse. Így hangzik. Tehát a 27. Zsoltár, 4. verse. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában, életemnek minden idejében, és nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. 37. Zsoltár, 4. verse. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Az egész Szentírást átszövik ezek a gondolatok, és átszövik ezek a tapasztalatok egyfajta példaadás, vagy reménységet keltő bátorítás formájában. Tehát röviden összegezve, mi az emberi élet célja, és mi a megváltás célja? hogy mi az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Hogyan érjük ezt el? Szemlélés által. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre. Újra idézném János első leveléből ezt a szakaszt, mert ebben egy felhívás is olvasható. Most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység ő iránt, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaképpen a 220-as számú énekünket keressük meg, és annak az első és ötödik verszakát énekeljük el. Tehát a 220-as számú közös énekünk első és ötödik verszakát énekeljük el imádság előtt.

0: Az imádsághoz lehetőség szerint hajtsuk meg térdeinket.
1: Istenünk, édesatyánk, hála szívvel köszönjük néked, hogy egy ilyen áldott és szívet melengető elgondolással kerestél meg bennünket, hogy mi a te elkölcsi nagyságodat, szerető lényedet szemlélve ugyanarra az ábrázatra elváltozhatunk. Urunk, köszönjük, hogy ez maga a gyógyulás és a gyógyulás eszköze is egyidejűleg. Urunk, segíts nékünk, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz, és hogyha minket nem csupán a nagy eszmék ragadtak meg, hanem a te személyes erkölcsi lényed is megérintett, akkor segíts, Urunk, egy olyan értékrend mögé felsorakozni, ami erről szól, ami téged helyez a legelső helyre, a te személyes lényedet, a te szeretettől áthatott, ami megmentésünkön fáradozó lényedet, és segíts, Urunk, hogy Krisztusban a te erkölcsi lényedet szemléve ugyanarra az ábrázatra elváltozhassunk. Segíts, hogy ez legyen a legfontosabb, a középpontban álló, és segíts, hogy ennek rendeljünk mindent alá. Ismerjük a Szentírás egyik nagy törvényszerűségét, hogy ahol a kincsünk, ott a szívünk. Szeretnénk, Urunk, hogyha mi nálad időznénk, és ezzel nyilvánvalóvá tennénk önmagunk és mások előtt is, hogy te vagy életünkben a legfontosabb, hogy a te megismerésed a veled való közösséget jelenti, és mi nem akarunk másról tudni, csak Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről, akinek lényében az isteni szeretet olyan kézzel foghatóvá vált, ami számunkra is. Urunk, segíts, kérünk, hogy tudjunk elengedni amúgy fontosnak tartott dolgokat, hogy minél több időnk legyen a legfontosabbra, és ezért a mi jellemfejlődésünk felgyorsulna, és egyre inkább hasonlóvá válna a te dicsőséges jellemedhez. Urunk, a te felhívásod, a te felszorításod így szólt, hogy ha megvan bennünk ez a reménység, akkor megtisztítjuk magunkat, amiképpen te is tiszta vagy. Szeretnénk, hogyha ez a reménység feléledne, kiteljesedne, és mindaz, ami ebből levezethető következtetésként és következményként, az a mi életünkben megjelenne. Ehhez ad a te kegyelmedet és segítségedet. Amen.
0: A megkezdett 220-as számú énekünk 6. és 7. versszakát énekeljük el.

polgári jogi, és most végezetül egy speciális jogterülettel fogunk foglalkozni, mégpedig a vallás és lelkiismereti szabadsággal. Ugye ez a szabadságjogoknak is csak egy kisebbik részének tűnik, és sokak számára úgy is tűnhetne, hogy fölösleges is pusztán ezzel foglalkozni. Azonban, ha elmélyedünk benne, akkor látni fogjuk, hogy szinte az összes jog a lelkiismereti szabadság alapján nyugszik. Tehát nem kis jelentőségű jogelvről van szó, amely azonban csak a 18. század elejével jelenik meg, mint általános polgári igény. Mi ennek vajon a magyarázata? Mindenek előtt meg kell ismerkednünk azzal a fogalommal, amelyet mostanában közkeletűen is használnak, de ennek a tartalmát azért kevesebben ismerik. Ez pedig a szekularizmusnak a fogalma. A szekularizmus az egy olyan alapelv, amely két pillére nyugszik. Az első a vallási intézmények szigorú elválasztását jelenti magától az államtól. A második alapelv pedig az állampolgárok jogi előtti egyenlőségét jelenti, speciálisan vallási és hitéleti szempontból. Mégpedig a vallási meggyőződésüktől függetlenül jelent ez jogegyenlőséget. Tehát egyszerre jelenti a szekularizmus magát a vallásszabadságot, és a vallásoktól való szabadságot is. A közhiedelemmel ellentétben maga a szekularizmus nem jelenti azt, hogy valaki ateista. Nem az ateizmusra utal. Ez mindez egy rendező elv, mely hívők és nem hívők számára egyaránt biztosítja, mégpedig azt a fajta társadalmi egyenlőséget, hogy mind az oktatásban, politikában és az élet minden területén az embereket egyenlő jogokkal felruházottnak kell tekintenünk. Ezt az alapelvet, mint szekularizmust látszólag az ember találta ki. Sokat gyötrődött ugye a történelem során, és akkor erre a komoly felismerésre jutott, hogy ez milyen jó dolog. Gondolhatnánk első megközelítésre, de nem így van. A szekularizmus ugyanis az ember szabadság, alapvető szabadság jogából adódik. A szabadság jogok pedig, amelyeknek csak része ugyan a vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság, de az egy olyan alaptermészete az embernek, az ez iránti vágy, amely arra utal, hogy valahol, mintha a génjeibe is lenne írva. A jog ebből a szempontból szorosan kapcsolódik a Bibliához. Istennek ugyanis olyan szándéka volt az ember teremtésekor, hogy egy olyan lényt teremtsen, amely más teremtett lényekhez hasonlóan a Biblia tanúsága szerint szabad akarattal rendelkezik. Erkölcsi értelemben kell ezt felfognunk, tehát az embert úgy teremtette meg a Biblia szerint Isten, hogy mindaz ő bölcsességét, jellemét és jó indulatát, az összes isteni tulajdonságot tudja méltányolni az ember. Ebből a szempontból tehát teljes szabadságában állt engedelmeskedni, vagy az engedelmességet megtagadni. Olyan törvényeket is adott az ember számára, hogy fennmaradhasson az ember élete. Ugye azt tudjuk, és az első előadás alkalmával is ezt átbeszéltük, hogy semmilyen kormányzat, semmilyen ország nem állhat fenn törvények nélkül. Isten pedig úgy is megteremthette volna az embert, hogy ne hághassa át azokat a törvényeket, amelyek az ő megismerésére vezetik. De nem így teremtette meg.

Ugye visszatarthatta volna Ádámot is a gyümölcs érintéseitől. Mibe kellett volna neki? De nem tette. Ha ezt tette volna, akkor az ember nem lett volna szabad akaratú erkölcsi lény. Csupán egy gép. Ha úgy tetszik, egy szavazógép. Aki egy államnak lehet, hogy jogilag az állampolgára, de soha nem lesz egyenlő. Csak vezetett lesz, akinek vezetői vannak. Ebben az állapotában pedig semmi esélye nem lett volna az embernek a jelen fejlődésre. Ez pedig ellenkezett volna Isten elveivel, és igazolta volna az emberiség ellenségének. Ugye a Biblia szerint a sátán ellenséget jelent. Azt a vágyját, hogy Istennek nem volt más szándéka, mint sem, hogy egy önkényuralmat gyakoroljon az ő teremtett lényei felett. Ez azonban távol állt az ő szándékától. Teljes szabadságot biztosított az embernek, és ebből a szabadságból könnyen megláthatjuk, hogy miért egy időszint az emberiség történetével a szabadság iránti vágy. Ennek a Biblia szerint és a Bibliában bemutatott történelmi korok szerint van egy lefolyása. Nem véletlen, hogy az első ilyen nagy történelmi proféciával, amivel Dániel könyve második fejezetében találkozunk, az úgynevezett szobor látomásban, amikor is ugye különféle minőségű fémekben mutatja be először is Isten, hogy milyen történelem elé néz az emberiség, és ennek a szobornak a feje, ugye az eredeti héberben res, vagyis magának a történelemnek az attól számított kezdete aranyból van. De mitől lehetett az aranyból? Ugye a fémeknek csökken az értékük egészen a vasig, és az a vas, mint tudjuk, ez már nem csak hogy értéktelen, de az egyik legkeményebb fémről is beszélünk. És ezt a fajta párhuzamot, amelyet Rómával, az ókori és a középkori Rómával azonosít be a Szentírás, ehhez képest az aranyfej valami tündöklő, alakítható, ékességes. De miben állhat ennek a különlegessége? Magában a Nabukadonozori történetben találjuk meg ezt. Akinek az élete hullámvölgyekből állt, mégis az Istenre való rátalálás után még egyszer megtalálta az Istent. Mert aki először megtalálja az Istent, még mindig könnyen elvesztheti. És sokan vannak ezek így, különösek azok, akik jó helyen érzik magukat. Akik úgy gondolják, hogy megtalálták az Isten igazságát. És ez az igazság náluk van. És ha a laodíciai krisztusi üzenetnek a szavaival azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sem szükségem. Nabukadonozor is körülnézett Babilon fölött, hogy mindezt én teremtettem. És hiába volt tudomása az örökkévaló Istenről. Mégis olyan állapotba került, ami egyik legmélyebb emberi állapot, elveszítette az értelmét. És mikor visszanyerte, 7 év telt el ez idő alatt, akkor találkozunk azzal a kijelentéssel, amellyel Isten uralma alá helyezi az ő országát. Azt is mondhatnánk, hogy Isten szabadsága alá helyezi. Itt érthetjük meg az aranyfejnek a jelentőségét is, a mi szempontunkból. Nabukadonozor volt az első olyan uralkodó, amelynek az országában
lelkismereti szabadságot. Innentől kezdve az emberiség története hanyatlani kezd. Ez a hanyatlás beállt viszont egy szünet, egy nagyon rövid szünet. És ezt érdemes is felidéznünk, mert egy manapság oly divatos uralkodóhoz kötődik, már említettünk előző előadásokban az ő nevét, Nagy Konstantinról van szó. Aki ugyebár sose volt keresztény, a katolikus hagyományjal ellentétben, talán ugye a halálos ágyán keresztelkedett meg, de ez csak azt tudja, aki ott volt. Valójában egy pogány uralkodó volt, de a trón és az oltár szövetségének letéteményeseként tartják számon. Mégis az ő uralkodásának, egyeduralkodásának a kezdete előtt két fontos momentummal találkozunk. Ugye az egyik, ugye a 311-es szerdicai ediktum, ez ugye a mai Szófia, amikor is Galerius társcsászárral ediktumot adtak ki, miszerint a keresztényekre utalva kijelentették, hogy mivel ezek emberek többsége a kényszer dacára sem áll el tébolyától, engedélyezzük hitük gyakorlását. Ezzel a rendelettel valójában a diokléciánuszi keresztény üldözéseknek véget vetettek. Mint tudjuk, ez egy 10 évig tartó, igen kemény keresztény üldözés volt, amelyben sok-sok ezer vértanú esett áldozatul. Hozzáteszem, hogy a kereszténység, vagy a hatalmi kereszténység történetében ezt 1000-szeresen, 10000-szeresen, 100000-szeresen meghaladta az elhunyt keresztények száma. Csak akkor keresztények üldöztek keresztényeket. Minden esetre itt véget ért a keresztény üldözés. És ezt a 311-ben kiadott ediktumot aztán később követte egy másik, ami méltán híres, arra is, hogy felidézzük, mert olyan gyönyörűen fogalmazza meg a mai előadásunk témáját. Konstantin és Licinius ugyanis közösen kiadták Milánóban, 313-ban a következő ediktumot, ami rövid magyarázattal is kezdődik. Hosszú idő óta az a véleményünk, hogy a vallásszabadságot nem szabad korlátoznunk. Sokkal inkább mindenkinek őriznie kell gondolatait és kívánságait, hogy képes legyen a lelki dolgokat úgy tekinteni, ahogy akarja. Ezért megparancsoltuk mindenkinek, megengedtessék azt a hitet vallani és gyakorolni, amelyet akar. Ennél gyönyörűbb összefoglalása a vallásszabadságnak, úgy tetszik, nem is létezik. Pontos. Az ember szabad döntésére bízza, lelkiismeretére bízza, hogy Isten milyen módon akarja keresni. Hát sajnos ez nem sokáig tartott, ugye? Sőt, ugye, mint tudjuk, maga a császár lett a legfőbb vallási vezető is, az episzkopum, episzkopurma, püspökök püspöke, aki vezette is a níciai zsinatot kellő eleganciával, hiszen ő volt az, aki rendet teremtett az ott verekedő keresztények között. Minden esetre nem telt el alig 70 év, és egy másik ediktummal találkozunk. Ezt az ediktumot pedig első Theodosius császár adta ki. Ugye klasszikusan mi vagy társcsászárok is voltak az ediktum kiadásának időpontjában. Jelesül Gracianus Valentinianus is. Ezért közös név alatt adták ki az ediktumot, de ez csak Theodosius nevéhez fűződik. Még a megkeresztelkedés előtt 380. február 28-án Thesszalonikában adta ki. Valószínűleg ezért kapta egyébként a kalkedóniai negyedik zsinattól a Magnus jelzőt, a hatalmas vagy nagy jelzőt, mert a
következőket írta. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, és amely azóta is töretlenül él napjainkig. Az a hitvallás ez, amelyet Damázusz pápa és Péter Alexandria püspöke az apostoli szentségű férfi is helyesnek tart. Tehát, mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységes isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent háromságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztény nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklésziáknak, és egyelőre az isteni posszúnak adjuk át őket, de majd, amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. Azért ez döbbenetes ellentét, hogy mi történt itt 70 év alatt. Ők már nem nevezhetik magukat eklésziáknak. Olyannyira nem nevezhetik magukat annak, hogy ha eljön az idő, akkor még a megbüntetésükről is gondoskodni kell. Csak érdekesség, hogy kire hivatkozik ez az ediktum. Egyrészt hivatkozik a hagyományra, tehát már ekkor egy olyan erős hagyománykultusszal találkozunk, amely a katolikus egyház hivatalos megszületéséhez képest még elég csekély életűnek tűnik, hiszen a katolikus szó egyetemes szó, ugye ezt jelenti, az Nagy Konstantinhoz kötődik, ő nevezte el az egyházat katolikusnak. De itt már hivatkozik is. Kire például? Damázusz pápára, akit egyébként szenté avattak, hosszú-hosszú voltak a római püspökök szenté avatásának évsorra az első századokban. Csak érdekességként erről a Damázuszról, ugye a kereszténység felvételét ezt mondta a Róma prefektusának, megteszem, mármint felveszem a kereszténységet, ha püspököt csinál belőlem. Mindezeket a kijelentéseket Ammianus Marcellinus történetírótól tudjuk, aki kortársa volt. Véres csatát vívott a szintén akkor megválasztott Ursinusszal, akkor két püspöke volt Rómának ugyanis. Ezt írta róla Marcellinus. Damázusz és Ursinus hevessége a püspöki szék elfoglalásáért felülmúlta az emberi becsvágy szokásos mértékét. Oly párdűvel vitatkoztak, hogy a vita mindkét fél hívei közül sokak megsebesítéséhez és halálához vezetett. A Szent Sicinius Bazilikában, ahol a keresztények vallási összejövetelit tartották, 137 holttestet találtak, és hosszú idő telt el, amíg a lelkek megbékéltek. Damázuszról beszélünk, Szent Damázuszról. Ő volt, aki mikor Valentinus császár ott hagyta az első feleségét Szeverát, a csinosabb és fiatalabb Justinianért, akkor egy olyan pápai rendeletet adott ki, hogy minden férfinak lehetősége van másodszor is megnősülni. 378-ban, tehát még a Teodózius-féle rendelet előtt. Házasságtöréssel is megvádolták, és zsinatot is hívtak össze ellene, Aquillában jelesül, hogy ügyeit kivizsgálják, de az ellene fordult püspökök többségét egyessével meggyilkoltatta, így elmaradt a per. 382-ben Péter főségére hivatkozva ő vette föl először a pápák sorában a Pontifex Maximus címet. Így már aztán talán érthető, hogy miért került be a szentek sorába. Pontifex Maximus cím, hogy az ókori Rómában egyről a császárt illette meg,
Itt Galérián az lemondott a címről, állítólag Szent Jeromosnak a tanácsára, de hát ugye, ezekre megint csak nincs bizonyíték. És ő pedig fölvette. Ez a legfőbb papi méltóságnak a címe volt az ókori Rómában. Ehhez képest, a történelmi bemutatáshoz képest van egy másik történelmi szemlélet is. Idéznék Ellen White Korszakok nyomában című könyvéből, amely ennek az indítékait a következőképpen látja. Isten soha nem hat kényszerrel az akaratra, sem a lelkiismeretre. Sátán viszont megfélelmítéssel vagy erőszakkal próbál a lelkiismereten uralkodni és hódolatot kicsikarni. Igénybe veszi mind a vallási, mind a világi hatalmakat, hogy Isten törvényével dacolva erőszakkal szerezzenek érvényt az emberi törvényeknek. Ebből a nagyon rövid történelmi vázlatból is kitűnik, hogy az emberi akarat és az isteni szándék ketté válik. Még akkor is, hogyha ezek a szabadságjogért való küzdelmek időről időre fellángolnak a történelmi színpadán. Gondolhatnánk, hogy a Szentírás felemelésével ezek előtérbe kerülnek. Például a reformáció egy ilyen alkalom volt. Sola scriptura, csak az írás. Az egyik elve a híres négy elv közül. Mégis nem találkozunk ezzel a megközelítéssel. Az ideológiai alap, amire épül maga az a gondolkodás, amely az egyházat helyezi előtérbe, ez ugye a középkor kezdetén magához, Augustinus nevéhez kötődik, akit Szent Ágostonként is ismerünk. Az ő híres könyvében, a De Civitate Dei, ugye Isten városáról, leszögezte, hogy az ember az eredendő bűn miatt romlott. Ezért elkerülhetetlen, hogy a hatalmat önös érdekeire használja. Ha ebben nem korlátozzák, zsarnokság jön létre. Ágoston szerint pedig ennek a korlátozására csak az egyház képes. A közjó tehát az állam és az egyház szövetségéből fakad, és ez pedig nem az állami a vezető szerep, mert a lelki fakkardot az egyház forgatja. Ez a két kard elmélet később Galázius pápa idején nyert létjogosultságot. És innentől jutunk el ugye a pápa főségéig. A Szent Ágostoni hatalom szemlélet uralta végig gyakorlatilag az egész középkort. És itt érkezünk el ahhoz a kérdéshez, hogy egyáltalán mikor merült fel a lelkiismeret és vallás szabadságának az igénye. Mert ahogyan láttuk, a reformáció nem hozott megoldást. A reformáció idején ugyanis nem szakítottak az ágostoni hatalom szemlélettel. Sok tekintetben előtérbe került az írás, és kétségkívül nagy lelki megújulást eredményezett. Mégis az úgynevezett ágostai hitvallásban már megjelenik ez a híres elv, a cuius regio eius religio elve, miszerint az, aki a föld, azé a vallás. Ha nálad protestáns uralkodó van, akkor lehetnek protestánsok. Ahol katolikusok vannak, ott viszont ne terjesszétek az igét. Ez mint egy határt is szabott a reformáció terjedésének.
amely egyébként szintén vérrel terjedt. Magyarország is jó példa erre. Hiszen tudjuk, hogy az első Bibliánk is milyen körülmények között született. Ha csak egy lapját megtalálták volna, azért már halálbüntetés járt. Tudjuk, hogy igazságos Mátyás király is valdenseket égetett Budavár falánál. A katolicizmus és a protestantizmus kiegyezett egymással. Úgyhogy a Szárdiszi levélben is olvashatjuk Jézus kijelentését, azt mondott, hogy élsz, pedig halott vagy. Különösen érvényes ez a ma protestantizmusára. Miben különbözik ez lényegét illetően ma a katolikus tanításoktól? Miben különbözik az államfelfogásuk a katolikus államfelfogástól? A trón és az oltár szövetsége a középkortól kezdődően mai napig tart. Ennek azonban a 18. század elején egy nagy gátja lett. Ennek a bebetonozott gondolkodásnak. Ez pedig a felvilágosodás volt. Éppen, ha úgy tetszik, az ateizmus oldaláról jött az a lökés, hogy valamilyen elmélettel, valamilyen ideológiával helyettesíteni kell azt a fajta gondolkodást, amely az emberi elmét labráncra fűzte. Voltak erre kísérletek, azt megelőzően is, de csak Montesquieu nevét emelném ki, mégpedig 1748-ból, amikor is megjelent a Törvények szelleméről című munkája. Ez lett az alapja a modern demokráciáknak. Ő ugyanis világosan kifejtette ebben a művében, hogy az állam és az egyház elválasztása és a hatalmi ágak elválasztása szükségszerű, egymással összefüggő dolog. Egyik a másik a nélkül nem lehetséges. Azért is szükséges ez, mert bármilyen hatalom, amely túlsúlyba kerül, hajlamos az elfajulásra. És hatalmat csak hatalommal lehet egyensúlyozni. Ezt tekintette az emberi szabadság alapjának. Így jött létre maga a világnézetileg semleges állam, és így nyílt meg az út a vallásszabadság és a felekezeti egyenlőség előtt. Érdemes is idézni ebből a műből. Montesquieu ezt mondta ugyanis. Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtói hatalommal ugyanabban a személyben, vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság. Mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó, vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, és azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani. Minden elveszne akkor, ha ugyanaz az ember, vagy a főembereknek, nemeseknek, vagy népnek ugyanaz a testülete gyakorolná ezt a három hatalmat, vagyis a törvényhozói hatalmat, a közhatározatok végrehajtásának hatalmát, és a magánosok bűncselekményei vagy jogvitái feletti ítélkezés hatalmát. Röviden, mit is jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy van, akik törvényeket hoznak. Van, akik ezeket a törvényeket végrehajtják, és vannak, akik a törvények szerint ítéletet mondanak. Tehát, ha ugyanabban az emberben, személyben, vagy testületben ezek a hatalmak koncentrálódnak, akkor ott nem beszélhetünk szabadságról. Ott nincsen szabadság, ott kizárja Montesquieu. Ezeknek egyenlő hatalmat kell adni. Azt mondja, mert ezek tudják egymást korlátozni. Tehát, ha mondjuk egy hatalom végrehajtója a kormány és annak testületei, akkor ugyanaz a hatalom kell a parlamentnek, hogy őt féken
fenntartsa. A modern demokráciákban ez már nem divat. Most már a modern demokráciákban, ha egy kellő túlsúlyba kerül egy párt például, akkor ez a párt alkot egy kormányt, akkor most tulajdonképpen kit irányít, hogyha a parlamentben is többséggel van. Ki mondja meg kinek, hogy milyen törvényeket kell hozni, és mit kell végrehajtani. Amikor azt mondják, hogy megkérdezik mondjuk a képviselőket, hogy jönnek sorba, hogy ma miről lesz szavazás, és nem tudom, én csak gombot nyomni jöttem. Itt mond Montesquieu. Minden elveszne akkor, ha ugyanaz az ember, vagy ugyanaz a testület gyakorolná ezt a három hatalmat. És hogyha én mondjuk telerakom a bíróságokat azokkal, akiket én nevezek ki, ugye a háromlábú szék, mint tudjuk, a legerősebb ülő alkalmatosság. Az nem borul föl. A négylábú még billeghet, arra még le lehet esni. A háromlábúról nem. Montesquieu ezt világosan látta. Ezért, ha valaki igazán hatalmat akar, akkor először megszerzi a törvények feletti hatalmat, aztán megszerzi a törvények végrehajtása feletti hatalmat, és aztán a törvények gyakorlása feletti hatalma, az ítélkezés hatalma. Hogy ez mennyire így van, és hogy Montesquieu hatására mi indult el akkor a felvilágosodás idején, ezt egyetlen egy emberrel jellemezném csak, hogy Thomas Jeffersonnak hívták. Ja, Thomas Jefferson az Egyesült Államok harmadik elnöke volt, de nem minden ismerjük őt. Számos írásáról, és hát mindenkettőt arról, hogy a Virginia nyilatkozatot ő szövegezte. Sőt, hát tulajdonképpen az amerikai alkotmány első kiegészítését is, hiszen amikor az amerikai alkotmányt csinálták, nem volt éppen az Egyesült Államokban, hanem Európában volt. És amikor megtudta, hogy megszövegezték, azon hazautazott és átfogalmazta, mert nem volt benne csomó alapjog. És az első kiegészítések, ha jól tudom, már 18 cikkelyből áll, úgyhogy innen van egyébként a maga vallásszabadsági cikke is, így került az amerikai alkotmány, nem volt benne eredeti. Ő egy polihisztor volt, és értett a földművelés, az építészethez, régészethez, matematikához, a kriptográfiához, tehát a titkos nyelvek, a titkos íráshoz is. De minden több nyelven beszélt, a paleontológiának az volt a szakértő, és hát amellett gyakorló ügyvéd is volt. Egy gondolatát idézném. Mivel a mindenható Isten szabadnak teremtette a szellemet, és azzal, hogy minden korlátozással szemben ellenállóvá tette, abbéli legfelsőbb akaratát nyilvánította ki, hogy szabad is maradjon, minden olyan próbálkozás, amely akár jogi büntetésekkel és terhekkel, akár állampolgári létében akadályozva befolyásolni akarja a szellemet, csak képmutatást és becstelenséget fog szülni. És ellentétes vallásunk szent megalapítójának tervével, aki, noha egyaránt ura a testnek és a szellemnek, mégsem akarja sem egyiken, sem a másikon tett erőszakkal terjeszteni a vallást, bár mindenható hatalmak képessé tenné rá. Gyönyörűen összefoglalta ezt Thomas Jefferson, hogy itt jelent a lelkiismeret és vallásszabadság. És hogy mennyire távol áll ez az Isten tervétel. Maga a Virginia nyilatkozat is ezt összegezte, mert szintén ő fogalmazott meg. A függetlenségi nyilatkozat ezen alapul. És
Itt már az ember egyéni szabadságjogai is testre töltetek, amelyek vele született jogok, az emberrel vele született jogok. Mint egy elidegeníthetetlen és elszakíthatatlan az ember természetétől. Így állítja őket elénk. Sőt, nem csak, hogy elénk állította ezt Thomas Jefferson, hanem azt mondta, hogy ha ezzel ellentétes törvények születnének, akkor a népnek joga van felkelni ellene. Ezzel, mint egy a nép fenség elvét alapozta meg. Nem is véletlen, hogy amikor 1962-ben John Fitzgerald Kennedy 49 Nobel-díjas köszöntött a Fehér Házban, ugye volt egy ilyen alkalom, akkor valahogy így mondta, hogy azt hiszem most gyűlt össze a legtöbb tudás ebben a házban, kivéve azt az alkalmat, amikor Thomas Jefferson egyedül itt vacsorázott. Igen, hát persze természetesen mindenkinél lehet hibát találni, azért azt tudni ki, hogy azért a rabszolgatartás az akkor még létezett. Neki is volt talán összesen olyan 170 rabszolgája. Na, nem ütötte verte őket persze, mert az egyik az több hadgyermeké is született, úgyhogy, akiket elismert. De visszatérve a témánkhoz, és ha már John Fitzgerald Kennedy-t említettem, azért tőle is hadd idézzek valamit az elnök jelöltsége idején az elnök választási kampányban. Egy azóta is híres beszédet mondott, az interneten rá is lehet keresni. Következőképpen hangzik. Hiszek abban az Amerikában, ahol az egyház és az állam elválasztása teljes, ahol a katolikus főpap nem mondhatja meg az elnöknek, ha az katolikus, hogy mit kell tennie, és a protestáns lelkész sem mondhatja meg híveinek, hogy kire szavazzanak. Hiszek abban az Amerikában, amely hivatalosan sem nem katolikus, sem nem protestáns, sem nem zsidó, ahol egyetlen köztisztviselő sem kér és nem fogad el tanácsot egyetlen egyházi testülettől sem, ahol nincsen katolikus szavazat, vagy katolikus ellenes szavazat, ahol semmiféle blokkszavazás nem létezik, ahol a vallásszabadság annyira oszthatatlan, hogy az egyik egyház elleni támadás valamennyi egyház elleni támadásnak minősül. Én nem katolikus elnökjelölt vagyok. Én a demokrata párt elnökjelöltje vagyok. És éppen katolikus. Én nem szólok az egyház nevében, és az egyház sem szólhat az én nevemben. Ez elég világos beszéd, azt gondolom. Ehhez képest ma mivel találkozunk a politikusok részéről? Egyik a másikukat akarja fölülmúlni szinte a vallási hozatartozás igazolásában. És hogy ne hozzak magyar példákat, hogy az elmúlt elnökválasztási kampány is Amerikában mutatott meg. Hát pont az egyik republikánus jelölt idézte föl Kennedyt. Negatív értelemben ezt a beszédét. Sanctorumnak hívták az illetőt. Nomen est omen nevében a végzete. Ugye? Szentséges ember. Hát nem ő lett a republikánus pártnak a elnök jelöltje végül is, de azt látjuk, hogy szinte egymást múlják felül. Vallásosságuk kifejezésében. Egymást érik a látogatások a Vatikánban, amely nem más, mint az alkotmány kiegészítésének a nyílt megsértése. De már bevett szokásra vált Ronald Reagan óta. Talán elfelejtették, hogy 9. Pius pápa, akit onnan ismerhetünk, hogy a csalatkozhatatlanság, a pápai tévedhetetlenség dogmájának a kimondója és elérője. Ugye őt 2000-ben avatta szentté II. János Pál. Ő 1854-ben adta ki a Quanta Cura enciklikát, és ebben a vallásszabadságot tudják, hogy nevezte? A halálszabadságának.
nevezte. Kijelentette ugyanis, hogy a lelkiismereti szabadság mellett kardoskodó, értelmetlen és helytelen hittételek, illetőleg hangoskodások a legveszedelmes tévejgést jelentik, amely nyűg egy ország legfélelmetesebb réme. Maga a tévejgés szó annyira megtetszett neki, hogy rá 7 évre 1864-ben kiadta a Syllabus Errorumot, amely a tévedések jegyzéke. És pontosan már nem emlékszem, tehát 80-valahány tévedést sorol fel ebben a jegyzékben. Ebben elítélte a modern civilizációt, a demokráciát. Kiállt az állam és az egyház egysége mellett, de inkább idéznék is pár részt belőle. Mai napig érvényben van a tévedések jegyzéke. Tévedés ne essék! És soha nem mondta vissza a katolikus egyház. Ezt írta 1864-ben enciklikájában, bullájában a 9. Pius pápa. Tévedés a következőket állítani, ez a 15-ös számú tévedés. Mindenki szabadon választhatja meg és gyakorolhatja azt a vallást, amelyet ő az értelem világosságával igaznak tart. Ugye ez a tagadás tagadása, ne tévesszen meg bennünket, tehát ő elé teszi, tévedés ezt állítani. Utána mond egy igazságot, azt tagadja. Tehát ez tévedés. Tévedés a következőket állítani. Figyeljük, mi a tévedés? Az a tévedés, hogy 21-es számú tévedés. Az egyháznak nincs jogában erőszakot alkalmazni, és nem rendelkezik sem közvetlen, sem közvetett világi hatalommal. Ugye ezt a nyelvezetet szoknunk kell egy picit. Tehát tévedés azt mondani, hogy az egyház nem alkalmazhat erőszakot. De alkalmazhat. Sőt, hatalma is van. Tévedés a következőket állítani. Ez most csak a 77-es számú tévedés. Korunkban túlhaladottá vált, hogy a katolikus vallás legyen az egyetlen államvallás, míg más Isten tiszteleti formák ki vannak rekesztve. Tehát tévedés az, hogy ez egy rossz gondolat, hogy a katolikus vallás az egyetlen. Épp ellenkezőleg. Korunkban elkerülhetetlenné vált, hogy a katolicizmus legyen az egyetlen államvallás. Ezt most meg is erősítette itt váratlanul. És a vallásgyakorlat minden más formája megtiltassék. Súlyos hiba volt, hogy a protestánsok ugyanolyan jogokat bírnak, mint a katolikusok. Szent kötelességünk őket elnyomni. Szent kötelességünk. És még itt csak a 80. száz tévedést még idézném. Tévedés a következőket állítani. A római pápa megbékülhet, és meg is kell békülni a haladással. Hozzá kell szoknia a liberalizmushoz és a modern civilizációhoz. Tehát ez tévedés. És akinek kétségei lennének afelől, hogy ez most már másképp gondolja, mondjuk akár a jelenlegi pápa is, hanem tudnia kell, hogy ez a bulla érvényben van. És egy olyan pápa bullájáról van szó, aki tévedhetetlen és csalatkozhatatlan. És aki már szent is. Hát egyébként róla is vannak történetek, többek között ugye a porosz nagykövetnek a megemlékezései, hogy a lateráni bazilikánál misézett húsvétkor, és kijött, és hát neki ilyen küldetés tudata is volt, és ott volt egy koldus, aki ráadásul nyomorék is volt, és oda ment hozzá, és mondta neki így a húsvéttól nyilván egy kicsit meg emelkedett hangulatban, hogy kejfelés jár, de hát nem tudott fölállni szerencsétlen, és akkor utána elkezdte rugdosni és rángatni, és a poroszlánk jött szeme láttára ráadásul, úgyhogy így írt Bismarcknak, hogy most már bizonyos vagyok benne, hogy ez az ember nem normális. Hát természetesen ez egy ilyen magánlevél, bár ugyan publikus, de hát ez is egyfajta küldetéstudatot tár elénk az ő személyiségéből. Ő volt az, aki egyébként elítélte a Szentírás terjesztő bibliatársulatokat, az ördög művének tartotta őket.
Ennek nem volt magyarázata. Az, hogy lelkismereti kérdésekben a lelket nem szabad akadályozni, hogy senkinek sem szabad irányítani a másik gondolatát, hogy megszabni kötelességét. Ez a fajta meggyőződés csak Istentől jöhet. Az ember ugyanis hajlamos a saját természeténél fogva leuralni mások gondolatait. Ha egy kicsit magunkban nézünk, akkor látjuk magunkban is azt a késztetést, hogy nekem van igazam, én látom az igazságot sokszor. És akkor azt szeretném, hogy a másik is belássa ezt. De belátni az igazságot és beláttatni nem ugyanaz. Jézus még azt se tette meg, hogy bárkit meggyőzött volna az igazságról. Ő csak beszélt róla, és személyében bemutatta. De a döntést mindig az egyénre bízta. Ha te akarsz, kövess engem. De hát a földi államokban a mások feletti hatalom gyakorlásának eszköze, ahol a nép szolgál, ahogy a Lukács evangéliumban olvashatjuk, uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azon hatalmuk van, jótevőknek hivatnak. Ez azonban csak erőszakkal lehetséges. Aki uralkodik pedig a lelkek felett, annak csak alattvalói lesznek. Olyan alattvalók, akiket nem a megtérés, hanem csak hatalom által lehet kormányozni. Ugye azt tudjuk, hogy a megtérés a Bibliában a metanója. A gondolkodás, az elme megváltozása, megfordulása, ami mindig személyhez kötött, a személyes döntéshez. A hatalom azonban nem. És ezzel a szemlélettel találkozunk. Az összes keresztény, úgynevezett keresztény állam alapításánál. Mivel korábbi előadásokban már ejtettünk szót. De érdemes azért visszaidézni magát a jelenlegi alaptörvény, magyar alaptörvénynek a preambulumát. Amely ugye így szól, hogy büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat, keresztény Európa részévé tette. Az a kereszténységé, amit most nem akarok bemutatni. Mindenkinek a saját történelmi szemléletére bízom, hogy egy-egy országban a kereszténység hogy született. Hogyan születtek a keresztény államok? Majd erre egy kicsit azért kitérünk a magyar államalapítás kapcsán is, de inkább térjünk vissza a 20. század közepére, amely most igencsak nagy divat lett Magyarországon. Ugye a Kossuth tér ugye úgy néz ki most, mint 1939-ben utoljára, amikor még Teleki Pál nézett ki az ablakon, és miután kinézett, ugye ő ezt írta. 1939-ben írta Teleki Pál. A Szent Istváni eszme két hagyománynak, a lélek két tartalmának, a magyarnak és a kereszténynek az egyesítése. Ez a gondolat nemzeti és keresztény, mint két eszme, két valóság, két hagyomány házassága a Dunamedence templomában. Ugye milyen magasztos szavak ez? Magyar keresztény. Ugye ezt gondolom elég sokat halljuk manapság is. Reneszánszában. Hogy mit értünk magyar ellen, magyar alatt? Ugye hát nyilván nem idegen szívű. Hogy is mondta a magyarságról Ady Endre? Szolgaságot nyakán nem tűr, szabadságra érdemetlen. De Teleki nyilván nem erre gondolt. A nacionalizmus idézi meg.
És mi az a másik, amit megidéz? A keresztény hagyomány. Ami alatt természetesen katolikus hagyományt kell értenünk, és e tekintetben ennek a házassága mi is, hát ezt a házasságot idézném István király dekrétumainak második könyvéből. Ugyan a papok, meg az Istvánok hagyják meg mindenfelé a falusbíráknak, hogy vasárnaponként az ő felszólításukra mindenki templomba menjen, kivéve azokat, akik a tűzhelyet őrzik. Valaki pedig konokul hátra marad. Csapják meg, és kupasszák meg. Akik Isten igéjének hallgatására templomba gyülekezvén, ott, a misemondás ideje alatt egymás között suttognak. Egyebeket léha fecsegéssel zavarnak, és a szent leckék értető szavára nem figyelmeznek, ha öregebbek, dorgálják meg őket, és szégyenséggel üzzék ki őket a templomból. Az ifjakat és közrendűeket pedig kössék ki mindenki szeme láttára a templom pitvarába, és ostorozzák meg őket az így nagy vér, az így nagy vakmerőségért. Keresztény és magyar. Két valóság, két hagyomány házassága a Duna-medencében. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot. És hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Ez a keresztény Európa bontakozik ki előttünk. A szoborlátomásban a vas és a cserép elege. Ez a keresztény Európa azonban, és ezeknek az államoknak az alapítói merőben különböznek a mennyország alapítóját. A mennyország vezérelve ugyanis, ahogyan korábban is láttuk már, nem az uralkodás, hanem a szolgálat. És itt az uralkodó is szolgál, hiszen ahogy Jézus is mondta, az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És ugye még hozzáestett, és életét adja sokakért. Ezért az ő akaratát nem erőszakolja senkinek. Neki az az erkölcsi alapállása, hogy ahogy Zakariás könyvében olvassuk, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És miért? Mert hogy a János evangéliumban olvassuk, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Nem félelemben, ahogy Pascal is mondta, mivel az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. És ezzel csak a félelmet vetik el. Istennél ez nem így van. Ő azt mondja a Galata levélben, hogy ti szabadságra hivattatok el, atyám fiai. Isten országában ezért nincs egyetlen egy alattvaló sem. Mert alattvalók csak ott vannak, ahol a Máté evangélium szerint a népek fejedelmei uralkodnak, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Krisztus országában tehát nincs elnyomás. Ott nincs kikényszerített viselkedés. Egyáltalán semmi kényszer nincsen. Ez az önkéntességen alapul. Amikor Isten munkálkodik a Földön, akár angyalok által, ők sem azért jönnek a Biblia szerint, hogy kikényszerítsenek egy viselkedést.
Ők mint egy közvetítik Isten szeretetét. Ösztökélik az embert. Istennél a meggyőzés talán a legjobban azt fejezi ki, amit Jézus mond Nikodémusnak, hogy a lélek ott fúj, ahol akar. Nem tudod, honnan jön és hová megy. És mindenki így van, aki lélektől született. Felülről született, újjá született. Isten ezt munkálja ki, a Biblia szerint. Hogy magunk legyünk azok, akik a törvényt a szabadság törvényének ismerjük el, hogy a Jakab levélben is olvassuk. És aki belenéz a szabadság egy tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője révén az boldog lesz az ő cselekedetében. Isten erre próbálja rávezetni a Biblia szerint az embert. Nem egyszerűen szabadságot ad neki, hanem útmutatást is ad neki, hogy hogyan tud élni a szabadsággal. József Attilának az egyik töredéke ezért ilyen megrendítő. Két rövid mondat az egész. De ráérzett arra, hogy Isten mit kínál. Így szól. Ahol a szabadság, a rend, mindig érzem a végtelent. Érdemes megjegyezni ezt a gyönyörű néhány szót. Ahol a szabadság, a rend, ott mindig érzem a végtelent. Itt érthetjük meg, hogy mennyire drámaian fontos Istennek, hogy mi önkéntesen fogadjuk el az ő gondolatait. Hogy mi akarjunk hozzátartozni. Mennyire drámaian fontos az Isten számára, hogy neki van elhívása, és mi ezt az elhívást meghalljuk. Hogy mi ezzel együtt akarjunk működni. Ahol nincs semmi erőszak. Ahol nincs semmi rábeszélés. Olyan gyönyörűen mondja a Biblia végén Jézus Krisztus. Aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét. Ingyen. Köszönöm szépen a figyelmet. Én azt hiszem, a legjobb, ha itt fejezem be.

Kedves testvérek, innen is nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon-nagyon örülök, hogy ma eljöhettem közétek, de most legelőször meg szeretném köszönni a gyermekeknek ezt a gyönyörű szolgálatot. Tudjátok, gyerekek, hogy mit tettetek most? Örömet szereztetek az Istennek, mert hiszem, hogy amikor lenézett ránk,

0: Végből, akkor látott benneteket, és azt mondta, hogy de jó rátok nézni. Hát Isten áldja meg bennetek ezt a készséget, hogy szolgáljatok az Istennek, és azt kívánom, hogy legyen ez minden nap így, hogy úgy éljétek az életeteket, hogy szolgáltok az Istennek. És az ifjakhoz szeretnék néhány szót szólni. Én is a Zsoltárok könyvéből választottam egy igeverset, illetve kettőt. Kezdésként el is olvasnám. Tehát olvasom az igét Zsoltárok könyvének 8. Zsoltár, 4. és 5. versét. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Kedves ifjúság, most már nem is gyerekeknek mondanálak benneteket, hanem kész ifjak vagytok. Szoktunk arra gondolni, hogy amikor felnézünk mi az égre, akkor mit látunk? Látjuk a felhőket, ugye? És olyan szép, azt gondolom, reggel is felkeltem, és kimentem a friss levegőre, és olyan gyönyörűnek találtam az eget, meg ha most ilyen nyári napsütésben is felnézünk, akkor olyan örömünk telik abban, hogy látjuk az égboltozatot. Kedves ifjak és kevésbé ifjak, szoktunk arra gondolni, hogy mi ugyancsak az égboltozatát látjuk, de látjuk mögötte a láthatatlan Istenünket. Hogyan gondolkodunk az Istenről? Úgy gondolkodunk, hogy lát-e vajon bennünket az Isten? Azt gondolom, mindannyian megtanultuk, hogy az Isten egy olyan lény, aki folyton lát bennünket. Szoktunk mi ettől félni, hogy az Isten mindent lát? Én megmondom őszintén, sokszor egy előfordul bennem, hogy arra gondolok, hogy jobb lett volna, ha ezt a dolgot, amit tettem, az Isten nem látja, mert valami miatt szégyenkezem. De számomra ez az igevers, amit elmondtam nektek, mégis a reménységet adja. Mert mit is mond ez az igevers? Azt mondja, hogy micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla. Az Isten, amikor ránk néz, akkor azért néz ránk, mert meg akar rólunk emlékezni, és az embernek fia, hogy gondod van ránk. Kedves fiatalok, azt szeretném, ha ezentúl felnéztek az égre, akár a csillagos égre, akár a napsütötte égre. Gondoljatok rá, hogy az Isten ott van, még ha a mi szemünk előtt nem is látjuk, de ő úgy néz bennünket, mint akinek gondja van ránk. Ti, akik lassan kikerültök a szülői házból, de azt gondolom, néha elgondoljátok, hogy de jó lesz már, tiszta szabadság van, igaz? Végre a szülői kötelékeknek annyi. Még emlékszem erre az érzésre akkor, amikor fiatal voltam. Igen, bennem is munkált ez a dolog. De előfordulhat, hogy az életek egy vagy több pontján segítségre lesz szükségetek, és az a szülői védelem, ami eddig volt, az nem lesz kéznél. Akkor azt szeretném, ha eszetekbe jutna ez az igevers, hogy van Istenünk az égben, van Atyánk az égben, akinek van gondja rátok. Az Istennek nincsen kis probléma, meg nagy probléma, nincsen olyan probléma, amivel nem mehetnénk hozzá, és ő mindenre tudja a megoldást, mindarra tudja a megoldást, amiről nekünk még fogalmunk sincs. Úgyhogy azt kérem tőletek, hogy az a bizalom, amit az Isten már ez alatt az sok év alatt, amíg ide jártatok, és az Isten beleplántálta a lelketekbe a bizalmat, az erősödjön, akárhova mentek. Adja meg nektek ezt az Isten. És a felnőttekhez szólva pedig szeretném, hogyha elővennénk Máté evangéliumát. És a Máté evangélium 5. fejezetében van egy nagyon jól ismert szakasz, Jézus programbeszéde, Jézus hegyi beszéde, és nem a hegyi beszédből, vagy nem az elejéről választottam én a mai napra igeverset, de ahhoz, hogy ahhoz az igevershez el tudjunk jutni, ahhoz tekintsük át nagyon vázlatosan, hogy miről is szól a programbeszéd. Azt gondolom, hogy Jézus elkezdi a boldog mondásokkal, mert rátapint arra, hogy mire van az embernek szüksége. Arra van szüksége, erre teremtődött, hogy boldog legyen. És aztán beszél az Isten törvényéről, és rögtön az 5. fejezetben, tehát a hegyi beszéd elején megszólal az evangélium, mert Jézus azt mondja, hogy nem a törvény eltörlésére jött, hanem azért, hogy betöltse. Tehát ez az az üzenete számunkra, hogy az Isten törvénye, ami az életünk törvénye, az betölthető. És aztán beszél Jézus ennek a törvény betöltésének az útjáról, az Istennel való kapcsolattartás lehetőségéről, módjáról, és beszél arról, hogy hogyan mutatkozik meg cselekedetben az Istenhez való tartozás. És én azt gondolom, hogy az egyik legemelkedettebb szakasz Jézus az evangéliumokban, Jézus hegyi beszéde, mert miközben rendkívül gyakorlatias, aközben számomra akárhányszor olvasom, mégiscsak olyan, mint egy himnusz. És ehhez képest a hegyi beszéd eljut a 7. fejezetig, és a hegyi beszéd lezárásaként két nagyon-nagyon komoly igeverset olvasunk, és ez lesz az alapigénk, ez pedig Máté evangéliuma, 7. fejezet, 22. és 23. verse. Aki teheti, kérem, hogy kövessétek ezt a két igeverset. A 22. 23. vers. Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok el tőlem, ti gonosztevők. Én azt gondolom, hogy ez a két igevers, ez rendkívül lesokkoló. Azok után, hogy Jézus a hegyi beszédben olyan nagyon hívogatóan és nagyon gyakorlatilag beszélt arról, hogy Jézus hívta az atyához az embereket, ott volt egy nagy-nagy sokaság, és mégis azzal zárja ezt a beszédet, hogy valami nagy-nagy figyelmeztetést mond ezeknek az embereknek. Én akárhányszor olvasom ezt a két igeverset, engem ez mindig lesokkol, de mégis azt gondolom, hogy szóba kell ezzel állni. Ha végig gondoljuk, hogy kiknek szólt a hegyi beszéd, mindenképp kik voltak ott, Izrael népe volt ott, a választott nép volt ott, annak apraja nagyja, tanult emberek, egyszerű emberek, írástudók, farizeusok, és Jézus miközben az ő küldetését mondja el, aközben, annak a végén egy felszólítást, egy lesokkoló kijelentést mond. Azt mondja, hogy sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram. Én amikor kezdtem az igével foglalkozni, sokáig úgy olvastam ezt az igeverset, hogy azt gondoltam, hogy hát vonatkozott ez az akkori Izrael népére, meg vonatkozik ma a névleges keresztényekre. Azokra a felekezetekre, akiknek nincsen ige ismeretük. És én örültem, igazán kis farizeusi lelkülettel álltam ehhez az igevershez, mert örültem, hogy nekem megadatott, hogy egy jó helyen igét ismerő emberektől tanulhatom az igét, és nekem van ige ismeretem. És nem gondoltam, hogy én abban a körben vagyok, akire ez az igevers vonatkozik. Míglen teltek, múltak az évek, és megértettem, hogy kinek, mikor szól ez az igevers. Tudnélik úgy kezdi, hogy Uram, Uram, Kedves testvérek, ki tudja Uram, Uramnak szólítani az Istent? De ki tudja megérteni, hogy mit jelent az, hogy Uram, Uram? Azok az emberek tudják kimondani azt, hogy Uram, Uram, akik az életük egy pontján elhívást kaptak az Istentől. Akik az életük egy pontján ki tudták azt mondani, amit Péter mond, amikor Jézust királlyá akarják tenni, és Jézus nem lesz király, és a sokaság elhagyja. Emlékeztek, hogy amikor Jézus felteszi azt a kérdést, hogy ti is el akartok menni, mit mond Péter? Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van nálad. De még egy dolgot mond, egy számomra rendkívül fontos dolgot. Mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Ez Péter válasz arra, hogy ti is el akartok menni. Kedves testvérek, akik ebben a szakaszban, mert ne felejtsük el, Jézus úgy kezdje, hogy sokan mondják majd nékem a ma napon. Tehát a hegyi beszéd végén hirtelen egy váltással Jézus az ítéletről beszél. Arról beszél, hogy én azért jöttem, elmondom, hogy miért jöttem, elmondom, hogy nektek itt a földön próbaitok van, és le fog záródni ez a történelem. Jézus azt mondja, hogy amit most mondok, ez az ítéletben elhangzó párbeszéd. És milyen érdekes, hogy a hegyi beszéd egy statikus dolog, egy beszéd, amikor Jézus beszél a sokasághoz, és hirtelen átvált párbeszédes formára. Azt gondolom, hogy ez is azért van, hogy felüssék az emberek a fejüket, és azt gondolom, hogy nekünk, akik mi elhittük és megismertük az Isten irántunk való szeretetét, nekünk is fontos, hogy kizökkenjünk abból, ami a hegyi beszédből következik, azért, hogy elgondolkodtasson Jézus egy dolgon. És mit mondanak ezek az emberek az ítéletben, akik elhitték és megismerték az Isten irántuk való szeretetét? Mert azt gondolom, hogy ez innentől kezdve beazonosítja, hogy rólunk beszél ez a két ige vers. Azt mondja, hogy nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben? Ezek az emberek ebben a párbeszédben, az ítéletben lezajló párbeszédben azt mondják az Istennek, hogy Uram, mi a te nevedben sok hatalmas dolgot tettünk. És akkor innentől kezdve döbbenetes a 23. vers, mert hogyan válaszol erre a párbeszédben elhangzó kérdésre Jézus? Azt mondja, és akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok el tőlem, ti gonosztevők. Egy olyan lesokkoló párbeszéd, még most is, amikor így újra és újra végig gondolom, engem ez azért lesokkol. Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, akik csuda dolgokat tettek az ő nevében, hogy sosem ismerlek titeket. És mi is van a 22. versben? Mit csináltak ezek az emberek? Űztek ördögöket, és sok hatalmas dolgot cselekedtek. És mégis Jézus azt mondja, válaszul, hogy sosem ismertelek titeket. Kedves testvérek, mit jelent az a mondat, hogy űztünk ördögöket, és hatalmas dolgokat cselekedtünk? Ki tud ördögöt űzni? Kinek van hatalma arra? Mert hogyha az ige azt használja, hogy ördögöket űztek, akkor milyen embereken segítettek ezek a hívő emberek? Olyan embereken segítettek ezek a hívő emberek, akik valamiknek a fogjai voltak. Tehát elvégezték azt a szolgálatot, amit az Isten rájuk bízott, hogy a lélekmentésben részt vettek. Ezek ténylegesen gyógyítottak. Ezek az emberek tényleg hatalmas dolgokat cselekedtek, olyan dolgokat cselekedtek, amit, hogyha a külső ember szemlélőn látja, ezek jó dolgok, dicséretre méltó dolgok, látványos dolgok, olyan dolgokat tettek, ami szinte beazonosította őket, hogy ilyen dolgokat csak azok az emberek tudnak tenni, akikkel az Isten van. És ezekre az emberekre nézve még Jézus azt mondja, hogy nem ismertelek titeket. Nem döbbenet. Tudjátok, ezeknek az embereknek mi a tragédiája? Hogy az ítélet van. Az az időszak van, az az idő van, amikor Jézus visszajön dicsőséggel és hatalommal, és ezek az emberek várják Jézus eljövetelét, és az ítéletben szembesülnek egy dologgal. Tudjátok, amikor amikor az ítélet van, akkor, sőt az ítéletet megelőző időszakban, akkor nem csak az Isten ereje működik. Nyilván Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és megsokszorozza az ő erejét. És tudjuk róla, hogy szinte bármit meg tud tenni. Ezek az emberek nagy dolgokat cselekedtek, csak hogy honnan tudhatjuk, hogy kinek az erejével mit tesz? Ezek az emberek abban a tévedésben voltak, hogy az Isten erejével működnek, és Jézus azt mondja rájuk, hogy nem ismerlek titeket. Mi lehet az oka annak, hogy ezekre az emberekre Jézus azt mondja, hogy távozzatok el tőlem, ti gonosztevők? Tudjátok, Sátánnak sok minden ereje van arra, hogy megtévesszen. Az ige beszél arról, hogy ha lehet, akkor a választottakat is megtévesszed. De mitől lesz embereknek, akik ténylegesen jót tettek másokkal, gonosz a cselekedetük? Ez a kérdés. Mert az a kérdés, hogy ha az Istenben bízva, az Isten erejével tesznek dolgokat, akkor a cselekedetük jó. Ha nem az Isten erejével és nem az Istenben bízva teszik, akkor a cselekedetük rossz. Ez dönti el. És Jézus azt mondja rájuk, hogy gonosztevők. Mitől lehet gonosz egy cselekedet, ha ténylegesen jót tesz? Lehet, hogy több árnyalata van ennek. De én oda jutottam, hogy ezek az emberek, Jézus azért mondja róluk, hogy nem ismerlek titeket, mert nem tudta Jézus az indítékaik alapján meggyógyítani őket. Ezek az emberek abban a végleges tévedésben voltak, hogy ők bár jót tettek, de nem mentek olyan közel az Istenhez, hogy az Isten az indítékaik szintjén saját magukat meggyógyítsa. Kedves testvérek, ez az igevers számomra annak is a tanítása, hogy nekem nem dolgom a másik ember megítélése, főleg nem az indítékai alapján. Mert én nem látok bele a másik fejébe. Sőt, azt is kimerem mondani, hogy még a saját indítékaimmal sem vagyok tisztában. Néha az ember olyan agya, olyan, hogy csak így cikáznak a gondolatok, és már magam se tudok, hogy mit tudom, hogy egy helyzettel kapcsolatban hogy is gondolkodom. De Jézus azért mondja, hogy nem ismerlek titeket, mert nem vesszük azt komolyan, hogy ahhoz, hogy az indítékaim megváltozzanak, ahhoz olyan fajta Isten ismeretre kell szert tennem, amikor az Isten mondja rólam, hogy ezt az embert ismerem. Ezek az emberek nem kerültek annyira kapcsolatba az Istennel. Kedves testvérek, nekünk meg kell gyógyulni, hogy jó dolgokat tegyünk, úgy szolgáljuk az Isten, de az indítékainknak is helyesnek kell lenni. Tudjátok, mi a tragédia ezeknek az embereknek az életében? Hogy az ítéletben szembesülnek azzal, hogy én azt hittem, hogy követem az Istent, és az ítéletben az derül ki, hogy az Isten én rólam mást lát. A legnagyobb tragédia ez. Tudjátok miért? Mert már nincsen több idő. Az Isten az ítéletben azért jön, hogy lezárja a történelmet. Már nincsen mód változtatni, és az meggyőződésem, hogy ezek az emberek elveszítették már azt a készségüket, hogy változtassanak. És az ítéletben azzal szembesülnek, hogy elvesznek. Miért? Mert az indítékaik nem szentültek meg. És ezért az ő cselekedeteik gonoszak maradtak, hiába tettek jót másokkal. Emlékezzünk rá, hogy mit mond az ige arról, hogy milyen lesz a Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző időszak. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy hasonlatos lesz Noé napjaihoz, amikor az emberek szíve, gondolata szüntelen csak gonosz. Emlékeztek rá? Kedves testvérek, hogyha mi most, amíg még van egy kis időnk, nem sok, de van egy kis időnk, nem azon az úton járunk, ahogy Dávid járt, és azt mondta, hogy vizsgáld meg, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja. Nem azt mondta, hogy nevén nevezte, hanem eljutott Dávid oda, hogy lehet, hogy én magamról valamit gondolok, de nézzük meg, hogy az Isten hogyan lát engem. Ezek az emberek nem tették meg ezt a dolgot. Nem tették meg, hogy megvizsgálták a saját indítékait. És végül ez okozta a vesztüket. És milyen lehet az ítéletben, hogyha a 23. versre megyünk tovább, azt mondja nekik Jézus, hogy és akkor vallást teszek majd nékik. Milyen nyomatékkal mondja ezt Jézus? Itt is itt van, hogy itt már tragédia történik. Itt már nem lehet javítani ezen a dolgon. Ha arra gondolunk, hogy mit csinálunk, mielőtt szövetségbe lépünk az Istennel, mi vallást teszünk arról, hogy elhittük és megismertük az Isten irántunk való szeretetét, és ez azért nagy dolog, mert ez nem csak egy ilyen légbe elmondott mondat, vagy esemény. Ez egy nagyon szép esemény, ki biztos emlékszik az ő saját vallástételére. De ez a vallástétel elhangzik az Isten előtt, elhangzik az Isten angyalai előtt, és elhangzik az emberek előtt. Jézus a 23. versben ugyanezzel a nyomatékkal azt mondja, hogy és akkor vallást teszek. De miről is? Hogy nem ismerte ezeket az embereket. Sőt, az a Jézus, aki azt mondja, hogy aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem, az a Jézus azt kénytelen ezekről az emberekről elmondani, hogy távozzatok el. Kedves testvérek, hiszem, hogy az embernek ez rendkívül nagy tragédia, de én mégis most abból az oldalból közelítem meg, hogy mit gondol az Isten, mit érez az Isten ekkor. Mert mi nekünk van fogalmunk arról, hogy milyen a, meg van tudományunk, vagy tudásunk is van arról, hogy milyen a végleges elveszés. Kedves testvérek, az Isten, és ez fájdalmas, azt hiszem, hogy ez a legtragikusabb dolog, ami lehet. De mit érezhet az Isten, miközben kimondja emberekről, hogy távozzatok el? Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy most itt a szombatiskola kapcsán, Lukács evangéliumon kapcsán minden bizonnyal jobban kirajzolódott a Jézus képünk, mint ami eddig volt, hiszen a szombatiskolának pont ez a célja. Hogy jobban ismerjük az Istent, jobban ismerjük Jézus Krisztust annál, mint hova eddig eljutottunk. De én hozzátennék még egy dolgot. Mi ismerjük azt a Jézust, aki a fájdalmak férfia. Nem csak a szolgálatában, a 3,5 éves szolgálatában el kellett viselnie, hogy senki nem értette meg, és emberek milliói okoztak neki fájdalmat, és még csak most nem is a kereszt fájdalmára gondolok. Arra gondolok, hogy Jézus amikor azt olvassuk róla az Ézsaiás 53. fejezetében, hogy fájdalmak férfia, akkor az én Jézus képemben mindenképpen benne van az ítéletben megérkező Jézus fájdalma. Kedves testvérek, amikor azon gondolkodunk, hogy van az Istennek jogos haragja a bűnnel szemben, és senki nem gondolhatja, hogy ez a két igevers, ez egy igazságtalan döntés nyomán születik. De amikor arról gondolkodunk, hogy jön az Isten ítélettel, és elvesznek a gonoszok, akkor ne felejtsük el hozzátenni, hogy ez a harag, az Isten jogos haragja, a bárány haragja. Azé a bárányé, aki mindent megtett azért, hogy ezeket az embereket megmentse. Ez a bárány annyit tett, hogy nem tehetett többet. És mitől maradtak ezeknek az embereknek az indítékai gonoszak? Mert nem kértek belőle. Mert miközben azt mondták, hogy Uram, Uram, megmaradtak az ismeretnek egy bizonyos szintjén, és Jézus szívesen adta volna az erejét az ő győzelmükhöz, hogy tényleg kimossa és kiszeresse belül a bűneikből ezeket az embereket, de ezek az emberek nem kértek ebből. Ilyen módon akár lehet őket névleges kereszténynek is számítani. Kedves testvérek, én azt szeretném ma, hogy gondolkodjunk el azon, hogy mit tehetnénk azért, hogy ez a két lesokkoló igevers, ez ránk az ítéletben ne vonatkozzon. És szeretném kérni magunkat, hogy ne mentsük fel rögtön magunkat, és ne mondjuk, hogy mi igazán mondjuk azt, hogy Uram, Uram, hanem hagyjuk, hogy az Isten megvizsgáljon bennünket, hogy van-e a gonoszságnak valamilyen útja, hogy ne az ítéletben szembesüljünk ezzel. Folytatásként mert azt gondolom, hogy most eddig azért elég síralmas dolgokról beszéltem. Folytatásként szeretnék beszélni az evangéliumról, mert az Isten végül nem azért jött, hogy elveszítsen bennünket, hanem azért, hogy megtartson. És szeretnék egy példát felemlíteni, hogy mit tesz az Isten, ő nem nézi ezt tehetetlenül, hogy az ember az elveszés szélén van. Mit tesz az Isten szeretete egy emberrel, és hogyan menti meg azt az embert, aki az elveszés szélére sodródott, és legyen ez ugyanannyira hangsúlyos a számunkra, mint ami eddig elhangzott. Én szeretném, hogyha elővennénk Jeremiás könyvét. Jeremiás könyvének a 29. fejezetéből szeretnék egy igeverset elmondani. Én azt gondolom, hogy ebben a körben elhangzott ez az igevers már, de azért hadd említsem meg, ez a 29. fejezet 11. versét olvasom, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Jézus itt kijelöli, hogy ő nem azt akarja, hogy az emberről azt tudja elmondani, hogy sosem ismertelek titeket, hanem ő azon munkálkodik, hogy kívánatos véget adjon nekünk. És ennek megvannak az ő eszközei erre. És vegyük hozzá ugyanennek a könyvnek a 31. fejezetéből a 28. versét, csak a 28. versét. 31. Jeremiás könyve 31. fejezetének 28. versét. Ez szintén az ítéletről szóló szakasz. És amiképpen gondom volt arra, hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem és pusztítsam és veszedelembe sodorjam őket, Azonképpen vigyázok arra, hogy megépítsem, beplántáljam, azt mondja az Úr. És nézzük meg, hogy az Isten hogyan munkálkodik egy elveszés szélére sodródott ember életében, hogy ő megépítse és beplántálja ezt az embert. Ehhez pedig jól összeér a szombatiskola, ami mai tanulmányozásunkkal. Vegyük elő Lukács evangéliumát. És Lukács evangélium 22. fejezetéhez lapozzunk. És hogy én itt ebben a fejezetben kettő darab igeversről szeretnék beszélni, de hogy ezt lássuk, néhány szóval idézzük fel, hogy mi történik ekkor. Jézus elközelgett a kovásztalan kenyerek ünnepe, és Jézus utolsó vacsorát vesz a tanítványokkal. Ekkor kapják az... Jézus ekkor mindent megtesz azért, hogy egy utolsó tanítást adjon a tanítványoknak. Megmossa, mint a szolgák szolgálja, megmossa az ő lábukat. Elfogyasszák a kenyeret, elfogyasszák a pohárt. Kapnak egy ilyen ígéretet, hogy nem iszom a szőlőtökének ebből a gyümölcséből, amíg veletek nem iszom az Isten országában. És aztán Jézus azzal szembesül ezek után, és ezt olvassuk a Lukács evangélium 24. fejezetében, hogy támad pedig közöttük versengés is, kitekinthető nagyobbnak. Ők kitekinthető köztük nagyobbnak. Nem döbbenetes ez? A 24. A 20... Bocsánat, a 22. fejezet 24. verse. Nem döbbenet? Itt vagyunk az utolsó vacsorán, az utolsó közösen eltöltött időben. Túl vagyunk a lábmosáson, túl vagyunk a tanításon, túl vagyunk az úrvacsorán. És ekkor Jézus még mindig ezzel szembesül, hogy támad közük, pedig köztük versengés, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. És ekkor Péterért valami hatalmas dolgot tesz az Isten, és ezt olvassuk ugyanennek a fejezetnek a 31-32. Versében, sőt a 33-ban erről fogunk most együtt gondolkodni. Amikor észrevette Jézus, hogy a tanítványok még mindig ott vannak ki a nagyobb kérdésnél, és nem sikerült őket kigyógyítani ebből, akkor Pétert ilyen módon szólítja meg az Isten. Olvasom 22. fejezet 31-33. Versig. És mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. És gondolkodjunk el a 31. versről, így kezdi, mondta pedig az Úr, Simon, Simon. Emlékeztek-e arra, hogy mikor kapta ezt a nevet Péter? Mikor kapta azt a nevet Péter, hogy Péter, mikor lett Simonból Péter? Mikor kapta ezt a nevet Jézustól? Rögtön a szolgálata elején, az elhívásakor. Majd nézzétek meg, jó? Tehát rögtön elhívta és elnevezte. Rögtön a szolgálata elején. Most meg itt vagyunk Jézus szolgálata végén. Már semmi nincs hátra, semmit nagyon idézőjelbe teszem. Jézus készül arra, és beszél erről, hogy halálra fogja adni magát. És ezen a ponton Jézus Pétert így szólítja meg, hogy Simon, Simon. Úgy elcsodálkoztam ezen, amikor így megértettem, legalábbis remélem, hogy jól értem, amit mondok. Tudjátok, kedves testvérek, Jézus sosem ejtett ki feleslegesen semmit. Ő neki nem volt szótévesztése. Ezen a ponton annak a Péternek, akit ő nevezett el, úgy szólítja meg, hogy Simon. Simon volt Péter megtérés előtti neve. És ráadásul kétszer és nyomatékkal így szólítja, hogy Simon, Simon. Kedves testvérek, Jézus azt tette Péterért, hogy megszólította az ő megtéretlenségében. Megszólította, hogy egy dolgot vegyen komolyan, hogy megtérésre van szüksége. Kedves testvérek, visszatérve az alapigénkre, jó ez nekünk, hogyha az Isten most, amíg még tart a kegyelemidőnk, bár egyre fogy, és azt gondolom, hogy az Isten házán most van az ítélet, de nem erre tenni jöttem én ma ide. Jó ez nekünk, ha az Isten most szólongatja a mi megtéretlenségeinket. Jó ez nekünk? Vagy nem állunk ezzel szóba? Mi jobb nekünk, ha az Isten most szólít bennünket egyenenként, és nem azért jöttem, hogy rátok mutogassak, hogy kinek miben kell megtérni. Én nekem éppen elég a saját dolgaimmal szembesülni, csak én szeretném felhívni a figyelmeteket, a szívetekre beszélni. Hiszem, hogy nekünk mindannyian megtérésre van szükségünk. Nekünk arra van szükségünk, hogy az Isten Simonnak szólítson. És az Isten olyan közelről ismerjen bennünket, hogy megértsük, hogy mi vezet bennünket, hogy bizony vannak dolgok, amiből meg kell térnünk. Mert akkor fog az Isten ismerni bennünket, ha ezt meg tudja tenni. Hogyha nem ismer bennünket ilyen mélységesen, és ő nem tárja föl, hogy nekünk hol vannak eltérések, hiszem, hogy nagyon sok mindent megértettünk, hiszem, hogy a gyakorlati életben is változtunk, de meggyőződésem, hogy nagyon-nagyon sok minden van még hátra. De ha mi nem megyünk oda az Istenhez, hogy olyan módon ismerjen bennünket, akkor az Isten szeretete tehetetlen. Akkor megmaradunk abban a dologban, hogy mi azt hittük, hogy az Isten követői vagyunk. És mit mond Jézus? Megszólítja Simont az ő megtéretlenségében, és azt mondja a 32. versben, hogy de én imádkoztam érted. Olyan érdekes ezt így olvasni, vagy számomra legalábbis nagyon érdekes, hiszen Jézusról azt olvastuk, hogy folyton imádkozott. Mindenkiért, de a tanítványok különösen. És most ennek a megtéretlen Simonnak azt mondja, hogy de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Kedves testvérek, hogyha magunkra gondolunk, miért van nekünk szükségünk arra, hogy az Isten fia imádkozzon értünk most? Nem csak azért, mert Péternek, hogy úgy néha ingadozik a hitünk. Nem hinném, hogy én küzdök csak néha ezzel. De mit csinál az Isten, amikor imádkozik értünk? Most mit csinál a mennyben? Közben jár és hordozza az a mi bűneinket. Az Isten ezt nem tenni, akkor, és nem bocsátana meg, és nem hordozná az Isten előtt a mi ügyünket, akkor nekünk nem lenne menedékünk, ha most nem végezni a közben járást. De milyen bűnökre nézve tud az Isten felmentő ítéletet adni? És itt megint az ismeretről, visszakanyarodunk az ismeretre. Csak azokra a bűnökre nézve, amit felismertet velünk, ahol el tudja érni, hogy megbánjuk, arra tudja felmutatni az ő vérét. Kedves testvérek, ilyenfajta ismeretre van szükségünk, ilyenfajta Jézus közelségre van szükségünk, és én azt kívánom, hogy ne legyen szükség erre a prédikációra, de hiszem, hogy van. Kedves testvérek, hiszem, hogy sokkal mélyebb alázatra, sokkal nagyobb Istenre szorultságra van szükségünk, ahhoz, hogy megmaradjunk. És akkor milyen érdekes ez a 33. vers. Azt mondja ez a Péter, ő pedig mondta neki, Uram, veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Milyen érdekes az emberi természet. Jézus egy mentő övet dob Péternek, és Péter mit csinál? Megsértődik. Azt hiszi, hogy az Isten nem bízik benne. És Péter így megy bele a kihallgatásokba, és akkor saját maga előtt nyitja meg azt az utat, hogy az legyen belőle, hogy elárulja a megváltót. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az Isten most hatalmas erőfeszítést tesz értünk, hogy megmaradjunk. Azt gondolom, hogy idejét nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy közel van az az idő, amikor lezárja a kegyelem időt, és Jézus beszeretné fejezni ezt a történelmet. Mi azt gondolom, hogy azzal tudjuk siettetni, ha nem sértődünk meg azon, mint Péter, ha a mi megtéretlenségünket szólongatja. Mert hiszem, hogy egyenként és közösségileg is megtérésre van szükségünk. És akkor most megint jön az evangélium, jó? Tudjuk, mi lett Péter sorsa, hogy Péter végül kigyógyult mind aki a nagyobb kérdésből, mind a megsértődött lelkületből, de mire volt Péternek szüksége ehhez? Jézus, Péter nem sokkal azután, hogy ez a párbeszéd elhangzik kettő között, szemlélője volt Jézus áldozatának. Péter meglátta, hogy az ő árulásáért, amiért ő halálra méltó, Jézus szenved. Péter látta a bűntelen Jézust, aki mások bűnét vitte fel a fára. Kedves testvérek, én nem hinném, hogy van, nincsen más gyógyszer számunkra. Én ezt az utat szeretném ma búcsúzóul nektek ajánlani. Tudjátok, mi magunktól nem tudunk nagyobb bűnbánatra jutni. Mi nem tudunk nagyobb alázatra jutni. Mi semmit nem tudunk magunkból kicsiholni, meg nem is cél ez. De ugyanarra a mélységre van szükségünk, mint Péternek. Ugyanarra a bejárt útra van szükségünk, hogy ne felejtsük el, hogy Jézus hogyan lett a mi kezesünké, és hogyan lett a mi helyettesünké. Én azt szeretném, hogy innentől kezdve sokkal többet törődnénk Jézus keresztáldozatával, mint amit tettünk eddig. Mert nekünk egyetlen egy gyógyszerünk van, hogy meglássuk, hogy bennünket helyettesített Jézus a kereszten. Mert csak ez fog segíteni abban, hogy szembenézzünk a bűneinkkel, és csak ez fog segíteni, hogy elrendezzük ezeket. Mert szintén visszatérve az alapigénkre, én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik végül elvesznek, azok egyetlen egy dolgot tettek. Ezek nem voltak gonosztevők abban az értelemben, ahogy mi a gonosztevőkről beszélünk. Ezek nem voltak köztörvényes bűnözők. Jézus nem ezekről beszél. Ezek az emberek pusztán csak nem vették komolyan a bűnt. Csak nem vették komolyan a keresztet, és nem akartak meggyógyulni. Kedves testvérek, én azt szeretném, hogy mi jobban akarjunk meggyógyulni annál, mint ahogy most vagyunk. Mert tudjátok, az Isten nem elítélni akar, hanem amikor jön dicsőséggel és hatalommal, akkor magához akar venni bennünket. És befejezésül hadd mondjak egyetlen egy igét. Máté evangélium a 25. fejezetéből azt gondolom, hogy rendkívül jól ismerjük ezt is. Jézus egyetlen egy dolgot szeretne nekünk mondani, és ez a kiváltságunk, és ez a mi reménységünk, hogy végül az ő munkája itt beér, és ez az igevers fog elhangozni Máté Evangélium 25. fejezete, 21. verse, ami szintén az ítéletről szól, csak nem az akárhoztatás ítélete, hanem a felmentésé. Ez pedig így szól, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te úradnak örömébe. Adja meg nekünk az Isten, hogy mi a bűnrendezés útján járva meggyűlöljük a bűnt, hogy a cselekedeteink ne legyenek gonoszok, és Jézusnak ne azt kelljen kimondani rólunk, hogy sosem ismertelek titeket, hanem ezt a gyönyörű igét, hogy menj be a te uradnak örömébe. Amen. Drága jó Istenünk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy elhagytad értünk a mennyet. Köszönjük, hogy letetted a te dicsőségedet, letetted a te méltóságodat, és te szolgai formát vettél föl, hogy bennünket megmentsél. Bocsáss meg, jó Istenünk, hogy olyan sokszor visszaéltünk a te kegyelmeddel. Bocsáss meg, hogy egyénileg és közösségileg oly sok fájdalmat okoztunk neked. Kérünk, jó Atyánk, gyógyíts meg bennünket. Segíts, hogy meglássuk a te keresztedben a helyettesítést. Segíts, hogy meglássuk, hogy ténylegesen nekünk kellene meghalni, és jogos lenne a te elítélésed, hiszen nem érdemlünk más, csak büntetés. De köszönjük, hogy te nem szüntél meg bennünket szeretni, és köszönjük, hogy meg akarsz bennünket menteni. Kérünk, jó Atyánk, vonj bennünket közelebb te hozzád, hogy meg tud mutatni a mi bűneinket, hogy meg tud utáltatni velünk a bűneinket, hogy többé ne kövessük el azt. Köszönjük, jó Atyánk, hogy te akkora távlatot nyitottál nekünk, hogy te be akarsz vinni a te örömödbe. Bocsáss meg, jó Atyánk, hogy oly sokszor mi ezt hátráltatjuk, és nem siettetjük. Köszönjük, jó Atyánk, hogy rád bízhatjuk. De köszönjük ugyanakkor a figyelmeztetést, hogy ne legyünk könnyelműek a bűnnel szemben. Urunk, nekünk nincsen semmink, amit ne tőled kaptunk volna. Ezért nem tudunk mást adni neked, csak a mi nyomorult lelkünket. Jó Atyánk, itt vagyunk egyen-egyenként, és kilátszik a mi mezítelenségünk rótsága. Kérünk, gyógyíts meg bennünket, hogy aztán dicsőséget hozhassunk a te nevedre. Köszönjük, hogy Jézus meghalt értünk. Köszönjük, hogy minden bűnünk büntetését maga felvitte a fára. Kérünk, könyörülj rajtunk, és ments meg bennünket. Amen.
1: Amen.

Nagy szeretettel köszöntöm kedves tatai barátainkat. Nem tudom, hogy talán néhányan emlékeznek rám. Évekkel ezelőtt, talán 4-5 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel, nem is tudom. Tessék? 4-5 inkább, szervusz. És a mai alkalommal én tartanám az 5. parancsolatról az előadást. Ugyan szóba került a 2. parancsolat is, ugye, hogy elmaradt az, és kért János is és Ági is, hogy majd tartsa meg ezt a bizonyos 2. parancsolatot, nagyon szívesen, csak úgy döntöttünk, hogy inkább most az 5. legyen szó, hogy ne zökkenjünk ki a megszokott rendből, és a legvégén majd egy alkalmat keresünk, amikor a 2. parancsolatot megbeszélhetjük közösen. Ez az 5. parancsolat egy új fejezetet nyit, hiszen a 2. kőtáblán helyezkedik el. Ezt onnan tudjuk, hogy az Efezusi Levél 6. fejezet első versében Pál apostol azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. Ez az első parancsolat ígérettel, így mondja. Első parancsolat ígérettel. Innen tudjuk, hogy a 2. kőtáblán az első parancsolat, ugye? Mert tudjuk, hogy az első parancsolat az miről szól. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalat téged Egyiptom földjéről a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen Isteneid én előttem. Tehát az az első kőtábla első parancsolata, ez a 2. kőtábla első parancsolata. Ez azért fontos tudatosítanunk, mert a Bibliában mindig minden rendben van, és ennek oka van, hogy így van, hiszen az első kőtábla az Istenre vonatkozó parancsolatokat, a másik az emberre vonatkozó parancsolatokat foglalja össze. A középkorban szétválasztották ezeket a parancsolatokat, gondolom erről volt szó. A zsidó 10 parancsolatnál is egyik kőtáblán 5 van, a másikon 5. A középkorban 3 meg 7. Tehát a Biblia szerint 4 meg 6, ugye? Pontosan ez így van. Abból a szempontból számít, hogy rendet tesz, hogy az Istenre vonatkozó parancsolatok és az emberre vonatkozó parancsolatok között van egy bizonyos rend. Idáig tehát 4 parancsolatról volt szó, az első a gondolkodás törvényét tárta elénk, a másik a döntés törvényéről szólt, a harmadik a beszéd és a választás törvényéről, a negyedik pedig a cselekvés törvényéről. A mai alkalommal a 10 parancsolatnak ezt a parancsolatát olvashatjuk Mózes 2. könyve 20. fejezetében,

0: hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a földön. A tisztelet szó maga az, ami kérdéses itt, mit jelent ez? Az atya és az anya kifejezés egy külön vizsgálatot igényel, különösképpen azért, mert a Bibliában nem csak ebben az értelemben, hogy földi apa és anya, hanem tágabb értelemben mindenféle olyan szemét, aki valamilyen értelemben fizikai vagy lelki jólétünket segítette, tehát segítette világban gondoskodó szeretetével élnünk. Bizonyos értelemben szülői szerepet segített, például egy óvónő, tanítónő, tanárok. Mindenki, aki emberekkel foglalkozik és felelős emberekért, munkahelyen vezetők, igazgatók, sőt állami vezetők, ezek a személyek is beletartoznak ebbe a parancsolatba, mert mindenki, aki felelős tisztséget viszel, emberek sorsa függ tőle, és befolyásolja az emberek életét és világát, tehát a Biblia erről is szól, sőt még tovább megy, és azt mondja, hogy mi mindannyian kivétel nélkül gyermekek vagyunk, a mennyei atya gyermekei vagyunk, Jézus maga is apának, atyának nevezi az Istent, és anyának is, Ézsaiás könyve, például egyik fejezetében azt olvashatjuk, hogy hol van anyátok elváló levele. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön mi a fián, de ha elfeledkeznének, és én te rólad el nem feledkezem. Tehát Isten mint teremtő, Isten mint szülő tiszteletet igényel, és tiszteletet vár el, és így egészen a földi szülőn keresztül mindenki, aki fizika vagy lelki értelemben hozzájárult ahhoz, hogy éljünk, fejlődjünk, gondoskodó szeretetével vagy felelősségével bennünket irányított, ez a hatókör ennek a parancsolatnak. Hát természetesen azért itt vannak nehéz pontok, hiszen amikor az állami vezetőkről, királyokról ugye gondolkodunk, hogy mondja a Biblia, ami ugye a mai nyelven azt jelenti, hogy állami vezetők, társadalomnak az élén járó embereknek a tiszteletét is megemlíti, és sem, hogy megemlíti, hanem kötelezi a hívőket erre, hogy tiszteljétek a feljebb valókat. Nem könnyű, mert ugye általában szídni szokták az emberek, hogy akkor most hogy is van ez a bibliai állásfoglalás, illetve az állami vezetőknek a szavára és utasítására, vagy a törvényeire, hogyan reagáljon az ember, hogyan tartsa be, vagy ne tartsa be, ugye? Ilyen kérdések kerülnek itt előtérbe. Aztán végül az is szóba kerül, hogy mit jelent ez az ígéret, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld te néked. Izrael földjéről volt szűkebb értelemben szó, hiszen Izrael népe ott Kánaán földjén lakozott, és a néphez, a nép életében nagyon nagy jelentőséggel bírt ez a föld, és amíg az Istent, az ő szülőjüket tisztelték, és toleránsak voltak, addig lakhattak azon a földön, amikor viszont annyira elvetették, és megtörték a vele való szövetséget, akkor ez megszakadt. De ezen túl az új szövetségi időben, a mikorunkban jelzi azt, hogy amíg él az ember ezen a földön, hogyan él, ez milyen befolyás, hogy a szüleihez milyen a viszonya. A társadalmi szinten is, ha megnézzük, azok a társadalmak, ahol az időseket nem becsülik, ahol a szülőket nem becsülik, és a mi társadalmunk ilyen. Sajnos ilyen, annak megvan a következménye, azok a társadalmak életképtelenek, ott az erkölcsi bomlás kerül előtérbe, sőt, ma már nem is ez, hanem az is felvetődik, hogy hát élnek az idősek, de hát bocsánat, sokak szemében, hát minek élnek, egy kicsit hozzá is lehetne segíteni a halálhoz, ugye az eutanázia kérdése, és ez komoly kérdés, ma már ugye állami szinten, törvényszinten beszélnek és gondolkodnak erről, sőt, törvényt is hoznak, hogy hát most hogy nevezzük, hát segítsük át őket a halálba. Ugye, szóval ez is egy olyan kérdés, amiről majd beszélgethetünk, az ígéret. Hát akkor induljunk el, és tegyük fel az első kérdést, hogy tisztelet. Tisztelet, mit is jelent ez a szó? Mit is jelent ez a fogalom, hogy tisztelet? Hát nem tudom. Van-e róla valami gondolatunk? Miben különbözik mondjuk a szeretettől, vagy a hálától tisztelet? Gondolkodtunk már ezen, vagy még nem nagyon? Amikor azt mondjuk valakire, hogy mondjuk hát tisztelem őt. Ugye a mai világban sokszor ez úgy van, hogy amikor ezt a szót adjuk ki, hát tisztelettel, ugye úgy érezzük, hogy valamiféle távolságtartás, és hát mivel nem szeretettel, hanem tisztelettel, ugye akár egy levél végén is, akkor ezzel azt szoktuk mondani, hogy hát csak nem írom, hogy szeretettel, hanem hát tisztelettel, ez azt fejezem ki, hogy pont az ellentéte. Pedig hát a tisztelet úgy tűnik, hogy a bibliai megközelítésben, hogy ez egy megkülönböztetett szeretet. A hála az az életért, például Isten felé, vagy fizikai lelki javakért, vagy ajándékokért, vagy segítségért. Tehát nem tudom, hallják-e, amit mondok, dolgok vannak a háttérben, tehát tárgyak. Valamiért való hála, a tisztelet viszont személynek jár ki, embereknek, vagy Istennek. Tehát valakiért való szeretet, és valakiért való hála, mert amikor ilyeneket mond például Péter apostol első levelében, hogy mindenkit tiszteljetek, akkor a Biblia azt a magasrendű mércét állítja elénk, hogy egy különleges magatartást kell elsajátítanunk, a tisztelet magatartását, emberekért a megkülönböztetett szeretet magatartását, és azt mondja a Biblia, hogy mi tartozunk az embereknek ezzel, mert minden ember kivétel nélkül valamilyen szinten méltó a tiszteletre. Ha csak annyit mondunk, hogy él, Albert Schweitzer azt mondta, hogy felnőtt idős korára döbbent rá arra, hogy az élet, az élők tiszteletet érdemelnek, az élet tiszteletének az elve. Hogy minden, ami él, az valahol szent az élete következtében, mert élet tőkét kapott, az életével el kell számolni, felelős, mondjuk elsősorban értelmes lényekre gondolok. Albert Schweitzer még az értelmetlen lényekre, ugye, tehát nem gondolkodó lényekre is kiterjesztette ezt a tiszteletet. És amikor például egy varangyos békát láttak reggel a munkások, amikor építettek egy házat, és a cölöp gödörbe ott volt egy varangyos béka, hát ugye az építkező afrikaiak azt mondták, nem itt számít egy béka, rá akarták tenni a cölöpöt, és azt mondta, nem. Valaki hajoljon le, és vegye ki onnan azt a békát, és miért kell megölnünk egy állatot, ha meg is menthetjük az életét. És azt mondta, hogy felfedeztem az élet tiszteletének egyetemes elvét. Tehát az ember azért méltó a tiszteletre, és azért méltó a tiszteletre egy személy például, mert megismételhetetlenül egyedi. Mert a tisztelettel kifejezzük, hogy hiszünk abban, hogy fejlődőképes. Mindannyiunknak más arca van, mindannyiunknak más talentumai vannak, és egy embert igenis úgy tekinteni rá, hogy tiszteljük, ez egy felemelő, megkülönböztető magatartás. Emlékszem rá, például a Bibliában ilyen igehelyek vannak, a Timóteushoz írt levél második fejezetében található ez az ige, mi olyan megható volt számomra, amikor életemben először találkoztam vele, hagyj idézzem fel, egy tanártól hallottam, egy főiskolai tanártól Egerben, és ő ezt nem mondta, hogy a Bibliából idézi, csak többször elmondta, hogy ő ezt a magatartást követi, itt a Timóteushoz írt első levél 5. fejezet első 3 versében, az idősbb embert ne dorgáld meg, hanem intsd, mint atyádat, az ifjabbakat, mint atyád fiát, az idősbb asszonyokat, mint anyákat, az ifjabbakat, mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal, az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. De milyen érdekes, mindenkit felsorol, fiatalok, idősek, özvegyek, ifjabbak, asszonyok, férfiak, anyák, nőtestvérek. És ő mondta ez a tanár azt, hogy a nőkben tiszteli a jövendő anyákat, a fiatal lányokban. Az idősebbekben, hát a valódi anyákat. és aki egyik sem, mármint olyan értelemben, hogy mondjuk nem anya, hanem és még nem is olyan fiatal, az pedig hát pusztán azt, hogy gyengébb edény. És ez annyira megdöbbentette ott a fiatal lányokat, emlékszem a főiskolán, hogy úgy zavarba kerültek, mert addig csak, bocsánat, ilyen csajok, meg bigék, meg bukszák, meg ilyen elnevezéseknek örventek. Most hirtelen emberek lettek, hirtelen tiszteletre méltó személyek, és ez rendkívüli mértékben hatott rájuk, és úgy zavarba is ejtette őket, mert úgy csodálkoztuk, hogy hát mi rajtuk az érték. Ugye nem értették ők pontosan, hogy mi rajtuk az érték, és mit csodál, mit tisztelet a tanár bennük abban az értelemben, hogy hát ugye előre engedte őket, hogy figyelmes volt irántuk. Érezhető volt, amikor valakit megszólít, akkor egy lány például akkor, hogy olyan megkülönböztetett gyengétséggel, tapintattal szólítja meg, tehát ez így tetten érhető volt. Hogyha ez a tisztelet kihal a szülők iránt, az idősebbek iránt, embertársaink iránt, az emberi világban, és sajnos egy ilyen világban élünk, akkor az erkölcsi értékek összezavarodnak. Hogyha azok iránt nem tudunk hálásak lenni, és most térjünk a szülőkre, akik életet adtak, akik pelenkáztak bennünket, akik szoptattak, akik otthont adtak, fészek meleget, körbevettek bennünket szeretettel, a betegségeinkben ápoltak, akik körbevettek bennünket mindenféle gondoskodó szeretettel. Hát milyen ember az, bocsánat, ugye, hogy így fejezzem ki, aki, hogyha azt a szemét, aki ezt adta neki, nem tudja tisztelni és szeretni, hát akkor a többiektől mit várjunk? Nem, hogy nem ezt kapta, hanem semmit se kapott, vagy épp ellenségeskedést kapott. Tehát ez egy nem véletlenül, hogy isteni parancsolat, mert ezt a parancsolatot is az embernek a természetével szemben kell tennie. Ugye mondta azt, még Jánosról hallottam ezt a mondást, és tényleg olyan megdöbbentő, hogy Oscar Wilde-ot idézte egyszer, és azt mondta, hogy ő ezt a mondást jelezte, és olyan szégyenletes, de hát igaz sajnos sokszor, hogy a gyerekek még szeretik a szüleiket. Mert hát még ott a gyerekkor friss élményében, ott a anyatáj melegében még a gyerekek szeretik a szüleiket. Aztán ifjúkorban az emberek meggyűlölik a szüleiket. Aztán amikor ők is felnőttek lesznek, és látják, hogy az életük nem sokkal külön, mint esetleg a szüleiké, hát akkor megbocsátanak a szülőknek. És ez egy olyan szomorú kép, mert tényleg ezt látjuk magunk körül, hogy ezek a végletes érzelmek, ezek a végletes ellenségeskedések, és ugye itt két irányú ez a parancsolat, mert hogy egy gyermeknek is meg kell tennie a szülője felé ezt a tiszteletet a Biblia szerint. Ezt a gondoskodó, figyelő, a másik személyét előtérbe helyező, gyengéd, tapintatos szeretetet, ami megkülönböztetett figyelem, hiszen hát a szülőről van szó. Viszont a szülőnek is meg kellene tenni azt, hogy a gyerekéről úgy gondoskodjon, hogy tanítsa meg őt leválni magáról, hogy tanítsa meg önálló életre. Ugye így mondja Széchenyi az egyik gondolatában, hogy mindig csak azon kötelességekről szólunk, amelyekkel szüleinkhez köttetünk, azokról soha vagy ritkán, melyekkel gyermekeink iránt tartozunk, holott ezek még szentebbek. Tehát ez egy kétirányú folyamat, hogy a szülőknek is meg kell tenni dolgokat a gyermekeikért, és viszont, hogy igazán mind a ketten a helyükön legyenek, mert például arra figyelmezteti Pál apostol az apákat, hogy ne ingerejétek a ti gyermekeiteket. Mert sok szülő olyan durván tudja ingerelni, én is egyszer utaztam egy autóban egy családdal, és hát a lány középiskolás volt, látszott, hogy az apa és a lány között egy nagy feszültség van, de az apa csak tovább piszkálta a lányt egy adott ügy kapcsán. Már én szóltam neki, hagyd már békén ezt a gyereket, hát ő meg csak visszavágott a lány, felidegesedett, az apa megint visszavágott, és ott ment ez a tortúra ott a kocsiban, hát olyan szörnyű volt hallgatni, és már nem tudtam, hogy csendesíteni őket, hát hagyják ezt abba, olyan rossz hallgatni, hát mit gyötri ezt a gyereket, a gyerek meg ugye hát az ösztönéből visszavágott, hát úgy gondoltam magamban, hogy hát milyen botor dolog ez, hát ebből mi lesz majd? Hát mi lesz majd? Hogyha a gyerek majd nagyobb lesz, és önálló lesz, és akkor hogy fog a szülője felé visszavágni? Szóval nem bős dolog ez. a szülő iránti szeretetről, gyengétségről tényleg rendkívüli műalkotások születtek. A Biblia is nagyra értékeli az időskort. Idézem Példabeszédek könyve 16. fejezet 31. verse, ahol ezt olvashatjuk. Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útjában találtatik. Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útjában találtatik. Hát az a vénség, amely az igazságért való küzdelemben idősödő embernek az élet útjának az eredménye, az igen szép ékes korona. Nagyon sokat elárul egy emberről, hogy milyen lesz idős korában. Ugye a fiatalok még szépek, lendületesek, még ruganyos a bőrük és a járásuk, de aztán amikor idősödik az ember, akkor a jellemvonások, amelyek a pszichikumából kivetítődnek az arcizmaiba, a tartásába, a jellemvonásaiba, az indulataiba, akkor érlelődik be a gyümölcs, amit vetett fiatal korában. És a Biblia azt az időskort nevezi értékesnek, ami az igazság útjában találtatik. Gondolhatunk Ábrahámra, majd látunk diaképeket, vagy gondolhatunk Mózesre, akik úgy öregedtek meg, Jákobra is gondolhatunk, hogy beteltek az élettel. Az életük tartalmas volt. Ez az igazi időskor. Cseri Kálmánnak van egy nagyon szép könyve az öregségről. Őszkorban is gyümölcsöző. Ajánlom a figyelmükbe. Most nem tudom bemutatni, elfelejtettem elhozni. Hogy hogyan érdemes megöregedni, hogyan érdemes időskorban élni, és egyáltalán hogyan érdemes szülőnek lenni. Elgondolkodtató dolgok. A 92. Zsoltárban olvashatjuk azt, az igaz virágzik, mint a pálmafa. Növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Az igaz virágzik, mint a pálmafa. Növekedik, gazdagodik. Még vénkorban is gyümölcsözik. A Biblia például az időskort nagyon értékesnek nevezi. Mert az ember érett tapasztalatokkal rendelkezik. Megtanul dolgokat, átél dolgokat, szintetizál dolgokat. És ez nagyon értékes. Még vénkorban is gyümölcsözik, mert hirdeti, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Tehát, hogy az Isten ad ehhez erőt. Ad ehhez az időskorhoz erőt, mert egy beérett embernek a tanácsa, vezetése, az tényleg kincs és érték. Még mielőtt további bibliai gondolatokat és igehelyeket felidéznék, hallgassunk meg néhány verset, néhány rövid verset, feleségem tolmácsolásában, és ő mond is néhány gondolatot ezekről a versekről, hogy melyik szerző, melyik költő mit látott meg a szülőkben, mint értéket, vagy éppen milyen értelemben idegenedett, vagy távolodott el az ember például a szülőtől, például a Pilinszky versnél egy bizonyos távolság érzékelhető. Úgyhogy megkérlek, hogy légy kedves ezeket összefoglalni.
1: Kosztolányi Dezsőnek az Intés az öregebbek tiszteletére című verse arról a tiszteletről szól, amiről Attila az előbb beszélt. Egy személy válogatás nélküli tiszteletről, ahogy a versnek az elején le is írja, hogy akár utcaseprők, akár miniszterek, akkor is hajoljunk meg az öregebbek előtt. Ugye ezzel a egymástól eléggé távol levő foglalkozással, hivatással próbálja ezt megjelölni, hogy teljesen mindegy ez, mert a tisztelet, ahogy elmondta az előbb, az nem attól függ, hogy mit ad valaki, hanem hogy ember, hogy egy élő lény. És azért vagyunk hálásak, mert van, és tiszteljük magáért, az ő egyéniségéért, és így mondja, hogy hajoljatok meg. Tehát a tisztelet, ez a megkülönböztetett szeretet valamiféle cselekedettel is jár, ahogy majd a többi versnél is meglátjuk, hogy cselekedetei vannak ennek a megkülönböztetett szeretetnek is. Ahogy majd megfigyelhetjük a verset, ahogy folytatja, hogy nem azt a hagyományos prédikációt akarja elmondani a tiszteletről, a becsületről, a mindenféle erkölcsi értékekről, amit a hagyományos vallás, ugye hát tudjuk azt, hogy Kosztolányi szabadkai katolikus családból származott, tehát nem prédikációt akar mondani, hanem valamit mélyebben akar megfogni és megérinteni. Nagyon érdekes az, ahogyan az életről, a világról olyan kis oda vetett kifejezéseket mond, majd figyeljék meg ezeket, ahogy elmondja azt, hogy hát bizony embernek ellenséges földgolyón élünk. Ezt nem így mondja ki, csak úgy ott a felsorolásban majd láthatjuk, hogy bizony a törékeny a mi szívverésünk. Ilyen az emberi lét, hogy élünk egy embernek ellenséges földgolyón, hogy a szívverésünk törékeny. Milyen nehezen őrzi meg az ember ezen a földgolyón a nyitottságát, a bizalmát az élethez, a bizalmát egyáltalán, hogy a reménységét. És felsorolja, mint egy bizonyításképpen, de milyen érdekesek lesznek ezek a bizonyítások, hogy miért is illeti tisztelet az embert. Figyeljük majd meg, hogy mindez arra utal, hogy küzdeni kell az életben. És az idősek ezt a küzdelmet már így vagy úgy, de végigvitték. És nagyon csodálatos a zárás, ahogy elmondja, hogy szinte háborúból jönnek, ugye valójában háborúból jöhettek azok, akikre ő gondol, de az életnek a harcából is. És azt mondja, hogy méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogó lehet az életük. Hallgassák meg akkor a verset. Intés az öregebbek tiszteletére. Kosztolányi Dezső. Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Nem oly tiszteletet prédikálok én ti nektek, mint a papok s az iskolai olvasókönyvek. De vegyétek számba, mi nehezen mentitek át ti is évek veszedelmén törékeny szívveréseteket ezen az embernek ellenséges földgolyón. S ők, kik 40, 50, 60 évet éltek, hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel, s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon, míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva, mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, egyenesen, mint a zászlórudak, és egyszerre kibontják, hogy ámuljatok, vihar csapott, de visszahozott életüknek méltóságosan lebegő, békét hirdető diadalmi lobogóját. A következő vers egy nagyon ismert vers, József Attilának a Mama című verse. Ez már a szülői szeretetről szól, és azt hivatott bevezetni, amiről aztán lesz majd még részletesen szó. Ez a vers gyerekkorunknak is egy vers, azt hiszem, hogy legtöbben tanultuk az iskolában, és éppen ahogy így készültem rá és gondolkodtam, rájöttem, hogy mennyire másképp gondolkodik az ember erről a versről, mondjuk 10 éves korában, 20 éves korában, 30 év fölött, és gondolom, és így mondtam is éppen Attilának, hogy akkor, amikor már valakinek nem él a szülője, ugye nekem is édesapám meghalt, édesanyám még él, hogy mennyire másképp érti ezeket a sorokat. Nem kis egyszerű vers, mert olyan jó a verselés, ugye már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg-megállva, nyikorgó kosárral a kezébe ment a padlás a serényen, jó a rímelése is, tehát tényleg gyerekeknek tanítják, de vajon mit értünk abból, hogy már egy hete csak a mamára gondolok. Amikor az ember felnőtt korába a szülőjére visszagondol, és nem hagyja nyugton, újra visszatérnek azok a képek, a gyerekkori emlékek, gondol rá, És le is írja a költő, hogy mik ezek a képek, ezek a gondolatok, amik visszatérnek benne. Ami megmarad benne, szinte mozdíthatatlanul, azt mondja, hogy nyikorgó kosárral a kezében ment a padlásra, ment serényen. És csodálatos, hogy kibontja azután a szülő és a gyerek szeretetét. Milyen a gyerek? Milyen a gyereknek a szeretet? Ő mindig a szülővel akar lenni, az ő akaratát érvényesíteni. Nem érti még meg azt a fajta szeretetet, amit a szülő sokszor képvisel a cselekedetével, mert nem foghatja föl. Ő benne még a ragaszkodásban, ő menni akart vele, őt vigye föl, ő vele foglalkozzon. Igazából valahol egy önző szeretet, de valahol egy nagyon jó szeretet, ahogy nekünk is az Istenhez kéne ragaszkodnunk, hogy mindig vele lenni, mindig igényelni azt a törődést, azt a jelenlétet. Ő így akart a mamával lenni. És a mama pedig csak ment és teregetett némán. És milyen szeretet ez a szülői szeretet? Nem szitta, de sajnos nem is nézett rá. Ő akkor még nem értette, hogy miért. Talán ott volt benne a fájdalom, hogy foglalkozott volna ő vele, hogyha a fáradtságtól, meg a temérdek gondtól, meg a munkától, amivel el tudta tartani egyedül a három gyerekét, megtehette volna. Ugye sokszor mi is olyan könnyen mondjuk, hogy azért igazán foglalkozhatott volna vele is, meg azért a sok munka mellett. Egy-egy család életében nem tudunk, hogy beletekinteni, hogy ezeket megmondjuk meg egy-egy ember lelkébe, de az biztos, hogy bölcs dolog volt, hogy nem szitta, nem kiabált vele. Tette a dolgát, mert tudta, hogy így élhetnek meg. És mit mond a költő a vers végén? Hogy most érti meg azt, mint ahogy mondja, hogy nem nyafognék, hogy mi is volt ez. De kimondja azt a valóságot, amit egy másik versébe csodálatosan leír ugye a Kései siratóba, hogy bizony most már késő. Mert mindenki, akit anya szült, az csalódik végül, ugye írja a Kései siratóba, vagy így, vagy úgy, és ez az egyik fajta, hogy szembesülnie kell azzal, hogy véges az, hogy ezen a földön anya és gyermek együtt élhet. És a zárása a versnek ugyancsak nagyon egy csodálatos, szinte himnikus, ahogy elmondja azt, hogy hogyan él ez a kép ma már benne felnőttként, és felmagasztalja az édesanyját, és ez a tisztelet, ez a szülői tisztelet érződik belőle. Hallgassuk meg a verset. József Attila, mama. Már egy hete csak a mamára gondolok. Mindig meg-meg állva, nyikorgó kosárral a kezében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam. Ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Ő csak ment, és teregetett némán. Nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen suhogva szálltak, keringtek a magasba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az égvizében. A harmadik vers Pilinszky Jánosnak a Könyörgés című verse, hadd áruljak el, az egyik legkedvesebb versem, ami nagy mélységeket mozgat meg ott a lélekben. Az emberi kapcsolatoknak olykor kibogozhatatlan szálait és az életünknek az alakulását, azokat a belső történéseket, amiről sokszor nem is beszélünk, de a költő ki tudja mondani és megfogalmazza azt, amit mi is érzünk. Az édesanyjáról, az édesanyjával való kapcsolatáról ír ebben a versben, de igazából nem csak ő az ő életéről van itt szó, hanem általában az anya-gyermek viszony nyátágul ki ez a vers. Alapvető emberi igazságokat, lelki törvényszerűségeket mond ki. Azt a törvényszerűséget, hogy egy szülő, főleg az édesanyja a gyermekéről, még ha megölné is, hinné, hogy jó. Hogy ilyen szeretet kapcsolatot adott az Isten ebbe a világba. Hogy ilyen magasfokú szeretet is létezhet ezen a földön. A vers úgy kezdődik, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Elérkezik az ember életébe az az időszak, amikor a szülőnek el kell engednie a gyermekét, de még akkor is figyeli. Tág szemmel, néma tó a néma csillagot. Olyan messze vannak már, egy külön élet, egy önálló út, sors, de ott tükröződik az ő életében. Nem tud elszakadni a tükörképe. Sok mindent lehetne erről mondani, most tényleg tovább nem is. És sokszor nem is mer szólni a szülő már a gyermekének, mert sokszor látja, hogy nem is úgy teszi, ahogy kéne. Ő a tapasztalatával már tudja, hogy hogyan lehetne, de azt mondja, nem mer beszélni, szólni hozzám. De ha megölném is, hinné, jó vagyok. Bármit tesz is az a gyerek, a szülő hiszi, hogy jó, bízik benne, látja. Csodálatos idézetet olvasunk éppen ma reggel egy keresztény írótól, hogy az Isten látja abba a kis magban a virágot, a terebélyes fát, hát így van valahogy a szülő és a gyermekével, hogy hiszi, reméli benne a jót, és ezt támogatja, és utána arról ír, hogy szeretné még úgy szeretni, olyan bensőségesen, olyan közeli módon, ahogyan igaz, ami igazán a lélekből jövő és a lelkek összeérnek, és szeretné magához vonni. És erre szüksége van a szülőnek. Szüksége van, mert arra a támogatásra, arra a megerősítésre, arra a tiszteletre, amit egyedül csak ő kaphat meg ezért a szeretetéért, vagy egyszerűen csak azért, mert szülő, hisz tudjuk, hogy nagyon sokféle szülő van. És megszólítja a szerelmét, és itt lép be a következő pont. Megszólítja, hogy és hozzáírja tulajdonképpen ezt a verset, hogy most már hozzátartozik. De hogy ebbe a képbe hogy élik bele az az édesanyja, aki őt nevelte, és aki szerette és szereti. És a vers végén ki is mondja azt, hogy szerelmem, csak részleteket idézek, oldj fel maró magányos bánatomból, ha senkiért az anyámért szeres. Hogy irgalmazd meg szegénynek és nekem, engedd még magamhoz vonnom. Ő is ebbe a szeretetkörbe beleférjen még. Ugye ezt is kimondja a Biblia, hogy az az igazán érett ember, és az alkalmas az önálló életre és a házasságkötés, aki el tudja hagyni az apját és az anyját. De milyen értelemben? Úgyhogy elhagyja, hogy önálló gondolkodásúvá válik, hogy önálló anyagi hátteret tud biztosítani a családjának. De lélekben első már az lesz, akit választ, de lélekben nem szabad elhagynia, hanem támogatnia kell, és segíteni, és szeretni, és majd Attila erről is fog beszélni, hogy milyen esetek lehetnek. A vers következőképpen szól. Pilinszky János, könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó, tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélyben. Csak egyszer enged még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg, gyenge vállát, irgalmazd meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben. Kis békezászló, oltalmat keres. Oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres.
0: Köszönjük szépen! Az anyai szeretet mélységeibe hatolni, és a szülői szeretet mélységeibe tényleg megrendíti az embert, és tényleg oda a régi mélybe vágyik, ahogy a Biblia azt mondja, hogy ha valakinek nincs már édesanyja, vagy nem olyan édesanyja jutott, mint amilyennek kellett volna, hogy jusson, akkor van valaki, aki mint édesanyja végig hordozza az életét, és viseli az ő dolgait, és szereti őt, és meg nem szűnő szeretettel. Ezért óriási a felelőssége egy szülőnek, hogy ami a szülői hivatás lényege, hogy kiábrázolja a gyerekeknek az Isten szeretetét. Ez a szülői hivatás lényege. Azzal az önfeláldozó szeretettel, azzal az odaadó gondoskodással, de azzal az igényességgel és fegyelmezéssel. A Biblia azt is mondja, hogy akit szeret az Úr, azt megdorgálja, és megostorozza azt, akit fiává fogadja. Azok a szülők, akik hagyják, hogy gyerek menjen a maga önfejű, önző természete után, és hát gyerek, hát intenek egyet. Nem ez az igazi szeretet. Azt olvashatjuk Ézsaiás könyve 46. fejezet 4. versében. Isten mondja ezt. Vénségtekig én vagyok, és megőszüléstekig én visellek. Én teremtettem, és én hordozom. Én viselem, és megszabadítom. Kihez hasonlítok engem? És kivel tesztek egyenlővé? És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk? Isten anya és apa, és így kellene őt is tisztelnünk, és a szülőkön keresztül Istenhez eljutni gondolatban. Nagyon sok minden van még, amit itt el lehetne mondani, nem szeretnék mélyebben belemenni. Majd még a beszélgetésnél visszatérhetünk. Térjünk át a második pontra. A tiszteletnek arra a formájára, amit a Biblia igényel minden olyan személynek és vezetőnek és elöljárónak és idősebb embernek, ami fontos ahhoz, hogy tényleg működjön ez a világ. Hogy ne emberek által felszított szenvedélyek, indulatok, ütközések, háborúk vezessék a folyamatokat, hanem csendesség és békesség uralja ezt a világot. Ilyen igehelyeket olvasunk például Timóteushoz írt első levél második fejezetében. Az első 4 verset idézem. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Tehát a Biblia szerint az ember számára ez kötelezettség. Ez kötelezettség, hogy vezető méltóságban lévő emberekért imádságok legyenek, könyörgések, esedezések és hálaadások minden emberért. Hát ugye a keresztények között nagyon sokszor ez egy olyan elsikadt és olyan háttérbe helyezett dolog, pedig ezt írja a Biblia, és ennek is oka van. Nagyon sokszor visszaéltek ezekkel a kijelentésekkel. Rengetegszer visszaéltek. Középkorban például a vezetők azt mondták, hogy hát a Bibliában meg van írva, hogy nekünk jogunk van uralkodni rajtatok. Jogunk van elnyomni embereket. Jogunk van kizsákmányolni embereket és megnyomorítani embereket. És emberek ezért sokan megutálták a Bibliát, mert azt mondták, hát a Biblia miket ír? ugye, mert elsarkították, elferdítették a dolog lényegét, mert a Galata levélben azért Pál apostol azt írja, hogy Isten előtt nincs se gazdag, se szegény, se zsidó, se görög, se nő, se férfi, hanem mindenki egyenlő. Ezt ugye nem idézték hozzá, hogy a vezető, a vezetettek jólétén munkálkodjon. Ugye? Ez már kevésbé kerül előtérve, pedig a jó vezető ilyen. A jó vezető olyan, mint Krisztus, önfeláldozó. A Krisztus és az egyház viszonyában látszik ez. Önmagát adja érte. Egy jó családapa is, és egy jó főnök is tulajdonképpen figyeli az alatta lévők igényeit, és azoknak a kielégítésére törekszik. Tehát a Biblia ezért mondja ezt, hogy erre figyeljünk. Olvasom a másik igehelyet, a Római Levél 13. fejezetében, az első verstől. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önnön maguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak, akarodé pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól, cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja a bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükséges engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Hát a Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedjünk a hatalmasságoknak, természetesen itt is ugyanaz van, mint ahogy a Efezusi Levél 6. fejezet első versében, az Úrban. Tehát, hogy a hatalmasság azt mondja, hogy ennyi a munkaidő, ez nem akadályozza az Isten törvényét, akkor annyi a munkaidő. Hogyha azt mondja, hogy ennyi az adó, és ezt meg kell tenni, ez a kötelezettség, ez a törvény, ez az a más szempontokból is, nem ütközik Isten törvényével, az ember tegye meg, hajtsa alá magát, még akkor is, ha nem kellemes, találja meg azokat a módokat, amivel a törvény adta lehetőségen belül a legelőnyösebben és a legnormálisabban tud élni. De hogyha a hatalmasság olyan törvényt hoz, például mondjuk Nabukodonozor, hogy meg kell hajolni mondjuk egy szobor előtt, vagy neki, vagy Hámánnak, ugye Márdokeus esete, Istennek kiálló tiszteletet igényelt, akkor azt mondja a Biblia, nem, az Isten törvénye fölötte van. Akkor ne engedelmeskedjen. Akkor fel kell venni a küzdelmet, mint ahogy hallottam én is emberektől, Erdélyben voltunk nemrég, és ott elmondták, amikor a cigányok és a magyarok kiirtására törekedett Ceausescu, börtönbe vitte egy cigány csoportot, akik hívő emberek voltak, és hát ismerték az Isten törvényét, és hát azt gondolta Ceausescu, hogy ezeket az embereket eltünteti a föld színéről, eltünteti az úti okmányaikat, meg a útlevőket, meg a ami nem is volt, bocsánat, hanem a személyigazolványt elégették. Börtönbe vitték őket, és kényszermunkán addig dolgozhatták, ameddig tovább nem tudtak már dolgozni, aztán kivégezték. Hát egy ilyen csoportba került egyik cigányember, akinek ott voltunk a gyülekezetében mező csáváson, Marosvásárhelytől 10 kilométerre, és hát ők ismerték Isten törvényét, és hát a negyedik parancsolatot ismerték. A szombat parancsolatát, és azt mondták a börtönőrnek, hogy hát mi ezen a napon nem dolgozhatunk, mert Isten törvénye ezt írja elő. Hát ugye el tudjuk képzelni egy kommunista rendszerben, hogy erre mit mondtak, össze-vissza ütötték, verték őket, rúgták, kínozták, bilincsbe verték, levetkőztették, és sötét kapva cellában, meg bilincselve ott voltak, két naponta kaptak enni. Naponta Isten tiszteletet tartottak a Bibliából ismert igék alapján, amit a sötétben a fejükből és a szívükből előhoztak, és újra-újra ismétlődött ez meg. és jött az újabb szombat, és mondták, de értsük meg, ők nem azért nem dolgoznak, mert nem akarnak dolgozni, hanem mert ők az Isten törvényéből ezt ismerték, mert nekik ez a hitük. Megint megverték, megint megkínozták, stb. Stb. Hát elkészültek a halálra. Eszükbe jutott a három ifjú, héber ifjú, akik nem engedelmeskedtek a királynak, és így voltak ott a börtönben. És ez egyikük közülük egy álmot látott. Érdekes, hasonló módon, mint ott a Dániel könyvében is vannak leírások. És nem is tudták megfejteni, nem értették. Egy nagy tó, ami nem lehetett átmenni, és aztán mégis valahogy átmentek. Valami út nyílt ott, és nem is egészen értették. És egyik börtön lakó fejtette meg nekik, hát ez azt jelenti, hogy keresztények vagytok, Isten ki fog benneteket szabadítani. Másnap nyílt a börtön ajtaja, és kiengedték őket haza. Mai napig nem tudják, hogy miért és hogyan. Szóval ezt csak úgy szeretném jelezni, hogy itt szembeszálltak ezek az emberek a hatalmassága. Isten megmutatta a hatalmát, de azt mondták a héber ifjak, de ha nem mutatná meg, és nem mentene meg bennünket a tüzes kemencéből, mi akkor sem engedelmeskedünk. Hát azért szeretném ezt mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy hajtsuk alá a fejünket mindennek, de ami a törvényt, Isten törvényét nem érinti, abban a hatalmasságot tiszteljük, tegyük meg, amit kér, és ne tartozzunk mással, csak azzal, hogy szeressük egymást embereknek. Ez legyen a mi tartozásunk. Természetesen sok kérdés vetődik itt fel, hogy egy Bibliát szerető, Istent követő ember miben vehet részt. Például mondjuk forradalmak, zendülések, demonstrációk, politikai megnyilvánulások, akár még ártatlan mondjuk egy mezőgazdasági demonstráció is. A Biblia azt mondja, hogy figyeljük csak meg, mit mond itt. Aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Ez nem a keresztény ember feladata. Minden ilyen dolog feszültséget szül. A feszültség újabb feszültséget szül, és háborúságot. A Lukács evangélium a 21. fejezetében van a végidők jeleként leírva, hogy lesznek zendülések, háborúk mindenfelé. A zendülések tulajdonképpen nem mások, mint forradalmak. Figyeljük meg a 17. századi angol polgári forradalomtól kezdve a mai napig forradalmak, forradalmak hátán. Mi is átértünk néhány forradalmat, mármint a magyar nép, ugye 56-os és 48-as forradalom, vagy a francia forradalomra gondolhatunk, amit látunk, és itt tovább nem is akarom végigmondani. Kedves hallgató, gondoljunk bele a forradalmaknak, mi lett az eredménye. Gondoljunk bele, egy picit futtassuk végig a tekintetünket a forradalmak utáni állapotokon. Mi 56 után 40 év kommunizmust kaptunk. Ugye? 48 után mi jutott a magyar népnek? Tudom, hogy ott van, kint van Deáknak a könyve és képe. Nem politizálunk, mert ez sem tartozik a keresztények körébe. Csak maga a tény érdemes. Egy francia forradalomnak mi lett az eredménye? Nézzük meg. Ateizmus, istentelenség és ugyanannyi háború, erőszak és írtó hadjárat. Szóval ez a szabadság, egyenlőség, testvériség szavakban, igen. Igazában nem viszi előre. Még Petőfi is azt mondja, nem viszi előre. Nem ez a megoldás. A keresztény embereknek nem így kell az előrehaladásért munkálkodniuk, hanem fogadják el, szeretettel, türelemmel, másképp próbálják a dolgokat megváltoztatni, belülről, az életüknek a példájával, nem feszültségkeltéssel, nem erőszakkal, nem zendülésekkel és nem forradalmakkal. A törvény betöltése a szeretet. Mi nem tartozunk senkinek semmivel, és nem kérünk számon senkitől semmit, csak azt, hogy egymást szeressük. Aki politikába keveredik, az Jézus szavával hagy éljek, amikor a Herodest azt mondta, hogy rókának nevezte. Ez egy róka mesterség valahol. Rendkívül sok olyan megalkuvást, ügyeskedést, számítást igényel, politikai pártérdekeknek alárendelve dolgokat, amelyek veszélyesek. Természetesen lehet az ember a törekedése szerint ebben is pozitívabb lépcsőfokokat járni, de a Biblia szerint ez egy veszélyes dolog, amikor olyan eszközöket enged meg az ember, ami nem az Isten eszköze. Pál apostol politikusokkal, amikor találkozott királyokkal, például Heródessel vagy Agrippával, és amikor hallgatták őt, Cselekedetek könyve 23. 26. fejezetében olvashatunk erről, amikor meghallgatták őt, akkor azt mondták egyikük neki, hogy Festus, hogy Pál apostol, Pál, te megbolondultál. Beszélsz itt feltámadásról, meg keresztről, meg újjászok, meg Krisztusról. Sokat olvastál, megbolondultál. És akkor azt mondja Pál apostol, hogy is mondta itt, leírtam, hogy nemes Festus. Nem vagyok bolond. Nem tudom, érezzük, hogy nem sértődött meg, nem visszavágott, nem mondhat, hogy majd az Isten, te, mert te ilyen és ilyen. Nem, nemes Festus. Nem vagyok bolond. Tehát a tiszteletet megadta. Megadta. Meg lehet a véleményük a politikáról, a politikai vezetőkről, bármelyik fajta rendszerről, teljesen mindegy. Mégis, akik ott vezetők, azokat tisztelni kell, meg kell adni egy köteles tiszteletet. És tényleg, amiket úgy sokszor lát az ember, hogy olyan pocskondiázása, független attól, hogy a mostani vagy az előző rendszerben állnak és nyilvánulnak emberek, szóval ez nem méltó. Nem méltó, pusztán az emberséghez sem méltó. Mindenkinek meg kell fizetni a maga árát és a maga elszámolását bizonyos napokon. Ne akarjunk mi Istent játszani, bocsánat. Mi tiszteljünk embereket, és ne keveredjünk ilyen dolgokba, mert ennek jó vége nincsen. Jézus példája. Jézus milyen példát mutatott a szülői tiszteletre és szeretetre, és mit tanít ezen keresztül nekünk? Lukács evangélium a második fejezetében van a mindannyiunk által ismert történet, amikor 12 éves korában Jézus felment a szüleivel Jeruzsálembe, amely ünnep, a húsvét ünnepe volt, és itt olvashatjuk a 41. verstől, hogy évenként, ahogy felmentek az ünnepre, Jeruzsálem ünnepére, és mikor 12 esztendős lett Jézus, szintén a szokás szerint felmentek, és mikor elteltek a napok, amikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja, hanem azt gondolván, hogy az utitársaságban van, egy napi járóföldet mentek, és keresték őt a rokonok és az ismerősök között, és mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között, ülve, amint őket hallgatta, és kérdezgette őket. És mindnyájan, akik ők hallgatták, elámélkodtak az ő értelmén és az ő felületein. És meglátván őt elcsodálkoztak, és mondta néki az ő anyja, fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Ő pedig mondta nékik, mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? De ők nem értéke beszédet, amit nékik szólt. És aláment velük, és ment Názáretbe, és engedelmes volt nékik, és az ő anyja szívében tartotta mindezeket a dolgokat. Tehát 12 éves korában látjuk Jézust, látjuk, hogy a szülők mit tesznek. A húsvét ünnepének az volt a rendeltetése, hogy a megváltóra, mint áldozati bárányra utaljon, és Isten dolgában foglalatoskodjanak. A szülők nem ezt tették. Úgy látszik, ott a rokonokkal elbeszélgettek, rokoni találkozásnak, szép kirándulásnak, nagy alkalomnak fogták ezt fel, legalábbis hát a leírásból ez tűnik ki, mert 3 napig nem vették észre Jézust, hogy eltűnt. Pontosabban egy napi járóföld után, hát szóval eléggé furcsa, 12 éves gyermekük, hát nem tudom, amikor sokan vannak itt idősebbek, volt a gyermekük 12 éves, hogy gondoljanak bele, hogy hát hogy elveszteni egy gyermeket. Hát ezt akárhogy is nevezzük, de azért finoman úgy nevezhetjük, hogy ez hanyagság. Ugye? Tehát ők itt hibát követtek el. És amikor jön Mária és József Jézushoz, megfeddik Jézust. Pedig ők voltak a hibásak. Tehát amikor egy szülő olyan dolgot kér számon, vagy olyanért fedd, amiért nem kellene, sőt, dicsérni kellene, akkor hogyan viselkedjünk? Jézus megválaszolt, nem fogadta el a feddést. nem is oktatta ki őket, de szeretettel figyelmeztette, hogy hát miért kerestek engem, hát ti tudjátok, hogy az én életem miről szól. Nem kellett volna keresni engem, én itt vagyok. Én az atyám dolgaiban foglalatoskodom. Ugye a szülők pedig itt Mária, hogy figyeljük meg, ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk.

az egyik egyház gimnáziumban még 20 évvel ezelőtt, és az egyik gyermek rendkívüli mértékben megindult az Isten felé, tanulmányozta a Bibliát, járt előadásokra, nagyon komolyan haladt ezen az úton, és az édesanyja teljesen kétségbe esett. Egy tradicionális, hagyományos kereszténységben nőtt fel, és hát a fia most nem akarta azt csinálni, amit addig csinált, mert felnőtt akart lenni. És hát emlékszem rá, mivel én is, ha úgy tetszik, az édesanyja szemében ludas voltam, hogy ezt a utat elkezdte követni, hiszen hát a Bibliát adtam a kezében, és hívtam ezekre az előadásokra, és ő jött. Hát a szegény édesanyja kétségbe esve mondta, hogy hát most mi lesz az én fiammal, és hát most mi fog vele történni. Hát mondtam, kedves anyuka, hát örüljön. A gyermeke nő fel, a gyermekének értelmes kérdései vannak. Egy jó alkalom arra, hogy beszélgessenek. Egy jó alkalom arra, hogy hallgassa meg őt. Vegyék elő az Isten igéjét. Hát ettől nem kell félni. Nem bánt. Vizsgálja felül az ő hitét. Közösen gondolkozzanak. Nem tudta megtenni. Mindig az érzelmekre hivatkozott. És akkor kibökte a végén, hogy hát ő mindig látta a gyereket, bocsánat, ott minisztrálni, meg mindig ott abban a közegben ott volt, és a gyereket még mindig gyerekként akarta látni, pedig ő már 17-18 éves volt. És hát az a kép, amit ő érlelt magában, az most szétfoszolni kezdett, mert a gyerek kezdett felnőni. És akkor milyen szomorú volt látni, mindig, amikor erre gondolok, megszakad a szívem. A gyerek, én mondtam az anyukának, kedves mama, adjon a gyerekének szabadságot. Ne gondolja, hogy a gyereke ellensége. Különben, ha nem, akkor el fogja veszíteni. Vita hátán, piszkálódás, felelősségre vonás, érzelmekre hivatkoznánk, érzelmi zsarolások következtek. Szegény fiú egy-két évig úgy tűrte, aztán emlékszem rá, írtnek, elmekerülte az ország legtúlsó végére, jelentkezett főiskolára, hogy minél távolabb kerüljön a szülőktől. De akkor is, amikor hazament, gyötörték. És akkor emlékszem, egy két év múlva írt egy levelet, és azt mondta, hogy ezt ő nem tudja csinálni, fel kell adni az elgondolását és a hitét. Ő nem akar konfliktusba kerülni a szüleivel, és hát látja, hogy nem bírják elviselni, úgyhogy a szíve mélyén azt gondolja, és az aki, de a látszat kedvéért azt mutatja a szülőknek, mintha az lenne. Annyira fájt, hogy gyakorlatilag a szülők belekényszerítették egy lelki meghasonlásba, egy tudathasadásos állapotba. Most képzeljük, hát ez jó állapot? Szörnyű. Szörnyű, tehát itt Jézus példát ad nekünk arra, hogy értelmesen válaszoljunk. Hogy az értelem adja meg a választ, és ne, szóval a generációs probléma, hogy az időseknek ugye mindig igazuk van, vagy a fiatalok mondják, hogy hát az idősek ugye lejárt lemezként mondják a prédikációikat. Szóval ez egy mondva csinált probléma szerintem. Mert igazában az a kérdés, hogy mi az igazság. És hogyha az idős mondja az igazságot, és az idős szabadít fel a megkötöző dolgokból, akkor az idősnek van igaza. De ha fiatal mondja, hát azért, mert fiatal, érték? De természetesen a fiatalnak ezt tisztelettel kell, hogyha mondjuk neki van igaza, képviselni. Én nagyon sokszor mondtam diákonnak, amikor valamelyik tanára valami bajuk volt, hogy hát ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, és mondták a lehengerlő indulatkitöréseiket, és mondtam, hogy figyeljetek, hát azért ő felnőtt ember, hát tiszteljétek már. Hát, tiszteljétek meg az, hogy beszélgessetek vele. Hát vele nem lehet beszélni, mondják. Megpróbáltátok? Nem. Ez nem tisztelet. De amikor mondjátok, hogy mi a problémátok, akkor ne azt mondjátok, hogy mert a tanár ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ne így mondjátok neki. Hanem kérdezzétek meg, hogy miért teszi így, vagy miért látja úgy. Ti így látjátok. Nem lehetne valami megoldást. Szóval tanulja, szóval tanítani őket a nyelvnek a tiszteletére, hogy a dolgokat meg lehet fogalmazni, de hát hogyan? Hogy oda csapunk vele, mint egy korbácsütéssel, vagy pedig megpróbáljuk a normális és a tiszteletteljes hangvételben. Egyáltalán nem mindegy. Jézus 12 éves volt, a szüleinek megválaszolt, igazából nem értették, miről beszél, pedig hát érthették volna, csak neki fontosabb volt más, mint a gyerek megértése, de Jézus

Alá ment velük Názaretbe, és engedelmes volt nekik, íme a tisztelet. És 30 éves koráig ott élt a szülői házban, nem vonhatták el az igazi küldetésétől. Egy szülőnek igazán az a feladata, hogy a gyereket ráérezze a küldetésére ebben a világban. Igazában Mária itt ebből egy pillanatképet látunk, nem tudta erre igazán ráébreszteni. Szóval nem tudta ebben segíteni. Jézusnak szenvednie és küzdenie kellett. Egy másik eset, Márk evangélium a 3. fejezetében olvasható, olyan döbbenetes ez a történet, mindig úgy megdöbbenek ezen, amikor olvasom, hogy képzeljék el, hogy Jézus elment, már végezte a szolgálatát, és itt a 21. versben olvashatjuk azt, hogy annyira megdöbbentek, és annyira nem értették Jézusnak a magatartását, hogy ezt olvasjuk itt, hogy amint az övéi ezt meghallották, eljöttek, hogy megfogják őt, mert azt mondták, hogy magán kívül van. Magyarul bolond. Hát, ennyi. Eljött az édesanyja, eljöttek a testvérei, József már nem él, és azt mondják, hogy bolond. És akkor itt olvashatjuk tovább a 31. verstől, hogy megérkeztek az ő testvérei, az ő anyja, és kívül megálltak. Érdekes, nem mentek be. Hát miért nem mentek be? Beküldtek hozzá, hivatván őt. Szóval a bizalmi személyes kapcsolat helyett egy ilyen küldöncöt menesztettek, körülötte pedig sokasság ült, és mondták némi, ímé a te anyád és a te testvéred, ott künt, keresnek téged. Hát ugye most ez egy nagyon érdekes helyzet, mert most megfigyelhetik, gondolom sokan úgy szinte dörzsölték a kezüket, hogy hát most vajon mit fog válaszolni? Hát ott az édesanyja. Hát ugye azért, ha valami ezen a világon, akkor ez egy érzékeny kapcsolat, és hát most a megváltó most mit fog mondani? És akkor Jézus azt válaszolta, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim? De rögtön felteszi a nagy kérdést, hogy hirtelen valami történik bennük, és megérzik, hogy itt megint valami üzenet következik, valami nagy tanítás, hogy ki az én anyám és kik az én testvéreim? Hát ugye persze az emberek nem tudtak rá válaszolni, mert az emberek nem szeretnek gondolkodni, és Jézus válaszolt, hogy mert aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám. Nem tudták elvonni a szolgálattól, nem ment haza, nem engedte, bocsánat, hogy bolondot csináljanak belőle, de a szeretete és a tisztelete Jézus nem változott meg az édesanyja iránt, sem a testvére iránt, de nem az ő útjukon járt. Itt külön váltak az útjaik. Nem szűnt meg a szeretete az édesanyja iránt, hiszen János evangélium a 19. fejezetében olvashatunk egy csodálatos jelenetről, és ezzel is szeretném zárni majd az előadást, így a vetítés előtt, mert még vetítés is lesz, hogy ott a kereszten, amikor a római katonáért imádkozik, utána a jobblatorért megszólítja az édesanyját és Jánost, és a fiúi szerepet, amit most már nem tud betölteni, mint földi gyermek, hiszen most meghal, átadja Jánosnak, mert tudja, hogy János azt a bensőséges, meleg fiúi szeretetet tudja adni az édesanyjának, amit ő most már nem adhat, de addig adott. Tehát elvileg igazságban sokszor nem egyeztek, és sokat szenvedett a szülőktől és a gyerekektől József, testvérektől. De kedves hallgatók, van egy csodálatos ige a Bibliában. Csak azért, hogy ha valaki következetesen, hűen, kitart az igazság mellett, hogyha nem adja fel a küldetését, és hiába hivatkoznak másra, ő semmi áron nem tántorodik el attól. Ezt olvashatjuk Cselekedetek könyve 1. fejezet 14. versében. Ugye itt már a feltámadás, mennybe menetel, pünköst küszöbén vagyunk, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Szóval volt értelme így viselkedni. Volt értelme nem föladni.
volt értelme nem alárendelni magát az érzelmi zsarolásoknak, ha úgy tetszik, meg a felelősségre vonásoknak, stb., hanem kitartóan Jézus haladta maga útján, elvszerűen, a szeretete nem változott meg, a tisztelete nem változott meg. Odaadta édesanyja lényét Jánosnak, hogy szeresse tovább, és nem is szűnt meg ugye utána sem a szeretete. És Jézus ezt érte el, hogy megtértek. Ott a keresztnél. Szóval megdöbbentek, hogy most mi történik itt? És bocsánat, hogy így mondjam, leesett nekik a tantusz. Hogy hát a világ megváltója volt ő. És Máriának ott a proféciák, amiket kapott Simeontól, és amit hallott az angyaltól, és amit ő maga is az Szentlélek ikletés által elmondott, most ott a szeme előtt teljesedtek, és megértett, hogy az a gyermek, az én fiam a világ megváltója volt. És én vak voltam, süket és értelmetlen, és nem értettem, hogy ki ő. És azt a mélységes mulasztás a bűnbánattá formálódott, és ő is megtért. És ott volt, és imádkoztak, és a Szentlélek kitöltetett rájuk. Volt értelme ennek a küzdelemnek. Egy zeneszámmal zárjuk le az eddigieket. Idézem szó szerint, amit Schütznek a Jézus hét szavával keresztjén című oratóriumából németül hangzik el, de rendkívül tiszta egyszerűséggel a következő igehely. János evangélium a 19. fejezet 25. versétől olvasom, 3 vers. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak az ő anyja és az ő anyjának nőtestvére, Mária a Kleofás felesége és Mária Magdaléna. Jézus azért, amikor látta, hogy ott áll az ő anyja és az a tanítvány, akit szeretett, mondta az ő anyjának, asszony, imhol a te fiad. Aztán mondta a tanítványnak, imhol a te anyád. És ettől az órától magához fogadta azt a tanítvány. Tehát ezt a... Nem ott hallgassuk.

Itt láthatjuk Ábrahámot Izsákkal, amikor mennek el együtt az áldozat színhelyére, Rembrandt festményén, és azt a momentumot, amit így mond a Biblia, és mentek ketten együtt. Izsák még nem tudta kezdetben, hogy mi is történik majd, de ismertette Ábrahám majd ott a végső pontnál, hogy ő lesz az áldozat. És Izsák ezt elfogadta. Izsák ezt elfogadta, mert kamasz fiú volt, 14-18 éves körüli fiatal lehetett, és elfogadta az apjának a tanítását, elfuthatott volna, elmehetett volna. De Ábrahám meggyőzte őt, hogy amit Isten kér, az a legjobb, amit tehetünk. És téged választott ki, fiam, erre a szerepre. Nem tudom pontosan, és nem értem, hogy miért kérte ezt, de ő ezt kérte. Valami jót fog ebből kihozni, ha más nem fel fog támasztani, fiam, mert a te utódaidból fog származni Izrael népe. Ábrahám elfogadta. Tisztelte annyira az apját, ilyen megdöbbentő ez az apa és a fiú kapcsolat, hogy elfogadta, és Ábrahám felemelte a kést, látjuk a Monreáli Székesegyház mozaikján, és szólt az angyal, hogy ne tedd. Rembrandt ábrázolása, szóval itt valami rendkívüli jelzés és esemény, hogy juthat egy apa és egy fiú kapcsolat ilyen szintre, egy szülő és gyermek kapcsolat. Hogy teljes odaadása és bizalommal követik együtt az Istent. Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek. És nem véletlenül nevezi a Biblia Istene magát Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének, mert ők ketten ott valamit megtettek, és Isten olyan kiváltságban részesítette őket, amit így mond a Biblia Jézus később, hogy látták az én napomat. Megmutatta Isten az apa és a fiú kapcsolatának a titkába, amit ők megérthettek, hogy milyen lesz az atyának a fiát feláldozni a Golgotán. Ábrahám bebizonyította, hogy a hit embere, igen, megváltozott, nem magyarázkodott, nem keresett kifogást. Az ő apja, a mennyei atya, az, akinek a szava mindenek fölött való volt, és engedelmes volt. Szóval megrendítő, szinte nem is tudom szavakba önteni azt a magasságot és mélységet, amit ők ott megtettek. Ez egy titok, a hit titka, amit nem érthet az, csak más csak az, aki ezt a maga életében valahol megtapasztalja. Amit nem ilyen szinten, de más szinten. Ferenczi Károly is ábrázolta ezt, amikor ott a fiú és ott az apa, és közé áll az angyal. Figyeljük meg Ábrahámnak a arctartását, és Izsákét. Izsák lefelé tekint, elfogadja. Ez egy rendkívüli elfogadás ez. Bár így tudnánk az életben elfogadni Isten dolgait, akkor az életben nagy győztesek lehetnénk, és nagy eredményeket vívnánk ki. Közéjük állt az angyal, és rendbehozta az általuk kizökkent világnak a folyását. Itt látjuk Józsefet, amint Jákobnak elmondja az álmát. Sajnos Jákob nagy hibát követett el Józseffel kapcsolatban, egy nagy nevelési hibát, a kivételezést. József pedig kicsit olyan hebehúrgyán és talán mélyen nem átgondolva a helyzetét, hogy az apja kivételezése mennyi ellenérzés szült a testvérekben, még egy ilyen álmot is elmond, amit ő jó szándékkal mondott el, de hát igazán nem talált, tudnék, hogy ő előtte mindenki meg fog hajolni. Aztán meglett az eredménye, mert a kivételezésnek a gyűlölet az eredménye, az ellenségeskedés, és végül a testvérek kútba dobják, és azt hazudják Jákobnak, hogy egy állat ölte őt meg, szegény nem bírt megvigasztalódni. 22 évig a kivételezésének a büntetése, amit nem Isten rót rá, hanem az élet maga, amit ő intézett így, 22 évig nem látta a fiát, abban a hiszemben volt, hogy meghalt. Szörnyű. Szörnyű dolog. Itt látjuk, amikor Holbej meccetén Józsefet kútba dobják először, miután jól összeverik testvérek, aztán már húzzák ki, amikor
az izmaelita karavánnak eladják. Ferenczi Károly festményen látjuk Józsefet, amint eladják a testvérek, és a elkényeztetett fiúról már leszagadták a ruhát, és megy rabszolgának. És azt hazudják, Ford Madox Brown festményén látjuk, hogy a testvérek az apának, hogy íme a ruhán lévő vérfolt, a fiú vére, a testvér vére, és ők is 22 évig ezt a hazugságot őrzik. De úgy látszik, nekik is kellett ez a lelkiismert furdalás, hogy megtérjenek. Sokszor ilyen az ember. Szomorú történet ez. Ugye nem tisztelték annyira az apjukat, hogy megmondják az igazságot. Jákob nem tisztelte annyira a fiát és a fiait, hogy ne kivételezzen. És Józsefnek pedig végig kellett járni ezt az utat, a rabszolgaság útját, a Potifárné vádját, a börtön mélységét, és József viszont megállt ebben a nagy küzdelemben, és a jelleme fényessé érett. Látjuk Rembrandt festményét, amikor épp vádolja Potifárné. Csodálatos történet, Sámuel és Éli története. Éli főpap, aki a saját fiait nem tudta jól nevelni, akik törvényszegés útján indultak el, és nem volt bennük atyai tisztelet és tekintély, hogy a fiait megfedje, emiatt elvesztette az üdvösségét. De Sámuelt nagy szeretettel tanította, aki Sámuelt, aki próféta lett, az igére, és a kettőjük közötti apa-fiú kapcsolat szinte bensőségessége olvasható le Gerry Dow festményén, és a holland művész ábrázolta ezt. Láthatjuk Saul és Dávid ábrázolását Rembrandt festményén, amikor is Dávid annyira tisztelte Sault, hogy atyának nevezte. De amikor megvolt a Góliáttal történt esemény, akkor Saul féltékenységgel meg akarta ölni Dávidot, aki itt hárfázik, és már ott van a kezében a dárda, hogy átszúrja őt. Az az ember, akiben az indulat, a féltékenység és a gyűlölet gyilkos szándékot szül, itt láthatjuk. Dávid pedig hárfázik, teljes odaadással zenél, átadva a lelkét Istennek. Nem fél. Isten figyelmezteti őt, mert vele volt, hogy Saul meg akarja ölni, és el tud hajolni a dárda elől. Ez háromszor is megtörténik, ekkor érti meg Dávid, hogy menekülnie kell. De amikor Saul hosszú évek üldözése után ott a barlangnál találkozik Dáviddal, akkor Dávid meghajtál magát a földig. És megölhette volna őt, de azt mondta, az Úr felkentjére nem emelem kezemet. Tehát halálos ellensége volt, de a tiszteletet megadta neki, mert ő volt a király. Szóval ezek nagyon érdekes történetek. Elgondolkodhatunk. A szülő a leginkább akkor tisztelhető, ha olyan erkölcsi mintát képvisel, ami megdönthetetlen. Még akkor is, ha a gyereke ellene támad emiatt. De ha következetesen ezt képviseli. Rembrandt édesanyját látjuk. Ő minden nap úgy engedte el a fiát dolgozni gyerekkorában, hogy a Bibliából olvasott fel neki egy szakaszt. És ezt Rembrandt élete végéig nem felejtette el. És az édesanyját sokszor ábrázolta így, hogy olvassa a Bibliát. Egy édesanya gyermekéről való gondoskodása, és most gondoljuk a mennyei anya és apa gyermekéről való gondoskodására is. Fizikai gondoskodást jelent, mert enélkül egyszerűen az élet nem működne. Oltalmat jelent, menedéket. Az embernek szüksége van oltalomra és menedékre. Az Isten is adja az embernek. Michelangelo rajzán, előbb itt pedig a domborművén látjuk, amint a gyermekének oltalmat ad. Lelki tanítást és fejlődést jelent. Hiszen nem elég enni, inni, adni. Nem elég ajándékokat venni, meg kiszolgálni a gyereket. Nem, ez kevés. A lényeg itt van.
az Isten igéjére való tanítás. Michelangelo domborműve. Az otthon, a család, a gyerek számára életfeltétel, és mindannyiunk számára, hogy tudunk-e otthont teremteni. A Szépművészeti Múzeumban található ez a festménye, nem ilyen vörös színű, de legalább ezt az otthonosságot jól tükrözi Rembrandt festménye, hogy itt a család együtt van. Mária köpenyébe van beburkolva a gyermek. 12 éves korában Jézus felmegy Jeruzsálembe, Giotto festményén látjuk, és tanítja a bölcseket. Csodálkoznak a felletein, egy holland mester festményén látjuk, álmélkodnak rajta, és megszégyenülnek. Megszégyenülnek, mert ők hiába vének, és hiába ősz hajúak és szakálúak bizony, az igazságból nem akarják meglátni azt, hogy bizony a messiásnak, szenvedő messiásnak kell lennie. Mert akkor nem politikai messiás. És nekik az volt a dédelgetett vágyuk. Jézus alálment a szüleivel Názáretbe, itt látjuk, hogy hazavezették őt, és engedelmes volt nékik, tisztelte a szüleit. Csodálatos festmény Georges de la Tour ábrázolása, amikor az apa és a fiú együtt dolgoznak, beszélgetnek, egy bensőséges családi meleg árad a képből, egy szál gyertyával szokta ez a művész ábrázolni az eseményeket, és itt az apa a gyerekére figyel, a gyerek az apára figyel. Milyen ritka dolog ez máma, mert az igazi apa az lelki vezetője a családnak, és a lelki gondozása és nevelése a gyerekeknek a kötelessége. Sajnos ez ma kikopott a köztudatból. Jézus elbúcsúzik az édesanyjától, Mária, figyeljük meg, Dürer hogy ábrázolja? Ugyanazt ábrázolja, mint 12 éves korában Jézusnak Máriát, hogy mi nagy keserűséggel, nagy bánattal kerestünk téged. Az érzelmek, ugye? Az érzelmekre akar hivatkozni, és szinte elomlik a fájdalomtól, hogy visszatartsa a gyermekét. Ez ugyanígy nincs benne a Bibliában. De a kép azért egy valós helyzeteket jelez, hogy bizony sokszor a szülők ugye érzelemre hivatkozva akarják a gyereket visszatartani. Hogy nekem mennyire fog fájni, mennyire egyedül leszek, stb. És ez fáj a gyereknek, mert szereti az édesanyját és az édesapját. De Jézus megy. A küldetésétől nem lehet eltántorítani, betelt az idő, neki hirdetni kell az evangéliumot. A kánai mennyegzőnél is, amikor Mária meg akarja mondani, hogy mit tegyen Jézus, akkor azt mondja Jézus, ugye nem így, nem ez a helyes fordítás, hogy mi közöm hozzád, ó asszony, hanem ez nem a te dolgod, ó asszony. Így a helyes fordítás. Ez nem a te dolgod. Ezzel megint kijavította Máriát egyrészt, másrészt pedig figyelmeztette, hogy a ti időtök mindig itt van. Ti mondhatjátok, hogy mikor mit tesztek, de az én időm csak akkor, mint amikor az atyától meghallom azt, hogy mikor mit cselekedjek. Mert ő annyira szoros kapcsolatban volt az atyával. És az atya jelzett, most, akkor ő akkor cselekedett. És így változtatta szőlő lévé ezt a bizonyos vizet. Rembrandt utolsó festménye az idős Simeont ábrázolja, aki életének legnagyobb vágya az volt, függetlenül attól, hogy idős vagy fiatal az ember, ez mindegy. Ősz hajával, a magába mélyedő tekintettel, az életének a legnagyobb vágya, és mindannyiunk legnagyobb vágya lehet az, hogy a kezünkben tarthassuk Krisztust, pontosabban a szívünkben tudjuk őt. Mert az ember igazi tartózkodási helye otthona az Isten. Hogyha be tudja fogadni az ember az Istent a szívébe, és ha engedi, hogy Isten befogadja őt a mennyei otthonba és hajlékba, akkor beteljesül az ígéret, a parancsolat ígérete, hogy hosszú ideig élj azon a földön, örökké élj azon a földön, az örökké valóságban. Hogyha az ember hazatalál a szülőhöz, az atyához és anyjához, az Istenhez, akkor otthon lesz. És az ő szüleit is oda vezetheti, akkor otthon lesz. És a gyermekeit oda vezetheti, akkor a család együtt lesz. Szóval ez a csodálatos képpel zárnám ezt a vetítést.
úgy gondolom, hogy már az időnk elment, már nincs időnk arra, hogy egy 15 perces vezetést a csendről és a pihenésről és a negyedik parancsolatról megnézzünk, de hát, hogyha igénylik, én szívesen levetítem, de azt hiszem, hogy már elég sok minden elhangzott ahhoz, hogy közösen gondolkodjunk, beszélgessünk egy kicsit. Szabad választást adok. Lehet a villanyt felgyújtani. Köszönöm szépen a figyelmet.

Én is jó estét kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Stramszki István vagyok, és nekem jutott az a feladat, hogy ennek a rövid sorozatnak, ami ma kezdődik, és holnap után már véget is ér, az első alkalmát én tartsam meg. Bizonyára tetszettek találkozni a meghívóval, az az átfogó címe ennek a sorozatnak, hogy gazdálkodj okosan, ez egy ismerős motto, ugye, volt egy ilyen játék régen. El kell az életben a bölcsesség mindenféle gazdálkodással kapcsolatban. Itt mi három területet szeretnénk érinteni a három este során, tehát ma, holnap és holnap után. Ebben a sorrendben, hogy gazdálkodj okosan a pénzzel, gazdálkodj okosan a kapcsolatokkal, és gazdálkodj okosan az idővel. Nem tudom, mit tetszene gondolni, szerintem elég közérdekű témák és kérdések ezek, és eléggé aktuális problémák ezek, mert ha valamikor kihívás volt ezekre a dolgokkal gazdálkodni az emberi életben, hát a mikorunk az tényleg próbára teszi a bölcsességet, hogy hogyan sápálkodjunk, hogyan gazdálkodjunk a pénzzel. Ugye nekem jutott ez a feladat, tetszettek látni, én közgazdásznak is tanultam, és ezért is vállaltam el ezt a témát. De legalább ekkora kérdés az, hogy az emberi kapcsolatainkkal hogyan bánjunk. Itt ugye erre utalt konkrétan ez a házassági, gondozási lehetőség, amiről szó volt. De minden más emberi kapcsolat is abban a mai világban nagyon próbára van téve. Tehát régen talán harmonikusabb volt, vagy nem is tudom, olyan olajozottabban működtek ezek a pontok a társadalomban. Már nagyon sok gond van ezen a téren. És hát a harmadik sorrendben, de korán sem elhanyagolható, hogy az idővel hogyan bánjunk. Viszont mindig nagy kérdés volt, hogy hogyan bánjunk az idővel. Az elsőt meg a harmadikat össze is tudnám kapcsolni, az idő pénz, azt szokták mondani. Tehát a pénzgazdálkodásról fog beszélni, de az szorosan összefügg az időgazdálkodással is. Annyit hadd meg kell talán így a előjáróban technikai akarat így mondani, hogy én elmondanám, hogy miket gondolok, miket javaslok ezen a téren, és aztán, ha az idő meg az önök türelme engedi, akkor utána egy kicsit beszélgethetnénk is, tehát én szívesen mennék visszajelzéseket, vagy akár kérdéseket is. Közben, aki már így van vele, hogy támadnak kérdését, próbálja megjegyezni, és aztán utána azokra vissza is térünk. Hát a mai témánk, ahogy mondtam is, gazdálkodj okosan a pénzzel, de kapott egy saját címet is, így hangzik, hogy élni miből. Nem hiszem, hogy a mai társadalommal itt van Magyarországon nagyon széles az a réteg, akinek ez a kérdés nem kérdés. Lassan már ott tartunk, hogy nem az életszínvonalunk megőrzése a kérdés, ami azért egy érzékeny dolog. Nekem azt mondták annó az egyetemen, hogy a bérek azok felfelé rugalmasak, ami azt jelenti, hogy ha emelik a fizetésünket, üsse kavicsa, hogy mondják, azt nem bánjuk, azt szívesen vesszük. De hogyha csökkentik, arra már érzékenyek vagyunk. Tehát ez egy ilyen egyirányú dolog, hogy ha nő a jövedelmünk, azt szívesen vesszük, azzal nincs gondunk, de ha csökken, azt nagyon nehezen szenvedjük el. És ma bizony a társadalomnak a jelentős része vagy közvetlenül szenvedi el a jövedelemcsökkenést, vagy ugye az árak elszaladása miatt hát beszűkül a mozgásterünk. Ma már a létfenntartás is nagyon komoly kérdés, egyre szélesebb rétegnek a társadalmunkban, és ezért minden ember érintett valahol egy nagyon szűk rétegtől eltekintve. A nagy kérdés azonban nem annyira ez az elsődleges kérdés az én számomra, és én sem csak erről szeretnék beszélni, erről is szeretnék röviden ez a gazdasági részéről, hanem ennek van egy mélyebb értelme is, amit itt ez a cím megfogalmaz, hogy élni miből. Ugye általában erről a kérdésről elsődlegesen az anyagiak jutnak az eszembe, hogy miből élek, miből fizetem ki a számláimat, miből fizetek a közértben. De van egy mélyebb értelme is ennek, hiszen az élet sem lehet csupán a létfenntartás, nem lehet ez a célja, és nagyon fenyeget az a veszély egyre inkább, hogy mivel meg kell küzdenünk a létfenntartásért, ezért lassan egy öncéllá válik, egy önálló céllá az életben, hogy fenntartsuk az életünket. Majd erre később vissza is térek, valaki egyszer megállapította azt, egy igen tekintélyes valaki, hogy az élet az több annál, mint hogy elérjük azt, hogy legyen mit tennünk, meg legyen mivel ruházkodnunk. Mert ez egy nagyon szűk kör lenne, ez nem méltó arra, hogy életnek nevezzük, és meg kell gondolnunk azt, hogy nem fenyegete bennünket tényleg az a veszély, hogy egy taposó malomba kerülünk, és már nem is veszük észre, és az életünk arról szól gyakorlatilag, hogy leéljük magasabb rendű vagy értelmesebb célok nélkül. Egy rövid példát hadd említsek meg ezzel kapcsolatban. Igen, milyen nyomot hagyott, vagy 20 év a rendszerváltás után albérletbe raktam valahol vidéken egy néninél, neki járt egy újság, és hát akkor itt sok minden megváltozott Magyarországon, most már furcsa visszanézni ugye 20 évet, akkor még az más volt, újszerű volt. Olvastam egy cikket egy vidéki újságban, hogy valaki másodállást vállalt, hogy több legyen a jövedelme. Kicsit hasonló helyzet volt, mint most sokaknak. Csak a másodállásra szüksége volt egy autóra, amire különben nem lett volna szükség, tehát amúgy nem volt a családban autó. És vettek egy autót, csinálta a munkáját, végezte a munkáját, és akkor egyszer csak leült és kiszámolt, hogy néz ki a dolog.
És kiderült, hogy az autó fenntartása az pont annyiba kerül, mint amit ezzel a másodállással keres. És hát legmondta a konzekvenciát, hogy így nincs értelme, és nem folytatja tovább. És ez nekem nagyon tanúságos volt, és nagyon nagy a veszély, hogy a mi életünk egész évben egy hasonló helyzetbe kerül, hogy azért élünk, hogy fenntartsuk magunkat, na de hát valami több is kéne, hogy legyen abba, ez kevés életcélnak, ezt szerettem volna csak illusztrálni ezzel a példával is. Azt gondolom, nem tévedek, ha azt mondom, hogy az emberek jelentős része nem tudatosan választ magának életcélt, életelvet, hanem másodlagos tényezők befolyásolnak bennünk abban, hogy hogyan élünk. Ilyenek lehetnek például az, ami az egyetemes emberi lényből fakad, hogy az önzésünk, a kívánságaink, hogy mi mindent szeretnénk elérni. Gyere, van egy nagyon jó példa, majd biztosan megteszek látni, a másik két előadó is gondolom gyakran hivatkozik a Bibliára, én is szeretném ezt a könyvet a figyelmükbe ajánlani. Ott olyat olvasunk Pál apostoltól, hogy leginkább a testiesség meg az anyagiasság volt a probléma az ő korában, a keresztény közösségek közegében is, környezetében is, közegében. Ugye így mondja, hogy a paráznaságtól, tehát erkölcstelenség, házasságtörés, és a fösvénységtől, az anyagiaknak a túlértékelése, a túlzott hajszolása, ettől meg kell, hogy tartóztassák magukat. Ezzel vigyázni kell. Miért mondta ezt az apostol? Mert gyakorlatilag ezek tipikus emberi gyöngeségek és támadási felületek a kísértés szempontjából. Ezt mondta Pál apostol akkor, tessenek jönni. Ezt mondta Pál apostol akkor, hadd kérdezzem meg, hogy mit tetszenek megfigyelni, hogy a mai világ az miről szól? Mi körül forog? Hát a pénz körül elsődlegesen. A másik az, hogy, bocsánat, de tényleg így van, hogy a kívánságok, az élvezetek, a szexualitásnak a túlhajtott formái, tehát homoszexualitás és egyébek, nem is sorolom. Én azt figyeltem pont idefelé jövet is, hogy volt egy plakát az út mellett, autópályán jöttem és néztem, és nem tudom, hogy mit akartak eladni, abszolút nem értettem, mert azt láttam csak, valami visszafogott dolog volt, tehát egy szép női arc volt csak ott, úgy egy nagy olyan útszéli plakáton.

sablonoknak a követése, hogyha neki is van, nekem is legyen. Amúgy eszembe se jutott volna, de nem akarok lemaradni. Tetszett tudni, régen volt ilyen, hogy állítólag, hogy ilyen verseny, hogy hány lépcsőn lehet felmenni a házba. Ugye ilyen magyaros dolog volt ez. Vagy hogy a szomszédnak mekkora a síremléke, mert nekem legalább akkora kell. Egyszer láttam egy aranyos filmet, valamilyen ilyen játékfilmet, és abban volt, hogy egy társaság, hogy ki mit szeretne lenni, és az utolsó semmiért nem tudott mondani, hogy mindazokat akart, amit a többiek. Nem volt önálló gondolata, utánozta a többieket. Félelmetes erő van ebben is, és én azt gondolom, hogy amikor életcélt keresünk, akkor ez egy igen szegényes dolog, amikor nem telik többre, mint másokat utánozni, másoktól ellesni dolgokat. Ez tehát a mi nagy kérdésünk, és én ebben a jegyben szeretnénk nekivágni a ma esti témának, hogy miből élünk, de nem egyszerűen anyagi szempontból, az elején arra is ki fogok különben térni röviden, hanem hogy mi éltet bennünket, honnan nyerjük az erőt, a reménységet, meg a célt ahhoz, hogy minden nap újra nekivágjunk annak, ami azért legtöbbünk számára szerintem nem könnyű, hogy megküzdjünk az adott napnak a problémáival, meg azokkal az életkilátásokkal, akár egzisztenciális, akár más kilátásokkal, amikkel rendelkezünk. Miből élünk tehát a mindennapokban? Erre a kérdésre keresem majd a választ, a következő módszert szeretném követni. Sok alternatívát szeretnék relatíve felsorolni, miben szoktuk általában, tehát amit lehet látni a társadalomban. Én tudom, hogy ez talán nem annyira előremutató, de szerintem tanulságos számba venni, hogy a tipikus motivációja az embereknek, hogy mi motiválja őket, mi hajtja előre, miből él egy átlagos ember, és majd a végén szeretnék kitérni arra, ami legalábbis én szerintem a legfőbb forrása lehet ennek a bizonyos erőnek, reménynek és célnak, amiről itt beszéltem. Mert rátérnék a konkrétumokra, még annyit hadd mondjak el, hogy érdemes majd megfigyelni itt a lehetséges válaszoknál, amiket tapasztalhatunk a társadalomban, hogy ki miből él, mi motiválja. Három alapvető csoportot lehet majd megfigyelni. Az egyik az úgynevezett egyéni út, amikor tudom, hogy mit akarok. Innen vagy onnan, én tudom, hogy mit akarok, és én megyek a felé. A másik, amikor a közösségi utat követem, amit a többség mond, vagy az okosakhoz csapódok, hogy így mondjak, tehát mások után megyek gyakorlatilag, tehát az egyéni út, vagy amikor mások után megyek. A harmadik pedig a vezére elvek nélküliség. Amikor emberek egyik napról a másikra élnek, nem fektettek le célokat, hagyják, hogy sodorja őket az élet, és mindig olyan adhok módon reagálnak, és döntenek, és hoznak döntéseket az életükben. Hát ezek után szeretnék rátérni akkor a lehetséges, legelterjedtebb válaszokra. Élni miből, ugye ez az alapkérdés, az erre adott válaszokat veszem most számba, nyilván nem a teljesség igényével. A legegyszerűbb válasz, amire kívánkozik, amit itt már kilátásba is helyeztem, az, hogy élni leginkább miből lehet a mai világban? Hát pénzből. Itt rögtön hagyd mondjak ki egy fontos tételt, én ezt szeretem előbocsájtani. Viszont gyakran megkérnek hasonló témába, tehát, hogy anyagiak kérdése, meg hát magasabb rendű életcélok, hogy szóljak. És én szeretem elmondani mindig, hogy a pénz az egy fontos dolog, és az egy nagy tévedés, hogy a pénz az rossz lenne. Ha már a Bibliát hivatkoztam, ott van egy ilyen kijelentés, hogy minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme. Hagyj ajánlom, hogy figyelmükbe, ez fontos önmagában is, és tanulságos, hogy a Biblia milyen pontos, hogy a pénz az önmagában az egy személytelen valami, azzal lehet bánni jól vagy rosszul. Olvastam én olyan kijelentés is keresztény írótól, hogy a pénz az nagyon nagy áldás lehet, ha jóra használják. Az csak egy eszköz. Az a kérdés, hogy amikor a kezünkbe kerül, mit csinálunk vele. És azt mondja az apostol, hogy nem a pénz a rossz, hanem a pénznek a szerelme, ami a hatalmába kerít bennünket, és már meghatározza azt, hogy hogyan bánunk vele. Amikor ez céllá válik, és nem eszközé. Na, az a baj az ember életben. A pénz az egy jó dolog, a mai világban azonban egyfajta bálvány helyét foglalja, nyugodtan mondhatom így. Céllá vált valóban eszköz helyett, nagyon sok embert ez mozgat az életében. Vannak ilyen mondások, biztos tetszenek ismerni, ide hármat kiírtam, hogy pénz beszél, kutya ugat. Alaptézis, hogy nem érdekel, akárki, akár itt pont. Ha itt van a pénz, akkor jó, ha nincs itt a pénz, akkor nem jó. Ha már itt tartok egy jó tanács a gazdálkodásra, mert az emberek mostában mindent megpróbálnak, és ez mindig a meleg ágya a nagy baklövéseknek, anyagilag is. Egyszer azt mondta egy barátom, hogy egy barátjától hallotta, hogy azt is megkörnyékezték egy olyan, valamilyen, ezt MLM rendszernek hívják, tehát multi-level marketing, tehát ilyen piramis játékszerűség, és megkörnyékezték a barátját, hogy lépjen be. Ennek mindig valami csomagolás, hogy most ezt adnak, most ezt vesznek, tehát valami címke van rajta, de a lényeg mindig ugyanaz, hogy sokan lépjenek be, adják fel a pénzt a magasabban, azoknak sok pénze lesz, ezeknek meg majd kibírják, hogyha elfogy.
Na most ez a...

0: Ez a lényeg, sajnos igen. Most az a helyzet, hogy a barátok barátját, a barátom idézte nekem, hogy a barátja milyen okos volt, azt az egyik ismerősen megkörnyékezte, hogy lépjen be egy ilyen rendszerbe, mondta, hogy figyelj, ne meséld el, ez mindig a bonyolult, hogy ki, hova, mit, hogy, hány százalék, ne, szóval nem érdekel. Szóval azt mondták, hogy az elején hogy kezdődik, hogy én adok pénzt neked, vagy te adsz pénzt nekem. Azt mondja, hogy ha te adsz pénzt nekem, akkor beszélhetünk róla, ha én adok neked, akkor már nem érdekel. És ez általában így kezdődik, hogy én adok pénzt, tehát be kell szállni, be kell fizetni. Egy nagyon egyszerű ilyen ökölszabály, hogy mondják, hogy hüvelykúj szabály, tehát hogy könnyű lekövetni, hogy tessen megjegyezni, hogyha egy ilyen rendszerbe csalogatják önöket, akkor meg kell kérdezni, hogy hogy kezdődik. Már rosszul kezdődik, hogy ha azzal kezdődik, hogy én adjak, mert sosem tudom, hogy visszakapom-e. De maradva tehát annál, hogy pénz beszél, illetve bocsánat, folytatva én, hogy pénz beszél, kutya ugat, a pénzzel mindent meg lehet venni. Hát ez sajnos majdnem igaz. Azért mondom, hogy sajnos, mert annyira eltorzul a világ, hogy már mindent, már nem is olyan van, hogy miket árulnak pénzért, de azért vannak még dolgok, amiket nem lehet. Becsületet, barátot, egészséget, jó érzés. Egészségnél is borzalmas dolgok vannak, azt tetszett, hogy szervkereskedelem folyik a világon, egy legnagyobb biznisz, és nem csak önként adják az emberek a szerveiket, tehát horror, ahová az ember és az emberiség torzult, de azért az csak ideig óráig tart, ezt igazolt a megállapítás, hogy mindent nem lehet pénzen megvenni. És van még egy híres mondás, ez egy nagyon régi mondás, nem tudom, tetszik-e tudni, hogy a pénznek nincs szaga. Tetszik-e tudni, hogy ez honnan jött? Rómában, amikor mindent megadóztattak, voltak ilyen idők régen is, az illemhelyek használatát is meg akarták adóztatni, és akkor ment a szenátus, amennyire emlékszem a történet, a szenátusba is ment a vita, hogy mi legyen, és akkor egyik szenátor mondta, hogy nem érdekes, honnan jön, a pénznek nincs szaga. Tehát mire ide ér a kincstárban, már nem fogjuk tudni, hogy honnan jött, arra van szükség. Arra is szükség van, arra a pénzre is. Nem véletlen, hogy ennyi mondásunk forog a pénz körül, mert az ember élet a pénz körül forog. Mondtam, pár idejében is így volt, de már azelőtt is így volt. Ez kezdettől így van. Egy alapvető gond a javakhoz, az anyagi javakhoz való viszonyunk, és ezért nagy kérdés az, hogy ebből kéne, hogy álljon az életünk, és erre kaptuk ezt a pár évtizedet, amit itt eltöltünk, hogy anyagi javakat szerezzünk, jó esetben szerezzük, és nem adósságot hagyunk magunk mögött, és ezt hagyjuk a gyerekeinkre. És itt szeretném idézni újra, amire már korábban hivatkoztam, hogy ugye bocsánat, még annyit hagyják hozzá bevezetésként, hogy én nekem ez önmagában egy nagyon szegényes életcélnak hat, hogy most pénzt keressünk. Szükséges, tehát nem elhanyagolható, tehát én nem az ingyenélést akarom itt támogatni vagy reklámozni, de azért, hogy ennyiből álljon egy embernek az életcél, azt meg nagyon kevésnek érzem. És itt jön az a tekintély, akire utaltam, nem kisebb személyiséget hadszólaltassak meg, mint magát Jézus Krisztust, aki a Földön járt, akkor azt mondta, Máté Evangéliumában olvassuk a hegyi beszédben ezt a híres megállapítását, ő mint teremtő és megváltó Isten mondta, a Földön járt, akkor nekünk embereknek, teremtményeknek, kérdésként fogalmaz nekem, ettől még inkább olyan szívenütő, mert ugye válaszra késztett, hogy akkor nekem válaszolnom kell erre. Azt mondta, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledele, és a test, hogy nem az öltözet. Olyan költői érezzük, nem? Tehát, hogy feltette a kérdést, de hát erre csak egyféle válaszol, hogy hát csak nem akarom azt mondani, hogy ennyi. Pedig, ha őszintén vagyunk, nagyon sok embernek ennyi. Nekem az unokabátyám valamilyen étkeztetési cégnél dolgozik, és ő mondta, hogy van olyan emberi csoportok, ahol a táplálkozás az, hát szóval az a fő esemény a napnak. Nem csak az ő szakmában van, ez így csak ott megfigyelte. Tehát nagyon sok ember számára az étkezés az egy olyan örömforrás, szinte egyedüli, ami mindent überel, ami mindennél fontosabbá válik. Ez azért gond, én azt gondolom. De vannak olyan emberek, nem feltétlenül ugyanazok, mint az előbbiek, ahol meg az öltözködés a mindent felülmúló. Nem tudom, jó egy személyes példát hoznom, mert én tudom, hogy ez sokszor furcsálták, amikor én srácokban voltam, mint a Szlovákiában találtam egy jó inget magam, megvettem hármat belőle rögtön, mert hát legyen, mert jó. Mások úgy vannak vele, hogy csak olyan helyen vásárol, ahol csak egyedi darabokat adnak, mert nehogy ugyanolyan ruha legyen rajta, mint egy másik emberen is. Most szándékosan állítottam szembe a praktikumot meg ezt. Tehát, hogy nagyon sokan sokat áldoznak az öltözködésükre, és nem biztos, hogy ez egy jó dolog. Nem tudom, mennyire fog kitérni majd a kollégám a holnap utáni téma kapcsán, az időgazdálkodás kapcsán rá. Én azért most hadd kössem össze a kettőt. Olvastam egy nagyon jó könyvben, hogy amikor valamit vásárolunk, ritkán gondolunk bele, hogy akkor éppen az életidőm egy részét váltom be egy tárgyra, a pénz ezt csak közvetíti. Egyszerűen arról van szó, hogyha önök elmennek mondjuk egy műszaki cikket megnéznek valamelyik boltba, ilyen szakboltba, Azért mondtam, hogy mert több 10 000 forint tegyük fel. Amikor eldöntik, hogy megveszik, akkor azt a döntést hozzák meg, hogy abból a pénzből, amit önök munkával megszereztek, időt szántak a munkára, fáradtak vele, azt az időt elvonták mástól, családtól vagy a személyes pihenéstől, mert kellett, dolgozni kellett, akkor a pénzüket belefektetik egy ilyen eszközbe. Kell-e nekem ez az eszköz? Ilyen áron kell-e? Ebben a minőségben kell-e? És mondok egy egyszerű szabályt itt is. Ha van ilyen önöknek, hogy órabér, vagy hát valami viszonyítási alap, hogy hány órát kell nekem ahhoz dolgozni, el kell osztani a dolog árát, amit éppen venni készülnek, az órabérükkel. Én sem múltkor besegítettem valakinek, mert kérte, adott egy pár forintot óránként. Mondtam a családnak, amikor meg tudunk fagyizni, gyerekek, hát nekem egy órát kell azért dolgozzak, hogy egy fagyit semmi perc alatt megegyünk. És addig nem gondoltam rá, még nem így számoltam ki. Tehát tessen ebben gondolni, amikor pénzt költenek el, osszák el mindig marad a kenyér az órabérükkel, és gondolják meg, hogy hajlandók lennének önök ennyit, ezért a dologért ennyi óránál dolgozni. Mert tulajdonképpen ez történik. Az élet idejüket pénzre váltják, a pénzért vásárolnak, de tulajdonképpen minden tárgy, ami önöket körülveszi, az életüknek egy része testesül meg benne. Órák, napok, hetek, ki tudja mennyi. Ezt figyelembe kell venni, amikor anyagi döntéseket hozunk. Van, aki nem sajnálja rá pénzt. Egyszer egy barátom mondta azt, hogy hallgat egy darabig a feleségét, mert állna sápítozott, hogy hát nincs pénz, hova tűnik a pénz, elég jó kerestek, és akkor a barátom egy idő után megmondta, felállt oda, mert a ruhástekrényhez kinyitotta, és mondta, hogy itt a pénz. Ott voltak a feleségének a ruhái, szeretett öltözködni, aranyos külön ismeri, de kettőket jó aranyosak, és mondta nekem, hogy hát igen, igen. Egy idő után úgy érzte, hogy ha annyira firtatját, megmondja neki, hogy szerinte ott van, és nem kéne annyit rákölteni. Mi nekünk is hasonló vizsgálatot kéne csinálni az életünkben, hát előbbre visz. Egyébként, ha már itt tartunk, még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy nem akarok most ilyen aktuális közösségi kérdésekkel foglalkozni, mint a személyes életünkre vonatkozóan, de azt mindenképp el kell mondanom, hogy tegnap is olvastam épp egy cikket, hogy ahol konkrét tanácsokat adtak, hogy hogyan lehetne átvészelni, azt egyre nehezebb idők jönnek, hogy áremelkedéssel számolnak most a mezőgazdaságban történtek miatt, ez világszinten is, és itt tovább fog nehezedni a helyzet. És elég jó tanácsok voltak, valamelyik nagy portálon volt az interneten. Én annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ha valaki eddig nem tette volna, meg mindenkinek tanácsolom, hogy próbálja a saját kiadásait, az anyagi dolgait kontrollálni és vezetni. Nagyon sokan nem szeretik, mert fáradtsággal jár. Én enélkül nem is tudnám elképzelni az életemet. Ismernem kell a tényadatokat önmagamra nézve, hogy mire mennyit költök, ahhoz képest, hogyha változtatni akarok ezen. Nemrég voltam barátaim, nálam fiatalabb emberek, mégis szakirányú végzettsége van az egyiknek, és beszélgettünk, és akkor mondta, hogy hát vita van otthon, egy házaspár, hogy mire ment el a pénz. Hát onnan csak el tudjátok dönteni, hát elő kell venni a családi költségvetést vissza. Azt, ja, hát olyan nincsen, azt mondja, hát úgy jön és megy is. Tehát, hogy mindig van egy aktuális egyenlegük. Hát mondom, csalódtam bennetek, aztán adtam nekik egy ilyen sémát, van egy honlapom, és ott letölthetővé is tettem ezen felbuzdulva, hát a másnak is segít. Ilyen családi költséget, és minden hónapra levontva, ugyanaz a lényeg, hogy milyen beadásaink van, milyen bevételeink vannak, milyen kiadások, rezsi, élelmiszer, stb. Egyéb. A kettőnek ugye van egy összege, van egy egyenleg az adott hónapra, ezt átvezetem az első lapjára ennek is táblázatnak, és akkor ott az ember nyomon követheti, és látja, hogy melyik hónap volt mínuszos, pluszos, és akkor lát az ember egy kiugrást, akkor megnézi, hogy mi annak az oka. Mert ha vettem egy mosógépet, akkor érthető, tehát az egy egyszerű nagy beruházás. De hogyha nincs ilyen magyarázat, akkor valamit rosszul csinálok. Mert ha minden hónap mínuszos, abból jó nem lesz. Tehát én mindenkinek ajánlom azt, hogy legyünk tudatosak az anyagi dolgainkban, legyünk tisztában azzal, hogy mik a szokásaink, mert akkor van mód arra, hogy változtassunk rajta tudatosan és jó irányba. Visszatérve az anyagiakhoz, a mikorunkban egy olyan hát jelenség is felütötte a fejét, hogy vannak olyan emberek is, akik nem is nagyon akarnak más tenni, csak fogyasztani. Tehát nem tesznek annyit hozzá, mint amennyit elvesznek, akár családi szinten, akár társadalmi szinten. Nagyon szomorú dolog, hogy és aztán ez tényleg egy alapvetően kortünet, hogy a munka meg a jövedelem az egymástól külön válni látszik. Nem tudom, tetszettek-e minket látni, hogy látunk ilyen nagy és drága autókat közlekedni az úton, és az emberek valahogy van egy kétség afelől, hogy ezt apránként kuporgatták össze, vagy tisztességes úton, ismerve a viszonyainkat. Főleg akkor tűnik fel, amikor még keretebbről jönnek ilyen autók nekem egy vagy két országgal odébről, ahol hát még rosszabb a helyzet általában, mint nálunk. De emberben ott van a gyanú, hogy lehet, hogy ez ebből szerzett jószág, tehát hogy ez nem egészen tisztességesen került. És én is úgy hallottam egyik munkatársamtól egy nagyon idevágó versidézetet, Arany János 150 éve írta ezt le, és mára már világjárványnak mondhatjuk ez a jelenség. Így hangzik, hogy midőn munka és vagyon egymástól messzi esnek, s a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Négy sor, de szerintem frappáns, nem? És milyen költői megfogalmazás? Azt mondja, midőn munka és vagyon, tehát azt hinnénk, hogy aki dolgozik, aki szorgalmas, abból lesz valami vagyon. Azt mondja, ezek egymástól messze esnek. Tehát nem függ össze sajnos a kettő egymásra. Egy ilyen korban élünk, sajnos az igaz. És azt mondja, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Hát, hogyha tetszenek nézni műsorokat, ahol ilyenekkel foglalkoznak, riport vagy hírműsorokat, hát tényleg erről van szó, hogy micsoda ötletekkel tudnak az emberek. Csak egy példát hadd mondjak, én ezt több mint 10 éve hallottam különben, hogy csináltak olyasmit, hogy biztosítást kötöttek nagyértékű autókra, aztán vettek ugyanilyet, vagy annak darabjait roncsba, karosszériára gondolok most, levették a jó sárvédőt egy Mercedesről, feltettek egy ilyen ütött kopottat, amit úgy rendbe hoztak, azzal összetörték az autót, elvitték szemlére a biztosítóhoz, ők megkapták a nagyértékű biztosítási összeget érte, levették ezt a rosszat, visszatették a jót, és kerestek egy csomó pénzt minimális befektetéssel. És ezt már 90-es évben hallott ilyen. De kinek jut ilyen eszébe? És vannak, akiknek eszébe jut, sőt terjed. Arról nem beszélve hozzáteszem, hogy a biztosítóknak emiatt nagy a kiadása, meg az egyéb biztosítási csalások miatt, és hogyan tudják ezt fedezni, hogy növelik a biztosítási díjakat mindnyájunk számára. Tehát magyarul mi adjuk össze ezeknek az embereknek a csalafintaságának az árát. A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Nem részletezem tovább a helyzetet, mert úgy is tetszenek ismerni, szerintem aki meg nem ismeri, legalább nyugodtabban alszik, hogy mik történnek mondjuk az országban, meg a világban. A lényegén ezt mondanám ki, és most már a végére a közgazdasági szakasznak, talán azért nem volt baj egy kicsit ugye ezzel foglalkozni, hogy egy új modell terjedt el az utóbbi évtizedekben, vagy bő évszázadban. Ennek az a lényege, hogy eladósítani és a tőke jövedelméből élni. Tehát nem feltétlenül munkával, vagy a termelő ágazatba történő befektetéssel kell növelni jövedelmeket, vagy vagyonokat, ahogy ez a klasszikus példa volt régebben, hanem azáltal, hogy kihelyezni a tőkét, és onnantól kezdve abból élni, nekem valaki tartozik, ha lehet olyan valaki, aki nem tudja megadni, és így örökké fizetni fog nekem. Tetszett, hogy erről szólnak a modern állami problémák, a nemzetközi gazdaság, tehát a nemzetgazdaságok szintje, nem csak Magyarországon, hogy akkor adósságterhe van az országoknak, és az országok sokszor magánembereknek, vagy magánemberek szövetségének tartoznak, hogy beláthatatlan az, hogy mikor tudják visszafizetni. Hát itt vannak ezek az EU-s problémák, tehát a görögök, meg a mediterrán, tehát a spanyolok, olaszok és a többiek. Ez mind erről szól. Állítólag a Rothschild mondta azt, ha jól emlékszem, ő neki tulajdonítják, hogy magánemberekkel nem mész sokra, mert hogyha adósságba döntöd is, hát előbb-utóbb most szóval belehal vagy éhen hal. De az ország az ott marad. Tehát országokat kell eladósítani. Az onnantól kezdve mindig az ország vezetőségének a dolga, hogy megnyúzza a népet és fizessen. Tehát a legnagyobb üzlet az, hogy el nem tűnő, felszívódni nem tudó emberi közösségeket kell adóssá tenni, és onnantól kezdve biztos jövedelem forrás jelent a kamat és az adósságszolgálat fizetése. Itt is hadd jegyezzek meg egy biblia helyet, szerintem annyira idevág, és majd tetszik, hogy milyen kontraszt van mindig a mi szörnyű valóságunk, meg az eredeti tanácsok között. Pál apostol azt mondja, a munka fontosságára hívja fel a figyelmet, többször is több levelében, a becsületes munkavégzés, és van benne egy ilyen tanács, nagyon érdekes, pont ide vág, azt mondja, hogy tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok. Tetszik, ha itt mondja, ez nem kevesebb, mint az, hogy neked kell dolgozni. Szükség van rá. Nem csak csencselni, nem csak a pénzt forgatni, nem csak befektetni, meg másokról lehúzni a pénzt, magadnak esetleg megideologizálva, hogy miért becsületes vagy tisztességes az, azt mondta, hogy az alkotó munkának nincs párja. Nem tudom, hogy tetszenek ezzel lenni, én például gyerekkel nagyon szerettem alkotásni, mikor úgy adódott a családban valamilyen munka, falazni is szerettem, egyszer kellett a keresztapáméknál egy ilyen spajzot hozzáfalaztak, bementek ebédelni, meg annyira élveztem, hogy húztam 3 sort még, mert láttam, hogy csinálja a nagybátyám, kijött, még falazott, és akkor nap végén mondtam neki büszkén, hogy 3 sort azt én is beleraktam. Szegény mondta, hogy melyik volt az, a te volt ilyedre, hogy melyik hármat raktam én. De aztán kellett lemondani, hogy jó volt az. Én mindig szerettem az olyan munkát, aminek van látszatja. Nem? Tehát, hogyha árkotások, azt látom. Hogyha falat húzok, azt is látom. Szerintem az emberi énünknek, most a jöttemelet énünknek szüksége van arra, hogy lássa a keze munkáját, hogy abban örömét lelje, meg megelégedését lelje. És ha megtetszek nézni, a mi modern korunkban nagyon sok ember absztrakt munkákkal keresi a kenyerét. Tehát azt, hogy számokat firkálok adminisztrátorként, az nem adja ugyanazt az örömöt, mint amikor valamit megcsináltam, lekaszáltam, levágtam, felszántottam, vagy összeaprítottam mondjuk fát. Az egy másfajta öröm, és ezért mondja a Pál Apostol, hogy tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok. Hát ma ez nem divat, pedig szükséglet lenne. Annyit hagyják még hozzá, hogy nem tudom, megtetszettek-e figyelni, hogy mindenhol szeretnének bennünket tényleg adóssá tenni. Tehát, hogy vegyünk fel hitelt, úgy értem. Volt egy pár éve, amikor bementem boltba, és majdnem minden boltba, ezekben a nagy szupermarketekben is, voltak ilyen standok, hogy most nem mondom a nevüket, mert semmi, éppen nem akarom őket reklámozni, hogy áruhitelt. Már maguk az áruházak adnak nekem pénzt, hogy megvegyem az árujukat. Hát ugye egyrészt azért, mert viszem az árut, az neki jó, ráadásul utána kamatot fizetek megint csak neki. Vagy egy banknak, amelyik jutalékot ad neki. Ez olyan szinten működik, egyszer régebben dolgoztam számítógépesként egy banknak, ki kellett mennem autókereskedésekbe, és voltam olyan autókereskedésbe, az országnak egy meglehetősen másik részében, ahol azt mondták nekem, hogy beszélgettem az értékesítővel, hogy nem az autó eladásból élnek, hanem a hitelek után járó banki jutalékból. Tehát 3-4 millió forintokat szedett be a kereskedés abból, hogy az adott bank hitelét adta el a vevőnek. Hát volt úgy, hogy akartam venni autót épp akkortájt, és akkor azt mondták, hogy készpénzért nem adnak. Tessék elkezdeni. Hát van pénze, azt mondták, készpénzért nem. Hát akkor abból neki nincs haszna. Ja, tehát csak annyi haszna van, hogy csak hogy összehasonlításképpen, még én egy időben a Renault-nak dolgoztam, és ott mondták nekem, hát jobban voltam az értékesítőre, mondta, hogy úgy is volt, hogy ott veszek gyakorlatilag, tehát akkor volt, hogy Renault veszek, mondta, hogy már nem tud műt elengedni az árából, hiába is, mert 20 ezer forint haszna van az autón a szalonnak. Tessék, hogy 20 ezer forint egy 2,5 millió forintos autón, ennyi a hasznú. Nem azt tartotta fenn őket, hanem a szerviz, tehát az, amiben visszajár az ember és javítatja, illetve, amiről beszéltem, hogy azt az autót nem készpénzért adja el, hanem itt 1 millió forint hitelt felveszek rá, a bank engem, hát ugye, ahogy visszafizetem, nagyon sok kamatot kell fizessek, 1,7-2 milliót, tehát nagyon sokat kell visszafizetni, és annak egy részét visszaadja a bank annak, aki hozta a hitelt, és ebből éltek, tessék elképzelni. És hát nyilván ez ma is így működik valahogy legalábbis. Azzal zárnám ezt a szakaszt, és rátérnék most már kicsit sietve a többire, hogy a lényegére is maradjon idő, hogy komoly veszély rejlik abban, hogy félrevigyen bennünket, akár a szükség, hogy fennmaradjunk a felszínen ebben az anyagi küzdelemben az egzisztenciánkat illetően, esetleg sokakat egyébként a bőség is félre tud vinni, mert még többre vágynak. Azért ritka az az ember, aki nem vágyik többre. Én még nem nagyon láttam elégedett gazdag embert, mert nem hallottam róla. Ez teljesen relatív, hogy ki mikor elégedett. Azt mondja Pál Apostol, hogy nagy kincs az Isten félelem megelégedéssel. Tudni, nem az örvendetes állapota az embernek, amikor nem tudom mennyi van. Ha most én egy kérdőjét kitöltetnék önnek, hogy ki mikor érezné magát boldognak, megelégedetnek. Tehát mennyi legyen az az összeg, amivel a birtokában van, szerintem egész különböző számokat kapnék. Tudom, hogy ez ilyen mesebeli kérdés, de akkor is. Nem vagyunk egyformák. Az egy más kérdés, hogy külön kíváncsi lennék, hogyha meglenne önöknek az a pénz, elégedettek lennének vele, hogy többre térnének. A lényeg, amiért ezt elmondom, hogy teljesen egyéni és különböző az, hogy mennyit tartunk elégnek. Nem az a cél, hogy egy összeget elérjünk, vagy egy életszínvonalat, hanem hogy beálljon nálunk a megelégedés állapota. Mert akkor vagyunk boldogok, ha elégedettek vagyunk. Ez olyan, mint az étkezésnél. Van, aki madárétkű, van, aki nagyobb a gyomra, szívesebben eszik. Meddig eszünk? Hát jó esetben a jó lakottság érzéséig. És az teljesen különböző mennyiség után áll be. A lényeg, hogy ugyanaz, hogy elérjük azt az állapotot. Tehát így van ez az anyagiakkal is. Azzal zárnám ezt a szakaszt tehát, hogy nem becsülném alá az anyagiak jelentőségét semmiképpen, ezekkel kell foglalkozni, csak vigyázni kell, hogy nehogy urrá legyenek az életünkön, és ez foglalkoztasson, és minden gondolatunk itt legyen, mert akkor már a rabjaivá váltunk, és vesztesei vagyunk ennek. De menjünk tovább, nézzük, hogy mi az, ami még az embereket foglalkoztatja, meg vezérli az életükben. Hát tudok egy sokkal pozitívabbat, mint az előző. amikor az érzéseik vezetik az embereket. Azért mégiscsak pozitívabb, mint hogyha a pénz vagy az anyagiak. Csak itt is vannak azért agályok. Vannak, akik úgy érzik, hogy valami különleges képesség birtokában vannak, és ők még úgy ráéreznek arra, hogy mi a helyes, mit kell tenni. Sőt, másokat is vezetni akarnak ezen az úton, amikor így ráéreztek valami. Éppen ma beszéltem egy ismerősömmel, hogy ő is ismer egy házaspárt, ahol a férfi olyan józanabb, de a felesége meg úgy érzi, meg tudja, hogy mit kell csinálni, és úgy mindig úgy ráérez dolgokra, és akkor hát abba az irányba mennek. Vigyáznunk kell, mert azért az itt, hogy valakinek a ilyen biztos irányt úgy legyen önmagában, az érzések, meg az ilyen megérzések, meg ráérzések valamilyen szinten működnek, tehát én nem vitatom el, de hogy állandó vezérelv legyen, hogy mindig ezután menjünk, az már azért kérdés. Az is jellemző, hogy általában az érzéseinket azért követjük, mert a negatív élményeket, a negatív érzéseket szeretnénk elkerülni. Tehát nagyon sokakat az vezérel, mint hogy hol érzi jól magát, hol nem érzi jól magát. Na de hát ez nem biztos, hogy alkalmas vezérelv az életben. Miközben nyilván minden ember szeretné elkerülni a negatív érzéseket, a negatív élményeket, azt is látni kell, hogy az életből nem lehet kispórolni, kivédeni mindent, ami rossz élmény és negatív. Megint a Bibliából, hogy idézek egy nagyon idevágó szakaszt, mindennek rendelt ideje van, azt mondja a Salamon Prédikátor könyvében. Azt mondja, ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Tudjuk az örömtől szökdelni. Nem lehet egy életet egyoldalúan berendezni és polarizálni. Én csak jót akarok és csak az örömeket akarom elfogadni. Nem életszerű, nem működik, és nem is biztos, hogy a javunkat szolgálná. Ne meneküljünk erőltetetten és mesterkérten a nehéz élethelyzetekből, hanem tanuljunk meg feldolgozni ezeket, bánni velük, kezelni ezeket. Nem is beszélve arról, hogy különbséget kell tennünk érzés és hangulat között. Tetszenek ismerni, biztos, hogy vannak a hangulatvezérelte meg, hogyha jó kedve van, akkor mindenkinek legyen jó kedve. Ugye húha, akkor ismerem is ilyet. Ha rossz kedve van, akkor mindenkinek legyen rossz kedve. Hát azért ez nem így működik. Nagy baj az, amikor embereket az érzéseik meg a hangulataik vezetnek, és annak a függvényében döntenek el dolgokat, pláne másokra nézve is. Nagyon sokszor egyébként ez még a vallásos életben is így van, hogy nem életelvek vezetnek embereket, hanem valamiféle biztonságérzetet keresnek, és ami meghittséget, védettséget. Hozzáteszem, érthető, tehát emberileg érthető az igény, a társadalom olyan, hogy felerősíti ezt, mert hát szükségetté vált, de azért ne ez alapján döntsünk, ne ez alapján válasszunk. Röviden tehát úgy mondanám, hogy alkalmatlanok arra, hogy az életünket kormányozzák az érzéseink vagy a hangulataink. Aztán egy másikra hagytérek rá, ez mondjuk a harmadik, hogyha a pénzt is vettem elsőnek, ez az álmokból élni. Tehát mikor emberek elmenekülnek a valóság elől, és gyártanak maguknak valami képzelt világot. Éppen a napokban valahol eszemültött, ez egy régi sláger volt, azt hiszem, nem néztem most utána, csak most jutott eszembe, hogy álmodtam egy világot magamnak, ott állok a kapujjelő, biztos tesznek ránk, ez egy olyan valami könnyűzenei számot 70-80-as években, hogy nagyon sok ember csinálja azt, hogy álmodtam egy világot magamnak. Nagyon érdekes, hogy ugye vannak a közismert kábszerek, nem kábítószerek vannak, az is igaz, de arra gondolok, hogy az alkohol, ugye az a régi jól bevált kelet-európai eszköz, hogy így mondjam, ugye most vannak ezek a modern és félelmetes kábítószerek. A hatás ugyanaz, mint az alkoholnál, vagy fordítva az alkoholnál, mint a kábítószernél, hogy a tudatot eltompítja, és nem úgy fogom fel a valóságot, ahogy van. És ezzel kapok egyfajta védettséget. Na de az a baj, csak átmenetileg, és a probléma nem oldódik meg. Ez tüneti kezelés, és annak is egy durva, nehéz formája, ugye mert szenvedélybeteggé válhatok. Ugye Vörös Marti Mihálynak vannak ezek az ismert sorai, hogy az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsarul festett egekben élsz. És mi? Ugye?
1: De más is mondjuk.
0: Melyikre tetszik gondolni? Igen, köszönöm szépen. Így van, így teljesen. Köszönöm, hogy ki tetszett egészíteni. Nagyon érdekes külön, mert én itt a világra én is ki akartam térni más összefüggésbe, hogy ahogy romlanak a kilátásaink reálisan, racionálisan, tehát a jövőképünk, hogy egyénileg, esetleg közösségileg mire jutunk egy ilyen világban, és most nem csak az országunkat értelmezem, úgy tűnik, hogy nem marad más, mint hogy valami a realitásokon kívül helyezzük a célpontot meg a horgonyunkat. És itt jön be a képbe ez a probléma, hogy lassan már úgy tűnik, hogy erre is buzdítanak bennünket. Tehát mivel igazi kapaszkodót meg kilátást nem tudnak nekünk adni, vezetőink sem, tehát most akármilyen, tehát én nem pártokban gondolkodok, csak mindenkori társadalmi vezetőkben, ezért sokszor már bátorítják is az embereket, hogy valami kapaszkodót találjanak maguknak, valami távoli, jobb életkörülményekben, vagy valami másban, amikre most majd mindjárt rá is szeretnék térni. Tehát magyarul ma, mint hogyha bátorítanák a társadalmat arra, hogy ha most nem tudunk kapaszkodót adni és találni, akkor keressen valami mást magának mindenki. Hát egy ilyen más az, amire rátérnék, ez a D pont már ugye a negyedik itt a sorban, hogy a hagyományok szerint élni. Nem tudom, észre tetszettek-e venni, hogy felértékelődtek a hagyományok az utóbbi években, évtizedekben. De tulajdonképpen ez is egyfajta módja a menekülésnek, mint az ábrándozás, csak ez időben visszafelé hat. Tehát visszamegyek valami régihez, amit én jónak gondolok legalábbis. Nagyon érdekes, hogyha már itt az időutazásról beszélünk, hogy az idő mindent megszépít, azt szokták mondani. És ebben van igazság. Én is voltam katona, akkor nagyon sötét képen volt, hogy utóbb, mikor adomázunk a barátaimmal, nem annyira az maradt meg. Tehát még a negatívokról is olyan kedélyesen beszélünk. Igaz, hogy az idő mindent megszépít. Viszont ha ez igaz, akkor vigyázni kell azzal, amikor a régi hagyományokra támaszkodunk meg, a régi dolgokra, mert lehet, hogy nekünk csak a szépet meg a jót mondták el belőle, de nem biztos, hogy az akkor olyan jó volt, és akik akkor éltek, olyan szépnek találták. Általában ez azt jelenti, hogy valamilyen múltbeli kipróbáltnak bizonyult, vagy legalábbis annak hit dolgot akarunk átvenni, továbbvinni, és nem friss emlékek, nem nincsenek róla friss emlékeink, hanem, hát ahogy mondtam, az idő mindent megszépít. Nagyon sok ember valakinek ez olyan ösztönös és biztosnak hit kapaszkodó az életében, tehát ilyen múltbeli értékekre támaszkodnak. Ez is egy növekvő csoport, hiszen ha beletetszenek gondolni, a tényleg így van, hogy az előbb is mondtam, hogy a társadalmi körülmények egyre inkább azt éreztetik velünk, hogy nincs meg az a biztos védőháló, amiben régen voltunk. Így ahogy végignézek önökön, azért mi is mindjárt ismerősek vagyunk mondjuk a 90-es évek előtti évtizedekkel, ahol tény, hogy az se volt valós, mert az is egy mesterséges képződmény volt gazdaságilag, és ugye a szocializmus meg annak az egész társadalmi berendezkedése, de egyfajta olyan biztonsági védőhálót érzett maga alatt az ember, hogy nagy baj nem lehet. Tehát nagyon nem lehetett kiugrani sem, de nagyon nem lehetett mélyre süllyedni sem. Ez megszűnt, ami egyfajta szabadságérzetet hozott, meg a szabadsággal jár, ez egy bizonyos fokig ez érthető és elfogadható, csak azt hiszem már egyre inkább azt érezzük, hogy egyfajta bizonytalanság van, és otthontalanság és kiszolgáltatottság. És ehhez képest, hogy most már nem csak a jelen bizonytalan, és nem csak a jelenre nézve vagyunk kiszolgáltatottak, hanem a jövőre nézve is, nincs igazán jövőkép és kapaszkodó, ezért az emberek ösztönösen keresnek valamit maguknak. Akár az előző pontbeli, tehát amit mondtam, az ábrándokat, akár ezt a bizonyos hagyományápolást, hagyománykeresést, mert egyszerűen érezzük azt, hogy szükség van kapaszkodóra, és szinte kapálózunk, mint a fuldokló. Fel is írtam magának egy hasonlatot egyébként erre nézve, hogy mit termeli ki ezt az igényt az emberekbe. Nem tudom, hogy tetszenek is, hogy a tengerészeknek van egy jó tanácsa. Ugye az így hangzik, hogy ha nem tudsz imádkozni, akkor szállj tengerre. Majd ott megtanulsz, mert annyira kicsinek érzed magad, meg olyan nagy lesz a baj, ott az is megtanul imádkozni, aki azelőtt nem tudott. Így van. Van egy ilyen mondóka egyébként, annyira idevág, hagyd tegyem haza, gyerekkoromban tanulta, hogy nagyon rövid, így hangzik, azt mondja, hogy egy vén révésznek, tehát ilyen folyami átkerül, egy vén révésznek ócska csónakán ült hat tudós, és azt beszélgeték, hogy nincs Isten, s mi bárgyú a nép. Mármint, mert elhiszik, hogy van. A csónak roppant. Eltört. Szólt a vén. No lám, ha tudnak úszni, hát most ússzanak. Ja, Istenem, kiáltott mind a hat. Hát az érdekes, hogy ott tanácskoztak, hogy nincs Isten, de amikor beköszöntött a baj, nyilván ez egy ösztönös felkiáltás, hogy a Isten, de azért tényleg így van. Ugye van egy olyan mondás is, hogy a zuhanó repülőgépen nincsen ateista, azt tetszettek már hallani, nem? Tehát, hogy abban a helyzetben mindenki szóba áll már. Hát nincs más választása. De milyen kár, hogy akkor? Nem? És hogy nem tudom, milyen mértékben. A hagyományokról azért hadd idézzek, ugye majdnem minden esetben itt jeleztem, hogy a Bibliából mit érthetünk meg, és nem tudom, mit tetszenek hát tartani arról, amit eddig elmondtam, nekem nagyon egyértelmű, idevágó és meggyőző és logikus kijelentések. Ide is illik egy, Máté 15.9-ben olvassuk, Máté mondom a 15. fejezet 9. versében, ugyancsak Jézus Krisztus mondta, azt mondta, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Azt mondta, hogy nem ér semmit az Isten tisztelet, ami hagyomány alapú. Tehát emberek azt parancsolták, már régóta így van, hagyományokat folytatunk. Azt mondta, hogy meg kell vizsgálni mindent. Máté 15.9, igen. Máté 15.9. Ezzel is összegezném ezt a pontot, hogy lehet valami érték attól, hogy régi. Tehát én nem az ellen beszélek. Én azt mondom csak, hogy nem biztos, hogy érték valami attól, hogy régen is volt. És nekünk mindent meg kell vizsgálni, és semmit sem szabad gondolkodás nélkül elfogadni. Meg kell vizsgálni, ami méltó, azt el kell fogadni, azt tovább kell vinni, azt rehabilitálni kell, vagy helyre kell állítani. Ami viszont nem, mert meggyőződtünk róla, az azért, mert régen csinálták, vagy régen is így csinálták, azért ne tegyük, az azért kevés szerintem megint csak vezérelnek. Aztán egy hasonló dolog, de kicsit mégis más, ez a tekintélyek szerint élni. Tudnék tekintélyekhez igazodni. Nem tudom, mennyire tetszettek ezt megtapasztalni, mondjuk a mai világban ez nem olyan könnyen vehető észre talán. Ugye ott tartunk, hogy ugye már nem a tanárok körmest a diáknak, hanem fordítva van majdnem, hogy ugye borzasztó állapotok vannak, ez is azt mutatja, hogy hova jutottunk. De azért azt nem mondhatjuk, hogy teljesen kiveszett a tekintélykövetés. Szándékosan tekintélytiszteletet mondtam, ez egy pozitív fogalom szerintem. Tehát kell, hogy legyen tekintély, szülőnek, nevelőnek, társadalmi szerepek szerint is. Minden embernek kell egy egészséges tekintélye a maga közegében, ahol él, akármilyen rangodja is van a társadalomban. De a tekintély elvűség. Tehát amikor valakinek csak azért van tekintélye, mert hivatalt visel, de amúgy emberileg hát széllel szemben látszik róla, hogy ő nem rendelkezik azokkal az értékekkel, amiért tekintély lehetne, az gond. És az emberi életnek van egy ilyen törvényszerűsége, ha megtetszene nézni, hogy nekünk valakit mindig követni kell. Egyszer láttam egy aranyos tudományos filmet, azt hiszem, hogy Mennyétekről szólt, nem tudom, ezt az álcsoportot, ami hasonló kis rövidlábú fürge szalagos, ezt mindig keverem, de azt hiszem Mennyét volt. És azt mondták, hogy azok olyanok, hogy amikor úgy megszületnek, hogy egy kicsit tudatra ébrednek, amit először meglátnak, azt tekintik az anyjuknak, és utána mennek. Hogyan? Ott is van. De ezek, tudom, hogy ezek négy lábúak voltak, mert hát előttem van a kép, csak a nevüket nem tudom, hogy mennyi, nem Didra volt, azt tudom. Az a lényeg, hogy egy strandlabdát tettek le nekik, és gurították, és az egész csapat rohant utána. Tehát aranyos volt látni őket, mentek utána. És én azt látom nagyon sokszor, akár madaraknál, de akár embereknél is, hogy valaki után mennek. Hallottam ilyet is egyébként, ha már madarakat tetszett eljárni, hogy van általában, azt hiszem, a bukóvalamnak hívják, tehát hogy ilyen zuhanórepülésbe tud menni, egy olyan fajta galamb, és ki tud jönni belőle, és ugye a galambok is így csapatosul mennek, és azt mondja, hogy akkor van baj, hogyha egy bukógalamb kerül előre. Mert akkor elkezd zuhanni, a többiek mennek után, meg követik a vezért, ő bukó, ő ki tud jönni az zuhanásba, a többiek meg nem. Egyébként ez megtörtént a világháború, olvastam egyszer, volt egy lengyel köterék, vadászgépek Angliába, és a ködbe repültek, és az első gép, ugye köterékben úgy repülnek, hogy a vezér vezet, a többiek igazodnak. Tehát ők nem önállóan repülnek, ők azt figyelik, hogy tartják a pozíciójukat. És azt történt, hogy kibukkant a ködből a vezérgép, és ő meglátta, hogy egy hegy oldala felé repülnek, nagyon közel van. És ő felrántotta a botkormányt, tehát fel tudta még emelni a gépét, úgyhogy nagyon közel ment. A másik kettőnek ugye volt egy reakció ideje, és annyi hiányzott. Tehát ők húzták, de az már később, ő már belecsapódtak a hegybe, ez egy ilyen három képes kötelék volt, úgyhogy ilyen van. Az a baj, hogy társadalmilag is van ilyen. Ha nem jól választunk tekintélyt, akit követünk, ha aki előttünk megy, akármilyen szintjén a társadalomnak, nem alkalmas arra, hogy kövessük, és mégis követjük, akkor nagyon-nagyon búrú járhatunk. Onnan ered ez az egész, én azt gondolom, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ez le van írva a Bibliában. Tehát nem szeretünk egyedül lenni. Szeretjük, hogyha megy előttünk valaki. Nagyon érdekes, az ember különben, ez megfigyelhető különféle formációkban, most nem akarok konkrétumokra kitérni majd esetleg a beszélgetésben, de tényleg családi szinten, társadalmi szinten is, hogy van egy kettősség az emberben, hogy szeretnénk részt venni a döntésekben, de nem szeretjük a döntéseink felelősségét viselni, azt viselje valaki más. Ezt nem tudom, hogy figyelj. Hogyan? Igen, így van. Tehát szeretném, hogyha engem se hagynának ki, amikor dönteni lehet, de amikor a bajt kell vállalni, akkor szeretném, ha kihagynának. Ha már így alakult, bocsánat, én nem így terveztem, amit most meg ezt tényleg beleírtam vázatomba. Egyszer a pingvinekről hallottam azt, hogy kíváncsi és félénk állatok, és ezt úgy oldják meg, hogy elég sokan vannak, hogyha van valami, amire kíváncsiak, ott mindig ott tolakodnak, ugye, hogy a szárazon tudnak ott billegni, és a többieket lökik előre, tehát hogy oda akar menni, de nem elsőként, és akkor a többieket akarja oda pozícionálni maga elé, hogy azt érje a baj, de menjünk közelebb. Valami ilyen, ilyesmi kettősséget érzek nálunk is embereknél, hogy szeretünk a tekintélyek után menni. Vannak úgynevezett erkölcsi tekintélyek, kérdés, hogy mennyire azok, nagyon sokszor buknak el, hogyha jobban megnézzük, mert nem igazán méltó akar, hogy erkölcsi tekintélyek legyenek. Vannak, tudjuk, úgynevezett, hogy is mondják ezt, hogy celebek, meg idolok, meg nem is tudom, ezek a nagy emberek, ezek általában sportolók, vagy zenészek, vagy tudom is én, félelmetes, hogy embertömegek mennek utánuk. Egyszer olvastam egy cikket, csak példaként mondom, bocsánat, ilyen kicsit furcsa ez, de mégiscsak beszédes. Egyszer olvastam, az egyik ilyen nagyon híres énekesnő a koncerten, hát ugye azzal fokozta a hatást, ugye mindig új koncert, még nagyobb hatás, hogy valahogy a ruhája alól levette a melltartóját, és hát most ez volt neki egy ilyen kunszt. És azt olvastam, ez az a sági cikk volt, nagyon érdekes volt, hogy megijedtek a fehér neműgyártók. Mert hogyha ő leveszi, az a sok tinédzser lány, aki ugye megy utána, mi lesz, hogyha ezt tekint, és akkor ő se fog hordani. Tehát ez gyakorlatilag kihat a piacra. Tehát egy pénzügyi vonzat, egy ilyen manővernek, egy ilyen nagy ember csinál egy ilyen kunstot, egy ilyen koncerten, és a félnemű gyártók meg megijednek, hogy mi lesz velük. Ugye csökkennek az eladásaik. A legnagyobb gond mégsem ez, hanem az, hogy nagyon sokszor azok az emberek, akik szinte ilyen bálvánnyá válnak, sportolók, mondom meg a többiek, nagyon sokszor kiderül, hogy hát nem annyira tiszteltre méltó emberek, sokszor nagyon festett életűek. Nem tudom, tetszettek-e hallani, most az olimpiáról olvastam cikket, engem nagyon megrendített, megmondom őszintén, hogy a sportolókra azért úgy tekintünk, mint akik nagy önfegyelemmel rendelkeznek, és stb. Stb. És nyilván nem tudok egy kalap alá venni a sportolót, nem is akarok, csak engem megrendített, bocsánat, most megint ilyen példa jutott eszembe, de hát ilyen erről szólt a cikk, 120 ezer ószert osztottak szét az olimpikonok között most Londonban, vagy 150 ezeret, én nem is tudom. Hogy az ottani hát, életüket ezzel támogassák. Valahogy nem így képzeltem el magamnak a sportolókat, meg az olimpiai falut. És ott leírták, hogy ez mikor kezdődött Barcelonában, vagy hol, és hogy nőtt ez a szám. Ezek ilyen ingyen valamik, hát hogy megvédjék őket maguktól, meg egymástól, de hogy ők ezzel töltik ott az időt a versenyeik mellett, és nyilván nem a saját állandó partnerükkel vagy házastársukkal, de nem egy világomnak össze, mondom őszintén. Nyilván nem úgy tekintek minden sportról, mert biztos, hogy nem mindenkire igaz, de csak elfogyott, csak elhorták. Félelmetes egyébként, ezt csak azért mondtam, és bocsánat, nem egy nagyon ízléses példa, de hát valóság megjelent, én is leten olvastam, hogy azok az emberek, akik sokszor mintaként állnak előttünk, nagyon sokszor nem méltók arra, hogy minták legyenek. És ebben bele kéne gondolni. Csak ugye valahova tartozni kell, és ugye a pingvinek példáját már elmondtam. Van itt egy dolog, amit röviden említenék, ez a patriotizmus. Az egy jó dolog, a gyökereknek a helyben megtalálása, ápolása, a cél is nemes. Az a lényeg, hogy ne essünk túlzásokba. Tehát ez egy jó dolog, de önmagában megint kevés arra, hogy érett cél legyen. Hasonló, de több ennél, és veszélyesebb is lehet, ez a nacionalizmus. Nacionalizmusból élni, ez nagyon felerősült Magyarországon, aminek van is oka, mert ugye amíg egy blokkhoz tartoztunk, a keleti blokkhoz, addig elnyomták ezeket az érzéseket. Most részben azért élet fel, mert sokáig nem lehetett, részben pedig azért ezt meg lehet figyelni, hogy amikor társadalmilag nehéz időszakot él meg egy nemzet, akkor sokszor ezzel kompenzálja a nacionalizmussal a hiányérzetét. Mondok egy példát, egyetemista koromban egy kempingben dolgoztam, Egerben, ott nőttem fel, ott jártam iskolába, és volt NDK-NSZK még akkor, ez 85-86, és jöttek az NDK-sok, és mindig meggyötörtek voltak nagyrészt szegények, hát olyan szerényebben éltek, mint mi, jöttek a kis trabiukkal, kicsit olyan szürkék voltak többnyire megjelenésük. Én beszélgettem elég sokkal velük, közülük, és tudom, hogy mindig féltek, mert az ország egyik fele a stázis volt, tehát besúgó volt, és ott is külföldön is ellenőrizte a másik felét, tehát ők nem tudtak igazán felszabadulni. És volt bennük egyfajta ilyen poroszos büszkeség, mondjuk, hogy poroszok is ugye az NDK-sok, az a porosz terület volt nagyrészt, ők olyan büszkék voltak, hogy németek. Jöttek a nyugatnémetek, én nem éreztem ilyen büszkeséget. Joviálisak voltak, jöttek a bajorok, beállt a Mercedes-re, ugye elejétől végig elfoglalta az egész recepciót, kiszállt, vidám volt, barátságos volt, és azt figyeltem meg, hogy neki nem kellett kérkedni azzal, hogy ő német, hát ő egyszerűen jól ért és látszott rajta, és jól érezte magát benne, tehát nem erősítette magába ezt a nacionalista érzést. Az NDK-s az nem volt ebben a helyzetben általában, nyilván ott is voltak kivételek. Azért jó a példa, mert talán tetszenek tudni, hogy a II. Világháborút az előzte meg a Hitler hatalom átvételét, hogy Németország ott volt az első világháború után a nyomorban, sok hadirokkant, lerobbant gazdaság, jóvátételt kellett fizetni, és akkor jött valaki, ugye Adolf Hitlernek hívták, és felszította bennük a nemzeti önérzetet, a tartást, és aztán mi lett a vége, mindjárt tetszenek tudni. Veszélyes, nagyon veszélyes tud lenni a túlhajtott formája a nacionalizmusnak. Ha már a Bibliát idéztem, itt is hadd idézzem, a Biblia nem ismeri a nacionalizmust. Azt mondja, hogy Galata 3.28-ban Pál apostol írja, hogy nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. A Biblia azt mondja, hogy az Isten csak embereket ismer. Nem egy nemzethez tartozunk, de nemzet szerint nem tesz különbséget. Hogy fokozzam az emberek képtelenségét nacionalizmus kapcsán, talán tetszik tudni, hogy volt a háború, akár az első, akár a második világháború, papok áldották meg a fegyvereket. Ugyanannak a felekezetnek a papjai a front két oldalán. Az egymás ellen induló fegyverek. Hát ez egy logikai képtelenség, nem? Tehát ehhez nem kell vallásosnak lenni. Viszontlátásra megkel. Itt egy kicsit próbálok sporolni én is az idővel, mert mindjárt a lényegi részhez érünk. Már a befejezés keretében úgy értem a pozitív életelvekhez. Igen, talán majd a beszélgetésben, hogyha lesz rá igény. Rátérnék a vallási örökség szerint élni, és akkor már közel vagyunk ahhoz, amit mondani szeretnék. Ez már olyan meleg, hogyha ilyen bújóskát játszák, hogy már majdnem megvan. Hogy vannak, akik úgy élnek, hogy nekik az életben az értéket az adja, hogy ők milyen vallásba születtek bele, vagy a szüleik milyen vallásban éltek. Nem tudom, tetszettek egyet hallani, csak egy-két példa, hogy csak példaként mondjam, hogy katolikusnak születtem, az is maradok, reformátusnak kereszteltek, nem hagyom el az egyházamat. Nagyon sok ember számára adottság az, hogy milyen formában keresi és tiszteli az Istent, és egyfajta hagyomány ez is, csak egy vallási természetű hagyomány, és nem vizsgálja meg, és nem keresi meg azt, hogy mi az ő döntése ehhez képest, és hogy ezt hogyan látja. Egyrészt ez tiszteletre méltó mindenképpen, mert én annak tartom, másrészt kérdés, hogy ez a jó és ez a helyes. Nagyon érdekes, itt nem tudom, azt is megjegyzem talán akkor, hogy a Bibliában például nincs szó gyermekkeresztségről. Tehát, hogy miben születtem, ezt a Biblia nem ismeri tézisként. A Biblia azt mondja, hogy te mit ismertél meg helyesnek és követendőnek, mit fogadtál el, és azt pecsételed meg mondjuk felnőtt fejjel, amikor már te tudsz dönteni. Az egy jó dolog, hogyha vannak értékei egy családnak, akár vallási alapon, akár egyébként erkölcsi tekintetben vannak értékek, arra nevelnek gyermekeket, ne nőjenek fel úgy, hogy nincsenek értékeik, de végül az a nagy kérdés, hogy én azonosulok-e azokkal az értékekkel. Az én döntésemmel, belátás alapján és szabad akaratomból, vagy csak úgy rám szállt hagyományként, családon belüli hagyományként. Itt is csak két igelyet hadd idézzek ennek az alátámasztására. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek. Lélek és élet. Abból nő fel valami az emberben. Felelt Jézus bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, tudnék a víz az a keresztségre utal, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükségetek újonnan születnetek. Tehát az, hogyha én egy hagyományt tovább viszek, de nem tapasztalom meg azt a döntő fordulatot az életemben, és azt a döntést nem hozom meg, amiről itt ő beszél, akkor az lehet szép, lehet jó, de semmiképpen sem jelenti az igazi élet elvet, vagy vezér elvet az életemben. A személyes gondolkodást és a megtapasztalást hanyagolják el sokan, és így sokkal értéktelenebb maga a tett is, bármennyire is vallásos a jellegét tekintve. Nem térek ki különben, az elején említettem, és most nem akarok időt szállni arra, hogy vannak, akik viszont különösebb felfogás nélkül élnek, ahogy jön, majd csak lesz valahogy, nem éreznek felelősséget, nem akarnak gondolkozni. Én befejezésül gyorsan, és bocsánat, hogy elment az idő, csak nehéz ezt a témát keretek között tartani, rátérnék arra, hogy hát mi az, amiről még nem beszéltem, mondjuk sok mindenről nem beszéltem még, amiről lehetett volna, de most már nem a negatívumokról szeretnék, vagy a kevésbé értékes életcélokról, inkább így mondom, hanem mi az, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen forrása lehet az ember életének, erő tekintetében, célok tekintetében. Ezt röviden így mondanám, hogy hitből élni. És ez nem az én megfogalmazásom. Pálapostól idézi ezt a szakaszt a maga levelébe, de eredetileg Habakuk próféta könyvében van, a második fejezet, negyedik versében. Nagyon szép ez a mondat, tessenek figyelni. Az igaz ember hitből él. Nem is csak az ember, mert ha azt mondja, hogy az ember, már akkor is figyelemre méltó. De azt mondja, hogy az embereken belül egy szűkebb körül beszél, az igaz ember hitből él. Egy kicsit így is mondhatnám, a többiek, akik még útkeresésben vannak, a többi ember az igazakon kívül, az azok szerint, az értékek szerint keres utat, amiről itt beszéltem, például. Meg még nyilván sok más lehetett volna hozni. Azt mondja, de ez nem fog téged igazzá tenni. Tehát az, hogy a pénzt keresed az élet célként, attól nem leszel igaz ember. Hagyományápolással nem leszel igaz ember, ábrándokkal nem leszel igaz ember. Azt mondja, az igaz ember hitből él. Nagyon nehéz ezt jól megragadni, nem tudom, hogy tetszenek ezen, nagyon sokszor tapasztalom, hogy emberek úgy idegenkednek ettől, mert a hit az eleve egy olyan megfoghatatlan dolog. Mi azt szeretjük, ami megfogható. Nem tudom, tetszenek ezt ismerni, hogy majd hiszem, ha látom? Szokták ezen, hiszem, ha látom. Igen, egy nagy ellentmondás, csak erre ritkán gondolunk, hogy hát amit látok, azt már nem kell hinni. Hát az már tény. A hitnek pont az a lényege, hogy az a nem látott dolgok valósága, ahogy a Bibliában olvassuk. Így mondja Pál apostol a római levélben a 8. fejezetben, hogy mert reménységben tartattunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, tehát ha már láthatóvá válik, akkor nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Tehát akkor már nem reménykérdés, az egy ténykérdés onnantól kezdve. Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy annyi minden van az életben, ami nem fogható, de közvetett módon próbára tehető. Éppen Jézus beszél arról a megtérés kapcsán, hogy a lélek munkáját, ahogyan az emberben a Szentlélek munkálkodik, azt nem lehet tetten érni, azt mondja, az olyan, mint a szél. Nem tudom, hogy ha tetszetek látni már, hogy nyilván időjárás rendésben, mondják, mint a nagy szél lesz. Tetszetek már látni szelet? Ez beugratós kérdés, tessék vigyázni a végén. Szelet még senki nem látott. Mit tetszettek látni? A szélnek a hatását látjuk, mert hajladoznak a fák, tudom én, szétszakítja a tetőt, vagy a fóliát, vagy bármit, de a szelet ember nem látta még. A levegő mozog, a levegő meg láthatatlan. Akárhogy mozog, a port láthatjuk benne, hogy felkapja, de a levegőt sosem látjuk, és a mozgás sem, csak így közvetve. Pontosan erre utalok tehát, hogy vannak olyan dolgok az életben, amiket nem látunk, de mégse kételkedik egyikünk sem a bajban szél, és hogy éppen fúj-e, hát látom a hatását. És pontosan erről szól a Biblia is, hogy sohasem arról van szó a Bibliában, hogy mi úgy higgyünk, most akármilyen részét tekintve az életünknek, vagy magának, az Istennek a létezését, hogy úgy elhiggyük, hogy olyan hiszékenység alapján. Azt olvassuk például a Malakiás könyve 3. fejezetében, azt mondja az Isten a profétán keresztül a hát éppen elkanászodott népének, anyagi kérdésekről van szó különben éppen, tehát a nép nem adta meg Istennek azt, amit kért tőle. Azt mondta, hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, úgy, ahogy elrendeltem. És ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. Hát azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy csak úgy higgyétek el, tegyetek próbát velem. Próbáljátok ki, hogy igazat mondok-e. Idadjátok azt, amit kérek, és én megmutatom nektek, hogy vagyok, és megáldalak titeket. És tulajdonképpen minden ember előtt ott van a lehetőség, hogy a maga életében, így vagy máshogy, próbára tegye azt, hogy van-e Isten. Mit jelent hitből élni? Hogyha ezzel szóba állunk és elkezdjük, ez azt jelenti, hogy tudomásul veszem azt, hogy van egy nem látható világ, amit nem látok, de van, és megismerem. A Biblia ezt úgy mutatja be nekünk, hogy van Isten, aki teremtett, és aki megváltott bennünket, aki gondunkat viseli, aki véd, hordoz, óv bennünket, gyógyít bennünket, de, és ez sok mindenre magyarázat az életben, hogy van egy másik tényező is, aki hadban áll vele, és ez Sátán. És a mi világunk az egy hadszíntérré vált két hatalmas lény között, és amit mi sokszor nem értünk, itt hagyték egy megjegyzést, mert annyira kikívánkozik belőlem, hogy mikor szokták az emberek szóba hozni az Isten létezését. Néha mondják, hogy hál' Istennek, de nem tudom hányszor gondolnak olyankor az Istenre. De mikor azt mondják, hogy ha van Isten, akkor miért engedte meg ezt mondjuk az én életembe, vagy azt a másikébe, vagy miért vannak ilyen katasztrófák. Én azt figyeltem meg, hogy az esetek túlnyomó többségében az Isten a számonkérés összefüggésében kerül elő az emberek gondolkodásában. Amikor valami jó történik velünk, akkor azt mondjuk, hogy szerencsénk volt. Amikor valami rossz történik, akkor nem azt mondjuk, hogy szerencsétlenségünk volt. Ilyet én meg nem hallottam, hogy szerencsétlenségünk volt. Akkor az Isten ezt miért engedte meg? vagy még cifrában mondják. Tessenek belegondolni, hogy ha egy kicsit is szobálunk a Bibliának ezzel a világképével, ami a nem látható világ, az nagyon sok jelenséget, amit mi csak a fogható világban érzékelünk, hogy katasztrófák vannak, hogy a természet háborúk, hogy emberek esnek áldozatul, sokan meg fatális módon halnak, meg annyi mindent lehet halni, hogy milyen balesetek vannak, hajmeresztő, milyen értelmetlenül halnak meg emberek, akkor ez az egész ez nem a véletlenek furcsa játékává válik, hanem kiderül, hogy egy háborúnak az áldozatai, a veszteségei, ami zajlik fölöttünk és körülöttünk. Ha mi hitből élünk, akkor jobban értjük az életet, a magunkét is, a társadalmi közeget, ami körülvesz, most az egész emberiségre gondolok, és a történéseire, és segít elhordozni jobban azt a valóságot, ami körülvesz bennünket. A hitből élni azt is jelenti, hogy mindinkább megismerem az Istent, mindinkább rátámaszkodok, és már nem ijedek meg szorult helyzetekben, mert már szereztem vele tapasztalatot, hogy van, és segít, amikor oda jutok. Nem tudom, hogy tetszek vele lenni. Én még már azért szereztem tapasztalatokat, én voltam úgy, hogy nagyon rosszul álltunk anyagilag, családilag, éppen gyermekünk születését vártuk, és hát nem tudtam, hogy a hó végéig hogy leszünk anyagilag. És én szeretek előlátni dolgokat, és hát teljesen kilátástalan volt, és teljesen váratlanul került egy pár hónapos munka lehetőség a feleségemnek. Felhívták, azt hiszem 3 hónapos terhes volt, és felhívták, hogy nem tudna 4 hónapra elmenni dolgozni valahova. Ez mesebeli volt, hát egy terhestőt nem szoktak felvenni, mert ugye még nem látszik, de hát nyilván nem vagyunk bestelenek, elmondjuk, hogy ez a helyzet, ha az a helyzet, akkor meg nem kellünk. De egy eleve 4 hónapra kérték, és ez nagyon hosszú távon megoldott a család költségvetését, mert ugye utána ez lecsapódott a gyermekgondozási díjban és más juttatásokban is. Aztán megint jött egy olyan életszakasz, amikor nagyon szűken lettünk, és akkor azt mondtam, hogy szégyelném magam, hogyha egy olyan tapasztalat után most úgy csinálnék, mintha nem lenne, mibe kapaszkodjak. És ezért mondom azt, hogy ha megkeressük ezeket az alkalmakat az életünkben, és már vannak saját tapasztalataink, akkor egy idő után elmondhatjuk azt, amit az apostol mondott, hogy azt mondta, hogy én tudom, kinek hittem. A hit az nem egy ilyen amorf, ilyen sötét világegyetem felé küldök egy üzenetet, és úgyse hallgatja meg senki. Azt mondja, hogy a Pál apostol, én tudom, kinek hittem. És tudom, hogy az én nála letett kincsemet, az üdvösségére gondol, meg tudja tartani a napra, amikor eljön a feltámadás ideje. El lehet ide jutni, és hadd mondjam azt, hogy mérhetetlen különbség így élni, hit révén, bármilyen élethelyzetben nem csüggerni el és nem esni kétségbe, és annak, aki ezt megpróbálta már, abban is borzasztó belőle, hogy milyen lehet enélkül élni, abszolút kiszolgáltatottan. Szóval úgy fogalmaztam magamnak, amikor a gondolataimat tisztáztam délelőtt a ma estére, hogy ez olyan, amikor a strandra jártam, és már nagyobb gyerek voltam, és amikor leért a lábam a medence alján, az olyan biztonságérzetet adott, nem? És amikor az ember kalimpál, hát az egy szörnyű érzés. És azért is mondom ezt, mert Dávid is írja az egyik Zsoltárban, hogy a sziklára állítod a lábamat. Ez szerint az életben, amikor az ember nincs támpontja, nincs kapaszkodója, sodorja az élet kétségbe, és mint egy fuldokló, olyan az élet dolgaiban, és azt mondja Dávid, hogy de te felemeltél, és a sziklára állítottad a lábamat. Már ezt jelenti hitből élni. És van tovább is, ez már tényleg a legvége ennek a gondolatnak és az egész mondandónak, hogy hitből élni, meg talán még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, ez lehet, hogy furcsa hangzik, de kegyelemből élni. Tehát abból a tudatból élni, hogy azért viseli gondomat az Isten, nem azért, mert annyira megérdemlem, vagy mert én olyan jó lennék, vagy több lennék a többieknél, és a többieknek is kegyelemből viselik, mondját különben, hanem azért, mert rájöttem, megismerve az Istent, megismertem magamat is jobban. Mondtam azt, hogy kinek milyen példaképei vannak. Egyszer egy amerikai ismerősnek fordítottam egy hasonló témakörbe egy előadáson, és előtte mondta nekem, egyeztetett, hogy ne legyenek nyelvi nehézségeink, hogy tudom, hogy mi a Texas Cowboys. Mondom, tudom mi. Az egy ilyen amerikai foci csapat, tehát ott az a nagy nemzeti sport. Ezek az ilyen maszkba játszanak, sisakba. És mondja, hogy Amerikában, aztán mondta, amikor már az előadást tartott, azért úgy jött elő ez a téma, hogy mondja, hogy Amerikában rengeteg embert látott, amelyet, hogy ki volt írva, ilyen mezekben, ilyen sportmezekben járnak az utcán, és kell állni, Texas Cowboys. Tehát, hogy szeretnek hozzátartozni ilyen sikercsapatokhoz. Azt mondja, hogy még olyat nem sokat látott, hogy valaki rájött, hogy Jézus Krisztus. Mondjuk jók is persze, tehát ez nem olyan dolog, de hogy ő hozzá nem olyan szívesen tartoznak, mert ő látszólag nem volt egy nagy győztes, sőt, hát őt keresztre feszítették. De mégis ő lenne az a példa, akire sokat kéne néznünk, mert hogyha azt látnánk, hogy ő hogyan élt emberként köztünk, hogyan élt másokért, és elkezdem magamat hozzá hasonlítani, akkor ugye elkezdem átgondolni az életemet, hogy azért ennél többet kellett volna ebben az életben csinálnom. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, meg kinek mennyire van ilyen tapasztalata, vénája, de megmondom őszintén, az életem nagy részét így éltem le ebben a jegyben, mármint ennek az ismeretében. És most így egyfajta határponthoz közeledem, meg számvetést végezem magamba, azt mondom, hogy sokkal többet ki kellett volna hozni ebből az életből, ezekből az évtizedekből, hogy az embernek hasznos legyen az itt tartózkodás, legyen értelme az életemnek. Az nem értelem, hogy pénzt gyűjtök, az nem értelem, hogy ilyen-olyan célokat követek, hogy mennyi haszna volt annak, hogy itt voltunk, hogy jelen voltunk, mennyit segítettünk embereken. És akkor az ember rájön arra, hogy mennyire másként kell volna élnie, akkor rájön, hogy mennyire az Isten kegyelmére és türelmére szorul,

Mondta, hogy ő nagyon egészségesen él, többnyire nyerset eszik, és nem sokat, és mondja, hogy van egy nagyon rossz érzése az embernek, hogy sose jut el a jól lakottság régi klasszikus érzetéig. Amikor már kicsit megtompul az agyunk, ha jól laktunk, azt mondja, hát ez nincsen. De másrészt viszont nagyon egészséges, hát nem is tudom, már 80 fölött van szerintem, és hát olyan fit, hogy nem igaz. És valami ilyesmit jutott most eszembe, azért mondtam ezt példaként, hogy aki napról napra kegyelemből él, hiányozni fog az a régi jól eső megelégedettség érzése önmagát illetően. Tehát, hogy magunkkal nem leszünk a elégedettek. De másról meg beköltözik az életünkbe az, hogy de hasznosabb így, jobb így és tartalmasabb így. És ezt jelenti hitből és kegyelemből élni. Arról nem is beszélve, hogy hitből élni azt jelenti, hogy az üdvösség reménysége, az e földi életen túlmutató élet és életcél is ott lebeg az ember szem előtt. És ennek a hátterén lehetséges az, hogy az ember nem hagyja magát kizökkenteni, megszomorítani múló földi bosszúságokkal, mert azt mondja, megint Pál apostolt hadd idézem, ha már annyit idéztem, azt mondja, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Ezt egy olyan ember mondta, akit háromszor vertek meg, úgyhogy 39-et kapott a hátára, háromszor szenvedett hajótörést, egyszer halálra kövezték, csak túlélte, tehát mindenki azt hitt, hogy meghalt, és nem sorolnám tovább. És ez az ember mondja azt, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, tudni, hogy mi ez a pár évtized, ez elmúlik, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Tehát akinek van hite, nem azért, mert mondták, tehát a személyes, tehát ő már meggyőződött erről, hogy akinek hitte az az Isten, és az mit ígért, és milyen jövőkép elé tekinthető ez alapján, kegyelemből, de joggal, kegyelem alapján, annak az embernek olyan perspektívák nyílnak meg, amihez képest az eföldi dolgok azok eltörpülnek. És akkor ezzel fejezném be, ugye azok is, hogy élni miből, aki megtanul hitből élni, meg megtanul kegyelemből élni, annak minőségileg alakul át az élete. Azt nem mondom, hogy könnyebb lesz vásárolni tőle, tehát lásd pénzkérdés és a többi, de azt merem állítani, hogy nem fognak maguk alá temetni bennünket, és nem fognak megfosztani az életörömtől a problémáink, mert máshogy kezeljük ezeket. Arra nem is beszélve, hogy beengedünk valakit az életünkbe, aki érdemben tud segíteni a problémáinkban. És egy nagy öröm, amikor az ember azt tapasztalja, hogy érzem, hogy nem csak én igazgatom az életemet, hanem valaki más is jelen van. És nemrég vettem egy használt autót, és nem tudtam, hogy van benne egy olyan berendezés, ami korrigálja az én menethibáimat. És én korrigáltam az enyémet, aztán kiderült, hogy ő korrigált engem, egymást korrigáltuk, elég hajmeresztő volt, mire megtudtam, hogy mi a baj. És szoktam mondani, hogy nem jó érzés, mikor ketten vezetjük az autót. Ijesztő volt, komolyan halálfélelem volt, nagy esőbe hoztam haza Németországba az autót. Most az jutott eszembe, ez egy friss élmény, hogy ez igaz a vezetés, hogy jobb szeretem, ha én vezetem a kocsit. De, és általában az élettel is így vagyunk, hogy jobb szeretem, ha nem szólnak bele. Ugye a tinédzserek nem szeretik, ha a szülők okoskodnak az életük, ők már tudják, hogy kell. Ilyenek vagyunk mi emberek. De amikor az ember rájön arra, hogy nem tudja, hogy miből éljen, most azért elég sok dolgot számba vettem, ezért szántam rá az időt, és ezek nem működnek, akkor lehet, hogy meg kéne próbálni valakit beengedni oda, aki ért hozzá. És amikor már ketten vezetünk, amikor az Istennek én helyet hagyok az életembe, akkor kiderül, hogy sokkal megnyugtatóbb így utazni az életben, és sokkal célra vezetőbb, és sokkal eredményesebb, mint hogyha csak én vezetek a magam esze szerint, vagy a tekintélyek után menve, vagy a többség esze szerint. Hát ehhez a fajta életfelfogáshoz, ennek a megismeréséhez szerettem volna kedvet csinálni ma este. Köszönöm a türelmüket, bocsánat, hogy elnyúlt, ez egy ilyen téma, nem mindig tartok ilyen hosszút egyébként, és holnap-holnap után nem is én leszek, tehát ezzel is bátorítok. Köszönöm még egyszer, hogy meghallgattak, és azt hadd vessem fel, hogyha ez együtt lenne valakinek kérdése, vagy ilyen igény, hogy beszélgessünk, akkor én még készen...

Köszöntöm Önöket a Jézus példázatai című sorozatunk mai alkalmán. Víg Ágnes vagyok, a mai alkalmat én tartom meg. A mai alkalmunknak a címe a tíz szűz példázata. Tehát a mai alkalommal Jézus Krisztusnak a tíz szűz példázatát olvassuk el, és erről lesz ma szó a mai alkalommal. És szeretném is mindjárt, hogyha Máté evangélium a 25. fejezetéből az első 13 verset elolvasnánk. Ezt a példázatot tehát Máté evangélium a 25. fejezetében találjuk, az első 13 versben. Olvassuk is el mindjárt a példázatot. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván: ne talán nem lenne elegendő nekünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bemenének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjöttek, mondván: Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén monda: bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Ennyi a példázat. És mielőtt elkezdenénk a példázatot részleteiben áttekinteni, nézzük meg, hogy Jézus mikor mondta ezt a példázatot. A következő fejezetben, a 26. fejezet második versében olvassuk, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lesz, ugye mondta Jézus, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Tehát egész röviddel, pár nappal Jézus halála előtt mondta el ezt a példázatot, és arra is mindenképpen utalnunk kell, hogy milyen szöveg összefüggésben mondta Jézus mindezt el. Annál is inkább, mert figyeljük meg, hogy a példázat azzal a szóval kezdődik, hogy akkor. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Tehát ez valamire visszautal, valamilyen összefüggésre utal, és éppen ezért most lapozunk egy fejezetet vissza a 24. fejezethez. A 24. fejezetnek a harmadik versében azt látjuk, hogy Jézushoz mennek az ő tanítványai, és mutatják neki a templomot, a templomban gyönyörködnek annak dicsőségében, és Jézus mondta nekik, hogy nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. És a harmadik versben pedig azt olvassuk, hogy mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván: mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tehát a tanítványokat foglalkoztatta ez a gondolat, hogy mi lesz a jele Jézus második eljövetelének, a világ végének, mikor lesznek meg mindezek az események. És Jézus elkezdte az ő eljövetelének a jeleit magyarázni az ő tanítványainak. És a 24. fejezetben ezt olvashatjuk, amikor Jézus arról beszél, erre a kérdésre ad választ, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének. És végig a 24. versben ezzel a gondolattal találkozunk. A Biblia tanítása, hogy Jézus Krisztus első eljövetelekor, amikor ezt a beszédet is elmondta az ő tanítványainak, az ő jövetelének a célja az volt, hogy az emberiség számára a megváltást biztosítsa. De a Biblia nagyon határozottan tanítja, és Jézus maga is sokszor beszélt erről, hogy a megváltási terv ezzel még nem ért célba. A megváltási terv célba érkezése Jézus Krisztus második eljövetelével fog megvalósulni.
És azt mondja a Szentírás, Jézus Krisztus arról beszél, hogy igen, ennek meg lesznek a maga jelei. Az emberek felfigyelhetnek azokra az eseményekre, amelyek ezt az időt meg fogják előzni, amely Jézus eljövetelét megelőzi. És mikor mindezeket elmondta Jézus, utána a 25. versben így kezdi a példázatot, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa, és elmondja a 10 szűzről szóló példázatot. Tehát egyértelműen lehet látni, hogy ez a példázat a végidőre szól. Akkor lesz különös jelentősége, mindig is volt mondani valója ennek a példázatnak, de Jézus hangsúlyozza, hogy az ő eljövetelét megelőző időszakban különös jelentőséggel és hangsúllyal bír majd ez a példázat. És hogyha még arra is gondolunk, hogy mindazok az események, amelyekről Jézus beszélt, mint amik az ő eljövetelének jelei, hogyha mindenre gondolunk, hogy ezek az események már teljesedő félben vannak, és Jézus azt mondja itt a 24. fejezet 33. versében, hogy azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, amikor mindezeket látjátok. Igen, és amikor magunk körül láthatjuk az események teljesedését, akkor elmondhatjuk, hogy nekünk, a mikorunknak különösen fontos üzenete van ennek a példázatnak. És nézzük meg, Jézus mit mondott. Jézus ezt mondja az első versben, tehát a 25. fejezet első versében, hogy akkor, tehát ebben az időben, a vég idején, az ő eljövetelét megelőző időben hasonlatos lesz a mennyeknek országa. És utána mondja, hogy ugye ama 10 szűzhöz. Elgondolkodtató ez a kijelentés is. Ugye azt mondja, hogy az Isten országa, a mennyek országa lesz ehhez hasonló. Tehát azt példázza, az Isten országának a törvényszerűségeit, ami itt a földön alakul, ezt mutatja be. Tehát ebben a példázatban, és az ezután következő példázatokban Jézus nem a világ eseményeiről beszél, nem azokról a jelekről, amelyek az ő eljövetelét hirdetik előre, hanem itt Jézus arról beszél, hogy fog kinézni az Isten népének az állapota, milyen állapotban lesz az ő hitvalló népe, mielőtt ő megérkezik, mielőtt ő visszajön erre a földre. És ezek után nézzük meg a példázatnak a rövid történetét, foglaljuk össze, hogy Jézus milyen példát mondott ezeknek a törvényszerűségeknek a szemléltetésére, amiről majd a ma este folyamán szó lesz. Ugye egy esküvői eseményt tárt a hallgatói elé Jézus, és ehhez tudni kell azt, hogy keleten, sok országban este tartották az esküvőket. És az esküvő azzal kezdődött, hogy a vőlegény elkérte a menyasszonyt az ő atyának a házából, és utána fáklya kíséret közepette, a nász néppel együtt vonult az ő atya házához, és ott tartották a menyegzői vacsorát, a menyegzői ünnepséget. És ebben a példázatban Jézus arról beszél, hogy 10 szűz várakozott arra, hogy csatlakozzon majd a násznéphez, hogy együtt beléphessenek majd a mennyegzői vacsorára. És ugye Jézus arról beszélt, hogy a vőlegény késett, és a szüzek közül 5 volt okos, és 5 volt balgatag. És az volt a különbség a két csoport között, hogy az egyik a lámpással együtt olajat is vitt magával, ami biztosította a lámpásaiknak az égését, a világítását, míg a másik csoport nem vitt magával olajat. És azt olvassuk, hogy miután a vőlegény késett, mindegyik elaludt, elszunnyadt, és amikor felhangzott a kiáltás, hogy imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor azok a szűzek, akiknek nem volt tartalék olajuk, akik balgatagok voltak, akik azt mondja a Szentírás, hogy bolondok voltak, azok nem voltak készen a vőlegény fogadására, és kétségbeesve próbáltak olajat szerezni maguknak ebben az időben, és amikor ők elmentek olajért, addigra megérkezett a vőlegény a násznéppel együtt, és az okosokkal együtt bement a vőlegény a násznéppel együtt a mennyegzőre, bezáratott az ajtó, és mire a balga szüzek megérkeztek, addigra zárt ajtókat találtak, sőt, a ház ura el is utasította őket, és nem nyertek bebocsátást. Tehát ugye röviden erről szólt ez a példázat,
és mielőtt a példázat tanulságaira rátérnénk, nézzük meg a példázatban szereplő jelképeket, hogyan azonosíthatjuk a Szentírásból. Minden egyes jelképnek megvan a maga jelentősége, először nézzük meg, hogy kit is jelképez a Szentírásban a vőlegény. János evangéliuma 3. fejezetéhez lapozzunk. János evangéliuma 3. fejezetének a 28-tól a 30-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Keresztelő Jánosnak a szavait látjuk itt János evangéliumában. János ezt mondja. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Ugye ezeket a kijelentéseket, ezeket a szavakat az előzte meg, hogy keresztelő János tanítványai keresztelő Jánoshoz mentek, és mondták neki, hogy mindenki, aki korábban hozzájött, most már nem hozzájön, hanem Jézus Krisztushoz megy. És erre felmondta keresztelő János mindazt, amit itt elmondott, és elmondta, hogy én megmondtam, hogy nem én vagyok a Krisztus, hanem keresztelő János minek nevezte magát? Azt mondta, hogy ő a vőlegény barátja. A vőlegény, akinek menyasszonya van, ugye az maga Jézus Krisztus. És a vőlegény barátjának más a feladata, nem ő volt a vőlegény, hanem az Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy neki növekedni kell, és nekem pedig alább szállanom. Majd a hasonlatnak ezt a részét majd még később kicsit érinteni fogjuk. Tehát a Szentírásból egyértelmű, hogy a vőlegény az Jézus Krisztus. Jelenések könyvéhez, hogyha lapozunk, most nem olvasnék egy igét sem, majd később olvasni is fogunk belőle, de például Jelenések könyve 19. fejezete beszél a bárány mennyegzőjéről. És a bárány a Szentírásban végig az Ószövetségtől kezdve Jézus Krisztus. Ugye az összes leölt áldozati állat mind Jézus Krisztusra mutatott előre. Végig az Ószövetségben ez egy jelkép volt, ami Jézus Krisztusra mutatott előre. Nek maga keresztelő János is így nyilatkozott, amikor egyszer Jézus hozzáment, hogy imé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Igen, a bárány egyértelműen Jézus. Pál, Péter apostol is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ennek a báránynak a mennyegzőjével foglalkozik a Jelenések könyve. Tehát ugye egyértelmű, hogy a vőlegény, akinek a mennyegzője van, vagy a bárány mennyegzője, vagy a vőlegénynek a mennyegzője, ugye ez egyértelműen Jézus Krisztus. Nézzük meg ezek után, hogy a szüzek kiket jelképeznek. Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. verséhez halapozunk. Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. verse a következőt mondja. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Tehát azt mondja, hogy ezek asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, tehát nem estek bele lelki paráznaságba. Mert tiszták. És mit mond a Szentírás, hogy mit jelent a lelki paráznaság? Ugye a lelki paráznaság, tehát a paráznaság a Biblia értelmében, ezen a vonalon, ebben a tekintetben azt jelenti, amikor valaki hűtlen lesz az Istentől adott tanításokhoz. Amikor valaki ugyan vallja Istent, de az ő tanításaitól elfordul, idegen eszméket, hamis tanításokat követ az ő életében. És azt mondja a Szentírás, viszont ennek ellenkező, tehát ennek ellentéteként, hogy aki nem így tesz, hanem Krisztus kijelentett igazságához hűségesen ragaszkodik, és azokat vallja, azokat nevezi szűzeknek. És nézzük meg ezek után, hogy a lámpás mit jelent. A lámpásról azt olvasjuk a Szentírásban, két igét is szeretnék megemlíteni. Az egyiket a 119. Zsoltár 105. verséből. Azt mondja a Zsoltáríró, hogy az én lábamnak szövét neke a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Tehát szövétneknek, lámpásnak mondja az Isten ígéjét.
Ugyanezzel a gondolattal találkozunk Péter levelében is. Péter azt mondja az ő második levele első fejezetének a 19. versében, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Tehát a Szentírás több helyen bizonyságot tesz arról, hogy maga az ige, maga a Szentírás a szövétnek, az világító fényforrás. És csak annyit szeretnék még hangsúlyozni, hogy amikor azt olvassuk itt a Péteri levélben, hogy a prófétai szó, tehát az Istennek a kijelentett prófétai szava igéi, igen, az Szentírásnak az összes szava prófétai szó, mert az Isten prófétái közvetítették az emberek számára. Tehát elmondhatjuk, hogy az Isten igéjének minden szava világító szövétnek, világító fényforrás az ember számára. És ezek után nézzünk még meg még egy jelképet, az olajnak a jelképét, mert többször találkozunk majd a példázatban ezzel a kifejezéssel, és a példázatnak nézzük meg, mit jelent ez a része. Az olaj, hogyha Zakariás könyvéhez lapozunk, csak kívülről említeném meg talán az igéket, Zakariás könyve 4. fejezetében egyértelműen azonosítható, hogy az olaj a Szentléleknek a szimbóluma. És az egész Ószövetségben ezt látjuk az egész Szentíráson keresztül, hogy az olaj mindig is a Szentléleknek a szimbóluma volt. És ezek után térjünk rá a példázatnak a tanítására, és nézzük meg, hogy Jézus mit akart az ő tanítványainak elmondani, és mindannyiunknak elmondani ezzel a példázattal. Tehát kezdjük el még egyszer a példázatot, és versről versre haladjunk végig. Először az első verset olvassuk el még egyszer. Azt olvastuk, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Tehát azt látjuk, hogy ezek a bizonyos szűzek, ez a 10 szűz, ez a példázatbeli 10 szűz, tehát azok az emberek, akik az Isten igaz tanítását fogadták el az életükben, ezek elővették az ő lámpásaikat, tehát ugye a lámpás az Isten igéje, tehát kutatták az Isten igéjét, mint ami az ő életüknek a világossága, és ebből úgy látták, és arra a következtetésre, és arra a mélységes meggyőződésre jutottak, hogy elérkezett a vőlegény eljövetelének az ideje. Tehát Jézus Krisztus eljövetele itt van közvetlenül a küszöbön, és ezért elővették az ő lámpásaikat, és elmentek, kimentek, hogy fogadják a vőlegényt, hogy várják Jézus Krisztust. Tehát ezek a példázatbeli szüzek a Szentírás komoly tanulmányozása alapján várták Jézus eljövetelét, mint olyan eseményt, amely egy valóságban bekövetkezendő esemény lesz, amit a Szentírás nagy határozottsággal hirdet, nem csak egy helyen, hanem az egész Szentírás mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben beszél erről. És azok, akik elfogadták Krisztus tiszta tanítását, azok elmentek, és felkészültek, és készülődtek Jézus Krisztus második eljövetelére, Jézus Krisztus fogadására. De nézzük meg ezek után a másodiktól a negyedikig terjedő verseket, és nézzük meg, hogy folytatódik a példázat. Ugye azt olvastuk itt, hogy 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Tehát azt láttuk, hogy mind a 10 szűz kiment, mind a 2 csoport kiment Jézus Krisztus fogadására, Jézus Krisztus elé, és látszólag nem is volt különbség egy darabig a 2 csoport között. De mégis a Szentírás megjegyzi, hogy valami különbség volt, ami első pillanatra nem volt szembeötlő, de valahol aztán később hatalmas tragédiát jelentett. Mert Jézus arról beszélt, hogy az egyik csoport, az okosok vittek olajat az ő tartóikba. Mit jelent ez? Tehát, hogy a Szentlélekkel bírtak, Szentlélekkel teljesek voltak. Míg a másik csoport nem vitt magával. A másik csoportnak volt ige ismerete. A másik csoport ismerte az isteni kijelentéseket, ismerte a bibliai proféciákat, hogy Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik. De hiányzott valami az életükből, és ez a Szentléleknek a jelenléte. A Szentírás nagyon sok helyen
bizonyságot tesz arról, hogy már pedig a Szentlélek jelenléte nélkül, a Szentlélek átformáló ereje nélkül egy ember életében az ige ismeret az nem jelent megoldást. Az ige ismeret a Szentlélek nélkül az csak hold betűvé válik az ember életében. Jézus foglalkozik ezzel több helyen, például a hegyi beszédben is beszél Jézus erről, Máté evangélium a 7. fejezetének a 24-től terjedő verseiben Jézus ezekkel a gondolatokkal zárja ezt a hegyi beszédet, hogy valaki azért hallja én tőlem-e beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És utána a 26. versben pedig azt mondja, hogy valaki hallja én tőlem-e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. Ennek a történetnek, ennek a példázatnak, amit itt Jézus elmondott, ennek a mondani valójára még visszatérünk, kicsikét később, de amire most szeretnék hivatkozni, hogy Jézus itt is elmondta, hogy az a bölcs ember, aki amikor hallja Jézus Krisztustól a tanításait, a szavait, akkor meg is cselekszi azokat. És Jézus ugyanezt a szót mondja, hogy valaki hallja tőle a beszédet és nem cselekszi, az a bolond emberhez hasonló. Tehát ugyanezeket a szavakat használja, mint a 10 szűz példázatában. Tehát egyértelműen azt mondja a Szentírás, hogy az ige ismerete, annak a gyakorlatban való megvalósítása nélkül nem elfogadható az Isten előtt. De tegyük föl a kérdést, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az ember a megismert ismeretet, a megismert igazságot meg is tudja valósítani az életében. A Szentírás arról beszél, hogy nincs más hatalom ezen a földön, aki ezt a munkát az ember életében el tudná végezni, mint a harmadik isteni személy, a Szentlélek. A Szentírás arról beszél, hogy a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek van szíveket átformáló hatalma. A Szentírás nagyon sok helyen beszél arról, hogy mit jelent a Szentlélek munkája egy ember életében. A Szentírás arról beszél, hogy a Szentlélek elsősorban meggyőzi az embert az igazságnak az igazság voltáról, az Isten ígéjének az igazság voltáról. De a Szentléleknek a következő munkája az ember életében, hogy az ember összehasonlítja magát az Isten törvényével, amit elfogadott. És akkor az ember meglátja magát, hogy nem egyezik az én életem az Isten által bemutatott mintával. Ez is a Szentléleknek a munkája, mert az ember magától még erre sem képes, hogy ezt felismerje, de a Szentlélek meggyőzi az embert arról, hogy igen, az életem nem felel meg az Isten törvényeinek. És akkor a Szentlélek, szintén a Szentlélek az, aki mélységes bűnbánatot tud az emberben előidézni. Mert a Szentlélek nélkül lehet, hogy még valaki erre is el tudna jutni. Tehát a felismerésre, hogy igen, az én életem más, de igazi bűnbánatra csak is a Szentlélek tudja elvezetni az embert. És utána a Szentlélek nem hagyja itt magára az embert, hanem amikor mélységes bűnbánatra indítja az embert, akkor oda vezeti Krisztushoz, hogy az ember megtanulja rendezni a bűneit, az egész életét Jézussal. És utána a Szentlélek abban is segít, hogy ne csak a bűnbocsánatot nyerjük el, hanem egy új életet tudjunk élni, hogy a mi jellemünk fokról fokra átváltozzon az Isten képmására, az Isten jellemére. Igen, mindebben a Szentlélek segít az embernek. És hogyha belegondolunk abba, hogy ennek az 5 balga szűznek, ennek az 5 bolond szűznek nem volt tartalék olaja. Ők csak megelégedtek a Szentléleknek valami egész gyenge, felületes befolyásával. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy a Szentlélek mindenkinek a szívéhez megpróbál hatni, szívére megpróbál hatni. És az, hogy egyáltalán valaki az ige felé fordul, ez is a Szentlélek késztetésének az eredménye. De a Szentírás arról beszél, hogy az ember nem állhat meg ezen a szinten, mert hogyha mi be is akarunk lépni a mennyegzőre, hogyha mi üdvözülni szeretnénk, akkor a Szentlélek munkájának a teljességét kell igényelnünk a mi életünkben. És a Szentírás arról beszél, Jézus azt mondja Lukács evangélium a 11. fejezetében, egy nagyon jól ismert tanításában, Jézus arról beszél,
Lukács evangélium a 11. fejezetében Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek, találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, a zörgetőnek megnyittatik. És akkor fölhoz egy példát, hogy melyik apa az, aki, hogyha a gyermeke fia, tehát hogy az ő fia halat kér, akkor kígyót ad neki. Tehát ugye felhozza itt ezeket a példákat, és utána így zárja le a történetet, hogyha azért a gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát Jézus egyértelműen arra világít rá, hogy nekünk a Szentlélek jelenlétéért nekünk zörgetnünk kell, nekünk keresni kell, kérni kell az Istentől a Szentlélek adományát, a Szentlélek jelenlétét, hogy a mi életünket meg is tudja változtatni, hogy az embernek ne csak egy vallása legyen, ne csak kereszténynek nevezzük magunkat, hanem igazából egy megváltozott élet bizonyítsa azt, hogy mi megismertük Krisztus tanításait, és hogy mi az ő követői vagyunk. És enélkül, a Szentlélek jelenléte nélkül, a Szentírás arról beszél, hogy el lehet valamit érni. De amit el lehet érni, az csak külső formaság. És az lehet, hogy szépen tetsző vagy csillogó formaság lesz, de igazi és valódi tartalom nélkül. A Biblia arról beszél, hogy az csak a kegyességnek a látszata, anélkül, hogy valaki megvalósítaná az erejét az életében. Igen, külső változást, vagy valami formai istentiszteletet meg lehet valósítani a Szentlélek vezetése nélkül is, de azzal az Isten soha nem vállal közösséget. És nézzük ezek után a példázatnak a következő gondolatát. Az 5. versben azt olvassuk, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és elaluvának. A vőlegény nem érkezett meg akkorra, amikorra várták. Úgy tűnt, és a Szentírás maga is erről beszél, hogy a vőlegény késett, nem érkezett meg a várva várt időre, korábbra várták már az ő eljövetelét. De nézzük meg, hogy a Szentírás mit mond erről, a vőlegénynek a késéséről. Péter 2. leveléhez lapozzunk, a 3. fejezet 9. verséhez. Péter 2. levele, 3. fejezet 9. verse a következőt mondja. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Igen, a Szentírás beszél arról, hogy Jézus már eljöhetett volna, de Jézus még mindig nem jött el, és miért? Mert hosszan tűr mindannyiunkért, minden emberért, mert látja, hogy még nem vagyunk készen, látja, hogy még mennyi vágyódó ember van, aki az életében még nem jutott igazi döntésre. És ez a késedelem, ez nem a Jézus nem törődömsége az őt várókkal szemben, hanem ez Jézus könyörülete, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. De ez a késés, a vőlegénynek ez a késése a hitnek a próbáját is jelenti egyben az őrá várakozók életében. És figyeljük meg, hogy mennyire szomorú jelensége ez az életnek, és mennyire szörnyű része ez a mi emberi természetünknek. Ugye a nem állhatatos magatartás, a kitartani nem tudás, és már pedig a Jézus várása igazi kitartást, igazi állhatatosságot igényel. Tehát a várakozásnak ez az időszaka egyben egy próbatétel ideje is. És a Szentírás arról beszél, hogy igen, sokszor nagyon nagy lelkesedés is egy bizonyos idő után alább hagy. És a Szentírás több ilyen alkalomról, több ilyen esetről beszél, például az első keresztények életéről is így tesz bizonyságot a Szentírás. Azoknak az embereknek az életében, akik valóban tele voltak tűzzel és lelkesedéssel az evangélium terjedésének a kezdeti időszakában, az őskeresztény időszakban, és mégis azt mondja Jézus róluk, hogy van valami panaszom ellened, és ez a panasz az, hogy elhagytad az első szeretetedet. Igen, a Szentírás beszél erről, hogy ez gyakran előfordul emberek életében, hogy a kezdeti buzgalom, lelkesedés az idő múlásával alább hagy.
és a Szentírás arról beszél, hogy ugyanezt történt a szüzek életében is, és ezt mondja, hogy mindnyájan elaludtak és elszunnyadtak. A különbség annyi, hogy egyesek mély álomba merültek, a másikak elszunnyadtak, de az álom, a bódultság mindannyiukat meglepte. A Szentírás éppen ezért olyan sokszor figyelmezteti az embert, olyan sok összefüggésben, hogy éberek legyünk, vigyázzunk, ne aludjunk, mert veszély fenyegeti az embert. És nézzük meg ezek után, hogy a példázat hogy folytatódik. A példázat így folytatódik a 6-tól a 9-ig terjedő versekben, hogy éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondvám, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Azt látjuk a 6. versben, így kezdődött ez a szakasz, hogy éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. És amikor ez a kiáltás elhangzott, akkor derült ki csak igazából a különbség a két csoport között. Azok között, akiknek volt tartalékolajuk, és azok között, akiknek nem volt tartalékolajuk. Mert az 5 értelmes, az 5 okos szűz, az azonnal világított, és azonnal kész volt a vőlegény fogadására, de ellenben azok, akik korábban nem gondoskodtak megfelelő mennyiségű olajról, akik korábban nem készültek, akik korábban nem voltak közösségben a Szentlélekkel, a Szentlélek nem tudta elvégezni a szíveket átalakító munkáját az ő életükben, azokról most derült ki, hogy készületlenek, és nem tudják várni Jézust, és alkalmatlanok a mennyegzőre való bemenetelre. Amikor ez a kiáltás felhangzik, hogy imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, ez közvetlenül Jézus Krisztus megérkezése előtt lesz. És mielőtt Jézus közvetlenül megjelenne, a Szentírás arról beszél, hogy ebben az időben nehéz idők állnak be, ahogy a Szentírás fogalmaz, nehéz, nyomorúságos idő következik a világra, mielőtt Jézus eljövetele közvetlenül megtörténne. És a Szentírás arról beszél, hogy igen, az ember jelleme ekkor válik nyilvánvalóvá. A békességes időben nincs különbség a két épület között. És itt szeretnék visszatérni arra a példázatra, amit az előbb olvastunk Jézus Krisztus hegyi beszédéből, ugye aki 7. fejezetben, akikről Jézus azt mondta, hogy boldog az az ember, és okos és értelmes, bölcs az az ember, aki hallotta és megcselekedte Jézus tanításait. És Jézus utána azt mondta, hogy miért volt bölcs az az ember? Mert kősziklára építette az ő házát. És azt mondja, hogy ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És nem olvasom fel a 28. verset, vagy a 27. verset, de ugyanennek az ellenkezőjéről beszél, hogy az az ember, aki csak hallgatta Jézus tanításait, de nem cselekedte meg azokat az életében, annak a háza a fövényre épült, és amikor ugyanez a vihar eljött, amiben a kősziklára épült ház meg sem mozdult, ez az épület az ingatag alap miatt összedült, és nagy lett annak romlása. Tehát a két épület között a békességes, nyugodalmas időben semmi különbség nem volt. Úgy tűnt, hogy mind a kettő épület, mind a kettő lakóház, de amikor eljött a megpróbáltatásnak az ideje, és eljött a megpróbáltatás vihara, akkor derült ki, hogy kinek a lelki épülete volt vihar álló, kinek a jelleme olyan, amelyik kibírja a megrázkódtatást és a megpróbálást. És olyan érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ha eljönne egy eső, vagy ha eljönne egy árvíz, vagy ha fújnának a szelek, hanem Jézus azt mondja, hogy eljött az eső, ömlött az árvíz, fújtak a szelek. Tehát Jézus arról beszél, hogy igen, a vihar mindenkinek a lelki épületét meg fogja próbálni. És azok, akik nem rendelkeznek a Szentlélek olajával, azoknak az életükben egy hatalmas összeomlás fog bekövetkezni. Annyira elgondolkodtató Jézusnak ez a tanítása,
És én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy, nagyon nagy veszélyt mond el itt Jézus. Mert Jézus itt azt mondja el, hogy mindenkinek ad időt az Isten a hozzávaló igazi megtérésre, az élet megváltozására. Isten mindenkinek ad időt. De ugyanakkor itt ebben a példázatban Jézus arról is beszél, hogy lesz viszont egy olyan idő, amikor már mindezeket a hiányokat pótolni nem lehet. Amikor az ember már nem tud változtatni az életén, mert annak az ideje lejárt, amikor az ember ezt megtehetné. És milyen szomorú az életben az, hogy az ember hányszor érzi a lélek késztetését. Emberek hányszor hallják a léleknek valóban azt az ösztönzését, hogy amikor késztet egy megváltozásra, egy igazi Istenhez való fordulásra. És milyen borzasztó, amikor az emberek kifogásokat keresnek. Ugye valamelyik példázat kapcsán az elmúlt hetekben volt erről szó, hogy a meghívásokat visszautasítják az emberek, hogy nem mehetek el, mert családom van, mert munkám van, mert ilyen lekötöttségeim, meg olyan lekötöttségeim vannak. És milyen borzasztó az, hogy amikor az emberek elmulasztják a kellemetes időt, az Isten által felkínált kegyelmi időt, akkor látják csak be igazából, hogy mit vesztettek, amikor mindezeket már pótolni nem lehet. És az is egy döbbenetes része ennek a példázatnak, amikor itt azt olvastuk, hogy amikor a balga szüzek mindenre rájönnek, hogy az ő jellemük nem megfelelő ahhoz, hogy ők örök életet nyerhessenek, hogy nincs nekik elég olajuk, akkor mit tesznek ezek? Azt olvassuk itt a 8. versben, hogy odafordultak az eszesekhez, odafordultak az okos szüzekhez, hogy adjanak nékik ők olajat. Ebből az egy mozzanatból is olyan sok minden látszik. Ezek az emberek nem voltak tisztában a kegyelmi idejük alatt sem, hogy mi az ő erejüknek a forrása, azaz ki az ő erejüknek a forrása, hogy honnan tudnának erőt meríteni, hogy lehetne az életüket megváltoztatni. Ők emberekhez fordulnak, emberektől várják a megoldást, a lelkük üdvösségét. Márpedig a Szentírás arról beszél, hogy ember embernek nem adhat. Egyik ember a másik ember helyett megtérni nem tud. Egyik ember a másik embernek csak ismeretet adhat át, és esetleg ösztönzést a személyes Isten keresésre. De az Istent egyik ember a másik helyett keresni nem tudja. A Szentírás arról beszél, Ezékiel könyve 14. fejezetének a 20. versében olvasunk egy nagyon megdöbbentő igét. Ezékiel könyve 14. fejezetének a 20. versében arról beszél a Szentírás, hogy ha Noé, Dániel és Jób volna, ugye egy bizonyos megpróbáló nehéz helyzetben, ugye a végnek ennek az idejében, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. Ugye, ha belegondolunk, három olyan személy, Noé, Dániel és Jób, akiknek valóban a hitéletükről olvasunk a Szentírásban, mint követendő példaképeket olvasunk a Szentírásban őket. És azt mondja a Szentírás, hogy ezekben az időkben, az Isten előtt való megálláskor, ők is maguk is csak a saját életüket tudják megmenteni, sem a fiaik helyett, sem a leányaik helyett, sem a legközelebbi hozzátartozóik helyett üdvözülni nem tudnak, mert jellemet egyik ember a másik embernek nem adhat át. Jelenések könyve is pontosan erről beszél. Jelenések könyvében is elhangzik a tanács, azokhoz a hívőkhöz, azokhoz a keresztényekhez, pontosan akik Jézus második jövetele előtt élnek. Jézus egy nagyon komoly felhívással fordul hozzájuk, és ezt mondja, hogy végy tőlem szemgyógyító írt. Ugye ez a szemgyógyító ír, ez a Szentléleknek a jelenléte, a különbségtétel a jó és rossz között, az Isten igéjének a megértése, igen, a szemgyógyító ír, a Szentlélek jelenléte. És Jézus mit mond? Nem azt mondja, hogy egymáshoz forduljunk ezért. Az egyedüli forrása a Szentlélek jelenlétének, az Isten, Jézus Krisztus. Tehát hozzáfordulhatunk, hogy ő adja nekünk a Szentléleknek az ajándékát. A másik gondolat, amit ebből a felolvasott igeszakaszból még meg szeretnék jegyezni, az első szó, amit olvastunk a 6. versben. Azt olvassuk, hogy éjfélkor.
éjfélkor lett a kiáltás, hogy imhol a vőlegény, jöjjetek elébe. Olyan érdekes ez a gondolat ebben a példázatban, de egyértelműen elmondja Jézus, hogy vő a vőlegény, tehát maga Jézus Krisztus a legsötétebb órában fog eljönni. Éjfélkor, ugye? A legsötétebb időben, a napnak a legsötétebb időszakában. Valóban azt lehet mondani, hogy Jézus eljövetele minden szempontból a legnagyobb sötétségnek az ideje. Hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy maga a Szentírás hasonlítja ezeket a napokat, a Jézus eljövetele előtti napokat a Lót és a Noé napjaihoz. És mit olvasunk a Lót és a Noé napjairól? Hogy a gonoszság olyan méreteket öltött, például Noé korabeli emberekről, ezt olvassuk, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ha az ember belegondol a bűnnek ebbe a mélységébe, valóban az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Igen, valóban elmondhatjuk, hogy a világ erkölcsi értelemben a bűn miatt valóban a legnagyobb mélységekig eljut. De ugyanakkor az Isten nem ismerése, mert ugyan nagyon sokan vallásosaknak mondják magukat, de mégis az Isten igaz ismeretének a hiánya az, ami sötétségbe burkolja ezt a földet, és valóban a szenvedés és a nyomor a tetőfokára hág ebben az időszakban. Azt mondja a Szentírás Ézsaiás könyve 60. fejezetében, Ézsaiás könyve 60. fejezetében, a második versben azt olvassuk, hogy imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. És igen, amikor ez a sötétség borítja a földet, amikor a Jézus eljövetele már itt van a küszöbön, de a legnagyobb sötétség is itt van, akkor kell a legnagyobb fényt árasztani. Pontosan akkor kell a szüzeknek a legnagyobb fényt kibocsátani, hogy azoknak az embereknek a számára, akik még nem ismerték meg Istent, meg tudják világítani a menny felé vezető utat.

lélekkel teljes élettel lehetséges csak a világítás. És mi az oka ennek a legnagyobb sötétségnek ebben az időben? Mi az egyik legfőbb oka? Az előbb már tettünk említést róla, hogy az Isten igazi ismeretének a hiánya. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a világunkban mindig is probléma volt ez. Mindig is Sátán megpróbálta elhomályosítani az emberek tekintete előtt az Isten igazi lényét, és éppen ezért Jézus Krisztus küldetésének első eljövetelekor többek között ez volt az egyik fő célja, hogy bemutatni az Isten jellemét, bemutatni az Atya szeretetét, az Isten dicsőségét, az Isten jellemét az ember számára, hogy az ember képet tudjon alkotni az Isten lényéről, szeretetéről, irgalmáról, igazságosságáról. De Jézus nem csak azt mondta, hogy őt küldte az Atya, hanem Jézus így mondja János evangéliumában, a 20. fejezet 21. versében, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. Tehát Jézus azt mondja, hogy őt elküldte az Atya, hogy bemutassa az ő jellemét a világnak. De utána így mondja, hogy mindenkinek, aki őt megismeri, ugyanez a feladata van, hogy az életéből, a megváltozott életéből mutassa meg Jézus Krisztus jellemét és szeretetét a körülötte élő embereknek és világnak. És éppen ezért mondja Jézus Krisztus Máté evangéliuma 5. fejezetében, a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezet 14. és 16. versében, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És a 16. versben ezt mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát Jézus egyértelműen azt mondja, hogy minden követőjének, aki őt igazából követni akarja, ez a feladata, hogy világítson, hogy az ő életében mutassa meg az Isten szeretetét és jellemét. De azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Jézus nem azt mondja az ő követőinek, hogy ti igyekezzetek világítani, hogy próbáljatok meg mindent azért, hogy világosságot tudjatok árasztani, hanem Jézus egyszerűen azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Annak az embernek, aki kapcsolatban van az Istennel, aki a Szentlélek ereje által megváltozott az ő jellemében, akiben kialakul Krisztus képmása, annak az embernek nem kell külön arra törekednie, hogy ő világosságot árasszon. Azaz ember nem tud más tenni, mint élni azok szerint, az elvek szerint, amelyre a Szentlélek elvezette. És akkor ez nem egy erőlködés, nem egy plusz cselekvés, hanem azt mondja Jézus, hogy ez egy természetes folyamat, sőt egy el nem titkolható változás az ember életében. Mit mondott Jézus, hogy olvastam a 14. versben? Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Azt nem lehet eltitkolni, azt nem lehet letagadni, hogyha valaki Istennel találkozott, és ezért a jóságnak, a szeretetnek, a könyörületnek, az igazságnak, az irgalomnak az elvei megvalósulnak az életében. És ezek után nézzük tovább a példázatnak a további részét. Nézzük, hogy a 10. versben mit olvasunk. Tehát ugye a példázatnak az egyik részében és az ezt megelőző versben ugye azt láttuk, hogy akiknek nem volt ez a tartalék olajuk, akik rádöbbentek az ő jellemük fogyatékos voltára, a válságnak ebben az idejében kérni akartak olajat az ő társaiktól, és ugye ők elutasították, mert ugye, hogy ők ezt nem tehetik. És nézzük meg, hogy a 10. vers hogy folytatódik tovább. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Ennek a Biblia versnek most csak a közepével foglalkozunk, és a Biblia vers első és utolsó részével, ami a balga szüzekkel foglalkozik, majd a következő gondolatnál foglalkozunk, de szeretném, hogyha csak erre a részre, erről a részről szólnánk néhány szót a 10. versben, hogy akik készen voltak, bemenének ő vele a mennyegzőbe. Mit jelent ez a kijelentés? Akik készen voltak, bementek ő vele a mennyegzőbe. Azt hiszem, hogy a példázatnak ez az egyik legszebb része, mert ugye ez egyértelműen azt mondja el, hogy ez akkor fog bekövetkezni, amikor Jézus valóban megjelenik. Amikor mindazok után, a nyomorúságos idők után, a sok megpróbáltatás és nehézség után, a sok küzdelem után, amit az életben el kell viselni itt az

emberiségnek, ezek után megjelenik Jézus Krisztus, és valóra váltja azt az ígéretet, amelyet már az Éden kertjében tett. Azt az ígéretet, amelyet minden korok hívői tiszta szívből és őszintén vártak. Azt olvassuk például Ábrahámról, hogy ő várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Tehát igen, ezt jelenti, hogy megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőbe. Tehát az örök élet kezdetét jelenti, amikor Jézus magához veszi valóban mindazokat, akik elfogadták az ő áldozatát, akik igényelték a bűnbocsátó vért az ő életükben, akik átalakultak az ő jellemükben, akik nem a bűnhöz ragaszkodnak, hanem Krisztushoz és az ő igazságához. Mindazok bemennek ővelük együtt, ővele együtt a mennyegzőbe. És hol van ez a mennyegzői vacsora? Mert ugye, hogy a mennyegző itt zajlik a földön, a mennyasszony és a vőlegény egymásra találása, ugye ez a múltkori példázatokból is kiderült, de a mennyegzői vacsora az nem itt van ezen a földön. Jelenések könyve 19. fejezetéhez lapozzunk, ahhoz a fejezethez, amelyről a bevezetésben már tettem említést, ahol a bárány mennyegzőjéről van szó. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. versében azt olvassuk, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Azt mondja a Szentírás, hogy boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát akik a mennyben megrendezendő nagy vacsorára hivatalosak lesznek. Azt mondja Jézus, amikor itt volt a tanítványaival, és az utolsó vacsorát elfogyasztotta, azt mondta az ő követőinek, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan nem iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Tehát mit mondott Jézus? Hogy az ő mennyei atyának az országában, a mennyben, ott lesz majd a bárány mennyegzőjének a vacsorája. Ott lesz valóban, amikor minden fájdalomtól, minden szenvedéstől mindazok megszabadulnak, akik igazából az életükben Jézust választották. És erről a mennyegzőről, erről a mennyegzői vacsoráról, és egyáltalán az üdvösségről a Szentírás nem beszél olyan túl sokat. A Szentírás érzékeltetni akarja velünk azt, hogy mi, ami véges elménkkel, ezt igazából felfogni nem is tudjuk. Csak annyit mond a Szentírás, három igét szeretnék idézni sorrendben, egyiket Ézsaiás könyvéből. Azt mondja Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. verse, hogy örök öröm fejükön, hogy vigasságot találnak, eltűnik fájdalom és sóhaj. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy egy olyan öröm lesz, amit elképzelni nem tudunk a jelen körülményeink között. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, a második korintusi első levél második fejezet 9. versében, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Azt mondja Pál apostol, hogy ő elragasztatott egyszer a harmadik égig, ugye így fogalmaz, és azt mondta, hogy látott kibeszélhetetlen dolgokat. És azt mondja, hogy emberi szavakkal, emberi nyelvvel nem lehet azt elmondani, amit az Isten az őt szeretőknek készített. És viszont egy igét szeretnék fel is olvasni szóról-szóra a Jelenések könyvéből, a 21. fejezetből, Jelenések könyve 21. fejezetéből a 4., 5. és 7. verset. Ezt mondja erről az új földről a Szentírás, hogy és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Olyan érdekes, hogy amikor a Szentírás beszél a bárány mennyegzőjének a vacsorájáról, az újföldről, az örök életről, olyan érdekes megfigyelni, hogy a Szentírás nagyon kevésszer mondja el azt, hogy mi lesz ott. Nagyon kevés dolgot mond el róla, de azt inkább elmondja, hogy mi nem lesz. Mert az, hogy mi lesz azt, ami földi elménkkel, véges elménkkel nem tudjuk igazából felmérni. De azt, ami most körülvesz bennünket, és ami annyi szenvedést okozott, azt sajnos ismerjük. És ezekről mondja, hogy mi nem lesz ott. Tehát nem lesz halál, nem lesz gyász,
nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Tehát mindaz, ami sajnos hozzátartozik a mi mindennapi életünkhöz, a bűnnek ebben a világában, azt mondja, hogy ez ott mind nem lesz. Hanem aki győz, az örökségül nyer mindent. És olyan érdekes a Szentírás, olyan csodálatos az Istennek a gondolata, hogy az ő igéjének minden betűje igen és ámen. Ha nem erősíti meg az Isten külön, akkor is minden betűje igaz. De nézzük meg, amikor ezekről beszél, ezekről a gondolatokról tesz említést, akkor hozzáteszi, és azt mondja Jánosnak, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát még egy megerősítés, szinte esküvéssel ígéri az Isten, hogy ezek hívek és igaz beszédek. Ez biztos, hogy így lesz. Csak az Isten azért akarja még egyszer megerősíteni, mert ami rosszhoz tapad gondolataink és elménk, annyira szinte elképzelni nem tudjuk, hogy milyen lesz az az élet, amikor mindez már nem lesz. De az Isten szinte esküvéssel ígéri, hogy igen, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak, és amit ő ígért, az bizonyosan be is fog teljesedni. És ezek után nézzük meg a példázatnak a legtragikusabb részét. Máté evangélium a 25. fejezetének a 11. és 12. versében, sőt a 10. versnek az első és utolsó részét, amit az előbb említettem, hogy most említjük meg, azt olvastuk, hogy mikor venni jártak, tehát a balgatak szüzek, akkor érkezett meg a vőlegény. Utána azt olvastuk a végén, hogy bezáratott az ajtó. És a 11-12. versben pedig ezt olvassuk, később pedig a többi szűzek is megjöttek mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Én azt hiszem, hogy ennél tragikusabb szavakat az egész Szentírásban nem olvashatunk. És miért? Mert ezek a szavak olyan emberekhez hangzanak el majd Jézus ajkáról, akik ebben az életben, igaz, hogy alaptalanul, de önámító módon reménykedtek az örök életben, várták Jézus eljövetelét, mint ami minden problémájukra majd megoldást fog jelenteni, de nem tették meg az életükben, ami az üdvösség elnyerésének a feltétele, a jellem megváltozása, a bűntől való szabadulás. De Isten nem örökíti tovább a bűnt a mennyben, mert hogyha a bűnt bejutatná a mennybe, ott ugyanúgy folytatódna, és a bűnnek ugyanez a nyomora kezdődne el, ami itt a földön van. És azt mondja Jézus, az előbb esküvéssel ígérte, ugye, ahogy olvastuk, hogy ott kiáltás, gyász, fájdalom, ami a bűnnek a következménye, ott nem lesz. És ezek az emberek, akik magukat kereszténynek mondták, és hívőknek vallották magukat, de nem készültek Jézus eljövetelére. Azt hiszem, hogy ennél tragikusabb szavakat nem lehet hallani, amikor bebocsátásért könyörögnek, és Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Jézus több helyen foglalkozik ezzel a gondolattal az ő tanításaiban, a hegyi beszédben is szól erről, amikor emberek kérik, hogy nyissa meg az ajtót, ugye ugyanilyen összefüggésben, és Jézus azt mondja, ott még így folytatja, hogy soha nem ismertelek titeket. És akkor azok az emberek elmondják, hogy előtted ettünk, ittunk, cselekedtünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mégis ezt mondja, soha nem ismertelek titeket. És miért? Mert Jézus soha nem vállalt közösséget a formai vallásossággal. Jézus soha nem szentesítette a képmutatást. Jézus azt mondta például a farizeusoknak, hogy jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert kívülről olyanok vagytok, mint a meszelt sír, de belül halottak csontjaival, és minden undoksággal rakva vagytok. Tehát Jézus soha nem tudott közösséget vállalni egy látszat cselekedettel, egy látszat vallásossággal, hanem csak igazából azokat ismeri el az övéinek, akik őt követték az életben, akik az életükben világítottak, akik az igazság ismeretét megvalósították az életükben. De tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon kegyetlenség ez Jézus részéről, hogy nem engedi be azokat az ő országába, nem engedi be a mennyegzőbe azokat, akik nem voltak készen, ez kegyetlenség Jézus részéről? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb irgalom azokkal szemben, akik nem változtak meg. Mert akiknek ebben a földi életben nem volt gyönyörűség az Isten beszédeinek a hallása és annak megcselekvése, akik ebben a földi életben nem ápoltak naponként közösséget Istennel, azok hogy tudnának gyönyörködni az Isten országában? Hogy lenne akkor az igazi öröm és boldogság forrása az ő számukra, ha már itt ebben a földi életben nem volt az?
Lehet, hogy furcsa megfogalmazás ez, de mégis azt lehet mondani, hogy a mennyei élet, a mennyben levő élet a földinek egy bizonyos értelemben való tovább folytatása. Mert az Isten az embernek a gondolkodás módját, az egész lényét nem fogja egy parancsuralmi szóval újjáteremteni, hanem ha én közösséget ápoltam az Istennel, igazi közösséget, ha én gyönyörködtem az ő igéjében, az ő törvényeiben, és ezek megvalósultak az én életemben, ugyanennek a szerves folytatása lesz majd az örök élet, csak anélkül, hogy a nyomorúság, a szenvedés, a bűn, és mindaz, ami az ember életét megkeserítette, ez már ott nem lesz. És nézzük meg ezek után Jézus, hogy zárja le ezt a példázatot. Jézus azt mondja az utolsó versben, a 13. versben, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Tehát Jézus arról beszél, mint egy összegzésként az egész példázat mondani valóját, így fogalmazza meg Jézus. Vigyázzatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor az embernek fia, azaz Jézus Krisztus el fog jönni. Tehát Jézus arra akarja az ember figyelmét felhívni, hogy a legfontosabb dolgot helyezzük a legfontosabb helyre a mi életünkben. Hogy a Szentlélek késztetését ne utasítsuk vissza, amikor igazi megváltozásra akar bennünket késztetni, amikor az Isten keresésére készteti az embert, hanem azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, a 4. fejezet 16. versében, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A Szentírás azt mondja, hogy addig járuljunk a kegyelem királyi székéhez, amíg Jézus Krisztus a kegyelem királyi székén van, amíg az alkalmatos idő, a megtérésre, a megváltozásra, a Szentlélekkel való bírásra itt van a megfelelő idő, addig járuljunk kegyelemért a Jézus kegyelmi királyi székéhez. A következő utáni példázatban, tehát az utolsó példázatban, amikor a kecskék, a juhok és a kecskék szétválasztásáról lesz szó, abban lehet majd látni ezt a mozzanatot, hogy amikor Jézus eljön, akkor beül az ő dicsőségének király székébe. Mit olvasunk? Azt olvastuk a zsidókhoz írott levélben, hogy addig járulunk Jézushoz, amíg ő a kegyelem királyi székén ül. Mert amikor az ő eljövetelekor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, akkor már nem az alkalmatos idő lesz arra, hogy az ember az életében megváltozzon. És ha arra gondolunk, hogy Jézus hányszor figyelmeztette az embert, hányszor hangzik ilyen szó Jézus ajkáról, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Jézus miért mondja ezt az embernek olyan sokszor? Azért teszi ezt Jézus, mert Jézus nem akarja, hogy egy valaki is elvesszen. Jézus nem akarja, hogy valaki elszalassza a kedvező alkalmat, a kínálkozó lehetőséget, hanem Jézus azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. És Jézus ugyan bemutatta, hogy mégis emberek lesznek, akiknek tragédia lesz az ő eljövetele, de Jézus mégis mindenkit óvni akar ettől a legnagyobb tragédiától. És Jézus azért készteti az embert igazi vigyázásra, igazi őrködésre, mert ha valaki, akkor Jézus tudja pontosan, hogy mit jelent az örök élet, hogy micsoda hatalmas ajándék az ember számára, kibeszélhetetlen ajándék. Jézus pontosan látja azt és tudja, hogy mi mindent megnyerünk akkor, hogyha az öt okos szűzhöz tartozunk ebben a földi életben, ha mi igazából kérjük az ő Szent Lelkének átalakító hatalmát a mi életünkben, akkor mi mindent megnyerhetünk. De ugyanakkor Jézus arra is fölhívja a figyelmet, hogy de ugyanakkor mindent el is veszíthetünk, hogyha ha mi nem veszük komolyan a mi üdvösségünket, hogyha mi csak megelégszünk egy formai, egy látszat cselekedettel. Ennyit szerettem volna erről a példázatról mondani, köszönöm szépen a figyelmüket, és 10 perc szünet után a példázattal kapcsolatban beszélgetünk, kérdéseket lehet majd föltenni, és tovább gondolhatjuk ezt a példázatot, és mához 2 hétre Reisinger János jön, és megtartja a kiosztott talentumok példázatáról szóló előadást. Köszönöm szépen a figyelmüket!

0: Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és áldjuk a jó Istent ezért a szép időért. Ami ma délelőtti témánk címét így adtam meg, mikor kell elkészíteni a mi lámpásainkat. Ellen White azt írja, hogy a 10 szűzről szóló példázatot időről időre át kell gondolnunk. Olvasok egy mondatot ebből a könyvből. Tanulmányozzuk új figyelemmel a 10 szűz példázatát. Tanulmányozzuk új figyelemmel, gondolom ezen azt is érti Ellen White, amit aztán utána le is ír, hogy és új szempontok szerint is. Tanulmányozzuk új figyelemmel a 10 szűzről szóló példázatot. Itt szeretném megemlíteni, mielőtt magát az igét olvasnánk, hogy Máté, ugye Máté Evangélium a 25. fejezet első versében találjuk, hogy akkor kiment a, szóval akkor elér, ugye, hogy így olvasuk itt az igét, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa 10 szűzhöz, akik a vőlegényt várják. De amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy Máté Evangélium a 24. és 25. fejezete egy beszéd. Máté 24 és 25. fejezete tehát egy beszéd. Miért hangsúlyozom ezt? Döbbenetes dolgokat mond itt el az Úr, ugye rákérdeznek a templomból kijöve az olajfák hegyén, hogy Urunk, mikor lesznek meg ezek, hogy itt kőkövön nem marad, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És tudjátok, nem igen akarok olvasni, bár kijegyzeteltem néhány igét, de talán mégse olvasnám fel, hogy miket mond az Úr. Hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről, és így tovább. Ez még nem a vég, azután nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és ez a sok nyomorúság kezdete, és akkor megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Szóval sok mindent mond el az Úr, egy tényleg egy nagyon summázott, és a jövőt, az eljövendő év ezredeket összefoglaló kijelentéseket teszi az Úr, és azután mondja a 25. fejezet első versében, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa, am a 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Tehát itt az Úr tehát így tereli rá a mi figyelmünket erre a példázatra, és majd a 6. és 7. versekben ezt olvasom. És talán még mielőtt elolvasnám, megemlítem, hogy nem akarom végigolvasni a 10 szűzről szóló példázatot, mert néhány szempontot szeretnék csak belőle majd felszínre hozni. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, ím hol jó a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. Mert ezért adtam ezt a címet, hogy mikor kell elkészíteni a lámpásainkat. Akkor elkészítik az ő lámpásaikat, mondja itt az Úr Jézus Krisztus. Mit jelent ez, hogy elkészítik a lámpásaikat? Mikor lesz ez a pillanat? Mi az előfeltétele annak, hogy elkészíthessük, és hogyan készítjük el a mi lámpásainkat? Ezekről a kérdésekről szeretnék szólni, igyekezve röviden. Mikor kell elkészíteni a lámpásokat? Ugye így olvastuk az igében, hogy éjfélkor pedig. Éjfélkor. Az éjféli kiáltás idején. Kicsit nézzük csak meg az igében, már tegnap ez úgy emlékszem, hogy talán többször is elhangzott, de nézzük meg az igében, hogy mit értünk az éjféli kiáltáson egy kicsit konkrétabban. Jelenések könyve 18. fejezetében az első 5 verset olvassuk el. Bocsánat, nem beszélek túl hangosan? Nem. Tehát akkor a 18. fejezetben ezt olvassuk. Jelenések 18. első 5 versében. És ezután láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett az ördögök lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé. Mert az ő paráznaságának haragborával ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmára érző dobzódásának erejéből meggazdagodtak. De hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondotta: fussatok ki belőlei népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Miről beszél ez az ige szakasz? Ugye a harmadik angyal üzenetét mondja el. Mi erről olyan keveset gondolkozunk. Én nagyon örültem, hogy tegnap néhány szó esett róla, de mi olyan keveset gondolkozunk rajta. Ugye mi testvéreinket is elfigyelem, itthon is, másütt is, hogy ez nem a gondolkozásunknak, a beszélgetésünknek tárgya. Miről beszél itt a Szentírás? Hogy jön egy angyal, és az kiált, és nyilván az angyal az nem egy tényleges angyalt jelent, hanem Isten az ő népét használja fel, hogy hirdess, hogy leomlott Babilon, Babilonnak, az egyesült egyházaknak a pusztulás, illetve a megromlásának az üzenetét hirdetni. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg tőletek, könnyű feladat? Könnyű feladat? Nem tudom, mennyit töprengtetek az Európai Parlament, az Európai Közösség alkotmányának a kérdéséről. Ott is az az érzésem, hogy készítenek egy alkotmányt, és mi van olyankor? És amikor a magyar küldött, Kósáné Kovács Magda felszólalt, és keményen, határozottan szembe ment az európai alkotmánnyal, akkor én hallottam olyan adventistát is, aki azt mondta, hogy hát mi szükség van erre, most mit... Minek foglalkozunk ezzel? Köszönöm szépen. Hát testvérem, én megkérdezném tőletek, nagy dolog egy alkotmány? Egy alkotmány törvény. És ugye mi körül folyik a vita, hogy a föld Krisztus tulajdona. És ki a Krisztus helytartója? Akkor kinek a tulajdona? Tehát itt nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a pápaság tulajdonát képezi az egész föld. Tessék megnézni, amerre a pápa megfordult mindenütt. Az első dolga volt, hogy lehajolt és megcsókolta a földet, és az emberek oda voltak a boldogságtól, hogy a mi hazánkat is, földjét is megcsókolja. Igen, ez azt jelenti, hogy ez az én földem, ez a mi földünk. A másik dolog az volt, az, hogy a körül folyik a vita, hogy az Isten előtti felelősség. Az Isten előtti felelősség. Csak gondolkozunk el egy kicsit rajta, hogy ez hogy nyomul előre, hogy foglalkoznak a népek ezzel a kérdéssel. Angela Merkel, ugye, hát egy kelet-német nő, NDK-ban élt nő. Biztos mindannyian tudjátok, hogy küzd azért, hogy igen, az európai alkotmányban ezeket a mondatokat, hogy a föld az Istené, és hogy Isten előtti felelősségünk van. Vagy a föld a Krisztusé, Krisztusé az egész föld, és Isten előtti felelősségünk van. Szóval az ember elgondolkozik azon, hogy mi egy olyan idő felé haladunk, amikor ezt a kérdést csak idő kérdése, hogy mikor ténylegesen törvénybe fogják iktatni. Én például, amiről eredetileg szólni szerettem volna, ez az, ugye azt hiszem kedden lett volna, hogy a mi hálánk az Istennek a még megadott 4 éves kegyelemért, szóval itt Magyarországon, a megadott kegyelemért. Én nem hoztam, mivel én nem gondoltam, hogy erről szólni fogok, meg arra se gondoltam, pedig arra. De szóval a lényeg az, hogy azt írták a lapok a választások előtt, a Fidesz nyilatkozott, hogy a kisegyházak mozgásterét korlátozzák. Bizonyára mindannyian tájékozottatok erről. Sok mindent hallottunk, sok mindent olvastunk. Nem akarok ebbe belemenni, mert nem politizálni szeretnék. Csak annyit elmondani, hogy az ember érzi, hogy úgy az öklök emelkednek fel, még nem hirdeti az Isten népe, hogy ez a hatalom, ez az egész világra igénytartó hatalom, ez leomlott, és az ördögök lakhelyévé lett. Gondoljátok meg felállni egy nagy katolikus közgyűlésen, és felállni, hogy ez az egyház az ördög eszköze. Milyen idők következnek be, és röviden csak annyit, mert ugye a kérdés az volt, hogy mikor történik meg ennek az üzenetnek a meghirdetése. Nos, azt olvastuk az igében, hogy akkor, amikor felhangzik ez az üzenet, az éjféli kiáltás, és ugye a Jenesek könyvében található kiáltás, amelyeket elolvastam már. Szeretnék tehát visszatérni ahhez a gondolathoz, hogy az éjféli kiáltás a hangos kiáltással azonos tehát, és ez már a csapásoknak a küszöbe. Ez a csapások küszöbe. Na testvérem, ez még nincs itt. Ez még nincs itt. De kétségtelenül a küszöbén állunk ennek az időnek, és azt hiszem, ha ezeket a gondolatokat, amelyekkel ma itt foglalkozunk, átgondoljuk, akkor ez nagyon-nagyon elkötelez bennünket valamire. Jól értjük meg az Úr Jézus Krisztus hasonlatát. Azt mondta az Úr, ugye itt a 7. versben, a 25. fejezet 7. versében, akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. Az éjféli kiáltáskor elkészítik az ő lámpásaikat. Tehát Isten arra akar bennünket késztetni, hogy a mi lámpásainkat készítsük el. Mit mond ezzel az ige? Azt mondja, ugye nagyon jól tudjátok, amit nem akarok felolvasni, hogy öt okos volt, öt balga volt, öt elkészült, öt nem készült el. Mindannyian tudjuk, tehát fölösleges ezzel újból foglalkoznunk. Csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az öt okos szűzre az volt jellemző, hogy ők elszunnyadtak, ugyanígy is mondja hogy az Úr, hogy mindjárt elszunnyadtak és elaludtak. Elszunnyadtak ugyan, de ott volt a tudat alattiukban szüntelen, hogy jön az Úr, készülni kell. És az adventi nép minden nyomorúságával együtt azért ott van a lelkében ez a tudat, hogy nekünk készülnünk kell, ilyen időkének a ma reggeli dicséret, és ugye úgy tudom, hogy ez az uniós reggeli dicséret, nem? Nem a miénk? Jó. Bocsánat. Tájékozottságomról ennyit. Nos, de szóval, ugye ott vannak ezek a felhívások, na de az uniónál is ez kétségtelen tény, hogy ez egy hirdetett üzenet, és az egész világon azért hirdetett üzenet, hogy jön az Úr, visszatér az Úr. És az a csodálatos ebben az ige szakaszban, amit a Szentírás itt leír, hogy az okos szűzek is szunnyadnak. A legbuzgóbb hívőket is bódult bénultság üli meg az Isten gyermekeit, és nem ismerik fel az idők parancsszavát, írja ugye a Vejtestőn egy helyen. Bódult bénultság. És mindannyian jól tudjátok, hogy úgy szeretnénk az Isten munkáját végezni, úgy szeretnénk igaz hívők lenni, bizonyságtevő emberek, szent életű emberek, az életünkkel is bizonyságot tenni. És milyen sokszor érezzük ezt a bódult bénultságot, amely ránk telepszik. De az ige arra utal, hogy ezek az okos szűzek nem oltották el a lámpásukat, hogy hát nem jön a vőlegény, nyugodtan alhatunk még, majd fölébresztenek, amikor megérkezik. Nem, ezek küzdöttek az ébrenmaradással, küzdöttek az éberséggel, de küzdve az álommal is, és így várták a vőlegényt a Biblia leírása szerint. Aztán csak néhány szót az olajról szeretnék szólni, illetve egy kicsit majd ezért erről többet. Mit is jelent ez az olaj, és hogy is jut Isten népe ehhez az olajhoz? Mit jelent, és hogy jut hozzá? Ugye azt hiszem, erre mindannyian megadjuk kórusban a választ, hogy az olaj a Szentlélek jelenlétét jelenti. Engedjétek meg, hogy csak egy-két mondatot olvassak. Ugyanebből a könyvből, azoknak, akik esetleg utána néznek, a 107. oldalon, Ezékiel próféta könyve magyarázatánál. Ezt olvasom. Ez a kép a lehető legfontosabb azok számára, akik állítják, hogy ismerik az igazságot. Tudnélik az olajról szóló tanítás. Ez a legfontosabb tanítás azoknak, akik állítják, hogy ismerik az igazságot. És most figyeljünk kérem, ez az első hatalmas gondolat. Ám ha egyúttal nem gyakorolják is az igazságot, akkor nem nyerik el a két aranycsőből ömlő szent olajat. Ugye itt Ezékiel próféta könyvében a 4. fejezet 11-től terjedő verseiben beszél arról, hogy lát egy látomást, hogy ott van egy hétágú gyertyatartó, és ebbe ömlik egy olajfából két csövön át a szent, tiszta, aranyszínű olaj. Most még egyszer hadd olvassam el ezt a mondatot. Ám ha egyúttal nem gyakoroljuk is az igazságot, akkor nem nyerhetjük el a két arany csőből ömlő szent olajat. Tehát akkor az első hatalmas tanítás, testvérém, és ennek az adventtábornak is a rendeltetése, hogy tanuljuk az igazságot, és bátorítsuk egymást arra, hogy de testvérek, nem csupán szellemi ismeret, hanem hát ami tényleg a jó Isten ebben az évben idáig igazán megadott nekünk, hanem figyelmeztetés, hogy illési üzenet. Figyelmeztetés, hogy vigyázat, az adventi nép veszélyben van. Kérlelés arra, hogy ébredjünk fel ebből az álomból. Figyelmeztetés az imádság kérdésére, ugye, hogy erről már szó esett. Figyelmeztetés, hogy itt vagyunk a rostálás idején. Ébredjünk és szenteljük oda az életünket a mindenható Istennek. És még harmadszor is hadd olvassam. Ám ha egyúttal nem gyakoroljuk az igazságot, akkor nem nyertük el a két arancsőből ömlő szent olajat. Nem nyerhetjük el a két, milyen hatalmas felelősség a megismert igazságot gyakorolni. Milyen szoros, és hadd mondjam, hogy az este döntöttem ennek a témának az átgondolásáról, amikor Gábornak a szolgálatát hallottam, ugye mi mindent hallottunk, micsoda hatalmas megvilágítás és micsoda kérlelést. Ne csak hallgassuk az igazságot, ne csak ismerjük az igazságot, ne csak szóljunk másoknak róla, hanem gyakoroljuk az életünkben. Minden áldott nap esdekeljünk az Istenhez, hogy segítsen bennünket az életünket neki szentelni. És egy kis kitérő gondolat, de azért zárójelbe hadd tegyem. Testvéreim, a sok fölösleges beszéd, aztán nem is beszélve, hogy rádió, tévé, hallgatás, nézés, tömni az agyunkat, a lelkünket a világ dolgaival. Hát bűntény. Bűntény. Mikor az Isten azt mondja, hogy nem nyerhetjük el a szent olajat, a sárga színű szent olajat, amely az Isten előtt álló két szövétnekből árad az Isten gyermekei. Nem nyerheti el az, aki nem gyakorolja is az igazságot az életében. Hatalmas figyelmeztetés és óriási kérlelés is a mindenható Isten részéről. Akkor világíthat tehát a lámpásunk, ha egyrészt az életünkkel és a szavainkkal képviseljük ezt az igazságot, és ha az látszik rólunk szüntelen, hogy minden gondolatunk az Istenben elrejtett. Első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján, meg nem áll, csúfolodok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely ideje korán adja meg gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó és szerencsés lészen. Szóval a 10 szűzről szóló példázatnak ez a hatalmas, első hatalmas tanítása, hogy haladéktalanul ebbe az irányba irányítja a lépteit, és kéri az Istent, hogyha mégis letérne a lába, ha mégis valami elvonná a figyelmét erről, akkor az Isten szólítsa meg őt, késztesse a jóra, segítse meg őt abban, hogy ne csak ismerje, hanem élje is az Isten igazságát, amit a mindenható Isten elénk tárt. Haladéktalanul ebbe kell, az állapotba kell jutnunk. Ugye a kérdés az volt, hogy mikor kell elkészíteni a lámpásokat. Még egyszer hadd térjek vissza, hogy nincs még itt az éjféli kiáltásnak az ideje. Nincs még itt a jelenés, ezért olvastam a jelenések 18-at is, hogy lássuk, hogy ugye ez azonos. Az éjféli kiáltás és a hangos kiáltás, ez a vejtirodalom szerint ez azonos időpont. Hogy ebben az időben, mielőtt ez bekövetkeznék, azelőtt nagyon komolyan készüljünk az Úr fogadására. Gondoljuk csak meg, hogy más, a másik feladat pedig, és ezt szintén olvasnám ugyanebből a füzetből, majd aztán kicsit később kérnélek meg, hogy egybe az egészet leszel olyan kedves Gáboron felolvasni. Itt azt olvasom, úgy válunk alkalmassá szent olajat kapni, ha magunkat megüresítő a két olajfából befogadjuk szavainkkal, cselekedeteinkkel, más lelkeknek hirdetjük az Istentől jövő igazságot. Tehát akkor válunk alkalmassá a szent olajat kapni, ha magunkat megüresítve két olajfából befogadjuk az Isten szavadait, és ezt cselekedeteinkben is megvalósítjuk, és a lelkek szükségleteit kielégítjük. A lelkek szükségletét kielégítjük. Ez is ennek a kis szakasznak a címe. Hogy folyamatosan kapjuk, folyamatosan adnunk kell. Aztán így folytatja tovább. Csodálatos, boldogító foglalatosság ez. Állandóan kapunk Istentől, és állandóan tovább adjuk az embereknek. Elfogadás képességét csak a továbbadással tudjuk fenntartani. Az elfogadás képességét csak a továbbadással tudjuk elfogadni. Tehát akkor még egyszer hadd hangsúlyozzam, ez a másik nagy gondolat ebben a Vejt irodalomban leírt, hát isteni kinyilatkoztatásban. Az egyik, hogy megvalósítsuk, amit az Isten mond, ne csak ismerjük és gyönyörködjünk, és még vitassuk is ne talántán egymás között, hanem hogy megvalósítjuk is az életünkben az igazságot. A másik pedig, hogy amit kaptunk, azt adjuk azonnal tovább. Adjuk azonnal tovább, és akkor lesz az életünk áldott életté, a Jóisten által megkívánt életté. És testvérem, még egy szempontot hadd említsek meg. Miért fontos gyakorolnunk magunkat az igazságban? Mi lesz a következménye annak, hogy felolvastam a jelenések 18:1-5-ig. Ami abban az időben mondjuk az üzenetet, mondjátok, mi lesz ennek a következménye? Már az előbb is utaltam rá, de még egyszer hadd kérdezem, mi lesz ennek a következménye? Mi lesz ennek a következménye? Engedjetek meg itt elmondani egy régi-régi történetet. Még Nagykanizsán voltam prédikátor, és kijártam egy 15-20 kilométerre lévő községbe, és ott evangelizációt tartottam. És olyan havazás jött, hogy nem tudtam hazamenni napokon keresztül, és estéről estére tartottam az evangelizációt. Sejtelmem sem volt, hogy a faluban TS szervezés zajlott. És csak az utolsó este, amikor úgy gondoltam, hogy már másnap, hogy mi a TS, termelőszövetkezet. Igen, és amikor már úgy gondoltam, hogy most már haza tudok menni, este kimentem még egy családnál, tartottam az istentiszteletet, ahol egyetlen szál testvérnőnk volt, és az ő szülei éltek még ott. És este még kimentem, hogy imádkozzam a kezdés előtt, zsúfolt, hát kis szobácska volt, de az tele volt, nem tudom én, 20-25 emberrel, nagy boldogan láttam, hogy jönnek az emberek, kimentem még imádkozni, és amikor mentem volna be, akkor két férfi az ajtó elé áll, és azt mondják, uram, lesz szíves velünk jönni. Mondtam, ne haragudjanak, ez meg lesz szíves bemenni, egy szót nem szólni, hogy hova megy, venni a táskáját, kabátját, és jön velünk, és mutatták az igazolványt állambiztonsági, vagy állam, mit tudom én, hogy nevezték, államvédelmi osztálytól. Bevittek azon az éjszakán, de már ott elvittek az önkormányzathoz, és hallottam, ahogy mondták, hogy 30 tanút tudnak állítani, hogy államellenes és TS ellenes izgatást végeztem. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, milyen érzésem volt. Mikor pedig bevittek Nagykanizsára, én úttalan utakon a fófúvások között, akkor ott pedig, amikor átvettek, akkor azt mondta az átvevő tiszt, hogy úgy próbáljam meg szökni, hogy kilukasztjuk a bőrét. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy egy alapvetően félénk természetű ember vagyok. Hát az valami borzalom volt. Én addig imádkoztam, ami semmi, egy pad volt ott benne, seprit, se semmi, egy pad volt ott. Addig imádkoztam, amíg egészen megnyugodtam, de az hosszú idő volt. Az a félelem, az a szorongás, hogy itt vagyok pár száz méterre az otthonomtól, mert ott laktunk egészen közel. És mi lesz? És nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az az idő. És amikor már idéztem az előbb, hogy Jézus ebben a beszédében, Máté 24-ben azt mondta, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Nem egy-egy csoportért, és a többiek neked drukkolnak, mert ők is ugyanilyen körülmények között vannak, mert azért ez az idő ilyen idő volt. De amikor gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, akkor hirdetni az Isten igazságát. Gondoljuk csak meg Péter apostol magatartását ott a főpap udvarában. Nem akármilyen ember volt Péter. Most nem a gyenge oldalára akarok utalni, hát azért szóval nem akármilyen jellemű ember volt Péter. És ott abban a nyomás, az alatt a nyomás alatt, ami ott ránehezedett, egy szolgáló lány szavára átkozódva esküdözni kezdett. És ne úgy beszéljünk Péterről, hogy na ilyen volt Péter, hanem úgy beszéljünk Péterről, hogy ilyen leszek én is, ha az isteni kegyelem nem segít, ha a megismert igazságot nem valósítom meg napról napra, és nincs ott a szívemben napról napra az a vágyódás, hogy Uram, segíts meg továbbadni, én vágyom újabb ajándékokra tőled, vágyom a Szentlélek olajára, vágyom a két csövön áradó szent tiszta olajra, és segíts meg engem, hogy ezt tovább tudjam adni, és erősödjem napról napra a te ismeretedben és a te szolgálatodban. És talán megtennéd, Gáborom, hogy most felolvasnád, jó lennél olyan kedves ezt a szakaszt.
1: Az olaj megtisztítja a lelket. Tanulmányozzuk új figyelemmel a 10 szűz példázatát. 5 okos volt, 5 pedig balga. Az 5 eszes olajat is vitt lámpásának az edényben. Zakariás erről a szent olajról beszél. Ez a kép a lehető legfontosabb azok számára, akik állítják, hogy ismerik az igazságot. Ám ha egyúttal nem gyakoroljuk is az igazságot, akkor nem nyertük el a 2 aranycsőből ömlő szent olajat. Olyan edényekbe folyik, melyek készek befogadására. A Szentlélek ez a szívben, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Sátán teljes pokoli hatalmával erőlködik, hogy kioltsa a fényt, melynek fényesen kellene lobogni a lélekben, és jó cselekedetekben is előragyognia. Isten Zakariáshoz intézett szavai mutatják, honnan jön a szent aranyolaj, és a fényes világosság, melyet az Úr gyújt a lélekkamráiban, jó cselekedetekkel világít a világnak. Sátán ügyködni fog, hogy kioltsa a fényt, melyet Isten gyújt minden lélek számára. Keresztbe veti árnyékát az ösvényen, hogy elállja a fény minden egyes sugarát. Tudja, hogy rövid az ideje. Isten népének ragaszkodnia kell Istenhez, máskülönben elveszítik tájékozódó képességüket. Ha olyan örökölt és felvett jellemvonásokat melengetnek, melyek hamisan képviselik Krisztust, miközben állítólag az ő tanítványai, akkor az képviseli őket, aki mennyegzős ruha nélkül jött el az evangélium örömüzenet lakomájára, meg az az 5 balga szűz, akinek nem volt olaj edényében a lámpáshoz. Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igaznak jelent ki, még ha az egész világ is ellene sorakozik fel. Az Úr a trónját körülvevő szent lényeken keresztül állandó kapcsolatot tart fenn a föld lakosaival. Az aranyolaj azt a kegyelmet képviseli, mellyel Isten a hívők lámpásait megtöltve tartja. Ha nem töltené ki a szent olajat a mennyből Isten lelkének üzenetei által, a gonoszság eszközei teljesen eluralkodnának az embereken. Istenre hozunk szégyent, mikor nem fogadjuk el üzeneteit. Azt a szent olajat utasítjuk vissza, melyet lelkünkbe akar tölteni, hogy továbbítsuk a sötétben veszteglőknek. Ezek a szavak a hírnökök szívébe folynak. Ezek az aranyedényekbe ömlenek. Isten hírnökeit jelképezik, akik figyelmeztetések és kérlelések által közlik az Úr szavát a néppel. Az igének annak kell lennie, amit az egész föld ura mellett álló 2 olajfából ömlő olaj jelképez. Ez a Szentlélek általi tűzzel való keresztség. Ez nyitja meg a hitetlenek szívét a meggyőződés előtt. A lélek szükségleteit csak Isten szent lelkének munkálkodásai elégíthetik ki. Az ember magától semmire sem képes, hogy kielégítse a szív vágyakozását és törekvéseit. Ahhoz, hogy folyamatosan kapjunk, folyamatosan adnunk kell. Úgy válunk alkalmassá szent olajat kapni a magát megüresítő 2 olajfából, hogy a befogadó a szavaival és cselekedeteivel más lelkek szükségleteinek kielégítésére tölti ki magából a szent olajat. Csodálatos, boldogító foglalatosság ez. Állandóan kapunk, és állandóan továbbadunk. Az elfogadás képességét csak a továbbadással tudjuk fenntartani.
0: Köszönöm szépen. Hát érdemes lenne sokszor elolvasni, kívülről megtanulni ezt a szakaszt. Mi mindent olvasott itt, mi minden csodálatos gondolatot olvasott itt Gábor az előbbiekben. Szeretném olvasni Máté evangélium a 10. fejezetéből a 32. 33. verseket, ahol az Úr így szólt az ő szolgáihoz. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ugye ez az ige miről szól? Összefüggésben az előbb elmondottakkal, ugye a szent olaj az Isten gyermekein, az Isten szolgáin, de az ő gyermekein keresztül árad az emberek előtt, aki megvallja őt. És a megvalláson soha nem a beszédet érti a Szentírás. A megvallás, lesznek az én tanúim, ugye, és mindenütt a Szentírás arra utal, hogy a megvallás azt jelenti, hogy az életünkkel és a szavainkkal valljuk meg őt, és így éljünk az ő akarata szerint. Másrészt Lukács evangéliumában azt mondja az Úr, Lukács evangélium, ha valaki kijegyzetelni akarja, a 9. fejezet 26. versében, valaki szégyel engem. Egész odáig lehet eljutni, ha az embernek az Istennel való kapcsolata meglazul, hogy szégyeli őt az emberek előtt. És aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyellem az én mennyei atyám előtt. De más következménye is van a bizonyságtevés mellőzésének. Ezt így olvashatjuk a 25. Máté evangélium a 25. fejezete 29. versében.

szót nem tudok szólni. És ezt csak érzem, hogy árad az áldás. És ennek az ellenkezője is igaz. Erről nem akarok szólni. Szóval hatalmas felelősség, hogy elfogadjuk a Szentlélek ajándékát a magunk élete megszentelésére is, és elfogadjuk az Isten szent lelkének az áldását, ami bizonyságtevő szolgálatunkra is. Ugye az ige erről tesz bizonyságot, mégpedig hatalmas bizonyságot. És ezután néhány gyakorlati tanácsot szeretnék elmondani. Ennyi volt az eszmei megalapozás, és ezután egy néhány gyakorlati tanácsot. Mit tegyünk? Hogyan újuljunk meg a szolgálatunkban, a kifelé végzett szolgálatunkban? Erre merem remélni, hogy nyugodtan mondhatom, hogy újuljunk meg, mert nyilván mindannyian törekedtünk arra, hogy Krisztusról bizonyságot tegyünk. Hát itt néhány gyakorlati tanácsot szeretnék elmondani. Az első, imádkozzunk az alkalmakért, hogy Isten teremtsen alkalmakat, amikor róla bizonyságot tehetünk. Ezt is mindannyiótoknak van tapasztalatok, ezt is ismeritek, milyen az, mikor Isten teremt egy alkalmat. Még engedjétek meg, hogy itt visszatérjek a nagykanizsai élményemhez. Ez úgy fejeződött be, hogy reggel bejött az ávó parancsnoka, nála voltak az igazolványaim, amit este elvettek tőlem, és így elkezdett így játszani az asztalon. Láttam a mozdulatairól, hogy ez nincs itt komoly probléma. Aztán megkérdezte, hogy mit csinált maga ott Sandon? Hát prédikáltam az igét. Egy kis Amerika, egy kis politika? Ez először így fel. De azt is éreztem, hogy ez nem ilyen torkot szorongatni akaró magatartásmód. Azt mondja, na most mondjon nekem is valamit arról, hogy mit prédikált. És végighallgatott, és na hát ebben aztán igazán nincs. Ha legközelebb kimegy Sandra, akkor menjen be a tanácselnökhöz, vagy a titkárhoz, és mondja, hogy itt vagyok, ma este itt és itt, erről és erről a témáról beszélek, jöjjenek el maguk is, hallgassák meg. Hát ez így zárult. Ugye ennek a drámai része is döbbenet, de az is, hogy az Isten miket tud tenni. Ugye, miket tud tenni a jó Isten, amit mi soha szinte nem gondolunk. Tehát imádkozzunk, hogy az Isten teremtsen alkalmat, még a legdöbbenetesebb helyzetekben is tud őt alkalmat teremteni. Második, legyünk készen létben megfelelni a bennünk lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Mindig legyünk erre készen. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ezt a szelídséggel és a félelemmel. Szóval soha ne kiélezni, soha ne valamit, ami nekik kellemetlen, mindig segíteni előre ahhoz az ismerethez képest, amivel rendelkeznek. És akkor a harmadik pont rögtön, hogy ne többet és ne kevesebbet, mint amennyit el tudnak hordozni. Hát ki tudja ezt? Hát ezt ki tudja közülünk, hogy mennyit tudnak elhordozni? Nos, ki tudja? Tessék? Most olvasta Gábor egy-két perccel ezelőtt, hogy kik tudják? Akik a lélek olaját naponként kapják, akikhez árad a szent csövön, vagy a csövön át a szent olaj, azoknak az a valaki, aki azokat az embereket szereti és üdvösségre akarja vezetni, ő nagyon jól tudja, hogy nekik mire van szükségük. Nem kell töprengnünk, imádkoznunk kell, és az Isten megsegít ebben. Jézus is azt mondta, hogy még sok mondani valón van, de nem hordozhatjátok el, és nem nagy kegyelem lenne, ha mi ezt a bölcsességet tőle megkapnánk, és hogy ne kaphatnánk meg. Itt olvastuk, ígéretünk van rá. Aztán vigyázzunk, hogy a legcsekélyebb kényszert ne alkalmazzuk az emberekre. A legcsekélyebb kényszert ne. Egy-két igét csak úgy utalni szeretnék. A 2 Korintus 3.17-ben, ha jól emlékszem, igen, 2 Korintus 3.17-ben találjuk azt az igét, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Aztán a Jelenések könyve utolsó verseiben, a 22. fejezet 18. versében a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj, és aki hallja, mondja, hogy jöjj, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen, aki akarja. Jézus is ott sírt Jeruzsálem felett, hogy hányszor akartalak, te nem akartad, de erőltetésnek a nyomát nem alkalmazta. Tudta volna? Tudta volna? A nyomát.

0: nem alkalmazta. A következő dolog, folytonosan imádkozzunk, és tartsunk egymással is össze. Ezt így is mondhatnánk, hogy hozzunk létre imádkozó és dolgozó csoportokat. Erről is évekkel ezelőtt több szó esett a mi közösségünkben, aztán valahogy ez is úgy kialudt, mint sok-sok minden más. De hozzunk létre. Én tartozom egy ima csoporthoz évek óta, minden vasárnap este 7:30-tól este 10-ig együtt vagyunk. Itt van egy testvérnőnk, aki egész rövid idő alatt 7 lelket hozott az Úrhoz. 7-es lelket. Orvosnő az illető, mondjuk jó helyzetben is van, mert a megrendült emberek jönnek oda hozzá, és csodálatos képessége van. De hát az Isten melyikünknek tud adni? Melyikünknek nem tudna adni? Hát az, ebben, ilyenekben nem kell sose hinnünk, hogy nekem erre meg erre nincs képességem. Aztán egy következő tanács, ez már még gyakorlatiasabb, hogy legyen nálunk mindig valami irodalom, vagy magnószallag, vagy most már mit tudom én, milyen ilyen lemezek vannak, mindegy, szóval valami, amit odaadhatunk az embereknek, valami, amit a kezükbe adhatunk. Mert akármi elhangzik egy ember ajkáról, különösen azoknak, akiknek ez még teljesen új tanítás, semmit nem tudnak vele mit kezdeni. Ismeritek ezt az állapotot? Voltatok ti is így, hogy hallgatunk egy istentiszteletet, a lelkünk mélyig megrendít, és bocsánat, hogy valaki rákérdez, milyen volt, szép volt, csodálatos volt, sírtunk is rajta, de egy szót nem tudok szólni belőle. Irodalmat odaadni az embereknek. Irodalmat odaadni az embereknek. Azonban a könyvek és a kazetták nem helyettesíthetik a személyes bizonyságtevést. Nem helyettesíthetik, és nem is akarja a Jóisten helyettesíteni. Nekünk akar áldott tapasztalatokat adni a munkában. Tehát hívjunk embereket imaórákra, illetve nem imaórákra, ezt tévedésből mondtam csak, Isten tisztelt bibliakörre, vagy evangelizáció, hívjunk embereket, hogy úgy lassan beépüljenek. Ugye nem tudom, Erzsi, te mondtad el, hogy valaki, vagy valaki közületek mondta itt a napokban, hogy valaki kérdezősködött, hogy milyen is az a bibliakör? És amikor már megmondták, hogy te mondtad, Marika, vagy igen, hogy ilyen és ilyen az imakör, vagy a bibliakör, akkor már elment a bibliakörre. Most már érdeklődik, hogy milyen a gyülekezet. Majd jön a gyülekezetbe. Szóval az Istennek erre van gondja. Aztán bátorítsuk egymást. És még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy szervezzünk csoportokat, ahol együtt imádkozunk, ahol megerősítjük egymást, ahol meghallgatjuk egymást tapasztalatait. Azok csodálatos alkalmak. Tapasztalatból tudom, hogy ezek csodálatos alkalmak. És végül ne mondjuk azt, hogy erre nincs időnk. Ne mondjuk. Ez nem illik egy hívő ember szájára, hogy erre nincs időm. Nézzétek meg, a testvérünknek halálán van a testvére, rögtön volt idejük, hogy elmenjenek. És teljesen mindannyian, azt hiszem, teljesen természetesnek tartjuk. Minden programot keresztezünk, nullifikálunk és megyünk, mert nem csak ilyen drámai alkalmakra, de mást is. Legyen időnk erre. És itt újból hadd térjek vissza rá. Ne legyen időnk a fecsegésre, üres időtöltésre. Még kevésbé ne legyen időnk arra, hogy ott üljünk azok előtt, a szerkezetek előtt, amelyeken keresztül 99,5%-ig sátán programját sugalják. Szabadítson meg az Isten, pláne a szenvedélyes tévéhallgatástól, és adjon az Úr kegyelmet arra, hogy annak a szent olajnak a befogadására, annak a mennyei csövön áradó, csodálatos áldásnak a befogadására, amellyel Isten késztetni akar, hogy a megismert igazságot megvalósítsuk is az életünkben, tovább adjuk is az embereknek, hogy ennek a befogadására időt nyerjünk az Úrtól, segítsen ő ebben, és egymásnak is segítsünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És bocsássatok meg, hogy záradékként csak még annyit, hogy merem remélni, hogy valahogy mi valami védés-dadszövetséget kötünk, mielőtt hazamegyünk, hogy egymásról tudni fogunk, egymást bátorítani fogjuk, egymással kapcsolatot tartunk fenn, hogy a Jóisten velünk lehessen, megállhasson, és mindazt, amire ő felkészíteni akar, meg tudjuk valósítani. Amen. Jóságos édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük meg néked, hogy napról napra van szabad hozzánk, hogy szent igédben, a prófétai kinyilatkoztatásban annyi csodálatos tanítást kapunk, és most is arra kérleltél bennünket, hogy akik az okos szűzek közé szeretnénk tartozni, azok valósítjuk is meg azokat az igazságokat, amelyeket megismertettél velünk, de hirdessük is az életünkkel és a szavainkkal is más embereknek. Segíts, Urunk, bennünket abban, hogy ezt tényleg meg tudjuk valósítani, hogy érezhessük, hogy velünk jársz. Segíts, hogy oda tudjuk szentelni teljességgel a lényünket te néked, és segíts széttépni minden olyan köteléket, amely tőled el akarna vonni, amellyel Sátán bennünket más dolgokkal akarna lekötni. Segíts, kérünk, te néked szentelni az életünket, ami megváltunk érdemei által. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Tennénk a ma esti előadásunkat, amelyben tovább haladunk a római levél tanulmányozásával. Ezt a címet adtuk az előadásnak, az isteni ítéletről. A római levél második fejezet 5. versével folytatjuk ma este a Biblia tanulmányozást a 16. versig. Ez a szakasz nem élesen határolódik el az előző szakaszunktól. Maga a gondolatmenet azon a fonálon kapcsolódik, hogy a második fejezet elején Pál apostol rámutat arra a második döntő dologra, ami miatt nem lehet védeni, nem lehet mentegetni az emberi engedetlenséget, mégpedig arra, hogy minden emberben működik a jó és a rossz közötti különbségtételnek egy képessége, amit így is nevezhetünk, hogy a lelkiismeret munkája, lelkiismereti képesség, és ez, ha másban nem is nyilatkozik meg, akkor minimum abban megnyilatkozik, hogy amikor velünk szemben méltánytalanul jártak el. Amikor velünk szemben igazságtalan volt valaki, akkor nagyon pontosan tudjuk, hogy miben voltak igazságtalanok velünk szemben, és hogy hogyan kellett volna viselkedniük. Pál apostolnak arra kellett rámutatni, hogy itt is a gondolkozással van a baj, és már másodszor találkozunk azzal, hogy Pál arra mutat rá, hogy nem az ember lehetőségeivel van a probléma, nem abban találjuk a bajoknak a gyökerét, hogy ne ismerhetne meg az ember bizonyos kérdéseket, ne tudhatna mondjuk az Isten létéről, az Isten teremtői hatalmáról, hanem sokkal inkább az adott tényekből, a felismert tényekből való következtetéssel van a gond. Az emberi gondolkodás területén van a probléma, és tulajdonképpen ezzel vezeti be, ezzel folytatja a gondolatmenetet. Hát kérdezem meg, hogy működik a felvételünk? Az működik. Jó. Ezzel folytatja a gondolatmenetet, miután rámutatott arra, hogy az emberi gondolkodással az a probléma, hogy nem azon gondolkozik el, hogy hogy lehet, hogy maga is elítél egy cselekedetet, és még mindig él. Ön maga jelenti ki önmagáról, hogy helytelen, amit tesz, és kárhozatra méltó, amit tesz, és ennek ellenére még mindig él, és az Isten nem sújtott le rá az ítélettel, hanem ehelyett magyarázatokat keres a maga dolgára, megindokolja maga helytelen útjait, és itt Pál apostolnak ez ad alkalmat arra, hogy ezen a gondolaton tovább haladjon, hogy az emberi gondolkodás a kulcsa az életnek, és az emberi gondolkozás az, aminek meg kell változnia, mert az Isten az ítéletben a gondolkozásunkat figyelembe fogja venni. Most szeretném elolvasni az 5. verstől a 16. versig a mai alkalmunknak a szakasz szövegét. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincs, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Ez lenne a mai alkalmunknak a szövege,
amint láttuk a 12. vers után a 16. verset olvastam, hiszen a 13-tól a 15. vers az egy közbevetett gondolat, zárójelben is van. A gondolatmenetnek a logikus folytatása a 16. versben található, így kerek az a mondat, amit ott olvastunk, és utána egy kitérő magyarázatként értelmezhetjük, ismerhetjük meg a 13-tól a 15. verset. Szeretném röviden elmondani, hogy milyen szakaszokra oszthatjuk ezt a mai nagyobb szakaszunkat, és ezután a részletesebb gondolatokra kitérni. Az 5.-6. versben Pál apostol nagyon tömören, nagyon röviden összefoglalja, hogy az Isten mi alapján fog ítéletet hozni az egyes emberi életről, az emberek életéről. Ezután a 7. és 8. versben egy-egy versben kitér a végeredményre, a két lehetséges helyzetre és a két lehetséges következményre. Utána a 9.-től a 11. versekben arra mutat rá az apostol, kicsit le kéne halkítani, arra mutat rá az apostol, hogy a két választás, vagy a két út, a két lehetséges ítélet, az, hogy így mondjam, nem csak hosszú távon jár következményekkel, hanem azonnali következménye is vannak, ezt a 9-től 11. versekben írja le. Utána a 12. és 16. versben, amely tehát egymáshoz kapcsolódik, az Isten ítéletének a méltányosságára mutat rá, a méltányos ítélkezési gyakorlatra mutat rá. A 13-tól 15. verseket pedig így is meg lehetne fogalmaznunk, hogy kik fognak üdvözülni, és hogyan lehet az üdvösségre eljutni. Erről szól tehát ez a szakasz, hogy ilyen kisebb szakaszokra oszthatjuk, és akkor nézzük az 5.-6. verset. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ugye Pál apostol ebben az 5. vers elején kimond egy mércét, kimond egy szempontot, amit az Isten megvizsgál az ítéletben. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Utána kimondja, hogy ez a harag, ez az Isten igaz ítélete kijelentésének a napja. És a 6. versben pedig azt mondja ki, hogy az Isten a cselekedetek alapján fogja megítélni az emberi életeket. Ezzel a három területtel foglalkozunk először. Miért is beszél keménységről és meg nem tértségről? Az előző szakaszban arról beszélt, hogy van két nagyon megszólító dolog ezen a földön. Az egyik a természetnek a szemlélése, amely megszólítja az ember gondolkodását, és arra készteti, hogy vegye komolyan azt, hogy létezik egy teremtő Isten, létezik egy ember felett álló lény, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy az ember adja át az uralkodás jogát az élete fölött az Istennek. Másrészt pedig arra mutat rá, hogy az embert megérinti a lelkiismeret, különbséget tud tenni az ember a jó és a rossz között a lelkiismerete által, és el kellene gondolkozzon az ember azon, hogy az Isten mennyire kegyelmes, mennyire jóságos iránta, és nem úgy bánik vele, ahogyan megérdemelné, hanem érdemtelenül kegyelmet nyer, az Isten áldása nyugszik az ő életén, és nagyon sokszor az Isten kegyelemmel fordul az emberhez. És ezután mondja azt, hogy a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Vagyis Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten nem egyszerűen azért kárhoztatja az embert, mert az ember eleve rossz dolgokra vágyakozik, vagy eleve rosszat tesz. Az Isten nagyon jól tudja azt, hogy az ember Ádám óta, minden ember Ádám óta a bűn útján indul el, az önzés útján indul el. Így mondja Ézsaiás próféta könyve, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Az Isten nagyon jól tudja, hogy az ember magától nem képes igazságot cselekedni, az ember nem képes a jó úton járni. Viszont amire rámutat ez a szakasz, hogy az embert az Isten nem azért teszi felelőssé, amiről nem tehet. Senki nem tehet arról, hogy milyen hajlamokat örökölt a szüleitől. Senki nem tehet arról, hogy milyen környezetbe született meg, hogy milyen neveltetése volt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az életben, amiközben felnövekedett, erről ő nem tehet. Ezek adottságok. Az Isten nem ezeket kéri számon az emberen.
Az Isten sokkal inkább azt vizsgálja meg, hogy amikor egy ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor egy embernek a gondolkozását vagy a lelkiismeretét megszólítja az Isten a maga világosságával, az igazság nyilvánvaló voltával, akkor vajon az ember mit tesz? Kedves hallgatók, az igazsággal találkozni, az mindig súlyos következményekkel jár. Teljesen mindegy, hogy ez az igazság a lelkiismeretünkön keresztül szólal meg, vagy valaki másnak az életén keresztül szemléljük, vagy valaki olyan gondolatokat fogalmaz meg a jelenlétünkben, amelyre a lelkiismeretünk rezonál és válaszol. Amikor az ember valami igazsággal találkozik, akkor választás elé kerül az ember. Két lehetősége van. Vagy befogadja az igazságot, vagy fejet hajt az igazság előtt, és azonosul azzal az igazsággal, vagy pedig ellene áll annak, és az ellenállással együtt jár a megkeményedés is. És figyeljük meg, hogy Pál apostol erre a folyamatra mutatott rá. Az Isten senkin nem azt kéri számon, hogy miért nem eleve jó. Mert tudja, hogy ezt nem kérheti számon. Mert az ember eleve a rossz úton indul el, mert nem képes legyőzni az emberi természetben szunnyadó, jelenlevő folyamatos rosszra késztetést. Az Isten sokkal inkább arra kíváncsi, hogy amikor az ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor az ember találkozik az Istentől jövő világossággal, akkor erre milyen választ ad? Akkor ezzel szemben hogyan dönt, vagy emellett hogyan dönt? Befogadja, vagy ellene áll? János evangéliuma bevezetése fogalmazza meg ezt a választási lehetőséget és ennek a súlyát. Amikor azt olvassuk János evangéliuma elején, hogy a világosság a sötétségben fény lett, az a világosság, amely Jézus élete által világított az emberiségre, aki által minden lett, és aki nélkül semmi sem lett, ami lett, akiben volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és azt írja, hogy a világosság a sötétségben fény lett, de a sötétség nem fogadta be azt. Az emberi életnek nem az a tragédiája, hogy önmagában sötétség. Az emberi életnek sokkal inkább az a tragédiája, hogy amikor lehetősége lenne a világosságot befogadni. Amikor lehetősége van a jót megismerni, és azt választani, akkor választja-e, vagy pedig elutasítja. Az igazi világosság eljövendő volt a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az ő tulajdonába jött, és az ő tulajdona utasította előtt. János evangélium a 3. fejezetének a 19. verse pedig így fogalmazza meg, ez a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. A Tesszalonikai 2. levélre is át lehetne utalni, ahol szintén az elveszésnek, a kárhoztatásnak az okát Pál apostol abban jelöli meg, hogy azok fognak elveszni, így mondja a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezet 8-tól 10. verse. Akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, a Biblia szerint nem az az oka a kárhoztatásnak, hogy az ember eleve sötétségben van. Az Isten nem azért kéri számon az embert, amiről nem tehet. Az Isten azt kérdezi meg az embertől, hogy amikor lehetőséget kapott, amikor valódi lehetőséget kapott a jó választására, akkor hogyan döntött? Mert ez az ember választása. Mert ez az ember része és ez az ember felelőssége. Nem az a kárhoztatás, hogy az ember eleve elveszett, hanem az a kárhoztatások, ahogy a világosság eljött, de az emberek inkább szerették a sötétséget. Azok fognak elveszni az ítéletben, azok felől kénytelen az Isten meghozni azt az ítéletet, hogy nem élhetnek örökké, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a mi gondolkozásunkban
három választási lehetőség van. A bibliai gondolkozás szerint azonban csak két választási lehetőség van. Amikor az ember találkozik valami jóra való késztetéssel, akkor hajlamos úgy gondolkozni, hogy az egyik lehetősége az, hogy dönt mellette, a másik lehetősége, hogy dönt ellene, a harmadik lehetősége pedig, hogy nem dönt sehogy. A kényelmes kívülállás, a semleges álláspont, amiről úgy gondolja az ember, hogy hát ezt is elfoglalhatom. Nos, a bibliai gondolkozás szerint ez valahogy úgy oszlik meg, hogy 2-1. Jézus így fogalmazott, aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Ebben a tekintetben nem létezik semleges álláspont. Ebben a tekintetben vagy úgy dönt az ember, hogy elfogadja, meglágyítja a szívét, megnyitja a szívét ezek előtt a gondolatok előtt, ápolja ezeket a gondolatokat, magáévá teszi ezeket a gondolatokat, vagy pedig, még ha semleges álláspontot is foglal el, akkor is a megkeményedés útján indul el, az elutasítás útján indul el. A másik gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy az ember szükségszerűen ellenállást kell, hogy tanúsítson. Amikor jön egy késztetés, és nem mozdul el az ember abba az irányba, amerre a késztetés jött, akkor csak egy módon maradhat ugyanott, ahol volt. Akkor, hogyha erőt fejt ki a késztetéssel szemben. Az Isten a keménység és a meg nem tért szívet fogja megvizsgálni. Azt fogja megvizsgálni, hogy az ember a késztetéseire hogyan reagált, hogyan válaszolt. Befogadta, meglágyította a szívét, vagy pedig megkeményítette a szívét. A megkeményítés törvényszerű, mert az ember nem tud sokáig úgy járni, hogy nem követi azt, ami a lelki ismeretében igazság. Van egy közmondás, van egy mondás, a forrását nem tudom, hogy kínai, vagy tatár, vagy milyen mondás. Ez a mondás azt mondja, hogy az ember, ha nem úgy él, ahogyan gondolkozik, rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. Az embert valami belső kényszer hajtja arra, hogy ne egyszerűen elutasítson valamit, hanem addig nem tud megnyugodni, amíg az elutasítását biztos alapokra nem tudja helyezni, amíg magának nyugodt lelkiismeret azt nem tudja mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Nagyon sok emberi előítéletnek egyszerűen ez a háttere. Az ember fél megvizsgálni egy-egy kérdést, mert akkor változtatni kell esetleg, és sokkal kényelmesebb dolog befeketíteni egy dolgot, sokkal kényelmesebb dolog komoly utánajárás és megvizsgálás nélkül elutasítani valamit, mint megharcolni ezt a fájdalmas, küzdelmes harcot, hogy lehet, hogy módosítanom kell valamiben az álláspontomat. Azt mondja Pál apostol, hogy te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Az Isten minden ember életéért komoly küzdelmet folytat. De mindenkinél számon tartja azt is, hogy mennyit küzdött egy emberért. És megnézi azt, hogy ahhoz képest, amennyi késztetést adott. Ő tudja azt is, hogy nem minden késztetés ér célba. Tudja azt is, hogy különleges helyzeteket kell előidézni a mi életünkben, hogy szóba tudjunk állni gondolatokkal. Mert nagyon sokszor van, hogy hallunk mi gondolatokat, de nem jut be, mert annyira fáradtak vagyunk, annyira elfoglaltak vagyunk, annyira foglalkoztat egy kérdés, hogy mintha meg se hallottuk volna. Az Isten mindezt tudja. De meg tudja nézni, ezt fogja megnézni az ítéletben, hogy egy ember mennyi lehetőséget kapott a megtérésre. Mennyi lehetősége volt arra, hogy a gondolkozása, a szíve, a benső lénye átalakuljon, átformálódjon a késztetések nyomán, és ehhez képest milyen állapotban van. Ehhez képest megkeményítette a szívét, vagy meglágyította a szívét. Befogadta az Istentől jövő késztetéseket, és ezért átalakult az élete, vagy pedig újra és újra ellenállt ezeknek a késztetéseknek, és ezért szép lassan belekeményedett ebbe a magatartásba, és eljutott oda, hogy fogadjatok el, én már ilyen vagyok. Egészen nagy különbség van a között, hogy én még ilyen vagyok, vagy én már ilyen vagyok. De a te keménységed, és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Itt megint csak nem lehet kikerülni, igen, a Biblia haragról beszél. És egy számomra talán legmegrázóbb kifejezést hadd idézek ezzel a haraggal kapcsolatban, amely közvetlenül kapcsolódik az isteni késztetésekhez.
Ez a harag, ez főleg azon a háttéren jogos, hogy az embernek lehetősége, kiváltsága lenne másképpen dönteni. A Bibliában ezzel a haraggal kapcsolatban számomra a legelgondolkoztatóbb részlet, vagy megfogalmazás, amit Jelenések könyvében olvashatunk, Jelenések könyve 6. fejezet 16. versének a végén, amikor Jézus Krisztus második eljövetelének a képeit, vagy helyzetét szólaltatja meg a Biblia, hogy azok az emberek, akik addig ellenálltak, megkeményítették a szívüket az Isten munkájával szemben, mit fognak átélni akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér erre a földre hatalommal. Ezt mondják a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. A bárány haragjától. Kedves hallgatók, vannak emberek, akik az Istenről, mint haragvó Istenről gondolkoznak. Vannak emberek, akik az Istenről, mint a szeretet Istenéről gondolkoznak. A Biblia pedig mind a kettőről beszél. A Biblia pedig úgy beszél az Istenről, mint aki annyira szereti az embert, annyira vágyik az ember megmentésére, hogy a saját életét odaadja érte. Minden lehetőséget megad az embernek, és erről fog szólni majd a római levél, hogy minden valódi lehetőséget megad az embernek ahhoz, hogy megszabadulhasson a bűn fogságából. De ezen a háttéren sokkal inkább érthető az Istennek a bűnnel szembeni, a bűnhöz ragaszkodó emberi magatartással szembeni felháborodása. Mert ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért beteg. Ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért eleve önző. Ő azzal együtt érez. Ő azt tudja, hogy ez egy nyomorúság az ember számára. De amikor lehetősége lenne megváltozni. A legsúlyosabb erkölcsi kérdés, amikor Jézus Krisztus, aki az életét adta az emberért, aki megnyitotta a megváltozás lehetőségét, amikor Jézus Krisztus fogja föltenni az embernek a kérdést, miért? Mit tehettem volna még érted? Miért nem fogadtad el? Miért keményítetted meg a szívedet? A bárány haragja. Azt hiszem, hogy érezhetjük, vagy érzékelhetjük ebből azt, hogy itt nem egy indulatos lényről van szó, akinél elszakad a cérna, elveszíti az önkontrollját, és most kiönti a haragját és gyűlöletét. Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Isten a bűnnel kapcsolatban nem megalkuvó, önbűngyűlölő Isten. Azért bűngyűlölő, mert tudja, hogy a bűn tönkre teszi az ember életét. Mert annak ugyan van ideig, óráig gyönyörűsége, de sokkal nagyobb kár származik belőle minden ember számára. Az Isten ezért haragszik a bűnre, és mindent megtesz az emberért, hogy megszabadulhasson a bűntől. De mikor mindent megtett, amikor késztetésekkel keresi meg az embert, és az ember ezeknek a késztetéseknek áll ellene, és keményíti meg a szívét, és marad megtéretlen, akkor eljön az a pont, amikor az Isten azt mondja, hogy nem tudok többet tenni, és az ember kénytelen szembenézni az Isten erkölcsi válaszával, a bűnre adott erkölcsi válaszával. Jeremiás próféta könyvében van egy döbbenetes rész, ahol azt mondja Jeremiás, hogy elfogyott az ón, megégett a fúvó a tűztől, hiába fújtat, mivel hogy gonoszok, meg nem tisztíthatók. Megvetett ezüstnek hívjátok azért őket. Ja, azt mutatja be ezzel a képpel, hogy az Isten a végsőkig elmegy. Már nincs több alapanyag, amit felhasználhatna a tisztításhoz. Már nem tud nagyobb tüzet gerjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a jó és a rossz, az ezüst és a salak szétváljon egymástól. Amikor mindent kihasznált, már nem képes többet tenni, akkor az Isten kénytelen kimondani azt, hogy nem tudok többet tenni érte. Megvetett ezüstnek hívjátok. Még mindig ezüst. Van érték benne. De nem lehet elválasztani a salaktól, és ezért nem használható ezüst. Nem felhasználható ezüst. Ekkor jön el annak az ideje, amikor az Isten kinyilvánítja az ő ítéletét, kinyilvánítja az ő erkölcsi válaszát a bűnre. Amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy az Isten haragja igazságos ítéletének a kijelentése lesz ez. Harag lesz, igen, az Isten haragszik a bűnre, gyűlöli a bűnt. Az Isten nem egy olyan erkölcsi lény, akinek mindegy, hogy mi hogyan élünk, mindegy, hogy velünk mi történik. Az Isten jogos
háborgással van a bűnnel szemben. Jogosan háborodik fel a bűnön. Igen, neki érzelmi töltete van ebben. Hogy így mondjam, ő nem egy szikár, érzelemmentes lény. Ő benne szeretet van, és gyűlölet van. Szeretet van az ember iránt, mentő szándék van az ember iránt, és gyűlölet van a bűnnel szemben. És elfogadhatatlan számára az, ami pusztítja az életet. Ezt a haragot nem akarja kitölteni az emberre, de nem tudja megakadályozni, hogy kizúduljon az emberre, hogyha a bűnhöz tapadva marad, hogyha nem szétválasztható az ember és a bűn. Az Isten lénye önmagában hat így. Az Isten lénye felszabadító lény azok számára, akik szeretik az igazságot, és az Isten puszta megjelenése, az Isten önmagában való lénye, erkölcsi lénye, megemésztő tűz azok számára, akik pedig összefonódnak a bűnnel, és nem szabadulnak meg tőle. Ézsaiás próféta könyve így fogalmazza ezt meg, kicsoda lakhatik megemésztő tűzzel együtt, az örök hűséggel együtt. Ahogyan én megértettem a Bibliából, ez az Isten lényében önmagában van. Ez nem választható külön az Isten lényétől. Ezért van az, hogy az Isten nem jelenik most még meg. Ezért van az, hogy az Isten mintegy eltakarja magát, elrejtőzködik. Mert az ő jelenlétében minden, ami az igazsággal nem egyeztethető össze, megsemmisülne. Mert erre a gondolatra még visszatérhetünk a legutolsó résznél. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A Bibliának nagyon határozott tanítása ez, hogy az Isten a cselekedeteket fogja megvizsgálni. De azt hiszem, hogy nem mindegy az, hogy milyen cselekedetekről gondolkozunk. Vannak emberek, akik úgy gondolkoznak, hogy cselekedjünk minél több jót, és akkor üdvözülni fogunk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy na de hát az ember képtelen az Isten mércének megfelelő igazságos cselekedetekre. Nem tudja elérni azt, hogy igazságot cselekedjen. Akkor hogy is van ez, hogy az Isten a cselekedeteket vizsgálja meg? Igen, az Isten nem a hitvallást fogja nézni. Nem azt fogja nézni, hogy ki mennyit hallgatott. Nem azt fogja nézni, hogy ki milyen vallást tett arról, hogy az igazság vagy hamisság, hanem azt fogja nézni, hogy amikor egy embert ért egy késztetés, akkor a gyakorlatban milyen választ adott erre. És ez a válasz a cselekedetekből olvasható ki. Nem abból, hogy mit mond egy ember, nem abból, hogy mit érez egy ember, hanem abból, hogy milyen választ ad, milyen döntést hoz. Enged, és a cselekedetei fognak bizonyságot tenni arról, hogy engedett, vagy pedig elutasította az igazságot, és bármilyen szép hitvallást tett, de a cselekedetei azt fogják bizonyítani, hogy elutasította az igazságot. Azok a cselekedetek, amiket az Isten megvizsgál, az emberi életnek a cselekedetei nem önmagukban állnak az Isten előtt. Az emberi élet cselekedetei mindig az indítékokkal együtt állnak az Isten előtt. Megvizsgálja az Isten azt, hogy milyen indíték van egy-egy tett mögött. És ő látja azt, amikor egy ember jó szándékból tesz valamit, de azt nem tudja kivitelezni. És látja azt, amikor jónak látszik egy cselekedet, és mögötte önző indíték van. Önigazoló lelkület van. Az Isten tehát nem a hitvallást fogja nézni, és nem önmagában a cselekedeteket fogja nézni, hanem a cselekedetekből rá fog mutatni arra, hogy egy ember a jóra való késztetésre hogyan válaszolt. Ez a legbiztosabb válasz arra, hogy mi történt. Mert ha valaki a szívébe zárta az igazságot, Jézus azt mondta, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. A szívből származnak a gonosz gondolatok, és a szívből származnak az igaz gondolatok. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Az emberi cselekedetek végső indítéka a szívben rejtőzik. És ahogyan az ember a szívében gondolkozik, az ő.
Az Isten pedig nem a szavainkat fogja segítségül hívni, hogy mi milyen választattunk, hanem ki fogja mutatni félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedeteinkből, hogy elutasítottuk, vagy befogadtuk az igazságot. Ha befogadtuk, akkor az életünk fog erről bizonyságot tenni. Nem kell magunkról bizonyságot tenni, nem kell magunkat védeni, nem kell magunkat mentegetni, mert az Isten előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy befogadtuk-e. Ha pedig elutasítottuk, hiába próbáljuk eltakarni. Az Isten a cselekedeteinkből rá fog mutatni arra, hogy mi csak a szavaink szintjén fogadtunk el valamit, de a szívünk távol maradt tőle, de a szívünket valójában elzártuk, megkeményítettük az igazsággal szemben. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit összetettebb megvizsgálása a cselekedeteknek, mint pusztán arról gondolkozni, hogy a cselekedetek, a jó cselekedetek eredménye üdvösség lesz. Természetesen ezzel én nem akarom a jó cselekedeteknek a jelentőségét kétségbe vonni. Nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy az Isten a cselekedetek mögött azt vizsgálja meg és azt látja meg, hogy az a mozzanat, hogy mi az igazságot befogadtuk vagy elutasítottuk, az mi volt. Megtörtént a befogadás, vagy megtörtént az elutasítás. Nagyon sok ember első reakcióként elutasít, és aztán egyszer csak mégis befogad. És van olyan helyzet, amikor úgy tűnik, hogy valaki befogadta, Jézus beszél erről a helyzetről a magvető példázatában, amikor hamar kikel a mag, de a vékony földréteg alatt ott van a kőszikla, és nincs hova behatoljon a gyökér. Az Isten tehát ezt fogja megvizsgálni az ítéletben. A te keménységed, az ellenállás mértéke, és az ellenállás következtében a megtéretlenség mértéke az, amit megvizsgál, nem a hitvallásból, hanem a gyakorlati életből. És ehhez mérten fogja kinyilvánítani a jogos felháborodását az ember bűnével szemben. A bárány haragja fog megnyilvánulni, annak a báránynak a haragja, aki minden lehetőséget megadott az embernek, hogy megváltozhasson. Milyen két választási lehetőség van, milyen két végeredmény van az ember számára lehetőségként. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Azt mondja, hogy az Isten mindenkinek meg fog fizetni az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Itt hadd emeljem ki az álhatatosság szót. A jó választása nem egyszeri eset az ember életében. Van egy alapvető fordulat a Biblia szerint is, amikor az ember visszafordul az útról, amelyen elindult, vagy amikor így fogalmazza meg a Biblia egy másik helyen, amikor az ember átmegy a halálból az életre. Ezt nevezi még megtérésnek is a Biblia. Istenhez térésnek vagy megtérésnek. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki visszafordult, az az ember, aki átment a halálból az életre, az többet nem fog dönteni az igazság és a hamisság kérdésében. Mondhatnánk így is, hogy minden napunk ezekről a kérdésekről szól. A napunkon belül minden egyes pillanat, amikor döntünk, sokszor észre sem vesszük, hogy döntést hozunk. Minden egyes helyzetben valódi döntés van, és minden egyes kérdés összefügg valamilyen szinten, valamilyen módon az igazság befogadásával, vagy az igazságnak való ellenállással. Nem az esetleges hiba, és nem is az egyszeri jó döntés mutatja meg az ember jellemét, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, ami szokása, hogy befogadta az igazság szeretetét, hogy miben gyakorolja magát, mondhatnám így is, hogy mi az, ami szépen, lassan, fokozatosan kikristályosodik az ember életében. Az kristályosodik ki, hogy neki szokásává válik, gyakorlatává válik a jó melletti döntés, vagy pedig egyszer-egyszer időnként különleges késztetések hatására jól is tud dönteni, de alapvetően legnagyobb részt a saját önzése vezérli,
és a saját kívánságai vezérlik az életét. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. A rosszat választanunk nem nehéz. Így mondjam, természetes. Úgy dönteni, ahogy a szívem diktálja, úgy dönteni, ahogy az érzelmeim diktálják, ez nem kerül különösebb küzdelembe, ekkor csak a jobb meggyőződésemet kell legyőznöm. De a jót választani kitartóan és folyamatosan, ez folyamatos gondolkozást, folyamatos döntést és kitartást igényel. Azt igényli, hogy az ember álhatatos legyen abban, hogy a jó mellett kötelezi el magát, hogy a jót választja, hogy amiről megértette, hogy igazság, azt követni fogja. Azok juthatnak el az örök életre, akiknek az életében ez a választás nem esetleges, hogy így mondjam, nem szituációtól függ, hogy éppen melyik késztetés az erősebb a lelkében. Azok fognak eljutni az örök életre, akik eljutnak oda, hogy nem a szituációtól teszik függővé a döntésüket, hanem újra és újra következetesen, becsületesen megharcolják azt, hogy ők, amiről megértették, hogy jó, azt választják. Azt ahhoz hozzászabják az életüket, annak a követőivé válnak. Ha ebben kitart végig az ember, ha ebben álhatatos, ha ebben a döntésében megmarad, akkor végül az örök életre fog eljutni. Mert az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen késztetéseket kell megadni, milyen helyzetekbe kell vele vinni, milyen próbákba kell beleengedni az embert ahhoz, hogy megtisztuljon az élete. És ha ebben kitart, hogy ő a megértett jót követi, akkor az Isten vállal kezességet azért, hogy célba fog érni az élete. Akik dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. Az az ember, aki a jót választja, az azt választja, hogy az Istenhez hasonló jelleművé váljon, az Isten lényéhez, az Isten szeretetéhez hasonló szeretet legyen az életében. Azt választja, hogy elnyerje a megbecsülést és a halhatatlanságot. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, amikre önmagában minden ember vágyakozik. Minden ember vágyakozik arra, hogy elismerjék, megbecsüljék, értékeljék az ő személyét, és valahol én azt hiszem, hogy ha csak valaki nagyon bele nem keseredett az életbe, akkor azért minden emberről elmondható az is, hogy szeretné a boldog életet élni örökké, és nem szívesen hagyja ott az életet. Még ezt a nyomorult életet sem szívesen. Az a kérdés, hogy mekkora árat képes ezekért meghozni az ember. Kész-e a megbecsülésért, az Isten dicsőségéért, a halhatatlanság elnyeréséért önmagával vállalni a küzdelmet, hogy a jó mellett döntsön, és hogy ez a döntés ez ne csak szavak legyenek az életében, és ez a döntés ez ne kiskapus döntés lesz, hogy ma így döntök, de holnap majd meglátom, hanem hogy következetesen és kitartóan, hogy így mondjam, önmaga iránt kíméletlen őszintességgel vállalja azt meg, azt a harcot, hogy leteszi a voksát a jó mellett. Nem az a kérdés, hogy erre vágyik-e egy ember. Az a kérdés, hogy mennyit ér neki ez. Mennyire értékes számára az örök élet, a halhatatlanság, a megbecsülés, a tisztesség, a méltóság. Mekkora árat képes ezért hozni az ember? Mennyit ér meg neki? Mekkora döntéseket érez meg neki? 8. vers. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Figyeljük meg, hogy Pál apostol egyrészt arra mutat rá, hogy az ember, amikor elutasít, akkor versengővé válik. Az ember nem tudja magyarázat nélkül hagyni, hogy miért utasítja el a jót, amiről a lelke mélyén, a lelkiismeretében tudja, hogy ez a jó. Ehhez hozzá fog járulni egy olyan lelkület, amit Prédikátor könyve így fogalmaz meg, hogy láttam én azt, hogy az ember még a jó cselekedeteit is a fele barátja iránti irítségből rendeli. Az emberi lélek mélyén olyan indítékok jelennek meg, ahol felfedezhetjük az önigazulást, a versengést, az én felmagasztalásának a vágyát. Az igazság elutasítása, a jó késztetésekkel való szembeszegülés,

hogy a kárhoztatás oka újra és újra visszatér ez a gondolat. Nem az, hogy valaki önmagában rossz. Nem enged az igazságnak. Az ember nem fogadja el az isteni késztetést, nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre, ezért az Isten átadta a tévejgés lelkének őket, hogy higgyenek a tévejgésnek és a hazugságnak. Ez megint csak kapcsol dolog. Aki úgy dönt, hogy nem enged az igazságnak, az nem tudja magát megvédeni a hazugságtól. Ott előbb-utóbb az önigazolás miatt hazugságok jelennek meg az ember életében. Összekeveredik az emberi gondolkozás. Akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, nekik az Isten búsulással és haraggal fog válaszolni. Az ő fájdalmát, az ő bűnnel szembeni haragját fogja kimutatni. Ez a hosszú távú következmény, vagy így mondhatnám, ez a végeredmény. Valaki vagy befogadja az igazság szeretetét, és álhatatos ebben a magatartásában, és ennek eredménye az örök élet lesz törvényszerűen. Mert az Isten munkálkodik érte. Vagy pedig újra és újra ellenáll az isteni késztetéseknek, egyre nagyobb késztetésekkel keresi meg az Isten, ezért egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ember, míg végül az Isten azt mondja, nem tudok mit tenni. Szeretem még mindig, értéknek tartom még mindig, de ő döntött úgy, akkor most kóstolja meg a választásának a gyümölcsét. Szembesülnie kell az embernek a választásával. Azonban ez a végeredmény. De van azonnali következménye is a választásunknak. Erre mutat rá a 9-től 11. versekben az apostol. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meggörögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Annak a választásnak, hogy az ember mi mellett dönt, elfogadja az Istentől jövő késztetést, vagy elutasítja, azonnali következménye is van. Egyszer évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy nem jó üzlet az, amit én ajánlok neki. Mert most kell fizetnie, és majd egyszer valamikor a távoli jövőben jön a teljesítés. Ez nem jó üzlet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember most dönt, és a döntésének van egy hosszú távú következménye, vagy mondhatnám, hogy nem egy döntésének, hanem a döntései összességének van egy hosszú távú következménye, és a döntésének van egy azonnali következménye, és minden egyes döntésnek van azonnali következménye. Ez a következmény pedig így hangzik, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először megörögnek. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek, mert nincs az Isten előtt személyválogatás. Nincsen különbség ember és ember között a következmény tekintetében. Amikor a gazdag ifjú Jézus után szaladt, mint egy megalázva magát, a méltóságát, mert valami olyat érzett Jézus életében, amit sehol máshol nem tapasztalt még. Azt a gyöngét szeretetet, ahogyan Jézus lehajolt a gyerekekhez, az a gyöngét szeretet megérintette az ő farizeusi lelkét, aki a vallásosságban, hogy így mondjam, az előírt törvényekhez hűséges volt, valamit megérzett, hogy neki szüksége van erre. Utána szaladt Jézusnak, megszólította, azt mondta, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Most nem szeretném végigvenni a történetet, keressük meg és olvassuk el. Mikor Jézus rámutat arra a pontra, ami a gyökér, rámutat arra, hogy az anyagi javakhoz való kötődése olyan mértékű, hogy az előrébb van a lelkében, mint az Istenhez való kötődés. És a gazdag ifjú számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen árat kellene hozni ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerhesse. Akkor azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Figyeljünk fel erre a kis jelzőre. Nem egyszerűen elment. Nem egyszerűen elment és élte tovább boldogan a maga gazdag életét. Megszomorodva ment el. Ez egy törvényszerű következmény. Az ember rossz döntésének

azonnali hatása van a lelkének, nyomorúság és ínség minden ember lelkének, minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az a jó érzés, az a megelégedettség, az az önbecsülés, ami megszületik egy emberben akkor, amikor egy döntési helyzetben a hűség mellett dönt, az engedelmesség mellett dönt, az igazság követése mellett dönt. Ez pedig valami hihetetlen forrása az emberi tartásnak, az ember életének. Olyan békességet, olyan megelégedettséget érezhet az ember, még akkor is, ha a kárt szenved, még akkor is, hogyha emiatt megvetik, amit az életben semmi mással nem lehet pótolni. Enélkül, a megelégedettség nélkül nem tud az ember élni. Ezért próbál vagy elmenekülni a hiányérzete elől, vagy megmagyarázni, hogy nem rossz az az út, amelyen jár. Mert a rossz választásnak nyomorúság az eredménye az ember lelki életében, nyomorultnak fogja érezni magát, kiégni fog, kiüresedni fog, a jó döntésnek pedig pozitív hatása, megerősítő, bátorító hatása van az emberre. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy olyan törvényszerűség, amely, hogy így mondjam, nincs tekintettel az, arra, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, ki mennyire, mekkora ismerettel rendelkezik, ki rendelkezik kisebb ismerettel, ki rendelkezik nagyobb ismerettel. Minden ember azon a szinten, ahol döntést hoz, átéli ezeket a következményeket. A lelkiismeret furdalást, a vádolást, a bűntudatnak az elemésztő, életerőt megfojtó voltát, vagy pedig a jó cselekedetből következő lelkiismereti békességet, önbecsülést és vidámságot. A jó és rossz választásának nem csak végső következménye van. Meghatározza a mi mostani földi életünknek a minőségét is. Meghatározza azt, hogy megelégedettséggel, békességben, nyugalomban élhetünk, vagy pedig lelkiismeret furdalás között, gyötrő gondolatok között, felborult idegrendszerrel, önváddal éljük le az életünket. Tegyük mérlegre, melyik éri meg. Tegyük érlegre, hogy melyik az, ami értékes élet, amelyiket szívesen élne az ember. Ezek a törvényszerűségek nem változtathatóak meg. Ezek nem befolyásolhatóak emberi okoskodással, vagy nem tudunk mit tenni. Ez működik. A döntés következménnyel jár. Vagy jó, vagy rossz következménnyel. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten méltányos az ítéletben. Az Isten nem kér számon olyat az embertől, amivel nem rendelkezhetett, amit nem ismerhetett meg. Akik pogányok voltak, tehát az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg, azoktól nem az írott kinyilatkoztatásnak való engedelmességet kéri számon. Akik viszont a törvényt megismerték, akik az Isten beszédéből az igazság ismeretének egy magasabb világosságával, magasabb fokával rendelkezhettek, azokat ez alapján fogja megítélni az Isten. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a tényt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez méltányos. Akinek sokat adtak, attól többet várnak el. Akinek kevesebbet adtak, attól kevesebbet kérnek számon. Ez igazságos és méltányos eljárás az Isten ítéletében. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel szembeni gyanakvás úgy eloszlana az ember lelkéből. És egyrészt az ember nem gondolkozna azon, hogy az Isten igazságtalan az ítéletben, mert miért kér tőlem számot olyat, amiről én nem tehetek, nem fog ilyet tenni az Isten. Az Isten csak azt fogja megvizsgálni, amit megismerhettem, amit megérthettem, amiről meggyőződéssel juthattam, de azt számon fogja kérni, azt meg fogja vizsgálni, hogy ahhoz hogyan viszonyultam. Másrészt úgy gondolom, hogy nem is ez a legnagyobb kérdés, hogy az Isten méltányos-e az ítéletben. Hanem hogyha az ember megérti azt, hogy az Isten a jó és a rossz közötti választást fogja megvizsgálni, méghozzá félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedetekből kimutatva, akkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan lehet az üdvösségre jutni. Hogyan lehet
a jó választásával élni folyamatosan, hogyan lehet ennek nyomán megváltozni és eljutni az üdvösségre. A 13. vers, mint egy kiegészítő magyarázat a 13-tól 15. vers ehhez a részhez, amit az előbb olvastunk, hogy az Isten az ítéletben méltányosan ítéli meg az embereket, figyelembe fogja venni, hogy mekkora világossággal rendelkeztek, a törvény ismeretét nem fogja számon kérni azokon, akik a törvényt nem ismerték meg, de az nem azt jelenti, hogy nem megítélhető az életük, nem azt jelenti, hogy akik nem ismerték meg a törvényt, azok előnyben vannak, mert tőlük az Isten nem fog számon kérni semmit, hanem azt jelenti, hogy más pontokat talál az Isten, ahol az igazság és a hamisság kérdésében az állásfoglalásuknak világra jön. Akkor nem a törvény fényében nézi meg, hanem mást a törvény nélkül fogja megítélni, ezt fogja leírni, hogy hogyan, még annyira hadd tényleg ki, hogy azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Bocsánat. Az ítéletnek van egy napja a Biblia szerint. Ez egy következetes tanítás a Bibliában. Jelenések könyve 14. fejezete tartalmaz egy üzenetet, amely egyenesen ezt fogalmazza meg, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Van egy pont a történelemben, amikor az Isten elkezdi az ítéletet, megvizsgálja az emberi életeket, és amikor ezt elvégezte, akkor végrehajtja az ítéletet. Ebben az ítéletben az embereknek a titkait fogja az Isten megítélni. Az, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberek titkait ítéli meg, az teljesen összhangban van Jézusnak azzal a felhívásával, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy a másik ember életéről reális képet alkosson. Mi nem látjuk azt, hogy egy ember szívében milyen küzdelem dúl. Nem látjuk azt, hogy honnan jön. Nem látjuk azt, hogy milyen eseményeken ment keresztül. Nem látjuk azt, hogy milyen adottságokkal született meg. Nem látjuk azt, hogy mennyit értett meg abból a világosságból, amely eljutott hozzá. Mi pillanatnyi cselekedeteket látunk egymás életében, amelyekről elmondhatjuk, hogy ez jó vagy rossz, de azt megítélni, hogy egy ember az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából hogyan foglalt állást, nem vagyunk abban a helyzetben. Nem látjuk azt sem, hogy közben Sátán hogyan támad egy embert, hogyan próbálja jó útról letéríteni és megnyerni a maga manipulációjával a rossznak. Ezért az Isten az ítéletben az emberek titkait ítéli meg, és az Isten óvja attól az embert, hogy mások élete fölött az ítélő bíró szerepét gyakorolja. Nem tudjuk megítélni, nem tudjuk reálisan megítélni senki életét. Ezt csak az Isten tudja, aki ismeri a szívnek a titkait, ismeri a belső tanácsokat, a gondolatokat, és aki ennek fényében tévedhetetlenül tudja kimondani egy cselekedetről, hogy ez a cselekedet, ez arról tesz bizonyságot, hogy valaki engedett az igazságnak, vagy arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember, ez nem engedett az igazságnak, hanem önigazoló maradt, önző maradt, és magát dicsőíti továbbra is. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megítéljük. Az Isten az emberek titkait fogja megítélni a Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró. Az Isten, az Atya Krisztusnak adta az ítélet hozatalnak a jogát. Krisztusra bízta az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő meghozta az áldozatot értünk. Amikor kimondja a döntést egy emberről, akkor ezt ennek a hátterén teszi. Minden emberi élet felől az a lény dönt, akinek a szeretetében nem lehet kételkedni, mert a legnagyobbat tette az emberért, az életét is odaadta érte. Ez mondjuk azért bizalomra ébresztheti az embert az ítélő bíró iránt. Hogy így mondjam, mindenkinek elfogult az ítélője. Pozitívan elfogult. Másrészt pedig azért bízta rá az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő átélte mindazt a megpróbáltatást, mindazt a küzdelmet, ismeri belülről az emberi természetnek az erejét, ismeri belülről Sátán kísértéseinek az erejét, és tudja azt, hogy hogyan lehet ellenállni. És tudja azt, hogy lehet választani a jót, a rosszal el szemben is.
Ezért Jézus fog ítéletet mondani minden ember élet felett. És hogy mi alapján és hogyan juthat el oda valaki, hogy felmentő ítélet születhessen, ezt a 13. verstől így olvassuk. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A 13. vers egy nagyon fontos gondolatot hordoz, vagy két nagyon fontos gondolatot. Egyrészt a magukat vallásos embernek tartó embereket szólítja meg, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják. Hatalmas késztetés jelenik meg minden ember életében, amikor az Isten beszédével találkozik, az Isten törvényével találkozik, hogy jobbnak gondolja magát azért, mert ő most már rendelkezik egy mércével, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. És ez egy borzasztó megtévesztő dolog. Tudni arról, hogy mi a helyes, az egy dolog, és engedelmeskedni annak, ami helyes, az egy másik dolog. E kettő összekapcsolódik egymással, mert hogyan tudnám követni azt, ami helyes, hogyha nem ismerem, hogy mi a helyes. De adott esetben szétválasztható a kettő. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, és úgy folytassuk, hogy de. Hogy tudom, hogy ezt kellene tennem, de. És elmegyünk a másik irányba. Mi erre képesek vagyunk. Elég skizofrén dolog, ezt el kell ismernünk, mégis képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy van egy elméleti tudásunk, és van egy egészen másféle életünk. Ez a helyzet, ez különösképpen megjelenik veszélyként azok esetében, akik hallgatják az Isten beszédét. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten beszédének a hallgatása még nem bizonyíték arra, hogy mi ezt befogadtuk és követőjévé váltunk. Erre egyetlen egy bizonyíték van, a gyakorlati döntéseink, amik a cselekedeteinkben mutatkoznak meg. Mondhatunk bármit, érezhetünk bárhogy, nincs bizonyítéka annak, hogy a jó mellett döntöttünk addig, amíg ez a cselekedeteink szintjén meg nem mutatkozik. Az igazság befogadása és az igazság elméleti ismerete egymást hoz tartozó dolgok, de külön választható dolgok. A másik, amit, és itt hadd idézem be Jézus szavait, példázatát, amikor arról beszélt, hogy sokan vannak, akik azt fogják mondani, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk? Nem a te nevedben tettünk sok nagy hatalmas dolgot? Hát nem a mi utcáinkon tanítottál? És Jézus azt kell, hogy mondja nekik, távozzatok tőlem, ti gonoszt cselekvők. Sohasem ismertelek titeket. Istent ismerni és az Istenről tudni, ez a Bibliában nem azonos fogalmak, nem azonos gondolat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki megismerte az Istent, akkor ez azt jelenti, hogy közösségre lépett az Istennel. Nem csak tud róla, hogy van, hanem közösségben van vele. Az Istenről hallani és az Istent megismerni, ez két különböző lépés az ember életében. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Miért olyan fontos ez az Isten számára? Miért olyan fontos, hogy az ő törvényét betöltsék az emberek? Az Isten törvényéről Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Az Isten törvénye az az élet törvénye. Az Isten lényege a szeretet. Az Új Szövetség, illetve a Biblia tanítása szerint a törvény lényege a szeretet. Az Isten és az ő törvénye ezen a ponton megegyezik egymással. A törvény az nem más, mint az Isten lényének, gondolatainak, az Isten által alkotott világ rendszerezésének a megfogalmazása, kifejezése. Lehet-e
élni, miközben az élet törvényét áthágjuk? Én úgy gondolom, hogy logikailag válaszolni lehet rá. Nem. Erre nagyon más választ nem tud adni az ember. Hát ha valami az élet törvénye, és azt hágja át, akkor kívül kerül az életen. Ez pedig a halál. Ezért nem teheti meg az Isten, hogy úgy adjon örök életet, hogy közben valaki a törvényt nem tölti be. Mert a törvény betöltése az az élet törvényével való összhangot jelenti. Azt jelenti, hogy valaki alkalmas örök életet élni, mert összhangban van az élet törvényével. Nem fogja felemészteni az életet az áthágással. Ezért az Isten ítéletében azok nyernek örök életet, akik összhangra jutottak az élet törvényével. Nem azok, akik hallgatták, nem azok, akik látványosan igent mondtak rá, hanem azok, akik de facto összhangra jutottak vele. Mindegy, hogy mennyit hallottak belőle, de összhangra jutottak azzal, amit megértettek és megismertek. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Együtt bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nincsenek kizárva az üdvösségből azok, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg. Az Isten nem ezen a mérlegen fogja megmérni az ő életüket, hanem azon a mérlegen, amely minden ember életében megvan, aki nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, annak az életében is megvan, hogy tulajdonképpen a törvény cselekedete, a törvénynek megfelelő gyakorlati magatartás, jó, be van írva az ő szívükbe, és erről az emberek a gyakorlati életükkel tesznek bizonyságot. És valóban így van ez, hogyha megvizsgáljuk a filozófiákat, vallási világot, akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok ponton nagyon nagy különbségek vannak. De van mégis egy közös erkölcsi mondani való, aminek a lényege az, hogy az ember ne tegye meg a másikkal azt, ami nem esne neki jól, vagy megfogalmazva másképpen, tegye meg a másikkal azt, ami a másik helyzetébe képzelve önmagát neki jól esne. Ezt az erkölcsi hozzáállást, ezt a gondolkozást, ezt szinte mindenütt felfedezhetjük a világon. Ennek a gyakorlati magatartására pedig nagyon sok ember eljutott. Az Isten törvénye megfogalmazza ezt, ez a törvény lényege, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten törvénye, amikor megszólal, nem tesz mást, mint megerősíti azt a szívbeírt törvényt, amely minden emberben ott van. Valamilyen szintig, valamilyen mélységben, de megtalálható. Az ember hogyan juthat el akkor az üdvösségre? Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a pogányok a saját életükben állítják fel azt a törvényt, azt az erkölcsi mércét, ami alapján az Isten megítélheti őket, mert a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, amelyről együtt tesz bizonyságot az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. És itt az előadás befejezéseként én nagyon röviden szeretném ez alapján összefoglalni, hogy mi a legdöntőbb az ember életében. Arról beszélt tehát az apostol, hogy az üdvösség azon fordul meg, hogy az igazságot befogadja egy ember, vagy elutasítja. Hogy amikor a jóra való késztetés megjelenik a szívében, megjelenik a gondolataiban, akkor ideológiát gyárt azzal szemben, vagy meghajtja magát az előtt. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy az ember élete megváltozhasson, két dologra van szüksége. Az egyik, amire szüksége van, az a gondolkozás. Méghozzá az egyenes, becsületes, következetes gondolkozás. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A Bibliában, amint említettem az egyik előző előadáson,
Az igazságra két szó van.

6. verse. Így fogalmazza meg Pál apostol keresztény életének a lényegét. Ezt mondta az ő vallási életéről. Ebben gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Ő így kereste az üdvösséget az életében. Abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem, botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt, az emberek iránt mindenkor. Itt meg kell említenem azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy van erőtlenül működő lelkiismeret. És ezt sem szeretném kihagyni a felsorolásból. Az erőtlenül működő lelkiismeretnek a tipikus jelensége az, hogy bejelez olyan dolgokra, amikre nem kellene bejelezni, amiknél nyugodt lelkiismerettel tehetne valamit. Én a gyakorlatban senkinek nem tudom azt javasolni, hogy mondja azt, hogy rosszul működik a lelkiismeretem, nem hallgatok rá. Mert a lelkiismeretnek tökéletesen mindegy, hogy jól jelzett vagy rosszul jelzett, ha nem hallgatok rá, kárt okozok neki. Erre egy megoldás van, az igazság mércéjét kell helyreállítani, és amikor az igazság mércéje helyreállt, akkor a lelkiismeret működése is javulni kezd. Krisztus ismerete, Krisztus áldozatának a megismerése megtisztítja az embert a holt cselekedetektől, az önmagában a lelkiismeretet megnyugtatgató cselekedetektől. És végül egy utolsó gondolatot hadd olvassak fel a Timóteushoz írt első levél első fejezet 19. versét, ahol Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hitet és a lelkiismeretet megtartva, amelyből, hogyha jó lelkiismeretet elveti az ember, akkor a hit dolgában fog hajótörést szenvedni. És itt van a titka annak, hogy miért merem azt állítani, hogy azok az emberek fognak üdvösségre jutni, akik következetesen gondolkoznak, egyenesek, becsületesek, és akik a lelkiismeretükre hallgatnak, és ebben kitartóak. Mert ezeket az embereket az Isten el fogja vezetni oda, hogy bízhassanak benne, és erőt meríthessenek belőle. És így végül nem cselekedetek által üdvözül egy ember, de a cselekedetei megmutatják, hogy alkalmassá vált az örök életre. Az üdvösség forrása más, erről majd fog szólni a levélben az apostol, a 3. fejezet 20. versétől kezdve. De az üdvösségre nem csak jogot kell szerezni, hanem alkalmassá kell válni egy embernek. Alkalmassá pedig csak az az ember tud válni, aki a jó lelkiismeretet megbecsüli. Az az ember tudja jó lelkiismerettel élni az életét, aki a következetes gondolkodást megbecsüli, és az igazságos gondolkodáshoz szabja a lelkiismerete működését, jelzőrendszerét. Az Isten ez alapján fogja megítélni az emberiséget. Mondhatnám így, hogy nem tesz mást, mint hogy minden embert az ő tulajdon lelkiismerete alapján fog megítélni, és ha a lelkiismerete nem vádolja következetlen engedetlenséggel, ha a lelkiismerete bizonyságot tesz amellett egy embernek, hogy hűséges volt és engedett a késztetéseknek, akkor ez azt is jelenti, hogy alkalmassá vált az örök életre. Amikor valakit a lelkiismerete vádol, ott az ítéletben, akkor nem az Isten fog vádolni. Minden ember saját maga felett fogja kimondani az ítéletet. A Biblia azt mondja még Sátánról is, hogy bensődből tüzet hoztam elő, és az emésztett meg téged. Ezen a ponton még Sátán is el fogja ismerni az isteni ítéletnek a jogosságát, és nem fog tovább magyarázkodni, nem fog tovább hazudozni és menekülni. Záró gondolatként azt az egyet hadd emeljem ki. Valamikor mindannyiunknak szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel. A választási lehetőség mindegyikünk kezében ott van. Ma, vagy pedig csak az ítéletkor. Ezen fordul meg mindegyikünk sorsa. Nem azon, hogy mekkora ismerettel rendelkezünk, hanem azon, hogy az igazsághoz hogyan viszonyulunk. Ma hallgatunk rá, vagy megkeményítjük a szívünket, vagy pedig, szóval elmondtam mind a két választást. Ma hallgatunk rá, és ezért megváltozhat az életünk, vagy ma megkeményítjük a szívünket, és esetleg előkészítettük azt, hogy holnap is meg fogjuk keményíteni a szívünket. Mert ezzel begyakorolja magát.

az ember a választásokkal. Végösszegben pedig az Isten így ítéli meg az emberi életeket. Mindenkinek az életéből megvizsgálja, azt megkeményítette, vagy meglágyította. Ellenállt az igazságnak, vagy befogadta. Ez méltányos és igazságos ítélet, mert nem az Isten dönti el, hogy ki fog üdvözülni. Az Isten csak szentesíti az ember döntését, amellyel ellenállt, vagy amellyel befogadta. Én mindenkinek jó gondolkozást kívánok erről. Egy 10 perc szünet után, hogyha még bírjuk szusszal és figyelemmel, akkor beszélgethetünk ezekről a kérdésekről.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és látom, hogy az ifjú generáció az szép számban képviselteti magát, majdhogy nem mondhatjuk, hogy többen vannak, mint a felnőttek. És hát mondjuk olyan sok időm nem volt, hogy gyerekeknek is készüljek, de azért egy kis történet eszembe jutott, úgyhogy most elmesélem ezt nektek. Volt egyszer egy kis mackó, aki egy hatalmas nagy grizzly medvének volt a kis mackója. Hát a grizzly medvék azok nagyon nagyra megnőnek, állítólag 3-4 méterre is. Én még nem láttam, de azt mondják, akik látták. De amikor kicsik, akkor ők is kicsik, és védtelenek, meg gyengék. És ez a kis mackó is, hát még nagyon pici volt, és az anyukája mindig tanítgatta őt arra, hogy nem szabad soha a szülőktől távol elmenni, mert hát az erdőben mindenféle veszélyek vannak. Az a legjobb, hogyha az anyukájához közel van, akkor nagy baj nem érheti. És azt is mondta neki az anyukája, hogy ha mégis esetleg picit eltávolodna, vagy nem látná a szüleit, akkor kiabáljon, mert akkor meghallják, és akkor jönnek és segítenek neki. De hát azért alapvetően ne menjen messzire. De hát ugye milyenek a mackók, szeretik a szépet, az érdekeset. Ez a kis mackó nagyon szerette a pillangókat, és egyszer egy alkalommal egy ilyen röpködő pillangó után elcsatangolt a mezőn, és hát bizony eltévedt, és elkeveredett az anyukája mellől, és egy adott pillanatban körülnézett, és sehol nem volt az anyukája. Hát gondolta, hogy majd csak megkeresi, de hát nem találta. És mi történt? Bizony baj történt, mert egy éhes farkas rálelt a kis mackóra, messziről észrevette, és a mackó is észrevette, hogy megjelent egy farkas, és hát megijedt. Nagyon megijedt, mert tudta, hogy itt most nagy baj van. És ijedtében elkezdett szaladni. Gondolta, hogy elszalad a farkas elől. De hát a farkas csörtetett utána, és futott az erdőbe, és hallotta, hogy egyre közeledik a farkasnak a hangja, és egyszer odaért egy nagy szakadékhoz. És a szakadéknál úgy nézett ki, hogy nem tud tovább menni, de aztán megpillantott, hogy a szakadékon éppen kidőlt egy fa, és így átesett a túloldalára, és a túloldalán meg ilyen nagyon-nagyon sűrű bozót volt. Hát gondolta, hogy hát más nem tehet, fölmegy erre a fára, és ezen átegyensúlyoz valahogy a szakadék fölött, és utána hát, ha csak el tudott valahogy illanni, mert hát nagyon közeledett már a farkas utána is. Elindult ezen a fán, ment, és amikor a fának a végéhez ért, akkor vette észre, hogy annyira sűrű ott a bozót, hogy nem tud tovább menni. És jobbra szakadék volt, balra szakadék volt, és mögötte meg már közeledett a farkas, már ő mindjárt ott volt a szakadék szélén. Megfordult, és nézte, hogy az farkas meglátta őt, és elkezdett menni a fán utána. És hát rettenetesen megijedt, akkor már érezte, hogy itt nagyon nagy baj van. És ebben a pillanatban eszébe jutott, hogy mit mondott neki az anyukája. Hogyha mégis eltévedne, és mégsem látná, akkor kiabáljon, mert lehet, hogy az anyukája meghallja. Úgyhogy elkiáltotta magát, hogy anya, segíts! Jó hangosan! De hát nem jött az anyukája, nem hallotta, nem látta, csak azt látta, hogy a farkas közeledik, már majdnem odaér hozzá, még van egy pár méter, és hát így ilyen digadalmas mosollyal az arcán jött ez a gonosz éhes farkas. És egyszer csak azt vette észre a kis mackó, hogy mintha valami nagy hegy emelkedne ki, és ilyen így minden árnyékba keveredik, és a farkas is ilyen árnyékba kerül, és farkasnak csak ilyen nagyra nyíltak a szemei, megrémült, megfordult a fán, és elkezdett menni visszafele. És nem értette, hogy mi történik, honnan van ez az árnyék, és megfordult, és akkor látta, hogy mögötte az anyukája a bozótból így felemelkedett teljes magasságba, majdnem 4 méter magas volt, és amikor a farkas ezt meglátta, akkor iszkiri, megfordult, és elszaladt. Bizony meghallotta az anyukája, hogy kiáltott, és hát elég gyorsan oda tudott menni, és így megmenekült a kis mackó. És mit tudunk ebből a történetből levonni tanulságot? Egy Zsoltár igét fogok nektek elolvasni. Ez az 50. Zsoltárnak a 15. verse. Így szól: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Azt tudjuk ebből megtanulni, hogy a jó Isten is azt mondja, hogy bár őt nem látjuk, és nem tudjuk, hogy itt van velünk,
csak hírből tudjuk, és hisszük, hogy létezik, de hogyha bajba kerülünk, igazán nagy bajba, akkor ne felejtsük el, hogy hívjuk őt segítségül, és meg fogjuk látni, hogy meg fog minket szabadítani. Akkor fogjuk meglátni, hogy segít rajtunk, amikor tényleg bajba vagyunk, és hívjuk őt segítségül, és utána dicsőíteni is fogjuk őt, mert emlékezni fogunk rá, hogy megszabadított minket, és nem fogjuk elfelejteni ezt egyhamar. És így fog megerősödni a mi hitünk is. Hát remélem, hogy megjegyzitek ezt az igét, és ti is így fogtok majd tenni. De azért a legfontosabb az, hogy a Jóistentől ne keveredjünk messzire, mert hogyha a Jóistentől elcsatangolunk, akkor ugyanígy járhatunk, mint az a kis mackó, bajba kerülhetünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kedves gyülekezet, mai nap egy szép és ünnepélyes témával fogunk foglalkozni, hogy hogyan kell Istennel küzdeni, ez a mai témánk. És felolvasom az alapigénket, ez a Mózes első könyve 32. fejezet 28. versében olvashatjuk. Tehát 1 Mózes 32.28. Amasz pedig mondta, nem Jákobnak mondatik ezután a te nevet, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Mit mond a világi ember, hogy látja a keresztényeket? Miben különbözik egy keresztény ember a világitól, hogyha mondjuk úgy az általános felfogás, közfelfogás szerint gondolkodunk? Ugye azt szokták mondani, hogy akik nem vallásosak, és a keresztényekről van szó, azokat látják, hogy hát ugye hisznek valami felsőbbrendű lényben, komolyan veszik a vallásukat, amit általában az egyházuk tanításának és val szoktak azonosítani, és ez a hit, ami nekik van, ez nekik erőt ad, és a nehézségekben is általában ehhez az erőhöz tudnak folyamodni. Ugye általában azt szokták mondani, hogy milyen jó neked, te hiszel, és milyen jó tudni, hinni valamiben, mert amikor az ember bajban van, akkor van valami, amiben bele tud kapaszkodni. Általában a hitet a világi ember a nehézségekből való szabadulás tekintetében értékeli. Mert ugye a világi ember azt látja, hogy zajlik az élete, vannak az életben bajok, nehézségek, és azt látja, hogy aki hisz, az valahol ilyenkor valamiben belekapaszkodik, és ő tud hinni. És ezt egy kicsit ugye el is szokták bagatelizálni, hogy hát hinni kell, hát ugye a hívők is hisznek, és akkor ez nekik erőt ad, és akkor a nehézségeken könnyebben átesnek. Nem mindig tudják azt, hogy mi van e mögött, és nem is nagyon, ugye felületesen nem látnak többet, sőt, még egy kicsit ferdeszemmel is néznek erre a dologra, de lényeg az, hogy valami kincset, valami többet látnak a keresztényekben, vagy legalábbis aki ezt tényleg megéli, mint ami nekik van. És ha belegondolunk, akkor azt hiszem, hogy ez az a külső jegy, vagy ez az a megnyilvánulási formája a hitnek, ami elsőre felkeltheti az érdeklődését egy világi embernek. Mert nyomorúsága neki is van elég. Azért nem szükséges, hogy a hithez forduljon, hogy még több nyomorúságot lásson és bajt. Ő valami kincset, valami értéket, valami erőt szeretne, és hogyha rájön, hogy itt ő kaphat valami jót, valami jobbat, mint ami neki van, akkor valószínűleg őt is érdekelni fogja a dolog. És azt hiszem, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a történelem során voltak ébredések az Isten ügyében, akár hogyha az őskeresztény kort nézzük, akkor a kereszténység terjedése az mindig annak volt tulajdonítható, hogy akik képviselték Krisztust, azok valamivel rendelkeztek, valami mással, valami többel, mint a többi világi ember. És ezt a többet, ezt akarták ők is megkapni, ezt akarták megszerezni.
Tehát a mi magunk szempontjából is, de a küldetésünk szempontjából is alapvetően fontos, hogy nekünk ez a kincsünk meglegyen. És a kérdés az, hogy megvan-e nekünk ez a kincsünk? Megvan-e nekünk az, amitől mi mások vagyunk, amitől mi más helyzetben vagyunk, mint a világ többi része? Birtokában vagyunk-e ennek? Milyen alapokon áll ez a mi életünkben? És hogyha megvan ez, vagy megvolt ez, akkor ezt el lehet-e veszíteni? Veszítettük el, és hogyha esetleg elveszítettük, akkor vissza lehet-e szerezni? Ezek mind nagyon aktuális kérdések, de ha belegondolunk, akkor talán a mi mostani korunk az, amikor ezek a kérdések a legaktuálisabbak. Mit mond a végidő kereszténységről a Biblia? Emlékszünk-e, hogy hol beszél a végidő kereszténységéről és a végidő kereszténységének az állapotáról a Szentírás? A legszemléletesebben és a leg, hogy úgy mondjam, leglelepleződben. Laodiciai levélben. Ugye azt mondja a Laodiciai levél, hogy ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és nyavajás és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Hát ez ugye eléggé szemléletesen szembesít minket azzal, hogy nem vagyunk gazdagok. Azt gondoljuk magunkban, hogy van nekünk valamink, holott valójában semmink nincs. Szegények vagyunk, nyomorultak, és még azt is gondoljuk, hogy nekünk van sok mindenünk. Tehát ez a valami kincs, amire nekünk szükségünk van, ami miatt értelme van az egész keresztény életünknek, ez el kell fogadjuk, hogy nem nagyon van nekünk meg. És hogyha ugye ezt az ember nehezen akarja elfogadni, mert nehezen fogadja, ugye mert valamikor azért, akik itt vagyunk többnyire, mindnyájan szembesültünk és megpillantottuk ezt, és a jó Istentől igényeltük, és elvettük az ő kezéből. És olyan nehéz szembenézni azzal, hogy talán elveszítettük, vagy hogy talán meg se kaptuk úgy igazából. Vagy hogyha elveszítettük és megpróbáltuk visszaszerezni, lehet, hogy nem sikerült. Tehát valamilyen módon szembe kell nézzünk ezzel a kritikával, és nehéz nekünk ez. Nehéz nekünk ez, mert hát ami nem jó, azzal mindig nehéz szembenézni, és nehéz azon is túltennünk magunkat, hogy tudjuk ezt visszaszerezni, hogy egyáltalán mi a megoldás, mert ugye telnek a hónapok, az évek, az évtizedek, és mindig ugyanazt halljuk. Tehát most már ugye, amióta a végidő elkezdődött, a Laodicea üzenetet újra meg újra halljuk, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a megoldás erre. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek a saját életében kell valahogy rendbe tennie, és valami fokmérőt találni arra, hogy én hogy állok. Tehát mi van az én életemben? Hogy tudja az ember a saját életében azt tisztázni, hogy most én mennyire vagyok birtokában ennek az erőnek, mennyire vagyok gazdag, mennyire vagyok nem gazdag, és hogy tudom ezt a kincset megszerezni? És talán én sokat gondolkodtam, hogy tudjuk magunkat helyesen látni, egy jó tükörbe látni ilyen szempontból. És azt hiszem, hogy a leginkább talán a próbákban derül ki, hogy nekünk mink van. Azt mondják, hogy az embernek annyi hite van, ami egy nehéz próbában vagy egy krízis helyzetben megmarad. Mert amikor jön egy nehéz próba és egy krízis helyzet, akkor általában az ember pánikba esik, és azt is elveszíti, amilyen van. És amikor ebből felócsúd, és ami megmarad neki, amiből ő fel tud építkezni, és el tud újraindulni, abban a rossz helyzetben tulajdonképpen annyit gyűjtött össze. Mert amikor nincs baj, amikor minden rendben van, akkor mondhatjuk azt, hogy hát mi erősek vagyunk, mi ugye éljük a mindennapi életünket, minket semmi nem zökkent ki a mindennapi kerékvágásból. De mi van akkor, amikor kizökkent minket valami a mindennapi kerékvágásból, hogy tudunk mi akkor megmaradni, hogy tudunk mi tovább lépni? És a próbák, azok erre nagyon jó fokmérők, hogy hol tartunk.
Mit tudunk a hitpróbákról? Sok mindent tudunk róluk a Bibliából. Egyrészt az, hogy következetesen jelen vannak, visszatérnek a Bibliába. Ugye a hithősök életében mindenkinek majdnem valamiféle próba kijutott. Azt is tudjuk, hogy ezek alapvetően nehezek, szenvedéssel járnak. A próba az mindig nehéz. Tehát a mi szenvedés, az arról nem lehet azt mondani, hogy jó, vagy könnyű, vagy gyorsan túl tudunk lenni rajta. Talán amikor a másik ember próbáját látjuk, akkor gondolhatjuk azt, hogy hát, ha én lennék abban a helyzetben, hát én azt így meg úgy megoldanám, de a próba az ugye általában személyre szabott, attól próba, hogy én nem tudom megoldani. Vagy legalábbis nagyon nehezen. Tehát ami nekem próba, az nehéz. Nincs mese. Azt is tudjuk ezekről, hogy általában rostálnak. Tehát a próbának van egy olyan tulajdonsága, hogy megrostál, akár megrostálja a népet, ha mondjuk egy népre egy próba ránehezedik, de az én életemet is megrostálja, mert vagy valamit ki fog rostálni az életemből, vagy engem rostál ki, ha én azt a valamit nem tudom elengedni. Tehát valamiféle válaszút elé kerülök sokszor egy-egy ilyen próbában. Van úgy, hogy az ember konkrétan nem tesz választást, de hogy ahogy nehezedik a próba, vagy ahogy nehezebb, mindig ebbe az irányba halad az ember, hogy valamivel szembesül, valamivel szembe kell néznie, és ott el kell döntenie, hogy ez most jó, nem jó, itt lehet tovább menni, nem lehet tovább menni. Aztán, ha tanul belőle, és jól dönt, akkor jó, hogyha rosszul dönt, akkor rosszul dönt, ha pedig sehogy se dönt, akkor lehet, hogy megint fog jönni egy próba az életébe. Lényeg az, hogy az embert ezek a próbák általában valamilyen módon előre viszik az ő útján. Hogy ugye nyilvánvalóvá váljanak a szív dolgai. Ugye, hogyha most egy rövid bibliai példát, hogyha akarnék mondani, hogy az egyiptomi fáraó esete, aki nehéz próba alá került, és újra meg újra megnyilvánult az Isten kegyelme, és az Isten megmutatta hatalmát az életébe. Az ő életébe is történt egy döntés, hát ő rosszul döntött. De neki is végül is az ő mindennapi langyos élete egy ilyen próba elé ért, és végül ő eldöntötte, hogy a rossz oldal mellé áll. De ha mondjuk veszünk egy pozitív példát, ugye a József testvérei, akiket József próbált meg, József testvérei ebben a kiélezett helyzetben, amiben ők kerültek, amikor ugye József a fáraó udvarába őket fogadta, ott végül József testvérei a jó oldal mellett döntöttek. Szembenéztek az ők múltbeli bűneikkel, és megbánták azt, és hát az jó irányba. Tehát ezek ilyen apró kis példák, hogy az ember, hogy kiderül egy ilyen próbában, hogy mi van valahol a szívnek a legmélyén. Ezek általában a felszínre tudják hozni. Kérdés az, hogy a próbákat Isten adja-e nekünk? Ugye van egy olyan igénk, hogy Jakab első levele 13. verse, hogy senki sem mondja, amikor kísértetik, az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Tehát az Isten gonoszsággal senkit nem kísért, tehát akkor mondhatnánk azt, hogy az Istentől mi nem kapunk ilyen nehéz helyzeteket, de mondjuk ez így önmagában még nem elég, mert mégiscsak vannak olyan próbák, amik az Istentől származnak, holott gonoszra nem kísért. Gondoljunk például az Ábrahám példájára, aki ugye a Mória hegyi áldozat, amikor a gyerekét fel kellett áldoznia, az az Istentől jött. Az Istentől jött az utasítás, igaz, hogy majd az Isten is oldotta meg, de ott Ábrahám egy nagyon nehéz próba, hitpróba elé került, és egy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia. Jól lehet, gonoszra nem csábította őt az Isten, de ezt a hitpróbát az Isten adta neki. De Gedeon élete is ilyen volt. Ott is a jó Isten egy nagyon nehéz helyzet elé állította Gedeont, és Gedeontól lépéseket várt, döntést várt, és Gedeon ezt a próbát végül jól vette, végül győzött ebben, de ezt is az Isten adta neki. Az egész izraeli kivonulás próbák sorozata volt az akkori zsidó népnek, és ezeket az Isten állította eléjük, mert ezáltal őket jobb útra, jobb sorsra akarta vinni. Tehát az Istentől származó próbáknak az az egyik jellegzetessége, és ezt jó, hogyha meg is tanuljuk, hogy soha nem gonoszra csábít,
hanem mindig valami jó lépésre, valami nehéz, de valami üdvösségre vezető lépésre szeretne az Isten minket rávenni. Általában attól próba, hogy ezt nagyon nehéz megtennünk, de ezek az Istentől vannak. A sátántól is vannak próbák, azok egész másfajták. A sátántól jövő próbák, azok mindig gonoszra akarnak minket csábítani. Tehát ott kivétel nincs, a sátán mindig valami rosszra, valami törvénytelenségre, engedetlenségre akar minket rávenni. Ugye ilyen volt a Jób megpróbálása, amiről tudjuk is, hogy a sátán próbálta. A Jézus megkísértései is ilyenek voltak, ahol ugye Jézus is nagyon nehéz helyzetben volt, hogy az ő 40 napos bőtje során sátán talán soha senkit úgy meg nem kísértett, mint őt. Az is egy nehéz próba volt. A tanítványok próbája, amikor Jézust keresztre feszítették, ugye azt is mondja a profécia, hogy megverik a pásztort, és szétszélednek a juhok. Hát így is történt, ezt előre megmondta a Biblia, hogy ez egy nagyon nagy próba lesz a tanítványok részére. Hogyan különböztethetjük meg a próbákat? Talán nem érdemes ebbe olyan mélyen belemennünk, mert nem is ez a mai témánk, de nagyon sokféle próba van. Én talán vannak rövidebb, hosszabb ideig tartók, kisebb, nagyobb hevességű próbák. Én most, amire inkább kiszeretném hegyezni ezt a mai témát, ez az, hogy vannak olyan próbák, amikhez van, tehát amikor egy ilyen nehézségbe kerülünk, akkor érezzük, hogy hát nagyon nehéz, és talán az Istentől van ez, vagy hogy az Isten tervében ez benne van, mert ugye azt most arra nem tértem ki, hogy mindegyik próbáról tud az Isten, és mindegyiket jóra tudja fordítani. De inkább, tehát hogy ugye van elég erőnk, hogy ezen túllendüljünk, és érezzük, hogy hát most itt azért tudjuk, hogy mit kell tenni, tudjuk, hogy mi a helyes, tudjuk, hogy a Jóisten mit vár el tőlünk, és hát ezt imádkozunk, erőt gyűjtünk, és valahogy ezen túl leszünk, tehát hitben ezt meg tudjuk küzdeni. De van olyan próba, amihez úgy tűnik, hogy nincsen elég erőnk. És ugye az ember ilyenkor elcsodálkozik, mert hát van ígéretünk a Bibliában, hogy az Isten nem enged meg olyan próbát, amihez nincs elég erőnk. Az első korintusi levél 10. fejezete 13. levele mondja, hogy hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát az Isten ad nekünk egy ilyen ígéretet, de mégis vannak olyan helyzetek, olyan próbák, amelyikekről minden, az Isten is tudta, hogy nem fogja tudni venni az az illető. Például ilyen volt a Péter háromszori hittagadása. Hát Jézus előre megmondta, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, és azt is megmondta, hogy mielőtt a kakas felkelne, háromszor fogsz engem megtagadni. Tehát Péter egy olyan próba elé került, amit nem sikerült jól döntenie, és majdnem rá is ment, tehát utána Krisztusnak küzdenie kellett Péterért, hogy visszatérjen. Tehát ilyeneket megenged az Isten. Jób nagy próbája is olyan volt, hogy Jób végül győzött ebben a próbában, de Jobnak óriási lelki tusája volt. Jób nem látta a végét ennek a próbának, nem tudta, hogy mi lesz ennek a vége, és egy adott pillanatban elcsüggett ő is, és ugye perlekedett az Istennel, és végül Jób ebből a próbából kikeveredett, de nem látta az elején, hogy mi lesz a végén. És ezek azok az igazán nagy és megpróbáló próbák az ember életében, amikor valami nagyon rossz elkezdődik, és nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Milyen egy ilyen próba? Tehát egy kicsit úgy nézzünk bele, hogy ez hogy is jön az ember életébe. Ugye általában nekünk az életünk egy bizonyos alapokon áll, tehát valami nekünk biztonságot, békességet nyújt. Mindenki ismeri az ő megtérése történetét, és talán emlékszik arra, hogy milyen volt, amikor a világban voltunk, és amikor megértettük az igéből, hogy mi az Isten útja. És mi az, ami nem ad nekünk erőt, nem ad biztonságot, aminek a vége elveszés, és mi az, aminek értelme van ebben az életben.
És kialakult nekünk egy értékrendünk, kialakult egy alap, amire az egész életünket helyeztük. Ha úgy is mondhatnánk, hogy egy lapra tettünk fel mindent, és az a lap nem látszik, ebben hiszünk, ezt mi az igéből ismertük meg, és nagy örömmel tapasztaljuk nap mint nap, hogy ez működik, és a Jóisten nap mint nap fenntartja a mi életünket, és hogy ez valóban igazság, amit mi megismertük. Tehát ez, ilyennek ismertük meg őt, ami összeállt bennünk egy kép az Istenről, és mi ehhez tartjuk magunkat, ebben bízunk. Ez ad nekünk erőt a mindennapokban. Ha lefekszünk, ha felkelünk, ez ad értelmet az életünknek. És mi van akkor, amikor ez az alap omlik össze? Amikor olyan dolgok történnek, amire mi nem számítottunk. Az Istentől sem számítottunk ilyenre. Amikor azt gondoljuk, hogy hát én nem ilyennek ismertem meg az Istent. Én csalódtam benne, mert én azt gondoltam, hogy ezt nem fogja megtenni. Annak idején, amikor én megtértem, akkor voltak félelmeim, hogy milyen szempontból leszek kiszolgáltatva a világnak és a gonoszságnak, és én pont azért jöttem ide, mert tudtam, hogy az Isten engem ezektől megóv. És velem nem történhetnek olyan bajok, amiket én nem tudnék elviselni. És most ilyen bajok történnek velem. Felolvasom Jobbnak a tusáját, amikor megszólalt a barátaival először. Egy részletet olvasok belőle. Miért is ad Isten a nyomorultnak világosságot és életet a keseredett szívűeknek, akik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik, mint az elrejtett kincset, akik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót, a férfiúnak, aki útvesztőbe jutott, és akit az Isten bekerített körös körül. Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sohajtásaim ömölnek, mint a habok. Mert amitől remegve remegtem, az jövere ám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, nincs nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt rám. Tehát itt érezhetjük, hogy Jobb valami olyasmivel nézett szembe, ami az egész életét felforgatta, az egész addigi hitét, az Istenről alkotott képét, mindent felforgatott. És én azt hiszem, hogy nem hiába van benne a Jobb könyve a Bibliába, ilyen hangsúlyosan, hogy egy egész nagy könyvet ennek a témának szán a Jóisten. Ugye itt tulajdonképpen a Jobb szenvedés történetét halljuk, és egy kicsit háttérbe is szorul végül is Jobbnak maga a kérdése az Istenhez, és az arra való válasz. Éppen erről beszéltünk délelőtt a szombatiskolán, hogy milyen nehéz megtalálni, hogy mi is volt a Jobb kérdése az Istenhez, és mit válaszolt rá az Isten. Itt inkább én azt hiszem, hogy ez az egész történet azért van benne a Bibliában, mert látnunk kell, hogy sajnos a keresztény életnek része lehet az, hogy ilyen próbákon is átessen az ember. És én ezzel senkit nem ijesztegetni akarok, vagy ne arra gondoljunk, hogy akkor most mindnyájunkra ez rá fog jönni. De jó, hogyha tudjuk azt, hogy a sátán nem könnyen enged ki egyetlen zsákmányt sem a kezei közül. Tehát, hogyha a sátán itt, hogy úgy mondjam, trónol ezen a világon, és azt látja, hogy az ő zsákmányait valaki el akarja venni tőle, akkor ő mindent meg fog tenni, hogy ezt ne adja. És az ígéret az megvan, hogy a Jóisten rólunk gondot visel, és nem fog minket tudni a sátán feljebb kísérteni, mint ahogy azt mi elviselhetnénk. És itt visszatérek röviden a Péter esetére, hogy Jézus tudta, hogy Péter el fog esni, de Péternek nem kellett volna elesnie. Tehát Péternek megvolt, a rendelkezésére állt minden, hogy ne essen el. Ez a Péter gyengesége volt, amit Krisztus előre látott. Tehát mindannyiunknak megvan mindenünk, hogy ne essünk el, de mégis szembe kell nézzünk azzal, hogy a Jóisten időről időre megengedheti, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerüljünk. Ez nehéz és kényelmetlen téma, én tudom, de azért kell ezzel is számolnunk, mert én szeretném azt hinni, hogy nem mindenkinek jut ez osztályrészül, és főleg azt szeretném hinni, hogy nekem nem fog osztályrészül jutni, de tudnunk kell azt, hogy a Jóisten nem hiába figyelmeztet ezekre, ahogy nem hiába figyelmeztet a végidő eseményeire sem.
és mi tudjuk, hogy mi vár ránk a vég idején. Azt mondja az írás, hogy itt egy igét írtam fel, mindjárt megtalálom. Jeremiás könyve 12. fejezetében, hogyha gyalogokkal futsz és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És hogyha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között? Tehát érzékelteti a Jóisten, hogy kerülhetünk a Jordán hullámai közé. Nem, a Jóisten ettől minket nem fog úgy megóvni, mint ahogy azt mi gondoljuk, hogy mostantól kezdve minket semmi baj nem érhet. Tehát a megoldás nem az, hogy minket a Jóisten burokban fog tartani. Nem fog burokban tartani, mert a küzdelmeket és a próbákat meg kell engednie. Ez a nagy küzdelem szabályainak a része. Egyrészt a mi életünk szempontjából is szükség van rá, bizonyos szempontból. A szabadság törvénye is ezt megengedi, mert a Jóisten mindennek megengedi a következményét, és a legtöbb próbánk egyébként a saját hibánkból szokott bekövetkezni, ezt nem is mondtam. Tehát a próbák azok nem a Jóistentől meg a sátántól jönnek csak, hanem a legtöbb próba az a saját hibánkból, a saját rossz döntéseinknek a következménye, amit a Jóisten megenged és jóra is tud fordítani. De nagyon sok próbát megúszhatnánk az életünkben. De hát nem ússzuk meg. De azt viszont sejthetjük, hogy a keresztény ember szembenézhet ilyen nehéz helyzetekkel. És tovább is megyek. Ugye mi történik, amikor egy ilyen próba történik az ember életében? Először is megrémít minket ez a kiszolgáltatottság érzése, ez a talajvesztés, ami történik. Az, hogy összeomlott minden, amiben eddig hittünk. Ugye az embernek majdnem rögtön ilyenkor az első reakciója az, hogy leszáll a magas lóról, szembesül a saját szegénységével, semmiségével, minden felfúvalkodottságunk a porba hullik ilyenkor. Tehát itt először is egy jó lépés történik az életünkben, hogy egy kicsit helyre tesszük magunkat. Aztán a következő, amivel ilyenkor szembesülni szoktuk, hogy hirtelen keresni kezdjük a megoldást, és nem találjuk, nincs megoldás, és akkor kapkodunk fűhöz, fához, megpróbálok imádkozni, és egyszer csak rájövünk, hogy elillant a hitünk. Nem tudunk az Istenbe kapaszkodni. Mert annyira elhatalmasodott rajtunk a félelem, hogy egyszerűen nem tudunk, hogy a jó Istenhez hozzáférni és belekapaszkodni. Ez szokott lenni általában az embernek a második felismerése. És a harmadik pedig az, hogy a zavarodottságába és félelmébe elkezdi az Istent vádolni, hogy ezt miért engedte meg. Hogy kerülhettem én ilyen helyzetbe? Hát erről nem volt szó. Nem ezért jöttem én ide. Én nem így ismertem meg az Istent. És perlekedünk az Istennel. Lehet, hogy nem szállunk vele szembe, de úgy, mint Jób, kimondta Jób is, hogy amitől remegve remegtem, az jött rám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. És perlekedett az Istennel, hogy ez miért történt? Hogy történhetett ez? Mi van itt a háttérben? Hogy engedhette ezt meg az Isten? Tehát az ember általában ezeken a fokozatokon átesik ilyenkor, és akkor ez az a nagyon nehéz krízis helyzet, ami sajnos ugye ilyenkor két megoldás lehetséges. Az egyik az, hogy fellázadhatunk a jó Isten ellen. Sajnos van ilyen eset, és mi is ismerünk, valószínűleg akár a közösségünkben is ismerhettek olyanokat, akik azt mondták, hogy hát ők inkább visszatérnek a régi életükbe, mert ez nekik nem működik. Ők megbotránkoztak, ők erre nem számítottak, és ez valami miatt elfordulnak ettől. Ez nagyon szomorú ez a dolog, de sajnos a rostálás, amint mondtam, része a próbáknak, és ez sajnos áldozatokkal is járhat. Ezt nem tudhatjuk, hogy kiben mi lakik, és kinek a szíve mélyén mi van, és ki az, aki úgy megbotránkozik, hogy innen nem tud visszafordulni. De bízhatunk abban, hogy a Jóisten felkészítette őt is, de talán ő nem tudott erre kellőképpen felkészülni. De remélhetjük, hogy remélhetőleg mi a másik csoportba tartozunk, akik
akik nem adjuk fel, és valamiféle küzdelembe kezdünk, és ilyenkor kezdődik el az a fajta Istennel való küzdelem, amiről tulajdonképpen, amit szeretnék egy kicsit megvilágítani, és amin ugye Jákob is, ahogy az alapigénkben volt, átesett. Milyen ez az Istennel való küzdelem? Ugye az ember arra gondol, hogy hát hogy lehet az Istennel küzdeni, hát fizikailag nem lehet. Ugye talán eszmeileg lehet, hogy vitatkozunk vele, hogy valamiféle igazságokat próbálunk vele megvitatni, és talán kiderül, hogy mégiscsak nekünk van igazunk. Hát ugye érezzük, hogy ez nem nagyon járható. Valószínűleg az Istennel nem lehet vitatkozni, és nem is vitatkozik az Isten. Perlekedni lehet vele? Hát Jób is perlekedett vele. Számon kérte, őt felelősségre vonta. Hát a Jób könyvéből az derül ki, hogy tulajdonképpen a jó Isten nem értékelte annyira Jóbnak ezt a fajta perlekedését. Meg helyre is tette őt a végén. De elfogadta, hogy Jobbnak ezek a kérdések őt feszítették, és válaszolt a kérdésére. De önmagában a perlekedés nem igazán jó megoldás. Akkor mit lehet csinálni? Rá lehet hagyni az Istenre, hogy legyen úgy, ahogy ő akarja, és akkor adjuk meg magunkat, hogy hát amit hozott, az van, el kell fogadni. Ugye talán emlékszünk Éli főpap esetére, aki amikor a gyermek Sámuel végül elmondta azt a nagyon kemény ítéletet, amit az ő engedékenysége miatt a Jóisten őrá kimondott, akkor Élinek ez volt a reakciója. Azt itt olvasom is ezt az igét, ez a Sámuel első könyve 3. fejezetében van, hogy megmondott ezért Sámuel neki mindent, és semmit nem hallgatott el előtte, ő pedig azt mondta, ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Tehát Éli főpap azt mondta, hogy hát ez van, az Úr most kimondta, hogy ilyen ítéletet fog rám kiszabni, hát hogyha ez neki ő így döntött, akkor tegyen úgy, ahogy ő jónak lát, hát ő az Úr, én nem tudok ezen segíteni. Hát ez se igazán jó megoldás, mert azért az Éli történetéből kiderül, hogy a Jóisten többször megismételte figyelmeztetésképpen, és Éli meggondolhatta volna magát, megnyílt neki egy út, egy jó út, hogy másképp cselekedjen, de Éli ezt nem tette meg. Minden alkalom azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja megtenni, és végül sajnos szomorú is lett a vége. Akkor hát mi a helyes küzdelem a Jóistennel? És nézzük is meg, hogy Jákob ezt hogy csinálta? Hogy tudott Jákob győzni? Mi volt a Jákob titka? Jákob történetét most nem fogom elmesélni, mert sok időnk nincsen, és el is gyorsan elszaladt. De tudjuk, hogy ugye Jákob az ő nemzetségével, családjából tért vissza Lábántól a szülőföldjére, a Jóisten hívásának megfelelően. És amikor közeledett már a szülőföldjéhez, akkor meghallotta a hírt, hogy Ézsau 400 fegyveres férfiúval jön eléje. És Jákob biztosan tudta, hogy ha 400 fegyveressel jön, akkor ő itt senki élve nem marad, mert Ézsau eltökélte magába, hogy megöli Jákobot, és ezen nem változtatott. Úgyhogy Jákob pánikba esett. Tudta a Jóisten ígéretét, hogy az Isten megígérte, hogy megsokasítja, és vissza fog az ő szülőföldjére térni, sőt, még ígéretet is tett annak idején Jákob, fogadást tett az Istennek, hogy ha ezt az Isten neki megadja, akkor őt fogja imádni, és látszólag minden stimmelt, mindent megkapott Jákob. És mégis, amikor már az utolsó pillanat volt, már csak haza kellett volna érjen, és békességbe, boldogságba élje az életét, és az ígéreteknek örüljön, amit a Jóisten adott, akkor jön a hír, hogy Ézsau jön 400 fegyveres férfiúval, és senki nem tudja őket feltartóztatni. És Jákob szívét tépve imádkozott a Jóistenhez, hogy szabadítsa meg őt ettől a veszélytől, de látszólag semmi nem változott. Ugye ajándékokat küldött Ézsaunak, követeket küldött, de ez sem változtatott semmin. És Jákob akkor került egy olyan válsághelyzetbe, hogy érezte, hogy az Isten ígért valamit, de most minden összeomlott. Most a vége előtt tulajdonképpen minden a nyakába szakadt, és itt vége van most mindennek.
És a jobbuk révénél egy éjszakát imában akart eltölteni, és nagyon szűk szóval annyit ír a Biblia erről, hogy egy férfiúval tusakodott hajnalig. Ugye Ellen White ír erről szemléletesen, hogy ez a tusakodás, ez tulajdonképpen egy lelki küzdelemnek volt a fizikai megnyilvánulása, ami Jákob lelkében is zajlott párhuzamosan, de fizikailag is zajlott. És erről a küzdelemről, ezen a küzdelmen érdemes gondolkodnunk, hogy milyen eszmei küzdelem, milyen lelki küzdelem zajolhatott be Jákobban le. Ugye az egyik hang azt mondhatta neki, hogy add fel, nincs semmi remény. A bátyád eltökélte, meg fog téged ölni, mitől gondolná ezt meg? Isten mindennek megengedi a következményét, bár elháríthatja, de alapvetően amit tettél, amit főztél, azt meg kell enned. Ezt az Isten nem háríthatja el. Tehát, hogyha a bátyád így döntött, akkor most nem fogja őt megállítani ebben. Ez így igazságos. Talán azt is gondolhatta Jákob, hogy az Isten ígéretei feltételesek. Hogyha te igaz vagy, igaz maradtál, akkor, vagy le tudod győzni a bűnt, akkor az Isten ígérete az áll, ha nem, akkor nem. Tehát Jákob erre is rájöhetett, mert ez is egy igazság. Ugyebár akkor még nem állt a rendelkezésére az írás, meg ezeket nem ismerte, de lehet, hogy ezt ő magába végig gondolhatta. Tehát nagyon, mindenféle információ megvolt neki arra, hogy ő feladja. Hogy azt mondja, hogy itt nem tudok mit tenni, itt most már minden eszközöm elfogyott, tényleg elfogyott minden eszköze, akkor várom a végzetet. Hogyha az Isten elpusztít, akkor elpusztít, ha nem, akkor meg. Tehát mondhatta volna ő is azt, amit Éli főpap mondott. De Jákob nem adta fel. Azt mondta, hogy ez így nem stimmel. Tehát itt van az ígéret, tudok mindent, amit az Isten mondott, és akkor most mégis egész másképp alakulnak a dolgok. Én ebben nem tudok belenyugodni. Én egy választ szeretnék most kapni az Istentől, és én addig innen nem tudok én felállni, amíg én ezt a választ meg nem kapom, mert hogyha én anélkül állok fel, hogy az Istentől elnyerjem az ő áldását, vagy én erre valamiféle magyarázatot kapjak, erre az egész dologra, akkor én elveszek, akkor biztos, hogy akkor végünk van. És Jákob eltökélte magába, hogy ő addig ott marad az Isten színe előtt, és ugye ez a küzdelem azért tartott hajnalig, mert Jákob nem adta fel. Jákob küzdött, hogy tudni akarta, hogy kereste a megoldást, ki akart ebből a bajból keveredni. Tehát Jákobnak a győzelmének az egyik titka abban állt, hogy nem adta fel. Tehát azt a jobbat, amit ő remélt, azt nem engedte el. Nem engedte az enyészetnek. Milyen szálakon folyik a küzdelem ilyenkor? Az egyik szál az, hogy ki az az Isten, akivel én most küzdök. Ugye most visszatérünk a mi életünkre, a mi próbáinkra. Ki az az Isten, akivel én küzdök? Mennyire hatalmas ő? Ki vagyok én? Milyen, tehát ugye azt mondja, illésről...

az Isten, ki vagyok én. Mit tett az Isten, és mit tettem én? Isten meg tud engem szabadítani? Meg akar-e szabadítani? Megvan-e hozzá a hatalma? És hogyha ezeket én belátom, hogy ő ezeket meg tudja tenni, akkor azt arra a kérdésre is találja meg a választ, hogy meg fog-e engem szabadítani? Mert az, hogy meg tud, meg akar, még nem biztos, hogy meg fog. Először Istenben kell megerősödnöm, hogy ki az Isten, mire várhatok tőle. Isten irgalmas, Isten könyörületes. Mit tett értem? Milyen áldozatot hozott azért, hogy engem megtartson? Hogy én ne vesszek el, akkor most hagyni fogja, hogy dicstelenül elveszek, amikor a saját fiát áldozta fel értem. Tehát ezeket a dolgokat először bennünk magunkban helyre kell állítani, hogy ki is az, akitől mi félünk, és akinek mi rossz értelemben kiszolgáltatva érezzük magunkat. De van egy másik szál, és én azt hiszem, hogy ezt szoktuk leginkább, erről szoktunk megfeledkezni, és ez az, amit olyan könnyen elmaszatolunk a saját életünkbe. És ez az, hogy vajon választ el minket valami az Istentől. Ugye olyan könnyedén túl leszünk rajta, hogy hát igen, bűnt azt rendezni kell, mert a Jóisten bűngyűlölő, és ő bűnnel együtt nem lakik. De nem szabad ilyen könnyen ezen átfussunk ezen a kérdésen. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy ha én az én főnökömhöz bemennék az irodájába, és kivennék az ő pénztárcájából mondjuk egy 10 000-est, és ő ezt látná, engem lebuknék, akkor utána mehetnék-e hozzá rögtön, és azt mondanám neki, hogy kérek fizetésemelést, vagy valami jót kérnék tőle. Tehát ha én a főnökömet meglopom, és utána valami jót akarok tőle kérni, meg tudnám én ezt tenni? Ugye, amikor mi az Istenhez megyünk, és kérjük az ő szabadítását, akkor gondolkodunk arra azon, hogy mi az Istentől mit vettünk el? Mi az, ami neki járt, és mi elvettünk tőle? Ő annyit mondott, hogy ő bűnnel együtt nem lakik, és a bűn az az engedetlenség. Tehát, hogyha ő valamit kijelentett, és vannak neki parancsolatai, végzései, akkor, hogyha mi ezeket rendre megszegjük, akkor mi hogy tudunk oda menni hozzá? És mi ezt olyan könnyen elintézzük, hogy hát ez csak egy kis apróság, hát most nem lehet, ez nem lehetett másképp. Ugye az ember mindig talál rá megoldást, hogy miért is kellett ennek így történnie. Ugye miért kellett nekem most indulatosnak lennem? Hát nem tehettem másképpen, hát most nem is lehetett volna ezt másképp megoldani. Hogy egyáltalán az Istennel való kapcsolatunk, nézzük végig, hogy állunk a parancsolatokkal. Hogy állunk, most mondjak egy példát, mondjuk a 4. parancsolattal. Olyan könnyen belecsúszunk ilyen apróságba. Most, hogyha mi a pénztárnál állunk például, és nekünk vissza kell adjanak 35 forintot, vagy 350 forintot, és mondjuk nekünk 15 forinttal kevesebbet adnak vissza, vagy 100 forinttal kevesebbet adnak vissza, akkor mi azt mondjuk, hogy hát ez egy apróság, hát most ezen túl leszünk, nem? Nem azt szoktuk mondani, hogy hát adják vissza, ami jár nekünk, nem? Tehát akkor számoljunk el rendesen. Az Isten nem így van velünk, hogy mi megengedünk apró kihágásokat, mi az Istent meglopjuk, és utána várjuk, hogy ő minket mégis védelmezzen meg óvjon, és várjuk, hogy ő minket megoltalmazzon minden bajtól. És azt mondjuk, hogy hát nem lehetett másképp tenni, hát ezt csak így lehetett tenni. Tehát ezekkel szembe kell néznünk. Biztos vagyok benne, hogy Jákob sokszor végig gondolta az életét, és Isten elé nem lehet úgy leborulni imában, hogy az ember a bűneit ne rendezze el, mert nem vagyunk hibátlanok, mindenki vétkezik, és mindenki botlik. És sajnos még tudatosan is követünk el bűnöket, hogy tudjuk, hogy mit teszünk, de mégis megtesszük. De akkor is van visszatérés az Istenhez, ezeket el kell rendezni, és az elrendezés nem abból áll, hogy akkor én elmondom, hogy megtettem, aztán tudom, hogy holnap újra meg fogom tenni. Gondoljunk végig mindent. Egy prédikátor egyszer azt mondta, hogy te hogy tudod az Isten segítségül hívni, amikor olyan dolgokat teszel, ami az Isten szemében gyűlöletes. Tehát hogy tudom oda hívni magamhoz az Istent, amikor én közben gyűlöletes dolgokat cselekszem? Hogy öltözködünk? Mit nézünk a tévében? Amikor én leülök a tévé elé, akkor vajon Jézus is le tudna ülni mellém, és tudná nézni azt, amit én? Mit eszünk? Mit iszunk? Milyen zenét hallgatunk?
Jézus is hallgatná azt a zenét, mondjuk. Vagy

0: Miről beszélünk a szomszédokkal? Milyen témáink vannak? Minek örülünk? Mi az, aminket fel... Tehát ezekben mind az Isten ott szeretne lenni mellettünk, de ha nem tud, tehát mi olyan dolgokat teszünk, amit ő nem szeret, de mégis azt akarjuk, hogy ott legyen velünk. Kinek tartozunk, kinek nem tartozunk, van-e elrendezetlen dolgunk az embertársainkkal, akár anyagi, akár lelki, akár egyéb. Ezek, ha nincsenek rendben, akkor az Isten nem tud hozzánk közel kerülni. És még egy harmadik dolog van, tehát először az, hogy az Istenben erősödjünk meg, a második, hogy a bűneinket rendezzük el. És van egy harmadik dolog, amire már röviden utaltam, hogy az ember azt gondolná, hogy ez elég. Egy olyan példát, tehát a Jákob esetére visszatérve, azt mondta neki az angyal hajnalban, miután a csipőcsontját kiugrasztotta, hogy most már ereszel engem, mert feljött a hajnal, és mennem kell. És Jákob miért nem engedte őt el? Vajon mi elengedtük volna őt? Jézus azt mondta a kananeus asszonynak, amikor a kananeus asszony kért segítséget az ő lányának, hogy csak Izrael juhaihoz küldettem, és az ebeknek nem jár az, amit az Izrael juhainak adik. Tehát durván elutasította az asszonyt. Az angyal is ugye Jákobot elutasította, azt mondta, hogy most már hagyjál békén. Tehát mit teszünk akkor, amikor az Isten mondja nekünk azt, hogy most már állj meg, nincs tovább. Hagyd abba, ezt nem kapod meg. Akkor mi mit teszünk? Mit tett Jákob? Azt mondta, hogy nem engedlek el addig. És a kananeus asszony is azt mondta, hogy az uruknak az ebei is az asztalról a morzsákat megkapják. Azt mondja, hadd jusson nekem is egy annyi morzsa. És azt mondta Jézus, hogy ilyen hitet nem láttam Izraelben sem. Lehet, hogy pont nem így mondta, de az nagy a te hited. Nagy a te hited. És amikor Jákob is ezt mondta, hogy nem engedlek el addig, amíg az áldást meg nem kapom tőled, akkor mondta neki az Isten azt, hogy akkor küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Tehát a győzelemhez nem elég az, hogy elrendeztem a bűneimet, nem elég az, hogy az Istent, az Istennel való kapcsolatomat és az Istenről alkotott képemet helyreállítom, és felemelkedem hozzá, és magamat embernek látom, és őt Istennek látom, hanem még valami kell. Nekem ragaszkodnom kell tudni valamihez. Itt derül ki, hogy igazából mi van az én szívembe. Mi az, ami nekem kell az Istentől, és mi az, aminek a hiányát nem tudom elfogadni. Nekem az én problémámra kell a megoldás. Én azzal beérem, hogy az én mindennapi problémámat megoldja az Isten. Hogy én tudom, hogy az Isten jó, és az Isten rajtam segíteni fog, és az ő gondviselésével körül fog venni, és utána boldogan visszamegyek, és akkor várom a szabadítást, és utána élem tovább az életemet. Mert itt meg lehet állni, azt mondja az Isten, hogy akkor most már hagyd abba, élj tovább, meghallgattalak. Nem, Jákobnak ez nem volt elég. Jákobnak az ígéretek kellettek. Jákobnak az kellett, ő az Istent akarta birtokolni. És meg szeretném kérdezni, hogy vajon Jákob, amikor az Isten kijelentette, hogy győztél, akkor Jákob tudta, hogy Ézsau nem fogja őt levágni? Nem tudta. Jákob nem tudta, hogy mi fog történni. De Jákob megkapta azt, amit akart az Istentől. Az Isten áldását megkapta. Jobb tudta, hogy ő fel fog gyógyulni a betegségéből? Nem tudta. Hogy vissza fog kapni mindent? Nem tudta. Nem is érdekelte. Jákobot se érdekelte. Nem. Amikor az ember egy ilyen küzdelmen átesik, és az Istennel küzd, akkor a győzelem akkor születik meg, amikor az ember rájön, hogy semmi, amitől én féltem, igazából nem félelmetes. Tulajdonképpen semmi értéke nincs azoknak, amiket én annyira értékeltem. Egyedüli dolognak van értelme az, hogy én az Istent megnyerjem. Akár meghalok, akár élek. Egyedül ennek van értelme, és hogyha én az Istent megnyertem, akkor mindent megnyertem. És amikor az ember le tudja tenni azokat a dolgokat, amiket ők megkötözték, az ő félelmeit, és meg tud szabadulni az ő megkötözöttségeitől, ahogy Jákob is a félelmét, az ügyeskedését, a földi dolgait, ugye az emberekkel való küzdelmét is le tudta tenni, és azt tudta mondani, hogy csak a te áldásodra vágyok, Uram. Csak a te áldásodra, semmi másra nem vágyok. akkor kimondta az Isten, hogy most már győztél, most már győztél. És szeretném, hogyha mi is megtanulnánk a küzdelemnek ezt a fajta módszertanát, mert mi sem fogunk tudni másképp győzni, csak ezen az úton. És adja a jó Isten, hogy ne legyenek nekünk ilyen rettenetes próbáink, de ha lennének véletlenül, akkor mi is ezekben ugyanígy tudjunk győzni. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.
1: Hozzád fordulunk most, és megköszönjük, hogy minden, amit adsz nekünk, azt az áldásunkra akarod fordítani. Akár legyen jó az, akár legyen kellemetlen számunkra. Urunk, nem szeretjük a nehézségeket és a próbákat, de tudjuk, hogy ezekben te is ugyanúgy szenvedsz velünk, mint ahogy mi magunk. Ahogy az írás is mondja, hogy minden szenvedésünket te is szenveded, és semmivel nem érzel kevesebb fájdalmat, mint amit mi érzünk ilyenkor. De megmutatod mindig az utat, hogy lehet ezekből kimenekülni. Akkor is, ha akármilyen heves támadás érne bennünket, és megadsz mindent, hogy a mi békességünk és a mi lelkünk felüdüljön, és a mi örömünk teljes legyen, és ki is szabadítasz minket. Megtanítasz minket küzdeni, és megtanítasz minket a Jordán hullámai között is megmaradni. Köszönjük, hogy ezt mind megteszed nekünk, és tudjuk, hogy egyszer nagyon hálásak leszünk ezért neked. Kérjük, hogy a te áldásodat add meg nekünk, és taníts meg minket arra, hogy ezt igazán értékeljük, és csak erre vágyjunk, semmi másra. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, a mai alkalommal különleges példázatot veszünk Jézusnak az egyik legmélyebb, legátfogóbb, az emberi élet minden területét átfogó példázatát, az úgynevezett talentumok példázatát. Ennek a példatörténetnek van egy párhuzamosa, mint hogy a példatörténet Máté evangélium a 25. fejezetében van, és ezt is fogom felolvasni, a párhuzamosa viszont Lukács evangélium a 19. fejezetében található. Mindenkit kérlelek, hogy otthon mind a két példázatot olvassa el. A másik a Lukácsnál feljegyzett példázat gírák példázata néven ismert. Ott egy másik pénz áll a középpontban, nem a talentum, hanem a gíra. Nyugodtan mondhatnánk, hogy Jézusnak olyan példázata ez, amelyről egy évig is tarthatnánk sorozatot. Roppant széleskörű, roppant mély példázat, és mondom, az egész emberi életet átfogó példázat. Az emberi adottságokkal és képességekkel, a Biblia kettőt egynek veszi, nem mint a modern pszichológia, a Biblia csak képességekről beszél. Azért is írtam fel itt a táblánk legmagasabb részére az első Korintusi Levél 4. fejezet 7. versét, ami így szól: mit van, amit ne kaptál volna, mondja az ember számára a Szentírás, mindent kapunk az életben, hogy ezt aztán adottságnak vagy képességnek nevezzük, eleve kapunk már bizonyos dolgokat, illetve a magunk közreműködésével fejlődnek ki képességek az életünkben, tulajdonképpen egyre megy. Az életben az ember mérhetetlenül többet kap, mint amit szerez, illetve mint amit ad. A szó igazi értelmében mi nem is adunk, mondta egy költő, hanem tovább adunk. Azt, amit kaptunk, azt adjuk tovább. Ezt az alapvető sajátosságot majd tekintsünk magunk előtt Jézus példázatának a vizsgálatánál. A táblára felírtam, hogy 5 pontot szeretnék kiemelni, a példázatot 5 pont szerint összefoglalni, és ahogy tenni szoktuk, az előadás, egy órás előadás után szünetünk van, és utána a visszakérdezés lehetősége a kedves hallgatóké. Mikor is mondta el Jézus ezt a példázatot? Kezdjük ezzel az alapvető kérdéssel. A Máté evangélium a 24. fejezete közé Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédét, tehát hogy mi vár az emberiségre a történelmének előre haladtával, és ehhez a nagy apokaliptikus beszédhez különböző példázatok csatlakoztak. Ezek közül mi már vettük a következőket. Máté 24. fejezet végén van a jó és a gonosz szolga példázata. Erről már volt szó a sorozatunk keretében. A Máté evangélium a 25. fejezetének az elején szó van a 10 szűz példázatáról, erről volt szó 2 héttel ezelőtt. A 10 szűz példázata után jön a talentumok példázata, és amivel 2 hét múlva fogunk foglalkozni, a kecskék és juhok szétválasztásának a példázata, az zárja le Máté evangélium a 25. fejezetét. Tehát nagyon egyszerű és kristálytiszta a szerkesztési rend, Jézus egy nagy profétikus beszédet mondott, és a nagy profétikus beszédhez 4 példázatot csatlakoztatott. A nagy profétikus beszéd Máté evangélium a 24. fejezetében található, a 4 példázat a 24. fejezet végétől a 25. fejezet végéig található. Mindenek előtt szeretném majd felolvasni a talentumok példázatát. Figyeljük jól meg, aki esetleg nem ismeri, vagy most hallja először, külön hangsúlyoznám az aprócska kijelentéseket, amelyeknek súlyuk lesz, és figyeljük meg a példázatnak az előrehaladását, és utána megadott 5 szempont szerint fogjuk a példázatot tanulmányozni. Máté evangélium a 25. fejezetében a 14. verstől olvasom. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta nékik. És adott az egyiknek 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is más 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött annak a szolgáknak ura, és számot vetett velük. És előjövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5 talentumot mondván: Uram, 5 talentumot adtál nékem, ime más 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki:
Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki két talentumot kapott, mondta, Uram, két talentumot adtál nékem, ime más két talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, és aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél, azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondta néki, gonosz és resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem, el kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyék el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amie van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Helyesen ugye tudjuk, hogy nem fogcsikorgatás, hanem fogaknak vacogása. Úgy gondolom, hogy a példatörténet rendkívül egyszerű, a messze vidékre elment úrról, aki sok idő után aztán visszajön és számot vet a szolgáival. Mondom, ezekre az apró mozzanatokra azért figyeljünk fel, hogy messze vidékre megy el az úr, meg sok idő múlva jön vissza, és aztán számot vet a szolgákkal. Tehát egyértelműleg magát, Jézus Krisztust, az emberfiát jelképezi a példatörténet főszereplője, aki a feltámadása után a mennybe ment, és a második eljöveteléig sok idő van. Tehát látjuk több évezred történelmi idő is, hogy messze ment, a mennybe ment, és majd onnan jön el. És amikor eljön, akkor számot vet azokkal a szolgákkal, 3 szolgát említ, egyik 5 talentumot kapott, másik 2-t, a harmadik 1-et, és mindegyikkel külön-külön beszél, számot vet, elszámolnak vele, aki 5-öt kapott, 5-öt szerez, aki 2-t kapott, 2-t szerez, aki viszont 1-et kapott, az félvén elásta a talentumot, nem kereskedett vele, csak azt az 1-et tudja visszaadni a gazdának, amit ő adott. És itt jön a megrovás, és az egész példatörténetnek talán a leghangsúlyosabb, a legmegrázóbb kijelentés, amit úgy első hallásra szint, hogy sokkoló, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azt gondolom, hogy retorikailag ez az egész példatörténetnek a legcsattanósabb mondata, valóban a példatörténetnek a központja ez, hogy ez egy különleges számadás, itt egy különleges törvény áll a középpontban, mert hogy lehet az, hogy akinek van, annak még adatik, és akinek nincs, attól meg az is elvétetik, ami van. Tehát ez tulajdonképpen egy lehetetlenség is a mondatnak a második fele, mert hát akinek nincs, attól hogy lehet elvenni, ami van. De csattanóssá teszi azt, hogy itt egy törvényről van szó, amit 2 szolga megértett, a harmadik szolga viszont nem értett meg, és ez a törvény lesz majd az egész példatörténetnek a központja és a szervező eleme. A 2 első szolga megkapja a jutalmát, a harmadik szolgát pedig kivetik a külső sötétségre, ami a Bibliában a külső sötétség és a fogak vacogása mindig a kárhozattal egyenlő. Tehát 2 szolga üdvözül, a harmadik szolga elkárhozik más bibliai szóhasználattal. Ennyi tehát a történet. A történetet ennek előtte pár hónappal, a jeruzsálemi bevonulás előtt Jézus már elmondta, de Lukács 19. fejezet 12. és 27. verse között a történet mint gírák példázata szerepel, majd ráutalnék ennek a példatörténetnek egy fontos mozzanatára, amiben különbözik a talentumok példázatától, most azonban ez egyelőre még nem szempontunk. Na, akkor kezdjünk, ahogy eddig is a sorozatunkban tenni szoktuk, a példázatnak a módszeres átfogásához, a módszeres vizsgálatához. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy mit is fejez ki az a példázatban, hogy az Úr, amikor elment, figyeljük meg a kis szavakat, azt mondja, mindenét odaadta. Tehát amikor elment ez az Úr, a szolgáinak mindenét odaadta.
de azért ügyeld, hogy kinek mennyit ad, mert ott van az a kis kifejezés, hogy mindenki az erejéhez képest kapott. Tehát ez egy nagyon gondos szétosztást művelt ez az Úr, mielőtt elment volna. Mindenét átadta, amilyet csak volt, de azért mindenkinek az erejéhez mérten osztott, ez magyarázza azt, hogy kinek ötöt, kinek kettőt, kinek meg csak egyet kapott. De az első dolog, amit szeretnék kiemelni itt a példatörténetből, és csak néhány biblia verset írtam ide az első pontunkhoz, hogy itt Jézus Krisztus nagyon világosan beszélt arról, hogy ki is az Isten. Ne felejtsük el, hogy a példatörténetekben az egyik legfontosabb tanítás az, hogy Jézus tisztázni akarta az Isten személyét, az Isten lényét az emberek előtt. Ha most embereket megkérdeznénk, ugye nagy keletje van a statisztikáknak, hogy mindenki mondja el, hogy ő mit gondol, ugye megkérdeznénk az embereket, hogy mit gondolnak Istenről. Hogy szerintük, ha létezik, akkor ki az Isten? Akkor azt gondolnám, hogy egy ilyen mai statisztikában csak úgy, mint régen valami ilyesmi eredményt kapnánk, hogy Isten valami nagy hatalom, ha létezik, akkor mindent a kézben tart, és kérlelhetetlen szigorúsággal, hát aztán számon kér az embereken mindent. Nagyon kevés ember felelné egy ilyen megkérdezésre azt, amit Jézus olyan sokszor helyezett a tanításainak a központjába. Tudnék, amikor például Jézus beszélt a samáriai asszonnyal, mit mondott János evangélium a 4. fejezet 10. verse szerint, csak azt a fél mondatot jegyezzük meg, hogy Jézus kezdte ezt a beszélgetést, ugye úgy kezdte, hogy adj innom, és akkor az asszony meglepődött, hogy zsidó létére hogyan barátkozhat Jézus a samáriabeliekkel, és erre a meglepetésére Jézus hogyan is válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Tehát Jézusnak ez volt az első mondata, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és ki az, aki tőled vizet kért inni, akkor te kértél volna tőle élő vizet. Tehát Jézus Istenről mindig, mint nagy ajándékozóról beszélt. Jézus úgy mutatta be Istent, az isteni személyeket, mint akik állandóan ajándékokat akarnak adni az embereknek, az Atya is, a Fiú is és a Szentlélek is. A Szentlélekről a Biblia beszél külön ilyen összefüggésben, hogy a Szentlélek ajándékai, amelyeket megtalálunk az első Korintusi levél 12. és 14. fejezete között, illetve az Efézusi levél 4. fejezetében, tehát a Bibliában 4 külön fejezet csak erről szól, hogy az isteni személyek közül a Szentléleknek milyen ajándékai vannak az emberek számára. Jézus egy pogány, tehát egy samaritánus asszonynak a figyelmét az Istenre, amikor fel akarta hívni, az első mondata Jézusnak ez volt, ha ismernéd az Isten ajándékát. Szóval az Isten nem olyan, mint hogy elgondolják ma az emberek, vagy bármikor is elgondolták az emberek. Az Isten az adásnak, az emberek megajándékozásának és az emberek szolgálatának az Istene. Az Efézusi levél 4. fejezet 8. versében is azt mondja, hogy Isten ajándékokat osztogat az embereknek. Egyébként a 68. Zsoltárból idézi vissza a Pál apostol. Tehát ez nem csak az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is ismeretes tanítás volt, hogy Isten azért teremtett bennünket, embereket, hogy megossza velünk a létezést, megossza velünk az életet, és az élettel együtt jár összes ajándékot. Hát mi az életnek például a legnagyobb ajándéka? A boldogság. Ugye Jézus miért kezdte a hegyi beszédet a boldog mondásokkal? Ugye Máté evangélium 5. fejezetében azért, mert nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy Istennek nem közönséges ajándékai vannak, vagy nem kiszámíthatatlan ajándékai. Isten a legnagyobb ajándékot akarja minden embernek adni, minden embert boldoggá akar tenni. Tehát Jézus ezért kezdte a nagy programbeszédét az úgynevezett boldog mondásokkal, vagy 8 boldogsággal. Ez a példatörténetnek egy rendkívül hangsúlyos mozzanata, de én nem tudok itt leragadni, mennem kell tovább, hogy átvegyük az egész példatörténetet. Ha valakinek ezzel kapcsolatban kérdése van, majd nyugodtan fölteszi az előadás után. A második dolog, amit szeretnék kiemelni ezután a példázatból, hogy azt mondja Jézus, hogy elment ez az Úr. Elment. Itt hagyta a szolgáit, mégpedig úgy hagyta itt, hogy egyszerre adott helyezett rájuk szabadságot, és egyszerre adott helyezett rájuk felelősséget. Ugye ezt már más példatörténeteknél is hangsúlyoztam, a Bibliában ez a két dolog együtt jár. Aki szabad, az felelős. Ha nem lennénk szabadok, nem lennénk felelősek az életünkért, de mint hogy minden embernek megvan az életben az a szabadsága, amit az Isten biztosít neki,
És minden embernek ahhoz, hogy jót döntsön az Isten, Isten ad szabadságot. Sokszor nincs adva politikai szabadság, vagy akkora nagy közjogi értelembe vett szabadság nincs adva. Nekünk sokszor az életünkön belül is változnak a külső viszonyok, és egyszer külsőleg kisebb a szabadság, aztán nagyobb a szabadság, megint megszorítják a szabadság lehetőségeket. De a Biblia azt mondja, hogy tulajdonképpen azt a szabadságot, ami a legnagyobb szabadság az embernek, az igazság megtalálásának a szabadsága, a képességei kifejlődésének a szabadsága. Jézus erről János Evangélium a 8. fejezetében beszélt. Külön nagy fejezet a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy ha megismeritek az én beszédeimet, és az én beszédeim bennetek maradnak, akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Tehát tulajdonképpen, ami a legnagyobb szabadság, ami visszaadja az igazi szabadságunkat, mert ugye a Biblia szerint az emberek az életben először egy képzeletbeli szabadságban élnek. Úgy gondolják, hogy szabadok, de mivel a rosszat rakásra halmozzák, tulajdonképpen a rossz fogjai vagyunk. Úgy gondoljuk mi, hogy szabadok vagyunk, de aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek, mondja ugyanebben a fejezetben Jézus. Akkor leszünk igazán szabadok, amikor megismerjük az igazságot, amikor megismerjük a tényleges valóságokat az életben, és azokat tudjuk szolgálni, amik a jók, és amik a rosszak, azokkal szembe tudunk fordulni, és már erőt kérünk Istentől, hogy legyőzzük a rossz dolgokat. Szóval ez az igazi szabadság. Most Isten, amikor Jézus Krisztus, amikor érzékelteti, hogy ő az embereknek ajándékokat ad, és az embert szabadnak teremtette, és ezt a szabadságot az Isten végtelenül pontosan biztosítja is minden ember számára, ezzel a szabadsággal együtt jár nyilvánvalóan a felelősség is. A legfontosabb Biblia vers a 2 Korintus 3.17, talán ezt már mindenki fejből tudja, a 2 Korintus 3.17 így hangzik, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az utóbbi időben, ahogy az országban tartom a sorozatokat, nyilván választások közelettével sok kérdés hangzik el ugye az előadások után, hogy most kire szavazzunk, vagy kit válasszunk. Én azt szoktam erre mondani, hogy ez lelkiismereti kérdés, ezt én senkit nem akarok befolyásolni, elmenjen, ne menjen, már maga ez is egy lelkiismereti kérdés, szóval nem lehet embereket se arra biztatni, hogy elmenjenek, arra se biztassunk, hogy ne menjenek, ez mindenkinek a meggyőződéséből következik, de egy jó tanácsot elfogadnak, én azt mondom, hogy ha valakire az ember szavaz, csak olyan társadalmi erőre vagy pártra szavazzon az ember, amely az emberi szabadságot tiszteletben tartja. Tehát ami minden egyes állampolgárnak biztosítani szeretné az alapvető szabadságokat, gondolkodási szabadság, véleményszabadság, lelkiismereti szabadság, szólásszabadság, sajtószabadság. Nemrég a Dunántúlról utaztam hazafelé, és a Bakonyban felszállt egy fiatalember, aki azt mondta, hogy ő már tudja, hogy melyik pártra szavaz. Hát persze én nem akartam belemenni ilyen eszmecserébe, folyt tovább a szó, aztán újra előhozta, hogy ő biztos, hogy erre fog szavazni. Jó van, nem akartam, ugye, hogy kiderül, hogy erre szavaz, és akkor a szívemhez kapjak, vagy arra szavaz, és akkor úgy kapjon az ember a szívéhez. De a végén nagyon jól megadta a választ, ő azt mondta, hogy ő olyan pártra akar szavazni, amely alapvetően, tehát a létrejöttétől fogva az emberi szabadságjogokat a legnagyobb tiszteletben akarja tartani, és hát sajnos ilyen pártból Magyarországon nincs sok, és ő arra az egyre szavaz, ami legalább deklarálja ezt, hogy azt tiszteletben fogja tartani. Hát körülbelül én is ezt mondtam önöknek, ennyire azért érdemes körülnézni a világunkban, a hazánkban, hogy megnézzük, hogy ki az a párt, ami legalább a megnyilatkozásaiban azt mondja, hogy se a bőre színért, se a vallásáért, se másért embereket ne részesítsenek hátrányban, illetve ne részesítsenek előnyben. Ugye a szabadság és a felelősség a Biblia szerint mindig együtt jár, de szabadság nélkül tulajdonképpen nincs igazi emberi élet, mert ott, ahol az embereket kényszerítik bármire is, ott nem az emberek választása az, amire kényszerítik, ott nem az emberek erkölcsiségét építi az a döntés, amire kényszerítik. Következő harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni a példázatból, most már megyünk a példázat legbensőbb részei felé,
miért különböztette meg az Úr ezeket a szolgákat? Miért adott az egyiknek ötöt, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egy talentumot? Ugye tudjuk, hogy a talentum ókori súlymérték, ókori pénzegység is volt, de nem is érdemes belemerülnünk ilyen kérdésekbe, mert több mint 2000 éve, többek között ennek a példázatnak is köszönhetően, a talentum átvitt értelemben az emberi képességeket jelenti. Ugye magyar nyelvben is egy talentumos ember, jókai regényekben csak úgy sziporkáznak ezek a kifejezések. Ugye ez annyit jelent, hogy minden ember más-más képességet kapott. Igen, ám, de itt kezdik az emberek fölvetni a kérdést, hogy én miért nem kaptam annyit, mint a másik? Meg akinek annyi mindenre van képessége, meg annyi nyelvet tud, meg akkora bölcsesség, meg akkora gyors kapcsolás, meg nem tudom én mi. Szóval az emberi világban nagyon sokszor hallunk ilyen kijelentéseket, hogy az emberek egymáshoz méricskélik magukat, és azt mondják, hogy miért van ez a nagy különbség, hogy vannak kiváló elmék, és vannak talán írni-olvasni se megtanuló emberek, vannak tökéletesen gondolkodó, sziporkázóan előadó emberek, mások pedig az egész életükben hallgatnak, és igazán személyes döntéseket nem nagyon hoznak, és csak élnek egyik a másik után. Miért van ez, hogy az egyik öt talentumot kap, a másik kettőt, és a harmadik egyet? Itt szeretném újra fölhívni a figyelmet a példázatnak erre a kis szavára, kinek-kinek erejéhez képest. Tehát akkor, amikor Jézus ideért, és a szétosztásról beszélt, azt mondta, hogy az Úr kinek-kinek erejéhez képest adott talentumokat. Vagyis ez a kis kifejezés rávezet bennünket arra, hogy ezt Isten maga tudja, hogy kinek mire van szüksége, ki mivel tud jól élni. Az egész példatörténetnek egyik legnagyobb tanulsága az, hogy ne azon morfondírozzunk mindig, hogy mennyit kaptunk az életben, mennyi képességet kaptunk, mert az ilyen morfondírozásban mindig hátul fogunk kullogni, mert mindig irigykedünk olyanokra, akik nálunknál sokkal többet kaptak. Lehet, hogy aztán ők is irigykednek ugyanúgy még másokra, akik meg náluk kaptak többet. De nem az a fontos az életben, hogy ki mennyit kap, hanem az a fontos, hogy hogyan él vele, hogyan használja fel. Ugye ez a példatörténetnek egyik legfontosabb mozzanata. Nem az a fontos, hogy az öt talentumos ember az 10 talentumot szerezzen, ő csak 5-öt szerzett. Nem az a fontos, hogy a 2 talentumos ember 5-öt szerezzen, ő csak 2-t szerzett, de mindegyikkel ugyanúgy meg van elégedve az Úr. Itt szeretnék hivatkozni a gírák példázatára. A gírák példázatában van egy nagyon érdekes különbség a talentumok példázatához képest. Ha valaki fellapozza Lukács 19. fejezetét, a gírák példázatában azt találjuk meg ezen a helyen, hogy egy úr előhivatott 10 szolgát, és mind a 10 szolgának 10 gírát adott. Tehát ott Jézus még szembetűnőbben mutatta be, hogy az Úr mindenkinek 10-et adott, nem azért, mintha nem lehetne megkülönböztetni, hogy az egyik többet kapott a másiknál, de tulajdonképpen olyan szempontból, hogy az Isten tudja, hogy kinek az erejéhez képest mennyire van szüksége, mindenki annyit kap, ami a maximum, ami az optimum a számára. És ott abban a példázatban, ahol mindenki 10 gírát kapott, és jött az elszámoltatás, az első ember a 10 gírájához 10-et nyert, és azt is megdicséri az Úr. A második ember a 10 gírájához csak 5-öt nyert, de azt is megdicséri az Úr. És a harmadik ember az ugyanaz, mint itt a talentumok példázatában, aki elásta azt a 10 gírát, és ő semmit nem tudott ahhoz képest felmutatni. Tehát Jézusnak a szándéka nagyon is világos, és nagyon is egyértelmű. Jézus azt tanította a talentumok és a gírák példázatával, hogy ne azzal foglalkozzunk az életben, hogy a másik ember mit kapott. A másik ember miben kapott többet nálam. Hanem azzal foglalkozzunk, hogy amit mi kaptunk, ahhoz képest, amit mi kaptunk, kell a legtöbbet kihozni abból, amit kaptunk. Tehát ezt egy mondatba összefoglalva így lehetne belesűríteni, ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mennyit kapott, hanem azzal, hogy ki hogyan él vele, ki hogyan használja fel. Ez az életben egy nagyon nagy bölcsesség, ezt nem lehet hangsúlyozni, mert úgy gondolom az életben az egyik legnagyobb bölcsesség. Ne tessenek elfelejteni, az emberi társadalmakban a legátfogóbb érzés az irigység érzése. Szóval ilyen átfogó érzés nincsen, ami minden embert meglegyintene, és vannak emberek, akik a holtuk napjáig ebben vergődnek. Az állandó versengésben, az irigykedésben,
És ez azért fonák érzés, azért mondja bölcs Salamon, hogy ez rosszabb a haragnál, meg rosszabb a bosszúvágynál, mert megfoghatatlan az irigység. Szóval azt nem lehet úgy megragadni, az nem is nyilatkozik úgy meg, mint mondjuk egy haragban, hogy valaki elkezd kiáltozni, vagy magából kivetkőzik, vagy egy bosszúállásban, hogy emelgeti az ökleit. Az irigység az egy megfoghatatlan, megragadhatatlan dolog. Esetleg következtetni tudunk az emberek magatartásából arra, hogy ők a lelkük mélyén a másik emberrel nagyon sokat összehasonlítják magukat, azért is lesznek olyan keserűek az emberek, azért is lesznek olyan lemondók az emberek, azért panaszkodnak és szólnak meg másokat, mert a lélek mélyén ott dolgozik ez az átkos érzés, az irigység. A Jakab levele használja ezt a kifejezést a Bibliának. Én nem tudtam ennek utána járni, hogy ez hogy is van az eredeti görögben. Nagyon szeretnék egyszer ennek tisztességesen utána járni, hogy hogy van ez, hogy irigységre kézd bennem a lélek. Hogy a léleknek a legmélyebb vágyakozása, az Isten nem ismerő, vagy az Isten kegyelmét be nem fogadó léleknek a legmélyebb indíték, hogy irigységre készti a lélek az embert. Ugye ezért is fejeződik be a 10 parancsolat éppen erre az irigységre, a rossz kívánságra való parancsolattal, a 10. parancsolattal, hogy tudnék, ne kívánd azt, ami a másé. Azzal elégedjél meg, amit te kaptál, és ahhoz képest, amit te kaptál, Isten annyit kér tőled, amit kaptál, és egy jottányival sem többet. Tehát a harmadik nagy tanulsága a példatörténetünknek ez, hogy az embernek azt kell az életben felfedeznie, azt kell tudatosítani, hogy mi mit kaptunk az életben, és azzal hogyan kell jól élni és jól sáfárkodni. Senki nem lesz boldog és örömteli ember azzal, hogy mindig a másikét kívánja el, hanem azt kell tudatosítani, amit ő kapott és amit ő rábízott az Isten a szabadság és felelősség egyidejűségében. Most jön a negyedik dolog, a negyedik szempont, ami alapján a példázatunkat megvizsgálhatjuk, hogy azt megértjük, hogy a gazda olyan jóságos az első két emberrel. Ugye aki 5-5 kapott, az jól sáfárkodott, még 5-5 talentumot szerzett, aki 2-t kapott a 2-höz, még 2-t szerzett. Azt mondja a gazda, hogy jól van, jó és hű, bölcs szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Nem akarok ezekre a kifejezésekre külön kitérni, de Jézus 3 alkalommal beszélt az életében ilyen kicsit talányos kifejezésekkel, nem annyira talányos, hogy azért semmit nem érthetünk meg belőlük, de ez a 3 példázat, a talentumok, a gírák, a hamis sáfár példázat, a Lukács evangélium a 16. fejezetében, amelyekben Jézus érzékeltette, hogy aki itt a földi életben a legtöbbet hozza ki magából, a legjobban kamatoztatja a képességeit, arra Isten nagyon sokat fog bízni majd az örök életben. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Ugye Pál apostol azt mondja az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát, hogy milyen lesz az örök élet, az örök életre eljutott emberek hogyan fognak élni, az egész világegyetem hogy fog kitárulni, a teremtés milliónyi csodája hogy fog közvetlenné válni minden egyes ember számára, ezt mi nem sejtjük. Erről mi nagyon keveset tudunk, szóval alig tudjuk megragadni ezeket a mi fogalmainkkal. De Jézusnak ezek a kifejezései azt hiszem bőven elegendőek mindannyiunknak. Ha itt a földön megtettük azt, amit meg kellett tenni, ha a képességeinkhez mérten a legtöbbre eljutottunk, ki azon a szinten, amit az Isten adott neki, és amit elvárt tőle, akkor valami mérhetetlen nagy ajándékba lesz majd része az örök életben. Aki kevesen hű, a sokon is hű lesz az, olvassuk Lukács 16-ban. Kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, olvassuk itt a Máté 25-ben. De mondom, ezzel sem tudok most foglalkozni, amivel foglalkoznunk kell, hogy miért olyan szigorú ez a gazda az egy emberhez kép, az egy emberrel, azzal az emberrel, aki az egy talentumot elásta. Hiszen ez az ember érvel. Tehát azt mondja, hogy Uram, én azért ástam el, mert én tudtam, hogy te egy kegyetlen, szigorú ember vagy, ahol nem vetettél, ott is aratni akarsz. Biztos, ami biztos, tehát azért vissza akartam adni, nehogy valami kockázatba belemenjek, aztán még azt az egy talentumot se tudom visszaadni.
Hát én inkább elástam, biztos, ami biztos, még talán egy kicsit olyan rokonszenves is számunkra ez az ember, nem? A polgári aggályoskodásnak, a precizitásnak, a beosztásnak a mintaképe is lehet, hogyha nem gondolunk meg valamit. És az a következő, amit meg kell gondolnunk, ez valóban a példatörténetünknek a legfontosabb része. Tudnék, ha onnan indultunk ki, hogy Isten ad, és Isten az ajándékozás Istene, akkor itt folytassuk ezt a logikát, Isten akinek ad, attól mit vár el? Hogy az az ember hogyan kamatoztassa, önmaga számára kamatoztassa, vagy mások részére kamatoztassa? Ez a nagy kérdés. Ugye, amit Petőfi Sándor felvet a Világosságot című versében, hogy éljünk-e önnön magunknak, vagy másoknak áldozzuk az életünket, ez máig kérdés. Ez a két törvény, ami létezik a mi világunkban, hogy magunknak éljünk, vagy másokért éljünk. A magunknak élés törvényét nem az Isten hozta meg. A másoknak élés törvénye Istentől származik. Ezért az Isten, ha bárkinek ajándékokat ad, képességeket ad, az Isten elvárja tőle, hogy azt mások javára kamatoztassa. Tehát ezt kell megértenünk a példázatból. Az Isten csak annak ad, aki továbbad. Az Isten annak nem fog adni az életben, aki önmagának a dicsőségét, vagy az önmaga pozícióit építgeti azzal, amit kapott. Látszólag nagy a felfutásuk az ilyen embereknek, akik hát végülis elérkeznek bizonyos címekhez, rangokhoz, társadalmi előkelőségek lesznek, de hát, hogy belül milyen az életük, és boldogok-e vagy boldogtalanok-e, ezt a Biblia szerint ki tudjuk mondani, egész biztosan, hogy boldogok nem lehetnek. Aki önmagának él, aki számára önmaga az Isten, és önmagának, illetve hát a családjának, a szeretteinek akar mindent megszerezni és biztosítani, és nem gondol a másik emberrel, az már itt a földön nem boldog, de Isten annak jog és igazság szerint nem adhat örök életet. Kedves hallgatók, ezt tudom, hogy ez nagyon egyszerű így kimondani, de ezt kinek-kinek magunknak itt megérteni az életünkben. Emlékezem, hogy 21 néhány éves koromig én se tudtam ezt ilyen teljesen világosan és egyértelműen, amikor először hallottam erről a bibliai előadást, úgy meg voltam lepőd, hogy másokért élni, meg másokért ugyanúgy dolgozni, mást ugyanannyinak venni, mint önmagamat. Emlékezem, amikor a Bibliából ezeket a kis kifejezéseket megismertem, például a Római Levél 15. fejezetében ezt mondja Pál apostol, ne magunknak kedveskedjünk. Ugye? Szóval ez a kis kifejezés csak, hogy ne magunknak kedveskedjünk, mindenki magának kedveskedik. Ugye a népi mondás szerint még a szenteknek is maguk felé hajlik a kezük. Aztán amikor megismertem például a szeretet himnuszából azt a kifejezést, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Csak ez a kis kifejezés, hogy az nem szeretet, amikor az ember a maga hasznát, aztán megint a maga hasznát, meg megint a maga hasznát keresi. Vagy amikor a Filippi levél második fejezetéből megismertem azt, hogy egymást különnek tartsátok. Hát erre már teljesen kijöttem a sodromból. Mi az, hogy egymást különnek tartsátok? Hát ugye minden ember számára valamiben ő a legkülönb. Azt nem mondom, hogy mindenben mi vagyunk a legkülönbek, de azért valamiben mi vagyunk a legkülönbek, és mi azért magunknak alárendeljük a környezetünket, ha másban nem a véleményalkotásban, az ítéletalkotásban. És amikor megismertem a Bibliából ezeket a kis kifejezéseket, hogy ne magunknak kedveskedjünk, ne a magunk hasznát nézzük, ne magunkat tartsuk legkülönbnek, hanem vegyük észre, hogy a másik miben külön nálam egy bizonyos dologban, amiben én nem vagyok olyan külön, mint ő. Akkor kezdtem megérteni, hogy a Biblia valóban gyökeres megváltozást és radikális erkölcsi megjobbulást hirdet, mert a Biblia azt tanítja, hogy ez az Isten szándéka, a szeretet továbbadása és megsokszorozása. Isten világába csak ez az ember lép bele. Ha valaki a kapottat nem tudja továbbadni, az nem lépett bele az Isten világába. Az egy másik világban él. A bibliai szóhasználata az az ördög, sátán világában él. Emlékezem abban az időben, hát ez volt egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt, egy nagyon egyszerű hasonlatot hallottam egy ilyen bibliai előadáson, valaki azt mondta, sok háziasszony volt jelen, hogy ki az a háziasszony, aki a friss tejet olyan
lábasba tölti, ami nincs rendesen kimosva, vagy oda kozmálott még az előző tej. Ki az a háziasszony, aki a friss tejet egy ilyen edénybe, egy ilyen lábasba tölti? Szóval az Isten nem ad az olyan embernek, aki az addig kapott javakat magának tartogatta. Isten csak annak ad, aki megtisztítja magát, és amit kap, azt továbbadja. Hát sokszor az ilyen egyszerű hasonlatok vezetik az embert előre. Abban az időben sokat beszélgettem Pilinszky Jánossal, és ő mondta el, hogy az ő életében hogy van ez. Szóval egy rendkívül aggályoskodó, panaszkodó, zsörtölődő ember volt, és akkor ismerte meg Törőcsik Marit, és egyszer azt mondta neki Törőcsik Mari, hogy ne faxnizzon már annyit, János. Szóval ez számára olyan volt, mint egy hideg zuhany, hogy valaki neki azt mondja, ugye, hogy ne faxnizzon. Hát körülbelül én is ezzel így voltam, hogy egy egyszerű tej hasonlat, ami az embernek egy kicsit úgy kezdte felnyitogatni a szemét, hogy most miért is élünk mi ezen a földön. Azért élünk, hogy építsük a magunk várunkat és házunkat különböző módokon, vagy pedig azért élünk, hogy a másik embert ugyanannyinak tartsuk, mint magunkat, és a másik embernek ugyanannyit adjunk meg, mint amit magunknak megadunk és megkívánunk. Tehát tulajdonképpen azért mondja ezeket a látszólag szigorú szavakat a gazda, ennek a bizonyos embernek, akinek egy talentuma volt. Egy talentumot kapott, de azt elásta, mert a szeretetnek a törvényét nem fogadta be a szívébe, amit pedig olyan egyszerű befogadni, mert aki ötöt kapott, természetesen gondolta arra, hogy még ötöt szerez. Aki kettőt kapott, kettőt szerzett, hogy továbbadja. Aki egyet kapott, azért mondja, mondom látszólag szigorú szavak, hogy akinek van, annak adatik. Tehát aki továbbadja, annak újraadni fog az Isten. Aki megint továbbadja, megint többet fog adni neki az Isten. És aki, így mondta Jézus, hogy elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt. De aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Emlékezem, ezzel a mondással se tudtam sokra menni. Mit is jelent ez a Bibliában, hogy valaki, ha elveszíti az életét én érettem, megtalálja azt, és hogyha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ezek a legmélyebb jézusi tanítások, és hogy úgy mondjam, kis szakszót hadd vigyek bele, a retorikailag is a leghatalmasabb megfogalmazások a Bibliában, mert a maguk antitetikus, oximoronos, így nevezik a retorikában azokat a kifejezéseket, amelyek első látszata paradoxonnak vagy hihetetlenségeknek tűnnek. Ugye, mert mit jelent az, hogy akinek van, annak adatik, ezt még értjük, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Hát ez már szinte képtelenség. De ezt a nyelv azért használja ezeket a képtelenségeket, hogy valami igazságot nagyon kifeszítsen. Szóval ott a húr az úgy ki legyen feszítve, hogy az önmagában is megpöccintés nélkül is hangot adjon. Azért vannak ezek a nyelvi kifeszítések. Jézus nagyon sokszor beszélt így, például az evangelizációval kapcsolatban is azt mondta, hogy amit fülbe sugva hallottok, azt hirdessétek a háztetőről. Tehát amit ti meghallottatok az életben, ami igazság, amit Isten evangéliumából megismertetek, azt ne rejtsétek el, hanem azt a háztetőkről hirdessétek. Nyilván nem arról van szó, hogy most föl kell menni a háztetőkre és ott kiabálni, hanem arról van szó, hogy minden áron, minden, ahogy mondja a 2 Timóteus 4-ben Pál apostol, hogy akár alkalmas, akár alkalmatlan nekem az idő, akár fáradt vagyok, akár más problémáim vagy elfoglaltságaim vannak, de használja ki minden lehetőséget, hogy továbbadjam az evangéliumot. Tehát ez a példa történetnek, hogy úgy mondjam a csúcspontja. Igen ám, de

hol lehet keresni a talentumokat, hiszen nagyon sok ember azt mondja, hogy ő csak egy egyszerű, szürke, hétköznapi ember, ő mondjuk nem egy Nobel-díjas, vagy nem egy atomfizikus, vagy nem egy egyetemi tanár, vagy hát uram bocsán, nem egy nagy sztár, ugye most megyek a pozitívból a negatív mezőnyökig, de hát én csak egy egyszerű, hétköznapi ember vagyok, ugyan milyen különleges talentumom lenne nekem. Kedves hallgatók, itt megállok, és a példatörténetet egy nagyon rendkívüli könyv segítségével szeretném egy kicsit kiteljesíteni, de sajnos ezt a könyvet csak így tudom mutatni, mert ez a könyv a legkorábban kifogyott, a nem tudom én hány kiadása, és se volt elég az utolsó 10 évben, ez Ellen Gould White-nak a Krisztus példázatai című könyve, amelyben körülbelül 17-18 példázatot elemez a szerző, és ennek a példázatnak adja a legnagyobb helyet. És miután ismerteti a példázat összefüggéseit, felveti a kérdést, hogy milyen főbb talentumokról kell beszélnünk, olyan talentumokról, akik itt vagyunk mindannyian, de az egész emberiségnek mindenki számára, mint talentum. Tehát most csak ezekről szeretnék beszélni. Egy hány vonalat is húztam, 6 alfejezetben, hogy melyek azok a talentumok, amelyeket mindannyian megkaptunk, de sokszor nem tudatosítjuk ezeket, nem élünk ezekkel, nem úgy használjuk, ahogy kellene. Szóval szeretnék most a könyv alapján, akinek megvan a könyv, nyilván elolvashatja, van régebbi háború előtti kiadás, ez a legújabb kiadása, akinek nincs, esetleg tudjuk kölcsönözni a számára. Szóval ez egy csodálatos részletezés, és a következő dolgokat emeli ki. Először én is elmondanám ezeket a talentumokat, utána mennék bele a részletezésbe. Az első dolog, amiről beszél, az értelmi képességeink. Először ezekről szeretnék megemlékezni, amit mindannyian kapunk, értelmi képességek. A második a beszéd talentuma. A harmadik a befolyás, tehát a jó befolyásnak a talentuma. A negyedik az idő talentuma. Az ötödik az egészség, és a hatodik a pénz. Azért tettem utoljára a pénzt, egyébként ebben a könyvben is utoljára van, mert a talentumokról mindenkinek általában pénz jut az eszébe. A pénz is egy nagyon nagy talentum, főleg a képesség, aki tud bánni a pénzzel. De nem a legfontosabb, van ennél sokkal fontosabb is, és én úgy gondolom, hogy ez a sorrend egy bizonyos fontossági sorrendet is magába foglal. Tehát kezdjük először az elsővel, értelmi képességek. Hát ez az, amire sok ember panaszkodik, hogy őneki nincsenek olyan kiugró értelmi képességei. És nagyon sok ember erre való hivatkozással tulajdonképpen elhanyagolja az életében kiművelni az értelmi képességeit. Ez a Földön a legborzalmasabb hibák egyike. Tudnék, a Biblia szerint minden ember, aki egészségesnek születik, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok ember eleve olyan hátránnyal születik, hogy értelmi képességei nem fejlődnek ki, vagy nem tudom, hogy 2-3 éves koron mozognak, vagy 5-6 éves koronnál állnak meg, például a Down-kor, ugye régen mongoloid kornak nevezték, vagy egyéb más dolgok, egyéb születésbeli rendellenességek más, most nem beszélünk ilyen emberekről. Nagyon fájdalmas dolog ez, erre is vissza lehet kérdezni, hogy mi legyen ehhez a viszonyulásunk, meg a Biblia mit mond ezekről, de most azért az emberiség nagyobb részéről beszélek, mert azért ez egy tört rész, ez egy kis százalék. Az emberiség 99%-a úgy születik a világra, hogy itt fönt van a feje, a fejében ott van a 25-50 milliárd agysejt, csecsemőkorától fogva egyenletesen fejlődnek ki az értelmi képességei, de nagyon sok ember az életében már szinte gyerekkorában, kamaszkorában vagy később lemond az értelmi képességeinek a kifejlesztéséről. Köszönjük a könyvből, aztán majd én is hozzáfűzném a magam meglátásait, hogy mit ír a szerző erről. Isten azt kívánja, hogy fejlesszük értelmi képességeinket. Azt akarja, hogy követői értelmesebbek legyenek, és tisztábban lássanak, mint a világ fiai. Elégedetlenül nézi Isten a közömbös lusta hívőt, aki nem törekszik arra, hogy gyümölcsöző és tájékozott munkása legyen. Az Úr arra szólít, hogy szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes elménkből. Kötelességünk, hogy értelmi képességeinket a lehető

legmagasabb szintre fejlesszük, mert csak így tudjuk teljes elménkkel megismerni és szeretni Teremtőnket. Kedves hallgatók, mi akadályoz meg embereket abban, hogy kifejlesszék az értelmi képességeiket? Általában erre szoktak hivatkozni az emberek, hogy nekik nincs olyan nagy eszük. Ugye ezt szoktuk hallani, hogy nekem nincs olyan nagy eszem, a testvéremnek annak gyorsan vág az esze, X rokonomnak annak nagyon megy, a sakkozik, vagy filozófiát tanul, vagy egyetemre fölvették. Én csak egy ilyen egyszerű, szerény ember vagyok. Én nem kaptam különleges értelmi képességeket. Itt szeretnék egy alapvető tisztázást nyújtani, és ezen el lehet aztán gondolkoznunk az egész életünkben. Mitől függenek az értelmi képességek? Mitől függenek az értelmi képességek? Az ész kicsiszoltságától, a lelkiismeret állandó jelenlététől és ellenőrző tevékenységétől, illetve az embernek az erkölcsi fejlődéséből, ha a lelkiismerete szerint él, a meggyőződése szerint él. Hát ha hármat mondok, mire tetszen gondolni? Az értelmi képességek elsősorban az észtől függnek, hogy ki hogyan csiszolja ki az eszét, és most már ugye óvodásokat is számítógép elé ültetnek, vagy nem tudom én, milyen logikai feladványokat adnak 4-5 éves gyerekeknek is. Elhibázott stratégia, azt gondolom. Lehet, hogy pillanatnyi hatást, pillanatnyi eredményt mutatnak a kisgyerekekkel, hogyha ilyen körülmények közébe teszik. Elnézést a hasonlatért, de hát az állatokat is lehet idomítani, és bizonyos időn belül sziporkázó eredményeket lehet elérni, de hosszabb távon ezek semmire nem jók, sőt alássák az egészséges emberi személyiség növekedést. Az értelmi képességek nem elsősorban az ész fürgességétől, találékonyságától, mélységétől függenek. Az értelmi képességeket az szabályozza, hogy a viszonyunk az igazsághoz milyen. A viszonyunk az igazsághoz pedig egy eleve minden emberben ott levő képesség által szabályozódik, és ez a lelkiismeret. Ha valaki azt mondja, hogy neki nincs különleges értelmi képessége, nagyon sokszor ezzel csak azt palástolja, hogy nem akarja használni a lelkiismeretét, ami mindenkinek van, mindenkinek azonos szinten adatik. Ha valaki a lelkiismeretére hallgat, akkor a gondolkodása előbb-utóbb a legjobb értelmi képességek közé sorolja majd ezt az embert. Szoktam idézni Szofoklész csodálatos mondatát, ami a Filoktétész című drámájában hangzik el, ha már itt ebben a sorozatban idéztem, hát elnézést, de jobb ezt kívülről megtanulni, mint elfelejteni. Így mondja ki Filoktétész a darabban, az okosságnak előtte jár az igazságosság. Ez a világirodalom egyik legnagyobb mondata, az okosságnak előtte jár az igazságosság. Mit ér, ha egy ember csiszolt, eszű, nagyon okos, de lelkiismerettelen? Igazságtalan. Az élet hétköznapjaiban tulajdonképpen egy tudathasadásban él, egyrészt a szakmájában, a hivatásában óriási agytornák mutatványaira képes, az élet hétköznapjaiban pedig a családjától elkezdve a környezetéig bezárólag igazságtalan, önző, énközpontú. Szóval mit érez? Tehát az okosságnak előtte jár az igazságosság. Sokszor fölhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy a világirodalomnak, ha egy regényét kell kiválasztanunk, mert hát ugye a sok regényből nehogy elolvassuk még a tört részt sem, ha egy regényt el kell olvasnunk, én azt mondom, hogy a Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés ez a regény, amelynek többek között ez is a középpontjában áll. Így mondja ezt Török Endre, a neves irodalomtörténész, hogy az egész Bűn és bűnhődés arról szól, hogy a lelkiismeret hogy száfol rá az észre. Mert mi az ész? Mi az a Raskolnikovi ész? Hogy megölöm azt az embert, aki kárt okoz a társadalomnak, én, aki átlátom a bajokat, látom, hogy ez az uzsorás asszony milyen sok gondot okoz, én ezt az embert nyugodtan eltetem lábalól, mert akkor több embert nem fog megmételyezni, nem fog tönkretenni. Hát így lehet a rosszat megszüntetni, hogy a teljesen ártalmas embereket, azokat el kell tüntetni a társadalomból. Ez a korabeli nietzscheanus felfogásban, ugye az übermensch kifejezés, egy ember, aki fölébe emelkedett a tömegnek, meg a társadalomnak, aki el tudja dönteni a maga eszével, hogy mire lenne szükség,
Hát akkor szépen Raskolnikov azt mondja, hogy az ilyen embereket el kell tenni láb alól. Mindez addig nagyon is jól működik, ameddig ugye véletlenül a szobába be nem lép a kis Lizavéta, az unokahúg. Hát akkor azt is el kell tenni láb alól, úgyhogy ne legyen tanú. Már az ész csődöt mond a második lépésben, és az egész bűn és bűnhődés nem más, mint az észnek a cáfolata, a feléledő, az egyre inkább megerősödő lelkiismeret segítségével. Na hát ezeket az irodalmi példákat, Szofoklészt és Dosztojevszkijt azért említem, hogy ennek azért a művészetben is van lenyomata, hogy a lelkiismeretes gondolkodás a legmagasabb rendű gondolkodás. Az a gondolkodás, ami az igazságot helyezi előtérbe. Nagyon szerettem diákkoromban Simone Weil műveit, le is fordítottam egy kötetet tőle. Ketten voltak testvérek, egy franciaországi zsidó család sarja volt ez a Simone Weil. A bátyja André Weil néven egy nagyon híres matematikus lett, és azt írja az önéletrajzában a húga, ugye ez a Simone Weil, hogy a gyerekkoromtól fogva láttam egy nagy észt a családban, egy nagy tehetséget, ez volt a bátyám. És a bátyám szintúgy úgy rám nehezedett, hogy hát ugye a bátyám egy nagy ember lesz, nagy matematikus, én belőlem mi lesz. És akkor nekem az a gondolat adott vigasztalást, írja ebben az önéletrajz írásában Simone Weil, az a gondolat adott vigasztalást, hogy ha én nem lehetek is nagy matematikus, és nem leszek is nagy tudós, de én az életben mindig az igazságosságot állítom a középponti helyzetbe, akkor az életben én is vihetem valamire. Én úgy gondolom, hogy az az ember, aki elkötelezi magát a lelkiismeretességnek, az igazságosságnak, az az ember az értelmi képességeiben is mindig csiszolódni fog, és mindig finomodni fog. Nemrég olvastam Dürernek, a híres német festőnek és grafikusnak az írásait, és Dürer egy nagyon érdekes gondolatot mond, azt mondja, hogy például egy művész honnan tudja meg, hogy az alkotása jó vagy rossz. Azt mondja, hogy olyan sok kritikus van, aki bakot lő, és nem a rosszra mondja, hogy jó a jóra, meg rossz. Azt mondja, egyszerű embereknek mutatom meg a műveimet. Mert egyszerű emberektől azt ugyan nem várom, hogy megmondják, hogy jó, azt meg még kevésbé várom, hogy még érvelnek is amellett, hogy miért jó ez a grafikám, meg ez a festményem, de egyszerű emberek valamit nagyon biztosan megmondanak, hogy miért rossz, vagy hol a rossz, vagy hol vannak az aránytalanságok, melléfogások. Azt mondja, először egyszerű embereknek mutatom meg a műveimet, és hogyha azok figyelmeztetnek valami rosszra, akkor ezt nagyon komolyan veszem, és aztán valaki tudós ember meg tudja mondani, hogy miért is jó ez a műalkotás, annak külön örülök, de az egyszerű emberekben mindig van egy olyan nagyon biztos, olyan, hogy is szoktuk mondani, józan paraszti ész. Ugye ez is egy érdekes kifejezés a közben, hogy a józan paraszti ész, vagy egy olyan tenyeres, talpas bölcsesség. Miért? Mert azért egyszerű világban a legfőbb nevelési elv mindig a lelkiismeretesség és a becsületesség volt. Le kell ezt zárnom, megyek tovább. A második nagy képesség a beszéd képessége. Mi is a beszéd? Azt mondja itt ez a könyv, a beszéd a bizonyítás és a meggyőzés eszköze. Így van. De ha ezt a meghatározást újra elmondom, mi a beszéd? A beszéd a bizonyítás és meggyőzés eszköze. Önök azt mondják nekem, hogy hát akkor ma ki beszél? Ma ki beszél? Ki akar itt embereket tiszta logika, tiszta beszéd alapján meggyőzni és valamit is bizonyítani? A világunk a fecsegésnek a világa, a félre magyarázásoknak és félre beszéléseknek a világa. Az egyik legnagyobb talentumát az ember arra használja, hogy hazudozzon. Ilyen világban élünk, egy hazug világban élünk. Éjjel-nappal a hazugság folyik a csapokból. Eszembe jut Pirinszky János híres meghatározása a beszédről. Ez is érdemes megjegyezni. Azt mondja, a beszéd az nem a nyelvészek dolga. A beszéd nem is a költők dolga, meg nem is az írók dolga, a beszéd a szeretet dolga. Mert ha én szeretem a másik embert, valamit meg akarok vele értetni, plusz tudom azt is, hogy valami fontosat akarok vele megértetni, mert értéket látok abban, amit át akarok neki adni, akkor érthető nyelven világosan beszélek, és arra törekszem, hogy az a másik ember megértsen,
hogy mit is akarok neki mondani, mert valami nagyon fontos dolog, amit akarok mondani. Most, hogy ezt így elmondom önöknek, ne tessenek úgy gondolni erre, hogy most én valami más világról beszélek, amikor így mutatom be ezt a szép képességet. Ebben a világban kell ezt gyakorolnunk. Csak ne vegyük át ennek a világnak a beszéd stílusát. Például ahogy a rádióban, televízióban általában megszólanak emberek, az a fölszínességnek, a könnyelműségnek, a lazaságnak, a felelőtlenségnek, szóval olyan erkölcsi mozzanatok társulnak a beszédhez, amelyek agyon csapják a beszédét az embereknek. Tehát ezeket nem szabad átvenni. Az igazi beszéd mögött mindig igazi gondolkodás rejlik. Ha helyesen műveljük ki az értelmi képességeinket, vagyis hogyha a lelkiismeretünkre hallgatunk, ha az igazságosságot követjük az életünkben, akkor a beszéd is fokról fokra csiszolódik, akkor a beszédünk is olyan beszéd lesz, hogy az emberek felfigyelnek, mert aki így beszél, az biztos nem halandzsázik, aki így beszél, az biztos valamit mondani is akar, szóval a beszéd az egyik legnagyobb talentumunk. Ezt olvasom ebben a fejezetben, szorgalmas igyekezettel mindenki megtanulhat érthetően olvasni, és tiszta kiejtéssel, kellemes hangon lebilincselően beszélni, így Krisztusnak sokkal eredményesebb munkásai lehetnek. Külön kiemelem ezeket a kifejezéseket, hogy érthetően olvasni, tiszta kiejtéssel, kellemes hangon lebilincselően beszélni. Visszaemlékezem arra, amikor én ezeket a bibliai előadásokat kezdtem, én a szó szoros értelmében nem tudtam beszélni. Az első előadás az majdnem botrányba is hulladt, éppen emiatt, és ez ugye 15 évvel ezelőtt volt, nem tudtam például mondatokat befejezni. Tehát addig, amíg az embernek a gondolkodása túlbonyolított, ameddig nem igazodnak ki a gondolataink, és nem választunk mértékeket, nincs meggyőződésünk, nincs bizonyosságunk, addig az ember belekap ebbe, akkor már ugornát a másikra, akkor oda, egyszerre akarna az ember mindent mondani, úgyhogy nekem a szószoros értelmében az egyetem elvégzése és a Tudományos Akadémia magas állásai után meg kellett tanulni beszélni, úgy, ahogy az egyik főiskolai tanár ismerősöm mondta, következőket mondta szó szerint, amióta a Bibliát olvasom, már érzem, hogy az első osztályból talán átléptem a másodikba. Tehát, amióta a Bibliát olvasom, az első osztályból átléptem talán a másodikba. Miért nem tudnak az emberek beszélni? Nem azért, mert beszédhibásak, nem azért, mert valami nagy probléma lenne, azért nem tudnak az emberek beszélni, mert a gondolkodásban nagy zűrzavar van. Ameddig a gondolkodás nem tisztul ki, a beszédtől se lehet elvárni, hogy az úgy csörgedezzék, mint a patak. Addig olyan zavaros lesz, mint a hinár, a felpiszkált hinár. Tehát ennyit mondjuk röviden a beszédről. A harmadik talentum a befolyás. Van egy nagyon szép mondat ebben a könyvben, ez is olyan egyszerű dolgot mond ki, de sokszor nem gondolunk rá. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Milyen csodálatos mondat. Minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Vannak emberek, akiknek a megjelenése olyan már, hogy üdítő, vidító, már reményteljes már az, hogy föláll és valamit mondani fog. Én is hálás vagyok, hogy mondjuk a Bibliát ilyen emberektől ismertem meg, hogy már vártam azt, hogy részt vehessek ilyen, hát a 70-es, 80-as években ez még nyilvánosan nem történhetett meg ilyen családi összejöveteleken, mert már maga a látvány is, hogy emberek nyugodtan leülnek, és valami magasabb rendű mértéknek alárendelik a gondolkodásukat, de ezt szívvel, lélekkel teszik, és igazi értelmes tisztelettel, ez már az emberben jó kedvet szült. De vannak olyan emberek, akiknek a megjelenése mondjuk már eleve olyan, hogy már kezdek szomorú lenni. Vagy kezdek már kétségbe esni, mert a légkör panaszkodó, zúgolódó, ugye a nehéz emberek, ugye szoktuk is mondani, hogy milyen nehéz emberek. Azt mondja a szerző egy másik helyen, hogy az az ember, aki tudja, hogy bizonyos emberekre jó befolyással van, és ezt a jó befolyást nem használja ki, és embereket indíthatna a jóra, de ezt elmulasztja, annak Isten azt a vétket tulajdonítja, amit a másik ember megtesz, mint hogyha ő tette volna meg. Ez nagyon nagy igazság. Ha látjuk, hogy egy embert valamire kérlelhetünk, valamiről jó értelemben lebeszélhetünk,
és nem tesszük meg, nem írunk meg egy levelet, nem látogatjuk meg, nem beszélünk hozzá. Szóval azzal azt kockáztatjuk, hogy azt a hibát, amit ő elkövet, Isten nekünk fogja tulajdonítani, mert ilyen nagy hatalma van a befolyásnak. Ugye a Biblia szerint a befolyásnak van pozitív értelme, amikor a jóra lehet késztetni a másik embert, és van egy negatív véglete, amit a Galata levél 3. fejezete megigézésnek nevez, ami egyszerűen azon áll, hogy emberek úgy tudnak befolyásolni másokat, mai szóval élve hipnotizálni másokat, hogy az valami félelmetes és ördögi, tele van az egész 20. század ilyen jelenségekkel. Emberek hogyan tudnak hipnotizálni, hogyan tudnak rosszra befolyásolni másokat, és ezt nagyon komolyan kell venni. Az örök példám mindig a 30-as évekbeli választás a náci Németországban, ahol több mint 30 millió német önként adta a szavazatát a Führerre. Senki nem kényszerítette őket. Önként és dalolva adták le titkos urnákban a szavazatukat. Annyira meg tudta őket igézni, ugye ez az illető népvezér. Több példát nem említek, mondom, tele van az egész 20. század ezzel. A negyedik nagy talentum az idő. Azt végképp nem mondhatja senki se, hogy egy valamiben nem milliómos. Időben mindannyian milliómosok vagyunk. Nagyon sok időnk van. Az más kérdés, hogy az ember úgy érzi, hogy kevés az ideje, mert nem tudott valamit elvégezni, vagy mindig hátralékban van, de Isten az egyik legnagyobb értéket, a legnagyobb talentumot adta az idővel. Aki az időt fel tudja használni, aki az időt össze tudja fogni, aki gyorsaságra szokik, a munkájában is gyors átlátásra, gyors véghezvitelre, abból az emberből nagyon szép jellemű, így olvassuk ebben a könyvben, arányos jellemű ember válik. Arányos jellem, micsoda kifejezés. Az arányos jellemet elsősorban az idővel való jó bánásmód teszi. Mit tud egy ember mondjuk egy adott lehetőségben egy fél óra vagy egy óra alatt megtenni? Tudunk-e gyorsan váltani? Tudunk-e úgy tervezni, hogy azok a tervek véghez is menjenek? Nem véletlenül került bele az idő ugye a 10 parancsolat 4. parancsolatába, mint törvény, hogy az időnk hogy legyen összefogott, hogy a 6 napon át munkálkodjunk, de a 7. nap a teljes megnyugvásnak az ideje, mert az egyik legnagyobb talentumunkat pazaroljuk el, hogyha az időt nem jól használjuk fel. De ugyanilyen talentum az 5. az egészség is. Isten bennünket egészséges életre teremtett, és ezzel szemben mit látunk? Szinte azt látjuk, hogy az emberek kéjelegnek abba, hogy rombolják az egészségüket. Minden ember mondja azt, hogy hát igen, csak egészség legyen, semmi más, meg az egészség milyen fontos. De hát ennek éppen az ellenkezőjét mutatja az élet. Én sokat utazom, és tegnap éppen volt egy beszélgetés a rádióban, ezeket mindig nagy figyelemmel hallgatom, hogy Magyarországon a daganatos betegségek ugrásszerűen, szóval ilyen megkétszereződnek, megháromszorozódnak. Miből következik ez? Sok zsírfogyasztás, aztán a helytelen életmód, aztán a daganatos, tehát főleg rákos betegségek okai között elsőrendben áll ugye a cigarettafogyasztás, aztán sok égetett szeszfogyasztás, alkoholfogyasztás. Múltkor utazás közben egy pénzügyőrrel beszélgettem, és elmondta, hogy Magyarországon az égetett szeszek évi valami 1 milliárd forint legális és nem legális jövedelmet szereznek. Szóval iszonyú nagy összeg, nem? Az Alföldön sorra buknak le ezek a tanyán vízből és cukorból készült soltvadkerti kövidinka gyártók, meg nem tudom én kicsodák. Szóval az egész Magyarország egy ilyen szervezett egészségrombolásba vesz részt. Egy szervezett egészségrombolásba. Különös feladata van annak, aki Magyarországon ma kereszténynek vallja magát, hogy mit tesz azokért az emberekért, akik a halál fogjai már 40 és 50 éves koruk között. Irtózatos, riasztó méretekben szaporodnak el, például nőknél mellrákok, férfiaknál gyomorrák, prostatarák, olyan méretekben szaporodnak el, és annyira világos emögött a helytelen táplálkozás, ugye
a táplálkozásból adódik a betegségek 60-80%-a. Mi itt régen szoktunk szervezni ebben a kis teremben bemutatókat, most már nincs rá nagyon lehetőségünk, kicsi a helyünk, és nem tudjuk ezt így már jól felhasználni. De vidéki városokban, ahol egy sorozatot befejezünk és rendezünk egy ételbemutatót, az emberek az egyik ámulatból a másikba esnek, hogy így is lehet élni, vagy így is lehet főzni, meg a Biblia valóban az első fejezetében így kezdődik, hogy Isten már ott lerakja az emberi táplálkozás két alapját, hogy gyümölcsök és gabonafélék, és hogy ez ennyire következetes a Bibliában. Tessenek majd erre visszakérdezni, minden esetre az egészség a legeslegfontosabb talentumunk, hiszen a szeretettel a legközvetlenebb összefüggésben áll, mert az az ember, aki szeret, ahogy elhangzott, és adni akar, adni csak egészséges ember tud. Az utolsó talentum a pénz. Persze itt ebben a könyvben még több talentum is felsorolást nyer. A Biblia azt mondja az első Timóteus levél 6. fejezetében, hogy nem a pénz a rossz, hanem a pénz szerelme. Nem a pénzben van itt a hiba, hanem a rossz hozzáállásban a pénzhez. Ha valaki munkanélkül akar pénzhez jutni, alapvetően el lehet készülve arra, hogy áldás nem lesz benne. Lehet, szóval a mai világban lehet munkanélkül pénzhez jutni, akár milliókhoz is. Ugye tegnapi esetet tetszenek hallani, hogy itt pár kilométerre innen Zuglóban valaki rátámad egy nem is olyan idős asszonyra, és hát nem adja át a társát, és lelövi. Ugye, tehát 3,5 millióhoz hozzájutott az illető, és hát ezt már szinte nap után halljuk. De azon a pénzen nincs áldás. Majd kérdezzék meg, ha valakinek kérdése a tőzsde, vagy egész más dolgok, nem akarok ebben egy előadás keretében belül belemenni, a beszélgetésben vissza lehet ezekre kérdezni. Nekem sziklaszilárd meggyőződésem a Biblia alapján, hogy csak azon a pénzen van az Isten áldása, amit munkával szereztünk. Ügyeskedéssel szerzett munkán nem lesz soha az Isten áldása. Viszont olyan embereken, akik tudják beosztani a pénzt. Egy fiatal családnál voltam a minap, és két kisgyermeket nevelnek egy vidéki városban, és azt mondják, hogy hát készített az édesanyja egy kis dobozt, és ráírta, hogy ha mégis úgy látod, hogy felesleges kidobás, akkor tedd ide. Egy hét alatt 400 forintjuk gyűlt össze. Ugye a mai világ felelőtlen a pénzkezelésben. Az emberek erre adják a pénzt, arra adják a pénzt, ez megtetszik, nem tetszik, majd hó végén, majd miből élünk, az egy más kérdés. Tehát, hogyha még egy ilyen nagyon rendes család is egy héten 400 forintot megtakarít, ugye az egy hónapban már ugye 1600-2000 forint, azért annak már látszata van. Hatalmas nagy talentum a pénzkezelés talentuma. Jézus így akarta megjobbítani az egyik legnehezebb tanítványát, a legnehezebb tanítvány ugye Júdás volt, rábízták a pénzt, de visszaélt a pénzkezelésével, és elcsent lopott a pénzből. Kedves hallgatók, nem akarom tovább folytatni, az időnk is halad a vége felé. Én ezzel szerettem volna egy kis gyakorlati buzdítást adni, hogy mindannyian nagyon sok talentumot kapunk az életbe. Sőt, azt mondhatnám, hogy se szeri, se száma nincs a képességeinknek, az ajándékainknak. Ha az élet egy-egy területét, egy-egy sávját kiválasztjuk, hogy most ezt én nagyon komolyan szeretném venni, és itt kérem az Isten segítségét, hogy segítsen, hogy itt valóban keresztény legyek, óriási csodák és óriási előre lépések várhatók. Ezzel zárnám le a talentumoknak a példázatát. Ha bármi kérdés előadódik, ahogy szoktuk tenni, negyed óra szünetet tartunk, közben a könyvek kazetták között szét lehet nézni, és itt ebben a formában, tehát nem előadás, bibliaköri formában, úgyis a megbeszélésen van a hangsúly, körülbelül egy olyan egy és egy negyed óra megbeszélést tudunk még szánni a témáknak a feldolgozására. Aki nem tud itt maradni, két hét múlva a kecskék és juhok példázatával lezárjuk ezt a sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és foglaljunk helyet, kérném szépen, és akkor elkezdenénk a megbeszélést. Igen, tehát Pál apostol mondja ki ezt a valóban nagyon súlyos mondatot, talán felidézném az egész szöveg összefüggést, az első Timóteus levél 6. fejezetében hangzik ez el, és akkor majd válaszolnék a kérdésre, mert
valóban a Bibliának egyik legmegdöbbentőbb kijelentése. Az első Timóteus levél, a 6. fejezet 6. versétől olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Hogy mennyire komolyan gondolja ezt Pál apostol, hogy egy ilyen hatalmas kijelentést tesz, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, utána még hívő emberekről is megemlékezik, hogy még a hittől is el tudott a pénz téveíteni embereket, mert hiszen azokat említi, akik eltévejedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Úgy gondolom, hogy a pénz szerelme azért valóban minden rossznak a gyökere, mert a pénzben összpontosul minden. A vágyak, a kívánságok, a kényelem, a hatalom, a gazdagság, az élvezetek, szóval minden, mert ugye, ahogy szokták mondani, hogy pénzzel minden megvásárolható. Szóval pénzzel mindent és mindenkit meg lehet vásárolni. Szóval ez a bizonyos korrupció, ez nem mostani találmány, ez a világtörténelemben. Csak nézzük meg a Bibliát is, ugye Jézust is 30 ezüst pénzért eladta valaki, szóval följelentette valaki. Tehát a pénz az biztos, hogy ha egy probléma előtt állunk, és nem látjuk egészen pontosan, hogy mi ennek a problémának a gyökere. Nekem például ez az ige itt segített nagyon sokat. Hogy áll az ember egy bizonyos kérdés előtt, egy bizonyos megoldandó probléma előtt, és nem látja, hogy egy ember miért viselkedik úgy, vagy egy embernek miért vannak ilyen gyötrelmei, vagy nehézsége, és akkor ha eszünkbe jut ez az ige, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, akkor ez úgy eligazítja az embert, hogy valahogy minden emberi gonoszság legmélyén valahol ott a pénznél kell keresni ott a forrást, ahonnan kiindulnak ezek a dolgok. Ugye, mert valahogy mindegyik erre vezethető vissza. Tehát mondom, hogy ha valaki például hatalmas akar lenni, hát a hatalom se nyerhető mással el, csak pénzzel. Olyan érdekszövetségekbe kell belépni. Élvezeteket keres az ember, hát az is csak pénzért. Kényelmes életet keres, vagy mást, az annak is a formája ez, hogy legalábbis a leggyorsabb formája. Persze van más lehetőség is, de ez a leggyorsabb és a legkézenfekvő formája nagyon sok ember számára, és ezért mondja így ezt. És aztán az egész szöveg összefüggés pedig azért fontos, mert a pénz szerelmével mit állít szembe? Ugye a megelégedést. Azt mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Most ma megkaptam a Gallup intézetnek a felmérését, hogy Magyarországon a 10 parancsolatot hogyan ismerik és hogy nem. Én az amerikai felmérést ismerem, azt 10 évvel ezelőtt készítették. A legismertebb parancsolat mi volt a 10 parancsolat parancsolatai közül? A ne lopj. Az 70%-os ismertség, a többinél van olyan, hogy 10% se ismeri. Tehát ez is, hogy az emberek a ne lopj parancsolatot ismerik, és azt tekintik a legfontosabbnak, ez is rámutat arra, hogy ugye 3-400 éve mi a kapitalizmus korát éljük, és a kapitalizmus istene is a pénz. Tehát itt a nagy pénz mammon körül forog minden. És egyszer végig kellett tekintenem, hogy az irodalom történetben melyik az a parancsolat, amiről a legtöbb művet írták. Hát ott is ez a 8. parancsolat, a ne lopj. Hát hol írtak művet például az 1., 2., 3., 4. parancsolatról, de hát a Tolsztojnak a Mennyi föld kell az embernek a mixát néhai bárányáig, ugye, és elég jó műveket írtak erről még tetejébe, hogy a gazdagság és szegénység. Nemrég jelent meg egy amerikai történésznek a könyve, Moses Finneynek hívják, az a cím, hogy a politika és a történelem, és ott arról értekezik, hogy az egész világtörténelem sem más, mint a gazdagok és szegények állandó küzdelme, aminek a középpontjában megint csak a pénz van, vagy valami pénzhez hasonló eszköz van, mert hiába nevezzük mi el rabszolgatartó társadalomnak, azt mondja, hogy a mai társadalom mitől nem rabszolgatartó?
vagy elnevezzük hűbéri társadalomnak, vagy kapitalista, vagy más, azt mondja, hogy mindegyik társadalomban a kevés gazdag ember elnyomja a sok szegényt, és még jól meg is fizetteti ezért magát. Tehát ez, most ha így lecsupaszítjuk a dolgokat,

helyért, akik tudnak igazán, tehát akik meg tudják bánni, illetve akik úgy tudnak együtt érezni a világgal, hogy könnyíteni akarnak más emberek szenvedésén és nyomorúságán. Vannak emberek, akik csodálatos képességet kapnak erre, hogy a legnehezebb helyzetekbe a váratlanul is belejutnak, de valami olyan mindig a jobbik végén megragadva a botot nyúlnak hozzá a dolgokhoz, hogy szinte úgy felemelik ezeket az embereket. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes beszámolót, hogy egy házaspár Bibliát és könyveket terjesztett, és hát egy bácsi szinte már úgy káromkodva rázta az öklét, amikor kijött a házából, hogy nem akart hallani se Istenről, se a Bibliáról, de aztán valami módon megenyhült és beengedte őket, és nem akarom elmondani az egész beszélgetést, de a végén már a bácsi Zsoltárt énekelt velük. Szóval vannak emberek, akik úgy tudnak hozzáállni, hogy igen, hogy nem azonosítom az embert, most rossz kedve van, valami rossz érte, vagy valami, nem azonosítom ezzel, szinte hallatlanra veszem, amit mond, mert azért az ember nem mindig fejezi ki, amit mond, sőt, a legtöbb esetben nem az van benne, amit mond. Azzal csak egy állarcot vesz az ember magára, amit mond. És ha ezen valaki túl tud látni, és a valódi problémához el tud jutni, és tud vigasztalást nyújtani, az valami csodálatos képesség, ugye? Sokszor nagyobb képesség, mint hogyha milliókat adna annak a másik embernek. Ne felejtsük el, hogy maga Jézus is azért ment háromszor a tanítványait felkelteni a Getsemáné kertben, mert neki is jól esett volna a vigasztalás. Neki is szüksége lett volna. Ő, aki az egész életben másokat segített, Jézus, és másokat támogatott, abban a küzdelemben neki sokat jelentett volna az, hogy legalább a három legszeretettebb tanítványa csak egy óráig tudott volna vele vigyázni. És ez súlyosbította a küzdelmét, amit ott folytatnia kellett. Hát a koldulásról ugye a 37. Zsoltárban nyilvánít véleményt a Szentírás, amikor azt mondja Dávid, hogy ő megvénhedett, ugye Dávid kb. 70 éves korában halt meg, ő megöregedett, megvénhedett, de azt nem látta, hogy kenyérkéregetővé vált volna az igaz. Tehát ezt mondjuk olyan emberekre mondja, akik tényleg igazságra törekedtek, akik a lelkiismeret, a becsület alapján akartak élni, azok az emberek soha nem kényszerülnek arra, hogy kimenjenek az utcára. Ezzel azért azt is akarom mondani, hogy aki kimegy az utcára, az ott valami az életben valami probléma volt. Vagy olyan probléma, hogy nem törekedett lelkiismeretesen élni, vagy igazságosan élni, és sodródott ideje, oda, jobbra, balra, tehát a világon nagyon könnyű elszegényedni, meg egyedül maradni, ez nagyon könnyű ezt megtenni. Vagy azért ne felejtsük el, hogy itt most Budapesten is hát a koldulás az egyik legkivizetődőbb iparág. Ugye ezt már leleplezték, de ezt már látni lehetett évekkel ezelőtt is. Mennek a mafia főnököt Somogy megyébe, Békés megyébe, és pár ezer forintért elhoznak fogyatékos gyerekeket, akiken 300-400 ezer forintot is keresnek egy hónapban. Ezt, ha valaki ezt meg akarja vizsgálni, vizsgálja meg. Én oda mentem már gyerekhez is, felnőtthöz is, ismerőseim is megkérdezték, nézett a másikra, még azt is meg tudta fizetni, akit ráállított, meg még egy harmadikat, aki megint ott volt, szóval három ember tudott fizetni a mafiózó, meg ki tudja még hány aluljáróban vannak ilyen dolgai, ő jön, zsebrevágja a nagy pénzt, szóval nagyon vigyázzunk, mert a látszat sokszor csal. Én a koldulásról annyit tudok mondani, hogy akinek koldulnia kell, annak valami súlyos erkölcsi probléma történt az életben. Ezzel együtt én nem vetem el a koldusokat, én mindig a koldusokkal beszélgetni szoktam, de éppen ezek a tapasztalataim is mondatják ezt velem, mert amikor odaérek, hogy kérem, én többet akarok önnek adni, mint 50 forint vagy 100 forint, mondja meg a lakcímét. Egy alapítványt képviselek, segítünk önön, hozunk ruhát, meg hozzá. Akkor már jön a bizonytalanság, jön a félrebeszélés, hogy ott, de most átköltözik, de most nem ott, hanem itt, és akkor már látja az ember, hogy itt valami nem tiszta a háttérben. Mert el tudok én képzelni olyasmit is, hogy valaki tényleg elszegényedik, és mondjuk keserűségében kimegy az utcára. De
akkor az legalább mondjuk hát megadja a válaszokat, vagy elvisz oda, ahol ő lakik, és akkor az ember szembesül a látvánnyal, és akkor tényleg lehet valamit tenni. Ismerek az országban néhány

0: ilyen polgármesteri hivatal szociális vezetőjét, azok mondják el nekem, nem akarok most városokat mondani, de hát ha valakit érdekel, elmondhatom, nem egy pletyka dolog ne legyen ebből, de például az egyik férfi elmondta nekem, aki egy ilyen szociális osztályt vezet, hogy ő kimegy abban az elég nagy városban, van neki 2000 úgynevezett szegény ember. A koldustól a munkanélkülikig nagyon nagy a skála, ő kimegy és úgynevezett környezettanulmányokat végez. És amikor a család látogatás során ahhoz a ponthoz ér, hogy mit adhatunk, akkor ruhát adjunk, cipőt adjunk, élelmet. Ugye a Biblia is azt mondja, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg. Az emberek azt mondják, mondta nekem az illető, a mi városunkban egyik sem mondta azt, hogy neki cipő kell, ruha kell, élelem kell.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Szeretettel köszöntöm drága testvéreinket, a helybelieket és a vidékről érkezetteket, akiket itt látok a soraink között egyaránt. Nyár van, szabadságok és táborozások ideje. Engedjétek meg, hogy ma egy tegnapi borzsvai ízelítőt adjak. Már drága Jánosom is a borzsvai liturgia szerint vezette az istentiszteletet, én pedig ma reggel tegnap reggel Borzsván elhangzott ige hirdetést szeretném megismételni, amelynek a címe Imádság önismeretért, 139. Zsoltár alapján. Néhány szót a Zsoltárról, magáról szeretnék szólni, és azt elmondani, hogy a 139. Zsoltárról nem tudjuk, hogy mikor keletkezett. Épp úgy nem, mint a 73. Zsoltárról, mint a 103. Zsoltárról. De ezzel a két Zsoltárral nagyon azonos, és nagyon úgy tűnik, hogy Dávid ezt idős korában írt, ezt a Zsoltárt, amikor mögötte volt az élet ezernyi terhe, sok gondja, és akkor ilyen körülmények között fordult az Istenhez. Kétségtelen tény, hogy ez a Zsoltár az önismeretnek a Zsoltára, bár vannak, akik vitatják ezt, és azt mondják, hogy az ellentmondások Zsoltára, majd szeretnék visszatérni rá, és eldöntitek, hogy melyik a kettő közül. A felosztásáról csak egy néhány szót hadd szóljak, hogy a Zsoltár felosztásáról körülbelül azt mondhatjuk el, hogy az első négy versben a Zsoltáríró az Isten mindenhatóságáról szól, az 5-től a 12-ig terjedő versekben az Isten mindenütt jelen való voltáról szól. A 13-tól a 18-ig terjedő versekben az Istennek azt a csodálatos mindenható és minden tudó hatalmát, ahogy egy-egy ember életét alkotja, irányítja, hordozza, azt tárja fel a Zsoltár. A 19-től a 22-ig terjedő versekben a gonosz vérszopó emberek iránti magatartásról szól, és a 23.-24. versekben tér vissza az elején kimondott szavakra. Azt mondja az első versekben a Zsoltáríró, Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Még egyszer, hadd mondjam, önismeretről szól a Zsoltár. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet, fekvésemet, messziről érted a gondolataimat, mikor még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. És csak itt egy pillanatra hadd álljak meg, és hadd mondjam, testvéreim, ezt igazán úgy elgondolnánk, és úgy lennénk, mint ahogy Dávid is volt ennél a Zsoltárnál, hogy megrendült, mély alázattal teljes szívvel állnánk meg az Isten előtt. Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz. Hányszor vagyunk úgy, hogy olyan jó érzés, hogy nem tudja a másik, hogy én ki vagyok. Nem tudja a pillanatnyi lelki állapotomat, amely esetleg abszolút minden más, csak nem a jó. Milyen az, mikor egy olyan valaki előtt áll meg valaki, akire azt mondja, Uram, te megvizsgáltál és ismersz. Ismered ülésemet, fekvésemet, messziről érted gondolataimat. Még nincs a nyelvemen a szó, én még nem szóltam semmit, de te már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. És azt mondja, csodálatos előttem ez a tudás, én ezt nem érthetem. Különösen az Úr visszatérése előtt a vizsgálati ítélet, más szavakkal Krisztus közben járó szolgálatának a lejárta előtt, azelőtt a döbbenetes pillanat előtt, amikor a Jelenések könyve 22. fejezete, 9. vagy 11. versében Jézus ajkán elhangzik a szózat, hogy aki szent, szenteltessék meg ezután is, aki igaz, maradjon igaz ezután is, de aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. Ím én jövök, és a jutalmam velem van, ez szerint, ahogy az előbb mondotta, és én megfizetek mindenkinek az ő cselekedete szerint. Nos, szóval ilyen háttéren különös mértékben hatalmas kérdés ez, hogy az Isten ismer bennünket. És pedig az Isten úgy ismer bennünket, ahogy vagyunk. Mi szeretjük magunkat sokkal jobb szintbe látni. Két bibliai igét hadd idézzek. Máté evangélium a 7. fejezetében azt mondja az Úr, amikor az ítéletről beszél, hogy sokan jönnek majd hozzám, akik ezt mondják nékem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? Profétáltunk, ördögöket űztünk. Nem a te nevedben cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot? És én akkor azt mondom nekik, mondja az Úr, távozatok tőlem, ti gonosztevők, soha nem ismertelek titeket. Rádöbbenni arra, hogy én azt hiszem, hogy az Úr nevében teszek valamit. Profétálok, ördögöket űzök, hatalmas dolgokat cselekszem, és egyszer meghalani attól, akinek a nevében tettem, semmi közöm nem volt ehhez, akkor sem, sohasem, akkor sem ismertelek titeket. De nem arról van szó, hogy igen, akkor így voltatok, de közben lehanyatlott a hitetek. Jézus azt mondja, soha nem. Milyen lesz hallani azoknak, akiknek ezek a szavak szólnak? Vagy a Jelenések könyve 3. fejezetében, ahol ugye a Laodicei gyülekezethez intézett üzenetben, azt mondja az Úr, hogy te azt gondolod, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, semmire nincs szükségem, és nem tudod. Nem is tudod, hogy ki vagy. Közelmúltban jártam valahol határainkon kívül egy táborban, és ott találkoztam testvérekkel, akik azt mondták, hogy mi meg vagyunk győződve róla a gyülekezetünkkel együtt, hogy mi üdvözülünk. Nem is tudtam, hogy mit mondjak. Nem is tudtam, hogy mit mondjak. Jézus azt mondja, te azt gondolod magadról, hogy gazdag vagy, meggazdagodtál, semmire nincs szükséged, és nem tudod, nem is tudod, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagy, és ha meg nem térsz, kivetlek téged az én számból. Tehát, mi az, hogy kivetlek téged az én számból? Nem képviselek téged a mennyei lények előtt, az atya előtt. Ott az ítéletben, amikor hangzik Sátán vádja, gondoljatok Zakariás próféta könyve 3. fejezetére, hangzik Sátán vádja, és ott áll Józsua, az Isten főpapja, az Úr népének a nevében, és egy hangot nem tud szólni, mert igaz, amit Sátán mond, szennyes ruhába van öltözve, mondja ott az ige, és milyen az, mikor egyszer csak a megváltó szava elhangzik, dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán. Tehát ne Józsuát, az Isten népének a gyenge, erőtlen népnek a főpapját, aki maga is erőtlen, ne téged dorgáljon meg, hanem dorgáljon meg téged, te Sátán, avagy nem tűzből kikapott üszögéhez. Milyen hatalmas dolog. Milyen hatalmas dolog, hogy Krisztus emberekért, akik tűzből kikapott üszkök, jár közben. És milyen az, amikor azt mondja, ha meg nem térsz, ha ebből az önhit, magabiztos, fölényes lelki állapotból ki nem gyógyulsz, ha meg nem térsz, én kivetlek az a számból, tehát nem képviselek. Sátán vádol, én hallgatok, mert igaza van. Még egyszer hadd mondjam, testem, döbbenetes dolog lenne, ha úgy kéne az Úr előtt megállnunk, ahogy itt ezek az előbb említett igeversek mondják. Még egyszer hadd mondjam, különösen akkor, ahol mi most élünk, a főpapi szolgálat idején, ekkor lenne ez különösen döbbenetes a mi számunkra. Aztán olvasom az igét tovább a Zsoltárok könyvében, ugye az 5. verstől. Előre és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem ez a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől, hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha hajnod szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbod fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lesz, mint a világosság. Az időkeretünk nem engedi meg, hogy erről a szakaszról sokat szóljak, mert majd az utána következőről, meg a befejező gondolatokról szeretnék egy kicsit mélyebben szólni. De szól azért ez egy csodálatos leírás. Ugye ezt mondtam, hogy ez az a szakasz, amik az Isten minden tudását jellemzi. Úgyból hadd kérdezzem meg, Milyen az, mikor valami helytelen dolgot teszünk, és tudjuk, hogy ezt az Isten látja. Kicsi gyerekkorunkban ezt úgy oldottuk meg, hogy mikor csibészkedtünk, akkor így ide tartottuk a kezünket. Na körülbelül ilyen a felnőtt embernek a magatartása is, mikor azt gondolja, hogy az Isten elől el lehet rejtőzni. Hová menjek a te lelked elől? Hová fussak? Nem sorolom újból végig, hogyha a tenger túlsó félszel. Akárhova, menj be, akárhova megyek. Te ismersz és tudsz rólam mindent. És hadd jegyezzem meg az önismeretre segítésnek. Ez az alapja. Hogy az Isten tud rólunk mindent. Életünk minden mozzanata előtte nyitva van. Ő végtelen szeretettel fordul ugyan felénk, de az ismeretei alapján szeretne kisegíteni minden nyomorúságunkból. Szeretne olyan életet segíteni, amely előtte elfogadható, amelynek az eredményeként az ember az örökké valóság részese lehet. Majd így folytatja, bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében. Hadd álljak meg egy pillanatra, tényleg ő alkotott? Ne haragudjatok, hogy ezt a kérdést újból nem várok rá választ természetesen, csak azért, hogy egy kicsit mélyebben vésődjék benne, te alkottad veseimet, te takargattál engem. Hát, természettudományos ismereteink erről, és a tapasztalataink is erről egy kicsit mást mondanak. És ezzel együtt. Szóval Isten nem felejtette el, hát ő mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Ő nagyon jól tudja, hogy hogy történik a szaporodás. És mégis azt mondja Dávid, bizony, te alkottad veseimet. Mert csak egy hónappal később fogamzott volna meg egy gyermek a szüleimnél. Az már nem én lennék. Biztos mindannyian gondolkoztatok már ezen. Apám és anyám kapcsolata előtt lehetett, nem tudom, hogy volt-e, lehetett anyámnak és apámnak és más valakivel olyan kapcsolata, amiből házasság születhetett volna. Akkor az ott született gyermekek, azok nem mi lennénk. Még egyszer hadd olvassam az igét. Bizony, te alkottad veseimet. Te takargattál engem anyámnak méhében. Milyen dolog ezt tudni, hogy az Isten akarata következtében jöttem erre a világra. Tegnap, amikor tartottam ezt az Isten tiszteletet, akkor Viktornak a szegény vak testvérünknek, ahol ő ült ott az első sorban, és így gondoltam, ahogy olvasom ezt az igét, vajon hogy hathat egy vakra egy egész életén át nyomorúsággal küszködő emberre? Hogyan hathat ez a gondolat, hogy bizony te alkottad veseimet, igen, ilyenre? Te takargattál engem az anyám méhében. Tehát neked volt gondod rám, vigyáztál rám, hogy megszülessek. Hogy nehogy egy abortusznak a tárgyává legyek. Bizony, te alkottad veseimet. Te takargattál engem anyám méhében. Magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél engem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Hát testvérim, itt megint meg kéne egy kicsit állni. Ki írt ezt a Zsoltárt? Dávid Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltár. Ugye így kezdődik ez a Zsoltár. És most azt mondja, magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Tényleg megkülönböztette Dávidot Isten más emberektől? Mindannyian jól tudjuk, hogy igen. Hogy a pásztorkunyhóból a királyi palotába emelte fel. És csak ennyi volt? Emlékszünk rá, hogy 20 éven keresztül élet és halál között volt. Menekült az apósa elől, aki féltékeny volt rá, aki megszállt, aki őrült volt már, aki át akarta szúrni őt dárdával, mikor ott játszott előtte. Aki a barlangba ment be, ahol Dávid és a 400 ember rejtőzve volt. És ez a Dávid, hogy mondja ez a Dávid? Magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedetéd, és jól tudja az én lelkem. Az a Dávid, aki elmenekül már az após elől, nem bírja ezt a, ma így mondanánk, ezt a stressz hatást, nem bírja tovább. És elmenekül Ákishoz, a filiszteusok királyához. És az ott elhelyezi őt az ország déli részén, az amálekitákkal határos területen, és ő bebetör az amálekitákhoz, onnan szerzi meg az ennivalóját. Az egész akkora már még inkább feldúzzadt több száz ember számára. És egyszer csak jön egy gondolata Ákisnak, na most megtámadjuk ismét a zsidókat. Dávid, te is jössz a harcba. Gondolkozzunk el egy picit itt. Amikor ezt a Szentírás leírja, akkor ezeket a körülményeket nem mondja el. Dávid már felkent király volt. Igaz, csak titokban, Sámuel ugye titokban, jól ismerjük a Biblia leírását, elment a családhoz, és ott felszentelte őt, ugye Betlehemben. Ő felkent király volt. Nyilvánvaló volt, hogy Sátán üldözi, szóval, hogy nem, hogy üldözi, hanem, hogy megszállva tartja az apósát, hogy a végéhez közeledik. Kivégeztette a 70 papot, amikor megtudta, hogy a veje ott kapott a szent kenyerekből. Szóval teljesen ráállt arra, hogy ezt az embert megsemmisítem. És az utolsó ütközet volt, amit a filiszteusok, a zsidók ellen vívtak. Ebben az ütközetben halt meg Saul és az ő gyermekei. És Dávidnak indulni kell a filiszteusokkal a háborúba. Csodálatosan megkülönböztettél. Hát jó csodálatosan megkülönböztette. Menni kell a népe ellen. A szeretet. A felemelésre szánt, az ő részéről is felemelésre szánt nép ellen hadba kell menni. Mi lett volna, ha ebben a hadba el kell mennie Dávidnak? És elhullik abban a hadban a király és az ő gyermekei, az ő hőn szeretett lelkével azonosan szeretett Jónatán. Mi van ilyenkor? Jó tudjátok, a Biblia mit mond. Igen, csodálatosan megkülönböztette őt az Úr. Jöttek a filiszteusok fejedelmek, és azt mondták Ákisnak, Ákis, te vagy a király, tisztelünk is, de harcba, hadvezér az nem vagy. Ehhez a témához két bal kezed van. Mert mi van akkor, ha elmegyünk a zsidók ellen harcolni, és amikor a leghevesebb lesz a küzdelem, akkor Dávid és a több száz nagyon kipróbált embere ellenünk fordul. Haza. Milyen volt ez? Kiviselt róla gondot. De még egy kicsit folytassuk tovább. Csodálatosan megkülönböztetél, hazaér, és amikor hazaér, akkor látja lángokban heverni a várost. Családok, állatok, senki nincs. Azt írja a Biblia, hogy amikor látták a hazaérkezett harcosok, hogy mi történt a családjuk, akkor azon tárgyaltak, hogy megkövezik Dávidot, megölik. A Dávid az Istenhez fordul, Uram, elmenjek-e, üldözzem-e őket? Az amálekiták betörték, most egyenlítettek. Te sokszor jöttél hozzánk, mi csak egyszer, de akkor alapig mindent megsemmisítünk. És Dávid odafordul az Istenhez, nincs mása, de ő van. De ő van. Nem jajveszékelni kezd, nem az idegorvoshoz rohan. Nem nagy gyűlést hív össze, hogy mit csináljunk, hanem odafordul ahhoz, akit ő a lelke mélyéből szeretett. Akiről azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Még ha halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Odafordul ehhez az Istenhez, elmenjek-e és üldözzem őket, azt mondja az Úr, igen, menj. Ugye ismerjük a Szentírás leírását, talál egy elalélt egyiptomi szolgát, aki a hadsereg tagja volt, de éhen, hát lemaradt már szinte az éhhalál küszöbén. Az elmondja, hogy hol vannak, ő megy velük, és megmutatja, megetetik, megitatják, viszik az útra, megtalálják a tivornyázó, a hatalmas zsákmány felett tivornyázó ellenséget, és az utolsó szálig. Lemészárolják őket, illetve kiszabadítják a családjukat. Tehát csodálatosan megkülönböztettél engem. nem csak azzal, hogy még egyszer hatangsúlyozom, hogy pásztor gyerekből királyt formáltál. Nem csak azzal, hogy velem voltál ott a Góliáttal vívott küzdelemben, végül is az a te harcod volt, atyám, azt lehetett volna így mondani, te népedért tettem, hát természetes, hogy ott voltál velem. De ott volt vele az élete hatalmas nyomorúságaiban is. És leírhatta élete végén, látták szemeid az én alaktalan testemet, ez a könyved, de mind, pardon, nem volt elrejtve előttem az én testem, mikor titokban formáltattam és idomítattam, és csodálatosan, pardon, még előbb mondja az előző versben, hogy csodálatosan megkülönböztettél engem. Így élni jó, és csak így élni jó, ha az ember biztos lehet abban, hogy az Istennek gondja van rám, hogy az Isten vezeti az életemet. Testvérem, nem igazán hívő az az ember, aki minden nap nem, valahol nem érzi, hogy az Isten velem van, hogy az Isten segít, hogy nagyon nagy küzdelmeim lehetnek, betegségek, családi bajok, anyagi nehézség, állásból elbocsátás, munkanélküliség, és ki tudja, mi minden. Nem Isten gyermeke az, aki minden nap nem érzi valahol annak a vízbe mártott újnak a jelenlétét, annak a szerető Istennek a gondviselését, azt a kegyelmet, amit az Isten irántunk tanúsít. Nincs igazán boldog élete annak az embernek, aki nem mondhatja el, hogy magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. És hogy csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nekem mindig olyan szörnyű, mikor hívő embereket panaszkodni hallok. Persze van gondunk mindannyiunknak. Mentünk végig mindannyian nagy küzdelmeken, és kétségtelen tény, hogy egy időre az ember olyan megrázkodtatás alatt van, hogy esetleg kénytelen valakinek elmondani, mert még Jézus is vágyott arra, hogy vele imádkozzanak a tanítványai ott a Getsemáné kertjében. Az emberi lényünk igényli ezt. De az állandó panaszkodásnak, az örök kesergésnek, amiben az van, hogy hát igaz, van egy atyám, de hát borzalom, ahogy ő velem bánik. Bocsássatok meg, elmondok, ez csak is szünetnek is jó lesz, a figyelés szünetének is. Győrben imaházavatás volt, egy új helyet kaptunk, raktak egyik helyre, a kommunista időkben volt ez. Mindig elvették, amikor már rendbe hoztunk egy termet, aztán mentünk a következőbe. És ekkor a Bajcsi Zsilinszki utca, mit tudom én, hány ki, 82-ben. És ülünk fenn a szószéken, ugye nekem kell tartani a felavató istentiszteletet, és hangzik a bevezető imádság. És hát imádkozik az én drága, idős, gyülekezeti vén testvérem, hogy Urunk, köszönjük, hogy most a 17. helyen magasztalhatjuk a te szent és nagy neved, és köszönjük, hogy mindeddig megsegítettél minket, már úgy, ahogy. Hát nem tudtam, hogy most ilyenkor mit kell csinálni. Nem tudom, ti mit tennétek. Megsegítettél bennünket már úgy, ahogy. És ezt hány ember, ez a bácsi, ez egy aranyos, drága bácsi volt. Egy igazán istenfélő aranyos bácsi, csak még annyit hadd mondjak erről, hogy már bizony később, már hát szóval elmeszesedett. De imádkozni úgy imádkozott, mint mindig az életében, és egy ebédhez való az ő imádsága közben esett össze, és fejezte be az életét. Na, ismétlen, ez nem tartozott a témához, csak egy kis pihentetésnek. Na, de visszatérve ide, magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosak a te cselekedeteid, és ezt jól tudja az én lelkem. Ezt tudja az én lelkem. Nem azt, hogy ezelőtt 30 évvel is mi volt, hogy ekkor meg akkor van egy sereg ember, akinek az egész életének az összes nyomorúságát ismerem. Mert ahányszor találkozik az ember, annyiszor elmondja. Legyen az Úr kegyelmes hozzánk, hogy mi ne ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy csodálatosak a te cselekedeteid, atyám. Jó tudja azt az én lelkem. Igaz, hogy ölsz és elevenítesz. Igaz, hogy sírba viszel és visszahozol. Igaz, hogy szegényé teszel és gazdagítasz, ahogy a Szentírás mondja. Igaz, hogy megalázol, de felemelsz. De mindezről látom, hogy csak azt teszed velem, amire szükségem van, amivel formálni tudod az én bűnbeteg lelkemet, amivel gyógyítani tudsz, amivel boldoggá akarsz tenni,
1: amivel a végső javamat akarod megadni. Ne felejtjük el, mikor nehézségekben vagyunk, Jeremiás kijelentését, aki azt mondja, hogy Jeremiás proféta könyve 29. fejezet, talán 11. versében, ahol azt mondja, hogy mert én tudom az én, hát nem Jeremiás mondja, az Isten mondja Jeremiáson át, mert én tudom az én gondolataimat, amit én felőletek gondolok. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. De ez a kívánatos véghez sokszor nagyon-nagyon nem kívánatos jelen társul. Hogy az Isten ki tudja formálni bennünk azt a krisztusi képmását, amely nélkül senki nem láthatja meg az Istent, ahhoz bizony ezt kell tegye. És amikor nehézségeink vannak, akkor nem az Istenre kell panaszkodnunk, hanem akkor tükörbe kell néznünk, és azt kell mondjuk, hogy azt az Istent, aki minden szenvedésünket velünk szenvedi, azt az Istent most erre késztetted és kényszerítetted, hogy ezt kelljen veled tennie, mert nem úgy jársz, ahogy ő szeretné, és látja, hogy a szíved szerint amúgy járnál, és ezért segíteni akar, hogy győzni tudj, hogy felemeljen, hogy az ő kegyelmében és erejében részesítsen. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Ugye az előbb erről szóltam már. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fogok, holott egy sem volt még meg közülük. Fatalisták, figyelem! A könyvedben ezek mind be voltak írva. Mennyi ember gondolkodik így, hogy igen, ez volt megírva a sors könyvében, hát ennek kellett lenni. Megadom magam, amerre ő, ahogy ő, én nekem ez semmi közöm nincs. Még egy kicsit Calvin is, aki különben nagyon mélyen tanulmányozta az igét, még ő is egy kicsit beleesett ebbe a gyengeségbe. Még egyszer hadd olvassam az igét. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fogok, holott egy sem volt még meg közülük. Gondoljunk csak az Úr Jézus Krisztus életére. Jézusnak mondja az édesanyja, hogy fiam, elfogyott a bor. És Jézus erre azt mondja, én nekem még nem jött el az órám. Én nem tehetek. Én a te szavadra nagyon szeretlek, tisztellek, édesanyám, de a te szavadra nincs megírva abban az isteni tervben, hogy most tegyek. És hányszor mondja el, hogy én nem aszerint cselekszem, amit én akarok, amit az atya mutatott nekem, én aszerint. Testvérem, nem a sors könyvéről van szó, hanem az isteni tervről van szó, amit az Isten velünk kapcsolatban elgondolt, mert így is folytatja, és nekem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája, számlálgatom, foglalkozom vele, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Milyen jó lenne, ha mindannyian így gondolkoznánk, mindannyian az Isten tervein töprengnénk. Én sokszor elgondolkoztam az életemben azon, hogy mennyiszer befolyásol, hogy a saját gondolatom van ott elsőként az agyamban. Az én elgondolásom, az én ezem azon. Csak gondolkozzunk el egy kicsit ilyenen, valaki elbeszél egy történetet, és néha még szinte durván azt mondjuk, ez semmi, de az én. Ugye ismerjük ezt a szófordulatot. De amikor hol van ez attól, hogy nekem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten? Hol van ez attól, hogy Uram, én a te szavadat, a te tanácsodat meg akarom hallatni. De ehhez arra van szükség, amit így mond az ige, csendesedjetek el. És ezen nem csak azt értjük, hogy ne beszéljetek. Néha ez is nagyon jó lenne. Csendesedjetek el benne a lelketekben, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Ha rám hallgattok, akkor az áldásoknak özöne árad majd a ti életetekre. Boldog az az ember, aki így él. A héten beszélgettünk erre a témára készülve, a munkatársaimmal egy pár szót váltottunk, és mondtam egy ott nem lévő, de olyan munkatársról, akire ez nagyon-nagyon jellemző, mondtam, hogy hát ezt a testvért én még nem láttam mérgesen, ezt a testvért még nem láttam csüggetten, Ezt a testvért még nem láttam, bocsánat, hülyéskedni. Ezt a testvért még nem láttam úgy viselkedni, ahogy az nincs a nagy könyvben megírva. A figyelme ott van, hogy ahogy itt az ige mondja, a te könyvedben ezek mind be voltak írva, és nékem mi kedvesek a gondolataid. Már itt a földön milyen olyan embereket látni, akikről az úgy süt, hogy ők az Istennel járnak együtt. Milyen ez? Testvéreim, mindannyiunk számára ezt az utat szeretni az Isten. Ezt az utat mutatja nekünk az Isten. És mennyi bajt, mennyi kesergést, mennyi nyomorúságot úsznánk meg, amikor az Isten nem úgy tesz, ahogy mi szeretnénk, és nem mondjuk egyszer csak, hogy Uram, hát vártam, hogy adj segítséget, nem adtál, most akkor megyek a magam útján, mint ahogy Dávid gondolt, amikor Ákishoz, a filiszteusok királyához menekült. És hát engedjétek meg, hogy a következő verseket kihagyjam, hogy amikor azt mondja, hogy vajha elvesztené az Isten a gonoszt, vérszopó és állnak emberek, fussatok el. Itt csak annyit hadd mondjak ezekkel a versekkel kapcsolatban, ez nem valami átok zsoltár, hogy egyesek ugye így nevezik, hogy átok zsoltárok. Szóval ebben nem átkozódni kezd Dávid, hanem Dávid azok, és nem a botladozó, erőtlen emberekről szól, a vérszopó, az álnok, a ravasz, az aljas emberekről, akik azonosulnak a bűnnel, akikről az Isten is kimondja, hogy ki kellett írtani egy egész nemzetet, mert a gonoszságuk már betelt. Szóval itt erről beszél. Nehogy eszünkbe jusson, hogy van valaki, aki nekünk sokszor bosszúságot okozott, és akkor erre rá a lelkünkben legalább ráolvassuk ezeket a gondolatokat. És most a 23. és 24. verseket olvasom el. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Hogy említettem, olvastam ilyen teológiai fejtegetést erről a zsoltárról, hogy ez egy ellentmondásos, önellentmondásos zsoltár. Mert így kezdődik, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És ha csak a szöveget vesszük figyelembe, akkor igaz, mert a végén azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Hát azt mondja, úgy ismer, hogy messziről érti a gondolataimat, meg a nyelvemen nincs még a szó, és ő már azt egészen érti. Most akkor mit kezd azzal, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És itt tűnik ki, hogy miről van szó. És vezérelj engem. Ne azért is vizsgálj meg, hogy te megismersz. Tudom, hogy ismersz születésem előtt. Jeremiás isnak is mit mond az Úr? Hogy mielőtt az anyaméhben megformáltalak, prófétának rendeltelek. Szóval azt nagyon jól tudta, ezt Dávid is tudta, és le is írta, hogy ez így van. Nem önellentmondás, hanem azt mondja, te hatalmas, te végtelen bölcsességű Isten, aki tökéletesen ismersz. Vezérelj engem, mutasd meg nekem, hogy én is lássam, hogy ki vagyok. Nehogy majd én is odálljak azok közé, akik azt mondják, hát nem a te nevedben. Hát gazdag voltam, és meggazdagodtam, és nem értem, hogy miért nem akarsz nekem valami előkelő helyet biztosítani az örök életben. Na azt mondja Dávid az Istennek, Uram, vizsgálj meg, és add tudtomra. Hát kérdezem meg, nagy kegyelem, ha az Isten adja tudtunkra a mi gyengeségünket? Mikor ugye emberek oda jönnek hozzánk, és ránk zudítják, hogy milyen gyengeségekkel küzdködünk, még akkor is hálásaknak kell lennünk. Még akkor is hálásaknak kell lennünk. Drága kisbácsi, akit sokan ismertek, ő mondta sokszor, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van mikroszkóp. Mert igaz, hogy nagyon felnagyítja az általa vizsgált szövetet, de megmutatja a borzalmas betegségeknek a csíráit. Ezzel utalt ő arra, hogy milyen kegyelem, hogy emberek esetleg felnagyítják a mi gyengeségeinket. Nagyon sokszor meg sejtelmük sincs róla, nem tudnak semmit. De milyen kegyelem, amikor Isten ezt benn ott a lelkünk mélyén mondja el nekünk. Adi Endre is azt írja, hallom, amint szívemben lépted, és Ádám hol vagy ára, felelnek hangos szívverések. Ugye ez egy költői megfogalmazás, de valahol úgy látszik, megérzett valamit abból, hogy igen, az Isten itt járhat az emberi lélekben, szólhat hozzánk, kérlelhet a jóra. segíthet abban, hogy győző gyermekei legyünk. És még egyszer hadd mondjam befejezésként, szeretett testvéreim, milyen kegyelem, hogy ezt az Isten ma mondja el nekünk. Milyen kegyelem, hogy nem akkor kell mondania, amikor visszatér az ég felhőiben, amikor jobb és bal keze felől állítja az emberi családot, amikor az egyik rétegnek jól tudjátok, mit mond, távozzatok az örök tűzre, és a másiknak pedig mondhatja, jöjj én atyámnak áldotta, jöjj. Örököld azt az országot, amit a világ kezdete óta a te számodra készítettem, a te számodra, akinek nem volt elrejtve a csontja előttem, mikor titokban formáltam és idomítottam, mint egy a föld mélyében, amikor annak, akit az egész életén keresztül hordoztam, akinek botlásait megbocsájtottam, aki ha hozzám fordult, kegyelemért vele voltam, jöjj és örököld ezt az országot. Segítsen oda az Isten bennünket, de még egyszer hadd hangsúlyozom, fogadjuk el az ő figyelmeztetéseit. Még arról is egy-két szót, még csak mielőtt elment mondanék, egymás által is. Ha jó lelkületben vagyunk, akkor mindannyian tudjuk, hogy a lelkünk mélyén hálásak vagyunk azoknak, akik a gyengeségeinkre rámutatnak. Eszünkbe sincs, hogy ezt megjegyezzük és sértésnek vegyük, hanem megköszönjük, hogy köszönöm, Uram, hogy XY-on keresztül kérleltél engem. Segítsen az Isten ilyen életet élni, és segítsen az önismeret után meggyógyulni a mi bűneinkből, oda menekülni a Golgotai keresztövéhez, ott kérni kegyelmet az Istentől, hogy dorgálja meg azt a valakit, aki annyi bűnbe vitt bennünket, és mentsen ki az ő karmai közül, és adjon kegyelméből egy örökkévaló, egy áldott életet. Amen. Irgalmas Istenünk, szerető édesatyánk, olyan csodálatos a te végtelen szereteted, jóságod irántunk, és olyan kegyelem, hogy annyiféle oldalról megközelítve szólsz hozzánk. Köszönjük a te ígédnek a legkülönbözőbb kinyilatkoztatásait, így ezt a csodálatos zsoltárt is. És ott, hogy mi is el tudjuk mondani a zsoltáríróval azokat a szavakat, amelyeket ő elmondott, és mindenek után engedjük oda szentelni az életünket teljesen te neked, hogy te megvizsgálhass, és tudtunk rajthast, hogy kik vagyunk mi, és vezérelj bennünket az igazság, a győzelem, az örök élet útján. Nem vagyunk erre méltók, atyánk, de éppen a méltatlanságunk, a rátszorult voltunk. Az a tény, hogy mi nem tudunk a magunk erejéből semmit tenni, hogy drága Jézusunk, nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Éppen ez kényszerít, késztet bennünket arra, hogy oda meneküljünk hozzád, és a könyörögve kérünk, tedd meg azt, amit megígértél, hogy aki te hozzád jő, az semmiképpen ki nem veted. Cseleked meg ezt velünk, áldott Istenünk, és segíts, hogy az igéken, amelyeket te küldtél a mi számunkra ebben a csodálatos zsoltárban, gondolkodni tudjunk, átformálja lényünket, és méltókká tegyen a te országod számára, a te kegyelmed szerint, atyánk.

Kedves gyülekezet, kérem, hogy Jelenések könyvét lapozzuk fel a 14. fejezetnél. A 14. fejezetből szeretnék egy igeverset felolvasni.

olvassuk el. Ezt mondja nagy szóval: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ugye ez az első angyal üzenete, amelyet elolvastam, és elsősorban én most nem ennek az üzenetnek a részleteivel szeretnék, vagy minden részletével szeretnék foglalkozni, csak röviden annyit hadd említsek meg bevezetésként, hogy azt valljuk, arról vagyunk meggyőződve, hogy ez a három angyal, ez nem három szó szerinti angyal, hanem az Isten követei, akik megszólaltatják Jézus visszajövetel előtt az evangéliumot az emberiség számára. Hadd egyszerűsítsem le így, hogy az Isten szándéka és akarata szerint ti vagytok azok, testvéreim. Nem? Ebben most nem akarok részletesebben bevenemenni, de ez a hitvallásunk, nem? Ezért hívott el az Isten bennünket, hogy ezt képviseljük. Amitről szeretném, hogyha a mai napon gondolkoznánk, az az, hogy ennek egyetlen egy részletét hogyan is tudjuk mi képviselni. Így hangzik az üzenetünk: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Három felszólítás található benne. Féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, és imádjátok. Ezt az üzenetet akkor tudjuk képviselni, hogyha mi saját életünkben ezek megvalósultak. Hogyha mi életünk alátámasztja ennek az üzenetnek a felhívását, azaz ott van az Isten iránti szent tisztelet, félelem, Isten félelem az életünkben, ott van a dicsőségadás, a hálaadás, a dicséret, és ha ott van az Isten imádás az életünkben. Szívem szerint itt megállnék, és feltenném a kérdést, hogy szerintetek van-e különbsége három felhívás között, három fogalom között? Hogyan határoznánk meg, hogy mit jelentenek ezek a felszólítások? Féljétek az Istent, adjatok néki dicsőséget, és imádjátok a Teremtő Istent. De tudom, hogy sokan vagyunk, és ezért nehéz beszélgetős órát tartani. Úgyhogy hadd fogalmazzam meg azt, hogy én úgy látom, hogy ez a három, ez nem egy és ugyanaz. Talán mondhatjuk azt, hogy van benne egy fokozás. Benne van az, hogy igen, az Isten személyét, az Isten beszédét vegyük komolyan, az igazságot és a hamisságot válasszuk külön egymástól, ez az Isten félelemnek a lényege. Az igazság szeretete és a bűn gyűlölete. Az Isten szentségének a komolyan vétele az életünkben. Aki külön választja ezt, az nem biztos, hogy hálás. Lehet, hogy csak ítélkező. Lehet, hogy csak következetesen gondolkozik az igazságról. Ezért nem csak azt mondja, hogy féljétek az Istent, hanem azt is hozzáteszi, néki adjatok dicsőséget. Ismerjétek fel, és ismerjétek el az Isten cselekedeteit, az Isten hatalmát. És úgy gondolom, hogy ezután teszi rá a koronát, amikor azt mondja, hogy és imádjátok őt. Mit jelent imádni az Istent? Miben több az imádat annál, mint hogy a jót a rossztól külön választjuk, és állást foglalunk a jó mellett? Miben több az imádat annál, mint hogy felismerjük az Isten cselekedeteit, és elismerjük az Isten cselekedeteit az életünkben? Hogyan lehetne megragadni ennek a gondolatnak a lényegét, és erről szeretnék szólni ma, az Isten imádatnak a lényegét. Mit jelent az Istent imádni az életünkben? Engedjétek meg, hogy először a szónak a jelentéséből hadd induljak ki. A görög szónak a képéből, amely itt áll. Nagyon érdekes kifejezés, benne van a kutyának a képe. Az a kép, ahogyan a kutya járul a gazdájához. Mindannyian láttunk már kutyát. Mindannyian magunk elé tudjuk

nézni azt, hogy egy kutya hogyan viszonyul a gazdájához. Ezt a képet tartalmazza ez a görög ige, a szó gyökere, az eredeti képe. Ahogyan egy kutya számára minden a gazda. Minden. Egész nap nem volt vele a gazdája, és amikor megjön, nem megsértődik, hanem jár a farka, csóválja, lelkesen néz, és sóvárogva várja, hogy csak két simogatás, csak két kicsi kis mozdulatot kapjon tőlünk. Nem ilyen a kutya? Így viszonyul a gazdájához. Abszolút tekintélyként fogadja el maga fölött. Sóvárogva vágyik arra, hogy együtt lehessen. Van egy kutyánk, ha megtehetné, az ölembe ülne. Hogyha szabadon van, miközben ülök az udvaron, akkor addig jön még, oda nem fúrja magát, és simogassam meg, vegyem észre, hogy ott van. És ha teheti, mondom, az ölembe ülne legszívesebben, hogy ott lehessen. Ne féljünk ettől a képtől. Gondolkozzunk ezen a képen egy kicsit. Nem érzi jól magát a gazdájától távol. Neki áll ugatni, amíg elmegyek. Amikor elmegyek. És vonyítva ugat, főleg ha biciklivel mentem el, még haza nem értem. Ilyen a kutya. Azt mondja, hogy ez, hogy imádni az Istent, ez ahhoz hasonlít, mint ahogyan a kutya viszonyul a gazdájához. Másik képre is visszavezetik, azt mondja, hogy kezet csókol. Van, aki úgy értelmezi, hogy ahogyan a kutya nyalja a gazdája kezét. Mit jelent imádni ennek fényében? Mit jelent az Istenhez visszanyúlni? Így visszanyúlni az Istenhez? Sóvárogva vágyódni a jelenléte után. Örülni a jelenléte minden megnyilvánulásának. Abszolút tekintélyként elfogadni, hát fogalmazzam így, Istenként elfogadni az életünk fölött. Istenként, aki irányíthat, aki uralkodhat, aki parancsolhat, aki vezetheti az életünket. Vágyni arra, hogy az akaratát teljesíthessük, és jelen lehessünk, a közelében lehessünk. Ezt fejezi ki ez a felhívás, hogy imádjátok az Istent. Jelenések könyve 4. fejezetéből hadd olvassak fel egy részletet, hogy a mennyei lények és a mennyben levő emberek hogyan fogalmazzák ezt meg. Amikor az a 4 élőlény, 9. verstől 11. versig, amikor az a 4 élőlény dicsőséget, tisztességet és hálát adott annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él, leesett a 24 vén azelőtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, ezt mondva. Méltó vagy, Uram! Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És később a 5. fejezetben ezt olvassuk. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmat és tisztességet és dicsőséget és áldást. Méltó, mert nem csak teremtett, hanem megváltott bennünket. Mit fejeznek ki ezek a mennyben élő lények, mennyei lények az ő szavaikkal? Az Isten imádata részükről azt jelenti, hogy elismerik, felismerik azt, hogy az Isten méltó a tiszteletükre. Az Isten méltó arra, hogy átvegye az hatalmat az életük fölött, méltó arra, hogy megbecsült legyen az életükben, méltó arra, hogy az akaratát kövessék. Mert neki köszönhetnek mindent. Mert az életüket, a megváltást neki köszönhetik. Imádni az Istent azt jelenti, hogy méltónak tartjuk arra, hogy átvegye az irányítást, átvegye az uralmat az életünk fölött.
méltónak tartani az Istent arra, hogy hálásak legyünk, megbecsüljük, értékeljük, elismerjük az ő cselekedeteit. Méltónak tartani arra, hogy az ő akarata valósuljon meg az életünkben. Hadd utaljak csak vissza a bevezető gondolatra. Mikor képviselhetjük ezt? Akkor hirdethetjük ezt nagy hangon, amikor ez megvalósult a saját életünkben, amikor ez megtörténik, amikor ez valóságá válik a mi személyes életünkben. És ehhez el kell jutnunk. Hadd tegyem fel azt a kérdést, honnan indulunk el? Honnan indulunk el ehhez a célhoz, hogyha elfogadjuk ezt a célt, hogy meglássuk és megismerjük úgy az Istent a mi életünkben, mint akinek mondjuk azt, kimondjuk azt, hogy méltó, hogy átvegye az uralmat. Méltó a mi hálánkra, méltó a mi dicséretünkre, méltó a mi elismerésünkre. Honnan indulunk el? A Biblia így fogalmaz, mi az Isten ellenségei vagyunk. Innen indulunk el, oda, hogy megszólaltassuk azt, hogy imádjátok az Istent. Azt mondja a római levélben, hogy mi az Isten ellenségei voltunk. És az Isten nem mint ellenségekhez viszonyult hozzánk. Római levél 5. fejezetében találjuk ezt a gondolatot. Ezt mondja Pál apostol ott. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által. Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Sőt, dicsekedünk is az Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Kedves testvéreim, innen indulunk el, ebből a helyzetből indulunk el mindannyian az Isten imádás kérdésében. Ellenségei vagyunk az Istennek. Nem úgy gondolkodunk az Istenről, hogy ő méltó arra, hogy uralkodjon, hanem félünk tőle, bizalmatlanok vagyunk vele szemben, nem hisszük azt, hogy ő jót akar nekünk, ezért mi akarjuk biztosítani a boldogságunkat, és amikor az Isten jön, akkor menekülünk előle. Ő pedig megbékélt velünk korábban Krisztus halála által. Nem mint ellenségekkel bánt velünk, noha mi sokszor elutasítottuk őt. Ő nem tagadott meg bennünket, nem fordult velünk szembe. Türelmesen elkezdte bemutatni magát, hogy meglássuk, hogy ő méltó a bizalmunkra. Méltó arra, hogy ne ellenségként bánjunk vele. Ne elutasítsuk őt, hanem bizalommal, gyermeki bizalommal, bocsánat, a kutya bizalmával fogadjuk őt, amikor jön hozzánk. Mi a mi problémánk? Az, hogy ez a bizalmatlanság, ez az ellenségeskedés újra és újra megjelenik. Római levél 8. fejezetében azt mondja az 5. verstől kezdődően az apostol, hogy az a mi problémánk, hogy a mi testünkben ez a bizalmatlanság ott van. Ott van, és ott marad a test újjáteremtéséig. Ezt mondja az 5. verstől kezdődően, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók a lélek dolgaira. A test gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Talán ezek nagyon kemény szavaknak tűnnek, hogy akiben nincs a Krisztus lelke, az pedig nem az övé. De miért kell ezt az apostolnak kimondani? Azért, testvéreim, mert amikor már eljutottunk oda, hogy mi meg akarunk békélni az Istennel, ha eljutottunk ide, ha eljutottunk arra a felismerésre, hogy nem az Isten ellenséges velünk, hanem mi vagyunk ellenségesek vele.
Nem az Istent kell megbékéltetni, hanem bennünket kell megbékéltetni. Amikor eldöntöttük, hogy utat adunk ennek, hogy megbékéltessen bennünket önmagával, akkor is újra és újra azzal

hogy közvetlenül milyen események történnek bennünk, körülöttünk, velünk, hanem abban, hogy ő mit tett értünk a kereszten. Ezért javasolja, ezért tanácsolja Ellen White azt, hogy minden nap töltsünk egy csendes órát a keresztnél. Minden nap töltsünk el egy csendes órát a keresztnél. Mert az Isten el akar oda vezetni bennünket, hogy kétség nélkül, minden körülmények között el tudjuk azt mondani, ki tudjuk azt mondani, és el tudjuk ismerni. Az Isten jó. Az Isten jó. Az Isten bizalomra méltó. Az Isten szeret engem. Nem fogunk másképpen ide eljutni. Nem fogunk másképpen eljutni, de mint úgy, hogyha szóba állunk az üzenetével, nincsen senkiben, nincsen nagyobb szeretet annál, mint hogy az életét adta, adja az ő fele barátaiért. Amikor ide eljutunk, és szívem szerint feltenném a kérdést, testvére, eljutottál ide? Amikor bajba és nehézségbe kerülsz, akkor az első gondolatodként ott van az, hogy az Isten szeret téged. Ha ide eljutottunk, akkor is marad egy problémánk. Ez a problémánk az emberi természetünk. Amikor azt mondja, hogy hirtelen elfeledték az ő tanácsát, elfeledték az ő cselekedeteit, és nem kérték az ő tanácsát, akkor az emberi természetünknek egy tipikus megnyilvánulásáról beszél. Arról, amit a Római Levél 8. fejezetéből már részben felidéztem, de mihez azért szeretnék visszalapozni, mert ott találjuk a megoldást is ebben a fejezetben. Arra, hogy amikor az emberi természetünket éri valami, akkor az azonnal reagál. Nem kérdezi meg, hogy szeretnénk ezt, hanem reagál. Azonnal válaszol az őt ért késztetésre. És a válasz a bizalmatlanság az Istennel szemben. A válasz elfeledkezés az Istenről. A válasz ellenségeskedés az Istennel szemben. Ezért, amikor magunkra vagyunk hagyva, még ha gondolkozásunkban eljutottunk is oda, hogy úgy józan pillanatainkban ki tudjuk mondani, hogy az Isten jó, ezekben a pillanatokban mégsem mondjuk ki. Mégsem tudjuk kimondani, mert az emberi természetünk azonnal bizalmatlanságra indít bennünket, menekülésre indít bennünket. Én nekem kell megoldani, mert nincsen, aki megoldja helyettem. Erre a magatartásra indít bennünket. És a megoldást így olvassuk a 8. fejezetben. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ekkor is megmarad az, hogy a testből jönnek a bizalmatlan gondolatok az Istennel szemben. De nem kell, hogy ezek a bizalmatlan gondolatok uralkodjanak el rajtunk. Ha annak lelkel, akik bennünk, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, ha ugyanaz a lélek munkálkodhat a szívünkben, mert odafigyelünk rá, mert elfogadjuk a munkáját, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a bizalmatlanságra való késztetés mellett megjelenik a bizalomra való késztetés. Megjelenik az Isten szelíd szava, és azt mondja, várjál és bízzál. Az Isten jó, az Isten bizalomra méltó. A lélek szerint valók a lélek dolgaira gondolnak, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Kedves testvéreim, arra van szükségünk, tehát, akkor tudunk eljutni oda, hogy az Istent tényleg imádjuk, és elismerjük, mint imádásra méltó lényt. Hogyha meggyőződünk a szeretetéről, és ez minden bizalmatlanságot, minden bizalmatlan gondolatot lerombol bennünk, és ha elfogadjuk az Isten lelkének a munkáját a szívünkben, azt a halk, nem erőszakos, de határozott szót, amelyik arra késztet, hogy bízzuk rá magunkat az Istenre, akkor is, amikor nem mernénk ezt megtenni, akkor is, amikor ez nehézségnek, megoldhatatlan nehézségnek tűnik számunkra. Jelenések könyve 14. fejezetében két jellemző részletet szeretnék kiemelni, két gondolatot hadd emeljek ki arról a népről, amelyik ezt az üzenetet, az Isten üzenetét megszólaltatja.

Ezt mondja a Jelenések könyve 14. fejezet 4. verse. Ők azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ők áronvétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Ők azok, akik eljutottak oda, hogy feltétel nélkül bizalommal követik a bárányt, bárhova megy. Miért? Mert áronvétettek meg. Mert Krisztus kereszthalála számukra nem egy dogmatikai tantétel, nem egy hitvallás pusztán, hanem az Isten személyes szeretetének a bizonyítékává vált. Az én bűnömért halt meg Krisztus a kereszten. Ennek köszönhetem azt, hogy élhetek. Hova kell eljutnunk, hova szeretne az Isten elvezetni bennünket? Két igeverset szeretnék felolvasni ehhez a gondolathoz, hogy onnan, hogy ellenségeskedés, onnan, hogy lázadás, zsigeri bizalmatlanság az Istennel szemben, oda szeretne elvezetni minket, hogy bízzunk benne, rábízzuk magunkat, és minden körülmények között ráhagyatkozzunk. Korintusi második levél első fejezet 9. versét szeretném elolvasni itt az egyik igeként. Korintusi második levél első fejezet 9. verse. Pál apostol arról a tapasztalatáról szól ebben a részletben, amikor leírja azt, hogy Ázsiában milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül az evangélium hirdetéséért. Azt mondja, hogy az életünk is veszélyben volt, és hogyan reagált erre a helyzetre az apostol. Magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Azt mondja Pál apostol, hogy úgy élte meg az Isten iránti bizalmat, úgy tudta megélni az Isten iránti bizalmat, hogy nem akarta a saját életét megvédeni és megtartani. Amikor letette az életét az Isten kezébe, amikor azt mondta, hogy magunk is halálra szántuk magunkat, ezt azért tette, hogy bízni tudjon az Istenben. Mindaddig, amíg erre a pontra el nem jutunk, hogy a saját életemről lemondok, és az Isten kezébe teszem. Ahogyan Jézus a kereszten azt mondta, hogy leteszem az én életemet a te kezedbe. Nála többet jelentett ez a mondat annál, mint amit számunkra jelent. De ahogyan Jézus letette a kereszten az Atya kezébe az életét, akkor tudunk bízni az Istenben, amikor ezt a döntést meg tudjuk hozni. Magam is halálra szántam magamat. Azért, hogy tényleg bízni tudjak az Istenben. Mert amíg nem szántam magamat halálra, addig nem fogok bízni benne. Addig meg akarom védeni magamat. Addig gondoskodni akarok magamról, a saját szükségleteimről. Ezért kérdés az testvéreim, hogy eljutunk-e oda, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy nem mi, nem az én életem. Akkor tudunk elkezdeni bízni az Istenben, és bizalomból engedelmeskedni az Istennek, amikor az életünket letesszük az ő kezébe. Amikor halálra szánjuk mi is magunkat a veszedelemben. És azt mondjuk, hogy az Isten akarata legyen meg. Én nem akarom megvédeni, nem akarom bebiztosítani magamnak az életet. Rábízom Krisztusra az én életemet. Pál apostol máshol azt mondja, naponként halál révén állok. Naponként halál révén állok. Mintha azt mondaná, hogy addig, amíg én élek, addig Krisztus nem uralkodik az én életem fölött. Amikor én halálra szántam magamat, amikor Krisztussal együtt meghaltam, akkor tudok állni. Akkor meg tudok állni, akkor tudok bízni benne, és tudok engedelmeskedni neki. Ezért összegző igeként a Galata levélből hadd olvassam fel. Ezt mondja Pál apostol. Én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Galata 2:19-20. A törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.
amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Amikor a cselekedeteink mögött megjelenik ez az indítás, megjelenik ez az indíték, hogy én nem én élek többé, nem én akarok élni, amikor elengedem a magam életét, akkor valósul meg az, hogy Krisztus tényleg uralkodni tud. És ekkor lehet elmondani azt, hogy imádjuk az Istent. Testvéreim, ezek olyan kérdések, amelyekkel naponként szembesülhetnénk, hogyha szóba állnánk azzal a gondolattal, hogy ne a magunk útját járjuk. Mert naponként választás elé állít bennünket az Isten, és naponként felteszi többször is nekünk a kérdést. Te akarod megoldani, vagy rám bízod? Engeded, hogy én küzdjek, vagy te akarsz küzdeni? Lehet, hogy ez csak annyit jelent, hogy az Isten arra kér, hogy ne védd meg magad egy vitában. Lehet, hogy ez azt jelenti, hogy arra kér, hogy ne vágj vissza keserű szavakkal. De ekkor derül ki az, hogy én élek, vagy pedig halálra adtam magamat. Azt mondja Pál apostol a római levélben, a gond nem az, hogy ne ismerhettük volna meg az Istent. El lehet oda jutni, hogy kimondjuk, hogy az Isten jó. Ha gondolkozunk, ha szembenézünk azzal, amit tett, nem hiszem, hogy közömbösök tudunk maradni az Isten áldozatával szemben. A gond nem az, hogy ide nem lehet eljutni. A gond, a kérdés, amit feltesz nekünk, hogy miután ide eljutottunk, átengedjük az életünk irányítását neki. Mert bár az Istent megismerték, nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak. Ez a probléma lényege. Ebből következik minden más az életünkben. Nem mint Istent dicsőítették őt. Nem tudom megállni, hogy ne idézzem ide, akiknek az Istenük az ő hasuk. Ahelyett, hogy Istenként dicsőítették volna, engedték, hogy az étvágyuk vezesse őket. A saját érdekeik, vágyaik, gondolataik vezette őket. Eljutunk-e arra a döntésre, hogy ne én éljek többé? Méltó az Isten arra, hogy ő uralkodjon? Ha eljutunk erre a döntésre, akkor egy tanulási folyamat kezdődik az életünkben. Az a folyamat, amikor az Isten halk és szelíd hangon arra fog késztetni, menj el és látogass meg a tanárnődet. Kinek-kinek a saját életében azt, amit az Isten éppen aktuálisan mond. És az engedelmességünk ekkor dől el. Az, hogy imádjuk az Istent, ekkor dől el. Nem máskor. Befejezésül egy kérdést hadd tegyek fel. Félünk-e az ilyen átadástól? Félünk-e attól, hogy az Isten felé kifejezzük azt, hogy mindenem a tiéd, jogod van uralni a gondolataimat, az érzelmeimet, a vágyaimat, az akaratomat. Jogod van azt tenni velem, amit akarsz, mert én bízom benned. Félünk ettől? Válaszolhatok helyettetek? Félünk. Ez a mi problémánk. Az a mi problémánk, hogy ettől félünk. És az oldja meg, amikor eljutunk arra a bizalomra, hogy az Isten bizalomra méltóbb, mint én. Méltóbb arra, hogy rábízzam és engedelmeskedjem, mint én a saját gondolataimmal. Mi az, ami segít abban, hogy ne féljünk többet? Amikor gondolkozunk Krisztus áldozatáról, amikor eljutunk oda, hogy egyre jobban felismerjük azt, hogy ő szeret bennünket, felismerjük, hogy ő jót akar nekünk. Ellen White azt mondja erre a gondolatra, szégyellem ezt kimondani is. Lemondásról beszélni, önfeláldozásról beszélni, az érdekeink feladásáról beszélni,
annak a hátterén, hogy Krisztus mit tett értünk, és annak a hátterén, hogy az Isten milyen ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, szégyellem, ha erről hallok. És nekünk ezen a szégyenen keresztül kell menni. El kell ide jutnunk. Testvéreim, és szívem mélyéből kívánom mindannyiunknak, hogy segítsen az Isten, hogy ezt az üzenetet megszólaltathassuk majd hiteles módon. Imádjátok. Imádjátok az Istent, mert méltó a ti hódulatotokra. Méltó a feltétel nélküli követésetekre. Mert nem csak megteremtett, de megváltott bennünket. És az ő akaratáért vagyunk, és amit ő akar, az számunkra a boldogság útja. Segítsen az Isten ezt megélni, tapasztalni, és majd képviselni is. Amen. Mennyei Atyánk, Istenünk, kérünk, hogy bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor fájdalmat okozunk neked a mi bizalmatlanságunkkal. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem értjük a te cselekedeteidet, és nem emlegetjük meg a te cselekedeteid nagy voltát, a te hatalmas dolgaidat. Bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan sok mindenről szívesebben gondolkozunk, mint arról az áldozatról, amelyet értünk hoztál, amelyet azért hoztál meg, mert szeretsz bennünket, és megmenteni akarsz. Bocsásd meg, Istenünk, hogy emiatt aztán sokszor a bajok és a nehézségek között a mi első gondolatunk nem az, hogy te bizalomra méltó vagy, hanem olyan sokszor mi vádolunk téged, keserűen szembefordulunk veled, vagy elcsüggetten azt gondoljuk, hogy nincsen segítség számunkra. Istenünk, arra szeretnénk kérni, segíts valahogy megértenünk a te szereteted mélységét. Segíts, hogy felismerjük, hogy az a bizalmatlanság, amely belőlünk árad, az indokolatlan, észszerűtlen, hogy annak nincsen alapja. Segíts elfogadnunk azt, hogy te azt kéred tőlünk, hogy mi most bízzunk meg benned, akkor, amikor nem látjuk át az összefüggéseket, az okokat, de azt kéred, hogy bízzunk benned, mert te az életedet adtad azért, hogy segíts rajtunk. Segíts eljutnunk ide, Urunk. Segíts, hogy a lelkünk legmélyéből ki tudjuk mondani azt, hogy te vitán felülállsz előttünk, hogy minden kételyen felülál az, hogy te jó vagy, és szeretet, szeretsz bennünket, és szeretetre méltó vagy. És Istenünk, szeretnénk arra is kérni, hogy töltsd ki a szívünkbe az engedelmesség lelkét. Segíts, hogy az, hogy mi szeretünk téged, tisztelünk téged, az abban az egyszerű gyakorlati dologban megnyilatkozhasson, hogy hallgatunk te rád és engedelmeskedünk neked. Bocsásd meg, Urunk, azt a félelmet, ami olyan sokszor ott van a végső átadással szemben. Olyan sokszor kritikus kérdésekben megjelenik, hogy de mi lesz akkor velünk. És segíts, hogy halálra tudjuk szánni magunkat. Segíts, hogy ahhoz, hogy bízni tudjunk, meg tudjuk hozni azt a döntést, hogy nem mi akarunk élni, hogy nem a saját utunkat akarjuk járni, nem a saját szívünk uralkodói akarunk lenni, hanem azt akarjuk, hogy te legyél ez, Urunk. Kérünk, add az engedelmesség lelkét nekünk, add a bizalomnak lelkét a szívünkbe, és segíts, hogy akkor, amikor nehézségek vannak az életünkben, segíts, hogy akkor gyermeki bizalommal, a gyermek bizalmával tudjuk rád bízni a mi egész életünket, letéve a te kezedbe, hogy nem magunkban bízunk, hanem te benned igazán. Kérünk, vezess el erre a személyes tapasztalatra mindannyiunkat, és vezessd el erre a tapasztalatra mi közösségünket is, hogy megszólaltathassuk a te üzenetedet azzal a hitelességgel, hogy igen, mi tanúskodunk amellett, hogy méltó vagy arra, hogy vegyél erőt, hatalmat, dicsőséget, tisztességet. Méltó vagy arra, hogy a te akaratod legyen meg, és ne a miénk. Vezess el ide bennünket, kérünk, Urunk.

Kedves gyülekezet, Pál apostolnak a Tessalonika beliekhez írt második leveléből olvasom Isten igéjét ezen a délelőttön. A második fejezetből idézek. Kérem is, hogy keressük meg tehát Pál apostolnak a Tessalonika beliekhez írt második levelét, illetve ennek a második fejezetét. És itt olvassuk azt a szakaszt, amelyik a 9. verstől a 12-ig tart. Így hangzik Isten igéje ezen a helyen. Akinek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem tudom, mennyire él bennünk elevenen ez a levél. Általában, ha azt mondjuk, hogy a második tesszalonikai levél, akkor mindig a második fejezetére gondolunk, és ennek jó oka van. Tudnélik, az a szakasz, amit felolvastam, része egy proféciának. A második fejezet tartalmaz egy proféciát, egy nagy vázlat proféciát, ahogyan szoktuk ezt mondani, ez nem egy bibliai kifejezés, de jól fogalmazza meg a lényeget. 10 ilyen van a Bibliában, 4 Dániel könyvében, 4 Jelenések könyvében. Mondhatnám, hogy szinte el is várjuk, ezek ilyen profétai könyvek, ez a lényegük. Egy olyan van, amelyik, illetve 2 maradik ki ugye a 10-ből, az egyik az Máté evangélium a 24. fejezetében, Jézus Krisztus személyesen mondta el az ő földi élete során, tehát nem a proféták által, hanem személyesen közvetlenül, és a 10. ebben a sorban, nem időrendi sorrendben, de amit így számba vettem, mi ilyen sorrendben, az az, amiről most beszélünk, a második tesszalonikai levél második fejezete. Vajon mi az oka annak, hogy ez a 10. profécia épp ebben a levélben, épp itt jelent meg, annyi páli levél van végül is, akármelyikben megjelenhetett volna? Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy mivel fejeződik be az első levél a témáját tekintve, a tesszalonikai első levélben, mit ír Pál apostol, mit tisztáz, miről szól a levélnek a vége. Segítek a második visszajövetelnek a mikorját és a mikorját nem tisztázza. Ez az első levél vége, ha emlékeztek, ott is vannak nagyon ismert igeik, a feltámadás rendjéről beszél, hogy éppen, hogy nem előzzük meg azokat, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azok éppen nem előznek meg bennünket. Erről szólt tehát az első levél vége, és a második levél ugyanitt folytatja a gondolatmenetet, szinte folytonosság van. Ennek az a magyarázat, hogy kevés idő telt el a két levél írása között, néhány hónap, ha jól emlékszem. És a második levél is erről a témáról szól. Itt engedjetek meg rögtön 2 megjegyzést ennek a kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív üzenete van annak a számunkra, hogy Tesszalonikában Jézus Krisztus visszajövetele az egy téma volt, a szónak a jó értelmében, az egy kérdés volt. Ez foglalkoztatta őket, sőt, ha elolvassátok, Pál apostol éppen, hogy, hát most jobb szó nem jut eszem, hogy hűti a kedélyeket, jó értelemben véve, tehát, hogy őket éppen az foglalkoztatta, hogy már mindjárt itt lesz, és hogy milyen közel van, és Pál apostol intette, tanította, helyre tette ezt, hogy azért annyira nem közel, még akkor, legalábbis, amikor ugye ez közel 2000 éve leíratott. Én azt gondolom, hogy ez egy jó bizonyítvány, ha szabad így mondani a gyülekezetre nézve, hogy ez a kérdés, ez elevenen élt bennük, hogy ez foglalkoztatta őket, hogy ebben a tárgykörben egyáltalán írni kellett nekik, segíteni kellett nekik, és helyre kellett őket igazítani. Van azonban egy negatív üzenete is mindennek. Ugye úgy kezdődik a második fejezet, ha megnézitek a második versét, az elsőtől olvasom, hogy így értelmesebb legyen a szakasz. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzálendő egybegyűlésünkre nézve, magyarul a világ végére nézve, Jézus visszajövetelére nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja.
Hát amire utaltam is, hogy ők már azt hitték, hogy már itt van, és hát ehhez képest Pál apostol ezért van itt ez a profécia, mert válaszul az ő kicsit túlzó várakozásaikra. Ő ebben a proféciában elmondja az időrendjét a dolgoknak. Tehát, hogy jól lássa ezt a gyülekezet, ne legyen félreértésben, majd erre mindjárt vissza is térek. De ami azért elszomorító és különös, hogyha belegondoltok, én is most figyeltem fel a napokban, amikor olvastam ezt a szakaszt, hogy itt van a levél végén egyébként a harmadik fejezet 17. versét, ha megnézitek, ugye könnyű, mert legfeljebb egyet kell lapoznunk, rövid a levél. Látjátok, hogy azt írja, a köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, ami ismertető jegye minden levelemnek. Miért? Amit az imént olvastam. Nekünk tulajdonított levél által. Emberek Pál apostol tekintélye mögé bújva, azt felhasználva hamisítványokat köröztettek a korabeli gyülekezetekben, azt akarván elérni, hogy majd hát különféle tanokat, tévtanokat széthintenek, és a Pál tekintélyével. És ami ebben nagyon megrázó az az, hogy a tesszalonikai levelek azok Pál apostol korai szolgálatából származnak. Tehát nem a szolgálata végére alakult ki egy ilyen veszély, én ezen lepődtem meg mostanában, eddig nem figyeltem fel erre, hanem rögtön az elején már megjelent ez a veszély, hogy hamisítványok, akár írott formában is hamisítványok jelentek meg, és ő ezt volt kénytelen ilyen módon is helyre tenni. Itt a 7. vershez lapozzunk még a 2. fejezetben. Tudnék, itt a szövegösszefüggésünk a proféciához. Azt mondja, működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Nem tudom, értitek-e, tehát ezt jó látni, nekem is jót tett, gondoltam, nektek is jót tesz a bevezetésben, nem erről akarok azért csak szólni, hogy mi az összefüggés a két levél között, mi volt ott a téma, ami foglalkoztatta a gyülekezetet, egy igen pozitív, igen üdvös tény, hogy ők ennyire ebben gondolkodtak, ez kötötte le őket. A tévedésüket helyre kellett azért tenni, mert hát a tény az tény. Pál apostol erre válaszul, mond majd egy időrendet a proféciában, de egyúttal még valamit mond a proféciában, hogy vigyázzanak, mert az a hamisság, ami már itt lappang, levelek, meg egyéb tévtanítások formájában, az már itt van, és még teret is fog nyerni, és ki fog szélesedni, és tágteret fog kapni, mielőtt Jézus Krisztus visszajönne. Pál apostol tehát részben rendbe tette a dolgokat, részben pedig azt mondta, hogy megértsék az időrendet, hogy az, ami most még csak ilyen formában működik a körükben, az még nagyobb teret fog nyerni, ahogyan mondtam is, de valami az útjában van, ugye így olvastam, hogy csak hogy annak, ami azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Magunk előtt látjuk szinte, ugye, hogy valami haladna, de nem tud, és akkor, hogyha eltolat az útból valami, mint hogyha önmagától eltolatna, szabad utat enged, akkor viszont szabad a pálya, így mondják, ugye, és akkor lesz hatalma majd ennek a tényezőnek, amiről itt ír, a törvényszegés, titkos bűne, veszedelem fia, ilyen kifejezéseket használ. Mi lehetett az, ami az útban volt akkor? Ugye Pál apostol azt mondja, hogy most is itt van már a jelenség, de nem bír erővel, nem bír hatalommal, de fog. Hát mi volt a hatalom útjában a római korban Pál apostol korábban? Hát maga Róma, azért Róma a birodalmi Róma. Róma hatalmával nem lehetett birokra kelni, nem lehetett megdönteni, úgymond. És Pál apostol erre utal itt, hogy ha majd elmúlik az, ami most van, a római birodalom, a római státuszkó, megszűnik az, ami elfoglalja a hatalmat az emberi társadalomban, akkor majd egy új hatalom jelenik meg a helyén, a hamisság, ami most még csak a jelenségeiben van jelen, az teret nyer, intézményessé válik, így is mondhatnánk, és akkor egy új korszak kezdődik, és ennek még meg kell történnie, mielőtt Jézus Krisztus visszajön. Tehát ezt hangsúlyozza Pál apostol, hogy azért sem jöhet még vissza most Jézus, mert a dolgok rendje az, hogy előtte még a veszedelem fiának meg kell jelennie a maga teljes hatalmában. Egy rövid kérdés, hogy miért nem mondta ki Pál apostol a maga nyersességében a tényt, hogy a római birodalom mondjuk, hogyha véget ér, akkor majd utána meg fog jelenni. Hát ti is tudjátok, hogy mennyi támadtatás érte az apostolt a szolgálatáért, mennyi hamis vád hangzott el, hogy az adó ellen, a császár ellen, nem tudom mi ellen, hát ilyen köztörvényes vádakat mondtak ellene. Hát még csak azt kell, hogy írásba adja azt, hogy a birodalom végéről beszél. Ő járt náluk egy pár hónappal korábban Tesszalonikában, és ezért hivatkozhatott rá, az előző levélben van is erre utalás, hogy amikor ott jártam nátok, hát akkor ezt elmondtam. És itt csak utal arra már, hogy valaminek, ami most még útban van, félre kell az útból tolatnia. És aztán, és most jön az aztán, aztán teret kap ez a hamis hatalom,
És gyakorlatilag azt mondja Pál apostol, hogy a római birodalom befejezés, lezárulásától, a korszak lezárulásától, Jézus Krisztus visszajöveteléig egy valami az, ami átíveli az egészet, egy valami az, ami összeköti, egy valami az, ami áthidalja ezt a hatalmas űrt a történelemben. A római birodalom véget ért ugye az 5. évszázadban, és azt mondja Pál apostol, hogy utána megjelenik az, amiről én beszélek, és az végig fenn fog állni addig, amíg Jézus Krisztus eljön. Azért nagyon nagy erő van ebben a proféciában, mert nem lehet kitérni a tényről, hogy azt mondja, hogy a 7.-8. verset is olvasom, működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Tehát azt mondja, most egy korszakban élünk, ennek előbb le kell zárulnia, aztán jön el annak a korszaka, még Krisztus előtt, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Vagyis addig fenn fog állni. Ez egy félelmetes kijelentés, legalább 1500 év eddig, ugye, ami eltelt, és azt mondja, hogy lesz egy hatalom, ami azután jelenik meg, hogy Róma véget ért közvetlenül, és mindvégig fennáll a történelmünk során, egészen Krisztus visszajöveteléig bezárólag, és ő fog véget vetni a hatalmának. Ugye, erre hadd mondjam azt, hogy nem sok tényezőre illik ez rá, nem sok intézményre illik ez rá, és az időt tekintve mindenképpen történelmi méretű a fennállása, tehát történelmi az intézmény is, amiről beszélünk, magáért beszél ez a profécia is. Mégsem hagyja ennyiben a dolgot Pál apostol, arról is beszél, talán olvasom is, hogy értsétek, mire gondolok, akikben nem ér frissen a szakasz. Arról is beszél, milyen jellegű a kilét ennek a hatalomnak. A 4. verset olvasom. Aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Magyarul, hol kell keresni azt a hatalmat, amiről beszél? Hát, hogyha egyszerűen mondjuk, akkor az Isten temploma környékén. Nem a pártházaknál, bocsánat, hogy ilyen nyers vagyok, tehát, hogy nem ott, ahol felvállalt az ellenségeskedés a vallással és az Istennel szemben, nem a nyílt ateizmus táborában keresendő az a tényező, amiről Pál beszél, ott nincsenek is 1500 éves tényezők egyébként, hanem azt mondja, hogy az Isten temploma környékén Isten gyanánt mutogatja magát, és mégis tagadja az Istent. És még egy dolgot mond, tudnék azt, hogy nagy befolyása lesz, ugye ezt már az alapigényben olvastuk, akinek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden jelei, minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek. Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom egy vallási színezetű hatalom lesz, hosszú ideig áll fenn, Róma után jelenik meg, Krisztusig fennáll a vég ideig, Krisztus vett véget a hatalmának röviden, és azt mondja, hogy nem akármilyen hatalom lesz ez, mert ember tömegeket tud megigézni, megbabonázni, de ennek is van magyarázata, mert természet fölötti eredetű a befolyása. Nem egyszerűen emberi manipuláció, nem a szokott emberi dolgok fognak itt működni. Így olvastam, az eljövetele a sátán ereje által van. A hazugság minden jeleivel, csodáival. Ugyanezt olvassuk Jelenések könyve 13. fejezetében is egyébként. Ott ugyanezt mondja el, hogy ott megjelenik, egyébként ugyanerről hatalomról szól értelemszerűen, és ugyanezeket az ismérveket mondja el. Kedves gyülekezet, vegyük észre, ezt én nem a proféciáról szeretnék beszélni, előre bocsátom, csak ha már itt tartunk, jó ezt látni, meg hogy mihez képest beszéljünk tovább, gondolkodjunk tovább. Azt azért állapítsuk meg, hogy Pál apostol arra teszi a hangsúlyt, hogy a vég idején a csalás lesz a meghatározó eszköze sátánnak. Emlékezünk rá, Jézus Krisztus mit mondott, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy hogyan s mint lesz a vég? Azt mondta, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. A hogyanra mást várnánk válaszul, nem? Tehát az elsődleges válasz az lenne, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz. Ő rögtön azzal kezdte, mint bármi konkrétumot mondott volna, hogy vigyázzatok, mert uralkodó lesz, és eredményes lesz a hitetés, a hamisság, a félrevezetés. Pál apostol ugyanezt mondja itt az alapigényben, és még egyszer hadd kössem vissza a fejezet elejéhez, hogy már akkor működött a törvényszegésnek a titkos bűne. A tisztátalanság, a hamisság. Az első pillanattól, az első apostoli levelek megírásakor már jelen volt ez a fajta hamisság,
És ez az, amire azt mondta Pál apostol, hogy ennek a korszaka fog eljönni, ez ki fog teljesedni, ez egy történelmi kor lesz, méghozzá egy hatalmas korszak Rómától Jézus visszajöveteléig, a Római Birodalomtól Jézus visszajöveteléig. Kedves gyülekezet, azt mindannyian tudjuk, én azt gondolom, legtöbben, akik itt vagyunk, azok is, akik vendégeink, de hát törzs vendégeink, hogyha szabad ezt a szót használnom, hogy a történelem végére a Biblia azt jövendöli, hogy fizikai kényszert is alkalmaznak majd a lelkiismeret elfolytására, és hát rávegyenek embereket, hogy mit tegyenek, illetve hogy mit ne tegyenek. Tudjuk, hogy nehéz idők lesznek, hogy fizikailag megpróbáló idők lesznek, de számon tartjuk-e azt is, amit valahol tudunk, itt most ezt ki is mondtuk, hogy nem csak fizikailag hatnak majd az emberre, nem csak nyíltan frontálisan a kényszerrel, hanem a megtévesztés, a hamisság, a hazugság eszközeivel. Hadd olvassam újra az alapigényben, mert annyira úgy érezzük, hogy nem talál kell, szinte mintha nem találnak elő szavakat az apostol, hogy érzékeltesse velünk az állapotokat. Azt mondja, a hazugság minden hatalmával, jeleivel, csodáival, a gonoszság minden családságával, és ugye szándékosan a végére hagytam, hogy a sátán ereje által, tehát nem akármilyen dolgokról beszél itt. Biztosan érzitek ti is, hogy halmozza itt a fogalmakat, a jelzőket, és ott van, hogy a sátán ereje van minden mögött, mindezek gyökerében. Nem tudom, hogy mennyire érezzük magunkat felkészültnek erre. Mert attól sokszor félünk, hogy fogjuk bírni, hogyha mit tudom én, gyötörnek, kényszerítenek bennünket, megzsarolnak bennünket, nem adhatnak, nem vehetnek. De vajon foglalkoztat-e bennünket az a gondolat, hogy fogom én ezt a csalásokkal teljes időszakot átvészelni, úgyhogy ne legyek áldozat? Én egy kicsit félek attól, hogy ennek a veszélyét alábecsüljük, méghozzá két oknál fogva is alábecsüljük. Az egyik, amit én gondolok, persze lehet, hogy nincs igazam, az egyik az, hogy a fizikai szenvedés az foghatóbb a számunkra, és jobban félünk tőle, én azt gondolom. Tehát valahogy a jellege olyan, hogy inkább az ragad meg bennünket, és az hat ránk, annak a jövőképe. A másik, amiben majdnem biztos vagyok viszont, hogy mi úgy gondoljuk, és nem ok nélkül hozzáteszem, hogy az átlag emberhez képest mi sok mindent tudunk. És ez igaz. Tehát úgy értem, hogy erre az időre nézve, a veszélyekre nézve, a teendőkre nézve, a lehetséges csalásokra nézve, mi viszonylag sok dolgot tudunk, és ezért a többi embernél, az átlag embernél, hát lényegesebben felkészültebben állunk ezek előtt a dolgok előtt. Azonban, ha megfigyelitek, és most érkeztünk oda, amiről én igazán szólni szeretnék, ha megfigyelitek, Pál apostol megmondja azt, hogy hol fog húzódni a határvonal az elveszők és a megmaradók között, tehát akik áldozatul esnek a csalásoknak, és akik kiállják ezt a próbát is. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy mit írt, olvasom a 10. verset, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Hát kb. Ezt vártuk, nem ott van az a szó, amire mindnyájan számítottunk. Az igazság. Hát ha már hamisságról van szó, csalásról, félrevezetésről, ilyen megtévesztésről, akkor nyilván ezzel szemben mi adhat az embernek oltalmat, mi vértezi fel? Az igazság. Az igazság. Körülbelül ez is az, ami bennünket egy kicsit magabízásba ringat, amire itt az elején utaltam, hogy hát mi nekünk az igazság jó részt azért a birtokunkban van. Tudjuk, hogy mit mond az Isten, tudjuk, hogy mit vár az Isten, míg azt is tudjuk az Bibliának és a jó Istennek hála, hogy milyen támadásokra kell felkészülnünk, az nagyon nagy dolog, hogy milyen irányból jönnek majd a támadások. De hogyha megfigyeltétek, az igazság szó nem önmagában áll, hanem egy szókapcsolatban. Most nyelvtelen nem néztem, hogy miért helyes, de az igazságnak a valamiéről beszél. Erre mondom azt, hogy hát tudjuk persze, hát az igazságnak az ismerete, nem? Nem, rázátok a fejeteket, akkor figyeltétek az igét, örülök neki. De azért tudjátok, hogy mire gondolok, ha nem olvastuk volna frissiben, azért ösztönösen mi mire gondolnánk? Laudícia mire gondol? Gazdag vagyok, meggazdagodtam. Milyen tekintetben? Hát az ismeretek tekintetben. Én nekem halomban áll, bocsánat, hogy ezt mondom, az igazság ismereteit mögöttem. Tehát én rengeteget tudok az igazságról. Igen ám, csak ez a szakasz azt mondja, és az ösztönös gondolkodás összevág Laudíciával természetesen, de ez a szakasz nem az igazság ismeretéről beszél. Mint hogyha azt mondaná, hogy vigyázz, Laudícia népe, téged nem az igazság ismerete fog megmenteni. Az információ,
annak, már ez egy modern szó, de hát végülis erről van szó. Annak a birtoklás, hogy tudod, hogy mi lesz, tudod, hogy mit nem szabad tenni, tudod, hogy mit kell tenni, tudod, hogy mi a helyes, az önmagában nem lesz képes arra, hogy téged megmentsen és hogy megóvjon attól, hogy elkövesd a hibát. Ha más nem mondok, bár itt nem arról van szó, hogy mondjuk effektív a megtévesztésről van szó, de még az is lehet, hogy az ember tudja, hogy mit kéne tennie, csak valami hiányzik hozzá, hogy megtegye. Az erkölcsi erő, a bátorság. Van ilyen, hogy az ember tudja, hogy mit kéne tennie, nem vagyok képes rá, mert hiányzik az, hogy tudjam vállalni is azt, amit tennem kell. Kedves gyülekezet, itt azt olvassuk, hogy nem az igazság ment meg bennünket. Nem az igazság ismerete ment meg bennünket, hanem egy olyan szót olvasunk itt mellette, amit sokat olvasunk a Bibliában. Az igazság szeretete. Nem az igazság ment meg. Az igazság szeretete, az nem ugyanaz. Engem ez ragadott meg, és úgy gondoltam, hogy nektek is javatokra van, én erről szeretnék szólni ezen a mai délelőttön, hogy hogyan állunk az igazság szeretetével. Eleve szem előtt tartjuk-e azt, hogy minket az igazság nem tud önmagában megmenteni. Az ismereteink nem arra vannak, hogy megmentsenek bennünket. A kérdés az, hogy kifejlődött-e, kifejlődik-e bennünk az igazságnak a szeretete. Én nem tudom, hogy vagytok ezzel, én mostanában nem keresem, de valahogy meg vagyok érintve ezzel, hogy olvasom a Bibliát, én lépten nyomon a szeretetre bukkanok a Bibliában. Hát mondjuk nem csodálni való, mert tudjuk, hogy erről szól, de hogyha úgy olvassuk, akkor mégiscsak meglepő, hogy minden összefüggésben ide vezet el bennünket. Azt mondja az első nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második az milyen parancsolat? Nem teljesen más, nagyon hasonló. Ugye így is hangzik, hogy a második pedig hasonlatos ehhez. Csak abban van különbség, hogy másra irányul a szeretet, és hát nem ugyanaz a mértéke. Tudunk, hogy szeresd a te fele barátodat, nem kis mértékben, mint önmagadat. Hát azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy az erkölcsi törvény az ilyen, valahol ebben hogy mondjam, nem váratlan, a mértéke hihetetlen, gondolkodásra méltó, egy életet igényel, hogy megtanuljuk. Tehát kb. Ezt vártuk a Bibliától. De a Bibliában olvassuk azt, hogy szeressük az irgalmasságot. Van ilyen felszólítás, hogy például egy keresztény erényt szeretni. És sorolhatnám tovább, nem teszem, az idő is eljáróban van már, és hosszan kéne sorolni, majd figyeljétek meg, hogy valahol mindig felbukkan a Bibliában minden szövegben az, hogy meg tudom-e én szeretni azt a dolgot. Abból teszem-e, meggyőződésből, szívesen, őszintén teszem-e. Nem csak ember-ember, nem csak lények viszonylatában jelenik meg a Bibliában a szeretet. Engem személy szerint ez nagyon elgondolkodtat, hogy nagyon-nagyon komoly hiányosságaink vannak. Nekem mindenképpen úgy érzem, de mindnyájunknak, hogy mi úgy érezzük, hogy bizonyos törvényeket kell megtanulnunk, bizonyos ismeretekre kell szeretni, bizonyos viszonylatokat, meg hát persze szeretjük mi a Jóisten, szeretjük egymást, de mintha a mi szeretet fogalmunk nem lenne a helyén. És mintha sokkal több dologban kéne jelen lenni a szeretetnek. Egy egészen más életíz, életérzés lenne az, amit Isten szán nekünk. Egy kicsit most az jutott eszembe az, hogy ugye fekete-fehérben néznénk egy színes filmet, és azt hiszük, hogy ez a színes film. Értitek, hogy mire gondolok, hogy az élet tapasztalat annyival magasabb, mint amit Isten szán nekünk, és nincs róla fogalmunk. Ez a mi tragédiánk, az egyik. Most azzal, ugye itt soroltam az előbb, hogy mi mindent kell szeretni, most pedig itt azzal találkozunk, hogy az igazságot sem ismerni kell. Csak. Ugye, hogyha csak önmagában nézem, hogy hát mire való az igazság, hogy megismerjük. Még azt is hozzáteszem, hogy esetleg, hogy cselekedjük, az nagyon jó, nem? Tehát ismerni kell, cselekedni, mit lehet még az igazsággal? Lehet benne hinni például, sőt, hát kell, hogy higgyünk benne. Ezek az igék, amik eszünkbe jutnak szerintem az igazsággal összefüggésbe. De hányszor gondolunk arra, hogy szeretni az igazságot? Pedig ha megnézitek, az apostolit nagyon következetesen fogalmaz. Egyébként az alapvető hát megközelítése a gondolatnak a figyeljetek negatív, tehát úgy jelenik meg, hogy akik nem szerették az igazságot, na azok lesznek áldozatok. Nyilván akik szerették, azok meg nem. De így folytatja tovább a 12. vers, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak. Mondjuk itt megjelenik az, hogy nem hittek az igazságnak, én nem azért olvasom, hanem ami utána van. Hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez azért elég félelmetesen hangzik így magyarul is, nem? Azért mondom, hogy magyarul, mert nem erényem, de most tényleg utána vetettem magam, amennyire tudok görögül, megnéztem, hogy mi van ott, hogy szerették az igazságot,
Mert ugye ez áll szembe egymással. Szeretni az igazságot, vagy gyönyörködni az igazságtalanságban. Hogy néz ez ki? És azt találtam, amire számítottam. Nem tudom, ti mire számítotok. A magyar szó nem ugyanaz, azt érzitek. Ugye szeretni az igazságot és gyönyörködni. Megnéztem a görögöt, és ott sem ugyanaz van. A szeretni az igazságot, az úgy hangzik, hogy ott az agapé van. Tehát egy emelkedett, tiszta, nemes kötődés, szeretet, vonzalom. És nagyon jól fordít a Károli Bibliánk, mert a gyönyör kifejezés van a másiknál. Tehát, hogy gyönyörködni. Egy másfajta kötődés vagy vonzalom ez. Gyönyörködik, örömét leli, ebben teljesedik ki. Ez azért fontos, mert ez az ige azt mondja itt Pál apostolnál, hogy a végső nagy megcsaladtatás idején két tábor lesz az embereknek, akik elbuknak és akik nem. És hogy ki melyikhez tartozik, az attól függ, hogy nem attól, hogy ismeri az igazságot, hanem hogy hogyan viszonyul hozzá. Az egyik azt mondja, az agapéval szereti az igazságot, és azért nem fog elesni, megvédi ez a szeretet. A másik viszont nem azt mondja, hogy nem ismeri, azt mondta, hogy nem hisz, hát ez nyilván ez logikus, az benne van, hogy nem hisz, de nem csak, hogy nem hisz, hanem azt mondja, hogy egyenesen gyönyörűségét leli abban, hogy az ellenkezőjét cselekszi. Azért ez borzasztó, hogyha belegondolunk, nem? Tehát azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek nem bukdácsolni fognak, hogy hát jót akarnak ők, jó indulatúak, csak nem sikerül, mint hogy mi is most sokszor, sajnos mi ugye ebben a stádiumban vagyunk. Nem azt mondja, hogy gyengék, de jót akarnak, hanem azt mondja, hogy ezek élvezik a rosszat. Tehát mind a két tábor, mint hogyha kicsapódna a maga pólusán, hogy aki az igazságot szereti, az tökéletessé válik ebben az állapotában, és aki pedig nem, az nem ilyen köztes kis csoport, vagy nagy csoport, hanem azt mondja, hogy teljesen eltorzul az ember, és gyönyört jelent a számára az igazságtalanság cselekvése. Emlékeztek a Noé napjaira, megtelt a föld erőszakossággal, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Azt mondja, ez az ígé, hogy én is fennakadtam, amikor úgy átgondoltam, meg készültem erre a délelőtre, hogy azért gondoljátok meg, hogy milyen lett az Isten szemével nézve, hogy az Isten képére teremtett ember, az teljesen a visszájára fordul, és nem a jóban leli kedvét, hanem gyönyörűséget jelent számára. Nem kényszer, nem hiba, nem véletlen, hanem gyönyörűség a rossznak a cselekvése. Felemelt kezekkel vétkeznek, ugye máshol így írja ezt Pál. Ez egy tragédia önmagában is, és amiért idéztem, hát itt van az alapigényben az, hogy egyértelműsíti oda-vissza mindkét oldalról Pál apostol, hogy nem az igazság ismerete, nem ismerete, hit, belevetett hit, vagy éppen annak a hiánya dönti el a kérdést, hanem az ember számára mivé vált az igazság, vagy mivé vált az igazságtalanság. A viszonyulás, a döntő, ezt hangsúlyozza az apostol. De én így éreztem fel magamnak, hogy mindenki megtalálja a magáét a végén. Akinek az igazság kell, azzal jut teljes közösségre, akinek az igazságtalanság, azzal jut teljes közösségre, nem a véletlen műve ez, vagy nem valamiféle maradékelv érvényesülése. Azt mondja tehát Pál apostol közvetve ez a tanácsa, és én ezt tartom nagyon fontosnak, ezért mondtam el a proféciát is, hogy érezzük át a jelentőségét annak, amit mond, hogyha mi komolyan vesszük az Isteni ígét, ha komolyan vesszük azt, még egyszer hadd olvasna, nem lehet elégszer, hogy az eljövetele ennek a hatalomnak, és most jön csak igazán majd a fénykora, a maga teljessége, virágzása, a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával, ha egy kicsit is komolyan veszük, hogy mit jelent ez és milyen beszéd, akkor rögtön fel kell tennünk a kérdést, hogy mi segíthet rajtunk, mi védhet meg bennünket. Erre válasz az, amit az imént átgondoltunk, azt mondja az igazság szeretete. Emlékeztek ezekre az igékre, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Kedves testvérek, van helye az érzelmeknek az életünk. Egy picit kapcsolódok a szombatiskolához is, akik itt voltak, ilyesmikről beszéltünk, hogy nem egy exakt, absztrakt, lekarcsúsított ismeret vagy tudás az Isten dolga, vagy a hit dolga, hanem ez valahol hozzátartozik, de ami a lényeg, hogy milyen viszonyulás alakul ki bennem ezek iránt. Azt mondja, hogy te szeretted az igazságot, ugye Krisztusról szól egy jövendő, és azt mondja, szeretted az igazságot, és hát ebből következik, tehát nincs úgy, hogy a félkarú óriás valami, azt mondja, hogy következésképpen gyűlölted a hamisságot, mert máshogy nem megy. Sajnos ugyanez igaz visszafelé is. Akik gyönyörködtek az igazságtalanságban, azok biztos, hogy gyűlölték az igazságot, mert nem megy másként.
Kedves gyülekezet, annyira fontos azt látnunk, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol az embereknek nem szokásra elkötelezni magukat. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, azért nincs tele a világ azzal, hogy nagy ügyek után loholnak emberek, hogy mihez szánhatnám oda az életemet, vagy áldozhatnám rá magam. Mindenki kicsit olyan távolságtartó, a legnemesebb dolgokat is úgy vizslatja. Sokan a Bibliával Isten is így ismerkednek, esetleg így ismerkedünk, hogy én szeretném fenntartani az autonómiámat, én egy identitás vagyok önmaga, bocsánat, az idegen szavakért csak ezeket használják át. Tehát, hogy én nem akarom azért úgy, nem akarok teljesen kinyílni, meg feladni mindent azért, amit megismertem. Egy olyan el nem kötelezett, semleges álláspont az, ahonnan barátkozunk dolgokkal, vagy esetleg már gyakorolni is kezdjük. Átmenetileg elképzelhető ilyesmi, de azt látunk, hogy ez nem lehet életelv. Azt mondja az apostol, hogy dűlőre kell jutni a lelkünkben ezekben a dolgokban. Szeretjük-e az igazságot, gyűlöljük-e az igazságtalanságot, vagy fordítva van? Hát szerintem most már az elvi dolgokról elég sokat beszéltünk, én most már gyakorlati kérdés is fel szeretnék azért tenni, hogy mit jelent szeretni az igazságot? Mert hát eddig maximálisan

ezt már nálam jelentősebb személy is feltette. Én a történelmi beszélgetésnek tartom a János 18-ban leírt beszélgetést. Róma, a korabeli nagyhatalom, teljhatalmú képviselője, hát helyben teljhatalmú képviselője, Pilátus beszél a világegyetem teljhatalmú képviselőjével, Isten fiával. Egy csodálatos beszélgetés minden szempontból, akárhonnan is nézem, és ott elhangzik ugye ez a kérdés, hát több ugye nem idézem a beszélgetést, kevés az időnk, Pilátus felveti a nagy kérdést, mint egy kibúvóként, hogy az emberek szokták, hogy mi az igazság? Én nem gondolom, hogy ez egy olyan válaszra áhító kérdés lett volna, mint mondjuk a Sába királynője, vagy Salamon kérdezgette. Ez valószínűleg egy ilyesmi hangsúlyozott, hogy én próbáltam idézni, hogy egy kicsit úgy félreüssük ezeket a nagy dolgokat, nehogy már itt meggyőzön engem ez a fiatal héber rabbi, hogy más legyek, mint ami vagyok. Pilátus azt mondta, mi az igazság. Figyeljük meg, hogy azóta is ez az emberek magatartása, vagy vitatkoznak az igazságon, vagy vallják, vagy tagadják, tehát erre nagyon jó az igazság, de ki az, aki szereti? Nem? Tehát az emberek jókat szeretnek vitatkozni, kinek van igaza, kinek nincs igaza. Uralkodó a szkeptikusság, hogy mint a Pilátus, hogy van-e igazság egyáltalán. Uralkodó az úgynevezett pluralizmus, hogy persze, hogy van igazság, nem is egy. Neked is igazad van, nekem is, és lehet, hogy pont ellentétes egymással a kettő, de akkor is igazunk van. És, tehát félelmetes, hogyha belegondoltok, milyen kuzasság van a világban. Sokszor úgy gondolom, előttünk is bizonytalan, hogy mi az igazság. Például amikor most azt mondta Pál apostol, amit olvastunk, hogy akik nem szerették, nem fogadták be az igazság szeretetét, ti milyen igazságra gondoltatok? Mi az igazság? Mondok alternatívákat. A Biblia az igazság? A Biblia az igazság. De a Biblia az az igazság, amire gondolt vajon? Biztos, hogy benne foglalhatatik, de hát Jézus Krisztusról is azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát akkor Jézus Krisztus az igazság. Ő is. Ez lett volna a következő. Köszönöm szépen, Magdika. Mint hogyha látta volna a vázlatomat, Magdika, ez lett volna a harmadik. A 10 parancsolat is lehet igazság, nem? Az is igazság. Kedves gyülekezet, nem lehet az, hogy még már ezért érdemes gondolkodni, mi az igazság, amelyet szóval, hogy mire gondolhat itt? Nem lehet, hogy nem ilyen szelvények, ilyen lebontva, hogy végül is, ez mind igazság, amiről beszélünk, de nem lehet, hogy több ennél. Én azt hiszem, hogy nekünk a végére kéne annak járni, hogy mire utal a Biblia, hogy mi az, aminek kívánatosnak kell lennie a számunkra, hogy szeressük. Nem mindegy. Én majd próbálok egy pár javaslattal előállni, vagy lehetőséggel. Én szerintem nagyon széles az, amiről itt szó van, az a kör. Tehát ez mind benne van, amiről beszéltünk itt az imént, de ennél is több. Én úgy fogalmaztam meg magamnak összefoglalólag, és aztán néhány példát is mondanék, hogy szerintem mindent magában foglal az igazság, amire az Isten vezet el bennünket, nem? Tehát minden igazság, mert az Istentől van azért igazság. És ez nagyon sokrétű lehet. Mondom a példákat. Én azt gondolom, hogy egy igazság, amit szeretni lehet, szeretni illdomos, szeretni jó, mondjuk a teremtés. És lehet, hogy furcsán hangzik, de a teremtésnek vannak következményei. Az egyik az, hogy ha teremtés volt, akkor van teremtő. Ha van teremtő, akkor van tekintély. Mármint teremtői tekintély, ami őt megilleti. De ha van teremtő, akkor mi idézőjelben megtérett állapotunkhoz mértem mondom, hogy csak teremtmények vagyunk. Mindenki kerüljön a helyére. De ennek van egy nagyon pozitív oldal, csak erre ritkán gondolnak. A teremtő szeret bennünket. A teremtő gondot visel. A teremtő jót gondolt felőlünk. A teremtőre bízhatjuk magunkat. Miért olyan rossz ez? Miért nem lehet ezt szeretni, ezt a világképet? Az egy más kérdés, hogy ha viszont ez így van, akkor mi elszámolással tartozunk a teremtőnek. Felelősséggel. Az életünkről, a tetteinkről, mindenről, ami történik velünk és amit teszünk. Ez egyfajta világkép, nem? Tehát hogy van az ateista világképhez képest, ez egy gyökeresen más világkép. Az a kérdés, hogy ebben a vonatkozásban például van-e létjogosultsága, vagy értelme feltenni a kérdést, hogy szeretjük-e ezt a világképet? Szerintem van, mert nagyon sokan nem szeretik. Nagyon sokan pont azt nem akarják, hogy legyen egy Isten, aki még ráadásul számon is kér, meg akinek én erkölcsileg vagy másként elkötelezett vagyok. Nagyon sok embernek ez egy nem kívánatos igazság. Tehát nem kívánatos igazság. Ehhez képest mi feltehetjük magunknak a kérdést, hogy örülünk mi annak, hogy ez kiderült a számunkra, és megtudtuk, hogy mi egy ilyen keretben élünk emberek. És én ezt adottságként veszem, hogy ez az igazság, vagy kifejezetten örömömre szolgál, és lenyugodott a lelkem, hogy tehát én csak egy teremtmény vagyok, bízhatok a teremtőmben, örülhetek neki,

számíthatok rá. Ugye értitek, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát ilyen szempontból kell átgondolni dolgokat. Hadd menjek tovább egy picit, mert úgy gondolom van értelme. Igazsága az szerintetek, hogy ugye teremtmények vagyunk, azt már mondtam, de azt még nem mondtam, hogy mi bukott teremtmények vagyunk. Mert ez az igazság. Bukott teremtmények vagyunk, érdemtelenek vagyunk, halálra ítéltek vagyunk, kegyelemre szorulók vagyunk. Mert ez igazság, amit mondtam, ezen egyikötök sem akar vitatkozni, de mi szeretjük ezt az igazságot. Most nem az a kérdés, hogy igazam van-e. Mi az igazságról azt hiszem, hogy el kell dönteni, hogy igaz vagy nem igaz. Most nem erről beszélünk, próbáltak egy kicsit alkalmazkodni. Az a kérdés, hogy elmondhatom-e én legbelül kiki magánvászolyan, hogy én örülök ennek, hogy ezt megtudtam. Én szeretem ezt az igazságot, ez nekem örömömre szolgál. Ez nagyon nehéz szerintem, amit most kérdeztem. Ugye még egyszer hadd mondjam, szándékosan magamnak, hogy tételesen felírtam. Érdemtelen, halálra ítélt, kegyelembe szoruló bűnös vagyok, tovább súlyosbítom a kijelentést, és ezen semmi sem változtat. Mármint, hogy ez az én állapotom eredetlen. Tehát én ezen nem tudok változtatni. Az Isten kegyelmez, az egy más kérdés, de én nem tudok változtatni. Kinek öröm ez, hadd kérdezzem meg? Hát röviden tudnék válaszolni, a megtért embernek csak. Tehát megtérés előtt ez nem tud öröm lenni szerintem. Csak a megtért embernek. Mennyire élünk mi ennek a ténynek a tudatában, amit most elmondtam, mennyire szeretjük ezt az igazságot? Mennyire lehet szeretni ezt az igazságot? Erre mondtam azért, hogy hát van egy feltétele, hogy másként tudjam látni a dolgokat, hogy megtérjek. Mert megtéretlenül ez egy nagyon taszító igazság, ez éppen, hogy nem vonja az embert. Azok tudják ennek az értékét igazán becsülni, akik megtapasztalták a bűnbocsánat örömét, én azt gondolom. Az egy másfajta látást jelent az ember életében. Megvan-e bennünk ez az öröm, vagy inkább kitérnénk, menekülnénk ez elől a tény elől, hogy mi kik vagyunk valójában? Nagyon sok ember menekül ez elől. Aki nem is ismerte meg a Bibliát, csak hallott róla, azt se szívesen hallja sok ember. Sokan, akik megismerték, és lehet, hogy valljuk magunkat kereszténynek, de kérdés az, hogy szeretjük-e ezt a részét az igazságnak, ami ránk vonatkozik. Mert ez igazság, ez ugyanolyan igazság, mint a 10 parancsolat. Tudnék, abból következik. Tovább lépnék, az üdvösség. Igazság az üdvösség? Hatalmas igazság. Azt mondja, hogy az üdvösség sisakját vegyük fel. Az életben egy hatalmas védelmet jelent ennek a tudata és a gondolata. Ez mindenképpen egy pozitív igazság, de tudok hozzá párosítani egy... Hát emberek negatívnak tűnő igazságot, hogy az üdvösséget megelőzi valami. Mi előzi meg? Egy ítélet előzi meg. Kinek pozitív igazság az ítélet? Hát aki elrendezte a dolgait, és aki majd felmentést kap az ítéletben, joggal várhatja ezt. De értitek, mire gondolok, hogy jól méri az állapotunkat az, hogy nekünk örömhíre az, hogy van egy üdvösség, és örömhíre ezzel együtt az, hogy de azt megelőzi egy ítélet. Örömhíre, ami számunkra ez az igazság. Tudjuk-e szeretni azt a tényt, hogy ítélet lesz számadással egybekötve? Tudunk-e örülni annak az igazságnak, hogy az elfogadtatás ítéletét, az üdvösséget, az csak harc árán érhetjük el? Tehát nem úgy van, hogy lesz, de hát addig valahogy eltengődünk, és aztán meglepetésként majd megtudjuk, hogy vagy élünk örökké, vagy elkárhozunk, hanem azt mondja a Biblia, hogy és az addig vezető út ráadásul küzdelmes lesz. Ez az igazság. Szeretjük-e mi ezt az igazságot, hogy a földi élet, miután megismerem az Istent, onnantól kezdve harc, az üdvösség csak harcárán érhető el. Milyen harc? Önmagunk ellen folytatandó harc. A legrosszabb harc. Minden más harcot abba lehet hagyni ideig, óráig. Lehet kiegyezni, lehet tűzszünetet kötni, békét kötni. Önmagunkkal nem tudunk, nem lehet. Tehát lehet, de az vereség gyakorlatilag. Meddig tart ez a harc, hadd kérdezzem meg tőletek. Végig. Nincs vége. Mondtam egy pozitívnak tűnő igazságot, az üdvösséget, és mondtam hozzá 5 negatív. Emberi fejjel, nyers emberi fejjel negatívat. Megkérdezem tőletek, hogy lehet ezt örömmel fogadni? Lehet-e szeretni ezt az igazságot így egészében, ahogy elmondtam? Tudok valakit, aki azt mondta, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. És nem képmutató volt, Pál apostol volt. Ő így értelmezte azt, amiről itt beszéltem. Én nem hiszem, hogy harcnak csak a fizikai küzdelmeit értelmezte, mert a rengeteget kapott ugye szegény. Hanem valószínűleg legalább annyira a belső küzdelmét, amit olyan drámaian írja a Róma 7-ben. És aztán a 8-ban a megoldás hozzá. Kedves gyülekezet, emlékeztek ti arra, amikor azt mondja Pál apostol, hogy
Hát nemesnek nemes volt az a harc, de azért, hú, azért tényleg nem hallunk ilyet, még íze sincs soha a leveleiben, nem? Tehát a másik oldal sosem jelenik meg. Tehát ő szerette ezt az igazságot. Diadalmasan élte meg minden küzdelmét. Kedves ürekezet, én azt gondolom, hogy folytathatnánk a sort. Én szeretem egy kicsit konkrét lenni, azért mondtam egy pár példát, talán értitek, hogy mennyi minden bele kellene, hogy tartozzon az igazság fogalmába, amikor mi ilyen összefüggésben beszélünk róla, és őszintén feltenni magunknak a kérdést, hogy szeretjük mi ilyen összefüggésében az igazságot? Drága ez nekünk? Boldoggá tesz ez bennünket? Az alapigénk azt mondja, hogy erre kellene eljutnunk. Örülnünk mindannak, amire az igazság megismerése révén eljutottunk, megértettünk, amit a világról, Istenről, önmagunkról megértettünk, az mind igazság. Kérdés, hogy nekünk örömöt jelente mindez, szeretjük-e azt, amire így eljutottunk, vagy csak beláttuk, hogy igaz, és nincs más választásunk, ha jót akarunk magunknak, akkor elfogadjuk azt, hogy hát ez az igazság, és akkor ehhez képest élünk. Nem ugyanaz a kettő. Nem tudjuk jól cselekedni az igazságot, ha nem szeretjük és nem azonosultunk vele. Kedves gyülekezet, az a kérdés, hogy ha így nézzük az igazságot és a szeretetét, akkor megvan-e bennünk az igazság szeretete? Mindenki maga tudja a választ. Én azt gondolom, hogy azért nyugodt egyikünk sem lehet. Tehát ha ezzel a mércével mérjük a dolgot, nem lehetünk nyugodtak. Márpedig nem mindegy, hogy megvan-e vagy nem, ezen múlik, hogy elveszünk-e, ezen is múlik, hogy elveszünk-e vagy nem. Mi az, ami segít bennünket az önvizsgálatban, miben mutatkozik az meg? Mik a jelei annak, az árulkodó jelei, hogy állunk az igazsággal? Pár példát engedjetek meg. Szívesen időzünk az igazsággal, vagy kényszeredetten? Értem ez alatt, hogy olvasunk az Isten dolgaiban az Isten dolgairól, beszélünk egymással az Isten dolgairól, mennyire szívesen töltjük mi az időnket az igazsággal, az elárulja, hogy szeretjük-e. Amit szeretünk, azt csinálni szoktuk. Én ezt figyeltem meg, ez korosztálytól független egyébként. Egy kis bátorításul hadd olvassak egy szép szakaszt, én is a héten olvastam az 5. kötetnek a 24. oldalán, így hangzik. A Biblia nevelő ereje egyedülálló. Semmi sem fejleszti annyira a tanulók értelmét, mint az, ha megismerik az isteni kijelentés végtelen igazságait. Az emberi gondolkodás ahhoz alkalmazkodik, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ezt a mondatot újraolvasnám. Az ember gondolkodása ahhoz alkalmazkodik, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ez nem egy akaratlagos dolog, ez egy törvényszerűség az embernek, a pszichének. Tehát ezt vegyük komolyan, hogy minél többet foglalkozunk valamivel, annál jobban ráállnak a gondolataink, annál inkább megragad bennünket, annál szorosabb lesz a közösségünk vele. Ha kizárólag a közönséges dolgokkal kötjük le értelmünket, ha kirekesztjük a magasztos és fenséges gondolatokat, ha nem foglalkozunk nehéz kérdések megértésével, és nem elmélkedünk a fontos igazságokról és összefüggésekről, akkor elménk visszafejlődik és elgyengül. Ja, azt mondtam, hogy foglalkozunk az igazsággal. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy de hát nehéz. Jó, de hogyha nem foglalkozok, akkor még nehezebb lesz. Azt olvastam. Egyre nehezebb és egyre távolibb. Kedves gyülekezet, olvasunk-e szívesen, vagy kényszeredetten tesszük ezt? Még egy fontos dolog, itt ugye már említettem, de még egyszer hadd hangsúlyozzam, hogy miről szoktunk beszélgetni? Az mindig elárul bennünket. Mindig arról beszélünk, ami foglalkoztat és amit szeretünk. Miről szoktunk beszélgetni egymással? Családban vagy így gyülekezetben? Miről szoktunk beszélni idegenekkel? Elárul bennünket. Mindenki maga tudja. Nem azért mondom ezt, hogy bárkit fedjek, mert mindnyájan fetők vagyunk, úgy gondolom, csak hogy mire figyeljünk, mi segít. Azzal zárnám a mondandómat, hogyha esetleg arra jutunk az önvizsgálat során, hogy mi bennünk még nincs meg az igazságnak az a fajta szeretete, amiről itt szó van, és ami képes megvédeni bennünket a sátáni csalásokkal szemben, és közben érezzük a súlyát ennek az apostoli figyelmeztetésnek, hogy talán nagyobb veszély lesz a csalás, mint maga a fizikai támadás, támadtatás, akkor mi segíthet merre tovább? Ha nincs meg bennem az igazság szeretete, akkor mit tehetek? Ugye nem azt olvastam az igében, hogy akik elvesznek, mert nem csiholták ki magukban az igazság szeretetét. Ugye ezt a szót nem hallottátok, ezt szándékosan mondom. Tehát nem azt mondja, hogy mint a tűzkővel, hogy valami igazság szeretet félét ki kell hozni magamban, hanem azt mondja, hogy akik nem fogadták be az igazság szeretetét.
Ha nekem az a dolgom, hogy befogadjam, akkor honnan jön az igazság szeretete, hadd kérdezzem meg tőletek. Benne van, implicite, de ott van. Az, hogy valahonnan felkínálták nekem. Az Isten minden embert van a szeretet kötelékeivel, már megint a szeretet, de hát ez van, a szeretet köteleivel. Szeretném megmutatni nekünk a szépségét az igazságnak, ami őt illeti, ami a jövőt illeti, ami az isteni koncepciót, bocsánat, hogy mondom, illeti. És azt mondja, hogy ha mi engedünk ennek, akkor gyökeret verhet a lelkünkben, meg tud változtatni, át tud formálni bennünket, meg tudjuk szeretni az igazságot. Nem azt mondja, hogy az a bűnük, hogy nem tudják felmutatni, hanem az a bűnük, hogy befogadhatták volna, de nem fogadták be. Kedves gyülekezet, mi hétről hétre itt találkozunk. Otthon feltételezem napra vagy sűrűn olvassuk a Bibliát. Meg annyi lehetőség, hogy meglássuk, megszeressük, megcsodáljuk és befogadjuk az igazságot. Annyira rajtunk múlik, csak annyi lehetőséget adott nekünk az Isten, hogy mi kik leszünk, az igazságot szerető emberek leszünk-e. Pál apostol azt mondta, a végén csak két ember lesz, akik szerették, befogadták az igazság szeretetét, és azok, akik gyönyörködtek az igazságtalanságban. Vigyázzunk, ha nem leszünk egészségesek, akkor végletesen eltorzolunk, az isteni képmásnak a megcsúfolásává válik az életünk, az Isten mentse meg ettől bennünket. Ha viszont befogadjuk és elfogadjuk, és megtanulunk már most a szeretet elve szerint járni, szeretni az igazságot, akkor boldogok leszünk már itt ebben az életben, azt ígéri a Biblia. Mert boldogság, ez sokszor elmondja, igenis boldogok leszünk. Nem azért, mert a külső körülmények annyi jogot adnak rá, hanem mert belül béke lesz bennünk, és azonosság az Istennel. Jézus Krisztusnak a szeretete és az igazságnak a szeretete meg tud bennünket majd védeni mindentől. A csalásoktól is megvéd, de attól is, hogy kényszer alatt rosszat tegyünk. Mert drágább lesz nekünk a megváltó, és drágább lesz az igazság, amit megértettünk. Kedves gyülekezet, nem az igazság ismeretére van szükségünk. Jó, ha van. Nekünk az igazság szeretetére van szükségünk, és ha ez meg lesz az életünkben, akkor majd meggyőződéssel mondhatjuk azt, amit a mi atyánkban olvasunk. Emlékeztek arra a kérésre, hogy a te akaratod legyen meg, mint a mennyben, úgy a földön is. Ki mondhatja ezt el igazán, aki szereti az igazságot, aki azt szeretné őszintén, hogy az az igazság, ami az egész mennyet betölti és uralja, az az igazság legyen honos itt a mi földünkön is. Az Isten segítsen bennünket abban, hogy ki a maga életében tudná ezt tovább gondolni, és ezt szem előtt tartani, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, mi jelent védelmet majd itt a végidő megpróbáltatásai és csalásai közepette. Amen. Kegyelmes mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk, hogy a te kegyelmedből mi az igazság ismerőivé lehettünk, mert a mi életünket közelebb vontad a Szentíráshoz, és mert annyi mindent megértünk belőle. Ma azt értettük meg, hogy az igazság ismerete, az igazság megértése, az igazság elfogadása, de még a belevetett hit is kevés ahhoz, hogy megmentsen bennünket és megvédjen bennünket Sátán csalásaival szemben. Úgy érezzük, Urunk, hogy mi hiával vagyunk még annak a ragaszkodásnak, annak a kötődésnek, annak az igazi tiszta szeretetnek, amivel nem csak a személyed iránt, hanem minden igazságod iránt is viseltetnünk kell, amit kijelentettél nekünk. Te látod, hogy hol hibázik, hol fogyatékos még a mi hozzád való viszonyulásunk, a mi hitünk. Arra kérünk, hogy amit itt ma közösen átgondolhattunk, a te lelked jelenléte tartsa elevenen mindnyájunk lelkében, életében. Segíts kérünk, hogy azzal az igénnyel vizsgáljuk magunkat, és azzal az igénnyel közeledjünk az igazsághoz is, hogy mi nem távoli szemlélőként szeretnénk véleményt nyilvánítani, hogy igaz-e vagy nem, támogatni vagy éppen ellenezni, hanem szeretnénk megtalálni azt, amire mi életünket feltehetjük mindenféle fenntartás és visszavonás nélkül. Segíts, Urunk, hogy mi is szeretni tudjuk a te igazságodat, és az meg tudja bennünket szentelni, hogy végül elfogadhass bennünket, és ott lehessünk veled közösségben az örökké valóságban. Ebben áldjál meg bennünket, kérünk, ami megváltunk, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.

Mindent Isten kezébe, Vizi István verse. Tégy mindent Isten kezébe. Ne kérdezz tőle, mit ad cserébe. Hisz tőle kaptad földi életed, és megváltásod elvégeztetett. Csak szent kezébe tedd le mindened, a fájó múltat, a súlyos terheket, a lelkedet gyötrő átkos bűnöket, jelen idődet, minden percedet, kezébe tedd le, amíg teheted, s hogy mit hoz a jövő, nem is sejtheted. Nem kell, hogy tudjad, tudja Istened. Most arra kérlek Jézus nevében, tégy mindent Isten kezébe. Hagyj mindent Isten kezében, amit néki adtál, bízd rá egészen. Az Úrra hagyjad minden utadat, ó, add át neki teljes önmagad. Ő számon tartja minden dolgodat. Ne vedd kezedbe ismét sorsodat. Hadd tartson kézben mindent hű urad. Attól ne félj, hogy neked nem marad, aki így véli, szegény, balgatag. Ne félj, csak higgy a Jézus nevében, és hagyj mindent Isten kezében. Védj mindent Isten kezéből. Ő jót akar neked egész szívéből. Fogad el tőle a jót, a szépet, a belső nyugalmat, a békességet, áldást, reményt, kegyelmet. De vedd át azt is, ami fáj, és ami éget, a nyomorúságot, a betegséget, mert ebből fakad a kipróbált élet. Gyújjon ajkadon hála, dicséret, szárnyaljon szerte újongó ének, tégy bátran vallást Jézus nevéről, védj mindent Isten kezéből, és tégy mindent Isten kezébe.

0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, a testvéreket, vendégeinket, és a gyerekeket is. Ezen az alkalmon is szeretnék először a gyerekekhez szólni, csak keveset látok közülük. A Bence barátomat jól látom, meg egy-két szép lány, és néhányakat ott a sarokba sejtek, hogy ott vannak valahol. Szeretnék nektek olvasni egy mondatot a Bibliából, ami így szól: ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk éjjel? Addig megismétlem, jó? Amíg ide értek. Figyeljetek a mondatra, hogy ha már a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat nem vennénk éjjel? Ahogy én az én két jeles gyermekemet ismerem, meg a nagyobbakat is, meg visszagondolok az én gyerekkoromra is, ugye úgy emlékszem, hogy mi gyerekek nagyon szeretünk örülni, igaz? Mindig valami olyan dolog történjen velünk, ami jókedvre derít minket. A játék az, ami a legnagyobb örömet tudja jelenteni nekünk, igaz? És ezért nagyon szeretünk játszani gyerekként. Ti is nagyon szerettek játszani bizonyára, mert a legtöbb öröm ahhoz kapcsolódik az életetekben. Meg persze ahhoz is, amikor valaki jön és valamilyen kedves ajándékot hoz nekünk, igaz? Valami érdekes dolgot, valami új dolgot hoz nekünk. Akkor megint nagy az öröm. Amikor jó történik veletek, akkor jól érzitek magatokat. Azt mondja itt a Bibliánkban, ezt egy ember, egy nagyon bánatos ember mondta ezt, akinek nagy oka volt a szomorúságra, mert sok mindent elveszített. Sok baja volt akkor éppen. Ugye Jobbnak hívják ezt az embert. Azt mondja, hogy ha már a jót elvettük az Istentől, a rosszat nem vennénk el. És arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy biztos főleg a nagyobb gyerekek, fiatalok, tudjátok, hogy az élet nem csak abból áll, hogy nekünk valaki örömöt szerez, valami jó játék mindig a kezünk ügyében van. Mindenki azért van, hogy örömöt szerezzen nekünk. Emlékszem a húgom nagylányára, legnagyobbra, Petrára, hogy olyan élmény volt vele lenni, mert ahogy beléptünk az ajtón, vagy ahogy belépett bárki más az ajtón, egyből kivirult, nevetett, mosolygott, és várta az újabb ember által az újabb örömöket, hogy hát vele játszani fognak. Valahogy mindig olyan mély vágya volt arra, hogy játszon emberekkel. Minden ember egy felfedezés volt számára, hogy na mit fog vele játszani, és tényleg olyan kis boldog gyermekkora volt. De azért ő is és ti is gondolom tanuljátok azt, hogy az élet nem csak feltétlen a játék öröméből áll. Igaz? Bence, ezt akartad mondani? Ha nem?
1: Én nagyon szeretem a
0: játékokat. Nagyon szeret. Hát ez egy igen nagyon őszinte megnyilatkozás volt. Van nekem egy fiam, aki mikor belépett a nagymama meg a nagypapa az ajtón, mindig úgy kezdte, hogy sziasztok, milyen ajándékot hoztatok? De sokszor a sziasztok elmaradt. Hogy milyen ajándékot osztatok? Hát persze, így van ez, és velünk is így van, ám Bence. Mi is nagyon szeretünk ajándékokat kapni. Mikor a szülinapunkon puszit ad a kisfiam, meg a kislányom, meg a nagyok, meg a anyukám, meg a feleségem, az nagyon jó dolog, és én is várom, hogy milyen örömöt kapok. Én nem mindig csak férfias ajándékokat, zoknit, meg egyebet. Ugye az ember ennek tud örülni, meg a veletek való játék számomra is egy hatalmas öröm mindig. És én is nagyon szeretem a jót elvenni így veletek együtt az Istentől. De figyeljünk most a másik felére a mondatnak, jó? Vagy még annál ehhez szeretnél valamit mondani?
1: A legjobb ajándék a jó.
0: A legjobb ajándék a jó. Már hogy milyen jó?
1: A szeretet.
0: A szeretet jó. Tehát ha jót teszünk egymással, úgy érted? Az biztos. Ezzel ajándékozzuk meg a legjobban egymást. Szóval, még a végén nem marad időm prédikálni. Szóval, hogyha a rosszat elvesszük, ugye azt mondja, a rosszat nem vesszük el, kérdezi. Na, mi a véleményetek erről, gyerekek? A rosszat ne vegyük el? Na, mielőtt beszélnénk arról, mi a rossz, ne vegyük el. Én is azt mondom, a lehető legkevesebb rossz érjen utol az életben. De ugye látjátok, például sokszor látom azt a gyerekeknél, hogy a rosszak közé tartozik az, ha azt mondja apa vagy anya, hogy fiam, öltöz fel. Vagy azt mondja, hogy fiam, tedd el az ágyadat. Vagy azt mondja, hogy na ülj az asztalhoz és tanulj. Ez borzasztóan rossz, igaz? Bence, neked mi a borzasztóan rossz? Következő gondolat. Látszik, hogy a te apád is prédikátor. Nagyon logikusan gondolkodsz tovább. Maradjunk egyelőre annál, hogy a rosszat elvesszük, jó? Hogy a rosszat elvesszük. Na, akkor csak arra szeretnék biztatni benneteket ennek a bácsinak a történetével, jobb történetével, amit ti is megtapasztaltatok már, hogy vannak olyan dolgok, amik számotokra nem olyan könnyen sikerülnek, nem olyan kellemesek, Anna lányom. Nem olyan kellemesek. Arra is legyen figyelmetek, azt mondja Jób, azt is elvesszük az Istentől. Azt is elfogadjuk, és arra nézve is azt tudjuk mondani, hogy Istenem, talán adjál hozzá erőt. Ugye például a tanulás, vagy a rendcsinálás. Akkor adjál hozzá erőt. Tudom, hogy ez is hozzá tartozik az élethez. Adjál hozzá erőt. Vagy azt mondjuk, hogy Istenem, segíts, most valami rossz történt velem, de biztos tanulhatok belőle valamit. Nem? Emlékszem, mikor ugyanaz a kislány beteg volt, 4-5 éves kislány volt, és megfertőződött a szája Bózsván a táborban, és teljesen begyúlt, és 4-5 napig sem tudott tenni. Ez a kis Petra. És az a lány, aki egyébként nem foglalkozott nagyon még azzal, hogy mit segítsen otthon, mit tegyen, nap mint nap igyekezett, hogy valami jó dologba segítsen az anyukájának. Vitt egy kis sámlit, odarakta, és elkezdett mosogatni, hogy sose szokott ilyesmikkel foglalkozni addig, de hogy megpróbálta rosszból tanulva valahogy jobbá lenni. Gondoljatok erre is, jó? És akkor először is, ami kötelesség, az nem feltétlenül rossz, jó? Akkor először ezt jegyezzük meg. A feladataitok nem feltétlenül rossznak kell gondolni, jó? A másik dolog, ha valami baleset történik veletek, betegség, bántás ér benneteket, akkor gondolkodjatok el azon, hogy van-e valami, lehet-e valami oka, és segíthet-e nektek a megváltozásotokban, jó? Na, köszönöm a figyelmet, gyerekek! Nyissuk ki Bibliánkat Péter apostol második levelénél, és ott a második fejezetnél. Péter apostol második levele, második fejezeténél. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat. Első fejezet 10. versénél. Tehát Péter apostol első, második levele első fejezet 10. versétől a 16. versig szeretném olvasni az igét. Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek, ami Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettünk meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Hát az ige kapcsán szeretném az alkalmat arra fordítani, az ige hirdetést arra fordítani, kicsit az emlékezésünkről gondolkodjunk közösen, arról, hogy mi mire szoktunk emlékezni, és mire méltó, mire érdemes emlékezni keresztény emberekként. És azzal összefüggésben, ahogy a 10. versnél kezdtem, és nem véletlenül nem a 12-nél, hogy azt mondja, hogy igyekezzetek, atyám fiai, a ti elhivatásokat és kiválasztatásokat erőssé tenni. Tehát igyekezzünk a mi hitéletünket erőssé tenni. Igyekezzünk, ami hitünket úgy élni, hogy végül győzelmek sorozata eredményeképpen gazdagon adassék nékünk az Isten országába való bemenetel. Gondolom, akik itt vannak, azok mind azért vannak itt, mert foglalkoztatja őket az örök élet. És gondolom, hogy a legtöbben tudjuk azt, hogy az örök életre való eljutáshoz egy bizonyos út vezet. Az ember részéről bizonyos utat be kell járni. És azt mondja az apostol, hogy de nem is akárhogy kell ezt bejárni, vagy nem akárhogy lehet bejárni, hanem lehet egy olyan eredményesen bejárni, hogy erőssé téve a mi elhivatásunkat, gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel. Nem csak így úgy kiráncigálnak bennünket ebből a földi életből, éppen csak megmenekítve, hanem hogy erőssé téve a mi elhívásunkat, kiválasztásunkat, és gazdagon adatik így az Isten országába való bemenetel, mivel a szolgálatunk, a tevékenységünk, a hitünk megélése olyan gyümölcsöző és olyan eredményes volt, hogy gazdagon adathat nekünk az Isten országába való bemenetel. Úgy gondolom, ez méltó is, hogy így gondolkodjunk mi, akik Isten választott népének, népek közé tartozóknak valljuk magunkat. Tehát az utolsó időkben elhívott népének a tagjai vagyunk, Isten gyülekezetének. Azok vagyunk, akik a legnagyobb világossággal bírunk, akik a legtöbb kegyelmet nyertük, vagy a kegyelem által a legtöbb világosságot nyertük ebben a világban, akik a legnagyobb lehetőséget kaptuk arra, hogy Istennek való szolgálatot a maga teljességében bevégezzük ezen a földön. Ugye gondolok a nagy evangélium hirdetés szolgálatára, feladatára. Rendkívüli kiváltságokat élvezhet az advent váró nép, az advent várás, az advent közeletének üzenetét ismerő nép. Hát ehhez képest, vagy ehhez mérten, akkor rendkívüli módon tegyünk is erőfeszítéseket, hogy valóban megbecsüljük mindezt az isteni kiváltság, Istentől kapott kegyelmi kiváltságot. És az apostol is így biztatja az ő testvéreit, hogy igyekezzetek erőssé tenni elhívásotokat, és igyekezzetek gazdagon bemenni a Krisztusnak örök országába. Úgy gondolom, hogy nem kellene, nem szükséges ennél lejjebb tennünk nekünk sem a célt, a mértéket. Lehetőségünk van rá, hogy erőssé tegyük a hivatásunkat, lehetőségünk van arra, hogy Ellen White írja Jézusért a könyvben erőről, hogy győzelmek sorozata az Isten gyermekeinek az élete. És nem ilyen hullámvölgyek jobbára, meg néha egy-egy kis kimagasló dombocska, hanem erőssé téve hivatásunkat gazdagon adasson nekünk az Isten országába való bemenetel. És érdekes, ugye ezután az apostol azt mondja, hogy ezért nem murasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Szóval nem murasztom el, vagyis éppen emiatt emlékeztetlek benneteket bizonyos dolgokra, hogy sikerülhessen, megvalósulhasson az, hogy az Isten országába gazdagon adasson a bemenetel a részetekre. Azt mondja, noha tudjátok ezeket, pedig tudjátok ezeket, ismeritek a tanításokat, amikről írok nektek, most bocsánat, átvettem a szót Péter apostoltól, ugye, amiről írok nektek, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Ugye ez a jelenvaló igazság, ez egy klasszikus kifejezése a mi közösségünknek. Úgy szoktuk ezt meg.